0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Put your flags up in the sky.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a röplabda sport világából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a sportág egyik legnagyobb ígérete, a felnőtt férfi válogatott 19 éves centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Szervusztok! Nem olyan régen ért véget a felnőtt férfi válogatott idei nyári szereplése az Európa Ligában. Majdnem két hónapot dolgoztatok együtt, hiszen előtte a Memzatornán is szerepeltettek, illetve talán felkészülési meccseket is játszottatok. Dávid, először hozzád fordulnék, ez már a harmadik nyarad volt a felnőtt válogatottban. Mennyire vagy elégedett a válogatott idei szereplésével, hiszen az Európa Ligában ugye 4 győzelemmel, 2 vereséggel zártatok a 12. helyen a tabellán. Mennyire vagy elégedett összességében az idei nyárral?
3: Én úgy gondolom, meg szerintem ezt többen is ezt mondanák így a csapatból, hogy szerintem most volt az egyik legjobb hangulat így a nyáron és a felkészülés alatt. Lehet, hogy ez köszönhető annak, hogy kicsit rövidebb volt a program, és így láttuk a végét, hogy mikor tudunk menni pihenni. Az, hogy most szerintem erre még mi sem számítottunk, hogy ennyire jól fogunk szerepelni így az Európa Ligába. Ott a csehekkel kezdtünk, ott kaptunk egy elég nagy pofont tőlük, ők egy elég erős ellenfél, ellenük nem tudtunk annyira feloldódva játszani, de utána szerintem ebből a hibáinkból erőt tudtunk meríteni, és utána ez kitartott a végéig.
2: Idénre annyi változott, hogy az Európa Ligát átszervezték, ugye? Tavaly nyáron az ezüst Európa Ligában döntőztetek, idénre annyi történt, hogy az arany, illetve az ezüst divíziót összevonták, és egybe szerepelt a teljes mezőny, és ennek végeztetek nagyjából a közép mezőnyében. Miklós, hozzád fordulnék. Ez egy viszonylag fiatal csapat még mindig. Sokan vannak olyan fiatal játékosok, akik egy-két éve még korosztályos válogatottban szerepeltek, ilyen 19-20-21 évesek nagyjából. Azt jól gondolom, hogy most ez a csapat egy fejlődési pályán van?
4: Abszolút fejlődési pályán van, ugye Nagy Péter szövetségi kapitány döntött így, hogy fiatalosítás, illetve nyilván ezt közölte a stábbal, és döntöttük el együtt, hogy akkor induljon egy fiatalosítás, és ennek a generációnak én úgy gondolom, hogy még kell adni egy-két évet egy olyan nagyobb volumenű sikerhez talán, ami lehet egy EB szereplés. Azt gondolom, hogy egy-két vagy három éven belül ez működhet. Tényleg, ahogy a Dávid elmondta, ezt a stábba is úgy érzékeljük, hogy az idei szezon volt az, amikor látszott, hogy a srácok tényleg nagyon egybe vannak, mind a pályán kívül is. Azért az is tényleg könnyebbség volt, hogy egy másfél hónapos felkészülés volt csak. A sűrűjébe csöppentünk, ugye egy MEVZA tornán szerepeltünk szinte rögtön. Ez is hozzáad a teljesítményhez, hisz az előző években 3-3 és fél hónapot voltunk együtt, tehát azért az elég megterhelő egy játékosnak, mikor 10 hónapon keresztül dolgozik a klubjába, és utána szünet nélkül még egy 3-3 és fél hónapot lehúz, és utána feltöltődésre, nyaralásra lényegében egy hét vagy 10 nap van, úgyhogy biztos, hogy ez is közrejátszott, de mint mondottam, tényleg mi is úgy éreztük, hogy most nagyon egybe vannak a fiúk, van még mit csiszolni, de azt gondolom, hogy a papírformát azt mi hoztuk az Európa Ligába, és nyilván extrákat is hoztunk, azt kell, hogy mondjam, még ha a norvégokat nem is tűnik extrának, de azért vannak nagyon jó játékosaik, de a portugálokat abszolút ide sorolnám, hogy extrát hoztunk a fiúkkal.
2: Igen, sikerült Norvégiát legyőznetek 3-0-ra, illetve Portugáliát szintén, az már két komoly skartnak számít, az azerieket 3-1-re vertétek, illetve Luxemburgot is legyőztétek, hoztátok a papírformát, és összességében az Európa Ligába Svájctól, illetve az említett módon a csehektől kaptatok ki Fiatalok beépítése hol tart most, mennyi látszik az előrelépés már? Nyilván a Dávid esetében, ha külön kitérünk rá is, most már kezdőjátékossá vált a felnőtt válogatottban is. Sikerült megszilárdítani a helyét a csapatban?
4: Mindenféleképpen, de ez látszik is a klubba is. Ugye én az edzője voltam, remélem, hogy azért elég sokat tanult ott Barcikán tőlem. Nyilván ő egy tehetségnek számított ott Barcikán, de ő tett is érte. Már a U20-as csapatba is esténként visszanézte a mérkőzéseket. Nyilván voltam U20-as edzője is, és voltunk az országos döntőn, és mentem végig, hogy mindenki rendben van, nekinek kell még masszázs, vagy ilyesmi, és a Dávid már akkor az ágyban nézte vissza a meccseket. Annyit mondtam neki, hogy nyilván ne csak a jókat nézze, hanem nyilván a rosszakat, és abból próbáljon tanulni. Úgyhogy egy ilyen személyiség volt, és számomra ez ennek alapján nem is volt kérdés, hogy ő ide fog kerülni. Külön öröm, hogy ilyen fiatalon és ilyen hamar ez befutotta. Nagyon bízom Dávid jó szereplésébe, és biztos vagyok benne, hogy ő is és a többiek is, tehát ezt lehet látni, ugye már most ez a negyedik évünk volt a Nagy Péter érával, és fokozatosan fejlődnek a srácok. Most a fiatalok kerülnek ki külföldre, mennek játékosok Olaszországba, mennek Csehországba, Ausztriába. Ezek nagyon jó dolgok. Biztos, hogy rengeteget fognak tanulni azokba a klubokba. Nagyobb tapasztalattal, nagyobb rutinnal fognak visszatérni, ami meg nekünk ugye a válogatott szempontjából jó, és akkor valószínűleg most már nem az ABC elejéről kell majd kezdeni a történetet, hanem mehetünk majd szépen, haladhatunk előre.
2: Most már ez volt a harmadik nyarad, ahogy az elején is említettem a felnőtt válogatottban, végigjártad a ranglétrát a korosztályos szinten. Számodra mik az eddigi legmeghatározóbb élmények, legnagyobb sikerek válogatott mezben, akár felnőtt, akár korosztályos szinten?
3: Elsősorban azt, amikor az U22-es válogatottak jutottunk az EB-re, az mindenkinek egy nagyon nagy löketet adott szerintem. Már hosszú idő óta nem jutott ki fiú röplabda válogatott Európa-bajnokságra, úgyhogy az mindenképp annak mondanám. Ezen kívül pedig szerintem a tavalyi ezüst Európa Ligába való szereplésünk, ahol döntőig meneteltünk, és ott ezüstérmesek lettünk, de ott a svédeket a visszavágó hiába ötszedbe megvertük, és nem az volt, hogy ők már, amikor tudták, hogy övék lesz az első hely, akkor felhozták volna a cseréket, és hogy mindenki kapja a játék lehetőséget, hanem teljes csapattal játszottak végig, úgyhogy azt mindenképpen ennek mondanám, és ezt az idei szereplést is nagy sikernek lehet elkönyvelni.
2: Említetted azt az U22-es EB-t, az akkor tényleg nagy fegyvertény volt, hiszen akkor már előtte évekig nem jutott ki fiú utánpótlás válogatott EB-re. Nektek akkor sikerült a hollandai U22-es EB-re kijutni a 8-as döntőbe, és ott a 6. helyet szereztétek meg. Annak a csapatnak a vezetőedzője éppen Toronyai Miklós volt, és abból a csapatból most már jó néhányan ott vagytok a felnőtt válogatottban. Mekkora lendületet adott számotokra az a tapasztalat, az az élmény, hogy tényleg akár Európa a legjobb csapataival is fel tudjátok venni a versenyt?
3: Hát mindenképp az, hogy ezzel meg tudtuk mutatni azt, hogy azért mi is fent vagyunk egy röplabdás térképen, ez mindenképp nagy löketet adott, és az ottani szereplés is az, hogy komoly csapatokkal fel tudtuk venni a versenyt, szerintem ez a legfontosabb.
2: Felnőtt szinten már ez a harmadik éve, de ahogy ezt már többször is említettem, most már kezdőjátékos vagy. Így nekivágni egy válogatott nyárnak a klubszezon után más érzés? Nagy felelősséget jelent már?
3: Mindenképp nagy felelősség. Szerintem a címeres mezt magára húzni az embernek. Ide már nyilván mindenki azért megy, hogy teljesítsen és jó teljesítményt nyújtson. Mindenki bizonyítani szeretne. Mindenki kezdőbe szeretne kerülni, és ezért minden nap dolgozik is ott a felkészülés alatt az ember. Úgyhogy mindenképp van egy kis nyomás, és van egy kis versengés így a posztásokkal szembe.
2: Beszéljünk egy kicsit a klubszezonotokról. Kazincbarcikával bronzérmesként zártatok a bajnokságot, kupában 4-es döntőt játszottatok. Dávidnek ez egy ismét egyénileg is kiemelkedő szezonod volt, hiszen a statisztikák alapján te lettél a bajnokság legjobb centere. Sikerült kimaxolni ezt a szezont? Először hozzád fordulnék ismét, Dávid.
3: Van egy-két fájó pont így a szezonnal kapcsolatban, mi ugye a kupadöntő az másfél lebonyolításban volt megszervezve, és úgy volt, hogy egymás követő nap játszottuk az elődöntőt és a döntőt is, és ott mi az elődöntőbe, a Kaposvárral egy ötszetbe kaptunk ki, ami elég fájó pont volt, talán vezettünk is 2-1-re, és ott elég jól ment a csapatnak. Szerintem, hogyha ott esetleg, nyilván ezt így utólag már nem tudunk rajta változtatni, de hogyha ott elkapjuk a Kaposvárt, aki később ugye bajnok is lett, meg kupagyőztes, az nagyon jó lehetett volna. A bajnokságot szerintem azt kimaxoltuk, szerintem ha fel is tudtuk venni a Fehérvárral, meg a Kaposvárral a versenyt, azért ők látszott, hogy több játékossal jobban tudták rotálni a csapatot. Szerintem az a harmadik hely az tökéletes volt nekünk. Még igen, a kupában az, hogy nem jutottunk be a döntőbe, utána a bronz mérkőzést is kikaptuk a pénzügyi ellen. Szerintem ott nagyon sok mindenkiből kivett az ötszettes meccs. Ezek, amik így negatívabbak voltak a szezonban, de összességében nagyon jó szezon zártunk szerintem.
2: Miklós, Dávidnak sikerült ismét egy remek szezon zárnia egyénileg is. Miben tudott szerinted leginkább előre lépni még?
4: Ezt több helyen, meg több platformon már elmondtam. Nekem tényleg szerencsém volt, illetve van velük, ezekkel a játékosokkal. Hisz tényleg az kevés, hogy van egy edző, és megcsinálja az edzéstervet, ahhoz kell játékos is, de fordítva is igaz, tehát hiába van játékos, hogyha nincs edző, és nincs edzés. Úgyhogy ez a kettő, ez kézbe jár. Amit én elterveztem, és a Dávidéknak lefektettem edzéstervet, azokat maradéktalanul megcsinálták, és sose kérdeztek vissza, hogy ezt most miért, vagy ezt most hogy, vagy most nem ezt minek. Úgyhogy ebbe nagy szerencsém volt. Nyilván a kőkemény munka, tehát a Dávidékkal elkezdtünk, ugye nekem is, engem is bedobtak a mély vízbe annak idején, ott még olyan srácokat kellett igazgatnom, akikkel játszottam együtt, meg az öltözőben együtt voltunk, az egy picit nehezebb volt. Utána, amikor megtörtént ez a fiatalosítás, akkor nyilván, nem tudom, majd ezt a Dávid megerősíti, hogy valószínűleg egy kicsit fölnéztek rám, és nem az volt, hogy együtt nőttünk fel, meg egy öltözőben marháskodtunk, utána ugye nekem kellett megmondani az ámbent, hogy akkor erre megyünk előre, de tényleg beletettük a munkát, és ugye ezelőtti szezonban is ő lett a legjobb blokkoló, ez pedig nekem az egyik veszőparipám, én a center játékosokról úgy tekintek elsősorban, mint blokkoló, az, hogy egy mérkőzésen 8-10 labdát kap egy center játékos, nyilván valahol többet kapnak, de azért egy center nem szokta úgy eldönteni a mérkőzéseket, tehát nekem elsősorban a blokk, ami a legfontosabb egy centernél, és mi arra fektettük igazából a hangsúlyt, nyilván az ütést is gyakorolni kellett, meg kell is, de ez meg is hozta az eredményt, és az elmúlt két szezonban a Dávid lett a legjobb blokkoló, úgyhogy nyilván ez örömteli. Az utolsó két szezont is, ahogy a Dávid mondta, kimaxoltuk. Én nem tartanám azt a kupa elődöntőt kudarcnak, vagy nem tudom már, hogy hívta. Csalódás, nem volt az csalódás, nyilván megint ott voltunk, hogy egy hajszálon múlt az egész. Hozzá tartozik, hogy nyilván a kupa döntő előtt nálunk egy betegség hullám volt az előző héten, és 4-5 játékosom, tehát volt olyan, hogy 8 játékosra tudtam edzeni, tehát csapatozni nem is nagyon tudtunk, úgyhogy ez a kettő és az ötszett az annyira kimerítette a társaságot, hogy a bronzmeccsre már nagyon elfogytunk, és ott 3-1-es vereséget szenvedtünk, egyébként egy olyan pénzügyőrtől, aki jó játékosokból és jó csapatot alkotott, de utána rögtön, hál' Istennek, az alapszakasz utolsó meccsén, amikor a pénzügyőrt fogadtuk, ott már vissza tudtuk nekik adni ezt a vereséget, és nyilván utána a bajnokságban ugye a bronzcsatát, azt ellenük meg tudtuk nyerni.
0: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
2: Önök továbbra is az utánpótlás sport.hu magazin műsorát hallják. A vendégén továbbra is a 19 éves röplabdázó, a felnőtt férfi válogatott centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Dávid, beszéljünk egy kicsit a közelmúlt után, a régmúltról, kicsit a kezdetekről. Kazincbarcikán kezdtél el röplabdázni. de ha jól tudom, viszonylag későn ismerkedtél meg a sportággal, utána azért rögös út vezetett mostanáig, amikor már a felnőtt válogatottban is rendszeresen szerepelsz. Mekkora hátrányt jelentett esetleg a kezdetekben ez a késői kezdés?
3: Szerintem nem jelentett hátrányt egyébként. Lehet, hogy vannak olyan játékosok, akik nagyon korán elkezdik, és úgymond kicsit kiégnek ebbe a dologba, úgyhogy én előtte egyébként, hát nem komoly versenyszerűen, de fociztam, kézilabdáztam, úsztam is egyébként. Szerintem ezek jó ilyen úgymond kiegészítő sportok voltak a röplabdának, úgyhogy már egy kezdő fizikumom, vagy egy kezdő mozgáskoordinációm meg volt így, úgyhogy valamilyen szinten ez a része könnyebb volt, mint hogyha csak elsőre ezt elkezdtem volna.
2: És a röplabda hány évesen jött az életedbe?
3: 2019-ben, 13 évesen. Úgyhogy szerintem még akkor pont időben voltam. Szerintem nagyon dinamikusan tudtam fejlődni, mert amikor már a vegyész utánpótlás voltam, utána szerintem egy évre vagy fél évre már utánpótlás válogatottba. Ott nagyon sokat tudtunk fejlődni ott nyáron a felkészülések alatt, és utána ez így haladt tovább ezen az úton.
2: Ha jól tudom, te Kuritjánról származol, Gazincbarcika melletti falu. Ott is kezdtél röplabdázni?
3: Gazincbarcikán én oda jártam általános iskolába, és először negyedikig Kuritjánba jártam általános iskolába, utána ötödikbe mentem át Gazincbarcikára. És akkor úgy volt, hogy ott jártam kézilabdázni, és ott Bagó László, aki tartott egy ilyen röplabda edzés, megkérdezte, hogy van-e kedvem röplabdázni, mert elég jó fizikumom lenne, meg ilyesmi. És először nem nagyon volt kedvem, nem tartottam annyira vonzónak ezt a sportot, aztán véletlen egyik kézilabda edzés után maradtam ott egy röplabda edzésen is, aztán itt maradtam, megtetszett, és itt maradtam a sportágban.
2: És szerencsére meg is érte, úgy látszik. Amikor viszonylag hamar a kezdethez képest, viszonylag hamar bekerültél az utánpótlás válogatottba, azt gondolom nagy pozitív visszajelzés volt, megerősítés volt, hogy tényleg lehet akár keresni valód is.
3: Persze, ez mindenképp, meg anyáiknak így akkor kezdett el egy kicsit így tudatosulni bennük, hogy ez komoly dolog, mert először csak úgy látták, hogy hát jó, a gyerek az jár edzésre, meg ilyenek, de annyira nem volt senki sportoló a családba, és ők akkor találkoztak vele egy elsőnek, ilyenkor szembesültek vele, hogy ez egy komoly dolog is lehet, aztán utána már ők is úgy álltak hozzá, hogy ezt komolyan veszik.
2: Miklós, neked hány évesen került a kezeid közé, úgymond Dávid, és mennyire látszott már az elején, hogy ő tehetséges lehet?
4: Igen, az előbb azért mosolyogtam, mert ezt a sztorit egy kicsit, tehát ugyanígy adta elő, csak egy kicsit más szavakat használtam, amit nyilván itt nem lehet elmondani, hogy minek érezte ezt a röplabda sportot, de utána tényleg benne maradt. Amit elmondtam, pont akkor rá egy-két évvel tám voltunk Dunakeszin, ott volt egy országos junior döntő, és ott volt ez az ominózus eset, amikor én mentem, hogy kinek kell még masszázs, és lassan menjünk, mert holnap mérkőzés van, és mindenki azért próbáljon meg pihenni, meg aludni. Akkor a Dávid már akkor, mondom még egyszer, nagyon fiatal volt, 15-16 éves, és akkor ő már visszanézegette a mérkőzéseket, a sajátját, és nézte azt is, hogy mi volt a rossz, mibe kell még, hogy tud gyorsabban odaérni egy-egy szélső blokkra. Úgyhogy én már akkor tehát láttam azt, hogy ő egy kicsit másabb beállítottságú, tehát egy kicsit profi gondolkodású. Akkor már számomra világossá vált, hogyha ezzel a sráccal van foglalkozva, akkor biztos, hogy el fog jutni válogatottságig, meg nyilván egy a játékosnak még az, hogy külföldön kipróbálhassa magát a lehető legjobb bajnokságokba. Hát neki most az első állomása azért a cserőplabdát nem kell bemutatni a röplabdás társadalomnak. Az elég jó hely lesz neki, főleg a legmagasabb osztályba megy. Tehát ott biztos, hogy rengeteget fog tanulni, és nagyon bízom benne, hogy ugye kezdőnek viszik, és ő szerintem meg is fogja tartani ezt a kezdő tagságát. Úgyhogy onnan pedig még biztos vagyok benne, hogy ő fog tudni fejlődni, és fog tudni tovább is lépni.
2: Ahogy most Miklós is említette, meg ahogy korábban már én is utaltam rá, a következő szezont már Csehországban kezded meg, a Benát Kínát Jizeru csapatában, ami cseh élvonalbeli együttes, nagyjából ilyen középmezőnyben található a cseh bajnokságban. Kezdjük ott, hogy miért éppen a Csehországot választottad, és mikor fogalmazolod meg benned, hogy szintet kell lépned, és külföldre szeretnél menni?
3: Nekem már ez terveim között volt, hogy én a következő szezonban már külföldön szeretnék játszani, így éreztem így a bajnokságon is. Lehet, hogy kell egy környezetváltás, vagy ilyesmi. Én teljesen meg voltam elégedve az otthoni munkával, mert tényleg nagyon sokat tudtunk fejlődni. Ez már tényleg csak az volt, hogy én már elterveztem, hogy külföldön, és minél hamarabb szeretném ezt kipróbálni magam. Az, hogy Csehország, az pedig onnan jött, hogy nekem a menedzserem egyébként cseh. Ő ezért képben van ott a bajnoksággal, hogy ki milyen szintet képvisel. Ő mondta azt, hogy ebbe a csapatban lenne lehetőség, és esetleg még ő is rám tud nézni, hogy működök ott a csapatba. Ez a cseh bajnokság egyébként tempóját, illetve sokkal gyorsabb, mint a magyar röplabdában itt az első osztály, úgyhogy mindenképp egy ugrás lesz nekem. Egy jó ugródeszka is a jövőre tekintve, hogyha ebbe a bajnokságba megállja helyét a játékos, az tud feljebb, erősebb csapatokba kerülni, és akár top bajnokságokba is eligazolni. Nyilván ez játékostól is függ, de ott a lehetőség az mindenképp meg lesz.
2: Nem egyedül mész magyarként, ugye, hanem Kis Mátéval együtt mentek majd ebbe a csapatba. Ez valamennyiest majd megkönnyíti a dolgodat, szerinted?
3: Szerintem mindenképp, mert Mátéval egyébként jóba vagyunk, válogatottban is, ugye.
2: Meg Barcikán is
3: csapattársak vagyunk, vagyis voltunk, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum. Neki is az első külföldi lehetősége, nekem is, úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy nem egyedül kell ezt így megélnünk, meg ezeket így kitapasztalni, hanem ott leszünk, egymást már ismerjük utána, ez így szerintem sokkal könnyebb lesz így a beilleszkedés ott is.

0: mondom, hogy ez törvényszerű, de azért az általában így szokott lenni, hogy nyilván akkor egy kicsit a fellegekbe járunk, hogy úristen, hát én itt jó vagyok, és akkor milyen jó, meg enyém az egész világ. Ez így van, de attól függetlenül vissza kell rángatni a játékosokat a földre, és dolgozni kell tovább. Hiába mondja azt, hogy ó, de már ez, ugye a Dávid is mondhatta volna 2 éven keresztül, hogy hülyére blokkolom a magyar bajnokságot. Ez rendben van, de attól függetlenül edzeni kell, mert hogyha nem, akkor utána elég hamar padlóra kerül az ember. De visszatérve, hogy milyen jövőt jósolok, én abszolút nem hülyeségből szerintem, de akár, ha nem is, de először olasz A2-be biztos, hogy el tudna érni, vagy esetleg francia másodosztályba is onnan feljebb lépni. Én azt gondolom, hogy ő azért van olyan karakter, és hogyha beleteszi a munkát, akkor biztos vagyok benne, hogy ő ezt, hogyha kitűzi, már pedig szerintem neki ez lesz a következő cél, hogy a csetől egy jobb bajnokság, az pedig egy olasz vagy egy francia bajnokság, akkor ő azt el fogja érni. Én nagyon, nem azért, mert itt ül, de tényleg bízok benne, és hiszek benne, és utána onnan egy francia másodosztályba, egy olasz A2-be, aztán tényleg, hogyha ott az ember egy nagyon jó szezont fut, akkor abban miért ne lehetne egy olasz A1 vagy egy francia első osztály.
1: A végén ejtsünk egy pár szót még esetleg tágabb értelemben a magyar férfi röplabda helyzetéről. Ahogy jutaltunk is rá, az U22-es EB előtt hosszú évekig nem sikerült magyar fiú utánpótlás válogatottnak kijutni a EB-re, illetve a felnőtt válogatott is azért voltak olyan időszakok, amikor adós maradt a jó eredményekkel. Most azért apránként, de látszik az előrelépés. Például tavaly nyáron is az U16-os fiú válogatott kijutott az EB-re. De Miklós, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar férfi röplabda szintet tudjon lépni és közelebb kerülni mondjuk az európai élmezőnyhöz is?
0: Amit én látok, az, ami most Barcikán, hál' Istennek megvalósult az infrastruktúra, nyilván az nagyon-nagyon fontos, azért még most is vannak csapatok, akik teremhiányjal, csarnokhiányjal küzdködnek, nem megfelelő termekbe. Nyilván röplabdát meg lehet tanítani kis terembe is, hiszen Kazincz Barcikán tanultam röplabdázni, egy olyan iskolaterembe, amiben a röplabda pálya be se fér, tehát úgy játszottunk, hogy körbe bordásfalak voltak, és az alsó 2 fok, ha oda pattant a labda, az még bent volt. Tehát nyilván az alapokat el lehet sajátítani, de utána azt gondolom, hogy U16-ba azért ott már olyan terembe, magas labdák, azoknak a feladásai, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket meg kell is, és tényleg, ahogy szokták mondani, egy tyúkóba nem nagyon lehet ezeket gyakorolni. Ezek kellenének, és nyilván rengeteg jó edző, és a jó edző alatt azt értem, aki tapasztalattal, rutinnal rendelkezik. Én nem magamat se sorolnám ide, hanem tényleg a legjobb edzők kellenének az utánpótlásba, hisz ott, hogyha az alapot rosszul adják, és tanítják meg, akkor később azt nagyon-nagyon nehéz, illetve nem is lehet kiszedni a játékosokból. Én a legjobb edzőket tenném oda, és ők tanítsák és neveljék az első pillanatoktól a kisgyerekeket, és utána felnőtt szinten már úgy érkeznek oda, hogy ott nyilván akkor taktika és is ilyen részeket kelljen. Tehát most egy kicsit azt érzem, ugye, és ez Barcikán is, holott tényleg ott is elindult azért az utánpótlás, de azt érzem, hogy akik feljönnek játékosok, azokkal még a felnőtt edzéseken feladásokat kell gyakorolni, mert azok nem olyan az alapérintés, bár most ugye ezen is változtatott a CEV, tehát már nincs kettős érintés, csak átmegy a túloldalra, tehát a feladásokat már nem veszik olyan szigorúan, de azt gondolom, hogy elindultunk, vannak gyerekek, ugye ez a korosztály az U22, aki elért eredményt, az a korosztály az nagyon-nagyon jó, tehát többen most itt a Kecskeméti Pálint, a Péter Boldizsár, a Ciclavic Dávid,
1: Varga Péter,
0: a Tóth Kristóf most igazolt ki feladóba Bulgáriába, tehát az tényleg egy olyan anyag, egy olyan maga, amiből most ezek a játékosok most mind külföldre fognak menni, ugye a Boldizsár az már egy évet le is húzott külföldön, úgyhogy tényleg elindult valami, hogy most az előbb említetted, az U16-osok is kijutottak az EB döntőre, tehát szépen lassan indulgat.

0: látnak, még mindig több kéne. Nyilván egy kis ország, de és azt szokták mondani, hogy úristen, a kézilabda és a kosárlabda elszipkázza a játékosokat. Hát azért meg kell nézni Szlovéniát, ahol 2 millió lakos van, és van röplabda, van kosárlabda, van kézilabda. Tehát a 2 millió lakosból ezt meg tudják oldani, akkor azt gondolom, hogy egy 10 millió lakosú országban ezt meg lehet csinálni. Nyilván fejlődni kell, a szövetség az óriási fejlődésen megy keresztül, próbálják egységesíteni a dolgokat, de nyilván ezek se fognak úgy jönni, hogy varázsütés, nyilván mindennek idő kell, úgyhogy azt mondom, hogy szép lassan, de halad a röplabda előre, lehet majd szerintem azt mondani, mint ahogy régen is ugye ez a Veres Péter, Mészáros Dömötör, Kok Robi, Kántor Sanyi, Éra, és tényleg top bajnokságban játszottak. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog jönni megint ez az éra, hogy játékosok top bajnokságban játszanak.
1: Így legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az Utánpótlás Sporton Túl magazin műsorát hallották Ciclavics Dáviddal, Toronyai Miklóssal és Hornyák Balázssal. A viszonthallásra.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió Utánpótlás magazin műsora. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Yeah, let me tell you what I'm talking about.

élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amint felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A műsoromat követők már megszokhatták, hogy szeretem a történeteket egészen más perspektívából megmutatni, mint ahogy eddig ismertük, és most is erre készülünk, amikor hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétájának, az olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes kalapácsvetőnek, Halász Bencének a pályakezdéséről lebbentjük fel a fátylat. Tudnélik egykor hazánk déli peremén, Jánoshalmán az akkor 14 éves, tehetségesnek tűnő Halász Bence körül egyszer csak megszűnt a klub. És a nyiladozó tehetségét a szombathelyi dobóesében szerették volna kibontakoztatni, ehhez pedig költözni kellett. Így az akkor friss diplomás Halász Gergő, Bence bátyja, kis túlzással hóna alá csapta az akkor kiskamasz 14-15 éves öccsét, Halász Bencét, és elköltözött vele Szombathelyre, hogy a szülők helyett szinte a szülője legyen a gimnáziumot kezdő fiatalnak, és elindítsa őt a világ egyik legnevesebb dobó műhelyének mindennapi darálója felé. Édesapjuk a mezőgazdasági családi vállalkozásban nyakig merülve otthonról mozdulni sem tudott, pedagógus édesanyjuk pedig két hetente tudta csak megtenni a legrövidebb úton is 330 kilométeres távolságot, hogy megnézze, hogyan boldogulnak a fiúk. Ma már tudjuk, kitűnően vették ezt az egyáltalán nem könnyű élethelyzetet, és Bence családi összefogással világhírű magyar atléta lett. Vigyázat! Érzelmes családi portré következik.
3: Végül is az életetek egy izgalmas szakaszában tulajdonképpen egy nagy vállalást tettél, amikor a család úgy döntött, hogy hát ketté váltok, és Bence életét te friss diplomásként fogod nagyjából 300 kilométerre az otthonotoktól menedzselni. Vissza tudsz erre emlékezni, hogy hogy jött egyáltalán ez a felvetés, és mondjuk egy fiatalember életében ez mennyire tűnt, hát, hogy úgy mondjam, nagyon nagy kihívásnak?
4: Hát ugye ez úgy volt, hogy a Bence elkezdte hozni ezeket a elég jó országos eredményeket már középiskola elején, de megszűnt ott a sportegyesülete Kiskunhalason. Fölajánlották a Maceik neki, hogy hát jöjjön el ide Szombathelyre. De hát hogy jöjjön el egy 14 éves gyerek 300 kilométer az otthonától, és akkor jött az ötlet, hogy én akkor végeztem a főiskolán, így akkor én felajánlottam, hogy én eljövök vele, megpróbáljuk.
3: Csak így, így akkor hórom alá csapom az öcsémet, és elköltözöm 300 kilométerre, és leszek apja helyett, meg anyja helyett, apja meg anyja?
4: Hát a Macáik felajánlották, hogy ők mindenben segítenek, hogyha úgy van. Uh-huh. Tehát végül is így volt.
3: Ezt nagyon egyszerűen írjátok le, és azt mondod, hogy egyszerűen emberek vagyunk, de te hogy emlékszel erre vissza? Mert azért, hát én most van egy 13 éves fiam, meg egy 19, ha most azt mondaná 19, hogy nagyon gyere, öcsi, akkor viszlek, szóval azért ezt, én nekem ez elképzelhetetlen. Nyilván persze sok év telt el azóta, de te hogy emlékszel vissza ezekre a napokra, Bence? Mert azért ez egy kis kamasz életében nagy döntés, ugye? Tehát új iskola, új lakóhely, új barátok, apát, anyát nem fogom látni. Csak a bátyámat.
5: Szerintem jó volt nekünk. Én úgy emlékszem vissza, hogy a Gergőke megpróbált mindent megcsinálni a háztartásban, amit csak tudott, és igazából tehát maga az a költözésnek az eldöntése, én úgy gondolom, hogy nekem is én már rá kellett bólintanom, de az idősebbek azok gyakorlatilag megbeszélték, hogy akkor menj, oké, próbáljam meg. A végső döntés mégis az enyém volt, de én azt hiszem, hogy azért ők ezt így kicsit, ők is döntöttek ebben, hogy oké, akkor legyen így.
3: Jó, de az összes ezzel kapcsolatos változást, amit az ember tényleg, mert azt hiszem első gimnazista lehettél akkoriban talán nagyjából, vagy éppen az általános iskola végén úgy korban. Szóval azért minden szempontból ez egy érzékeny kor. Tehát az, hogy az ember nem a szomszédba költöztél, tehát nem arról volt szó, hogy akkor jó, hát ha valami nem stimmel, akkor majd anya átugrik, vagy apa jön, aki ráadásul hát enyhén szóval is be volt fogva ugye itt a család mezőgazdasági munkáival. Szóval, hogy ez egy ilyen ma, a mai fejjel azt kell mondanom, vagy bármilyenkori fejjel, azért ez egy nagyon nagy vállalás, egy nagyon nagy döntés.
5: Valóban nagyon nagy, egy utólag visszagondolva, sokkal jobban értékelem, vagy érzem ennek a súlyát. Viszont akkor úgy voltam vele, hogy talán nem is éreztem ezt a súlyt, amit igazából ez az egész döntés hordoz magában. De én úgy gondolom, hogy minden kihívásban, amit elénk tett ezzel kapcsolatban az élet, azt abszolváltuk, nagyon jól kezeltük az egész szituációt, és gyakorlatilag mondhatom, amennyire lehetett, ugyanolyan gördülékenyen ment tovább az életünk, csak kicsit messze voltunk hazulról.
3: Világos. Gergő, milyen nehézségeket jelentett számodra tényleg egy kis kamasz mindennapjainak a menedzselése, az, hogy kész legyen a házi feladat, az, hogy időben odaérjen az edzésre, az, hogy nyilván egy növésben lévő fiúnak mindig megfelelő mennyiségű, meg minőségű étel legyen az asztalán, szóval, hogy ezeket azért így, nem tudom, egyszerű volt ezt megoldani?
4: Egyszerű volt, mert én egyszer sem emlékszek arra, hogy a Bencét iskolába kellett volna küldeni, vagy edzésre kellett volna küldeni. Tehát már akkor is szorgalmas volt. Tudta, hogy ez a feladat, és akkor ment, csinálta.
3: Tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy ezt kicsit, amikor erre vállalkoztál, akkor tudtad, hogy nem lesz nehéz dolgod, mert egy jó természetű öcséd van?
4: Hát mondhatjuk, igen. Igen. Ennyire egyébként szerintem nem gondoltunk bele annak idején, hogy mire vállalkozunk, de én, hát már nem most volt, régebben volt, de én semmiféle nehézségre nem emlékszek. Nem, tényleg nem kellett vele veszekedni sose semmiért, hogy noszogatni.
3: Jó, hát ez kiderül egyébként nyilván a doboedzésen is, hogy azért inkább vissza kell fogni sokszor, mint nem, azért ezt ma hallottuk. Minden, ami egy ilyen háztartás menedzselésével kapcsolatos, azért neked addigra már így 20 éves korra ment fiatal férfiként?
4: Hát, beletanultam. Lassan, szépen lassan. De hát anyukánk szerintem olyan két hetente jött. Uh-huh. És akkor segített.
3: Hogy emlékszel ezekre a beilleszkedési hónapokra, évekre, Bence?
5: Én is. A Gergő egyébként nagyon jól elmondta, hogy tényleg nem gondoltunk bele igazából abba, hogy milyen nehézség lehetnek, de nem is éreztünk semmilyen fajta nehézséget. Uh-huh. Tehát eljöttünk, mindenki csinálta a dolgát. Én eljártam iskolába, edzésre, Gergő eljár dolgozni, és akkor este pedig otthon együtt nyilván találkoztunk. Ő is tudta azt, hogy nekem mit kell csinálni, én ugyanúgy felfogtam az én feladataimnak a súlyát, és akkor azt mondták, hogy akkor ekkor meg ekkor van az edzés, ilyenkor van az iskola, akkor én mentem és csináltam. Nem kellett szerintem se engem ezért egyszer se kirúgni otthonról, hogy már pedig most menned kell. Nagyon nehéz igazából tényleg visszaemlékezni már, mert nagyon rég volt, de bennem mindenféleképpen pozitív emlékek. Lehet, hogy még nagyon sokszor nem mondtam el elég, de tényleg nagyon hálás vagyok a Gergőnek igazából, hogy ezen az úton azért ő elindított.
3: Igen, hát ugye ez az, amikor, és ezért is szeretem, hogyha egy picit megmutathatjuk azt, hogy valójában nincsenek sportsikerek, családi támogatás, meg áldozatvállalás nélkül, ezekről nagyon ritkán beszélünk, még akkor is, hogyha ez tulajdonképpen nem történik, vagy nem feltétlenül tűnik akkor áldozatvállalásnak, hanem hogy ti most megfogalmazátok nekem, ez magától értetődő döntés volt, amiben egyszerűen csak úgy bele szoktatok a hétköznapokban. Gergő, mikor érzékelte a család úgy, mennyi idő eltelte után, hogy végül is ez a döntés, ez jónak bizonyult, hogy ebből bizony Bence úgy fog kijönni, hogy rátalál egy olyan sportágra, egy olyan versenyszámra, amiben akár sikeres lehet, mert hogy azért valljuk meg, amikor ezt a döntést meghoztátok, erre semmi garancia nem volt, ő egy ígéret volt, egy tehetség, akiből akár bármi is lehetett volna, vagy éppen abba is hagyhatta volna időközben.
4: Folyamatosan hozta az eredményeket, tehát én most én nem vagyok mindig olyan napra kész a Bence eredményeivel, mint mondjuk anyukám vagy apukám, de én úgy emlékszek, hogy tehát mindenféle országos versenyt megnyert, akkor, amikor elkerültünk Szombathelyre, akkor kezdett el nemzetközi versenyekre is járni, ott is a mindenfélét megnyert. Tehát folyamatos volt az a visszajelzés, hogy hát jó döntés volt ez az ő részéről, hogy folytatja, és hogy elmentünk Szombathelyre.
3: Uh-huh. Aztán ugye eljött egy bizonyos idő, azt hiszem nagyjából másfél év múlva, amikor, ha jól tudom, azért neked nem volt annyira könnyű itt a beilleszkedés, vagy akár az elhelyezkedés, amikor meg lett egy váltás, ugye? És akkor édesanyád úgymond leváltott téged.
4: Hát igen, körülbelül egy másfél év után cseréltünk anyával, úgymond. És én akkor hazajöttem, azóta is itthon vagyok, és akkor családi vállalkozásba dolgozok.
3: Igen, mert hogy ez a családi vállalkozás, ez meg a mezőgazdaság körül forog, ha jól tudom. Nem tudom, ki volt az, aki annyira gyerekkorában nem szeretett almát meg körtét szedni?
5: Hát szerintem gyerekkorában sem melyikünk. Hát rá voltunk kényszerítve.
3: Jó,
5: de szerintem, hát ez is klisé, mint ma már egyszer említettem,
3: igen, igen.
5: Itt is van, hogy sokan azt mondják, hogy ezeket a hogy a gyerekkorban való munkát majd felnőttként megköszöni az ember. És amúgy velem is ez van. Tehát az, amit igazából otthon azt tanultam, hogy meg kell csinálni, akkor is, hogyha nincs kedvem, ezt ugyanúgy a most, az edzésbe, vagy bármilyen mindennapokban én ezt bele tudom építeni, és mind a munkakedvem, a munkamorálom, a munkabíró képességemet, ezek mind megalapozták, és tényleg hálás vagyok neki, vagy hálás vagyok egyáltalán, hogy ezeken a dolgokon én is keresztül mentem, mert nyilván ezek nélkül nem tartanék ott most, ahol.
3: De azért az biztos, hogy a munkamorálon túlmenően szerintem Bence rengeteg dolgot elsajátított az elmúlt években, és mondtad, hogy azért nem vagy napra kész az eredményekben, de biztos azt nyomon követted, hogy a világversenyek mondjuk így sorában ő hogyan változott, hogyan kezdte jobban elviselni a nyomást. Van-e neked például olyan versenyed, amire te visszaemlékszel, hogy ő hogy készült lélekben, és esetleg melyiknek az eredményét tartotta a legkiemelkedőbbnek, vagy a legkedvesebbnek?
4: Hát szerintem neki a legkedvesebb, az első ilyen legkedvesebb emléke, az lehet, hogy a magyar világbajnoki érme.
3: A budapesti világbajnokságról?
4: Éve.
5: Igen.
4: Szerintem annak örült a legjobban. Utána persze már jöttek neki világbajnoki, meg olimpiai érmei is, de szerintem az volt az első ilyen nagy igazi áttörése, hogy itthon tudta ezt elérni.
5: Szerintem is jól gondolja a Gergő, ráadásul ő, tehát a Gergőről tudni kell, hogy ő nem jön versenyekre. És az volt pont neki az első, azt hiszem, igen, a budapesti világbajnokság, ahova ő is kijött szurkolni. Utána annyira megtetszett neki, hogy a következő évben már Rómában, meg Párizsban is eljött. De igen, neki is a budapesti volt az első, és hát ugye így a család azt szerintem ilyenkor végignézi, meg végigérzékeli azt, hogy micsoda lelki nehézségeken, mert ezt ki kell mondani, ez tényleg az volt a budapesti, a világbajnokságra való felkészülés egész éve egy nagy szenvedés volt, mert megsérültem januárban, folyamatosan, utána megsérültem márciusban, és folyamatosan jöttek hátráltató tényezők, ami miatt azt éreztem, hogy ez így kezd elúszni ez az egész dolog, és aztán ugye nyilván a családjának ezt elpanaszkodja az ember, és a Gergő is folyamatosan ugye hallotta ezeket, hogy hát a Bencének már megint fáj a válla, már elesett, megint fáj a háta, tehát folyamatosan, és amikor a család is azt látja, hogy jön egy ilyen nagy esemény, közben van egy média nyomás is, van egy elvárás a szurkolóktól is, egy elvárás saját maga felől is, de az eredmények pedig a világbajnokság előtt egy hónappal még mindig nem jönnek, olyankor egy kétségbeesés lesz úrá az emberen, hogy na vajon itt mi lesz. És ezt a család, amikor végignézi, szerintem nekik se olyan kellemes.
3: Hát egyáltalán nem, sőt, azt mondd meg nekem, Gergő, hogy végül is az, hogy mondjuk ki, azért Halász Bence most hosszú évek óta gyakorlatilag a magyar atlétika első számú és egyetlen olyan megbízható nemzetközi klasszisa, aki világversenyről világversenyre tudja hozni ezen nyomás ellenére ezeket az elvárásokat, ez szerinted az ő személyiségében minek köszönhető?
4: Először is ugye azért neki is sok idő volt szerintem, mire beletanult, vagy hát így megszokta, hogy ilyen nagy a felhajtás körülötte, de egyébként meg hát ő ilyen jó a természete, tehát hogy ilyen jó fejgyerek, mindenki szereti, úgyhogy szerintem ezeket úgy viszonylag könnyen föl tudja már dolgozni.
3: Igen, na de hát azért ez egy elképesztő nyomás, tehát én végigéltem vele, láttam, hogy ezt a budapesti világbajnokságot megelőző stressz az nagyjából hogy nézett ki, és azt gondolom, hogy elképesztő, hogy mit állt ki, hiszen éremesélyes versenyző, mondhatni, kimondatlanul egyedül ő volt, hazai közönség előtt, sose volt még ilyen volumenű verseny. Ezt minden alkalommal elmondták, hogy mi az elvárás. Tehát ez azért még a legjobb fejebb, ilyen csúnyán mondjam, és a legjólelkűbb személyiségnek is azért hát bizony kárára válhat.
5: Most itt hadd szóljak bele, bocsánat, egy pillanatra, hogy kárára válhat valóban, és tényleg nehéz elviselni, és nekem is nehéz volt, de mi szerintem az egész családban olyanok vagyunk, hogy jó, hát akkor ez van, akkor így kell csinálni. Tehát próbálunk megbirkózni inkább az adott nehézségekkel, mint mondjuk a stressz is ilyen volt, mint hogy ahelyett, hogy panaszkodunk róla, és azt hiszük, hogy attól majd megoldódik. Bele kell tanulni, ugyanúgy, ahogy hosszú évek során én is beletanultam abban, hogy az izgulást a saját előnyömre tudjam fordítani, és azt a plusz adrenalint, ami felszabadul az versenyen, a nagyobb dobás irányába tudjam billenteni, inkább ahelyett, hogy túlizgulom és elrontom a technikálisan. Szóval tényleg ez egy... Mi szerintem milyenek vagyunk.
3: Igen, az látszik, hogy egy ilyen az egész család munkamorája meg a dolgokhoz való hozzáállása azért az nagyon pozitív és megoldás központú. És ez ugye édesapátokra is igaz, aki viszont abban a mondjuk úgy nehéz helyzetben van, hogy ugye a mezőgazdaságból eltartva ugye a kis családi vállalkozást, hát ha jól tudom, soha nem tudott lenni a nyári világversenyeiden.
5: Képzeld el, hogy ő is ott volt. Ezen a pont a budapesti azon világbajnokságon, azon ott volt, se előtte, se utána, ő azt mondta, hogy ő nem szeretne, egyszerűen. Hát majdnem szívrohamot kapott szó szerint, annyira izgult. Pedig ha valaki látta ugye a faterunkat, azért hát azért első látás elég ijesztő, méretügyileg.
3: Nagy darab ember?
5: Nagyon nagy darab ember, és amikor ő is...
3: Hát ő maga is jó atléta volt egyébként, ugye?
5: Így van. És amikor azt látja egy másik ember, egy ekkora termetes úriember is tud izgulni, akkor azért az úgy egy vicces kontraszt.
3: Milyen, mondjuk így, testvéri reményeid vannak az ő jövőbeli teljesítményét illetően? Ugye látjuk, hogy óriási a nemzetközi konkurencia, sőt, jönnek innen-onnan, bukkannak föl jobbnál jobb versenyzők, meg vannak hozzá hasonló állócsillagok. Te mit vizionálsz, vagy mit szeretnél vizionálni vele kapcsolatban a jövőt illetően?
4: Hát ő, ugye a Bence az egyértelműen azt mondja, hogy neki az a célja, hogy ő olimpiát szeretne nyerni. Szerintem meg is fogja csinálni, lehet, hogy már a következő olimpián. Tehát a mi munkát belerak, meg hát amennyi energiát, azt nem is tudom, hogy más is belerakja-e, lehet, hogy belerakják. De mindig azt szoktuk mondani a családba, hogy mindegy az, hogy hanyadik, olyat dobjon, amivel ő elégedett. Tehát, hogyha lehet, hogy most dobott 83-at, és kicsit szomorú volt, hogy csak harmadik lett, de hát nézze azt, hogy milyen nagyot dobott. Ne csak az eredményt nézze, hanem ő is nézze ezt a fejlődést, hogy milyen fejlődést ér el folyamatosan.
3: Aztán kiderült, hogy Bence jól viseli a nyomást, és végül is nyilvánvalóan azért mindig a család lehet az a fajta háttértámasz, amikor mondjuk kudarc van, vagy keserűség, ahol az ember erőt merít, de láttad őt valaha? Egyébként úgy igazán mély ponton elkeseredve, és ilyenkor mi, vagy ki tud neki segíteni?
6: Olyan nagyon nagy mély ponton szerintem nem volt a Bence sose igazából. Tehát ez a küzdeni akarás, ez úgy benne van, hogy nyilván van, amikor nem úgy érzi, hogy valami, akkor azt szoktuk mondani, hogy bízzál a macába, bízzál magadba, és akkor majd elkezdenek jönni az eredmények.
3: És amikor...
6: Nem mondanám, hogy ő olyan, az, aki nagyon sokáig a padlón van, ő nem van a fajta. Mindig föláll gyorsan.
3: Szerencsés karakter kérdése, Bence, szerinted? Vagy ezt is tulajdonképpen az a fajta magadba vagy a munkába vetett hit alapozza meg, ami jellemző rád?
5: Szerintem ez inkább sok tényezős. Tehát valószínűleg a karakterem is hozzájárul. Az, hogy milyen visszajelzéseket kapok folyamatosan a családtól, meg ami szerintem a legnagyobb részt kiteszi ebben az, hogy az a közösség, ami tényleg engem úgy A-blokk körül, ami beletartozik a maca, az edzéstársak, a család, aki a legközelebb van hozzám, az folyamatosan olyan visszajelzést ad, hogy mennyi csinál tovább, bízzál benne, tényleg a macában. Tehát nem egyszer volt az, hogy itthon folyamatosan panaszkodtam anyának, hogy anya, fáradt vagyok, mindenem fáj, nem akarok ennyit edzeni, nem megy messzire a kalapács, mi lesz ebből. És anya mindig csak annyit szokott mondani, hogy bízzál a macában, ő egy zseni. És akkor mindig igaza volt. Tehát, hogy már nem lehet igazából tényleg ezt megcáfolni, mert ennyiszer, hogyha valakinek igaza van, akkor az egy rendszer. Uh-huh. És tehát összességében ez az egész dolog, sok dolog az, ami engem tovább lendít a nehézségeken, és bármilyen furán hangzik, azért tényleg például a tokiói, ugye a 2025-ös tokiói harmadik helyezés, az nekem egy nagy nehézség volt azt feldolgozni, hogy egyszerűen tényleg egy napig azt mondom, annál többet csinálni, amit meg annál többet belerakni, mint amit tavaly beleraktam, én nem tudok. Lehet, hogy más tud, én nem tudok, és nehéz volt elfogadni, hogy még egy korát is dobok, és az csak a harmadik helyre elég. És ez a kép, amit az előbb nézegettél, a hármas összeborulós képünk, azért nagyon szeretem, mert hát én ott megmondom őszintén, hogy kicsit megkönnyeztem, hogy én nem tudom, hogy hogyan lehet innen majd még előre lépni. És most már tudom. És ők ott egyből azt mondták nekem, hogy ne szomorkodjak, legyek büszke, mert egy olyan nagyot léptünk előre, ahonnan lehet még tovább menni majd.
3: Azért ez nagy dolog, hogy valóban egy ilyen pozitív szemlélet jellemzi nyilván Bencét. Mennyire vagytok büszkék rá, illetve ott a környezetetekben egyáltalán? Nyilván mindenki el van foglalva a napi dolgával, vagy éppen a sérülésével, vagy éppen a gyógyulásával, vagy éppen mindig van valami, mert aratni, vetni, szedni kell a dolgokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy unatkoznátok, de mit jelent ott a környezetetekben Bence, illetve az ő sikerei?
5: Bocsánat, hagyd szóljak bele, még mielőtt a Gergő válaszol. Itt mindenképp szeretném ide bökni azt, hogy én szerintem, majd a Gergő mindjárt válaszol, szerintem büszkék, de arra mindenek előtt büszkék, hogy én olyan maradtam, amilyen szerintem voltam, erre mindig külön megpróbáltam figyelni, és attól, hogy én mondjuk ezeket elértem, én attól mindig a Gergőnek az öccse vagyok, vagy az öccse leszek. És ez szerintem a legfontosabb.
3: Így van?
6: Így válaszolt.
3: Jó, bővebben.
6: Hát nagyon büszkék vagyunk rá, tehát azért mindig szoktam érdeklődni, hogy hogy áll az edzés, mekkorát dobott, mit gondol most, hogy milyen stádiumban van most, hogy mennyire érzi magát csúcsformában, nem érzi csúcsformában, de azért én is mindig szoktam kérdezgetni, apát is szoktam kérdezgetni, anyát is, Bencét is, tehát így több erről is informálódok általában. De minden esetben mindenki nagyon büszke itt a szűk családba is, a tágabb családba is. Itt Jánosalmán is mindenki tudja már, hogy ki a Bence. Lekem, hát ilyen 5-6-7 éve körülbelül, amikor úgy től kapták inkább a Bencét, amikor már gondolom a felnőttek között versenyzett, nekem is mindenki gratulált. Jöttem az utcán, mentem, és akkor gratulálunk az eredményeidhez. Hát van a köszönöm szépen, de a testvéremmel összekevernek, mert ugye kis városban lakunk, mindenki tudja a másikról, hogy nagyjából ki, és azt tudták, hogy én valami halászgyerek vagyok. Aki összekapcsolták magukba, hogy akkor biztos én vagyok az a kalapácsettő. És akkor gratulálgatnak. De hát akkor mindig mi kellett őket javítani, hogy hát igen, a testvérem az. Hát, érdekes volt az elején, most már mindenki tudja.
3: Tőled szeretném hallani, hogy mi a cél?
5: Az, amit a Gergő elmondott. Most már érmek tekintetében azt lehet mondani, hogy a legtöbb érmet szerzett magyar atléta vagyok. Vannak nálam eredményesebbek, hiszen Krisztián azért olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok, tehát neki kicsit fényesebb az érem kollekciója. De nekem, igen, nekem ez a célom, hogy olimpiai bajnok legyek, a legelső szabadtéri világbajnok, Európa bajnok, amire idén szerencsére már esélyem is lesz, hogy mármint, hogy a verseny meg lesz tartva, meg lehet mutatni, hogy tudok szerepelni. Hát minden három versenyből szeretnék nyerni.
3: Mennyi időt adsz magadnak ezeknek a céloknak a megvalósítására? Időfaktor kérdése ez egyáltalán, vagy valami más kell hozzá, hiszen ez nem egy egyedülálló verseny, itt nem az órával, persze nyilván a méterekkel harcolsz, de azért itt ellenfelek, időjárás, hangulat, egyéb tényezők, nagyon-nagyon sok minden kell, hogy együtt álljon.
5: Azt, mint a mai edzésen is láttátok, azért a lapácsvetés ez nem egy kiméletes versenyszám. És most már, hogy azért én is egy előrébb lépdelek így a korban, azt mondhatom, hogy nekem is lassan figyelnem kell az órára. Én azt gondolom, hogy még 6-7 év, ami szerintem bennem lehet. Nyilván a Los Angeles-i olimpiáig elmenni, az nem kérdés. Én azt gondolom, hogy 35 évesen még az Ausztrál 32-es olimpián is el lehet szerepelni, és szerintem ott fogom szökre akasztani a kalapácsot. Egyelőre ez az elképzelésem, de meglátjuk, hogy majd még az élet ad, de nekem utána lehetőséget, vagy már előtte is, valami miatt, ne legyen így, de hogyha valami miatt úgy alakul, hogy abba kell hagynom, meglátjuk. Tehát én a 32-es olimpiát tűztem ki még célul, ami szerintem így az egészséges pályafutásba beletartozhat.
3: És köszönjük szépen azt, hogy egykor úgy döntöttél, hogy vállalod Bence útnak indítását, hiszen ma valószínűleg nem beszélgetnénk itt egy sikeres atlétával, hogyha ez a közös döntés nem születik akkor meg.
6: Igen, hát megérte.
5: Köszönöm, Gergőke!
2: Az elmúlt fél órában hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétája Halász Bence, és az őt a pályáján Szombathelyen útnak indító bátyja Halász Gergő megható családi portréját hallhattuk itt a Profilban. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
0: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat elő, hogy bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Tisztó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: There once was a ship that put

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit-szigeten a Holdudvarban található, és ahol Margit-sziget Sportsziget címmel nyílt kiállítás rengeteg emléktárgyal, érdekességgel, történettel. Hogy mi vár ránk, ha ide látogatunk, kiderül, ha velük tartanak. Én Beró Emese vagyok. Salamon Judita, a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit-szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeum működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magán a kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogos, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállítást, a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt még igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a muzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillérre épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
0: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány? Merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend. Csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
2: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
0: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
2: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit-sziget szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például menjünk egy kicsit közelebb, és akkor tudni fogom. Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
0: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emléke, ami itt fellelhető?
2: A legkorábbi tárgyak a Margit hídhoz kapcsolódó tárgyaink, ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba. Partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
0: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
2: Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
0: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
2: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
0: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
4: A muzeológus munkája alapvetően, míg ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is. Figyel, a muzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több muzeológus is, mert ugye a gyűjtemény gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
0: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
4: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan nyilván ugye a sportolóknak, ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszóközönség, ez a Margit uszodának az úszóközönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között. Ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte ágazó, mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
0: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézéssel, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
4: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, nem ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga a Margit-sziget, de ugye mind meghiklette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sport tematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sport tematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintve megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik ami ugye a falnál fogad minket a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a Sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is, az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atlétikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátokkal az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így az első körben itt a falon a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázót ábrázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, hogy az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem ugye ez az épületkomplexum megvalósult, hogy annak a mecénását is mutatja.
0: Csak egy mondattal visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként az a plakát?
4: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy ezt a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.

0: Akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus áll itt mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, míg a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük, tehát hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladata készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásokba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozásra is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni. És mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de azt mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegoldás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól előtletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás. Úgyhogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt. Ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bero Emesét hallották.

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltött című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be, előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile Olaszország 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile, de aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemben.

0: eszemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű, vagy olasz gyökerű futballista, ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
1: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
2: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
1: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
0: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
1: A Jaime Ramírez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
3: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
1: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
4: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
1: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
3: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
1: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
0: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
5: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
0: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknek a góljával, jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban repették haza, hanem különböző városokban szállt meg a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
5: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga a figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
6: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatuk, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az orma előtt, tehát öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol kelleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentinával egy csoportban játszottunk, 2-1-re kikaptunk, a magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
5: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
6: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért, mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut.
1: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
6: Lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a Magyar Tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínába született, hanem Rosarióba a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, gyerekek, ehhez minimum 4-et ki kell kapnotok.
1: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő Peru játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
4: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
1: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
7: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
1: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
7: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
1: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a Perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
4: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
1: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
3: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
1: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
6: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetődhetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha ha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami régből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amineket amúgy szokott.
1: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma, az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Ballai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
6: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatát, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7-be jutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
1: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára.
5: Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alku része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetébe a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
8: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
5: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbításról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
8: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobába volt, Argentinába. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
5: A németek centere Horst Rubes már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
7: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
5: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
2: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
5: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
8: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szeregetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
5: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
7: A második játékrészben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
5: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
4: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
5: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
2: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
3: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
4: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
5: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
7: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
2: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
3: Alemi Szekkal, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
5: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
4: A Algéria Labdarúgó Szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
5: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bözdi egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
7: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmét a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
5: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
9: miközben nézzük, angol támadás, próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Papista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, tovább itt Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valtanoé, aztán Maradona fejel, gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltánó már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
1: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
10: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előre ívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
1: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
11: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jeleze kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
1: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
2: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
1: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
12: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
1: A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
13: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
1: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
12: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
1: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátóbb volt Maradónával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
2: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
1: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Né Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
7: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
1: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
9: Maradona utána a sarokzászlóval tajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kés a rajon megy át, a 16-os a belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
1: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvai sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
11: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
1: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
10: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a 4-döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a 4-döntőben a világbajnokság 2 legendás, 2 legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
2: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, a ribácsör sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
12: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
2: Az első gól egyértelmű csalás volt és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó aligha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, na akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hugh Seeding vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntős indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki már azzal kezdte, mindjárt a meccs elején adott egy 11-est Dél-Koreának, de azt Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a 2-t kihagyta, és aztán Sol Ki-hyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrol tapofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasztár szerinte műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ann többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztítni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett továbbütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccsel. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szóli reptéren találkoztak Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, az, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Iván Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Iván Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyig, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esetnél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalag címekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, Kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetség kaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol

0: Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati arányal megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztról, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
1: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
2: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
1: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
1: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argandúr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argandúr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
4: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárgalapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
1: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
4: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
1: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendezőország. Reméljük, érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
5: Ez volt az Újratöltve a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt kívánunk, 6 óra, 7 perc van július 17-én, és még mindig 2026-ban járunk, péntek reggel van. Egész reggel itt lesz velünk Bene Feri, jó reggel, drága Feri.
2: És Csisztus Zsuzsi, jó reggel.
1: Jó reggelt mindenkinek.
2: Nagyon sokáig 26 lesz.
1: Igen, csak mihez tartás véget, mert július 17-éből szokott lenni minden évben egy, de azért nem mindegy, hogy melyik évben járunk, úgyhogy ezt azért nem árt, hogyha tisztázzuk. Hát annál is inkább, mert hogy 104 mérkőzésből összesen 2 van hátra, és ha már itt a napok számbavételénél tartottunk gondolta, megkérdezem, hogy fog-e hiányozni, hogy a felborult bioritmusod most talán esetleg helyreáll, drága Feri?
2: Hát jobban vagyok híve az európai világbajnokságoknak, mondjuk meg őszintén. Nem annyira sajnálom, hogy a világbajnoki döntő magyar idő szerint 9 órától kezdődik vasárnap, már nagyon-nagyon várom. És hát azért úgy körülbelül, hogy 16 közé jutástól, vagy talán 8 közé jutástól azért elég élvezetes is volt a világbajnokság. Tehát megkaptuk azokat a bizonyos drámai csatákat, nagy hősöket, nagy fordulatokat, edzői pozitív és negatív zseniális húzásokat. Úgyhogy én úgy kezdek úgy a VB-vel kapcsolatban egy picivel pozitívabban figyelni az eseményeket. De hát Infantino bácsi, ez a 64 ranővelése, meg hogy a 48 mennyire sikeres, hát szóval... Nem tudom, Jenny lehet Infantil. Az ő szempontjából a márványtornyos vippekből, meg a luxus hotelekből pozitív volt,
1: picit
2: de én alig
1: más
2: vártam.
1: A perspektíva onnan nézve, egészen biztos.
2: A csoportmeccsnek a végét.
1: Igen. Jó, hát figyelj, majd mindjárt kivesézzük a Gianni Infantil, Infantino bácsinak az ötleteit, meg mindent, ami itt történt az elmúlt napokban, mert azért azt gondolom, hogy az érzelmi hullámvasút föntjeit és lentjeit megjárta a világ, megjárták a szurkolók, majd mindjárt egy kicsit kibeszéljük, hogy te mit láttál ebből, hogy láttad, és a többi, viszont egy másik fontos dologról beszéljünk már, mégpedig arról, és akkor egy kicsit hátrébb kapcsolunk, és vissza is egészen a magyar viszonyok közé, hogy nagyon szépen és könnyedén jutott túl első ellenfelén a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Tegnap hazai pályán a Grupa Marinában ugye 3-0-ra győzte le a szerb Vojvodinát, és miután hogy az első mérkőzésen Újvidéken 2-1-re nyert a miénk. Ez azért ez az 5-1, ez meggyőző, nem Feri?
2: Így van, kétségtelenül, sőt, különösen itt ez a visszavágó, amire nem számítottam, ennyire sima Ferencváros győzelem születik. Nyilván a tényhez hozzátartozik, a tényekhez, hogy Szűcs Kornélt kiállították a 9. percben.
1: Az nem volt szép az a belépő, egyébként nem is értettem.
2: Igen,
1: egészen.
2: Az az igazság, hogy én Kornélt jól ismerem, mert dolgoztam vele a DVTK-nál is, meg az utánpótlás válogatottaknál is. Tényleg egy nagyon-nagyon csupaszív, őszinte és a mérkőzésekbe minden lelkületét beletevő játékosról van szó. És hajlamos olyanra, hogy nem feltétlenül eléggé megfontolt bizonyos kétes szituációknál.
1: Hát most is így nézett ki,
2: igen,
1: pont.
2: Most is érezni lehetett, hogy nem akar szabálytalankodni, durvaságot pláne nem akar okozni az ellenfelének, viszont késett egy ütemet, és a posztjából fakadóan ez az ütemkésés, ez gyakorlatilag az angolul ez a professional foul, tehát az egyértelmű gólhelyzetben kitörő játékos elleni szabálytalanság, ami nem maga a durvaság miatt, de tény, hogy egy gólhelyzetet megakadályozott szabálytalanul, emiatt lett kiállítás.
1: Tehát nincs más módja tulajdonképpen a játékvezetőnek, mint a piros lapot.
2: A játékvezetőnek nincs. Itt nyilván védő szempontból taktikailag az lett volna talán a jobb megoldás, hogy ugye ez azért eléggé kisodródva a jobb összekötő helyén volt, tehát nem szabad ilyen rösssel, ilyen lendülettel belemenni az ilyen párharcokba, mert gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy vagy odaér, és akkor tud szerelni, vagy biztos volt, ha ütemet késik, akkor szabálytalanság lesz, és mivel már ő mögötte nem volt biztosító védőjátékos, egyértelmű gólhelyzetet akadályozott meg. Itt fekfontoltabb kell lenni, le kell lassítani, terelni kell az ellenfelet, nem szabad ilyen őszintén belemenni ilyen helyzetbe.
1: Hát ez eléggé őszintére sikerült, és amúgy egyébként mi volt a véleményed végül is az alakulóban, az épülőben lévő Borbély Balázs féle Ferencvárosról, hát a visszatérőkről, ugye? Tehát azért azt gondolom, hogy szerintem egy hét, és ahhoz képest, hogy ugye, hogy szezon elején járunk, és tényleg ez még arról szól, hogy mindenkivel ismerkedik, már most ebben az egy hétben szerintem jelentős fejlődésem ment, tehát legalábbis külső szemlélő szerint ez a csapat.
2: Igen, Borbély Balázs által edzett Ferencváros kezdi azokat a pozitív karakterjegyeket csillogtatni, ami az Etóra is jellemző volt, hogy az ellenfél tér felén magas arányú labdabirtoklás. Azért nyilván itt most magából a tényből fakadóan, hogy nagyon korán emberelőnybe került a Fradi, és gyakorlatilag a továbbjutás az nagyon-nagyon hamar el is dőlt. Azért hullámzó volt a játék, nem volt folyamatos nyomás a Ferencváros részéről, de itt tényleg csak a gólkülönbség volt kérdéses. Tehát elérte azt a Fradi, hogy azért a sorsolás előtt nem annyira örültünk a Vojvodinának, azért a szerb csapatokkal szemben nem feltétlenül mindig pozitív az élményünk, de egyrészt az odavágó mérkőzésen is nagyon meggyőző és nagyon hatékony volt a Fradi, most pedig a visszavágón kétség nem férhetett hozzá, hogy a jobb csapat jut tovább. Én nekem, ami a Ferencvárossal kapcsolatban kételjem, az, hogy a négyvédős rendszerben, főleg úgy, hogy két offenzív szélsővédővel rendelkezik jelenleg a Osvát és Kádu személyében a Fradi, a két belsővédő vajon elég lesz a védekezés stabilizálására, vajon Nabi Keita, aki szenzációsan futballozik és régi önmagát idézi a támadójáték jelenleg, tekintetében, valóban. Élmény nézni a játékát, vajon védekezésből is meg tudja oldani, és hát ugyan nagy nyertes egyértelműen Zakariasen ennek a rendszernek, aki szárnyal is, és jól is futballozik.
1: Gyakorlatilag Zakariasen fel is saját magának szerintem a legjobbját nyújtja most.
2: Igen, és hát Lenny Joseph is góllal tért vissza, de bizony. Tényleg Kadut hangsúlyoznám ki, aki szemedgyönyörködtető gólpaszt adott, és nem egyszer, nem kétszer megforgatta a védőjét, köztük válogatott játékost is a szerb oldalon, tehát mondom, én nekem az a kérdésem, hogy a Fradi egy olyan mérkőzésen, ami sokkal-sokkal kiegyenlítettebb, ahol azért szükség van a stabilizált védelemre, és szükség van arra, hogy adott esetben nullára lehozzák a mérkőzést, akkor is képes lesz erre, hiszen most azért olyan nagy nyomás nem helyezett.
1: És hát Gruber is ugye csereként állt be, és gólszerző.
2: Igen, nagyon szép gólt szerzett. Igen. Én sokszor kritikus voltam vele kapcsolatban, de tényleg jó ritmusban, jó ütembe állt be, és tényleg olyan gólt szerzett, ami azért nem jellemző rá, tehát jobb lába felé csinálta meg a cseh, és nagyon szépen a rosszabbik lábával kilőtte a hosszú sarkot.
1: Hát most pont amit kérdezel, ugye, hogy ez a négyvédős rendszer meg a két belső védő a következő ellenfélnél, ugye a Holland 20-nél vajon elegendő lesz ez? Azért nem lesz egy egyszerű feladat.
2: Tökéletesen látod, ott fog igazából kiderülni meg az élesebb magyar mérkőzéseken, de a Twente ellen mindenféleképpen egy sokkal, de sokkal stabilabb Ferencvárosra lesz szükség, mint a Vojvodin ellen idegenbeli mérkőzésen, hiszen ott azért, ne felejtsük, azért volt a szerb csapatnak két kapufája, a fordulópontokból ott nagyon jól jött ki a Fradi, de az kétségtelen, hogy önbizalommal telve várhatja a csapat, gyakorlatilag megtalálta Borbély Balázs a legjobb kezdőjét, és azért a kispadon is vannak ütőképes játékosok, tehát én optimista vagyok alapjáőve.
1: Még akkor azért... is, hogy amikor azért ugye bőven az átigazolási időszakban még jöhetnek, mehetnek játékosok, és mehetnek is, nem csak jöhetnek, szerinted?
2: Szerintem ezt azért ki fogják használni. Mindig van két hullám az átigazolási időszaknak. Rögtön az elején, az első 2-3 hétben, amikor a céligazolások realizálódnak, és mindig van egy utolsó hullám, tényleg szó szerint az utolsó pillanatokban, amikor esetleg egy nagy igényekkel fellépő játékos érezvén, hogy kifut az időszakból, visszaveszi az igényét és könnyebben elérhető, vagy adott esetben kiderülnek a keretek a csapatoknál, és a kereten kívül kerülő játékosok esetleg egy szintet visszalépve, de új szerződést tudnak kapni akár más helyen, szóval mindig van a végén egy felbojdulás.
1: Még egy mondat talán, amit Borbély Balázs is megérdemel, ugye először is nekem nagyon szimpatikusan azt nyilatkozta, ugye itt a Grupama Arénában sorra kerülő mérkőzés előtt, hogy hát bizony volt benne egy kis lámpaláz, és szerintem ez olyan emberi, tehát ugye egyrészt ez volt az első nagy teszt nyilvánvalóan, ugye az új csapatánál, és tudjuk jól, hogy nyilván nem volt érzelemmentes azért a Győrből való távozás és az ide történő megérkezés. Nem a megérkezés volt a kérdés, hogy hogy fogadják, de hát azért mégis ugye a legpatinásabb klubhoz jött, szóval ez is egy érdekes történet, illetve az, hogy független az 5-1-es könnyednek tűnő továbbjutásról, azért nagyon kritikus volt a csapatával, most is elmondta a 3-0 után, hogy a második fél idő elején túlzottan lassúak voltunk, körülményesek voltunk, szóval, hogy hozza azt a kritikus látásmódot, úgy látom, amit megszoktunk tőle.
2: Igen, egyrésztről azért nem idegenként érkezett a Fradihoz, hiszen az utánpótlásban azért már tevékenyen részt vett az utánpótlás fejlesztésében, és utánpótlás edzőként éveken át a Ferencvárost erősítette. Ugyanakkor azt nagyon bölcsen teszi, hogy azért egy ilyen iratlan szabály, és tényleg mind pedagógiailag, mind pszichológiailag, akkor kell a játékosokat kritizálni igazán, és nyilván a mi különböző médiumok felé, pláne amikor siker van. Tehát sokkal jobban elfogadja a játékos, egy 3-0-as győzelem után könnyű azt mondani, hogy ugye...
1: Még lehetté hát, volna jobb
2: is. Igen, meg lassú a körülményesek voltunk, mint egy vereség után, amikor épp elég baja van a játékosnak, olyankor inkább pozitívnak kell lenni.
1: No, hát akkor ez mindenképpen egy ígéretes dolog, és hát sajnos pláne szemben a Győrrel, ugye, melyik, hát azt kell mondanom, hogy... abszolút nem tudott erőt felmutatni, és ugye a Bajnokok Ligája csoportköréből most már ki is zuhant, és a konferencia ligában folytathatja, úgyhogy az sajnos több szót igazából nem érdemel, de a labdarúgó világbajnokság annál többet érdemel, Feri. Hát mik történtek ezeken az elképesztő elődöntőkön? Szóval én azt gondolom, hogy megint kiderül, ugye, hogy miért nyilván a világ egyik legszórakoztatóbb, és legizgalmasabb, és legkiszámíthatatlanabb a játék a labdarúgás. Tehát az, kezdjük akkor ugye időrendi sorrendben egy kicsit felgöngyölíteni a dolgokat, hogy a francia válogatott gyakorlatilag, amelyik torony magasan fölfelé kilógott ebből a világbajnoki mezőnyből, elsősorban ugye a félelmetes támadó sorának köszönhetően. Hát egyrészt, hogy nem szeretném a saját jóslataimat itt előráncigálni, de azt azért egy nyilván ennek a mérkőzésnek a előfutáraként a spanyolokkal szemben elődöntő előtt azért én szóba hoztam, hogy a nagybölcsek azt mondták, hogy egy ilyen hosszú tornán minden csapatnak lehet egy rossz napja. Na most, ha ezt az egy rossz napot éppen a spanyol válogatottal szemben fogod ki, akkor még a franciák is gyakorlatilag egy ilyen, mondhatni, hát szinte érthetetlen vereséget szenvedhetnek.
2: Igen, nagyon jól látod, én úgy fogalmaztam, hogy az a gyanús a francia válogatottban, hogy gyakorlatilag hullámvölgy nélkül én még nem tapasztaltam olyat, akár egy 4 hetes világbajnokság során sem, hogy ezt nagyon véghez lehet vinni, nagyon kevés csapat tudta ezt megoldani, pláne egy 5 hetesnél én nekem az volt a kételyem, hogy vajon végig verik-e a mezőnyt, ami nagyon ritka, vagy pont a hullámvölgy a legfontosabbkor jön elő. A számukra, amíg legkevésbé kedvező. Viszont az azt se felejtsük el, hogy De La Fuente-nek egy mesterműve volt ez a mérkőzés. Tehát az nyilvánvaló volt.
1: Ezt tanítani fogják, ugye?
2: Ezt én mindenkinek javaslom, hogy aki teheti és egy kicsit szakmai szemmel gondolkodik, lehet, vagy szeretne fejlődni.
1: Lehet, a taktikai periodizáció című könyvedet, amit én elkezdtem lapozgatni, úgyhogy...
2: De szerintem ő nagyon jól tudja ezeket a dolgokat.
1: Szóval tényleg fantasztikus volt.
2: Igen, és hát gondoljunk bele, hogy egész egyszerűen egy Barcola, vagy akár Doué, Olise, Dembele, Bappé féle fémjelzett francia válogatottnak a támadó sorát úgy nem lehet semlegesíteni, hogy engeded a 16-osunk környékére őket, mert előbb-utóbb belehibázol, túlfotbaloznak. De La Fuente pont ezzel ellentétes taktikán dolgozott ki, áthelyezte a játék súlypontját a francia térfélre, gyakorlatilag visszatámadásokkal, a mélységi passzok zárásával elfojtotta úgy a francia válogatottat, hogy a legjobb játékosokig a mérkőzés nagy részébe el sem jutott a labda.
1: Igen.
2: Tehát eljutni arra a szintre, hogy a 89. percben van az első francia kaput eltaláló lövés, az egész egyszerűen elképesztő. És nyilván van minőség.
1: És Didier Deschamps arcán is látszott, ez a teljes döbbenet, és tulajdonképpen a tanácstalanság, a világ egyik legnagyobb, vagy világ egyik másik legnagyobb taktikusáról beszélünk, ugye, aki azért elképesztő dolgokat hajtott végre. Konkrétan ezt lehetett látni, nem értette, hogy mi történik.
2: Így van, és ez nagyon nagy mértékben dicséri a francia válogatott, vagy a spanyol válogatottat. Itt gondoljunk abba bele, hogy ugye Fabián Ruiz, Rodri, Olmo, aztán később Pedri beállásával, Merino beállásával, tehát ez egy fantasztikus középpálya, és mindenki arról beszélt, hogy a spanyol védekezés és a francia támadásról fog szólni a mérkőzés. Kifelejtették azért a középpályát. Azért a mérkőzések, a kiegyenlített mérkőzések nagy része a középpályán dől el, és abban az időben ugye akkor a spanyol válogatott sokkal, de sokkal jobb volt, és teljesen megérdemelten nyerte magát.
1: Igen, igen, ez abszolút így van, és szakmailag biztos, hogy így van, miközben azért ez a világbajnokság, jó persze, ha egyéni történeteket nézzük, akkor főleg a csatárokról és a kapusokról szólt eddig. Tehát nem a nagy középpályás csodákról, most persze ez a mérkőzés ezt abszolút megcáfolta, hogy tulajdonképpen mindent a középpálya uralt, illetve a spanyol középpályásoknak a zsenialitása.
2: Igen, de igazán nem akarom elvenni a spanyol védőknek az érdemét, hiszen világbajnoki csúcsot döntöttek a góltalansági rekordban, tehát egy gólt kaptak eddig az egész világbajnokságon, de azért Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, tehát nem feltétlenül azért a Laporte-Cubarsí páros nem nevezném a világbajnokság két legjobb belső védőjének. Talán már a Upamecano-Saliba páros is talán erősebb lehet náluk, de annyira offenzív védőkkel beszélünk, hogy Kubarsz és Laporte gyakorlatilag a támadások szervezésében felelős, vagy abban a talán jobb is, mint védekezésben. Ugyanakkor Porro és Cucurella meg szinte jobb és balszélsőként futballoznak, hát Pedro Porroról nem is beszélve, gyakorlatilag eldöntött a találkozót a második góljával. És ugye az az érdekes, hogy Oyarzabal, ugyan gólerős labdarúgóról beszélünk, de például Pedro Porro góljánál nem feltétlenül a gólerősségével, hanem azzal, hogy labdába se ért az akció során, csak elmozgatta a francia belső védőt, elsősorban Lacroix-t, és arra a területre érkezett be Porro jobb hátvédként, aki a gólt szerezte, tehát tényleg egy taktikai mestermű volt ez az egész, és érdemes visszanézni a gólokat, meg az egész mérkőzést, ha másnál az összefoglalót.
1: Meg hát a cserék, ugye? A cserék, ugye? Hát az is, ha de Lafuenteről szóval hozhatjuk ezt. Tényleg
2: Merino két mérkőzést is eldöntött, Pedri folyamatosan, ha kezdő azért, ha padról beszáll, azért minőség, veszteség nélkül tudom padról cserélni. De ha már cserékről beszélünk, akkor az argentin meccsről
1: hát
2: is
1: igen,
2: szó,
1: abszolút essen szó, annál is hú bizony, ott aztán mindent voltak. Eldöntött, és azt gondolom, hogy a cserék, és hát ugye, hogyha Thomas Tuchel cseréiről beszélünk, akkor abból is ki fog derülni, hogy hát ott meg nagy hibák történtek. Tehát ott azt gondolom, hogyha van csalódás faktor, és most ezt az angolok átélik, és meg is kapják a magukét, leginkább Tuchel nyilván, igen, akkor az összege miatt.
2: Igen, csak tényleg csak röviden Tuchelről, mert én az élőadásban is elmondtam, hogy ivószünetet rendeltek el, tényleg mestermunka bevált egyértelműen ugye a Rodgersnek a kezdőbeállítása, gólt szerzett Gordon, ugye gólpasszt adott Rodgers, és utána a 72. percben elérünk az ivószünethez, és ha belegondolunk, hogy van hátra a rendes játékidőből 18 perc, de hát erre azért rá szoktak tenni a mai világban azért 8-10 perceket, tehát durván 28-30 perc van hátra. Konsa beállítása Gordon helyett egy egyértelmű olyan üzenet volt, hogy nem csak öt védőre visszakalibrálta a csapatát, hanem üzent is a csapatnak egy támadó lecserélésével a védőbehozatalával, hogy mostantól kezdve mi 1-0-ra vezetünk, de úgymond ráhelyezte a nyomást a csapatára, hogy ezt ki kell bekelnünk, ezt igen, a találkozót. Utána ezt tovább hozta, hogy James helyett bejött Burn, újabb belső védő, tehát gyakorlatilag visszakalibrálta a csapatát kizárólag védekezésre. Meggyőződésem, és ezt akkor elmondtam élőadásban, hogy ez egy nagyon veszélyes csere, mert nem lehet egész egyszerűen egy argentin válogatott ellen olyan kvalitásokkal rendelkeznek, nem lehet a saját védőharmadodba behúzódva kibekkelni. Nem 30, szerintem még 15-20 percet sem.
1: Pláne nem ezzel az argentin.
2: És arról nem is beszélve pontosan, hogy azért ott van a padon egy Saka, egy Rashford, egy Madueket, csupa villámgyors szélsők, hogy az argentin válogatott egyértelmű volt, mindent egy lapra feltéve támad, átteszi a labdabirtoklást a mi térfelünkre, hogyha angol székbe ülök, de ott van mögöttük olyan terület, ami támadható a gyors szélsőink által. Én nem mondom, hogy egy Saka vagy egy Rashford kevesebbet tud védekezni, de támadásban az angol válogatott nem tudott mit kezdeni a labdákkal, gyakorlatilag mint egy emberhátrányban lévő jégkorong válogatott, csak vagdalt át az ellenfél térfelére, ezt nem lehet megcsinálni büntetlenül.
1: Hát ez, és ezt láttuk is, hogy mi igen, lett ennek a vége.
2: És csak gyorsan Scaloni viszont, ahogy cserélt, hogy a védők helyett is középpás típusú játékosokat hozott be, frissítette a szélső védő pozíciókat, tehát ilyenkor nyilván támadót is behozott, ugye Lautaro Martínez nem utolsó sorban győztes gólt szerzett, igen, de ugye furcsa, amikor védőt cserél egy kapitány, de tudatosan tette, mert tudta, hogy a védők fogják gyakorlatilag az ellenfél térfelének közepét uralni, tehát ezért hozott középpályás típusú vagy labdabiztos védőket, és frissítette a szélső hátvédeket, akik viszont a széljátékot adták, úgyhogy taktikai mestermű volt Scaloni részéről.
1: Na hát, hogyha már De La Fuenteről ezt mondtok el, akkor ez Scaloniról is elmondható. Éppen ezért lesz óriási izgalma. Azt gondolom a döntőnek, hogy ez a két elképesztő taktikus, ez vajon hogyan rakja össze a csapatát a világbajnoki döntőre. Szóval még bőségesen beszélünk majd, mert azért a vesztesekről is érdemes lesz beszélni, szerintem azért a franciákat és még az angolokat szeretném, ha kielemeznénk. Hát olyannyira, hogy majd a következő fél órában hallhatunk egy úriembert, egy angol születésű, egy Burnley-ben született úriembert, Simon Evans-t, aki egyébként a Reuters labdarúgó szakírója volt, évekig élt Magyarországon, úgyhogy egészen jól meg is tanult magyarul, és rögtön az argentin mérkőzés után hát annyit kért tőlem, hogy könnyeit hagy szállíthassa föl, és utána felhívtam, hogy elemezze ki egyébként, hogy most már az Egyesült Államokban él és dolgozik, és ugye az úgynevezett soccer business, vagyis a labdarúgó üzlet, vagy a foci üzlet című podcast alapítójaként nagyon-nagyon nagy szaktekintély, úgyhogy majd őt is hallhatjuk a következő fél órában, mint ahogy az egész reggel folyamán ezt a két világbajnoki elődöntőt szerintem még minden irányból érdemes lesz majd szállazni, úgyhogy fogjuk is, de itt a mai reggel folyamán a következő órában jönnek majd kitűnő légtornászok, akik már voltak, és most bizony izgalmas eseményekről fognak beszámolni, és hát természetesen miután péntekben megszólal nálunk Bánki Dodó, és értelemszerűen Kemény Dénes is, úgyhogy maradjatok velünk, és hát persze most már elkezdhetnek jönni a tippek, hogy hogyan alakul majd a bronzmérkőzés, de leginkább hogy alakul a döntő, mert szerintem ez minden idők egyik legizgalmasabb összecsapása lesz taktikai és minden egyéb szempontból, úgyhogy ez itt a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggel, tartsatok velünk!
0: Ez a Sportreggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, folytatódik a metrók tervezett karbantartása, délelőtt még többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, de további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Töredékáról legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. Ismét SMS-ben terjedő csalásra figyelmeztet a rendőrség. A csalók közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bírság befizetéséhez szükséges linket, amelyen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, hanem törölje az üzenetet. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár került. Holnap tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények. Minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szép Juhászné állomás között. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig. A metrókat a sűrűbben járó villamosok váltják ki. Kelenföld vasútállomás a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A karbantartási munkálatok július végén is folytatódnak majd, akkor napokig a metróvonal teljes pesti szakaszát zárják le a forgalom elől.
0: Közlekedés.
2: Az M31-es autópálya M3-as felé vezető oldalán egy autószállító tréler felborult és egy teherautóval összeütközött. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult már a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Kezdetben mindenütt sok napsütés várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és hégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A hétvégén néhány fokkal enyhébb idő lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
3: A Ferencváros kettős győzelemmel jutott túl a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulóján. Európa bajnoki elődöntőt játszhat a magyar U20-as férfi kézilabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Ferencváros 3-0-ra nyert a 9. perctől emberhátrányban játszó szerb Vojvodina ellen a Grupama Arénában a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában, a visszavágón. A vendég együttesből Szűcs Kornélt állították ki a mérkőzés elején. Az FTC kettős győzelemmel 5-1-es összesítéssel jutott a selejtező második körébe, amelyben a holland Twentével találkozik jövő csütörtökön. A Fradi a párharc első meccsét idegenben vívja. A zöldfehérek védője Osváth Attila így értékelt Kósós Kristófnak.
4: Hamar jött a kiállítás, utána az első félidőben meg is tudtuk szerezni a vezetést, utána megrúgtuk a másodikat is. Jól reagált a csapat rá, nyugodtak maradtunk. A kiállítás után az első egy-két akciónál elíveltük a labdát, de utána türelmesen járattuk, amíg el nem tolódik az ellenfél, és nem lesznek helyek, magabiztos sikert tudtunk maradni. Előző héthez képest is léptünk előre, oké, ember előnyben voltunk, de attól még magabiztosak voltunk, nem szóltuk el a labdákat, tartottuk a labdát, jól játszottunk szerintem. A másik fél időben még rúghattunk volna egyet-kettőt, nekem is volt ott egy fejesem, azt mellé lukat fejeltem, mert nem is tudom, hogy volt már. A szurkolókat még jobban kielégíteni, de hát így sikerült 3-0, úgy gondolom ez is egy jó eredmény.
3: Az örmény Pionik Jereván lesz a Debrecen ellenfele a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójában, mivel kettős győzelemmel jutott tovább az első körből. Az első mérkőzést jövő csütörtökön, a visszavágót egy héttel később rendezik. Bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe a magyar U20-as férfi kézilabda válogatott, amely 27-25-re múlta fölül Németországot a Kolozsváron és Tordán zajló kontinens torna negyed döntőjében. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes a fináléba kerülésért ma 18 óra 30 perctől a Spanyolországot 30-23-ra legyőző Szlovéniával játszik, amelyet csapatunk a csoportkörben már legyőzött. A másik ágon Svédország-Dánia elődöntőt rendeznek. A magyar női strandröplabda válogatott két döntetlennel kezdte szereplését a Városligetben, a Nemzetek Kupája 8-as döntőjében, miután a Villám Lilla Kun Stefánia duó mindkét meccsén jobbnak bizonyult Szlovénia, illetve Hollandia ellen. A Honti Majoros Kiara Vasvári Zsófi páros viszont mindkét mérkőzését elveszítette e két ország csapatával szemben. Férfi válogatottunk Törökországot győzte le 2-0, mivel a Dóci Domonkos Tari Bence, valamint a hajós Artur Niemeyer Lukasz kettős is nyert. A Sopron a litván Vilnius és a lengyel Poznán csatájának győztesével, a Diósgyőr pedig a Cseh Zabini Brunóval, vagy a Crvena Zvezdával csap majd össze a női kosárlabda Euroliga selejtezőjében. A magyar bajnok NKA Pécs anyagi okok miatt nem nevezett egyik európai kupasorozatba sem. Nem mindennapi mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 45 méteres döntött a magyar női vízilabda válogatott javára Ausztrália ellen a világkupa döntő helyszínén Sydneyben tegnap kezdődött felkészülési tornán. A mieink végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntő előtt álló férfi vízilabda válogatottunk 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől. Gangul Zétény 5. helyen végzett a szabadfogásúak 92 kg-os súlycsoportjában a Bokcsarnokban a Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Az Újpest 21 éves sportolója két győzelemmel és két vereséggel zárta a viadalt. Udvardi Panna bejutott a Jászvásári tenisztorna negyed döntőjébe, mivel a második fordulóban három játszmában verte a lengyel Katarzyna Kavát. Tim Merlier nyerte a Tour de France kerékpáros körverseny 12. több mint 179 kilométeres szakaszát. A belga sportolónak ez már a harmadik

0: 99-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel, a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. A Soccer Business Podcast alapítójával Simon Evans-szel beszélgettem az angol csapat szerepléséről az idei futballvilágbajnokságon, ráadásul a minap történt argentinok elleni vereséget követően. Ez a beszélgetés következik.
3: Itt van velünk a vonalban Simon Evans, a Soccer Business Podcast alapítója, a Reuters korábbi szakírója, aki hosszú éveket élt Magyarországon, és bár Burnley-ben született Angliában, angol létére vállalja, hogy ezt az interjút magyarul készíthetjük. Szervusz, Simon, köszöntelek ismét!
4: Köszönöm szépen, szervusz!
3: Hát gondolom, pezsgőt nem bontottál. Nagy a szomorúság?
4: Igen, és ami különlegesen szomorú az, hogy majdnem minden ismerős élet üzenet, és mindenki ugyanazt mond, hogy a gól után az angolok befejeztek játszani, és csak ment egy ilyen beton védekezésbe, ami egy meghívás volt az argentinoknak és a Messinak. És én látom minden héten a Messi a Major League Soccerban, az MLS edzők tudja, hogy nem kell így védekezni a Messi ellen, mert ő nagyon szereti, amikor mélyen védekeznek a védősor, és akkor ő megtalál ezt a üres hely, és csinál, amit tud csinálni. És mesterségesen csinálta, és lett volna több mint kettő sajnos a végén. Abszolút. Azt hiszem, hogy gól után az angol válogatók, látom az opta statisztika, 12% labdatátás volt a gól után.
3: Az nagyon kevés, az valóban nagyon kevés, azzal azért elég nehezen lehet operálni, pláne ha az ember nyerni szeretne. Akkor mondhatjuk azt, hogy végül is, független attól, hogy ugye azért 80 percig az nagyon közel állt a világbajnoki döntőhöz Anglia, valójában Lionel Messi zsenialitása, vagy az argentinok mentális ereje, vagy mi volt az, ami tulajdonképpen ismét Argentina oldalára döntötte el ezt a mérkőzést, hiszen ezt láttuk már ezen a világbajnokságon, hogy nagyon sokszor tudtak vesztett helyzetből fordítani.
4: Igen, majdnem minden meccs így volt, nem? Szóval látunk, sokkal gyengebb csapatok ellen szenvedtek az argentinok, és van ez az önbizalom, ez az önhit, és egység a csapatban, hogy mindig gondolnak, hogy ez az utolsó percig lehet javítani a helyzet. És ezért különlegesen nem értem, hogy miért az angol válogatók adtak neki ezt a meghívást gyakorlatilag, hogy tessék, itt van a labda. És nem csak, az angol játékos nyilván ideges lett, amikor előnbe mentek, de a cserek, a kispadtól, amit a Thomas Tuchel csinált, megerősítette ezt a tendenciát, hogy csak védekezni akarom. Minden csere védő volt, lecserélt támadó játékosok, védőjátékosokkal, és ez pszichológiailag szerintem az angol csapatban még negatívabb lett. De az argentinok lekalapál az argentin válogatókkal, mert ők tényleg nem egy szuper csapat, mint 4 év ezelőtt, de egy csapat, aki abszolút hisz a győzelembe mindig, és itt van az eredmény.
3: Igen, és hát az is érdekes, hogy azért nyilván a norvégok ellen, ha nem is ment jól Harry Kane-nek, de azért ott volt Jude Bellingham, és ma viszont úgy tűnt, hogy tulajdonképpen ezt a két zseniális játékost, Bellinghamet is és Kane-t is sikerült teljesen kiiktatni az argentinoknak. Szerinted miért?
4: Igen, szerintem a Scaloni egy jó edző. Ez az első dolog, amit kell mondani. Lionel Scaloni ez ismeri a saját csapatnak az erőpontok. Ez az argentin védősor, nincs olyan magas színvonalú játékosok, de együtt nagyon jól van szervezve, és tudtak limitálni a Harry Kane. Nem volt hely nekik, és nem látunk a Bellingham csinálni ezek a késő futások, amikor jön az utolsó percbe ilyen veszélyes helyzetekbe. Nem volt abszolút semmi ebből. Inkább a szélen játszott jól az angol csapat, szerintem

0: Gordon, aki persze a góllal is jól játszott, a Spence, aki inkább egy védő, de támadott nagyon jól, de nem volt brillants két sztárak tőle, ez igaz, de van ilyen meccsek, nem? Egy elődöntőben, amikor sztárak nem mindig jól szerepel. Messi se csinált sokat az első órában, csak sajnos volt ez az utolsó 15 perc.
1: Igen, és ez az utóbbi időben ezt bizonyították, hogy Argentina valahogy mindig hitt a saját játékában, és kitartott mellette, és hát amit te is mondasz, hogy nyilván Lionel Scaloni nem csak remek szakember, meg jó a kapcsolat a játékosokkal, de hát a cseréi nagyon bejöttek, nem?
0: Igen, és sokan meglettek, amikor láttak Rodrigo de Paul, az nem volt kezdő, hanem a fiatal Simeone kezdő volt. Nyilván akart frissíteni egy kicsit a középpálya játékosokkal, akik egy kicsit többet tud futni az angolok ellen, de még mindig ott van de Paul, hogy az utolsó 20 percben, 25 percben egy olyan rutinos, klasszis játékos, mint de Paul becserelni, ez egy erőpont a csapatnak, és Scaloni nagyon ügyesen használta kártyák.
1: Igen, ugyanakkor azt is lehetett látni az elmúlt mérkőzéseken, hogy Thomas Tuchel is rendkívül taktikusan cserélt, mindig lehetett látni, hogy van valami olyasmi a fejében, ami esetleg másnak nincsen. Ma vajon mit rontott el, illetve szerinted azzal, hogy nem vitte be a döntőbe Angliát ezzel, hát Angliában mennyire lesznek elégedettek, és meginog-e a széke, vagy ez már önmagában nagy dolog, hogy itt volt a legjobb négy között?
0: Nem, szerintem nagy a csalódás Angliában. Én nem mondanom, hogy az angolok hittek, hogy a tornát fog nyerni, mert mindenki tudta, hogy nagyon erős a franciák, és még erősebbnek mutatott most a spanyolok. Akkor, de legalább döntő, és legyőzni az argentin, az angol szurkolók, és a sajtó, és a közvélemény gondoltad, ez lehetséges volt ma. És egy óra után úgy nézett ki, mint ez megvalósul. De ezek a cserek, amikor van egy játékos, mint Rashford, aki gyors, és képes ilyen egyéni akciók csinálni, amit tud cserélni egy meccset, befolyásolni egy meccsbe, és nem használni csak az utolsó percbe, és becserélni Dan Burn, és játszani öt védők, és hat védő volt egy pillanatig gyakorlatilag. Ez nem, szerintem egy kicsit panikba ment a tükör, őszintén, mert amit csinált, a Major League Soccerban az MLS edzők is tudja, hogy nem lehet így játszani Messi ellen. És hogy egy olyan szakember, mint a Turco, aki neves kluboknál volt siker és rutinja, csinált pont, amit egy MLS edző nem csinált volna, ez nekem nagyon furcsa. Szerintem egy kis panik volt.
1: Hát az elképzelhető, és hát ugye azt mondtad te is, hogy van olyan nap, amikor a sztároknak sem megy, mint ahogy ma nem ment Kane-nek, vagy nem ment Bellingham-nek, de hát úgy néz ki, hogy ez a francia csapattal is megtörtént. Azzal a francia csapattal, amit minden szakértő egyértelműen kimagaslóan ennek a világbajnokságnak a legerősebb csapataként gondolt. Ugye arról beszélgettünk, hogy olyan támadó sora van a francia válogatottnak, amilyen senkinek nincs. Ehhez képest jött Spanyolország, és gyakorlatilag levették ezeket a támadókat a pályáról, el se jutottak igazából a kapuig. Na, ahhoz mit szóltál, ahhoz a spanyol-francia elődöntőhöz?
0: Ez egy fantasztikus teljesítmény volt a spanyoloktól, és látunk, ami benne van a spanyol labdarúgásban most több mint 20 éve. Ez a rendkívül képességet tartani a labdát. Nem adja vissza a labda, megkapja a labda, és ezzel gyakorlatilag ez a védekezés taktika, amit Anglia nem volt képes csinálni. Az argentinok ellen, hogy van egy gól előn, akkor tartsunk a labdát, és úgy nem lesz helyzetek. Uh-huh. A spanyolok tépen játszanak, ez a rövid passzjátékos, mindenki ismeri, de most mesterségesen csinálta, és fantasztikusan, és egyszerűen nem adtak lehetőségek a franciáknak, nem adtak hely. Az Mbappé-nak és az Olise-nak mindig, amikor megkapta a labdát, volt két-három spanyol ott. Akkor a szervezés a csapatban nagyon-nagyon magas színvonalú volt.
1: Akkor ez tényleg a spanyol csapatnak, amelyik egyébként azért olyan nagyon kiemelkedőt korábban nem nyújtott, de mint egy nagy csapat a torna végére került ezek szerint a legjobb formába a dicsérete, ezért vannak ők ott a döntőben, mert jó időben a legjobb formájukat nyújtották?
0: Igen, lehet hibázni a taktikák a franciáktól, hogy szerintem kellett volna korábban legalább becserélni még egy középpályás, mert nem tudtak kapni a labdát, egyszerűen nem tudtak kapni a labdát. És amikor van egy játékos, mint Zungolo, Kanté például, Kispadon, és más középpályások, aki tudta volna esetleg változtatni ezt a helyzet, lehet kritizálni Deschamps-ot, hogy nem csinált ezeket cserek, mert játszani ez a három csata és mögötte a Lycée, ez fantasztikus volt, és nagyon szórakoztó volt, és néztünk sok jó meccseket a tornában franciáktől, mert ez a három csata és az Olize egyszerűen fantasztikus volt, de ha nem kapnak a labda, ha nincs irányító, aki tud adni a helyzetek, akkor hiába vannak ott ezek a sztárok.
1: Na hát akkor ezek alapján, amit most láttunk itt a két elődöntőben, hát nyilván most még fájdalmas arról beszélni, hogy vajon milyen lesz a bronzmérkőzés, de hát nyilván a franciák szemszögéből is fájdalmas, egy francia-angol összecsapás, aztán persze a döntőben egy sosem látott argentina-spanyolország mérkőzés. Melyiktől mit vársz?
0: Hát én a harmadik helyet meccs nem is akarok gondolni, és szerintem nem is kell létezni ezt a meccs őszintén, mert nem tudom, hogy kinek érdekel, két csapat, aki abszolút szomorúság és óriási csalódás után kell még egy meccs játszani, ami nincs valódi szél, mert senki nem emlékszik, hogy ki a harmadik, ki a negyedik. Ezt a meccs tényleg nem kell. A döntő nagyon érdekes lesz. Szerintem egy hosszú meccs várható. Ez a meccs képes bemenni tényleg az extra time-ba, a hosszabbításba, és akkor ki tudja? Megint lesz egy ilyen Messi mese, vagy a spanyol egy kicsit szerintem fittebb csapat, és nem fáraszt ki olyan gyorsan, mint a többi csapatok, mert állandóan náluk van a labda, nem?
1: Hát,
0: és akkor én látom sokkal esélyebb a spanyol csapat, de ezután nem lehet mondani, hogy nincs esély az argentinoknak.
1: Az Argentina tulajdonképpen, mint látható, bármilyen helyzetből tud nyerni.
0: Yeah, abszolút.
1: No, hát ez egy nagyon izgalmas hétvége lesz, és hát természetesen kíváncsian várjuk a következő napok fejleményeit, még itt gondolom nagy-nagy izgalom lesz. Mennyire látod azt, hogy ez a hátralévő két mérkőzés nagyon megmozgatja az amerikaiakat? Egyáltalán Amerikában, hiszen te most ott élsz és ott dolgozol, szerinted összességében ez a világbajnokság mennyivel hozta közelebb a soccert, az európai, tehát amit mi labdarúgáson értünk az amerikai közönséghez?
0: Nagyon szerintem ez egy nagy siker volt erről a szempontból. Az egyetlen kár az, hogy a két elődöntő meccsek, mivel három a négy csapatból európai volt, és ez várható is volt, mind a két meccs hétköznapon délután játszott, munkanapon. Uh-huh. És látunk olyan meccsek, mint a Mexikó-Angol meccs, vagy az USA-Belga meccsek, ahol több mint 40 millió ember nézte a tévé angol nyelven és spanyol nyelven. Mert ugye Amerikában a futballban nagyon fontos a spanyol nyelvű tévé. Uh-huh. És 40 millió, hogy az emberek érti ezt a szám egy kicsit, ez körülbelül ugyanannyi, mint az NFL, a legnépszerűbb sport Amerikában kap, amikor van a playoff döntő része, a championship meccsek. Ilyen soha nem volt, ahogy a foci kapott ilyen nézőség, és ez egy kár volt, hogy ez kicsit az utolsó héten, persze nincs benne az amerikai csapat, de hogy délután van a meccsek, az emberek dolgoztak, hiányzott egy kicsit a tegnapi meccs és a mai meccsből azt, hogy az emberek kimennek a bárokba, az utca tele vannak emberek ünnepelni, nézni a meccsek együtt, egy sörrel vagy valamit. Most mindenki nézte a munkahelyen a laptopon. Ez egy kár volt. Ez egy kár volt, de szerintem a torna Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az átlag nézőszám most mi lesz a Major League Soccerban, a hazai bajnokságban. Nehéz, mert más szintű futball van szó, és az MLS-nak nem olyan hiteles. Az emberek tudja, az amerikaiak szereti nézni a legjobbat mindenben, és nyilván a Major League Soccer nem a legjobb, de egy nagyon jó kis bajnokság, nem rossz, és általában ilyen 20 ezer néző van minden héten, ami és biztos sok európai bajnokság is szeretne, ha lenne egy átlag nézőszám így, de nem tudom, hogy ez fog változni sokat a VB után, de jó volt az amerikaiaknak és a focinak itt megtartani ezt a világbajnokság, és remélem egy jó döntővel, és akkor mindenki teljes sikernek fog látni ezt a hónapot.
1: Lesz Messinek dupla koronája?
0: Nem lehet kizárni, nem? 39 éves, és így játszani, akkor is a sétál. Látom egy statisztika, több mint a fele, amit mozgos a pályán, ez sétál inkább, mint futás. De amikor ilyen technika és ilyen fantázia van egy játékosnak, nem. Soha nem volt egy játékos a futball történelemben, aki ilyen hosszú idő egy pályafutáson képes a csúcson itt produkálni, nem? 39 évesen.
1: Így van. Így van.
0: Nem volt. Abszolút fantasztikus.
1: Hát most már csak pár napot kell várnunk, és megtudjuk, hogy vajon valóban lesz-e még egy korona az ő fején az argentin válogatottal együtt, vagy esetleg Spanyolország hódítja vissza jó néhány világbajnokságot követően. Simon Evansnek köszönöm szépen az elemzést, és hát miután Anglia nem lesz ott a döntőben, ezért érthető egy pici szomorúság a részedről, ettől függetlenül köszönjük szépen az elemzést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az angol-argentin elődöntőről beszélgettünk a Soccer Business Podcast alapítójával, Simon Evans-szel.
2: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra 3 perc. És ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és egész reggel itt vagyunk együtt Bene Ferivel.
2: És Tisztus Zsuzsival, jó reggelt,
1: mindenkinek! Egy csodálatos júliusi péntekre ébredtünk, július 17-én, és hát az első órában bizony gazdagon kellett, és hát örömmel tettük labdarúgással foglalkoznunk, hiszen egyrészt beszéltünk arról, hogy milyen nagyszerűen szerepelt a Ferencváros, ugye a Vojvodina elleni visszavágó mérkőzésen és a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek, és könnyedén jutott tovább a következő fordulóba, ahol majd a Holland Twentével találkozik, és hát persze a labdarúgó világbajnokság ural mindent, döbbenetes, hogy a 104 mérkőzésből 102 már mögöttünk van, de a két legfontosabb még előttünk. Úgyhogy ez bőségesen adott nekünk témát, de már a múltkor is elmondtam, hogy független attól, hogy ugye az amerikai kontinensen zajlik a világ egyik legfontosabb sporteseménye, ezért az élet nem áll meg. A nemzetközi sportvilágban zajlanak események, sőt, mi több, ugye itt Magyarországon is zajlanak rangos események, és méghozzá egy olyannak értünk a végére, amit a közelmúltban beharangoztunk, mert hogy beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt arról, hogy Budaörsön légtorna Európa-bajnokságot szervez a Magyar Szövetség, és ennek kapcsán van itt velünk három fantasztikus hölgy a mai reggel folyamán. Újra itt van velünk Sinkó Georgina, ugye a Magyar Légsportok Szövetségének elnök helyettese. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, Zsuzsi, jó reggelt kívánok,
1: Feri. És itt van két kitűnő versenyző, akik közül az egyik aranyat, a másik pedig ezüstérmet szerzett ezen a kontinens fiatalon, Novotny Gréta aranyat. Szerbusz, Gréta!
4: Jó reggelt!
1: És Kovács Barbara pedig ezüstérmet nyert. Szintén gratulálok!
2: Jó reggelt, köszönjük! Gratulálunk.
1: És hogy akkor a két éremen túl menően elmondjuk még, hogy mi minden történt. 72 érmet szereztek a mieink ezen az Európa-bajnokságon. Hát ez messze felülmúlja várakozásokat, Georgina, ugye? Tehát akkor így most csak így in medias res kezdjünk ebbe bele, hogy azért ez egészen elképesztő. Nyilvánvalóan hihetetlen mennyiségű versenyszám is van, és megméretési lehetőség, de azért ez úgy igen jól hangzik.
3: Köszönjük szépen a felvezetést, és valóban így van, ahogy elmondtad, teljesen igazak a számok. 72 érmet szerzett a magyar válogatott, amivel túlszárnyaltuk a tavalyi világbajnokságot, ahol 50 érmet szereztünk, és ezért, illetve egyéb más okoknál fogva is úgy gondolom én is, illetve a szövetség többi vezetője és a magyar szervezők, hogy nagyon megérte megszervezni ezt az Európa bajnokságot a sok munka és a nehézségek ellenére.
1: Hát így van, és ugye azon túlmenően, hogy nyilván az ember akkor érzi úgy többnyire, hogy egy hazai rendezésű viadal sikeres, ha jól szerepelnek a magyarok, de hogyha csak a szervezés részét nézem, hiszen azért hány ország volt összességében jelen?
3: 12 ország volt jelen most az Európa-bajnokságon, ettől több országot hívtunk meg, és őszinte leszek, néhány országgal kapcsolatban csodálkoztam is, hogy ők nem jelentkeztek be, ilyen nagyon közeli ország, mint mondjuk a V4-ek közül, ugye Szlovákia, de szerencsére Lengyelország például ott volt, és volt néhány ok, ami miatt néhány meghívott ország nem jött el, például ütközött az ő nemzeti versenyükkel, nemzeti kvalifikációs versenyükkel, stb. De ettől függetlenül azért szép számban voltak az országok, 12 ország, közel 400 versenyszáma döntőkkel együtt.
1: Mindenit, úristen. Ez egyébként milyen mennyiségű zsűrit meg kísérő csapatot jelent? Tehát itt azért nagyjából hány ember mozgatását jelent, hogy egy kicsit a szervező oldalra is rálássunk?
3: A szervezői oldalban körülbelül 100 embert mozgatunk naponta csak a szervezői részről a bírókkal együtt. Ezért mondtam is, hogy nagyon nagy munka van benne, és óriási köszönet nekik, hogy mögöttünk álltak ismét így a világbajnokság után az Európa-bajnokságban, és hogyha most itt egy picit szót kaptam, akkor azt is elmondom, hogy már évelején egyeztettünk a Nemzetközi Szövetséggel, hogy jövőre ismét világbajnokságot szeretnénk szervezni, és a légtorna világbajnokságot kértük, és most el is döntötte a Nemzetközi Szövetség, hogy akkor 2027-ben a légtorna világbajnokság szervezésére kerül sor valamikor évvégén.
1: Abszolút.
2: Hát,
1: igen, sportdiplomáciai siker is, mert ez azt jelenti, hogy itt ugye egy olyan szervezői munkát tettetek le az asztalra, ami nem csak mondjuk magyar szemszögből hát dicséretes, hanem ezek szerint a Nemzetközi Szövetség is úgy találta, hogy ez a kvalitás, amit itt a szervezésben minden egyébben le tudtak tenni az asztalra, ez kellően vonzó ahhoz, hogy idehozzák ezt a világeseményt.
3: Igen, rendkívül jó volt a feedback. Egyébként a tavalyi világbajnokság után is jó visszajelzéseket kaptunk, de ott az első nagy nemzetközi szervezésünk volt, szóval azt mondom, hogy azért ott voltak olyan hibák, amiket idén sikerült kiküszöbölni, és képzeljétek el, hogy csak pozitív visszajelzést kaptunk, de minden téren, tehát nem csak a versenyzőktől, a bíróktól, mindenkitől, aki részt vett ezen az Európa bajnokságon, és ezt a fonalat szeretnénk továbbvinni. Egyébként a szövetségnek ez egy célja, és ezt az előző interjúban is említettem, hogy minden évben valamilyen nemzetközi eseményt elhozzunk, leginkább nyilván versenyt a versenyzőknek kedvezve, esetleg majd egyszer valamilyen fajta konferenciát, de egyelőre a versenyekben gondolkodunk. Ez, hogy ilyen nagyon pozitív a visszajelzés, ez sokat segít azon, hogy a Nemzetközi Szövetség ezt így megítélje nekünk jövőre is, meg hát azért egy picit pusinak is kell lenni.
1: De gondolom, kell azért ott mozogni rendesen, igen. Ugye? Tehát kell az, hogy az ember mutasson egy kis agilitást.
3: Így van, igen.
1: Utálom a proaktivitás szót, de végülis mégiscsak erről van szó, hogy itt vagyunk, sziasztok, mi megcsinálnánk? Hát igen. Akkor csináljátok, igen. Már jól csináljátok. Na, hát ha már a visszajelzések, akkor a hölgyek felé fordulok. Amikor az ember egy Európa-bajnoki aranyérmet visz haza, akkor milyen visszajelzéseket kap?
4: Hát én...
1: Gréta?
4: Igen. Én milyen visszajelzéseket
1: igen.
4: kapok?
1: Igen.
4: Hát sokan gratuláltak, nagyon hálás
1: vagyok. Hát azt nem is csodálom, oké? Okay.
4: És hát igazából ennyi, de amúgy én nagyon örültem a szervezésnek, hogy ilyen jól sikerült, mert így átélve is fantasztikus volt, és tényleg sokkal, sokkal jobb volt, mint az eddigiek. De...
3: Hát ilyen visszajelzéseket kapunk.
1: Hát óriási.
4: De nagyon szuper volt a rendezés.
1: De aranyos, nem, hogy rögtön a szervezése megyet helyett, hogy saját magát dicsérni.
2: Ott se volt egyébként. Egy jó szervezés, ott a végén egy aranyat utott a nyakamba. De a szervezés, az kitűnő volt. Én kevésbé.
1: Picit menjünk le mélyebbre ebben a témában, jó? Tehát azért jussunk el oda, hogy az ember nyilván úgy véletlen nem jár arra, és kap egy Európa bajnoki aranyérmet, semmi sportágban, tehát ez nem úgy történik. Kinek a gratulációja esett a legjobban? Kié volt az, amire azt mondtad, hogy hú, hát most ebben tényleg feloldódom a sok-sok munka után. Na őszintén, komolyan, de tényleg.
4: Hát igazából még mindig nem dolgoztam fel ezt az egészet, hogy mi történt az alatt, az egy nap alatt, mert nagyon gyorsan történt minden. A szervezési hát igazából nem tudom, így a zsűriktől néhánytól kaptam visszajelzést, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy...
1: Jó, de családtagok, nem tudom, hozzátartozók, kinek a puszia, az ölelése esett a legjobban, a gratulációja? Anyuka,
2: akkor
1: a család?
2: Abba segíts nekem, mert én még nem álltam dobogó legtetején, és nem hallgattam a magyar himnuszt semmilyen Európa-bajnok vagy világbajnoki eseményen, hogy egyrészt milyen érzés az felállni a dobogóra, és az, amikor az aranyat akasztják a nyakadba, másrészt meg gyakorlat közben min jár az eszed? Tehát amikor vége a gyakorlatnak, akkor azt mondod, hogy fú, ezt megcsináltam, vagy mégis mi a belső érzéseidre lennék kíváncsi?
4: Hát amikor felállhattam a dobogóra, akkor nagyon hálás voltam, és örültem, hogy ez megtörténhetett, valamint, hogy előtte megölelhettem a Barbit, mivel mindketten felállhattunk a dobogóra, és nagyon, egyébként nagyon jó volt, amikor az a edző és hát zsűri akasztotta az érmet a nyakamba, aki a kvalifikációs versenyen is, és ezt így egy nagyon full circle momentnek éreztem.
1: Tehát, hogy úgy minden a helyére került, ugye?
4: Igen. És gyakorlat közben pedig próbálok most már minél jelenebb lenni, és megélni minden percét, és átadni az összes érzést, amit szeretnék, hogy a zsűrik és az összes néző valamit kapjon ebből az előadásból, és ne csak egy gyakorlatsor legyen, amiben benne vannak az elemek, hanem egy élmény.
1: Mégis azt gondolom, hogy ez az, amiért mindannyian elkezdünk valamit csinálni, hogy mi magunk is átéljünk egy élményt, meg esetleg általunk másoknak is okozzunk örömet. Ugye azt mondtad, hogy miután egymás mellett állhatatok a dobogón, ez azt jelenti, hogy ugye ugyanabban a versenyszámban, a hemokban indultak, Barbara?
5: Így van, női amatőr hemok mindketten.
1: Fejtsük ezt ki, kérlek szépen, mert ez még nem annyira ismert fogalom, mint szerintem a magyar sportvilágban, hogy tudjuk azt, hogy mi is ez a hámok. Magyarázd el, kérlek.
4: Pont ugye ott közvetlenül a versenyen is készítettek velünk interjúkat, és aztán jelentek meg cikkek, és pont így meg is jegyeztem magamnak, hogy én magam se tudtam volna jobban megfogalmazni, amit az egyik cikkben így viszont láttam. Valahogy úgy volt a megfogalmazás, hogy függőágyszerű, összehurkolt sejemeszköz, amelyen a versenyzők akrobatikus erő, hajlékonysági, egyensúlyi és dinamikus elemeket mutatnak be.
1: No, úgyhogy ez
2: a definíció. Használati utasítás a porszívóhoz körülbelül.
4: Ezt tudom nektek hozni, mint definíció. Igazából úgy néznek ki ezek a világversenyek, hogy három fő szer van a légtornában. Az egyik ugye a karika, azt a legegyszerűbb talán elképzelni, ugye ez a 1 méter átmérőjű vaskarika lóg le a levegőből, van a szilk, amit úgy lehet elképzelni, mint két hosszú függöny lógna le, és akkor a hemok valahol ennek a kettőnek a keveréke. Olyan szilk anyagú eszköz, ami összeér körbe tulajdonképpen, és ez lett a mi kedvenc eszközünk így az elmúlt egy évben. Én egyébként 4 éve légtornázom összvisz, ebből 1 éve a hemok, úgyhogy nekem ezért volt fantasztikusan nagy élmény, hogy felállhattam a dobogóra.
1: Az abszolút így igaz. Gréta, te mikor kezdted?
4: Én 12 éve légtornázom.
1: Ó, hát az a... 12 évvel ezelőtt volt már ez a műfaj Magyarországon? Komolyan?
3: Igen, hát ugye 2015-ben kezdtünk el hivatalosan szerveződni, de hát már egy 20 éve azért elkezdett így begyűrűzni az országba a rúcsport kapcsán, a rúcsport stúdió kapcsán.
1: Mikor volt az esemény, amin dolgoztunk együtt?
3: 2011-ben csinálta a Pirner Alma az akkori Nemzetközi Szövetséggel a világbajnokság, és szerintem te akkor konferencia voltál, ugye?
1: Igen, de én meg nem mondtam volna a dátumot, csak emlékszem.
3: 11-ben volt már, képzeld el, és akkor ugye még rúcsport volt, de a rúcsport stúdiókba elkezdtek beszivárogni a légtorna eszközök. Szerencsére a cirkuszművészet nyitott volt erre, hogy akrobaták jöjjenek és oktassanak ott a stúdiókban, és hát a szabadidősport, hobbisport az meg teljesen rákapott. Tehát, hogy ezek az új mozgásformák, főleg a lányoknak, kislányoknak olyan szabadságot adtak, ami kicsit kitekint enged nekik, meg könnyebbséget mondjuk a tornának a kötöttségeiből, vagy a ritmikus gimnasztikának a kötöttségeiből, és látták, mint ugye majd a Barbie is valószínűleg elmondja, hogy neki milyen múltja van. Tehát, hogy lehet, hogy 4 éve légtornázik, de azért ő egy erős múlttal érkezett. Tehát, hogy nyilván egy behozhatatlan előnnyel jön az, aki már mondjuk egy tornából jön, egy valamilyen akrobatikus tudással, stb. És hát ezért így egy 20 éve szerveződik alulról ez az egész dolog, csak kellett itt valami, ami így összefogja.
1: Igen, kellett egy rendszer, meg hát nyilván ahhoz, hogy ez mert ugye egy sportágként definiálhasson valamit, ahhoz már kell, hogy legyenek azok a keretek, ugye az a értelemszerűen egyesületi szám, és a többiet, ezt tudjuk, a sporttörvény gyakorlatilag ezt elég Magyarországon is alaposan körülhatárolja, és nyilván a nemzetközi szervezet is hasonló. Barbiehoz fordulok, mert itt ugye a jelenedről azt tudjuk, ez a kulisszatitkot elárulhatjuk, ugye, hogy drága kedves kollégánk, Gyurta Gergely sógornője vagy.
4: Ez így van. Innen is üdvözlöm Gergét.
1: Innen is üdvözlöm Gergét, és jó pihenés neki. Viszont akkor a múltadat kérlek egy kicsit bontsuk ki, ha már jelenet szóba került.
4: A sportolói?
1: Igen, múltamat. Természetesen.
4: Igen. Azért kérdeztem így meg, mert nekem a sportba való életpályám az kicsit ilyen unortodox, olyan értem, hogy általában először szoktak sportolók lenni az emberek, és utána sportvezetők, vagy sportban dolgozók. Nálam ez egy kicsit megfordult. Igen. Én korábban dolgoztam ugye a Paralimpiai Bizottságban is, mint kommunikációs vezető. A sportban ugye ott meg az a múltam, hogy cheerleader voltam, szintén ott nemzetközi szinten versenyeztünk, tudom, hogy ebben is nagyon kivagytok művelve, mert járnak ide a cheerleaderek is. Előtte pedig versenytáncoltam, illetve akrobatikus rockiztam, én még onnan indultam
1: azt
4: gyermekként.
1: Mindenit, bizony.
4: És én igazából igyekeztem is a koreográfiámba ezeket mind így beépíteni.
5: most tényleg azt látjuk, hogy felnőtt egy olyan generáció, mint Gréti is, akiknek tényleg ez volt az első sportjuk már, a légtorna, és nyilván ez nagyon sok előnyt tartogat. Az ő félelemérzetük sok helyzetben, sok figurában sokkal kisebb, tényleg ezekre a mozdulatokra nagyon rá vannak már ráva, de közben meg ott van a másik típusú versenyző, aki más sportágból vagy sportágakból jött, és annak is meg tud lenni a maga előnye. Itt egy gyakorlat nálunk ugye 3,5 perces, és abból fél percet kötelező a talajon tölteni, úgyhogy főleg akár a talajos részeknél ez akár előny is tud lenni.
1: Igen, és hát mondjuk, aki akár az akrobatikus rock'n'rollt, akár a versenytáncot alaposabban ismeri, nekem van szerencsém, azért pontosan tudja, hogy az egy brutális fizikai alap. Tehát ilyen akrobatikus rock'n'roll számot végig pörögni, én nem tudom, hogy ott olyan 200 körüli púzus van a végén nagyjából, tehát az tényleg nagyon-nagyon komoly, és hát a versenytánc is fizikalitásában egészen döbbenetes. Úgyhogy akkor ezek szerint azokat az elemeket te hozhatod, és ennek a műfajnak ez most az egyik szépsége, hogy lehet többféle arc annak, hogy milyen is egy versenygyakorlat?
5: Igen, igen, abszolút. Szerintem azok tudnak igazán eredményesek lenni ebben a sportban is, akik valami olyan koncepciót hoznak be a gyakorlatukba, amivel nagyon tudnak azonosulni, és ezt át is tudják adni a zsűrinek. Én például nagyon szeretem a Gritinek a gyakorlatát is. Az én gyakorlatom az például egy ilyen Aladdin medli volt, mert gyerekkorom óta az volt a kedvenc mesém, és 6 különböző szám volt összevágva a filmből, meg a Disney meséből, és tulajdonképpen más-más karakter vagy mindegyik részében a gyakorlatnak. Én azt látom, hogy nagyon arra fele kezd el menni a sporták, hogy minél művészibb is legyen. Minél jobban tudjuk hozni ezeket.
2: Én Grétától kérdezném, hogy te 12 éve űzöd ezt a sportot, hogy ez hogy alakult ki, mert én gyerekkoromban ugye, ami szembe jött velem mindenkibe, és mindenbe belerúgtam, és így lettem labdarúgó. Tehát te mondjuk volt egy kis...
6: De fél... hogy nem jártam arra fel is.
2: Volt egy kis félhomály a lakásban, és mondták, hogy húzd el a függönyt, te meg fölmásztál rá, vagy szóval hogy alakult ki?
4: Igazából én is sokfajta sportágot kipróbáltam, mielőtt ezt megtaláltam. Én is akrobatikus rock'n'rolloztam, meg balettoztam, meg jazzbalettoztam, de alapból édesanyukám találta meg ezt a sportágot, mert én nagyon szerettem táncolni, és közben falra, meg fára mászni, és ez így
6: ez jó
4: tökéletes kombináció volt, amikor ezt megtalálta, vagy hát édesanyukám, és igen, azóta is imádom.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, ugye, amikor az ember azt látja, hogy a lányában van egy ilyen akrobatikus fiús gén is, hogy azért nem tudom persze miért fiús ez, mert a lányok is tudnak ugyanúgy falra vagy fára mászni, de hogy azért az mindenképpen ugye egy komoly fizikalitás jelent. De hát, hogy közben ott van az esztétikumra való hajlam is, ugye, amikor megszólal egy zene, akkor pedig jön a pörgős szoknya és a pörgés és minden egyéb. Úgyhogy mit tapasztalsz ma, Georgina, a bemenete alapvetően ennek a sportágnak? Mert ugye azt, amit itt elkezdtünk pedzegetni, ugye, hogy nagyjából 15 éve indult el egyfajta mozgolódás, és értelemszerűen ugye a cirkuszművészet tulajdonképpen az eredet, de hogy ma már nem. És ma azért, amikor ugye... Ugye volt egy óriási, kezdjük onnan, volt egy óriási fellángolás, amikor bejött az aerobik, ugye, akkor annak lett egy másik iránya, szintén a tornából eredeztethetően a fitness, ugye, ami egy kicsit kombó a szépség, meg a kondíció, meg az egyebek, meg ott is gyakorlat, meg minden, és tulajdonképpen itt egy teljesen új irány nyílt, amiben a fizikalitás nagyon-nagyon-nagyon jelen van, tehát amikor szülők, anyukák, ugye, sportot keresnek a kislányuknak, akkor szerinted ti betöltöttetek ezzel egy piacirést? Tehát született valami olyasmi, ami tényleg egy jó kombinációja sokféle dolognak?
3: Szerintem nem piacirést töltöttünk be, hanem egy alternatívát adtunk arra, hogyha valaki keres valamit, ami egy picit más, mint a tradicionális, mert most már ugye mondjuk az aerobikot is tradicionálisnak mondhatjuk, akkor találjon valamit. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy a kicsit felnőtteknél, illetve kicsit nagyobb gyerekeknél az önkifejezésnek lehet egy eszköze, tudod azt, hogy ő hogyan határozza meg saját magát, hogy ő egy kicsit különlegesebbnek érzi magát ettől, főleg az ilyen 10-12-14 éves korban a lányok azt tudják mondani, hogy fú, hát ő nem aerobikozik, vagy ergézik, hanem ő légtornázik, vagy rúdsportol, ettől egy kicsit ő különlegesebb és másabb, mint a többiek, és egy értéket találnak ebben. Ez az egyik dolog. A másik, hogyha a versenyzést nézzük, akkor ugye a Nemzetközi Szövetségünknek a nevében is benne van, hogy Sport and Art Federation, tehát sport és művészeti szövetség, és nálunk a pontozási rendszer elég nagy teret enged ennek az egész művészeti vonalnak. Tehát attól függetlenül vannak nehéz elemek, vannak kötelező elemek, gyakorlatok, technikát nézzük, levonások, az execution, stb., amellett van egy artistik pontozás része, ami emiatt, hogy a Nemzetközi Szövetség ennyire kiáll emellett, hogy ez azért egy művészetből érkezett, ez ad egy lehetőséget, egy erős lehetőséget az önkifejezésre, ahogy említették a versenyző lányok is, hogy mindenkinek megvan a saját sztoria, a saját története, amiben beleteszi önmagát, és ezzel akár azt vettem észre, hogy talán egy kicsit, nem mindenkinek van rá szüksége, de akinek szüksége van rá, az talán egy kicsit így traumákat is tud itt feldolgozni.
7: Értem.
3: Tehát az ő élettörténetét.
7: Van egy történetmesélés valójában, testtel, bizonyos szempontból, meg nyilván a koreográfián keresztül. De mégis egy kötözködő mondat mielőtt most nyilván jön majd zene, és jönnek a hírek, aztán persze természetesen folytatjuk veletek, hogy azért ezzel az art szóval egy kicsit ugyanakkor bele is sodorjátok magatokat abba, ami nehézé teszi mondjuk az olimpiai program felé haladást. Ha most nagyon messzire menjek, nem tudom, céle ez, hozzáteszem persze a tornának is, a szertornának is, artistic gymnastics a neve, tehát végülis ott is benne van értelemszerűen, ugye ez a fontos szó, hozzáteszem már nem minden esetben jelenik meg azért ez a művészi, a elképesztő akrobatika mellett, tehát hogy nem félő-e az adott esetben, hogy a sportáválásban azért ez mindig egy kötöttség lesz, hogy ti a művészi elemet ennyire fontosnak tartjátok, hiszen az szubjektív majdnem minden esetben. Az értékelése éppen ezért sokkal nehezebb.
3: Igen, én azt gondolom, hogy egy kezdeti időszaknak a végén vagyunk, ami utána lehet egy picit egy átmeneti időszaknak az eleje, és hogy utána mi történik, az egy nagy kérdőjel, és engedtessék meg a fejlődés lehetősége mindenkinek, még a sportágaknak is, és azt gondolom, hogy ha oda jutunk, hogy elkerülünk ennek a dolognak a közepébe, vagy abba a csőbe, ami ehhez vezet, akkor elképzelhető, hogy itt lesz egy módosítás, de én nemzetközi szinten nem dolgozom ezzel a sportággal, ezért erről nem tudok nyilatkozni, viszont ezek abszolút látszanak. Egyelőre a világjátékok a cél, amiben ez
7: teljesen... Nem olimpiai sportoknak, gyakorlatilag az olimpiai, hogy ezt nevezzük.
3: Tehát a világjátékok a cél, és itt nagyon pozitív fogadtatást kaptunk. Egyébként most februárban a Nemzeti Versenysportszövetségnek a díjátadó gáláján ott volt az IFGA-nak az elnöksége, és ők nagyon...
7: Emlékszem, ott voltak
3: is. Igen, ők nagyon kedvesek voltak, és nagyon érdekesnek találták az egész sportágat minden tulajdonságával együtt. Úgyhogy egyelőre itt errefelé tartunk, és utána majd meglátjuk, abszolút egyetértek ezzel, amit mondasz.
7: Jó, hát érdekes ez az irány, és majd erről beszélünk még egy kicsit, meg a hölgyeket is meg fogom kérdezni, hogy ők vajon mit szeretnének, mert hiszen a művészi kifejezés egy nagyon fontos dolog, de akiknek ilyen jelenük van már ebben a sportágban, nagyon nagy kérdés, hogy milyen jövőt remélnek, és hogy mi lenne az, ami kecsegtető leginkább mondjuk akár a ugye nem olimpiai sportok olimpiája, ugye a világjátékok felé való haladás, úgyhogy ezzel a témával folytatjuk rövidesen három fantasztikus hölgyel itt a stúdióban, a híreket követve.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kettős győzelemmel tovább jutott a Ferencváros az Európa Ligában. Új időszakos kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. Délelőtt még többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Ferencváros az idegenbeli 2-1-es siker után a budapesti visszavágón 3-0-ra legyőzte a vajdasági Vojvodinát. Így 5-1-es összesítéssel tovább jutott a labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójába, amelyben a holland Twente lesz az ellenfele. A magyar férfi junior válogatott bejutott a romániai Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután a negyeddöntőben 27-25-re legyőzte Németországot. A mieinkre pénteken 18 óra 30 perctől újabb komoly kihívás vár. A fináléba jutásért a csoportkörben már egyszer legyőzött Szlovénia lesz az ellenfél. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehér oroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken, zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehér oroszokat az eseményeire. A csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. Elképesztő mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően hihetetlen 5 méteres párbaj következett. Ebben 40 lövés döntött a női vízilabda válogatottunk javára Ausztrália ellen. A világkupa döntő helyszínén Sydneyben a tegnap kezdődött felkészülési tornán. A mieink végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntőre készülő férfi vízilabda válogatott 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől. Újabb elnökségi tag távozott a Magyar Tenisz Szövetségből. Szombati serfőző Eszter benyújtotta lemondását. Ezzel Lázár János és Kosztoványi Roland után már a harmadik elnökségi tag hagyja el a testületet az elmúlt időszakban. Az MTS szeptemberi tisztújító közgyűlésén új vezetést választ, az elnöki posztért pedig Kosztoványi Roland is elindul. A 12. szakasz végén hatalmas bukás árnyékolta be a Tour de France sprint befutóját, de a belga Tim Merlier remek hajrával megszerezte idei harmadik etap győzelmét. Mögötte a holland Olaf Kooi lett a második, míg honfitársa Jasper Philipsen a harmadik helyen ért célba. Az összetett élén továbbra is Tadej Pogácsár áll, mivel az élmezőnyben nem történt változás.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ami 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Bejelentést tett a gondos óra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. A gondos óra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő, túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Az ókori egyiptomi művészek munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat ma nyílik meg, és mindegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést a több ezer évvel ezelőtt élt alkotók világába. Modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével bemutatják azt is, hogyan készültek a művek.
0: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között időszakos torlódás tapasztalható. Mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Kezdetben mindenütt sok napsütés várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és hígeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A hétvégén néhány fokkal enyhébb idő lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra, 40 perc van, július 17-e, ez itt a Nemzeti Sport Rádió. Benne a Sportreggel, benne Ferivel.

0: Hagytuk az imént abba, hogy egy kicsit elemezgettük ezt a művészi kontra sportvonalat, és azért az nem került szóba, de érdemes, hogy ugye önmagában ennek a sportágnak, maradjunk ebben is, van művészi, illetve ugye sportvilágeseménye. Most melyik volt ez, illetve mi vár még adott esetben a hölgyekre? Akár
1: az
0: ide?
1: Európa-bajnokságnál nincs megosztva, tehát az Európa-bajnokság az mindig a sport Európa-bajnokság. Igen, csak azért említettük, hogy van benne egy kis művészi rész is, hogy azért itt a pontozásnál a művészi szempontokat is figyelembe veszik a bírók. Viszont a világbajnokságot megosztjuk, ott van sport és művészeti világbajnokság. Most Olaszországban lesz a művészeti és Görögországban lesz a sportvilágbajnokság, és a lányok mindkettőre mennek mindketten. Hát ők a magyar válogatottnak a tagja, elég népes a magyar válogatott, rúd és légtorna szakágokban összesen körülbelül 120 versenyzőnk van, akik most nemzetközi versenyekre fognak látogatni.
0: Szertorna is megirigyelhetné, azt gondolom minden szempontból. Van-e akkor különbség, hogy milyen gyakorlatokkal indultok a művész, illetve a sportvilágbajnokságon? Gréta?
2: Igen, sok különbség van, mivel a sport versenyekre kellenek kötelező elemek, amiket be kell mutatni a versenyzőknek.
0: Uh-huh. Ez már ismerős, olyan szertornából is, ugye van
2: egy
0: minimum, hogy, amit mindenképpen hozni kell.
2: Változó, hogy mennyit, mivel van a kompetitív, profi kategória, és az amatőr, ott kevesebbet kell. A művészi versenyeken pedig a művészi pontszámokra fókuszálunk inkább, és a művészi hatásra, hogy meglegyen, és ott sokkal szabadabbak tudunk lenni, mert ott nincsenek nehéz elemek, és a ruhában, meg a hajban is vannak engedmények.
0: Uh-huh. De, tehát, hogy ott kifejezetten lehet egy picit szabadabb engedni a fantáziát. Ugye, hogy passzoljon a zene, az egész történet hangulatához, az adott esetben a küllem. Beszéljünk most egy kicsit arról, hölgyeim, hogy hát itt van két aktív versenyző, nem tudom, te is, Georgi, te még beveszállsz, hogy hobbi szinten nem?
1: Én már nem igazán szállom.
0: Okay. Szóval, hogy egészen fantasztikus alkattal, magasak vagytok, izmosak vagytok, vékonyak vagytok, de úgy nagyon nőiesek. Mikor az ember az akrobatikus rock'n'rollból, ahol azért kap a lába rendesen, ugye, tehát aki látott már egy ilyen számot, az pontosan tudja, átnyergel egy ilyen műfajba, akkor mennyire nehéz azt a fizikalitást megszokni, hogy az ember a karjain lóg. Ugye, és most kifejezetten a hemokról beszéljünk, hogy nyilván a karikában lehet ülni, meg szépen pózolni egy kicsit, de ott meg ugye össze-vissza töri a testedet a karika a keménysége. Szóval, hogy a hemok az, tehát mikor van az a pillanat, amikor az ember egy ilyen, oké, hogy lejöhetsz egy picit, de azért egy 3,5 perces gyakorlatban a kezein lógva tartja a testét. Ez azért durva.
3: Igen, ez elég durva. Annyi pontosítás csak, hogy ez az akrobatikusok is múlt, azért ez már elég régen volt az általános iskolás koromban, tehát én tulajdonképpen a cheerleadingből nyergeltem át, ahol a vége fele már
0: bész
3: voltam, ahol tartottam is azért embereket, de ennek ellenére egyébként nehéz volt megszokni, és egy kemény munka volt az, hogy a felső testem megerősödjön. Szerintem elég jól felépítik az edzőink ezt, hogy ez kialakuljon, és egyébként vannak erre célzott erősítések is, meg egyébként olyan...
0: Mondj egy pár ilyen gyakorlatot, hagyd szörnyűködjünk.
3: van olyan gyakorlat például, ami a szorításodat erősíti. Uh-huh. Tehát nem is gondolná az ember, de hogy az első pár hónapban igazából a kéz ujjai fájnak a legjobban, mert hogy így a, nem tudom, a James Bondon kívül szerintem senki nincs hozzászokva ahhoz, hogy állandóan lóg le a magasból. Ennyit.
0: Igen, az ujjai valóban, igen. Ez majdnem a sziklamászoknak egyébként, ugye nekik tudjuk, hogy van, meg a falmászoknak ez az egészen elképesztő. elképesztő, ugye új, meg készszerkezelt, hogy képesek egy-két újon lógatni a testsúlyukat, szóval hogy akkor itt valami hasonló dolgot kell elsajátítani.
3: Igen, tulajdonképpen úgy meg kell tudnod tartani magad, mondjuk egy percig, két percig, hogy csak a szorítod az eszközt.
0: Ezt tudod, hogy milyen kihívás, Feri? Nem tudom, hogy el tudod ezt képzelni, hogy ott, hogy az nagyon, tehát ott az alkalmat.
4: Igen,
0: vagy akár egy kézzel.
4: Utoljára nyolcadikos volt, amikor bordásfalon kellett így kapaszkodnom, és az se volt

0: egy hatalmas élmény.
1: Bizony.
0: Viszont én a koreográfiáról kérdeznélek, hogy azt hogyan választátok ki, hogy ez most van egy, ugye említetted, hogy gyerekkori mese, vagy esetleg egy kedvenc zene, vagy ilyesmi, vagy mondjuk nemzeti sajátosság, vagy ha nem Magyarországon van esetleg az esemény, akkor az ottani országnak valami kultúrájából fakad, vagy abból adódóan, hogy melyik a legkomfortosabb számodra az előadás során.
2: Igazából nagyon jól összefoglaltad, ezeknek a kombinációja szokott lenni. Általában
0: ez is értek, Zsuzsi, látod?
2: Ennyi.
1: Ezért is dolgozunk egy ismerikén, látod? Mindenhez is.
2: Igen, tehát általában vagy egy olyan storyline szokott lenni, ami az adott embernek, az adott versenyzőnek valamiért sokat jelent, egy kedvenc zeneszáma, de van olyan, például nekem nagyon tetszett, hogy az egyik klubtársunknak egy időben a Gyöngyhajú lány volt a zenéje angol és magyar verzióba, és nagyon nemzetközi szép versenyeken iszonyat nagyot ment.
0: De szerencsére nem mondom, hogy thrash metal, mert akkor kicsit gyorsabb lett volna a számjó.
2: Igen. Én amúgy gondolkoztam rajta, hogy igen, az egyik világversenyünk majd Olaszországban lesz, hogy biztos vagány lenne valamilyen olasz mix is, de aztán az EB-n... Pontosan az, igen.
1: Bocsánatot kérek ezért a reggeli ébresztőért.
2: Ez pont erre a számra gondoltam, igen. Csak aztán az EB-n meghallottuk, hogy az egyik olasz versenyzőnek ilyen olasz mix zenéje volt már, úgyhogy erről letettem. Tényleg az a lényeg, hát, hogy azonosulni tudjon vele a versenyző.
1: Gréta, beszéljünk egy kicsit még erről a fizikális részéről ennek a dolognak, mert hány centival? Hagyj kérdezzem meg.
3: 172.
1: És azt megkérdeztem, hogy ez hány kiló? Lehetek olyan szemtelen?
3: Nem.
1: Oké, akkor megsatszolom. Nagyon vékony, de nagyon erős. De azért ezt a magasságodat, vagy magasságodokat azért is hozom szóba, mert ugye aki ebben a műfajban úgy látott már egy-két dolgot, pontosan tudja, hogy itt minden fizika. Tehát erők, meddig lók ki a láb, honnan kell visszaemelni, minél hosszabb vagy, annál nehezebb, ugye? Tehát, de ez bizony így van, ezt a tornásportban is tudjuk, jó, hogy a rövid testeknek könnyebb a dolguk, tehát ott ugye ott nem értelemszerűen közelebb van a súlyponthoz és lehet az erőkar közepéhez minden, úgyhogy igen, ez egy merő fizika, legalábbis engem az edzőm annó itt tanított, és ez tényleg így van. Úgyhogy a kérdés az, hogy te hogy emlékszel arra vissza, amikor ezek a nehéz mozdulatok először úgy megérkeztek, tehát hány üzemóra gyakorlás van abban, hogy az ember látszólag erőlködés nélkül csinálja végig ezeket az erőelemeket, mert oké, hogy van benne nyilvánvalóan lendületi rész is, de azért inkább erőről szól.
3: Hát én 12 éve csinálom ezt, igen, a sportágot, először karikáztam, és tavaly kezdtem el hemokkozni, és 2 éve pedig gurtnizni és lúpszozni. És ez
1: most megint jött két olyan szó, amit nem tudunk, oké?
0: Okay?
3: Hasonlít.
0: És mi sporthoz?
3: Hasonlít a hemokhoz. Igazából 2 ugyanilyen hurok van, az a loops. Az nagyon imádom azt az eszközt. És ez a 2 vagy 3 eszköz nagyon sokat hozzátett így a fizikai erőlétemhez. De alapból, mivel ilyen régóta csinálom, ezért ez így szépen lassan fejlődött ki, vagy nem is tudom. Úgyhogy nekem ezzel nem volt problémám, viszont igen, azt meg lehet figyelni, hogy ki a légtornász így külsőre, mert mindenkinek nagyon, hát van egy kis válla, és igen, erősek. Szerényen,
1: erősek. Hasizom, kockás, stb. Egészen biztos. Nem nagyon megy ez másképp, és azért is kérdezem, mert ugye itt nagyon szégyenlősen takargatod a testsúlyodat, semmi okod rá, meg mind a ketten tényleg hibátlan alkattal érkeztetek ide, ezt hadd mondjam el, ez még kritikus szemmel is ezt meg kell állapítanom, de hogy mi van előbb? Tehát, hogy az embernek nagyon el kell kezdenie egy ilyen műfajban diétázni és figyelni, hogy mit teszik, vagy olyan mennyiségű erőfejlesztés zajlik, igen, hogy ez egyszerűen leolvad.
3: Hát inkább a második.
1: Inkább a második.
3: De egyébként sokfajta testtípus van ebben a sportágban, szóval szerintem ez annyira nem befolyásolja. Igazából attól függ, hogy milyen szinten, vagy milyen gyakorisággal csinálja az ember.
1: Mert de azért abban biztos, hogy nagy túlsúlyjal azért ezt nem lehet csinálni, mert az ember a saját testsúlyát. Lehet azért? Igen?
3: Lehet.
4: No. Egyébként azért szólok ebbe bele, mert nekem ez egy topik, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ez nem az a klasszikus esztétikai sportág, hogy nálunk ez a body positivity szerintem teljesen megvan, mert ugye nem, tehát mint ahogy a fitnessben, itt nincs értékelve az, hogy külsőre mennyire kidolgozott a teste egy versenyzőnek.
1: Ellentétben a fitnesszel.
4: Igen, tehát ezzel nekik nem kell foglalkozniuk, és teljesen példaértékű, hogy hogyan vállalják magukat a lányok, hogy nem azzal foglalkoznak, hogy most itt van rajtam még egy kis húsi, ott van rajtam még egy kis húsi, és olyan
1: erősek.
4: De nem
1: erősek. Az van, hogy ez úgyis lemegy egy idő után?
4: Képzeld el, hogy nem feltétlenül nem? biztos, mert hogyha valaki nem diétázik különösebben, és genetikailag mondjuk nem hajlamos arra, hogy így olvadjanak róla a kilók, akkor ugye az izomköteg van alul, és azon még van egy ilyen kisebb fedettség, akkor kifejezetten ilyen vastagabb, teltebb, testalkatú versenyzőink is vannak, és rendkívül sikeres versenyzőink. Egyébként most fog indulni az egyetemen egy kutatás, egy ilyen relatív energiadeficit sportolóknál kutatás, amiben majd szeretném bevonni a rúdsport meg a légtornásokat is, és akkor ki fog derülni, hogy náluk ez mennyire jellemző.
1: A testnevelési egyetem, ugye?
4: Igen, a testnevelési egyetemen, és más esztétikai, vagy hát esztétikai sportágakkal szeretném összehasonlítani, mondjuk egy ritmikus gimnasztikával, és én arra tippelek, hogy sokkal inkább jellemző lesz ez a relatív energiadeficit a egyéb más esztétikai sportágakban, mint itt nálunk.
1: Hát mindenképpen érdekes, amit mondasz. Még egy kicsit nálad hagyva a szót, Georgina, arról beszéljünk, ugye, hogy itt a hölgyek ugye emlegették ezeket az eszközöket, amiknek csupa angol neve van. Nem gondoltatok arra, hogy akár itt a növekvő magyar létszámú meg a magyar szövetség szemszögéből érdemes lenne ezeket akár magyar nevekkel ellátni, mert hogy lehetséges, hogy talán fontosabb lenne ezekre így hivatkozni, nem csak úgy, hogy hemok, vagy nem csak úgy, hogy nem tudom, mi más szilki, ilyesmi. Tudjuk, hogy az angol már természetesen egy beolvadt teljesen szinte a világunkból, de hogy el tudom azt képzelni, hogy volna értelme.
4: Most egyenlőre a hemok az egyetlen idegen szó a szakágainknál.
1: A szilk sem magyar.
4: Hát igen.
1: Annyira. Én legalábbis azt angolul tanultam még.
4: Igen, tehát hogy a rúd és a karika azok ugye az oké. És akkor az anyagok, a szilk és a hemok jöttek be így. De alapvetően az államtitkársága ezzel rendben volt. Tehát ők ezt így nem kérték. Most a következő
1: nem csak ilyen sportnyelvújítás szemszögében kérdezem.
4: Igen, elképzelhető, hogy kell majd nekik egy magyart adni. Most a lengőrúd lesz a következő mozgásforma, amit a légtornába be fogunk hivatalosan.
1: Ezt úgy képzeljük-e, vagy hogy kell ezt a lengőrúdot?
4: Ez a rúd, ami ugye a talaj és a plafon közé rögzítve van, és akkor ezen a rúdsport gyakorlatokat végzik, és képzétek el, hogy ennek ugyanezt a rudat légtornaeszközként felfüggesztjük, és nincsen alul rögzítve, és akkor rudas gyakorlatokat hajtanak végre a versenyzők ezen a mozgó
1: ez veszélyesnek is tűnik, tehát nem csak nehéznek, hanem nagyon veszélyes.
0: Nem volt elég a sejem, tehát most még a rudat is be kell mozgatni.
1: Keresik a további kihívásokat a hölgyek urak.
4: Van egy nagyon sikeres lengőrudas versenyzőnk a Zsófi, úgyhogy lehet, hogy majd egyszer alkalomattán majd ő is akkor bemutatkozik itt nálatok.
1: Mekkora ebben lányok az önkifejezésről már beszéltünk, de hogy az ember mondjuk új elemeket találjon ki. Ugye mindig a KH-hoz térek vissza, ez bocsássátok meg nekem a tornasportban, ugye, ahol az ember, ha egy új elemet megalkot, vagy kitalál, és azt ugye a megfelelő szabályok alapján bemutatja nemzetközi versenyen, és elfogadják, akkor azt ugye be is kerülhet a Code of Points-ba, ugye a torna a nagy szabálykönyvébe. Hogy nálatok van-e ilyen, és ez mennyire jelent az embernek, hogy úgy mondjam, inspirációt, hogy valamit ő találjunk, és róla nevezzék el. Barbara?
2: Szerintem nagyon jókor kérdezed ezt meg, mert pont most nyáron valamilyen augusztusi határidővel van az időszaka ennek, hogy új elemeket nyújthatunk be a Code of Points-ba, itt is úgy hívják, és én azt látom, hogy itt is nagyon-nagyon inspirálja az embereket az, hogy lehet egy róluk elnevezett saját elem. Nyilván több okból is, egyrészt, mert így fennmarad a nevük. Másrészt nyilván ezeket az elemeket valószínűleg azért is akarjuk bejutatni a szabálykönyvbe, mert mondjuk az adott versenyző kifejezetten jól meg tudja csinálni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy inspiráció. Én is most egyébként 3 elemmel kísérletezgetek.
1: Ne csináld! Hát ugye, mert a tornasportban volt egy olyan, hát most sosem nem Kovács Péter elnevezett, Kovács Szaltó lesz akkor Kovács? Kovács Szaltó itt is?
2: Barbie jumpingnek mondanám, a bungee jumping után szóval.
1: Na, és akkor lesz esetleg, mit tudom én, novotni piruett?
2: Már van, úgy tudom, novotni elem.
3: Igazából tavaly volt így az első lehetőségünk nekünk is, hogy nem csak a rúdsportban, hanem így a légtornában is el lehessen nevezni rólunk elemeket, és én nekem sikerült az összes elemet, amit beküldtem karikán, azokat mind elfogadták, úgyhogy van 6 elem, ami rólam van elnevezve.
1: Azt a mindenit!
3: És idén most szeretnék Hemokkal is, meg akár még Szilkel is új elemeket belerakni a táblázatba.
1: Hogy mondjuk egyet kifejtesz, mondjuk egyet, amit mondjuk nagyon szeretnél Hemokkal, hogy elfogadjanak, hogy ez körülbelül hogy képzeljük el? Lehet ezt írni szavakkal?
3: Hát...
1: Próbáljuk meg.
3: Most nem annyira nincs így a fejemben, hogy az most benne van-e, vagy nem, de hogy én azt szeretem a legjobban, az a kedvenc pózom, amikor egy lábon lógok, és így a lábfejemen, szóval nem a sarkamon, uh-huh. hanem a lábfejemen, és ott egy lábon lógok. És akkor ez már benne van a karikában, és a Hemokban is lehet, hogy van valami hasonló, amikor fogni kell a másik lábunkat, és így kicsit felhasalni, de én olyat szeretnék, ahol teljesen egyenesen van az ember. És akár kihúzhatja hátul a lábát.
0: 6 elem rólad lett elnevezve.
3: Igen.
0: Ezek hogyan születnek? Tehát hogy találod ki ezeket az elemeket? Tehát fekszel otthon az ágyba, vagy nézed a televíziót, épp reklám megy, és úgy unalmadból kitalálsz egy elemet?
3: Ezek nem olyan elemek, amiket én találtam ki így, hanem csak ezek olyan elemek, amiket miattam raktak bele a Code of Points-ba, de ezt igazából van olyan, amit az edzőm tanított, van olyan, amit az interneten láttam, meg van olyan, amit láttam az interneten, de valahogy így át csináltam.
1: Alaktad egy kicsikét, igen.
3: A sajátommá, és akkor így.
1: Amikor
3: de van olyan, aki magától talál ki
1: teljesen. Egy lábfejen lóg feje lefelé nyilván, az azért abban van veszélyfaktor, ez úgy nem szokott úgy megérinteni a kis lelkedet?
3: De az nekem az a kedvenc elem, amit nagyon szeretem.
0: Mindenféle elemet is annál jobb.
1: Ezt akarom mondani, igen, egy veszélyt kereső.
2: Igazából ez az eszenciája a sportnak, így kezdtek ráérezni, hogy ami tegnap még halálfélelem volt, az holnapra a bemelegítés. Nincs túlzás.
1: Igen, szóval, hogy ebben akkor van egy ilyen bepörgető érzet? Mert azért itt... Szintén ugye ismerve azt, hogy milyen az, amikor az embernek először sikerül a dupla szaltó, vagy valami, amit annyira nagyon sokat gyakorolt, és amikor, hogy annak van azért egy ilyen egyértelmű, elönti az embert egy ilyen boldogsághormon. Tehát itt is van egy ilyen, hogy amikor az ember a félelmeit legyőzi?
3: Igen, ez nagyon egy ilyen jutalmazó sportág, vagy nem tudom, hogyha van egy elem, amit nagyon szeretne az ember kipróbálni, és utána végre sikerül, akkor... tud örülni, meg van egy sikerélmény ilyenkor az edzéseken, és ez fantasztikus.
1: Hát fantasztikus.
3: Főleg amikor még akár tudja ezt így továbbfejleszteni, és még nehezebbé tenni, vagy a nehezebb verziót kipróbálni.
1: Hát én azt hiszem, az, hogy az ember eljut egy olyan pontra az életében, hogy elhatároz valamit, és a teste követi a fejének, az agyának az utasításait, és ezt meg tudja valósítani, ez önmagában nem csak egy gyönyörű tanulási folyamat, hanem tényleg egy óriási örömérzet. Úgyhogy most Georginára nézek, mert olyan gyorsan elrepelt az egy óra itt veletek, hogy őrület. Szóval, hogy itt szerintem nagyon sok olyan dolgot villantottunk fel, ami, hogyha mondjuk nekem lenne egy lányom, lehet, azt mondanám, hogy irány azonnal, szóval, hogy van ebben nem csak a jutalmazás lehetősége, hanem a szépség, az esztétikum, az erő, a fizikalitás, a digitális világtól való, hál' Isten, távolléte, nagyon sok minden. Hogy látod robbanni, még jobban be fog robbanni ez a műfaj, Georgina? Hova tartotok, és milyen tempóban?
4: Mi a szövetség részéről azon vagyunk itt Magyarországon, hogy kiemeljük a szabadidősport szempontjából is, hogy ebben van lehetőség, van alternatíva, van kellemes rész, tehát nem kell mindenkinek versenyeznie. Azt gondolom, hogy ez minden sportágban egy picit most topik és nehézség, hogy hogyan nyissák meg a sportklubokat a szabadidős sportolók előtt, hogy ne kifejezetten mindig a versenysporton legyen, legyen a hangsúly, és hogy ez most egy törekvés itt nálunk. És ahogy én látom, nekem például a kisfiam 5 éves, és 5 éves gyerekekkel vagyok körbevéve, és például csak fél percben tegnap egy olyan vendégségben voltunk, ahol volt egy rendes függőágy, egy ilyen kis gyerekfüggőágy, és a kislányok, a kisfiúk is másztak föl rá, automatikusan elkezdtek rá fölmászni, mint nálunk az anyagra, és akkor a különbség van a kisfiúk és a kislányok fölött, tehát a kisfiúnak az, hogy ő fölmászik minél magasabbra, erősen, a kislány meg kicsit fölmászik, beakasztja a könyökét, elengedi, hátrahajlik, jó, dob egy hajat, tudom, tehát, hogy ez annyira megvan a lányokban, meg a fiúkban is mind a kettő, hogy mászni akarnak, csinálni akarják ezeket a gyakorlatokat, és azt gondolom, hogy ez a bizonyíték arra, hogy ezt fogják szeretni a jövőben is.
1: Hát, hogyha én visszagondolok a tornaszedzésünk végére, és nem az a 10 függeszkedés kislányom emelt lábbal lett volna a végén a kötélen, akkor még lehet, hogy szerettem is volna ezt a dolgot.
0: Én is szoktam beszélni. Egyszer a mozgó lépcsőn 2-esével vettem fel a lépcsőfogókat, és én ott meg is álltam.
1: Na hát, nagyon izgalmas világba láthattunk bele újra, most viszonylag rövid időn belül, szerintem nagyon sokakhoz eljutott az üzenet. Szívből gratulálok, hölgyeim, fantasztikus utat jártatok be, és fogtok még. És Georgina, nektek meg azt kívánom, hogy ez a szervezői, tényleg sportág menedzseri oldal lesz pedig hasonlóan dinamikusan fejlődjön. Én is úgy gondolom, hogy ennek a műfajnak nagyon rövid időn belül a világjátékok nagy családjában lenne a helye, és aztán a folytatást meglátjuk, hiszen láthatjuk, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság gyakorlatilag egy 180 fokot fordított az eddigi nézőpontján, már nem sportágakat vét, hanem ugye versenyszámokat vizsgálgat. Hát simán elképzelhető, hogy a hagyományos dolgok közül kikerül egy-kettő, és bekerül egy-kettő, még úgy a horizonton, hogy még ezt mi is megérjük, úgyhogy
4: proféta szóljon belőle, Zsuzsi.
1: Nem tudhatjuk.
0: A breakdance lehetett olimpiai sportág.
1: Bármi lehet. Na, nagyon szépen köszönjük, Sinka Georgina, Novotny Gréta és Kovács Barbara volt itt velünk. Gratulálunk.
2: Köszönjük szépen.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Majd meglajolunk a szobánkban.

0: Mi lehet ebből?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Ez az ember tenkes kapitány.
3: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
4: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
5: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Majdnagyban lefejezik a kapitányokat.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Jó reggelt mindenkinek! Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Csillag Péter gondolataival.
8: VB Lász Pesten, Csillag Péter jegyzete. Mit mond a világbajnokság annak, aki nem nézi, járt a fejemben néhány napja, amikor éjszakai biciklizés során pesti házak nyitott ablakaiból innen is, onnan is futball közvetítés hangjai csaptak meg. Van valami különleges varázsa annak, ha egy ezerarcú város ennyire egy élményre figyel, és a kiszűrődő meccsfoszlányok megerősítették, a futball világbajnokság minden elidegenítő tényező dacára őriz még valamit ebből a társadalmi korlátokat, származási különbségeket, személyes életstátuszokat, világnézeti szembenállásokat, eltérő kilátásokat semmi bevevő, egységesítő erőből. Némi demagógiával úgy is mondhatjuk, hiába a 48 csapatos higítás, a játékidő profit maximalizált szétdarabolása, a természetes szurkolói reflexeket tompító technológiai uralom, a világbajnokságot nem tudták annyira elrontani, hogy ne tartsa meg a VB érzés eredendő csodáját. Persze úgy lenne az igazi, ha a VB hetekben a magyar válogatott miatt örülnének ki az utcák, ragyognának fel a lelkek, felejtenénk el acsarkodni egymással, és nem csak minden harmadik pesti tömbház, hanem minden egyes lakás ablakából ordítaná Hajdubé, belehat azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni. Akkor talán még kósza biciklisták sem tekerednének meccsidőben a néptelen aszfalt dzsungelben. Ha pedig mégis attól a Szent Mámortól fűtve, amelyet Stevanovics Zorán zenész előadó az 54-es világbajnokság idejéből megmaradt gyermekkori trolibuszos emléke idéz fel. Az egyik megálló éppen egy ház nyitott ablakához esett, ahonnan csak úgy harsogott kifelé a riporter hangja. Mi utasok a vezetővel együtt a troli szintén nyitott ablakán át ittuk a riporter szavait, és el nem indultunk volna, amíg az akció véget nem ért. A Szent Mámort kívülállóként is tapasztalhattuk mostanság, itt elsősorban nem a Dunamenti Messi, Haaland, Cristiano Ronaldo vagy zöldfoki szigetek rajongók tiszteletre méltó lelkesedésére gondolok, hanem a valódi érintettek Budapesten megélt VB őrületére. Éppen az Irányi utcában ért a pillanat, amikor lefújták a drámai módon 91. percben esett góllal eldőlt Spanyolország-Portugália 8-at döntőt, és 1-0-ás győzelmükkel biztossá vált a spanyolok továbbjutása. Az Amerikában portyázó nagyválogatott tagjai épp úgy, mint az Irányi utca elegáns bérházában apartman bérlő spanyol turistáké, akik a továbblépés tébolyult örömét nem tudták magukban tartani, kiálltak az első emeleti erkélyre, és vadszurkolói rigmusokkal késztették színvallásra a szemközti borozó teraszán csevegő társaságokat, késői órán hazafelé siető járókelőket. És a pesti nép szintvallott, előbb óvatosan, aztán egyre hangosabban kapcsolódott be a Viva España rigmusba. Együtt tapsolt, újjongott a VB tüzet Budapestre importáló boldog vendégekkel. Aki távolabbról figyelte a kizökkent pillanatot, a váratlan zsongást, a spontán utcai felbuzdulást, az is pontosan érezhette, itt valami történik. Valószínűleg ezt hívják VB láznak.
1: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros kettős győzelemmel jutott túl a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulóján. Európa bajnoki elődöntőt játszhat a magyar U20-as férfi kézilabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros 3-0-ra nyert, a 9. perctől emberhátrányban játszó szerb Vojvodina ellen a Grupama Arénában, a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában, a visszavágón. A vendég együttesből Szűcs Kornélt állították ki a mérkőzés elején. Az FTC 2-es győzelemmel 5-1-es összesítéssel jutott a selejtező második körébe, amelyben a holland Twentével találkozik jövő csütörtökön. A Fradia párharc első meccsét idegenben vívja. A zöld-fehérek védője, Osváth Attila így értékelt Korsos Kristófnak.
2: Hamar jött a kiállítás, utána első fél időben meg is tudtuk szerezni a vezetést, utána megrúgtuk a másodikat is. Jól reagált a csapat rá, nyugodtak maradtunk. A kiállítás után az első egy-két akciónál eliveltük a labdát, de utána türelmesen járattuk, amíg el nem tolódik valahova az ellenfél, és nem lesznek helyek. Magabiztos sikert tudtunk maradni.
3: Az első meccsen is már látszódott, de most különösen érezhető volt, hogy a középpályások között nagyon jól működik a kémia. Te ebből mit érzékelsz? Ugye ezt talán el is mondtad már, hogy az edzéseken is most eléggé egyben van minden.
2: Igen, abszolút. Szerintem ez látszik a pályán is. Előző hét ez képest is léptünk előre. Oké, emberelőnyben voltunk, de attól még magabiztosak voltunk, nem szóltuk el a labdákat, tartottuk a labdát, jól játszottunk szerintem. A másik fél időben még rúghattunk volna egyet-kettőt. Nekem is volt ott egy fejesem, azt mellé lukat fejeltem, mert nem is tudom, hogy volt már. A szurkolókat még jobban kielégíteni, de hát így sikerült 3-0, úgy gondolom ez is egy jó eredmény.
3: Az első gólnál Zakariasson adta a gólpassz, de azért ahogy kiugrattad, az elég látványos volt. Ez mennyire ritka szerinted, hogy a szezon elején ennyire jó egyéni teljesítmények vannak egy csapatban?
2: Jól elkaptuk a szezon elejét, nem hiszem, hogy ritka, jó képességből áll a csapatunk, sok jó játékosunk van. Egy jó felkészülés után mindenki jó állapotba került. A meccs után az még jönni fog, és egyre jobb lesz szerintem a játékunk, de szerintem idén kezdetnek ez egész jó.
3: Amikor szezon közben legutóbb ideigazoltál, akkor a nemzetközi kupából végül kimaradtál. Ez mennyire hajt téged, hogy most itt a lehetőség, és ezt kell megragadni?
2: Abszolút, a Ferencvárosban mindenki játszani szeretne. Sokan vagyunk, mindenki próbálja megragadni az esélyt. Én is örülök neki, hogy lehetőséget kapok, igyekszek bizonyítani a stábnak, hogy bent tudjak maradni a csapatba. Ennek szellemében készülök egész héten, és a mérkőzéseken is próbálok kiteljesíteni.
1: A Ferencváros védője, Osváth Attila után a Fradi labdarúgó csapatának vezetőedzője, Borbély Balázs is nyilatkozott Korsos Kristófnak.
4: A korai piros lap rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Jól kezdtük a mérkőzést, aztán ugye az jött a piros lap, egy picit eltartott, amíg így hozzászoktunk vagy alkalmazkodtunk az új szituációhoz, gondolok arra, hogy mélyebbre húzódott az ellenfél, de úgy gondolom az első fél az teljesen rendben volt, tartottuk a pozícióinkat, tudtunk két gólt rúgni, kontrolláltuk a mérkőzést. A másik félidővel nem vagyok túlzottan elégedett, mert számomra érthetetlenül nem tudom, hogy miért elkezdtünk körülményesen, lassan, túl komplikálva focizni, ami azt eredményezte, hogy az ellenfél három vagy négy gólhelyzetet tudott kidolgozni. Cserék jól szálltak be, Zsombi gólt is rúgott, az jó volt, de végére nagyon leült a mérkőzés tempója, sajnos már nem született sok gólt, de összességében abszolút elégedett vagyok a továbbjutással.
3: Nagyon sok kiugró egyéni teljesítmény volt eddig, főleg Keitát, Kadút akár ki lehetne emelni, vagy Zakariassent. Ez mennyire ígéretes az, hogy így tudják kezdeni a szezont ezek a játékosok?
4: Örülök a játékosoknak, hogy jó formában kezdték a szezont. Most nem csak erről három játékosról beszélhetünk, szerintem volt ott több jó egyéni teljesítmény, de ez csapatsigere. És megyünk tovább, készülünk a következő Twenten mérkőzésre.
3: Azt ugye már tudjuk, hogy a holland bajnokság negyedik helyezettje jön legközelebb. Mennyiben lesz az egy más szint, vagy mennyiben kell még előrébb lépni szerinted ahhoz?
4: Nagyon kellemetlen, jó minőségi ellenfél volt, de valószínűleg a Twente az még magasabb szintet képvisel, de van két mérkőzés a lábunkban, idegenben kezdünk. Én úgy gondolom, hogy napról napra edzésről edzésre, mérkőzésről mérkőzésre fejlődünk, és fejlődni fogunk. A teljesítményünk is ezzel párhuzamosan javulni fog.
1: A Ferencváros vezetőedzőjét, Borbély Balást hallották. Az Örmény Pjunik Jereván lesz a Debrecen ellenfele a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójában, mivel kettős győzelemmel jutott tovább az első körből. Az első mérkőzést jövő csütörtökön, a visszavágót egy héttel később rendezik. Maradva még a futballnál, a francia másodosztályú Saint-Étienne csapatához igazolt Csongvai Áron a magyar válogatott labdarúgóért 1 millió euró körüli összeget fizetett a 10-szeres bajnokklub, amely 2030-ig szóló megállapodást kötött a védekező középpályással, aki az elmúlt másfél évben Svédországban az OIK együttesében játszott. Csongvai Áron döntése hátteréről, valamint első benyomásairól beszél.
5: Ez az egész változás, meg átigazolás, ez nem olyan volt, hogy most éreztem, hogy feltétlenül eljött a változás ideje. Természetesen mindig is úgy gondolkodtam, hogyha lesz rá lehetőségem, hogy magasabb szintre tudjak lépni a karrierembe, akkor azt szeretném majd megragadni, lépésről lépésre haladni. Erről volt most is szó, amikor megtudtam, meg szóba jött ez a lehetőség, hogy érdeklődnek irántam, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy olyan megfelelő lépés a karrierembe, ami a megfelelő időben is jött, és előrébb tud vinni minden téren, emiatt döntöttem. Az első beszélgetéstől fogva nagyon komoly bizalmat éreztem. Egyértelműen kimutatták azt, hogy mennyire szeretnének leigazolni, mennyire engem szeretnének leigazolni. Konkrétan az első beszélgetéstől szinte meglepő volt, hogy mennyit készültek, akár prezentációkkal, akár csak, hogy megmutassák, hogy milyen bizalommal fordulnak irántam. Remélhetőleg ezt egy ilyen komoly szerepben is tudom majd képviselni. Ebben bízom, hogy minél több játék lehetőséget fogok tudni kiharcolni, és oszlopos tagja tudok lenni egy olyan csapatnak, aki a feljutásért harcol. Most már egy pár napja itt vagyok. Az első benyomások nagyon pozitívak. Mind a csapattársak, mind a stábtagok, az edzővel való első kapcsolatfelvétel, és az első edzések is nagyon jól teltek. A körülmények is nagyon adottak. Természetesen azért lesz majd egy-két olyan dolog, amihez adaptálódni kell. Mégiscsak egy teljesen új országról, egy teljesen új csapatról beszélünk, ami ilyenkor normális. Izgatottan is várom a jövőt, de az első benyomások teljesen pozitívak.
1: A francia másodosztályú Szentetyén labdarúgó csapatához igazolt Csongvai Áront hallották.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe a magyar U20-as férfi kézilabda válogatott, amely 27-25-re múlta fölül Németországot a Kolozsváron és Tordán zajló kontinenstorna negyed döntőjében. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes a fináléba kerülésért ma 18 óra 30 perctől a Spanyolországot 30-23-ra legyőző Szlovéniával játszik, amelyet csapatunk a csoportkörben már legyőzött. A másik ágon Svédország-Dánia elődöntőt rendeznek. A magyar női strandröplabda válogatott két döntetlennel kezdte szereplését a Városligetben, a Nemzetek Kupája 8-as döntőjében, miután a Villám Lilla Kun Stefánia duó mindkét meccsén jobbnak bizonyult Szlovénia, illetve Hollandia ellen. A Honti Majoros Kiara Vasvári Zsófi páros viszont mindkét mérkőzését elveszítette e két ország csapatával szemben. Férfi válogatottunk Törökországot győzte le 2-0, mivel a Dóci Domonkos Tari Bence, valamint a Hajós Artúr Niemeyer Lukasz kettős is nyert. Kun Stefániát és Villám Lillát Demjén Balázs kérdezte a hollandok elleni siker után. Először Kun Stefániát hallják.
6: Az első szedben azért vezettünk az elején, utána sajnos kiengedtünk. Kicsit így elkényelmesedett a játék, de utána azért észbe kaptunk, hogy azért itt van keresni valunk, és meg kéne nyerni ezt a szettet. A második szett az abszolút a hollandoké volt, tényleg a saját játékukat játszották nagyon szépen. És ez a harmadik szett, ez is megint olyan volt, hogy hol itt, hol ott meccslabda. És mint az előző mérkőzésen, ez a küzdés, ami bennünk van, és a győzni akarás, főleg ilyen közönség előtt imádjuk ezt, és nagyon örülünk, hogy sikerült megint behúzni. És a hollandok azt gondolták a harmadik szettben, hogy elfáradt, vagy olyasmi lesz, mint a második szett, de szerencsére újult erőre kaptunk a döntőszedben, és sikerült behúzni megint.
7: 2-2-1-es siker, 2-2, és az ukránok elleni mérkőzés az egész magyar csapat szempontjából, nem csak a tietekéből, akár sorsdöntő is lehet. Hogyan készültök, mire számítotok?
8: Videózás lesz, megnézzük a meccseiket, amiket játszottak, jól kielemezzük őket, és teljesen úgy fogunk odaállni, hogy szeretnénk elvezni a saját játékunkat játszani, és a célunk az, hogy tovább jussunk a csoportból, és ezt szeretnénk megmutatni.
7: Nyilván nekik is az aktuális formájuk lesz a legmeghatározóbb, de előre mi az, amit el lehet mondani róluk, mint ellenfél, mennyire fekszik nektek, mint ellenfélpáros, illetve mikre kell odafigyelni náluk a játékukban.
6: Azért ők U22-es Európa bajnokságot nyertek tavaly. Jó páros nagyon. Játszottunk már ellenük még egy challenge-en Törökországban. Ott az első szedben simában kaptunk ki, a második szed viszont nagyon szoros volt, 23-21-re kaptunk ki, ott már azért közelítettünk feléjük, és hát nagyon szeretnénk megint egy döntő szetre legalább kikényszeríteni az ukránokat, de behúzni azt a mérkőzést is a biztos továbbjutás érdekében.
1: Női strandröplabda válogatottunkból Kun Stefániát és Villám Lillát hallották. Nem mindennapi mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 45 méteres döntött a magyar női vízilabda válogatott javára Ausztrália ellen a világkupa döntő helyszínén Sydneyben tegnap kezdődött felkészülési tornán. A mieink végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntő előtt álló férfi vízilabda válogatottunk 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől. Gangul Zétény 5. helyen végzett, a szabadfogásúak 92 kg-os súlycsoportjában a bokcsarnokban, a Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkozó emlékversenyen. Az Újpest 21 éves sportolója 2 győzelemmel és 2 vereséggel zárta a viadalt. Gangul Zétény így összegezte teljesítményét.
9: Voltak jó momentumok, az első 2 meccs az jól sikerült, utána egy erősebb ellenféle jöttem, birkózásban még jóval erősebb nálam. A edzéseken kellene több ilyen inger, hogy ezekkel az emberekkel fel tudjon menni a versenyt. A bronz meccsen pedig már birkóztam ezzel a sráccal, nem bárhatatlan, a vertem is meg, gyorsan vége lett. Rászaladtam egy olyan dologra, amire nem nagyon lett volna szabad.
1: Udvardi Panna bejutott a jászvásári tenisztorna negyed döntőjébe, mivel a második fordulóban 3 játszmában verte a lengyel Katarzyna Kavát. Tim Merlier nyerte a Tour de France kerékpáros körverseny 12. több mint 179 kilométeres szakaszát. A belga sportolónak ez már a 3. szakasz győzelme volt a viadalon. Összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacsár vezet a dán Jonas Vingegaard és a belga Remke Evenepoel előtt. Tim Merlier így értékelt a verseny után.
10: Nagyon stresszes volt számomra ez az etap, mert technikai probléma miatt nem tudtam kommunikálni a csapatommal. Ettől függetlenül köszönöm a felvezetést a többieknek, a kisfiam és a feleségem jelenléte pedig extra motivációt jelentett.
1: Végül arról, hogy a nem megfelelő időjárási feltételek miatt elhalasztják a holnapra tervezett Révfülöp és Balaton-Boglár közötti Balaton átúszást. Az esemény új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő héten csütörtökön döntenek majd. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: We could dance all night.
1: Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
1: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Újabb elnökségi tag távozott a Magyar Tenisz Szövetségből. Elhalasztották a holnapra tervezett balatonátúszást. Délelőtt még többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
3: A Ferencváros az idegenbeli 2-1-es siker után a budapesti visszavágón 3-0-ra legyőzte a vajdasági Vojvodinát. Így 5-1-es összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójába, amelyben a holland Twente lesz az ellenfele. A magyar férfi junior válogatott bejutott a romániai Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután a negyeddöntőben 27-25-re legyőzte Németországot. A miénkre pénteken 18 óra 30 perctől újabb komoly kihívás vár. A fináléba jutásért a csoportkörben már egyszer legyőzött, Szlovénia lesz az ellenfél. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehér oroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken. Zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehér oroszokat az eseményeire. A csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. Elképesztő mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően hihetetlen 5 méteres párbaj következett. Ebben 40 lövés döntött a női vízilabda válogatottunk javára, Ausztrália ellen. A világkupa döntő helyszínén Sydneyben a tegnap kezdődött felkészülési tornán. A mieink végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntőre készülő férfi vízilabda válogatott 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől. Újabb elnökségi tag távozott a Magyar Tenisz Szövetségből, Szombati Serfőző Eszter benyújtotta lemondását. Ezzel Lázár János és Kosztoványi Roland után már a harmadik elnökségi tag hagyja el a testületet az elmúlt időszakban. Az MTS szeptemberi tisztúító közgyűlésén új vezetést választ, az elnöki posztért pedig Kosztoványi Roland is elindul.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések lépessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizette ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni. a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Mától vasárnapig minden a halakról szól Mohácson, a Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak mintegy 5000 hagyományőrző közreműködésével. Elhalasztották a holnapra tervezett balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható. A szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pót időpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd.
1: Közlekedés.
3: Az M1-esen a főváros felé Tatabányi és Biatorbágy között terelésben kell autózni. A külső sávon Tatabánya és Szárliget között lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra számíthatnak. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Kezdetben mindenütt sok napsütés várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és hígeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A hétvégén néhány fokval enyhébb lesz az idő. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: mind.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Július 17-e van, és 8 óra 38 perc, és hát bizony a reggelt Beneferivel töltjük itt együtt már 6 óra óta.
3: És Csiszta Zsuzsival jó reggelt, hajrá, magyarok!
2: Hogy kiürült a stúdió? Mi három gyönyörű hölgy volt itt velünk még nem sokkal ezelőtt az előző...
3: Most már csak egy gyönyörű
2: hölgy van. Hát köszönöm, ugyan nem volt szándékomban ezt kicsikolni, de jól esik. Tudod, azt szoktam mondani, hogy mindenből kérlek kell hajolni, mert aztán ki tudja, hogy mi lesz. No, és hát úgy bók formájában azért talán nem, de dicséret tekintetében mindenképpen lesz okunk megszólítani, ugye a most következő drága vendégünket, ugye itt van velünk a vonalban, Bánki Dodi. Szia Dodi, hello!
4: Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt!
2: Na, a bókokat kerüljük, de a dicséretet azt mindenképpen elő kell, hogy vegyük, mert hogy nagyon szépen, nagyon simán jutott túl az első ellenfelén a Vojvodinával szemben a Ferencváros, az Európa Liga selejtezőben, úgyhogy azt gondolom, hogy Borbély Balázs bemutatkozása nyilván mint idegenben, mint pedig itthon a Grupa Marénában az álomszerű talán egy picit túlzás, de nagyon-nagyon jól sikerült. Hogy láttad?
4: Hasonlóan. Nagyon nehéz sorsolás volt. Talán a legnehezebb ellenfelet kapta a Fradi, és ehhez képest nagyon simán tovább jutott, de hát persze ehhez kellett Szűcs Kornélsz 9. percben történt kiállítás, ami egyébként egy teljesen jogos piros lap volt. Lenin Joseph megtolta a labdát, és egy ütemet késett a magyar védő, úgyhogy onnantól kezdve már még nagyobb fölényben volt a Fradi, bár kellett egy 10-15 perc, amíg elkaptuk a fonalat, de összességében jól néz ki a csapat, meg jól néz ki az a rendszer is, amit Borbély Balázs kitalált, illetve amit szeret.
3: Ha már Lenny Josephet említetted, nem érzed úgy, hogy feldobta a VB-n való szereplést? Tehát mintha felszabadultabb, meg még dinamikusabb lenne, mint előtte.
4: Dehogy nem, és neki jót is tett ez az úgynevezett rendszerváltása, egyrészt, hogy nagyobb területei adódnak, ott van mellette Yusuf, aki szintén egy gyors és erőteljes játékos,

0: Kellően fölpaprikázza a csapatát ugye a Twente ellen, ami nem lesz egy könnyű ellenfél a most következőkben, szóval minek tudod ezt be?
1: Annak, hogy nagyon alapos, és a minőségre törekszik, hát pár méterre volt előttem, és már simba volt a továbbítás, de akkor is lehetett látni, hogy elégedetlen néhány elemmel, ami például a labdakihozatalok, a szélek megjátszása, és ez a maximalizmusa, de ez kell, ez jó, meg utána is, ahogy jöttünk ki a stadionból egy órával a meccs után, még ott lehetett látni, hogy elemzi a meccset, jár a feje, és nagyon együtt él a játékkal, nagyon biztató az, ahogy kezd összeállni a csapat, és ez még csak az eleje, tehát ennél még jobb is lesz, mert vannak azért hiányosságok, de nagyon sok pozitívum van, hál' Istennek.
2: Ugye az Európa Liga selejtezőn a Twente a következő ellenfél, azért ez egy jóval acélosabb csapat Hollandiából. Nekem az egy picit a félelmem, mert a Ferencváros támadójátékából azért jócskán kaptunk ízelítőt a tegnapi mérkőzésen is, de én úgy gondolom, hogy az idegenbeli odavágón is nagyszerűen futballozott a Fradi. Viszont a védelmet érzed annyira stabilnak, és ugye azt se felejtjük el, hogy Osvát és Kadu eddig három belső védős rendszerben futballozott, és ők nagyon offenzív szélsővédők. De vajon ebben az összeállításban elég lesz ez a védő négyes arra, hogy azért a Twente várható rohamait is tudja sikerrel elhárítani?
1: Nyilván minden posztra kell két játékos, és a két középső védőnél is Mariano Gomeznél meg Rémékeznél is kell majd alternatíva, de szerintem meg lesz, de át kell állni, tehát azért hirtelen most itt ez a négy védős rendszer jött a három belső védős mellett, tehát ezt is meg kell szokni, viszont ezáltal meg fajsúlyosabb a középpálya, tehát Babi Keita megint óriási tanár volt, egy dolgot nem értek, hogy a 87. percben 3-0-nál 4 gólos előnél még kell sárga lapot kapni. Egy magyarázat lehet rá, hogy fogadott arra, hogy sárga lapot kap, tehát ez hülyeség. Én se hiszek ebben, mert de nem tudtam. De ez a lelkesedése, meg az a hozzáállása ott a középpályán Kanikovszkival együtt, és most Korbu is fölnőtt melléjük a újvidéki meccsel ellentétben, nagyon-nagyon fontos volt, és ehhez azért kellett a hátsó stabilitás is, de hátul még feszesebbnek kell lenni, tehát ott azért még van teendő.
2: Igen, én is ezt érzem.
0: Jó, hát van teendő, még ugye azért ebben Ferinek most értette meg azt, amit mondott a átigazolási időszaknak a dinamikáját, illetve vagy az elején van nagy mozgás, vagy az időszak végén, hogyha innen nézzük, akkor szerinted egyrészt mennyire lehet mozgástere Borbé Balázsnak, hogy még alakítsa ezt a csapatot, mozgástér alatt persze mindent is értek, akár az anyagiakat, akár ugye a szerkezeti elképzeléseket, illetve hogyha adott esetben támozók vannak, és nem csak arról beszél, hogy ki jöhet, akkor ez mennyiben módosíthatja még ezt a mostani csapatát?
1: Hát ez nyilván a klub lehetőségein is múlik, de nagyon biztató volt az is, hogy két szélsőt az utolsó negyed órára be tudod dobni, Szevik Jánt és Akolátszét, tehát itt van variációs lehetőség, de nyilván kell még erősítés, és az a cél, hogy minden posztra két a közel azonos képességű játékos legyen. Hát nagyon-nagyon szeretném, ha Nabi Keita maradna, mert hallani a Karabakh érdeklődéséről, és hát ott meg
0: minden is van, igen.
1: Mert ott borzalmasan sok pénz van, de Keita szerepe nagyon fontos lenne a csapat számára, de hát mondom, itt még lehet erősítés is, de hát ez a büdzsétől függ.
2: El tudod képzelni akár Nagy Ádám érkezését is, hiszen az NSO online verziójában ugye ezt olvastuk, mindesetleg lehetséges igazolás.
1: Hát el tudok képzelni mindent, de igazság szerint nem foglalkozom ilyennel, mert csak amikor már aláírt valaki, akkor érdemes ezek a Fabrizio Romanónak a területe, ő a legjobb információ. Persze, biztos vagyok benne, hogy Ádám is tudna segíteni a csapatban.
2: Nem cserélünk le semmiképpen se Fabrizio Romanóra,
0: úgyhogy
2: téged szándékozunk hívni minden pénteken.
0: Abszolút így igaz, miután ugye azt sem tudjuk most jelen pillanatban megjósolni, hogy ez a mostani világbajnokság akár a döntőben részvevő csapatok csapattagjainak vajon milyen, hát hogy mondjam, jövőbeni mozgását alapozza meg. Biztos vagyok benne, hogy ezért lesz néhány olyan játékos, akit a nemzetközi átigazolási piac újra felfedez magának, vagy máshol szeretné majd látni adott esetben klubcsapatoknál. De hát Dodi, te hogy látod ezt a két elődöntőt, és...

0: Mikor a labdarúgás szépségeiről beszélünk, hogy végül is vannak kiszámíthatatlan faktorok, meg olyan forgatókönyvek, amire az ember nem készül. Például ezt láttuk a francia-spanyol összecsapáson, vagy egyszerűen ez egy magától értetődően természetes egyik variációja volt ennek a mérkőzésnek?
1: Hát engedjétek meg, hogy visszautaljak arra, amit egy héttel ezelőtt beszéltünk így a reggeli adásban, hogy én a spanyolokat érzem, akik meg tudják fogni a franciákat. Hát most nem csak megfogták, hanem lemosták a pályát.
0: Lebizony.
1: Hát az valami fantasztikus volt, amit a spanyolok elővezettek. Én azért már lassan 60 éve nézem a futballt, és a spanyol csapatjátékában az Olaf Catenaccio és a latinos penge annyira gyönyörűen ötöződik egy hihetetlen felkészült szakmai vezetővel, De La Fuente-vel, és a középpályán egyszerűen tehát egy olyan válogatott, ahol egy Pedri, meg egy Merino az utolsó negyed órára jön csak be, az egy luxus csapat. És amit Rodri a középpályán művelt, meg egyáltalán az egész csapat a labdaszerzésből és utána az átmenetek a támadásba, egyszerűen nem volt a franciáknak pillanatokig nem volt esélye. Tehát ezt várom a döntőben is, mert a döntőben meg egy olyan argentin csapattal játszanak, ami szintén példátlan, soha nem láttam olyat, hogy valaki a sikerek teljében, tehát ez a csapat volt világbajnok, majdnem egy az egyben, akik pályára léptek 4 évvel ezelőtt.
0: Meg Copa Amerikát is nyertek, így van.
1: És éhesek a sikere, és szeretik egymást, és küzdenek a csapatért, a hazájukért, a közösségükért, és egy Lionel Messi is kiveszi a közmunkából a részét. Egyszerűen az angolokat felfalták úgy, hogy az angolok hiába vezettek, nem tudtak mit kezdeni. Cserélhetett be Tuchel védőket, amennyit csak akart, mert rettegett. Itt most elő fogják venni az angolok, ezért, mert lehet, hogy rá kellett volna rúgni egy második gólt, de egyszerűen beszorították őket az argentinok. Fantasztikus volt az utolsó negyed óra, amit műveltek, tehát én úgy érzem, hogy a két legjobb csapat jutott a döntőbe, tehát egy latin finálé lesz.
0: Ha már egyébként az argentinokat említetted meg ezt az éhséget, akkor próbáljuk már egy picikét ezt megfejteni, hogy vajon ez valami, hogy mondjam, argentin vér, amit nyilván mi csak nézünk és csodálunk és nem értünk. Nyilván tudjuk, hogy ennek a mérkőzésnek milyen történelmi előzményei voltak. A végén azért ugye volt is egy olyan jelenet, ami nem biztos, hogy elegáns volt, hogy azért ott ugye a Malvin, pontosabban általunk Falklandnak említett rossz emlékű háború, mondjuk így megnyilvánulásai és egy ilyen transzparensen előkerültek. Szóval, hogy ebben benne volt-e ez, vagy egyszerűen tényleg csak arról van szó, hogy van itt egy olyan sikerre éhes nép, amit támogatja ezt a csapatot. Van egy olyan kapitány, ugye Scaloni személyében, aki hát világ, illetve egyik legjobb taktikusa, ugyanakkor pontosan tudja, hogy kell adagolni. Nyilván nem csak a marhaszték a mérkőzés előtt, bár hallottam, hogy a közös sztékezésnek azért van egyfajta csapatépítő ereje. Szóval, hogy mi lehet itt ebben még, amit itt keresgélünk erre a fajta sikerreihességre. Igaz lehet az a recept, hogy most a Messi szeretné a csapatot megajándékozni, míg az előző világbajnokságon a csapat akarta, hogy Messi világbajnok legyen?
1: Hát ebben, amit felsoroltál, mindben van igazság. Nagyon fontos hazafias érzés a Malvin-szigetek. Nekik Malvin-szigetek az angoloknak a Falkland, ugye igen. Még 82-ben Thatcher indított ezt a támadást, és brit bralom alá is került. De hát 650 fiatal argentin vesztette életét ebbe, tehát ez mindig is egy hazafias elem és momentum az argentinok életében. Az az egység, amit pedig a csapatot jellemzi, az Lionel Scaloninak az érdeme. Tehát az, hogy az eredmények és a sikerek teljében még világbajnokként is így tudnak egymásért küzdeni, az valami példátlan és felemelő érzés, meg Messi meg érzi, hogy ez az utolsó VB-je, mert szerintem már 43 évesen nem hiszem, hogy a spanyol-portugál-marokkói VB-n részt venne.
0: Tudja.
2: Most már nála ki tudja.
0: Nem merjünk most már semmire se biztosan fogadni Messivel kapcsolatban.
1: Már csak azért sem, mert nekem az egykori játékostársam Keller Józsi 60 évesen úgy fut, mint a nyúl, és mindig mondom, hogy Fejzelendre róla írta a szakdolgozatát, amikor 30 évvel fiatalabb játékosokat fölveszi a versenyt. Tehát Messi is lehet, hogy még ott lesz. Hát én még ezt nem tudom, de az, amit tesz a csapatért, és ahogy játszik, ez a beadása ott Lautaro Martínez győztes gólja előtt, ahogy megrántotta a Spence-éket, és még a kvázi gyengébik lábával így adta be a labdát, és a közmunkából, meg a labdaszerzésekből is kiveszi a részét. Hát egyszerűen fantasztikus volt, de gyorsan tegyük hozzá, hogy azért nagyon-nagyon kellett a szerencse is, akár a zöldfoki szigeteken, de nem Emiliano Martíneznek a védései 3-2-nél. Paredesnek az a szerelése, amikor 3-1-ben vitték, ahogy együttomélyek rá a labdát, és az utolsó pillanatokban hatalmasat mentett, tehát olyan szívvel játszottak, némi szerencsével is, de ez a csapat, ez egyszerűen erre a VB-re látszik, ahogy a himnuszt éneklik, ahogy küzdenek egymásért, minden labdáért rástartolnak, McAllister, Enzo Fernández, Paredes, Rodrigo de Paul, ezek a középpályások ott Messi mögött. Hát én rég láttam ilyen euforikus lelkesedést és egységet, mint ami az argentinok, mert már pedig ez nem mindig volt jellemző rájuk se, sőt, sokszor elvesztették a fejüket, elment a kedvük, már nem hányavetélyek voltak, de ez, és ez Scaloninak az érdeme, hogy így összerántotta ezt a csapatot.
2: Nagyon örülök, hogy ezt a témát felhoztad, mert én sokszor úgy fogalmazok, hogy tényleg minden tiszteletem a tudományos típusú edzőknek, de annyi manapság a laptop edző, aki statisztikák alapján mérkőzést irányít, és statisztikák alapján vezeti le számokból a futballt. Tudomásul kell venni, ismételten bebizonyosodott, hogy a futball az érzelmek sportja, és nem lehet kivenni az emberi faktort, és emberek játsszák, és emberek az edzők is, és rendkívül fontos, hogy mennyire van meg az a kohézió és a csapat egység a pályán.
1: Nagyon örülök, hogy ezt mondod. Nagyon, én mindig is ezt vallottam. Azok szaladnak a számok mögé, akik nem látják 100%-ig a futballt. Greg Guardiola a legjobb ebbe, aki azonnal tud reagálni az ellenfél hiányosságaira, egységet tud teremteni. Egyébként ebben Klopp is jó, de ő már azért jobban támaszkodik az adatokra. Ez továbbra is tartom egy edzőnek a pedagógia, a morális egység, a legnagyobb erénye, az kell, és a 18. 19. számú játékost is úgy kell ébren tartania, hogy bármikor beszáll és teljes tűzzel tudjon a csapatnak segíteni. Ezt érzem az argentinoknál, ezért érzem azt, hogy Scaloni szenzációs munkát végzett, és ez hála Istennek, hogy nem, mert van egy csomó dosszié a hón alatt, meg a laptop, meg a számok mögé bújnak, meg én örülök, hogy a húsvér emberek jellemző edzők sikere ez a VB.
0: Így van. Hát ez mindenképpen nagyon fontos, és hát éppen ezért lesz majd nagyon érdekes, hogy vajon De La Fuente a másik oldalon mit agyal ki, mert azért ez itt érzelmek, és így csapategység, és a humán elem mellett azért ez egy nagyon komoly taktikai összecsapás.
2: És ugyanezek az értékek megvannak a spanyol oldalon is.
1: Hát egy Pedrit kihagyni. Hát ez csak ő meri megcsinálni. Hát ez a világ egyik legjobb közöpés. Hát még akkor is a Rodri is ott van, mert ő meg a másik.
2: Így van, és ahogy beszállnak ezek a játékosok, akik annak ellenére, hogy azt predesztinálna a tulajdonságaik és a tudásuk, hogy kezdő legyen, ahogy beszállnak a padról és hozzátesznek a mérkőzéshez mindkét oldalon.
1: Mi? Hát mert csak a Merino, nem hogy sértett, csereként beáll és győztes gólokat, pontos gólokat.
0: Mérkőzés eldöntő.
1: Nagyon nagy döntő lesz, nagyon nagy finálé lesz.
0: És ki jön ki győztesen belőle?
1: Én a spanyolokat érzem. De hát aztán ez az argentin válogatott, ez mindenre képes, amit itt az elmúlt hetekben beszéltünk. Hát ezek, ez fantasztikus, óriási hangulat is lesz. De én a spanyolokat azért egységesebbnek és tudásban is picivel jobbnak érzem, mint az argentinokat.
0: Jó, hát itt tényleg valóban az lesz a kérdés, hogy ez dönt-e, vagy a szakadék széléről való visszakapaszkodási képesség, ami meg azt gondolom Argentinának a sajátja, tehát tényleg egészen hihetetlen erényeket villantott mind a két együttes. Nagyon izgalmas döntő lesz minden esetre, úgyhogy lesz mit majd kibeszélünk a jövő héten is, Dodi. Köszönjük szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma is, és egy kicsit elmélyedhettünk a futball érzelmi és emberi részében, veled mindig öröm ez. Köszönjük, jó hétvégét, nagyon és köszönjük. Természetesen. teljesen jó csúcsnézést itt a hétvégén a bronz, de főleg a arany mérkőzésre. Köszönjük, szervusz, szia. Mi pedig rövidesen folytatjuk majd Kemény Dénessel.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a mi reggelünk, Bene Ferivel egészen reggel, hiszen pénteken mindig egy szoktunk lenni.
2: És Csisztus Zsuzsival, nagy szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, mert hogy bizony halad előre, ugye 6 óra óta tartó műsor, és hogy ez lenni szokott pénteken, azért vannak állandó rovataink, de leginkább állandó vendégek, mint ahogy itt van velünk most is a mester, Kemény Dénes, aki úgy hallom, hogy éppen valami szirén az autó mellett ment. Tehát jó reggelt kívánok, szervusz!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok! Igen, egy mentő ment Visegrád irányába. Nem nagy probléma, valaki megváltozik.
1: Reméljük, hogy nem komoly a dolog. Ami viszont sokkal fontosabb, hogy te biztonságosan közlekedj, miközben nagyon-nagyon fontos kérdéseket kell megbeszélnünk, úgyhogy a figyelmedet el fogjuk vonni. Leginkább azzal kezdenénk, Dénes, mert szerintem most valami olyasmit fogok felolvasni, amit én még nem láttam, bár biztos létezik. 45 méterest követően nyert a női pólóválogatottunk Ausztrália ellen? Ezt hogy kell elképzelni a vízilabdában, hogy bekövetkezik ilyen? Mi volt itt? Vagy ez milyen? Ez véletlen?
3: Ezt én most a mélységében nem fogom tudni kommentelni, mert ezt most egy pillanatban hallom tőled. Annyit tudok, hogy az Ausztrál női válogatott a 5 méteresekkel legyőzte a csapat, még pedig 2 nappal a landolást követően, tehát nyilván átállási problémákkal küzdve. Az egy nagyon jó eredmény, mert az ausztrál csapat az egyre jobban játszik, ugye hát, ahogy közeledik az olimpia, angol száz országoknál ez teljesen normális. Hogyha most éjszaka volt még egy meccs, és itt volt 40 darab 5 méteres, ez lehet, ezt nem tudom, te ezt látod.
1: Igen, azt látom, hogy ugye egy 13-13-as rendes játékidőt követően 45 méteres döntött a női vízilabda válogatott javára Ausztrália ellen, ugye Sydneyben a csütörtökön kezdődött felkészülési tornán, és hát a férfi csapatunk ugye a második mérkőzésén szerepelt, ezúttal 22-16-os vereséget szenvedett Görögország ellen, majd erről is érdemes lesz nyilván pár szót váltanunk. De igen, tehát ez valami egészen elképesztő, és hát a Keszthelyi Rita egyedüli csúcstartóként szerepelt ebben az összecsapásban. Tényleg egészen döbbenetes, hogy tudunk eljutni idáig, szóval tényleg nagyon furcsa.
3: A 40 lövés az azt jelenti, hogy 20 per csapat, és most már azért jó néhányszor előfordult, akár nemzetközi kupameccsen, klubok esetében, akár válogatottnál is, hogy csapatonként 10 lövésig eljutnak. Ugye 5 a normál, úgy, mint a futballban.
1: Igen.
3: És attól kezdve ugye egyenes kiesés van, azaz, vagy hirtelen halál, vagy aranygól nevezzük, hogy akarjuk, attól kezdve minden egyes párnál, ha van különbség, akkor ott a vége. Magyarul 10-ig is úgy jutnak el, hogy 5 fölött minden egyes párban vagy mindkettő belőtte, vagy mind a kettő kihagyta, és akkor így mennek tovább. De hogy az 5. után még 15 pár lőjön, ráadásul a szemben a futballal, a vízilabdában ugyanabban a sorodban kell lőjenek, akik addig lőttek.
1: Tehát nincs itt, igen.
3: Tehát az az 5 játékos megy újra ugyanabban a ritmusban. Utána kell azért ennek nézni. Jövő péntekre képbe leszek.
1: Jó, hát itt legalábbis a statisztika annyit mutat ezzel kapcsolatban, ugye, hogy amit te is tökéletesen bontottál vissza csak a hírekből, ugye, hogy miután 13-13-as végeredménnyel zárult ez az összecsapás az ausztrálok ellen, jöhettek az 5 méteresek, és ebben a párbajban ugye 40 kísérlet valóban 20-17-16-os győzelmet hozott a magyaroknak. Ez egészen döbbenetes, és hát nyilvánvalóan ezért a kapus teljesítményt is kell ilyenkor emelni.
3: Most kezd nekem leesni, mert én is láttam a 17-16-ot, de én azt gondoltam, hogy a 13-13-at követően az egyik csapat 4-et lőtt be, a másik 3-at, és 17-16, nem pedig 17 5 méteres, 16 5 méteressel szembe.
1: Hihetetlen.
3: De le fogjuk kontrollálni.
1: Ez hihetetlen, tényleg is.
3: Hát én is hívni most valakit, tekintettel arra, hogy ott most nappal van.
1: Igen, lehet, hogy az lesz, hogy ennek az egésznek utána megyünk, mert ez annyira a párját ritkító, és főleg az ehhez kapcsolódó terhelés, amit el kellett viselni, és hát ugye Keszthelyi Ritát szóba hoztam, nála az az érdekesség, ugye, hogy a női válogatottsági örök rangsorban meg előzte az eddig vezető Stieber Mercedes-t, és már 381 mérkőzéssel álló volt ennek a vonatkozó ranglistának ez élőn, úgyhogy neki szívből gratulálunk, és hát tényleg fantasztikus, hogy ilyen elképesztő színvonalon ilyen alkotó része még mindig a magyar női vízilabda válogatottnak. Egy mondattal akkor térjünk vissza arra, ugye, hogy a férfiak viszont kikaptak 22-16-ra a görögöktől, és nyilvánvalóan sok mindent lehet emögé látni, persze azért azt ne felejtsük el, hogy itt elképesztő azért ez az átállás, ugye azért Ausztráliában, azt hiszem Sydneyben plusz 10 óra, ugye az időeltolódás, legalábbis a Sydney emlékeim szerint, amikor ott voltunk még 2000-ben, akkor annyi volt, tehát nyilván azért a nyári időszámítás ezen valamit változtathat, szóval mennyire kellene jelentőséget tulajdonítani most, Dénes?
3: Ez egy felkészülési tornának, ami a világkupa egy felkészülési tornája.
1: Tehát azért, okay. Jó, azért okay. Gondolom, a tartaléka, oké.
3: Okay. Uh-huh. A görögök sem költöztek ki, tehát nekik is volt nyilván átállási probléma, ez ebben benne van, nincs kint a Fogelsoma, kapus nagyon fontos, és itt ugye azért elég magas volt a gólok száma mindkét csapat részéről, uh-huh. De hát nyilván miután mi kaptunk több gólt, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt türelmesnek kell lenni. Erről szerintem már volt szó. Egy tapasztalt és okos szövetségi kapitány ilyenkor olyan kérdéseket tesz saját magának föl, amikre majd ezeken a meccseken megkapja a választ. És a leglényegesebb egyébként ilyenkor a csapatkeresés. Tehát itt azért ez egy olyan keret, ahol jó néhány játékosnak, és ott minden játékosnak van esélye kijutni Los Angelesbe az olimpiára, de nem fog mindegyik kijutni. Ez volt szerintem, minél hamarabb letisztulnak benne a válaszok ezekre a kérdésekre, annál hamarabb fogja tudni, hogy úgy mondjam, összeérlelni a csapatrészeket, hogy egyre gyakrabban fognak ugyanazok a játékosok egymás mellett játszani, még jobban kialakulnak azok a játékkapcsolatok, amik fontosabbak, vagy nagyon fontosak, és azt gondolom, hogy nyilván egy győztes meccs után ezeket analizálni jobb érzés, egy vesztes meccs után, de a győztes meccs sem tudja esetleg azt pótolni, hogyha nem kapunk válaszokat ezekre az eldöntendő kérdésekre.
1: Igen, egyébként csak egy mondatot, amit itt találtam a Nemzeti Sport Online-on Varga Zsolt nyilatkozatából, és ő is nyilván arra utalt, amivel te is kezdted, hogy az akklimatizációnak is vannak nyilván fázisai, és érzékelte, hogy nekik most nem ment, ez most egy mélypont volt, a görögök másként érkeztek, lehet, hogy nekik később jön be ugyanez a fázis, és hát nyilván lehet rosszul is játszani, előfordulnak korábban is. A védekezésben nem volt összhang, itt egyfajta dekoncentráltságot érzett a mélyeinken, és azt mondta, hogy persze azért voltak mindenképpen tanulságos, és egyben pozitívumai is különösképpen elől ennek a mérkőzésnek, de mindenképpen a védekezésben van tennivaló. De ahogy te is fogalmaztál, ugye egy építkezési fázisban talán most jobb egy ilyen tanulság, és ez ezekből levonható tapasztalat, mint amikor valami nagyon komoly tétre megy.
3: Nyilván ennek a felkészülésnek semmi jelentősége. Uh-huh. Én azt mondom, én még magának a világkupának sem tulajdonképpen nagy jelentőséget. Ugye van itt egy talán már nem kényes és megoldódni látszó kérdés a Szalánki Gyergő visszaépítésével. Az szerintem az egész Sydney kirándulásnak a legnagyobb eredménye, vagy a legfontosabb pozitívuma az lehet majd, hogyha a játékosok ezt sikeresen megoldják egymás között, és újból normál, aktív tagja lesz a Gergő csapatnak.
1: Na hát ugye most a 10 órával előrébb járó eseményekről beszéltünk, akkor most lépjünk vissza időben egy olyan 6-7, attól függ, hogy nyugati vagy keleti part órát, és a labdarúgó világbajnoksághoz lépjünk vissza egy pár fejezetet, mert hogy hihetetlen, hogy a 104 mérkőzésből eltelt 102, és a két legfontosabb van hátra, abból is különösképpen nyilván a vasárnapi döntő. Dénes, te mit szóltál ahhoz, hogy tulajdonképpen azért itt legalábbis a francia-spanyol mérkőzésen én azt gondolom, hogy valami nagyon szokatlan dolgot láttunk ahhoz képest, hogy a franciák micsoda elképesztő formában mutatták magukat eddig ezen a világbajnokságon, és hát nyilván azt gondolom, hogy az argentin-angol mérkőzés, amely történelmi okokból kifolyólag is ugye hihetetlen csatát sejtetett, szintén mekkora fordulatot hozott. Én nem tudom, hogy van-e olyan, hogy feltámadási képesség, de valahogy az argentin válogatottnak szerintem van egy ilyen extrája is, ami senki másnak nincs. Szóval kezdjük akkor talán a francia-spanyola. Mit szóltál ahhoz, amit láttál? Egy teljesen blokkolt francia válogatott és egy elképesztő spanyol taktika.
3: Hát a spanyolok azok megismételték a korábbi mérkőzéseken látott jó focit, mert ugye nem játszottak mindig kiemelkedően, de amikor jól játszottak, akkor nagyon jól játszottak, és ők fölkészültek a franciákból, amennyire sikerült, ugye minden erényüket blokkolták az ellenfeleknek, próbálták kihasználni a hiányosságaikat, mondjuk túl sok nincs a franciáknak. Én ezt láttam, és igazából, hogyha már így futball függetlenül kommentálnám szívem szerint, mert arra
1: jó,
3: igazából a Feri feladata a futball kommentálás. Arra nem volt a francia csapat felkészülve, hogy nem ugyanolyan fantasztikus, szép futballt játszik, mint az előző meccseken, hanem egy nyögvenyelős, nehéz mérkőzésen kell győzni, ahol pénítják őket, a jó játékokat, stb. A francia csapat kiment, és azt gondolta, úgy érezte, hogy hát olyan jól megy a játék, hogy a mai nap is olyan jól fog menni, mint eddig, és ha úgy megy, ahogy eddig, akkor ugye nincs ellenfél, kész. Nem voltak lelkileg sem, meg szerintem szakmailag sem, erre a valahogy kicsikarom az egy gól különbséget a javamra, és úgy jutok tovább, mert ha jól játszom, arra nem kell készülni. Akkor, ha ugyanúgy játszottak volna, mint előző lett, akkor simán megnyerik a meccset. A spanyolok ezt blokkolták, ők meg mondom, néztek, mint nyúl a lukból, hogy most akkor mi van, hogyha most nem tudok úgy játszani, mint eddig szoktam. És ez szerintem elsősorban szövetségkapitányi felelősség. Nem arra kell készülni, hogy simán hülyére verem az ellenfelet. Az megy magától, és akkor elég tapsikálni. Hanem arra, hogy egy ilyen nehéz nyögvenyelős meccs. Erre nem voltak felkészülve, a spanyolok viszont azt csinálták, amire készültek, meg is tudták valósítani, be a kalappal.
2: Thomas Tuchellel kapcsolatban szeretném megkérdezni a véleményedet, és itt most nem feltétlenül az argentin elleni cseréjével kapcsolatban, hiszen ott egyetemen védőre kalibrálta a csapatát, és ez nem vált be, viszont a teljes világbajnokság során szinte minden mérkőzés után kritizálta a játékosait. És nekem van egy olyan elvem, hogy kifelé dicsérem a játékost, és befelé az öltözőbe kritizálok csak, és megfogadtam, hogy a különböző médiumokban semmelyik játékosomat soha nem fogom kritizálni. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de ez az én alapelvem, hogy ez nem szűnhetette, vagy szűnhetette problémát később azokban a válsághelyzetekben, ami adott esetben egy kiélezett elődöntőn történhet.
3: Hát én azért ketté választanám, Feri, kezdem a második felével, úgyhogy azért az angol csapat ugye egy klasszikus brit mentalitás mentén szerintem függetlenítette magát a két mérkőzés közötti vitáktól, és mindent elkövettek azért, hogy sikerüljön a továbbjutás. Az pedig, hogy a nyilvános kritikának tud lenni haszna. Én sem használtam, én sem alkalmaztam soha, de az a haszna, hogy fölpiszkálod a játékosok önérzetét, mert ugye országvilág előtt kritizálod őket, és akkor kaphatsz egy olyan reakciót következő mérkőzéssel, hogy mindenáron meg akarják mutatni, és akkor utána jót mosolyogsz magadnak a fürdőszoba tükörbe, hogy jól átvágtad őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy őben ez lehetett. Az, hogy a minden meccs után, amikor jól játszottunk, akkor is kritizálom, az már megint más, mert akkor már egy idő után egyrészt nem fejti ki a hatását, másrészt ha kifejti, akkor már egy idő után negatív, mert hagyjon már minket békén, pláne nyilvánosan. Egyébként ezen a vében túl sok alkalma nem volt, hogy kritizálja a csapatot, úgyhogy ez tényleg furcsa. És ráadásul az is egy erény volt, ugye a norvégokat verték 2-1-re?
2: Igen.
1: Igen.
3: És a norvég meccs után volt ez a kritika, nem?
1: Igen, ott ugye elkezdték, ha jól emlékszem, a mentalitást bizonyos szempontból kérdezgetni, ami teljesen indokolatlan volt szerintem.
3: Ha a norvégok ellen, még fantasztikusan játszott a világbajnokságon, a brazilokat olyan simán verték, mint hogy ott szerettek volna. A norvégokat én rossz játékkal megverem, akkor én dicsérem a csapatomat.
2: Igen.
3: Na ez az igazi, ez ugye az, amit az előbb a franciákról mondtunk. Hát hogyha valakinek sikerül, hogy nem úgy játszik, mint ahogy hozzászokott, nem azt a teljesítményt nyújtja, ennek ellenére át tud öltözni, hogy így mondjam, a lelke egy ilyen harcosba, és gyengébb játékkal, de lelki erővel ugyanúgy hozza az eredményt, hát azt gondolom, hogy az egy ugyanolyan komoly fegyvertény, tehát itt minden esélye megvolt arra, hogy dicsérje a játékosait, hogy na, nem ment a játék, de egy ilyen fantasztikus csapatot, mint a norvég, megvertünk egy és tovább jutottunk, bejutottunk az elődöntőbe.
1: Kicsit beszéljünk arról, hogy ugye érkezik a döntő, és azért azt is láthattuk, és ezt minden szakértő kiemelte a taktikán túl, hogy nyilván De La Fuente, illetve ugye Scaloni is olyan lelkületű csapatot épített, olyan kohéziót tudott kialakítani, hogy nem csak a nyilván a szakvezetőért, de ugye egymásért is több, mint tűzbe menni is képesek ezek a játékosok, és hát ugye a argentinoknak erről a feltámadási képességről is beszéltünk, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy most ez a vasárnapi döntő két egészen elképesztő taktikusnak lesz majd a különleges csatája. Tehát a csapatok úgy vívdak majd meg egymással, hogy nyilvánvalóan Scaloni és De La Fuente, a két jelenlegi legnagyobb, szerintem taktikai mester, aki ezen a világbajnokságon fellépett a csapataival együtt, és te magad is ugyanez vagy ebben a műfajban. Szerinted ki hogyan készülhet a másikra? Mennyire kell olvasni ilyenkor a másik ember elméjében?
3: Én azt gondolom, hogy egy-két meglepetés fér bele egy 3 vagy 4 nap alatt egy mérkőzésre való felkészülésben, hogy egy-két meglepetést tudsz kigondolni, azt, ha szükséges begyakorolni egy 4 óra alatt a játékosaiddal, vagy egyáltalán csak elmondani neki, hogy mit hogy szeretnél. Ilyen nekünk is volt, elődöntő döntő között valami olyan vészhelyzetre való taktikai lehetőség, amit, hogyha jól játszottunk, nem kellett elővenni, megmaradt egy későbbi alkalomra, ha viszont gáz volt, akkor ugye meg kellett csinálni. Mert azért azt tudni kell, hogy igazán nagy tétnél a játékosok azért a friss dolgokat kevésbé veszik elő, hiába beszélted meg egy órával a meccs előtt. Olyankor azért azokat a begyakorolt vagy beidegződött reflexeket csinálják. Nem véletlenül írják rá ugye a kulacsra a kapusoknak azt, hogy ki hova lövi.
1: Igen, mert hát erre most nem volt szükség az angol-argentinon, pedig Pickford nagyon készült.
3: Mert igazán krízis helyzetben az ember ugye a kályhától indul, mint a tánciskolába, tehát akkor azért azt veszi elő, amiben legjobban bízik, amit legtöbbször csinált, ami legtöbbször adott neki sikert. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon higgadtnak kell lenni, amiben tudnak szerintem az edzők, ugye a futball az más, mint azért a vízilabda, bizonyos típusú játékosokat esetleg előtérbe helyeznek, és az addig nem tudom 10-15 percet játszó játékos is lekezd, vagy a második félidő elejétől becseréli, ami a játékos típus miatt megváltoztatja a csapat játékát. De nem gondolom, hogy most elkezdenek rajzolgatni krétával, vagy a tableten húzogatják a figurákat, hanem ő saját magába gondolja, hogy az angolok is ugye úgy próbáltak változtatni, hogy játékos típusokba dúsították fel a saját ötösükön a csapatukat. Ők úgy álltak át más taktikára, hogy olyan játékosokat raktak be, akik csak azt csinálták, amit tudnak. Más kérdés, hogy nem jártak jól. Egyébként érdekes, mert akkor meg mindenki a Tuchelnek a vállát veregetné most, hogyha a Bellingham vagy a Kane ebből az óriási védekezésből egy hosszú előrevágott labdával volt, saját térfelől indulva, még akár úgymond lesről is, tehát nem lesről, elszaladnak és berúgják, és akkor ő a jó Isten, mert mekkora húzás volt. Tehát azért a focinál hozzá kell tegyem, hogy a taktikai húzásokat azért az eredmény jelzőtábla minősíti.
1: Hát így van, egyfelől, másfelől pedig nyilván nüanszokon, mint itt is minden. Általában az ilyen kiélezett mérkőzéseken tényleg, ahogy mondod, nüanszokon múlhat ez a dolog. No, hát ennek a megítélése is, hogy majd akár Tuchel hosszú távú jelene vagy jövője, hogyan alakul ez majd a jövő zenéje, most egyelőre még nyilván majd előbb a szombati bronzmérkőzésre és aztán a vasárnapi döntőre fogunk koncentrálni, amely ugye két olyan csapat összecsapását hozza, amely még nem volt a történelemben, hiszen Argentina és Spanyolország világbajnoki döntőt, ha jól tudom, még nem vívott, úgyhogy ez mindenképpen...
2: Hát egymás ellen, nem?
1: Ne úgy értem, egymás ellen? Tehát igen, persze. Hát nyilván, hogy igen, de...
2: Igen.
1: Nem, szóval ez ebből a szempontból egy különleges döntő lesz, és hát mindegyen izgalommal várjuk, hogy aztán majd kielemezhessük ezt a jövő héten. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Dénes, és hát persze azért vigyázó szemünket egy kicsit Sydney-re is vetjük, hiszen vízilabda válogatottainknak pedig ott vannak. Fontos legalábbis az építkezés szempontjából meghatározó feladatai, úgyhogy oda is koncentrálunk, és neked meg nagyon jó hétvégét, és jó szórakozást a hétvégére.
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönjük, szép napot!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Ferencváros 2-es győzelemmel jutott túl a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulóján. Új CT-készülék működik a Székesfehérvári kórházban. Délután többnyire borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Ferencváros 3-0-ra nyert a 9. perctől emberhátrányban játszó szerbe Vojvodina ellen a Grupama Arénában a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában a visszavágón. A vendégegyüttesből Szűcs Kornélt állították ki a mérkőzés elején. Az FTC 2-es győzelemmel 5-1-es összesítéssel jutott a selejtező második körébe, amelyben a holland Twentével találkozik jövő csütörtökön. A Fradi a párharc első meccsét idegenben vívja. Az Örmény Punik Jereván lesz a Debrecen ellenfele a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójában, mivel 2-es győzelemmel jutott tovább az első körből. Az első mérkőzést jövő csütörtökön, a visszavágót egy héttel később rendezik. Bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe a magyar U20-as férfi kézilabda válogatott, amely 27-25-re múlta felül Németországot a Kolozsváron és Tordán zajló kontinens torna negyed döntőjében. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes a fináléba kerülésért ma 18 óra 30 perctől a Spanyolországot 30-23-ra legyőző Szlovéniával játszik, amelyet csapatunk a csoportkörben már legyőzött. A másik ágon Svédország, Dánia elődöntőt rendeznek. Nem mindennapi mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 5 méteres párbaj következett, amelyben 40 lövés döntött a magyar női vízilabda válogatott javára Ausztrália ellen a világkupa döntő helyszínén Sydneyben a tegnap kezdődött felkészülési tornán, amelyeink végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntő előtt álló férfi vízilabda válogatottunk 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől. A nem megfelelő időjárási feltételek miatt elhalasztják a holnapra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti balatonátúszást. Az esemény új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő héten csütörtökön döntenek majd. Gyűrűt kapnak a világbajnoki trófea mellé a labdarúgó bajnokság győztesei. A döntőben diadalmaskodó argentin vagy spanyol válogatott tagjai egy olyan ékszerrel gazdagodnak, amelynek egyik oldalán a VB trófea, a másikon pedig az együttes identitása jelenik meg. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A döntő magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor kezdődik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csaknem 14 ezer beteg jut évente. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, a praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT készülékét. Az eszköz a mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával. Közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések lépessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök.
0: Közlekedés.
2: Az M3-ason helyreállítási munkát végeznek Gödöllő és Bakk között. A Miskolc felé vezető oldalon a 32-es kilométernél lezárták a forgalmi sávokat, és a Babati pihenőn keresztül terelik a forgalmat. A torlódás közel 3 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk ismét, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. Reggel 6 óra óta vagyunk itt együtt Bene Ferivel.
2: És itt van Csisztu Zsuzsi is.
1: Hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, és bízunk benne, hogy az elmúlt órákban velünk voltatok, és maradtok is majd a Nemzeti Sportrádióval, hiszen ha itt tesztek, akkor nem maradtok le semmiről a hazai, vagy akár a nemzetközi sportéletből. És ugye már átott szettig azért átrágtuk ezt a világbajnokságot, amiből két mérkőzés van hátra, tényleg döbbenetes fel. Úristen, 104 mérkőzésben 102 eltelt. Beszélgettünk itt reggel már a bioritmus visszaváltozásáról, amit persze nem bánunk, hogy ezért nem lesznek ugye éjszakai, meg hajnali mérkőzések ilyen szempontból. De azért nagyon sok kísérő jelenség volt ezen a világbajnokságon, ami borzolta is a kedélyeket előtte, alatta, és aztán lehet, hogy lesznek távolabbra mutató következményei is. Ugye ez a Balogun féle eset, ami úgy tűnt, hogy hát talán a leginkább kiverte a biztosítékot abban a tekintetben, hogy játszott az amerikai játékos, ugye Belgium ellen egy korábban megkapott piros lap, és egy legalábbis a FIFA szabályozás szerinti eltiltás töröltek, ugye úgy tűnt, hogy ebben bizony benne van akár az amerikai elnök, akár ugye a FIFA elnök, és stb. Mindenki mindent ugye úgymond utólag cáfol, nem volt ráhatás, de hát azért a dolgok hullámai messzebbre mondjuk így ringanak, és hát nagyon úgy fest, hogy azért lehet, hogy ezt nem fogja megúszni Gianni Infantino, vagy lehet, hogy megúszza mind oly sok mindent, de például nagyon sok nemzeti válogatott, illetve szövetség úgy tűnik, hogy rossz lását fejezi ki. Legutóbb egyébként ugye a DFB, a Német Labdarúgó Szövetség hivatalosan is elutasította, hogy támogassa Gianni Infantino újraválasztását a FIFA elnöki posztjára, ugye ez jövőre lesz aktuális. Szerinted belebukik ebbe Gianni Infantino, vagy ez a világbajnokság annál nagyobb siker?
2: Érdekes kérdés. Hát egyrésztről ugye a sportdiplomáciában nem vagyok otthonos, ez sokkal inkább a te szakterülete, Zsuzsi.
1: Már azért a labdarúgás, ez egy külön világban
2: ez is igaz, ebben. Ez is igaz. Nyilván labdarúgó szempontból van véleményem, és azt el is tudom mondani, de számomra a legbeszédesebb, és nem biztos, hogy befolyása van az eseményekre, de

0: maradjon meg futball, és maradjon meg annak a játéknak, amit megszoktunk. Tehát én úgy gondolom, hogy kontraproduktív volt minden szempontból az amerikai válogatottal szemben, amelyik egy nagyon-nagyon szimpatikus és jó futballt játszó csapat volt addig, szinte szurkoltunk is neki, de ott egy pillanatok alatt ellenszenvessé váltak, pedig nem is tehettek róla, hiszen a döntés hátterét nem ők kezdeményezték. Ugyanakkor számomra az a személyes véleményem is, hogy hát gyakorlatilag az, hogy kinyilvánítja Gianni Infantino, hogy elképesztő siker a 48 csapatos világbajnokság, és hogy a kis csapatok micsoda fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Hát maradjunk annyiban, hogy Katarban a 8 között 5 európai válogatott volt, most pedig 6. Tehát lehet itt csűrni, csavarni a dolgokat. Az igazi világbajnokság az izgalmas, drámai csaták, ahol kiszámíthatatlan a végeredmény, és ahol élvezetes játékot kapunk, az általában azért a 16 között a kiesési szakasz. Most talán kibővült egy kicsit a 32-ből a 16 közé jutásai is, de ott is azért voltak felejthető mérkőzések, viszont én úgy gondolom, hogy Európa dominanciája továbbra is megvan, és azért azt ne felejtsük el, hogy még a döntős argentin válogatottban is a legtöbb játékos Európában futballozik, tehát számomra vérlázító, hogy a 48 csapatot még 64-re akarják kibővíteni.
1: Pedig ezt emlegetik.
0: Szerintem a világbajnokság halálos ítélete lenne. Tehát már most is a 104 mérkőzésnek legalább a kétharmada érdektelen, és nagy mértékben kiszámítható. Ráadásul még
1: Csak ugye, oké, most ezt a semleges szakmai szemed mondja, de azoknak a nemzeteknek a szurkolói, azok az országok, azok a csapatok, akár Curaçaóról is beszélhetnénk, vagy a Zöldfoki Köztársaságról, amelyik, valljuk meg, pozitív meglepetés hozott ahhoz képest, amiről számítottunk, hogy az ő szemszögükből nem az lesz az, hogy most jutottunk egy lehetőséghez. Megmutatkozhattak a játékosaink. Felbukkantak olyan játékosok, kapusok adott esetben, akikről egyébként nem hallott a közvélemény. Lehet, hogy új szerződik. Tehát, hogy ha egy kicsit most megpróbálunk eltávolodni attól, ami arról szól, hiszen a vége a vége, de hogy ami az elején mutatkozik, az pedig új távlatokat nyithat olyan országoknak, most kicsit az ördög ügyvédjét játszom, olyan országoknak, olyan labdarúgóknak, olyan futballkultúráknak, amelyekről egyébként nem nagyon tudtunk, és most kiderült, hogy nem is rosszak.
0: Hát először is, még mielőtt azt hinné bárki, hogy Európa bajnokságot akarok csinálni a VB-ből, szó sincs erről.
1: Van EB, a UEFA-nak van azért saját kontinens tornája.
0: Argentina az egyik kedvenc csapatom, tehát a VB eleje óta spanyoloknak szurkolok, de bejutott Argentina is, akiket nagyon-nagyon szerettem mindvégig.
1: Most melyik újjadban harapsz a végén?
0: Hát most inkább spanyol vagyok, de az kétségtelen, az argentinoknak végig szurkoltam, és lenyűgözött a játékuk. Ugyanakkor Zöldfoki szigetek személyes szimpátiámat is kivívta, amilyen attraktív játékot nyújtottak, és pontosan az ellen vagyok, amit nem képvisel a Zöldfoki szigetek, ők pont ennek az ellentétje, hogy felmerték vállalni az identitásukat, nagyszerű futballt nyújtottak, és még adott esetben Argentinát is ugye meg tudták fogni bizonyos esetekben, és nem csak védekezéssel, hanem komoly támadójátékkal. A másik pedig, hogy nagyon szurkoltam például Marokkónak is, tehát nekem nem azzal van a problémám, hogy széles körű, tehát a diverzitásnak híve vagyok, legyen minél szélesebb körül a világbajnokság, de a minőség felé menjünk el a mennyiséggel szemben. Én nekem azzal van bajom, hogy irreálisan sok kvótát kap mondjuk Közép-Amerika, mondjuk Közel-Kelet, Ázsia, tehát én úgy gondolom, hogy Európa hátrányára a sportdiplomáciai oltárán feláldozták a világbajnokság minőségét.
1: No, hát ez mindenképpen érdekes nézőpont, és ugye Infantinótól indultunk el, ugye azóta kaptunk arra is magyarázatot a FIFA-tól, és a Times is beszámolt róla, hogy állítólag Mohamed Al-Kamali, a fegyelmi bizottság elnöke, egyedül hozta meg a felfüggesztésről szóló döntést, tehát az is lehet, hogy elvitetik a balhét majd a végén a fegyelmi bizottság elnökével, és Gianni Infantino érintetlen marad, azért ezen nem lennénk meglepve, hogyha a dolog egy ilyen fordulatot venne, maradjunk ennyiben, de azért az sem elhanyagolható tény, hogy már a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is támadják Infantinót, ugye Infantino egyébként NOP tag, tehát ilyen szempontból nyilván van a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom felé is egyfajta felelőssége, még akkor is, hogy nyilván a világbajnokság nem az olimpiai mozgalomról szól. Szóval nagyon érdekes lesz ez, hogy végül is mi lesz a fontosabb, és mi lesz, ami elsősorban majd a mérleg melyik serpenyőjében nyom majd nagyobb erőt, ugye a sikeres világbajnokság, és azért még ki kell várnunk, hogy mi lesz a vége, milyen lesz a bronz, de leginkább milyen lesz a döntő, ugye az arany csatáért folyó összecsapás.
0: És bocsánat, Zsuzsi, csak még egy kérdés fel kell vetni, hogy a világbajnokság szakmai színvonala az nem feltétlenül releváns azzal kapcsolatban, hogy mondjuk Infantino

0: hogy végzi a munkáját, hiszen a 82-es világbajnokság látványra talán minden idők legjobb VB-je volt, de a lebonyolítás, ugye a német-osztrák mérkőzés Algériával szemben, ugye akkor akár Batiston esete, tehát Schumacherrel, tehát nagyon-nagyon sok botrányt arkította, és meg kellett változtatni a lebonyolítást is a 82-es VB tapasztalatai alapján, annak ellenére, hogy a látvány szempontjából nagyon jó világbajnokság volt.
1: Igen, mégis azt gondolom, hogy ma már ugye annyira minden a világ szeme előtt zajlik, hogy nyilván akár a szervezeti hiányosságok, vagy adott esetben a befolyásra való visszaélés, ha van ilyen, és ez lesz a kérdés, hogy ezt hogyan fogják minősíteni, tényleg volt-e közvetlen ráhatás, tudják-e ezt bizonyítani, stb. Hát nyilván ennek ezerféle jogi vetülete lesz majd, meg sportjogi vonatkozása. Azért nyilván a közvéleményre hatással van, és amit te is mondtál, egy fügykoncert, egy állandó fügykoncert, az lehet, hogy azért egyfajta nyomást jelent. Az persze nagy kérdés, hogy elér-e majd a csúcsig, a FIFA csúcsáig, úgyhogy ezt most még nem tudhatjuk.
0: Hát meg 64 csapat, az egyrészt még jobban felhigítaná a mezőnyt, tehát teljesen irreális, másrészt hol lehet azt megrendezni?
1: Igen,
0: ki tudja megrendezni?
1: Meg ez a kérdés, hogy ezt vajon, ha ezt Gianni Infantino akarja, akkor ezt egyedül át tudja tolni, vagy azokon a kisországbeli szavazatokon mondjuk megszerzi a többséget, ami kell, ugyebár, vagy pedig ezt a szakma esetleg meg tudja állítani, és azt mondják, hogy nem, erre egyszerűen nincsen szükség, ez majd persze természetesen ki fog derülni, de egy biztos, hogy ezért a világbajnokság összértékelését nyilván majd a hétvége fogja meghatározni, hogy milyen is lesz leginkább a döntő, és milyen is lesz esetleg a bronzmérkőzés, bár ezt ugye sokszor méltatlanul lényegtelennek tartjuk a két vesztes összecsapását, szerintem azért ne adjuk ezt alább, még akkor is a két olyan nemzet került oda, mind a kettő nyilván az aranyéremért és a világbajnoki címért jött, és hát ugye ezzel kapcsolatban még, hogy a döntő mit hoz, itt ilyen félórás halftime show-t ígérnek, még egy szakmai kérdés, hogy azért ez egy döntőben szerinted mennyiben befolyásolhatja azt a dinamikát, a bemelegedettséget, a flow-t, hogy ezt a szép, de mégiscsak hasznos kifejezést hozzam ide, amiben esetleg a csapatok benne lesznek, ha ehhez nincsenek hozzászokva, vagy készülhetnek erre egyáltalán, hogy azért a show műsor oltárán mondjuk feláldoznak bizonyos szempontból világbajnoki teljesítményeket.
0: Tehát amennyiben tényleg több mint 15 perc lesz a szünet, akkor erre még nem volt példa. Arra meg, hogy 30 különösen nem. Tehát nem tudjuk, hogy milyen reakciót vált ki, hiszen nem volt még ilyenre példa. Azt sem tudom, hogy a csapatok hogyan oldják meg, hiszen az kétségtelen, hogy ennyi idő alatt izomzatilag is ki lehet hűlni. Tehát gyakorlatilag egy új bemelegítést kell vezényelni, akár a folyosón, akár bemelegítő termekben, vagy az is előfordulhat, hogy a második félidő eleje sokkal unalmasabb lesz a megszokottnál, hiszen ott a játékosoknak újra akár az idegizom kapcsolatok szempontjából, akár az izom bemelegedése szempontjából lehet, hogy egyfajta lassúbb tempóval fognak újra ráhangolódni a mérkőzésre. Tehát én nem tudom, hogy ez most...
1: Ez egy új faktor lehet, úgyhogy ezt majd ezt is kíváncsian várjuk, hogy vajon ezt rebesgetik egyébként, hogy nyilván hosszabb lesz a félidő, mint amennyi papíron kellene, hogy legyen.
0: Ez megint az, mint a 64-es VB, vagy 64 csapatos VB, meg az ivószünet, szóval ne vegyék el tőlünk a futballt. Szóval a futball az maradjon meg futball. Nem fér bele a 30 perces szünet.
1: Jó, hát én azt gondolom, hogy legalábbis a négy csapat, amelyik ugye akár a bronz, akár nyilván a világbajnoki címért küzd, azért az elég nagy garancia arra, hogy legalábbis amit a pályán látunk, az azért ízig-vérig futball lesz, hogy kinek a győzelmével nem tudjuk, de ez persze minket nagyon is érdekel, hogy mit gondoltok, és független attól, hogy lassan a műsor végére érünk, itt azért az SMS falat egész nap tudjuk olvasni, úgyhogy nyugodtan írjátok meg, hogy szerintetek a két csalódott csapat közül vajon a francia vagy az angol hozza haza a bronzérmet, és próbál egy kis lelki vigasztalálni egy világbajnoki éremben, ugye a 06 35 55 605-re várjuk, de ami az igazi nagy kérdés, hogy szerintetek Argentína vagy Spanyolország nyeri-e ezt a mostani 23. labdarúgó világbajnokságot, ez a két csapat egymással még soha nem nézett farkas szemet világbajnoki döntőben, úgyhogy már csak egy dolog van hátra, hogy az argentin vagy a spanyol szíved dobog-e hangosabban?
0: Nekem a spanyol.
1: Neked a spanyol, jó. Hát igen. Akkor, hogy én ellent mondjak, nekem az argentin.
0: Jó.
1: No, hát nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, volt voltatok egész reggel 6 órától kezdve itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében. Tegyetek is így, maradjatok így, mert ha itt tesztek, nem hallottok le semmiről. Várjuk az üzeneteiteket egész hétvégén, egészen akár a bronz, akár a döntőig, a bronzcsatáig, vagy a döntőig, hogy vajon melyik válogatott viheti haza a trófeát, vagy ki lesz a bronzérem, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, úgyhogy maradjatok velünk egész nap, legyen szép a hétvégétek, elérkezik a labdarúgó világbajnokság fináléja. Köszönöm, Feri!
0: Köszönöm, így, Zsuzsi!
1: És nektek pedig a figyelmet köszönjük, további szép napot, viszonthallásra!
0: Sziasztok!
2: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Zűrzavar az előkészületek során korábban nem tapasztalt nyomasztó biztonsági intézkedések, Európa számára barátságtalan időpont és 4 szép magyar győzelem. 50 éve ezen a napon kezdődött a montreáli olimpia. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Napra pontosan 50 éve, 1976. július 17-én helyi idő szerint délután 2 órakor kezdődött a 21. nyári olimpia. A megnyitó előtt ezt írta a Népsport július 17-én a címlapon. A 21. nyári olimpiai játékok színhelyén a hazánktól oly távoli Montrealban már jelen vannak a világ sportoló ifjúságának legkiválóbb képviselői. Az olimpiai faluban felvonták a résztvevő országok nemzeti lobogóit, és elérkeztek az ünnepélyes megnyitó előtti utolsó órák. A kéthetes versenysorozattal kapcsolatban dr. Bekl Sándor államtitkár, az OTSH és a MOB elnöke, a Magyar Olimpiai Küldöttség vezetője nyilatkozott a Magyar Távirat Iroda munkatársának. München óta 4 év telt el, kemény, lelkiismeretes felkészüléssel. A világ minden táján nagyszerű sportolók igyekeztek jobb eredményeket elérni, hogy részt vehessenek a versenyek versenyén az olimpián. Az általunk is híven ápolt olimpiai eszme diadala, hogy a nehézségek ellenére is több mint 100 ország küldte el Montrealba legkiválóbb sportolóit, akik nemes versengésben mérik majd össze a tudásukat. Bízunk abban, hogy a vetélkedésben a magyar színek képviselői a hagyományokhoz híven helytállnak, és öregbítik a magyar sport jó hírét. Mit várhatunk legjobbjainktól? Tette fel a kérdést az újságíró. Mint ismeretes, a legutóbbi olimpián 35 érmet szereztek versenyzőink, és a nemzetek nem hivatalos pontversenyében 226 ponttal a rangos 5. helyezést értük el. Célkitűzésünk ehhez hasonló legyen a montreali szereplés is. Természetesen ezt az eredményt nem lesz könnyű megismételni, mert a világ sportja hatalmas fejlődésen ment keresztül, amellyel lépést tartani, megfeszített munkát, nagy akarat erőt igényel. Ebből következik, hogy az esélyek kiegyenlítődtek, még a helyezésekért is rendkívül szoros küzdelmek várhatóak. Mely sportágakban várhatunk sikereket? Sportolóink felkészültsége alapján remény van arra, hogy többen, várhatóan mintegy 10-12 sportágban ott lesznek az élmezőnyben. Az egyéni sportágak közül elsősorban kajakkenuban, úszásban, vívásban, öttusában és tornában vannak esélyeink. Birkózóink és ökölvívóink közül is néhányan bebizonyíthatják kiemelkedő képességeiket. Atlétikában is előrelépésre számítunk. Megfiatalított súlyemelő csapatunk számára sikert jelentene 1-2 versenyző győzelmi emelvényre kerülése. Kellemes meglepetést okozhat egy-egy cselgáncsozó, sportlövő vagy evezős egység. A csapatjátékok közül első helyen a vízilabdát említeném, jó eredményt várunk női kézilabdázóinktól és röplabdázóinktól is. És a pontversenyben tette fel az újságíró a következő kérdést. A Szovjetunió, az Egyesült Államok és az NDK mögött előreláthatóan a nagy lesz a tömörülés. A további helyezésekért sok ország küzd majd közel azonos eséllyel, így az NSK, Japán, Bulgária, Lengyelország és természetesen Magyarország is. Ami magát az olimpiát illeti, remélem, hogy a számos gátló tényező és előzetes zavaró körülmény ellenére ismét diadalmaskodik az olimpiai eszme. És ez valóban így történik, akkor a résztvevők mindannyian csodálatos emlékként tekinthetnek majd vissza Montreálra. Fejezte be nyilatkozatát dr. Beklus Sándor, és eddig az idézet a Népsport 50 évvel ezelőtti számából, és mielőtt szóba kerülne, hogy mi vált valóra az eredeti elképzelésből, idézzük a megnyitó ünnepség tervezett programját szintén a Népsport akkori címlapjáról. Az olimpia megnyitójának programját már hónapokkal ezelőtt perce pontosan kidolgozták. Szombaton Montrealban, vasárnap pedig Kingstonban a vitorlás versenyek színhelyén kerül sor a nagy érdeklődéssel várt ceremóniára. Íme a műsor magyar idő szerinti forgatókönyve. Montreal 17-én 19 óra 40 perc. Második Erzsébet angol királynő megérkezik az olimpiai stadionba, amelyben 72 ezer néző foglal helyet. 20 óra 3. Felhangzik a kanadai himnusz. 20 óra 4. Indulók hangjaira megkezdődik a csapatok bevonulása. 21 óra 20, vagyis 1 óra 16 perccel később Roger Rosso, az olimpiai szervező bizottságának elnöke, majd Lord Killanin, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke mond rövid beszédet. Utóbbi felkéri a királydőt a 21. nyári olimpiai játékok megnyitására. 21 óra 25, második Erzsébet királynő néhány szavas francia, majd angol nyelvű beszéddel megnyitja az olimpiát. 21 óra 26, 8 férfi és 4 női sportoló érkezik a stadionba az olimpiai zászlóval, amelyet a görög himnusz hangjaira vonnak fel a stadion főárbócára. 21.32. Georg Kronawitzer, München főpolgármestere adja át az olimpiai játékok zászlaját Lord Killaninnak, aki azt továbbadja Jean Drapeau-nek, Montreal főpolgármesterének. Ezután 65 quebeci és 65 bajor táncos bemutatója következik. 21 óra 43, az olimpiai lángot hozó váltó utolsó tagja befut a stadionba, és a kandelláberben fellobbantja a játékok tüzét. 21 óra 50 perc, 1166 fiatal kanadai sportoló bemutatója következik, amelynek végén galambok százai repülnek fel a stadionból a béke jelképeiként. 22 óra, Pierson Jean, kanadai súlyemelő mondja el az olimpiai eskü szép szavait, majd 150 kanadai elénekli országa himnuszát, és végül megkezdődik a csapatok kivonulása, amely mintegy 20 percig tart majd. Mivel Európa idő szerint fő műsoridőben volt a megnyitó, ezt közvetítette a Magyar Rádió, most ezt az 50 évvel ezelőtti műsort elevenítjük fel.
4: Képeslapot küldünk Önöknek, kedves hallgatóink, Montreálból a 21. nyári olimpiai játékok ünnepélyes megnyitójáról. A képen a montreáli olimpiai stadion 70 ezer nézővel és a világ minden tájáról összeseregelt sportolójával. Fordítsuk meg a lapot, címezzük meg a Magyar Rádió valamennyi kedves hallgatójának. És most leírjuk, elmondjuk észrevételeinket, benyomásainkat az ünnepélyes megnyitóról.
5: És időnként nem tudjuk elszakítani magunkat attól, amit például a játéktéren folyik. De pillanatban piros-fehér-piros zászló, juharlevéllel a kanadai zászló vívője föllép az emelvényre, valamennyi nemzet zászló vívője előrelép és meghajtja a zászlót. Pierre Saint-Jean, 33 esztendős montreáli súlyemelő pedig francia és angol nyelven elmondja az olimpiai esküt. Valamennyi résztvevő nevében fogadom, hogy mi, akik részt veszünk ezen az olimpiai játékokon, tiszteletben tartjuk és betartjuk a szabályokat, amelyeket előírtak számunkra. Mindez a sportbarátság szellemében a sport és saját csapatunk dicsőségére tettük. Így szól szabad fordításban az olimpiai eskü szövege, amelyet Pierre Saint-Jean mondott el franciául, némi kis szünet, hogy aztán angolul is elmondhassa mindet. a 33 esztendős súlyemelő, ahogy nyilatkozta, sportpályafutásának legfelemelőbb, legnagyobb pillanatához érkezett el a mai napon, amikor valamennyi résztvevő nevében ő mondhatja el az olimpiai esküszöket. Egy sportoló számára ez nagyobb megtiszteltetés, mondotta, mint egy olimpiai aranyérem megszerzése. Persze ilyenkor gondoskodva hozzáteszünk, hogy Pierre Saint-Jean középsúlyi súlyemelő, aki most harmadik olimpiáján vett részt, 68-ban csak 13., 72-ben pedig csak 10. tudott lenni.
4: A sportolók esküje után a bírók esküje következik, akik hasonlóan a sportolókhoz megfogadják az olimpiai játékok alatt, a tudásuk javát nyújtják, a szabályok szellemében bíráskodnak, és vigyáznak a sportszerű légkör megóvására. Kedves hallgatóink, az olimpiai játékokat kanadai idő szerint pontban 15 órakor nyitották meg. Már egy órával a megnyitó előtt a közönség elfoglalta a helyét, és a kanadaiak, akik eddig meglehetősen közömbösen figyelték az olimpiai játékok előkészületeit, egy csapásra lelkes sportbarátokká váltak. Azt hiszem, valamennyi itt lévő külföldi nevében nagy szeretettel köszönhetjük meg a kanadaiaknak végül is a gondoskodását, azt a rohamunkát, amit az elmúlt hetekben kifejtettek, hogy a rajtra minden rendbe jöjjön, és a végén még meg is szeretik ezeket a sportokat, amelyekhez nagy részt ők sokat nem is értenek. De, mint ahogy sok kanadai mondja, számukra az olimpiai játékok montreáli megrendezése mindenek előtt azt is jelenti, hogy sportolni fog az ifjúság nagy számban, hiszen a játékok kínálta lehetőség a fiatalokkal megkedvelteti majd a sportot, és ez Kanada számára erős, edzett ifjúságot jelent. A francia ABC szerinti névsorban vonultak be a csapatok, elsőnek a nagy tapsot a hagyományoknak megfelelően a görögök kapták, hiszen Görögország az olimpiai játékok megteremtője, és Kuberten báró, amikor felújította a játékokat, 1896-ban ismeretes, az első olimpiai találkozót a görög fővárosban rendezték meg, tehát ők léptek be, most is az olimpiai kapu elsőnek. Ezután a francia ABC szerint érkeztek a csapatok, az első nagy tapsot Kuba együttese kapta, 224 versenyzővel vonultak fel, és a zászlót a nehézsúlyú ökölvívó bajnok Stevenson hozta.
5: E pillanatban a kanadai himnusz hangja is.

0: Még néhány másodperc és megbomlik, vagy látszólag megbomlik a rend a stadionban. Ugyanis a kanadai himnusz elhangzása után a hangosan beszélő ismét megerősíti, bejelenti, hogy szívélyesen köszönti a világ 120 országának sportolóit az olimpiai stadion gyepszőnyegén, és még egyszer megerősíti azt, amit második Erzsébet királynő már közel másfél órával ezelőtt mondott, hogy a 21. nyári olimpiai játékokat megnyitottnak, bekintik, és utána a sportolók kivonulnak majd a stadionból. Ebben a mozgó kavalkádban pedig mi tovább írjuk képeslapunkat. Talán nézzük meg még egyszer a képet a kép közepén az olimpiai stadion, és a kép szélén apró képekben a mai délután eseményei. Az egyik ilyen esemény feltétlenül az olimpiai stafétaváltó megérkezése, az olimpiai láng meggyújtása, mert második Erzsébet ide, a megnyitó szavak oda. Egy olimpiai megnyitónak szinte mindig a legemelkedettebb, legszebb pillanatai azok, amikor fellobban a láng az olimpiai kandelláberben. Nem éppen mindennapi úton érkezett a láng Görögföldről Kanadában. Az ókori olimpiában nagyítók segítségével, a hagyományos módon, a napsugarainak segítségével lobbantották fel ezt a lángot, amelyet görög sportolók vittek el Athénbe, abba a stadionba, amelyben 1896-ban az első újkori olimpiai játékokat rendezték meg. Itt európai időszámítás szerint este 9 órakor optikai segítséggel, optikai trükkökkel mondhatnánk, így átalakították elektromágneses rezgésekké a lángot, és távközlési hold, valamint lézersugár segítségével tized másodpercek alatt föllobbantották sok ezer kilométerrel messze Ottawában, Kanada fővárosában. És innen Ottawából hozta aztán 500 a váltó 500 tagja az olimpiai tüzet, a lángot egészen a stadionig. Az utolsó kilométer pedig egy 16 éves lány, Sandra Henderson, és egy 15 éves fiú, Stephen Prefontaine kézenfogva tették meg. A fiú, aki jóval magasabb, erőteljesebb a kislánynál, fogta a fáklyát, a lány pedig a fiú jobb karját. Így futották óriási taps közepette a tiszteletkört, és benne a sportolók, akik tulajdonképpen azért jöttek ide Montrealba, hogy megmérkőzzenek, megmutassák erejüket, becsületes harcban emelt fővel veszítsenek, vagy pedig sportszerűen győzzenek, azok is oda rohantak a salakra, hogy lássák a fiút és a lányt, a fiatal párt, a tinédzsereket, a tizenéveseket, akik kissé lihegve, emelkedő mellkassal, de fölmentek a stadion közepén emelt rostrumra, emelvényre, ahol tisztelektek a négy égtáj, a négy világtáj felé, tisztelektek a közönségnek, tisztelektek, tisztelettel adóztak a sportolóknak, és föllobbantották az olimpiai lángot, amely most már augusztus 1-jéig itt lobog az olimpia valamennyi színhelyén, Montrealban, a stadionban, majd a vitorla versenyek színhelyén. Hogy aztán, de most erről ne is beszéljük, hogy aztán augusztus 1-jén kiadja ismét ez a láng.
1: Sok helyünk már nincs a képeslapon, de ha Budapesten vagy az ország más tájain rádiót hallgató sportkedvelő kíváncsian várja, hogy mit írunk, mit mondunk a magyar sportolókról, akik Hongkong együttese után vonultak be a montreali olimpiai stadionba. Küldöttségünk zászlaját Kamuti Jenő tőrvívó hozta, veterán, öreg harcosunk, aki sok nagy csatán vett már részt. Ami a mieink szereplését illeti, semmiféle jóslásban nem akarunk bocsátkozni, a világ valamennyit számottevő sportolója itt van, és köztudott, hogy ma már nagyon nehéz bármilyen előversenyen is megállni a helyünket, hiszen a nagy országok, a különböző sportágokban megugró nemzetek fiai között a mieinknek bizony tudásuk legjavát nyújtva is nem sikerül mindig azt az elképzelést megvalósítani, amit szerettek volna. Na de hát azért vetélkedő, azért harc ez a nagy olimpiai seregszemle, amelyikben mindig van győztes és vesztes, és lehet, hogy nem leszünk mi mindig a győztesek. De ahogy figyeltük a mieink felkészülését az elmúlt hónapokban, azt a szorgos, lelkes, odaadó munkát, nem kétséges, hogy az akaráson semmi sem fog múlni. Ma még ünnepelünk, köszöntjük az olimpiát, a megnyitót, ünnepi a hangulat, holnap azonban már elkezdődnek a komoly csaták. Egyelőre még a legtöbb helyen csak az előcsatározások, de lesz már olyan, ahol kiosztják az arany, ezüst és a bronzérmet is. És ezzel kapcsolatban már is szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a Magyar Rádióban holnap többek között mit is hallhatnak a kedves hallgatók.
0: 13 órakor a Petőfi adón kezdjük a közvetítésünket. méghozzá az ötlusa első napjának eseményeiről számolunk egyszer be. Hát több sportágról adunk tudósítást, a leglényegesebbek. Magyar idő szerint 14 óra 30 perckor közvetítjük a Magyarország-Ausztrália vízilabda mérkőzést. Természetesen az ötlusa további eseményeiről is beszámolunk. Este Magyarország-Kanada téli kézilabda mérkőzésre kerül sor, amelyet természetesen közvetítünk. És Kőszegi György, valamint Szűcs Lajos pedig már a súlyemelésben a Lepkesújban helyezésekért, érmekért küzd, valamennyi gyakorlatukat és a riválisok valamennyi gyakorlatát egyenesbe közvetítjük majd magyar idő szerint évfélkor, és természetesen beszámolunk a többi sporteseményről is. Miközben az olimpiai stadionban ismét felcsendül Vogel és Mathieu zenéje, a sportolók megkezdik a kivonulást. Képeslapukról pedig nem hiányoznak a színek sem. Azt hiszem az alapszínek esik most szó, mégpedig a fehérből. A fehér bizonyos értelemben a béke színe, a fehér az olimpiai lobogónak is a színe. Aztán mondhatnánk tovább ezeket a színeket. Itt például kék, sárga, fekete, zöld és vörös. Az olimpiai fehér lobogón található öt karika színei, azok az öt karikának, annak az öt karikának színei, amely 1920 óta minden olimpiai játéknak a jelképe, a szimbóluma, amely öt földrész fiatalságának, sportoló ifjúságának, testvériségét, barátságát hirdeti, és annak az öt karikának a színe, amely az olimpiai zászlón is szerepel, azon a zászlón, amelyet a belgák 1920-ban ajánlottak fel, és azóta is adják át állandóan az egyes olimpiák rendezői egymásnak, mint ahogy most a Müncheniek, hiszen 4 évig őrizték ezt az ártól adták át Montreal polgármesterének. A zene szól, és a csapatok sorra vonultak ki.
1: Elvonulnak a csapatok, én a bevonulást kezdtem elmondani, annyi helyünk, időnk van még a képeslapon, hogy elmondjam a nagy sikert aratott csapatokat. Kubát már említettem. Nagyon nagy tapsot kapott Franciaország, az Egyesült Államok küldöttsége, és a szovjet csapatot is igen nagy meleg ünneplésben részesítette a montreali közönség. És még egy szín volt, ami a franciákat illeti, ezúttal sem tagadták meg magukat. Nem hiába évek óta Franciaország irányítja a női divatot, és a francia lányok ezúttal is meglepték a közönséget. Egészen különleges öltözékben jöttek, már ami a többi ország lányait illeti, az ő öltözékük egészen eltér a hagyományostól, a megszokottól. Hosszú kabátba jöttek, amolyan farmer kalapba, de nem volt a teteje benyomva, tehát olyan kúp alakú a felső része, sikkesen, magas sarkú cipőbe, tipegtekbe az olimpiai stadion atlétikai pályájára a francia lányok. Különben az öltözékek is a szín minden variációját felvonultatták a kriskáláért, a fehértől a feketén át, annak minden árnyalatáig meglelhető volt, már az ünnepi felvonulásnál a divat kreátorok elképzelése és amolyan színes külön bemutatója.
0: Egy képeslapról nem hiányozhat, vagy legalábbis sok képeslapon szerepel ilyesmi, hogy motto. Nos, az olimpiai motto gyorsabban, magasabbra, erősebben, Titius Albius Fortius Didon Pátertől, Kuberten Báró barátjától ered a mondás, még a 19. század második felében mondotta ezt a derék mester, hogy a fiatalság erősebb, edzettebb legyen. És itt említjük meg az olimpiai gondolatot is, szokás túl gyakran idézni, valahogy a fontos fordítás így hangzik. A legfontosabb dolog az olimpiai játékokon nem a győzelem, hanem a részvétel, mint ahogy az életben a legfontosabb dolog nem a dicsőség, hanem a küzdelem. A leglényegesebb nem leigázni valakit, hanem harcolni valamit.
1: Ezzel, kedves hallgatóim, az első ünnepi alkalom a montreali olimpiai stadionban véget ért. Az ünnepek után most jönnek a dolgos hétköznapok. A stadionokban, a versenypályákon megkezdődik a küzdelem, a nagy nemes vetélkedő. Képeslapunk pedig éppen te is telt, az aláírás hiányzik. Küldi önöknek Szűcs Ferenc
0: és Nobodi Zoltán.
2: A napra pontosan 50 évvel ezelőtt kezdődött montreali olimpián a magyar küldöttség 4 aranyérmet szerzett, július 23-án Magyar Zoltán lólengésben, egy nappal később július 24-én Tordasi Ildikó vívásban, törben, július 26-án Németh Miklós gerelyhajtásban, és július 27-én a vízilabda válogatott ért a csúcsra, betűrendben Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kedész György, Konrád Három Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és Szívós István. Az első aranyérmünket tehát Magyar Zoltán nyerte Montrealban, aki egyébként esélyesként ment, és akinek ez volt az első olimpiai aranyérme. Aztán 4 év múlva megvédte a címét Moszkvában. Montreal után 24 évvel így emlékezett erre a bizonyos 2 olimpiai aranyéremre Magyar Zoltán.
3: Mit szeretsz jobban, ha valaki azt mondja, hogy 1976 Montreal, vagy azt, hogy 1980 Moszkva?
4: Hát mind a kettőt szeretem.
3: Melyik a kedvesebb emlék?
4: Hát a 76-os, az volt az első.
3: De azért vagy, mert mondjuk van némi különbség Montreal és Moszkva között?
4: Szerintem nem volt különbség, mert jó, hogy volt egy bojkott, de nekünk a világbajnokságunk pont Amerikában volt fél évvel korábban, egész decemberben, és hát akkor is sikerült nyernem, és nem volt ilyen, hogy megszorító. Tehát elméletileg nekem nem befolyásolt az, hogy Csonka olimpia volt.
3: Azon soha nem gondolkodtál, hogy épp hogy lemaradtál Münchenről?
4: Én ott voltam Münchenben.
3: Igen, de hogy ott még...
4: Csak ott igaz, hogy elrontottam az elejértetet is, meg a szabadon választottat is. Tehát így nem kerültem a szerenkét időbe, viszont bekerültem az összetett döntőbe. Ott meg egy tizede megvertem azt, és ő is megcsinálta, én is, mint aki az olimpiai bajnok volt. Tehát elméletben...
3: Mármint Lovon.
4: Lovon, igen, Klimenkot én megvertem. Tehát elméletben nyerhettem volna Münchenben is, de hát akkor még nagyon fiatal voltam.
3: Münchenben mi hiányzott még Magyar Zoltánból ahhoz, hogy ott induljon a nagy sorozat?
4: Hát először is ugye a rólam elnevezett, ez az úgynevezett magyar vándor, ez még nagyon éretlen volt. Tehát hol meg tudtam csinálni, hol nem. Na most a másik dolog, ami véleményem szerint rajtam nagyon sokat lendített, hogy kevés versenyen indultam ezzel a gyakorlaton. Akkor nagyon friss volt, ezt még igazából fél éve, 3-4 éve találtuk ki, akkor sikerült először megcsinálni, hol megcsináltam, hol nem, és utána indultunk a versenyeken. Na most nekem rettentő sokat jelentett az, hogy a müncheni olimpia után 73-ban kimentünk Amerikába, és ott kint voltunk több mint 2 hétig, és minden másnap versenyünk volt. Ott tanultam meg én igazán versenyezni. Na ez is nagyon hiányzott például.
3: Mikor sikerült életedben a legjobban ez a gyakorlat?
4: Hát ugye két különböző gyakorlattal versenyeztem. Hát nem is tudom. Talán a moszkvai gyakorlat az volt, de nem a szerenkéti döntő, hanem a csapatversenyen ott volt, mert ott szinte hibátlan volt. Néztem én milliószor lassítva az összetett döntőt, mindig azt adják, nem az összetett döntőt, a szerenkéti döntőt mindig azt adják, de ott van egy olyan pillanat, amikor majdnem leestem, tehát volt egy olyan csúszás a kezem, mert ez lassítva már milliószor kielemeztük, ott 1 centim múlt az, hogy leesek.
3: Tényleg az ilyen korrigálásokra, ugye, mert akkor ott rögtönözni kell gyakorlatilag. Ezekre edzésen hogyan lehet készülni?
4: Például egy orsot elindít az ember, akkor ott elkezd kapkodni, ugye, mert nem tudja irányítani, ez elindít egy mozgássorozatot, és ezt közben nem tudom korrigálni, csak a végén, mikor befejeztem, és azért kell fizikálisan borzasztóan fölkészülni, hogyha én olyan pozícióba fejezem be, hogy a vállam egy bizonyos szögnél kijebb van, akkor ott mindenképpen leesek, de minél nagyobb legyen ez az úgynevezett vállmozgás, hogy abba a pozícióba érkezek a végén, hogy onnan még tudja korrigálni. Tehát ezért nagyon fontos a fizikai felkészülés.
3: Az akkori és a mai fizikumodat összehasonlítva ég és föld?
4: Nem lehet összehasonlítani.
3: Nem lehet?
4: Nem lehet összehasonlítani.
3: Miért?
4: Hát mert ritkán, nagyon ritkán így időszakonként lemegyek tornázni, de hát ugye más a súly, más az ízületek, hát eleve gyűrűn fölmegyek támaszba, és így remeg a kezem a gyűrűn, hát akkor meg keresztfüggést tudtam visszahúzni, tehát nem lehet a kettőt összehasonlítani.
3: Egy-egy szó Montrealról, meg Moszkváról. Montrealból a győzelem mellett mi az, ami a legjobban megmaradt benned? Okay. Szerelem?
4: Hát az sem, az volt a több.
3: Elárulhatom most már?
4: Hát hogyne, akkor még semmilyen kapcsolatom nem volt, hát ez régin.
3: Magyar vagy külföldi?
4: Külföldi.
3: Tényleg?
4: Igen.
3: Akkor népszerű voltál?
4: Hát az
3: vagy
4: is volt.
3: Vagy azért kellett dolgozni érte?
4: Nem kellett sokat. Ne, hát ott volt egy nagy népi hurá, tehát ott nagyon sok lány, nem csak montreali, hanem a környékről is jöttek, ilyen hosteszek, egyebek, tehát ott nagyon sok ilyen kapcsolat alakult ki.
3: És népszerűek voltak a jóképű izmos magyar fiúk?
4: Hát igen. Hát ők figyelemmel is kísérték, és hát nekik ez, akkor nagyon szabadon érdegéltünk még. Elengedtek, tehát azért minden nap meg kellett jelenni, így nem lehetett eltűnni három napra, tehát azért, de hát aki bajnok volt, meg egyebek, tehát akiben nem csalt, mert ott elég szigorú dolog volt, hogy sokkal több aranyéremre számítottak, ugye úszók elszálltak, ökölvívók elszálltak, vívók elszálltak szinte, majdnem az Ildikon kívül, tehát azért ott elég kemény dolog volt. Na most az, hogy elmentem és hajnali kettőkor jöttem haza, ez nem volt probléma.
3: És Moszkva?
4: Hát ott ugye több arany volt jóval, tehát ott jó éreztük magunkat. Ott már tényleg alig vártam a végén, hogy hazajöjjünk. Elhatároztam, mindenképpen befejezem. Tehát ha nyerek, ha vesztek, ha leesek.
3: Miért?
4: Kifáradtam. Tehát mind fizikálisan, mind szellemileg teljesen. Tehát azért én 10 éves koromban kezdtem, hát 17 éve nyomtam minden nap.
5: Ebben a pillanatban Magyar Zoli megkezdi a gyakorlatát. Egy haránt körrel kezd, aztán egy és egy negyed orsó, eddig semmi baj, remek, majd a hátsó végigvándor következik, hátsó támaszban is csak egyedül ő tudja, aztán a bőrvarázs, majd rögtönvándor és az ollók, a Thomas kör, az egylábas két olló az ellenollóval, majd utána ismét a páros körök következnek, jön a szökkenő vándor kifelé, ez egy rendkívül nehéz gyakorlaterem, eddig gyönyörű volt, aztán kifelé a negyed fordulat, ezt is nagyon szépen megcsinálta, és most a leugrás, és megvan, hibátlan, nagyvonalú, gyönyörű gyakorlat volt. Bordán oda megy hozzá, Víg László, a tartózkodó Víg László, megrázza az öklét a levegőbe, aztán gratulál a tanítványnak. 34-es rajtszámmal Magyar Zoltán hibátlan gyakorlatot bemutatva. Én azt hiszem, nem kiabálom el, hogyha azt mondom, hogy megnyerte a szerenkénti döntőben a lólengést. Páratlanul szép gyakorlat volt. Emelt fővel várhatja a pontszámot. Nem lehet. 10! Magyar Zoltán ezzel a gyakorlattal olimpiai bajnok!
2: Ő volt Magyar Zoltán. Egy nappal később pedig Tordas Ildikó szerezte a második montreáli aranyérmünket. Hamarosan ezzel folytatjuk a visszajátszást.
6: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: A Ferencváros kettős győzelemmel jutott túl a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulóján. Kritikus helyzetben van a házi orvosi ellátás, délután többnyire borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
6: Sporthírek.
9: A Ferencváros 3-0-ra nyert a 9. perctől emberhátrányban játszó szerb Vojvodina ellen a Grupana arénában a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában a visszavágón. A vendégegyüttesből Szűcs Kornélt állították ki a mérkőzés elején. Az FTC kettős győzelemmel 5-1-es összesítéssel jutott a selejtező második körébe, amelyben a holland Twentével találkozik jövő csütörtökön. A Fradi a párharc első meccsét idegenben vívja. Az örmény Pjunik Jereván lesz a Debrecen ellenfele a labdarúgó konferencialiga selejtező második fordulójában, mivel kettős győzelemmel jutott tovább az első körből. Az első mérkőzést jövő csütörtökön, a visszavágót egy héttel később rendezik. Bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe a magyar U20-as férfi kézilabda válogatott, amely 27-25-re múlta felül Németországot a Kolozsváron és Tordán zajló kontinens torna negyed döntőjében. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes a fináléba kerülésért ma 18 óra 30 perctől a Spanyolországot 30-23-ra legyőző Szlovéniával játszik, amelyet csapatunk a csoportkörben már legyőzött. A másik ágon Svédország, Dánia elődöntőt rendeznek. Nem mindennapi mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 5 méteres párbaj következett, amelyben 40 lövés döntött a magyar női vízilabda válogatott javára Ausztrália ellen. A világkupa döntő helyszínén Sydneyben a tegnap kezdődött felkészülési tornán. A miénk végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntő előtt álló férfi vízilabda válogatottunk 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől. Ha nem megfelelő időjárási feltételek miatt elhalasztják a holnapra tervezett Réf-Fülöp és Balatonboglár közötti Balaton átúszást. Az esemény új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő héten csütörtökön döntenek majd. Gyűrűt kapnak a világbajnoki trófea mellé a labdarúgó világbajnokság győztesei. A döntőben diadalmaskodó argentin vagy spanyol válogatott tagjai egy olyan ékszerrel gazdagodnak, amelynek egyik oldalán a VB trófea, a másikon pedig az együttes identitása jelenik meg. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A döntő magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor kezdődik.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések lépessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Bejelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poszeidon rendszerre. Felszedik az aszbesztel szennyezett zúzott követ Szombathelyen, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. Összesen 12 kilométer nyúlt és mintegy 1500 ember érintett. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást.
6: Közlekedés.
9: Az M3-ason helyreállítási munkát végeznek Gödöllő és Bak között. A Miskolc felé vezető oldalon a 32-es kilométernél lezárták a forgalmi sávokat, és a Babati pihenőn keresztül terelik a forgalmat. A torlódás közel 3 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-5555-605-ös számra.
6: Időjárás.
9: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Napra pontosan 50 éve, 1976. július 17-én kezdődött a montreali nyári olimpia. A magyar küldöttség első aranyérmét Magyar Zoltán nyerte lólengésben, aki szerencsére ma is jó egészségnek örvend. Viszont második montreali bajnokunk, Tordas Ildikó 2015. július 13-a óta már nincs velünk. 63 éves korában hunyt el. Az ő hangját egy 2000-ben készült műsor segítségével idézzük.
10: Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerej, és most zúg az aréna. felállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Német mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Német Miklós, Német Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben. Most még egyszer nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, ragyogó berántás, és repül, száll, és még mindig száll a gerej. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón. Ilyet még nem láttak, mondják a kanadaiak, és ennek a csodálatos dobásnak az eredménye most mindjárt ott lesz kint, pontosan még egyszer, 94 méter, 58 centiméter. Hát igen, kedves hallgatóink, de jó, hogy átszaladtam, átrohantam ide.
2: Az 50 évvel ezelőtt kezdődött montreali olimpián az első magyar aranyat Magyar Zoltán nyerte, a másodikat Tordas Ildikó. Az első papírforma volt, a második meglepetés, bár vívó mindig hozhat hazánknak olimpiai bajnoki címet. A harmadik aranyérem viszont hatalmas meglepetés volt. Egy kevésbé ismert sportoló őrületes világcsúcsával született. Idézzük az 50 évvel ezelőtt Kanadából az éterbe kiáltott mondatokat.
10: Szűcs Ferenc, azt hiszem nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Német Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerej, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Német mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Német Miklós, Német Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben. Most még egyszer nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, ragyogó berántás, és repül, száll, és még mindig száll a gerej. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón. Ilyet még nem láttak, mondják a kanadaiak, és ennek a csodálatos dobásnak az eredménye most mindjárt ott lesz kint, pontosan még egyszer, 94 méter, 58 centiméter.

0: Követtem szóval a pörgést, a ketrecben a repülő kalapács útját, és azt, hogy a szerszám 56 méter felett esett le, és megvolt az olimpiai bajnokság. És riporteri munkámban a legnagyobb öröm, amiért érdemes néha oly sok keserűséget is lenyelni, hogy közel 3 évtizeddel London és az apa Németh Imre győzelme után a fiú olimpiai diadalánál is kezemben a mikrofon. Jól emlékszem arra is, hogy Imre üzenete 25 esztendeje a Fillér utcába szólt, és arra is, hogy milyen szeretettel beszélt az akkor még csak 2 éves Miklós fiáról. A fiúról, aki az apa után 28 esztendővel olimpiai bajnok, és ez már a második családi ünnepség ma, a Szívós család és a Németh család, az aranyérmes dinasztia, és akárcsak akkor a Fillér utcába szólt az üzenet, most ugyanoda megint csak a Fillér utcába szól, hiszen ugyanott lakik Németh Imre a régi lakásban. Hát igen, örülünk, sportoló. Megszólalt a fanfár, Németh Miklós álmosott középütt, következik tehát az ünnepélyes eredményhirdetés a gerelyhajításban. Ott állnak tehát a győztesek a dobogónál, és ott áll középütt Németh Miklós. Most mondják... Miklós, Németh! Németh Miklós neki tapsol most a hatalmas stadion, a zsúfolt lelátó, és Németh Miklós a dobogó legmagasabb fogán. Dr. Csanádi Árpád, a NOP tagja, a Magyar Testnevelési és Sporthivatal elnök helyettese adja át az aranyérmet. Németh Miklós megfordul, erre tekint, arra tekint, integet, boldog, 94 méter, 58 cm-es új szédületes világcsúccsal tehát a magyar versenyző 1976 olimpiai bajnoka és a nagy ellenfél. A kedves rokon a Pinci Tonen a második helyezett, 87 méter 92 cm-rel. A román versenyző megelé, aki 87 méter 16 cm-re repítette ki gerejét. És most, kedves hallgatóink, amikor a győztes és a két helyezett megkapta az arany, az ezüst és a bronzérmet, jön az olimpiai bajnok. Még néhány lépés, és aztán itt áll a mikrofon előtt. Szívből gratulálok, drága Miklós. Ez az első mondat, ez mindig a legnehezebb.
1: Ki vagyok merülve.
0: Teljesen megértem. Azt hiszem, ez a legendelibb, amit mondhattál. Mit éreztél az első dobás előtt? Volt-e benned valami olyan érzés, hogy itt most meg lesz a győzelem?
1: Győzelemre sosem mertem gondolni. Hát jól éreztem magamat. Azt utólag bevallhatom. De azt, hogy elmerjem kirabálni a győzelmet, azra nem mertem volna vállalkozni.
0: Még az első dobás után sem?
1: Nos, úgy kívántam, hogy vége legyen már versenynek. Ezelőtt 2 órája, hogy ez nem igaz.
0: A verseny alatt figyeltük innen fentről edződdel Kurcsá Gergellyel együtt. Bejósolta, hogy kiadod a másodikat, meg a harmadikat.
1: Mint ahogy szokott is lenni, ha valaki jó eredményt ér el, különösen egy olimpián. Úgy leengedtem, hogy nem is voltam képes szinte fogni a gerejt. De utána azért már csak a többiek kedvéért is, hogy ne mondják azt, hogy sportszerűtlen vagyok. Hát próbáltam még a lehetőségeket képest egy elfogadható eredményt elérni.
0: És pedig nagyon jó eredmény, hiszen jót dobtál 2-szer is még a világcsúcs után. Világcsúcs, ízlelgeted-e vajon ezeket a szép szavakat? Világcsúcsot dobott Németh Miklós. Hiszed-e vajon?
1: Most egyszer nagyon mélyen hittem. Volt egy rádióriport azelőtt egy
0: pár hónap.
1: Talán 3-4 héttel, és megkérdezték tőlem, hogy mi az álmom. Hogy mi az álmom inkább azt, hogy megnyerjem az olimpiát, vagy azt, hogy világcsúcsot dobjak. Mind a kettő.
0: Mind a kettő. És bejött mind a kettő. Megjött a világcsúcs, és megvan az olimpiai aranyérem. Itt van nálad az érem?
1: Igen, sajnos.
0: Odaadtad Gergelynek?
1: Ott van a Sputmistánál, akinek tényleg nagyon sokat köszönhetek. Végig nagyon bátorított, és...
0: Kinek?
1: Smuts Pistának, a gyúromnak.
0: Aha, neki azt adod. Hát persze, hát ő végig kísérte már hányadik olimpiádat.
1: Hát, Zestóban már harmadik, és sok balszerencse is. Szerencsétlenség után végül is, hát...
0: Itt van Pista is, majd ő is idejön.
1: Belém gyúrta azt, ami kellett.
0: Mondd, nem féltél-e vajon attól, hogy 14 grammal könnyebb lett majd a gerelyen.
1: Itt nem volt ilyen probléma. Hát

0: aki egyforma gerellyel dobott, és ha nem tízszer ellenőrizték a gerelyeket, akkor egyszer sem.
1: Na hát ne te csak rémálnak szántam, emlékszel, a közönség talán nem tudja, idézd fel, miről is volt szó?
0: Hát egyszer volt egy nagyon kellemetlen élményem, hogy életem először dobtam 90 méter fölött, és az utánmérésnél könnyebb volt a gerely.
1: 14 grammal.
0: Igen.
1: Na de hát ez már régen a múlté. Sokat beszéltem arról, és talán megengedett, ha neked is most itt elmondom, hogy 28 évvel ezelőtt, amikor te 2 éves voltál Londonban, egy szombati délutánon 3:30-kor édesapád győzelmét közvetítettem. Azt a pillanatot, amikor fölállt a győzelmi dobogóra, és felküzdött a rágózza a magyar himnusz. És nagyon boldog vagyok, hogy a fiú győzelmén is ott lehettem, és akkor is a Fillér utcába, és most is a Fillér utcába száll a győzelmét. Édesapád bizonyára nagyon várja, édesanyjával együtt.
0: Csak annyit üzenek, hogy megvan.
1: Ennyi az egész.
0: Így van, mert úgy bocsájtottak el, hogy meg kell, hogy legyen. Én akkor még nem hittem, de úgy látszik megvan.
1: Mondd, Miklós, mikor gondoltál először arra, hogy talán sikerül édesapád nyomdokaival lépni?
0: Nem gondoltam soha.
1: Nem?
0: Nem.
1: És apád hitte abban, hogy egyszer a fiából olimpiai bajnok?
0: Úgy látszik itt, mert ő volt az, aki ezt mondta nekem.
1: Tehát ő volt a legfőbb bátorító. De neked van egy kisfia, ugye?
0: Nos, lányom van, és hogyha bátorításról lehet beszélnem, akkor tényleg a feleségemet kell megemlítenem, biztos haltalán engem, meg a lányomat.
1: És fiú, nem lesz a közeljövőben?
0: Nos, hát ez nem csak rajta múlik. Nem tudok erről nyilatkozni, mert
1: hogy ne halljon,
0: ki minden...
1: a dinasztia, menjen tovább, szálljon tovább, ez az olimpiai
0: sok
1: hagyomány.
0: Sok mindentől függ. Nagyon
1: na
0: sok
1: jó, Miklós, hiszen ezt nem komoly a kérdésnek szántam, ezt így is majd a családi tanács dönti el. Volt-e már sajtóértekező?
0: Nem, mert előbb kicsiptetek el, és nem is érte a lábam a földet, úgyhogy valószínű, hogy vissza kell mennem.
1: Értem, biztos. Gyenes Andrásnak most is sikerült. Bizonyára nem volt könnyű dolga áthozni a kordonon.
0: Egyben, mi régen ismerjük egyébként már egymást. Már külön gyerekkorunk óta voltunk, vagy 10 évesek. És úgy látszik, a korai ismerettséget megragadta is.
1: Meg a régi barátság.
0: Így van.
1: Hát, mi lesz a ma esti programban?
0: Hát azt hiszem első lesz, hogy felhívom a családot telefonom.
1: Kedves család, tehát tessék várni a telefont, bár szívesen innen is üzenhet, de azt hiszem jobb a személyes beszélgetés. És biztosra veszem, hogy valami nagy-nagy ünnepi vacsorával várnak ma odabent is. Nagyon nagy lesz az öröm a magyar táborban, hiszen az első hét bizonyára benned is olyan érzéseket keltett, hogy most kell megmutatni, most kell egy kicsit földobni a magyar sportolókat, a gárdát.
0: Én amely... úgy érzem, hogy azt, amit körülbelül elvárnak tőlünk, meg fogjuk hozni. Szerintem egy kis letörtséget okozott az első napok kudarca, telítettsége, de hogyha lehet az otthoniakat vigasztalni, én azt mondhatom, hogy mindenki a végsőkig el van tökélve, hogy a legjobbat nyújtsa.
1: És hogy amikor hazatérünk, mindenki elégedett legyen azzal a teljesítménnyel, amelyet a magyar sportolók nyújtottak itt a 21. nyári olimpiai játékokon. És hogy az elégedettség hulláma most magasabbra csap, abban nagy szerepet játszott a mai nap a vízilabdázók aranyérme, és Németh Miklós fényes diadala, új világcsúcsa, olimpiai bajnoksága. Miklós, nagyon köszönöm, hogy elsőnek idejöttél a Magyar Rádió mikrofonjához. A régi családi barátság is köze lesz.
0: Természetesen. Úgy látszik, te vagy az első mindig, aki meginterjú.
1: Hát csak így legyen még a következő új 30 esztendőben. Még egyszer köszönöm, és közben akkor kedves barátodat, segítőtársadat, Smuts Pistát kérjük ide a mikrofon elé, és menj te, állj oda most a nemzetközi sajtó kérdései elé. Biztos nagyon sok és nagyon izgalmas kérdésekkel majd választhatunk. És Pista, aki belegyúrta az olimpiai aranyérmet Németh Miklósba, most fölveszi a kagylót, közben persze a kollégák intenek, jöjjön le, érthető, hiszen közben folyik a 10.000 méteres síkutás, mindjárt azt is figyeljük. De Pista, de vajon, amikor együtt voltál Miklóssal, érezted-e, hogy benne van a győzelem lehetősége? Mi volt az a pszichológiai ráhatás, amivel segítetted az edző felelősségteljes és nehéz munkát? munkáját, amivel támogatta Kulcsár Gergely, ez a győzelemhez vezette el a demunkátlan is német ütlőst.
0: Végtelen boldog vagyok, hogy néhány szót szólhatok Miklósnak a szenzációs olimpiai győzelméhez. Én mindig a legjobb barátja vagyok, de nem csak nekem, hanem mindegyiknek. Nekem mindig az izmok beszélnek, de Miklósnál ezen az olimpián csodálatos dolgok történtek, maga biztos lesz, elhitte azt, amit már annyit mondtak nekik a vezetőedzőktől kezdve a szűkebb és tágabb barátai, hogy bízzon önmagába, és az egész kép együtt állt, és elhitte azt, amire képes, avval a csodálatos technikájával, és az anatomiai adottságaival, és hogy ezek után senki nem tudta tőle elvenni az olimpia aranyérmét. Én részemről azt mondtam neki utoljára, mikor mielőtt bement még a versenyre, hogy vártsa valóra az edzőjének, a Kulcsár Gergelynek az álmát, ami neki soha nem sikerült, és kövesse édesapjának a jó példáját, aki Londonban olimpiai bajnokságot nyert. Ezt megmondtam már otthon nekik a családi körbe is, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt most a rádióban is közölhetem.
1: Köszönöm szépen, formás, kerek nyilatkozat volt, és még egyszer neked is tiszta szívből gratulálunk, te is aranyérmet érdemel.
2: Ez volt a harmadik magyar arany története, a napra pontosan 50 évvel ezelőtt kezdődött montreali olimpián, és szerzője német Miklós percek alatt egy ország kedvence lett. Még a Merkur is azzal tisztelget előtte, hogy az autójának 94-58-as rendszámot adott, ami akkor egyébként óriási dolog volt, mert nem lehetett kérni, de azért kapta ezt a 94-58-at, mert 94 méter, 58 centiméterrel lett olimpiai bajnok. Németh Miklós egyébként 1976. július 28-án lett olimpiai bajnok, majd egy nappal később a vízilabda csapat is a csúcsra ért. Betűrendben Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Három Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és Szívós István. Annak a csapatnak a legfiatalabb tagja is nemrég lett 70 éves. Ebből az apropóból beszélgettem a Nemzeti Sportrádióban Kenész Györggyel, a régi szép időkről és a jelenről is. 1956. június 23-án születtél. Meséltek a szüleid arról, hogy milyen idő volt akkor? Akkor is ilyen kánikula volt, vagy nem meséltek el?
3: Meleg volt, igen. Igen.
2: És azt tudod, hogy mikor születtél, reggel, délbe, este?
3: Azt nem
2: mesélt.
3: Egész nap meleg volt, és nem volt légkondicionáló a szülőszobákon, ugye ma már, ha nincs, akkor már ugye leváltják a minisztert.
2: Igen, hát akkor még azért a légkondit, nem is tudom, egyáltalán feltalálták-e akkor a légkondit.
3: Amerikában már feltalálták, persze.
2: De te nem Amerikában.
3: 50 évvel előttünk vannak, most meg már 100-dal.
2: De te nem Amerikában születtél. Emlékszel gyerekkori születésnapokra? Melyek azok, amelyek a legkedvesebbek neked?
3: Hát, ez egy jó kérdése. Mindegyik kedves, de igazán. De talán a pont az a montreali, ami a montreali olimpia előtti születésnapom június 23-án a hotel ifjúságban voltunk edzőtáborban, és este a vacsoránál a csapat, Gyarmati Dezső bácsi a vezetőt, megleptek egy nagy csoki tortával, és hát akik még ott rajtunk kívül voltak más sportágban, cselgáncsozók, illetve a német Miki gerejvető is ott volt, nekem kellett felvágni a tortát, egy hatalmas kést adtak, és hát nem tudtam felvágni, teljesen pánikba voltam, hogy miért nem. Hát egy ilyen fém karikát raktak be a torta szélére körbe, és az le volt csokival öntve, tehát nem lehetett látni, de viszont vágni se lehetett. Úgyhogy jó, kiszúrtak vele, azt jót neveztek. De hát azért végén azért felvágtuk, meg meg is ettük.
2: Igen, hát ezt mindig mondani szokták, hogy a vízlabdázók azok elég csibészek, és ott meg te voltál legfiatalabb. Erről fogunk beszélgetni. Ugye már Montrealban nyerti olimpiai bajnoki címet, ha jól emlékszem, ott 4 aranyérmünk volt, csak az előbb említetted, hogy Németh Miklós is ott volt, aki váratlan aranyérmet szedett, ti azért nem annyira váratlan. Viszont mielőtt eljutnánk 1976 Montrealig, egy picikét beszéljünk arról, hogy kerültél kapcsolatba annak idején a vízzel? Mármint úszóként.
3: Hát az a helyzet, hogy ugye a nagyapám az nagy horgász volt, és itt a Kisdunán, Soroszori Kisdunán töltötte az idejét, akkor persze nem olyan, mint most, mert egyébként én is most itt vagyok a vízparton, Ráckevén. Akkor itt egy szálház nem volt, itt minden ős természet volt, ő sátorozott, koratavasztó, késő őszig és horgászott. És ugye apám jött le mindig csónakkal, hétvégeken, és itt tanultam meg a Dunába úszni, meg búvárkodni már egész korán.
2: És az úszásból hogy lett vízilabda?
3: Hát ugye apám az úszott, vízilabdázott, és ugye ő tanított meg úszni gyakorlatilag, és ugye nagyon fontos az úszásnál, hogy a légzés technika, illetve az úszó technika. Tehát az nem mindegy, hogy ott össze, hogy teszed a kezedet, hogy karallozol, hogy fekszel a vízen. Na most ő nagyon jó úszó volt, édesapám, egy baleset vetett véget a úszó karrierének, egy bulvárbaleset, illetve a vízilabda karrierének is. De hát attól ő még mind átlagemberhez képest, ugye hát sokkal magasabb szinten tudott itt a vízre mozogni. Később aztán egy nagyon híres búvárfotós lett. Szóval tőle tanultam meg úszni, és utána ő vitte a BVSC úszodába, ahol ő is egyébként vízilabdázott, aki Karcsi bácsinál, a akkori lokomotív, illetve utasellátó csapatnál. És ott, amikor levitt, ugye akkor voltam másodikos az iskolában, 8 éves, tehát akkor már kitűnően úszta minden úszás nem ver, csak nem versenyszerűen. És akkor a Széthely Iván néni lett az edzőm rögtön. És hát az egy a fantasztikus edző volt. Csak sajnos egy olyan fél év után, vagy 3-4 év után ott valami balhé volt a BVSC-vel, és elküldték, és elment. Az Eszter is ott volt, illetve a Andrea is ott volt ugye a lánya, mert a túrócit, az emlékszem a fiúkra, a lányokra, és akkor ők elmentek a Szemafradiba, én megmaradtam a BVSC-ben még egy darabig úszni. De aztán elment a kedvem tőle, mert nagyon rabszolgamunka lett.
2: A vízilabdában viszont van kreativitás, hát mondjuk aki Székely Éva nénitől tanult meg úszni, az azt hiszem a legjobbtól tanult, és a még Gyarmati Andrea is ott volt.
3: Na, hát hogy minden lett... egész egy élmény volt, meg kell, hogy mondjam, tehát imádtuk ők a gyerekek, és még mindenki, és nem is értettük, hogy hát gyerekfejjel ugye ezt nem fogja fel az ember. Csak az, hogy ugye hát szomorúak voltunk, hogy elment. És utána ugye én nézegettem ott a vízilabdásokat, mert ugye hát akkor is a BVSZ-ek kitűnő vízilabda csapata volt, meg az idősebb, tehát ilyen ifik, serdülők, ugye akik hozzánk képest idősebbek. És ott ugye a úszodában ott azért farkas törvények vannak, vagy voltak legalábbis, úgyhogy ott azért nagyon vigyázni kellett a pólósokkal, az úszokat nem csípték. Na aztán utána onnan abba hagytam az úszást, mert nem bírtam ezt a faltó falig monoton úszást, amit ott ugye az előtte lévő edzésekhez képest, amit ugye minőségi különbség volt. És akkor abba hagytam az úszást. Aztán később, 68-ba kezdtem el a vízilabdázni, oda az édesapám vitt le a császár úszodába, és hát mégis ott nőttem fel a KSI-be.
2: A 60-as években mennyire volt népszerű Magyarországon a vízilabda? Én emlékszem a 70-es években ilyen Tungsram kupákra emlékszem a televízióból, meg ilyenekre, nagyon, de jól emlékszem, VB csak 73-tól van, jól emlékszem. Tehát mennyire volt például Magyarországon népszerű a póló?
3: Hát én arra emlékszem, egész kisgyerek voltam, mondom, még nem vízilabdáztam, amikor a apámmal meg apámmal mentünk mindig a Margit-szigeti 2-3-4 meccsek voltak egymás után. Az akkori nagymenők, ugye a Kárpáti Gyarmati Rusorán, Bolvári, Majer, a Kanizsa, rengeteg nagyszerű világhoz is játékos volt, és teltház, úszoda volt, teltház voltak a mérkőzések, és ugye azt ne felejtsük el, hogy akkor volt a Szovjetunió, és az a sportág, a vízilabda, azon kevés sportágak közé tartozott, amelyik meg tudta verni a szovjetet, mert ugye őket megverni bármilyen sportban nagyon-nagyon nehéz volt, mert nagyon jók voltak. De viszont vízilabdában közel azonos képességű csapataink voltak mindig, és el tudtuk őket kapni, és hát a közönség persze kijött drukkolni, ahogy megverjük a szovjeteket, az nagyon nagy dolog volt. Úgyhogy nagyon népszerű volt a vízilabda akkor is, és akkor még volt egy olyan családiasabb légkör is az uszodában, az úszók meg a vízilabdások között, nem mintha most baj lenne, csak akkor ugye rendeztek ilyen közös úszótornákat, ilyen versenyeket, hogy svéd-magyar, meg angol-magyar, meg ilyenek, és akkor ott elindultak az összes úszószám, és mindig volt egy vízilabda meccs a végén. Hát nagyon-nagyon jó volt, és akkor mindenki kijött, ugye akkor a városban ez egy nagyon, Budapesten egy nagyon nagy dolognak számított, ugye nem volt annyi elvonó tényező, mint most, annyi program, hogy oda megy a ember, ahol akar gyakorlatilag, akkor ez egy nagyon fontos dolog volt, és ilyen társadalmilag is fontos volt, hogy az emberek szépen kiöltöztek, kijöttek, normálisan viselkedtek. Szóval nagyon szép uszodai élet volt akkor.
2: Aztán felkerültél ugye a felnőtt csapathoz, és nagyon fiatalon kerültél be a válogatottba, és nagyon fiatalon kerültél be az olimpiai keretbe, és akkor beszéljünk el a bizonyos 1976-os csapatról. Akkor azért már nagyon-nagyon vártunk egy olimpiai aranyérmet a csapattól, mondjuk mindig vártuk a vízilabdázóktól. Te azért ott a világsztárok közé kerültél be, olyankor egy ilyen tinédzserkor végén lévő fiatalember kicsit elfogódottan mozog a sztárok közt, vagy rögtön befogadtak téged. Milyen volt a hangulat?
3: Hát ott itt több kérdés is tettél fel, hát az, hogy befogadtak, az egyértelmű, de ez annak köszönhető, egy az, hogy úgy kell viselkedni, a másik az, hogy úgy kell játszani. Na most ugye nekem a játékommal nem volt probléma, tehát nyilvánvalóan meg meghúztam magamat, hogy nehogy valami probléma legyen, a tiszteletlenség vagy bármi más. Tehát ők abszolút befogadtak, és ők azt nézték, hogy ki hogy játszik. Nekem azért volt szerencsém, mert ugye a Horkai Gyuri barátom megsérült, egy Fradi meccsen kiütötték, és úgy felszakadt a szemem, összevarták, nem tudott játszani, és nem tudott erre a hollandai tornára kimenni. És ugye én akkor azért már a Vasasban, a Szenderben játszottam a második éve, bajnokságot nyertünk, Bekben másodikok voltunk. Ugye olyan meccseket nyertünk meg, például az Újpesten 3-2, hogy én lőttem a győztes gólt, az OSC-en én lőttem a döntetlen. Tehát a rangadókon is ott voltam, és ugye végigjátszottam a meccset. Tehát előtte is a junior válogatottban, meg a B válogatottban rengeteg meccset játszottunk, tehát amikor akárkivel, akár a szovjetekkel, vagy a jugoszlávok, a olaszokkal játszottunk, ilyen junior válogatott, tehát azok már ilyen 19-20 éves gyerekek, abszolút nem voltunk megilletődve a nagy olasz sztároktól, vagy a Demagisis, a semmelyiktől, tehát ugyanúgy mentünk nekik, mintha a mi korosztályunk beliek lennének, tehát sem volt bennünk, nem bennem, semmelyikünkben nem volt ilyen fajta félsz. Azon kívül ugye a Horkai Gyuri, meg a Gerendás Gyuri, meg a Sudár Attila, ők 54-esek, tehát 2 évvel idősebbek nálam, de együtt játszottunk kisgyerekkorunk óta a válogatottba, az ifi válogatottba, a junior válogatottba, a KSI-be együtt játszottunk, meg Windisch Kálmán, Isten nyugosztalja őt. Úgyhogy olyan rutinunk volt már addigra, mire oda kerültünk ilyen 20-21-22 éves korunkra, hogy ott nem volt kérdés, hogy mi ott helytállunk-e vagy nem. Tehát nem véletlenül döntött a kapitány úgy, hogy minket így fiatalokat berakott, holott volt még nagyon nagy számunk, klasszis játékos idősleri a 30 körüli. De hát nekünk volt a szerencsénk, a szerencsére Dezső bácsi így döntött, úgyhogy mi kerültünk oda. De csak mondjuk még annyit arról, mikor kimentünk Montrába, megérkeztünk, egy szobában voltunk a fiatalok, és a Horkai Gyuri gratulált mind a hármunknak, és nem értettük, hogy miért teszett, hogy gratulálok az olimpia bajnoki címet. Hogy Gyuri, ne ügyeskedj, még egy meccset se játszottunk. Látod, de ez nem kérdés, ezt mi nyerjük. Tehát ilyen önbizalma volt a csapatnak, ez nem nagy képűség volt, hanem az az elvégzett munka, meg az a tudás, ami bennünk volt, az predesztinált minket erre.
2: Azóta sokat változott a vízilabda, most nem a szabályokra meg a pályaméretre gondolok, hanem az ellenfelekre. Ha jól emlékszem, azokban az időben te is említetted, hogy szovjetek és olaszok voltak még jók rajtan kívül, de úgy emlékszem, még a jugoszlávok és talán még az NSK is. Na most itt egy csoportban, csoportban az NSK-val, Kanadával, Ausztráliával kerültetek össze, az gondolom olyan kedélyes bemelegítésnek számított azért, talán az NSK meccs lehetett melegebb.
3: Nem annyira?
2: Nem annyira,
3: mikor az Olausztrál csapatot megláttad, hogy mindegyik fogvédőbe játszott. Azért az már valamire elkövetkeztetett, nem? Szerinted, hogyha...
2: Akkor már ütnek valószínűleg, igen, akkor már...
3: Tehát az nem véletlenül volt benne a szájukban, tehát kőkemények voltak, kőkemények. Ugye hát a németeknél meg ugye ott volt mögöttük az NDK, ahol ugye óriási úszóbázis és óriási vízilabda, csak ott leépítették szerencsére a vízilabdát, már mi szerencsénkből, mert nagyon-nagyon nagy csapata volt az NDK-nak, és hát azok, akik tudott, az lelépett, és akkor átment német a NSK-ba, és ugye azt a csapatot erősített. Tehát a német is nagyon erős volt, és ha visszaemlékeztek, hát ugye Münchenben pont velük játszottunk egy döntetlent 2-4 évvel előtte, és azért nem lettünk olyan bajnokok végül is, mert ugye a német csapat az a döntetlen hiányzott. Tehát a német csapat is nagyon jó volt, de hát jók voltak a hollandok, tehát mindig vannak csapatok, akik országok, akik épp aktuálisan nagyon jók. Hát arról most nem beszélve, hogy a Jugoszlávia ugye szétszakadt három felé, ugye a Montenegro is szuperül játszik, a horvátok, a szerbek. Az oroszoknál ugye most más a helyzet, de hát ugye ott is a grúzok ugye kiváltak, az ukránok, ugye a belorusszok, tehát ott is külön-külön nagyon sok jó játékos van, vagy volt.
2: Igen, na most akkor igen, beszéljünk erről a 76-os olimpiáról, tehát a csoportkörben 3 mérkőzés kellett játszani, és akkor ugye nagyon furcsa ez mai ésszel hallgató, hogy utána egy csoport volt, azt hiszem, egy döntő csoportkör volt, ahol újabb 5 találkozót kellett játszani, Jugoszlávia, Románia, Hollandia, Olaszország. Akkor így folyamatosan nőtt az önbizalmatok, és úgy folyamatosan hergeltétek be magatokat, ha már az elején szóba került, hogy csak is olimpiai bajnokok lehettek?
3: Nem így fogtuk föl, tehát eleve ugye volt a három csapat, ugye az NSK, a Kanada és az Ausztrál, és ugye mi ahogy megérkeztünk, tehát nekünk nagyon jól sikerült az akklimatizáció. A szovjetek ezt rontották el, mert ők kimentek egy, nem is tudom, másfél vagy 2 hónappal korábban, de jött az olimpia, azért már gyűlölték egymást, tehát azért rettentő nehéz együtt lenni ennyi időt, és nem volt edzőpartner, a Kanadával játszottak, ugye a kanadaiakban meg ott voltak 2 magyar vezető, a Gallov Rezső és a a Reményi Bucskó, aki direkt úgy szervezte, hogy mit tudom én, napokat utaztak egy edzőmérkőzésre, tehát fárasztották őket, ahogy tudták. És az orosz csapat nagyon fásult volt. Nekünk ugye az elején azért volt egy kicsit döcögősebb, mert még nem tudtunk úgy átállni, de ettől függetlenül azokat a meccseket stabilan hoztuk, és talán a hatos döntőben, mert akkor ugye más volt a lebonyolítás, ott újra rögtön a németekkel kezdtünk. És azokat nagyon magabiztosan megvertük. És ugye utána jött az olasz. Hát az olasz az egy külön történet, az egész a meccsek közül is egy különleges, hogy vesztett helyzetből ugye 4-2-ről lett megfordítva a meccs egy fantasztikus játékkal. És ugye, hogy megnyertük az olasz meccset, hát gyakorlatilag túl voltunk a Momuson, a németen, és az olasz, aki meg a fekete ló volt, mert az előző fél évbe minden egyes tornán elkerült minket. Tehát akárhova mentünk, minden tornát megnyertünk, de az olaszokkal nem tudtunk játszani, nem akartak, hogy véletlenül sem kikapjanak egy ilyen felkészülési tornán, ugye, hanem ők elrejtették magukat előlünk. De hát ugye nem jött be nekik szerencsére.
2: Ez volt az olasz válogatott.
3: Játszottunk ugyanúgy a hollandok, akik harmadikok lettek, a románok, akik fantasztikusan jó csapat volt. Velük készültünk Budapesten együtt, közös edzőtáborban. Rendkívül jó játékosok volt a román csapat. És hát nem beszélve a jugoszlávokról, ugye, akik ott azért volt egy kis balhé, ott ugye a dopingolással, ebben a kólaivással, amit el is tiltottak egy-két játékost. Például a Rudicsot is többek között, úgyhogy ott a jugok teljesen szétestek. Úgyhogy az utolsó meccsen már ki is kaphattunk volna, a döntetlen lett a meccs, már teljesen mindegy volt, és ugye megnyertük az olimpiát, és a Horka Gyújnak lett igaza, hogy gyakorlatilag veretlenül nagyon szép játékkal, nagyon magabiztos. Meccsről meccsre javulva gyertük meg ugye ezt az olimpiát.
2: Említetted, hogy az olimpia előtt már megvicceltek a srácok téged egy tortával, hát te voltál ott a legfiatalabb. Érdekes a történet, ugye mondtad, hogy előtte már játszottál Beck-döntőben is, de hát 20 évesen felérti a totál csúcsra. Ilyenkor mind gondolkozik az ember? Tehát mikor az álmai netovábbját, az olimpiai bajnoki címet eléri a pályafutása elején, akkor hogy gondolkodik a továbbiakban, hogy még olimpiák, még Beckek, még bajnokságok, vagy kicsit hátradől, hogy hú, most már sok mindent megszereztem.
3: Nem lehet hátradőlni, én se dőltem hátra. Ugye ez a következő évben, ugye Jönköpingben volt az Európa-bajnokság, amit szintén megnyertünk, nagyon nagy örömömre, és aztán rögtön elvittek katonának, úgyhogy nagyon hamar a két talpamat le kellett tenni a földre, mert nem olyan világ volt, mint
2: most. Nem mondott komolyan, olimpiai bajnokként elvittek hát sorkatonának?
3: Elvittek két évre akartak elvinni, de akkor volt az a lehetőség, hogy az ember elmegy 8 hónapra, de az rendes katona. Vagy megy a Honvédba, akkor gyakorlatilag civil, tehát akkor ugyanúgy játszik, nem kell belenni a laktanyába, még fizetést is kap, stb. Hát a Honvéd mindig így elszipkázta a játékosokat a régi időben. Volt olyan, hogy egyszerre volt neki több mint 10 válogatott játékosa. De hát ugye nem tudta ott tartani soha a játékosokat, mert az más egy ilyen csapat, mint a Vasas volt, amelyik hát gyakorlatilag egy család volt. Együtt játszottunk 10 évig, tehát egymás gondolatát ismertük. Úgyhogy én inkább úgy azt döntöttem, hogy 8 hónapra mentem el katonának, elvittek Nagykanizsára, fél évig nem voltam itthon, leadtam, minden másnap őrségben voltam, mondták, annyit kell teljesítenem, mint másnak 2 év alatt. Hát ezt be is bizonyítottam, hogy meg lehet csinálni 8 hónap alatt is a 2 évet. De sokat tanultam belőle egy emberileg, de a világon semmi szükség nem volt rá, hogy katona legyek. De hát teljesítettem,
2: Ez egészen döbbenetes, amit mondasz. Tehát, hogy olimpiai bajnokként a kicsikét mondjuk alulművelt őrmesterné jelentkeztél, hogy Kenész Honvéd jelentkezem szolgálatra? Azért az elképesztő.
3: Hát, igen, én honvédként is szereltem le. Már én voltam az írnok, mert ez egy olyan első lépcsős alakulat volt, ahol a Hágámán Endre barátom, aki a Szegedbe fotizott, meg kettőnknek volt érettségéje, a többieknek a 8 általánosa nem nagyon volt meg. Úgyhogy érdekes csapat volt. Egyébként nagyon rendes látszott. Voltak, nem volt velük, hogy semmi baj.
2: Hát a tiszthelyetteseknek sem nagyon volt akkor 8 általánosnál többjük, és azért ugráltatták.
3: Hát az, hogy velem nem tudott szórakozni, mert ugye én folyton szolgálatban voltam. Tehát, ha velem valaki kiszúrt, akkor én azt másnap visszaadtam neki, tehát ott tudták, hogy ott nem lehet velem szórakozni.
2: Na, térjük vissza a játékos.
3: Aki katona volt, az tudja, hogy ez hogy működik. Hogy a fókázás.
2: Hogyne, a fókázás adok kedvéért, amikor fel kell mosni a körlet folyosót, igen.
3: De nem egyszer, mert és ilyen harckocsi akadályokat kell megszüntetni, amely egy csiknek például egy cigarettacsik, az egy harckocsi akadálynak minősül, és akkor lehet kezdeni előre, úgyhogy vannak ott jó kis történetek.
2: Őrület, hogy olimpiai bajnokként.
3: Túl voltunk rajta, aztán kész, úgyhogy...
2: Na, akkor beszélgessünk megoldtam. A világbajnokságokról. Két világbajnoki ezüstérmet igen. van. Az egyik az a mai napig vitatott történet, a 82-es, mert gyakorlatilag azt a VB-t megnyertétek. Mi volt gyakorlatilag? Mi volt ott az igazság?
3: Hát ott ugyan az volt, hogy megint, hogy ott játszottunk egy döntetlent ugye a németekkel. Ugye hát szokak, megint a németeknek volt egy nagyszerű csapat, a Spandauról épülve, ugye nyugat-berlini csapat, és sőt, hát ők Európa-bajnokságot is nyertek elő, tehát nagyon jó volt a német válogatott, ugye volt a szovjet, és a holland. Ugye, és akkor így négyen jutottunk be a döntőbe, de hát akkor még azért kegyetlen sok jó más csapat is volt, mert például a jugoszlávok nem jutottak be, az amerikaiak nem jutottak be, akiknek félelmetes csapata volt mind a kettőnek. Viszont a döntőt az oroszok ellen vezettünk 6-5-re, és onnan kiegyenlítettek, és az utolsó támadása milyen volt, kaptunk egy emberfort, a csapónak ugye bejátszottuk labát centerbe, kiáltottak a bírók, egy amerikai és egy olasz bíró volt, és nagyon korrektül vezették a mérkőzést, és azt a fort nem tudtuk belőni, illetve amikor Gerendás Gyuri belőtte a Saradovnak a feje fölé, akkor ugye nem szólalt meg a duda. A bírók megadták a gólt, mindenki örült, hogy világbajnok vagy, és akkor mondták, hogy várjunk, mert még nem, még izé, de hát miért? Hát mert már lejárt az idő, de hát nem szólt a duda. És akkor oda mentünk a zsűrihez, megmondtuk, hogy nyomják meg azó, megnyomták, megszólalt a duda. Hát akkor egyértelmű, hogy belül volt, mert akkor más volt a szabály. Akkor ugye az volt, hogyha most például ugye az van, mint a kosárlabdában, hogyha eldobja valaki a labdát, és az a levegőben van, tehát a mozdulat megtörtént, és az bemegy, az gól. Hogyha nem a saját játékosáról, hanem a, mondjuk a kapus bevédi, vagy csak simán belőli, az gól. De itt még nem, tehát itt még a fütszó után ellőtt labda, vagy fütszó közben ellőtt labda, az nem minősült volna. Csak hogy itt nem volt fütty. Pont ezért meg is óvtuk a meccset. Ott ültünk még valami 3-4 órát abban a melegben, ott Ecuadorban. Ugye étel szomjam, a környéken semmi, még egy vizet nem tudtunk inni, és utána közölték velünk, hogy nem adják meg, az amerikai bíró, neki köszönhetjük, a Félixnek. De az oroszok először nem is reklamáltak, tehát ők elfogadták, hogy kikaptak. De aztán a végén hát nem voltak hülye gyerekeknek, sem volt mindegy, hogy elsők vagy másodikok.
2: Hát így, nem, ez így, volt. Így nem lettél világbajnok, ezen kívül mindent megnyertél. Igen. Hát jól tudom, 9-szer nyertél bajnoki címet, olimpiai bajnok vagy, Európa bajnok vagy. A Beck győzelmekről beszéljünk még, mert azért azok egy nagyon egy masszív csapat ért el. Jól emlékszem, a 70-es évek végén is rá 84-ben nyertetek Beckett a Vasassal.
3: Hát igen, még az kimaradt, hogy ugye van egy Európa bajnoki ezüst, meg egy bronz is, de szintén nagyon értékes. Főleg ugye a bronz is, mert ugye akkor ott a fél csapat a Moszkvai olimpia után ugye el volt különböző okok miatt tiltva, meg lemondták, meg szóval nagyon balés volt a helyzet. Illetve a római ezüst, ami az olimpia előtt volt, ugye a 84-es olimpia előtti felkészülés, ahol a szovjetekre annyira följöttünk, mert ugye ők megnyerték Moszkvába az olimpiát, és akkor az egy nagyon nagy lökést ad a játékosoknak, hogy nagyon minden szempontból, a bíróknál is, nagyon elő voltak, és utolértük őket, és már ott voltunk, hogy már bárcsak egy hajszál múlik, hogy elkapjuk őket. És ugye az olimpiára nem jöttek volna 84-be. Uh-huh. Mi meg mentünk volna, először is legalábbis úgy volt, hogy megyünk. Hát nagyon nagy szansz lett volna, de hát ez sajnos elvette tőlünk az élet meg a politika. Hát a Beckeket meg a Kekeket kérdezett, hát ugye az gyakorlatilag ezek a akkori Beck meg Kek más lebonyolítási rendszer volt, mint most. Most ugye ez egy nagyon kifejlődött tornarendszer lett a Beck. Ott más volt, ott volt egy selejtező, egy középdöntő, egy döntő, kevesebb csapattal indultak, és ugye általában itt a kisebb országok, akik mindig például egy holland, már úgy értve kisebb, hogy mint vízilabda nemzet, az egy klubra építem, vagy egy román, Dinamo Bukarest, vagy mint a Alfen, a hollandoknál, az olaszoknál, mit tudom én, ott volt két csapat, a Recco, meg a Canottieri. Tehát ott egy-egy klubcsapat, a Marseille, egy-egy klubcsapatra építették rá a válogatottat, vagy a Spandau például. És akkor ugye őt ott próbáltak olyan sikereket elérni, amit a nemzetközileg már mint válogatottban nem tudtak elérni. És ugye ott aztán megállt a jugokra, nem is beszélve ott. Hát olyan csalások voltak, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy micsoda összefonódások. Tehát ott nagyon-nagyon nehéz volt nyerni. Tehát nem véletlen, amikor behozták az új rendszert, hogy ilyen oda-visszavágós meccsek lettek, akkor rögtön megint megnyertük a Becket, mert addig mindig próbáltak kiejteni minket, és tényleg elképesztő dolgok, könyvet lehetne írni róla, hogy mik történtek. Úgyhogy nem volt könnyű beket nyerni, de hát sikerült tétszer is, a második meggyőzelem után volt egy kupagyőz, egy kek, ami szintén nagyon nagy siker volt a részünkről, mert akkor már a Faragó meg a Csapó már Olaszországba játszott, ugye a két nagy öreg, két nagy világklassz is, és ugye ott mi maradtunk a Budavárival, a Kuncacival, meg a többiekkel, és akkor már jöttek a fiatalok, a Mészáros, a Petővári, a Nemes Gabi, meg a többiek, és hát tavaly is rendkívül jó csapat volt, és hát sikerült megnyernünk a keket, nagyon nagy öröm volt. Bukarestben nyertünk, illetve nem is Bukarestben, hanem Pitestében játszottuk a visszavágót, mert itt Pesten döntetlent játszottunk velük, így meg egyen megvertük. Úgyhogy az is egy emlékezetes meccs volt. A végén a román srác döntetlennél rálőtte a labdát, a szabaddobást, amit ma rá lehet lőni. Gólt lehet belőle elérni. Akkor a szabaddobást nem lehetett rálőni. Rálőtte, és a Nemes Gabi lehúzta két kézzel, így kinéztünk a jugóbírora. A Klarics volt, aki az egyik legelvetemültebb játékvezető volt, akit ismertem. Az így széttárt a karját, és mondta, hogy nem tudok mit csinálni, gyerekek, megkaptatok mindent. Tehát valami elképesztők, 18-2-es kiáltási arány volt meg minden, és ennek ellenére sikerült nyernünk, úgyhogy az is egy hatalmas nagy öröm volt.
2: Igen, Klarisnak a neve még nekem is emlékezett.
3: Egy nagyszerű bíró volt, tehát igazából a Csalni csak a nagyon jó bírók tudnak, a többi az lebukik, tehát az szánalmasnak.
2: Említetted, hogy könyveket lehetne írni, hát Kenész György, arra biztatlak téged, hogy feltétlenül írjál könyvet, meg gondolom annyi, de annyi történeted van, viszont még beszélgessünk egy röviden a pályafutásod utáni időszakról, hiszen nem szakadtál el a vízilabdától, ez a nagyon eredményes pályafutás után sem.
3: Hát ugye én már elég kora fiatalságban túl készültem az edzői pályára, ezért végeztem el a szakedzőt, itt van a TFM, és az a helyzet, hogy így utólag másképp csinálnám, mert például akkor nem is lettem volna katona, mert az úszó edzőit végzem el, ami 3 éves, akkor ugye akkor nem visznek el. És aztán lehetett volna onnantól már más főiskolákra is tovább menni, ahogy szintén nem visznek el, de hát ezt így 28 éves korig ki lehetett játszani, de nem volt annyi eszem, mint most lenne. A lényeg az, hogy készültem erre a pályára, és minden egyes alkalmat megragadtam arra, hogy edzősködjek. A Vasasba kezdtem el edzősködni az utánpótlással, a Rusolán Peti mellett, aztán később ugye a segítője lettem, illetve hát nekem a mentorom, a mesterem, hát állandóan vízilabdáról beszéltünk, másról nem is nagyon. És ő is úgy szerette volna, hogy én legyek majd az utódja, mindegy, aztán ez így is történt, és volt olyan, hogy mit tudom, amikor a válogatotthoz a Peti oda került, ő lett a szövetségi kapitány, akkor még több feladatom volt a Vasasban, mert ugye a Vasasban is edző volt, meg a válogatottban is, de aztán a 84-es olimpia után, ami elmaradt, ami ugye meghatározta mindannyiunknak a sorsát, meg több, főleg a fiatalabbaknak, utána a következő évben Európa-bajnokságon már a csapat eléggé leszerepelt, mert ugye elkezdett építeni egy nagyon fiatal csapatot, és aztán kitalálták, hogy meg kell vernünk az oroszokat mindenféleképpen, mert akkor nem megyünk a VB-re. Ami egyébként nem volt igaz, mert ment a csapat a VB-re, és akkor ő ezt az egész munkát, amit elkezdett, ezt felborította, és visszahívta az öregeket, akik kijátszottak már Olaszországba szinte kivétel nélkül, és ott már mindenki a saját pecsenyét sütögette, már nem volt egységes a csapat. Hát például a FIS jugoszláv csapatot, amelyik olimpiainok lett 84-ben, azt agyonvertük. Én nem játszottam, mert nekem akkor el volt törve a lábam, de agyonvertük az első meccsen az olimpiainokot. És akkor ennek ellenére aztán végül aztán 5. lettünk, és akkor Peti lemondott, és hazajött, és aztán később kiment Iránba edzőnek, illetve nem Iránba, hanem aztán akkor Görögországba ment edzősködni. Úgyhogy
2: Te is dolgoztál exotikus helyen, Kuwaitba, ott azért nem lehet könnyű elfogadtatni a vízilabdát.
3: Amikor kimentem Olaszországba játszani, akkor ilyen játékos edzőnek mentem, aztán végül volt olyan, hogy játékos edző voltam, volt olyan, hogy csak játékos voltam, aztán a végén már csak edző voltam, tehát mindent kipróbáltam, és amikor hazajöttem, akkor ugye a Vasasnál folytattam a pályafutásomat, és sikerült arra nagyon fiatal tehetséget csapattal a bajnoki címet nyerni, nagy meglepetésre. Na de akkor jött az időszak, hogy megszűntek a sportállások, nem volt pénz. Ez egy tragédia volt akkor a sportban lenni. Hát mindenki menekült külföldre, innen is a játékosok elmentek külföldre, és a végén ott voltam egy olyan csapattal, amelyikben 6 játékosom elment külföldre, hát én nem azért jöttem haza, én még játszottam volna Olaszországban simán. Jó pénzért, ugye itt meg ahhoz képest bagóért edzősködtem, de nem is ez volt a lényeg, hanem maga a szakma. És akkor utána kénytelen voltam visszamenni Olaszországba, majd mikor hazajöttem, akkor dolgoztam a Tungsramnál, dolgoztam a Spartakusznál, és akkor jött egy ilyen 99-2000-ben jött ugye ez a junior világbajnokság Kuwaitba, hogy edzőt kerestek a kuwaiti csapatnak. És akkor én jelentkeztem rá, de érdekes, hogy két edzőt kerestek, és más nem nagyon jelentkezett rá, hogy miért, ezt a mai napig nem tudom. Egyedül mentem ki, és akkor ki voltam 2 év, 1 hónap, 15 napot.
2: Nem lehetett könnyű időszak, azért gondolom szakmailag a kuwaiti játékosokkal.
3: Hát nem akartam elhinni először, hogy hát borzasztó volt. Az első edzést, amit megtartottam, egy fölmértem őket egy olyan másfél órás edzésen, hát másnap 4-en jöttek le. Mondták, hogy úgy elfáradtak, hogy nekik most pihenni kell. Hát néztem. Hogy én ott voltam minden edzésen délután, én bementem a tornaterembe, gyúrtam egy kicsit, utána úsztam 2-3 ezer métert. Ha valaki lejött, akkor passzoltam vele, lőttünk, egy kapusztunk. Úgyhogy én voltam a legfelkészültebb játékos Kuwaitba.
2: Akkor, 40 éves. Akkor be kellett volna szállod. Végletű egyetlen...
3: Játszottam még akkor, csak hát már ilyen amatőrbe.
2: Csak hát a magyar színekbe érti ezt, sikereket köszönjünk neked. Végletű egyetlen kérdés, ha éppen nem Ráckevén élvezel a júniusi kánikulát, akkor mostanában mit csinálsz?
3: Hát az a helyzet, hogy most vége a bajnokságnak, most pihenünk. Nekem van egy csapatom, amit még 2006-ban hoztam létre, az ASI DS-ét, Nagyaföldi Sportiskolát, ami a Vasassal köröltve csináltam együtt, pontosan azért, hogy a vasas játékosoknak több játék lehetőség legyen a fiataloknak, ez be is jött. Úgyhogy aztán utána úgy alakult az élet, hogy most már csak külön az ASI-ba vagyok, és hát OB1B-be játszunk, tehát gyakorlatilag ilyen örömvízilabda van, amatőr bajnokság, most szünet van, majd augusztus eleje vagy július végén elkezdünk újra a következő bajnokságra készülni. Ő egy igazi amatőr csapat, úgyhogy ezzel foglalkozom, mellett a szövetségben ellenőrködöm, amikor küldenek, akkor megyek. Úgy egyébként meg el vagyok a fiatalokkal is, jó a fiatalok között lenni, mert fiatalon tart.
2: Kenész Györggyel, a Montreal-on olimpiai bajnok vízilabda csapatunk tagjával 70. születésnapján, idén június 23-án beszélgettem.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Két teljesen eltérő világnézet csap össze.
6: Ki tartja magát jó úszónak?
7: Nagyon jó megúszó voltam.
8: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
9: Mondom, hát ez nem lehet.
10: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
11: Imogoszú!
12: Úszogumi!
13: Pontos!
14: Ó, magyarul!
15: Még a nyelvújítás előtt!
16: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
4: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Napra pontosan 50 éve, 1976. július 17-én kezdődött a montreáli nyári olimpia, amelyen 4 magyar aranyérem született. Magyar Zoltán lólengésben, Tordasi Ildikó vívásban, Németh Miklós gerelyhajtásban ért a csúcsra, továbbá aranyérmes lett a férfi vízilabda válogatottunk. Az 1992-ben készült 5 karikás töredékek című műsor ennek a bizonyos montreáli olimpiának állít emléket. Még egyszer, 34 évvel ezelőtti műsor következik a visszajátszásban.
18: 1976. Mao Tse-tung halála után letartóztatták özvegyét, továbbá 3 vezető politikust. Ez volt Kínában a 4-ek bandája. Indira Gandhi Indiában teljes hatalmat kapott. Jimmy Carter lett az Egyesült Államok elnöke. Az amerikai Viking űrszonda leszállt a Marson. Az olasz Bernardo Bertolucci 2 részes filmeposzát a 20. század címmel kezdték vetíteni a mozikban. A magyar politikai élet és társadalom visszás jelenségeit elemzi 2 izgalmas regény is, Gál István, a Ménes gazda, és Galgóczi Erzsébet, a Közös bűn című regénye. Nagy sikerű filmet készítettek néhány évvel később a Ragtime-ból, az amerikai Doktorov regényéből. Az európai könyvespolc egyik slágere, Robert Musil naplója.
7: És a montreali olimpián a 6189 sportoló között ott volt 177 magyar is.

0: Montrealban a mexikói és müncheni példán okulva, jóformán minden sportolót, vezetőt, szakembert, újságírót őriztek. A zaklatás fogalmát kimerítő biztonsági intézkedésekkel az incidenseknek sikerült elejét venni. 25 többnyire afrikai állam viszont visszalépett a küzdelmektől, tiltakozásul a fajüldöző dél-afrikaiakkal kapcsolatot tartó új-zélandiak részvétele ellen. Ennek ellenére a kis román tornászlány Nadia Comaneci 7-szer is 10 pontot kapott gyakorlatára, a szovjet tornász Andrianov és két kiváló úszó, az NDK-beli Cornelia Ender és az amerikai John Neighbor 4-4 aranyérmet szerzett, a lengyel férfi röplabdázók drámai 146 perces küzdelemben győztek, Montgomery a világon először 50 másodperc alatt úszta a 100 métert, egy bizonyos Edwin Moses nevű fiatalember szedte a legszaporábban a lábait a gátak felett.
1: Edwin Moses az elsőnek fordult a célegyenesbe, Kaszkú mögötte lemaradva. Második e pillanatban Gavrilenko, nem, e pillanatban jön fel a második helyre Bratanov, a bulgár. És nagyszerűen jön Mózes, most már 10 méter a célig, és e pillanatban első ő, második a bolgár fiú, és harmadik a szovjet Gavrilenko. Kaszkú lemaradva, óriási, szenzációs időd is, 47-65 egyébként az idő, a világrekorder, aki Bula, nem lehetett itt, de 47-65, amit látok az időt, amit látom az időt kiírva az eredményjelző táblán, és ez jobb, mert 47-82, Akibuya az olimpiai bajnoki cím védőjének világrekordja, azt mondhatom, hogy méltó kezekbe került az olimpiai bajnoki cím.

0: Előfordul az, hogy csak végigmegy az utcán, és még így 10-12 év távlatából is megismerik, tudják, hogy ez az ember Magyar Zoltán?
1: Azt hiszem már nem. Nagyon-nagyon sport őrültnek kell lenni ahhoz, hogy megismernek, illetve hát a kerületembe ismernek ott, ahol az emberekkel olyan abszolút kontaktusban vagyok, de máshol nem, szóval azért megváltozott. A sport az olyan, hogy mindig a napra készség az, ami érdekli az embereket.
0: Számított valaha valamit az az ön életében, hogy sportol és tudták is, hogy sportol és hogy olimpiai bajnok? Segített az valaha?
1: Nézze, engem akik ismertek, akkor azt tudták, hogy én soha életemben nem használtam ki ezt. Sőt, engem a fény az különösen zavar, tehát soha nem voltam egy olyan versenyző, aki ezt propagálta, állandóan rájátszott erre. Ha valaki nagyon diszkrétem és finoman és udvariasan ezt éreztette velem, hogy ő felismert, az nekem jól esett.
0: Hiányzik-e a torna? Hiányzik-e az a fajta siker, amit megkóstolt ott Montrealban és amit Moszkvában is megkóstolt?
1: Nagyon érdekes, hogy nem. Nagyon elégedett vagyok most, nagyon szeretem, amit csinálok. Azt meg kell mondanom, hogy életem legszebb időszaka az a torna időszaka volt. Az utolsó egy-két év, vagy akár három évet is mondhatom, hogy a legnehezebb időszakom is az volt.
0: Emlékszem arra, hogy annak idején úgy vonult vissza, hogy azt nyilatkozta valahol, hogy hát már nincsen olyan ízülete szinte, ami ne fájna, vagy nincsen olyan porcikája, ami ne fájna. Maradt valami vissza?
1: A hétköznapi mozgásban abszolút nem. Amint bármit csinálok, tehát elkezdek gimnasztikázni, egy kicsit megterhelem magam, elkezdek futni, akkor jönnek elő a dolgok.
0: Ugye mi a furcsa, hogy az utóbbi időben sok olimpiai bajnokkal beszéltem, és ön az első, akit borzasztó nehezen tudtam elérni azért, mert oda-haza nincsen telefonja. Szóval egy olimpiai bajnoknak nincsen telefonja? Ezt nem sikerült kiharcolnia?
1: Hát nézd, ez még egy dolog, hogy nincs egy olimpiai bajnoknak. Hát a másik rosszabb az, hogy egy körzeti állatorvosnak sem volt telefonja. Tehát itt a praxisomnál is fogva is egy tulajdonképpen ez egy visszavetett engem. Hát én már mindenkihez fordultam, úgyhogy sajnos ezt nem tudtam elintézni.
2: Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezebbik részét már láthatjuk lát. Ez volt a fradi figura, amit az imént már beharangozott Szepesi kollégám, és már az egylábas munkát végzi. Zoli, újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezin, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat még egy, és megvan! Bízunk benne, hogy hát úgy ér csodálatos volt! 9,9!
3: Bravo Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli! Ilyen Víglaki! Sikerült a győzelem!
4: Ez nem mindennapi!
5: Teofilo Stevens nevét említenem kell, a nehézsúlyú ökölvívójét, aki akkor nyerte második olimpiai aranyát, aztán begyűjtött még egyet Moszkvában, sőt a kubaiak úgy emlegetik, hogy ő négyszeres olimpiai aranyérmes. Persze ebben jó adag túlzás is van, de magam ott voltam 84-ben a barátságjátékoknak titulált amolyan szocialista olimpián, amikor természetesen ő győzött, igazi ellenfél nem volt a súlycsoportjában, és akkor kiáltották ki a karibiak, hogy ő bizony már négyszeres olimpiai bajnok, pedig mecsoda különbség. Aztán itt van Nadja Comăneci. Ez a 15 esztendős, legalábbis akkor ennyi volt, kislány ámulatba ejtette az egész világot. Három aranyérmet söpört be a kanadai városból, és természetesen megalapozta saját hírnevét, meg hogyha kell, akkor még veretesebbé tette a Károlyi házaspárét. Nézem a sportlexikon idővágó passzusát, azt mondja, mióta visszavonult, azóta hazájában az utánpótlás neveléssel foglalkozik. Hát azóta bizony már egy kicsit hazát váltott, nem is olyan kicsit, nagyot fordult a világkereke. A legnagyobb egyéniség azonban Irena Szevinszka, vagy hogy jobban tetszik, Irena Kirsenstein. Ő, aki akkor 30 esztendős volt, a lengyel futónő, aki megnyerte a 400 méteres síkfutást. De ami ennél sokkal, de sokkal érdekesebb és izgalmasabb, hogy ez már a negyedik olimpiája volt, hiszen 64-ben, 68-ban, 72-ben ugyancsak ott volt a világ sportolóinak legnagyobb játékán. Egyetlen egy alkalom nem volt, hogy érem nélkül üres kézzel kelljen hazatérnie. És 1976-ban, aztán talán élete legjobb formájában, immár édesanyaként világcsúccsal győzött 400-on. Számomra 1976-ban, Montrealban ő volt a király. Bocsánat, a királynő.

0: Így mondták.
1: Száműzik a nemzetközi úszóversenyekről a szemérmetlen fürdőruhákat. A Nemzetközi Úszószövetség a FINA kongresszusán most olyan határozatot hoztak, amely megköveteli, hogy a nők úszóruhái ne legyenek átlátszóak. Az 1973 óta használt szuperfinom dresszek ugyanis leplezetlenül megmutatják a fiatal lányok bájait, és ez különösen akkor volt szembetűnő, amikor a reflektorok tüzében a tévékamerák dolgoztak.
2: A fiúknál ennek nem volt jelentősége. Egyébként a 26 úszódöntő közül 21-ben világcsúcsot úszott az aranyérmes. Reménykedtünk egy éremben mi is, a 400 méteres vegyes úszásban, ahol a Darnyék előtti korszak legnagyobb magyar vegyes úszóklasszisa, Hargitay András állt a rajtkőre.
3: Harmadik jelen pillanatban még mindig Andris sikerül-e tartani ezt a bronzérmes helyezést. Megint volt nagy előretörés. A négyes pályán Rottnecker átteki a vezetést, és úgy tűnik, hogy Recker lesz a győztes. Most már jó, féltesthoz, annál is több az előnye. Andris vigyázz, Szirnok közeli, és Szirnok most már megelőzi Andris. E pillanatban első összeke, második címbe ki, és szinte egyszerre ütött be a célba Szirnok és Hargitay, de a harmadik hely és ezzel a dobogós helyezés a szovjet versenyzői Andrej Szirnok és Hargitay András végre is neki a negyedik hely jutott.
2: Az úszodai főlátványosság mindig a 100 méteres gyorsúszás.
4: Túllépi a Montgomery 100 gyorsan az 50 másodperces áramhatárt.
3: Káprázatos, amilyen könnyedséggel Montgomery úszik, már csak 25 méter, új világcsúcs, csak legyen belül, ezért szurkolok az 50 másodpercet, csak legyen belül, és mellette Jack Babasov a második helyezett. Most már csak az utolsó méterek, Montgomery, most az első, második, Jack Babasov, és 49-99, fantasztikus! Emberek, mit szóltok mindenhez? 50 másodpercen belül az első úszó az emberiség történetében a világon, az első, igen, Jim Montgomery.
0: Így írták, így mondták.
1: Az olimpiai létesítmények építése két esztendő alatt összesen 11 halálos áldozatot követelt. A nyitó ünnepségre Montreal tiszteletre méltó gondoskodással mind a 11 áldozat családját meghívta. Megoldhatatlan feladat elé állította a kompjútereket Nadia Comăneci, román tornásznő csodálatos gyakorlata a felemás korláton. A kompjúterek ugyanis, amelyek egyébként híven tükrözik az olimpiai versenyek eredményeit, ezúttal nem tudták kimutatni a román tornásznő 10 pontos teljesítményét. A számítógépeket kezelő tisztviselőknek kellett elmagyarázniuk, hogy az olimpia előtt a technikusok azt az utasítást kapták, hogy a kompjútereket ne programozzák be a 10 pontos eredmény kimutatására, mert ilyen úgysem fog előfordulni.
5: És fölkap a felső karfára, újabb egy szaltó előre a felső karfán, pirüett, lekap az alsó karfára, kelepforgás előre, fölszaltó, villámgyors átkapás az alsó karfára, majd újabb billenés kézállásba, félfordulata az alsó karfára lelendül, egy szabad kelet kézállásba, még egy szabad kelet kézállásba, rábükézés, alugrás, előretaltó, félfordulattal és zúgat kapsz, és megjelenik a pontszám, 10 pontot kapott újra.

0: így mondták.
1: Július 20-án este hirdettek eredményt a Karlovy Vary Nemzetközi Fesztiválon. Erről tehát még nem adhatunk hírt. Most csupán a fesztivál két eseményéről számolunk be. Az Árvácska bemutatója után a film főszereplőjét, a kis Cinkóci Zsuzsát a fesztiválnak talán leghosszabb tapsa köszöntötte. Januárban még több száz hollywoodi sztár ünnepelte 103. születésnapján a magyar származású világhírű filmszakembert Cukor Adolfot, aki 16 éves korában vándorolt ki hazájából Amerikába, és ott néhány évtized múlva a filmgyártás egyik vezető embere lett. A minap elérkezett hozzánk halálának híre is. Cukornak hallatlan érzéke volt a színész kiválasztáshoz. Olyan világhírességeket indított útjukra, mint Marlene Dietrich, Cary Grant, Dorothy Lamour, Bing Crosby, Bob Hope, Paula Negri, Maurice Chevalier, Claudette Colbert, Clara Bow, Carola Lombard, Clive Brook, Harold Lloyd.
2: 12 éve már erre készültem, és hogy ott volt a lehetőség, hát szerettem volna megfogni a győzelmet.
3: Azt mondják a hozzáértők meg, akik akkor ott voltak, hogy valahogy Tordas Ildikó, mintha egy picit kilógott volna a többiek közül, szóval öntől nem várták az elsőséget.
2: Hát ezt nem írom alá, mivel a budapesti VB-n ugyan egy tussal estem ki, tehát nem voltam a hatos döntő résztvevője, de az előző két évben, tehát 74-ben és 73-ban az aranyér vívtam holt versenyt a világbajnokságokon, úgyhogy én magamtól vártam ezt az eredményt. Az egyen Szőcs Bertalan tanácsát próbáltam követni. Pár órával előttem nyert Magyar Zoltán, tehát addig nem volt aranyérem, és már nagyon izgatott volt a magyar tábor, hogy egyáltalán valaki már szerezzen érmet. Én ott a teremben tudtam meg.

0: ember az ugyanígy szenved, mert az olimpiai bajnokok sajnos a létminimum környékén tengetik az életüket.
1: Mit tetszett kapni egyébként annak idején a győzelemért?
0: 100 000 forintot kaptam úgy, hogy abból 70-et ért az aranyérem, és a bronzérmet, amit a csapattal vívtunk ki, az 30 000 forintot ért, és a videóton egy televíziót adott a legjobb magyar sportolónak, amit én nyertem el. Színes tévét mondtak, de fekete-fehér lett, de szóval kaptam egy szép tévét.
1: Ha újrakezdhetné, ugyanígy és ugyanezt tenni? Tehát ugyanígy vívó lenne, női törvívó?
0: Hát valószínű női törvívó, de én nekem mindig volt egy dédelgetett álmom akkor a női öttusa, mert az édesapám ugye az öttusázóknak, a Balcomón a töröknek volt a gyúrója, és én nagyon szerettem az öttusát, de akkor még nem volt női öttusa, ezért lettem vívó.
2: 4-4 tordasinál a kezdeményezés lehetősége. Joga! A két
3: megvan,
2: megvan
3: az aranyérem! Tordasi olimpiai bajnok!

0: Mindig egy nagy ígéret voltam, már 11 néhány éves koromtól, és az ígéreteket igazán nem sikerült beváltanom a korábbi időben. Egyszerűen azért, mert valahol mindig hibáztam. Nagyon ideje volt már valamit letenni az asztalra, mert akkor az embernek el kellett dönteni, hogy most akkor tovább folytatja-e ez a kilátástalannak tűnő küzdelmet, vagy tényleg elér már egy olyan eredményt, ami saját magán számára is, hát hogy mondjam, jutalom, tehát ami megelégedéssel tölt el.
1: Németh Miklós.
0: Hát nekem három ilyen kulcsom van, mondjuk ezt már az országra gondolva, Kanada, Montreal és az olimpia. Ez bármikor eszembe jut, hogy bármilyen vonatkozásban felmerül. Mondhatom, ez mindig egy nagyon jó érzés kelt bennem. Azóta sem voltam Montrealban, úgyhogy épp itt lenne már az ideje, hogy elmenjek. Már csak azért is, mert hát a lányaimnak meg akarnám mutatni, hogy hát egyrészt én hol nyertem, és hogyha véletlen útba ejtenénk azt, a londoni Wembley stadiont, ahol apám nyert, tehát ez egy elég jó kis olimpiai kirándulás lenne.
2: Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerej, és most zúg az aréna.
0: Azt természetesen meg kell mondjam, hogy, és meg vagyok győződve, hogy ez így van, hogy aki olimpiára készül, semmiféleképpen nem elsősorban anyagi dolgokra gondol, amikor azt mondja, hogy ez egy olyan befektetés lesz, mert hogyha nyerek, és hogy ezzel meg tudom alapozni magamat egész életemre. Hogyha ez véletlenül így sikerül, az természetesen egy nagyon-nagyon jó dolog, és én bízom benne, hogy akik most nyernek, meg fogják tudni ezt tenni, de alapvetően én azért úgy érzem, hogy bennünk, még mindig bennünk van a sportolóban az a nagy amatőrizmus, ami azt jelenti, hogy becsvágy. Az én időmben váltottam, hogy az atlétika, a nemzetközi atlétikai világ a burkolt amatőrizmusból egy kicsikét nyíltabbá, mondjuk így a kicsit a profizmus felé. Módon volt az 2-3 vagy 4 évig úgy versenyezni, hogy gyakorlatilag minden versenyen én pénzt kaptam. Ez jelentett egy olyan anyagi alapot természetesen, amellyel hát ugyan későn fejeztem be a sportpályafutásomat, de mégsem indultam a nulláról.
2: 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény. Nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, rajgó berántás, és repül, száll, száll, száll, és még mindig száll a gerej. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón. Ilyet még nem láttak.

0: 76 óta, ez nagyon hosszú idő, a mindenit. Megszereztem a jogi diplomát, közben voltam Angliában nyelviskolában, aztán csináltam egy film főszerepet, aztán egy film alszerepet.
1: Melyik filmek voltak ezek?
0: A Kibeszélít szerelemről és egy tévéjáték a Sándor Palinak.
2: Dr. Csapó Gábor.
0: Kint voltam 6 évig Olaszországban, voltam kint 2-szer gólkirály, de az, hogy az ember mondjuk magyar bajnokságot nyer vízilabdában, számomra mindig többet ért, mint egy Európa bajnokság talán.
1: Ügyvédként sohasem dolgoztál?
0: Csak ismerősöknek.
1: Miért kellett ez a jogi diploma?
0: Mindenképpen akartam tovább tanulni. Cum laude-ra végeztem, kiszorgalmas voltam én azért nagyjából.
1: Abban a korszakban, amikor te vízilabdáztál, kilógott az a sorból, aki nem volt doktor. A mai játékosoknál ez nincs ilyen magas arányban jelen.
0: Kevesebben engedhetik meg azért az uszodában is maguknak, hogy egyetemre járjanak. Én úgy jártam egyetemre, 26 ezer forintos fizetésem volt a Vasasban, szóval horribilis pénzt kerestem. Na most ez per pillanat nem megoldható. A kérdés pejoratív részében sajnos azért van valami, hogy a gyerekeket nem annyira érdekli a továbbtanulás, mint az előző garnitúrát, tehát az én garnitúrámat.
1: Mit jelentett az életedben az, hogy olimpiai bajnok lettél?
0: Ugye objektív előnyöket is élveztem ezzel kapcsolatban, de saját magamon belül nem olyan különlegesen zavart meg, szóval nem hiszem, hogy mondjuk az, hogy márványtáblában van vés az ember neve, az furcsa, de különben nem. Különben nem, szóval én megmondom, hogy 4 éves koromtól kezdve olimpiai bajnok akartam lenni, inkább nagy ürességet okozott. Szóval konkrétan utána, amikor megnyertük, benne voltam a csempész korszakomban, végül is az olimpiai győzelem után már a csempészés sem érdekelt igaziból. Szóval tényleg egy olyan kietlen érzés volt az emberben, ami tartott körülbelül egy olyan hónapig. Már lementünk Szolnokra edzőtáborozni a Vasassal. És akkor ott egyik pillanatra a másikra elmúlt. Elkezdtem a vízilabdát, újra játszottam, újra élveztem. Én halálbiztos voltam abban, hogy olimpiát nyerünk. Szóval végül is, amikor megnyertük, nem volt olyan nagy bennem az öröm, mert végül is egy olyan dolog történt, amire abszolút föl voltam készülve, hogy megnyerjük. És 76-ig, ugyebár már 73-ban nyertünk egy VB-t, 74-ben egy Európa-bajnokságot. Számomra nem jelentett többet mondjuk, mint az Európa-bajnokság vagy a világbajnokság. Normális dolog volt, mert a legjobb játékosok voltunk, a legjobb csapat, a legjobb edző, gyerünk, nyerni kell, és nyertünk.
3: Rejtett labda, ott van, Faragó, szívós, Sipszó, újra visszajön, megint szívós, nem, tovább a labda, Csapó, nem tud lőni, elnyomják, lőj, most lő, gól! Csapó 2-szer elnyomja a román játékos, Csapó nem hagyja annyiban, 9-7 arányban vezet Magyarország, kedves fiúk, ott álltok közvetlenül az olimpiai bajnokság küszöbén, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapóé, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapóé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem.

0: Montreal sem maradt nagy bukások és váratlan sikerek nélkül. A maratoni futásban például mindenki a címvédő amerikai Shorter és a Zatopek babéraira törő finn Virén küzdelmét várta. 42 kilométer futás után viszont egy fehér trikós futó érkezett elsőként a stadionba. A jegyzetfüzetek legmélyén bukkantak rá, már aki rábukkant a nevére. Waldemar Cirpinski az NDK-ból. Az amerikai Stones fantasztikus világcsúcsot ugrott az olimpia előtt, de hát az amerikai magasugróknak nem mindig sikerült az olimpia. A lengyel Jacek Fsolát nem zavarta az eső, Stonesnak pedig nem maradt más, mint kifogásokat keresni. A nyugatnémet Kolbe minden evezős versenyt megnyert Montreal előtt. A kanadai evezős pályán is vezetett, aztán egyszerre csak szakállas finn kapcsolt viharsebességre, s Kolbénak sem maradt más, mint hogy gratuláljon legyőzőjének, Pertti Karppinennek. A magyar esélyek közül is valóra váltatlan maradt többek között az úszó Hargitai Andrásé, vagy a kajakos Stanics Zoltáné.
1: Végülis második lenni én szerintem megalázóbb dolog, mint harmadiknak vagy negyediknek, mert a harmadiknak már esélye nem volt a győzelemre. A negyedikre ne is beszéljünk, ez nyugodt el tud lavírozni a tömegbe, vagy el tud tűnni, míg a másikra mindenki úgy nézze, mint a legyőzetre. Akkor mentünk ki a repülőn, akkor sem volt biztos, hogy indulok. Hát a szakmán belül mindenki tudja, hogy nagyon viharos volt az előző időszak.
2: Itt csak az az év.
1: Többek között a Gézával, ott a Gézával tisztáztam ezeket a dolgokat. A Géza ott korrekt. Ő nyer egy olimpia aranyérmet, én nyerek egy olimpia aranyérmet, és két aranyérmet több lett volna nekünk. Az NDK-ban volt egy olyan helyzet, amikor a Géza úgy gondolta, hogy neki mindent lehet, tehát elég el volt szakadva a valóságtól akkor. És hát ő úgy gondolta, hogy egy letölt boros üveggel Pél Jóskát jobb ellátást tudja bírni abban az ügyben, hogy ő induljon két számot vagy három számot, ő Isten tudja mennyit akart indulni. Ezt mondom, hogy ott a Gézával lerendeztem ezt a dolgot, ő is tudja, hogy mit vesztett, én is tudom, hogy mit vesztettem. És akkor nekem ami nagyon nagy fájdalmam volt, hogy végül is az előző évben egy csomó világbajnokot lukra tettek. Tehát vagy ki se jutott, vagy nem is indult. Teljesen nyeletlen két évesek indultak. És egyedül a Géza, aki én szerintem akkor, mint mondtam, nem tudta, nem volt a földön, nem a valóságban ért. Őtőle valami oknál fogva tartottak. És nem merték azt mondani nekem, például jó öreg, készülj nyugodtan, te fogsz indulni. Hát hadd ne mondjam, hogy nem kis tétről volt szó, szóval kezdjük nyugodtan az erkölcsivel, mert az volt a lényeg, mert az ember nem gondol az anyagiakra, és ráadásul a Géza nem volt korrekt, ezért nem nyert olimpiai bajnokságot, hogy azzal foglalkozott nap, mint nap jött, hogy egy olyan versenyen fogjuk eldönteni, egy utolsó időben is el fogjuk eldönteni, ki fog 500 méteren menni.
3: Egy vonalban pontosabban Stanics, Helm és Diba, és amikor lassan közelednek a táv feléhez, most már szabad szemmel is elég jól lehet látni, ki lehet venni a versenyzőket. Stanics, mintha egy árnyalattal mögé szorult volna a túlsó oldalon félelmetes iramban jövő Román Dibának. Nézzük, tudja-e tartani a versenyt, tudja-e tartani az iramot vele. Diba, mellette a szovjet Lizunov. Lizunov most befogja-e pillanatban, de Diba halad az élen. Stanics talán a második, vagy inkább a harmadik-e pillanatban.
1: Hogyha idegileg rendben vagyok, tehát a Géza nem csinálja a húzásait, akkor két olimpiai éremmel több lett volna a kajakenő sportnak. És ami nagyon-nagyon bánt, nem is magammal kapcsolatban, például itt van az olimpiai bajnokoknak van egy ilyen, hogy klubja. Hogy oda bekerült olyan például, aki vízilabdás, aki bevásárolta magát a csapatba, olimpiai bajnok lett, nem nagy sportember. De ott van egy Wikman Tamás, aki, mit tudom, 9-szeres világbajnok, 3 olimpián volt minden. Anna öreg, mit keres itt? Ha oda akar menni, akkor megkérdezik, tehát az én húzd már a révát, itt azért van, itt a krém van. Nekem egy szerencsém van vagy volt, hogy az én nevem azt tanít. Ha én Kis vagy Kovács lettem volna, akkor abban a pillanatban én úgy eltűntem volna a szürke tömegben. Végül is, hogyha most is valakivel beszélek, vagy valami, az arcomról nem ismernek fel, a hangomról nem ismernek fel, de ha megmutatkozom a minden, akkor valahonnan ismerem. És akkor én mindig szoktam mondani, hogy persze én valamikor tekéztem, az nem, akkor mondom, akkor elkezdjük, hogy akkor folytassuk, akkor labdarúgó voltam. Hát akkor azt már jobban elhiszik. El is beszélgetünk a labdarúgérményekre, sokan, nagyon sokan láttak a stadionban focizni, meg egyéb dolgok. Ez az ilyen dolog, de én igyekszem mindig így felfogni erről a dolog, de volt majd olyan, akinek beadtam, hogy zongorista vagyok.
3: és Stanics elkezdi a hajráját, megnyitja a hajráját, csökken az előnye Dibának, de Menendez, figyeljünk Menendezre, ő is félelmetesen begyújtja a rakétákat. E pillanatban első Stanics Zoli e pillanatban, nézzük most, Diba megelőzi, Diba az első helyen, Aidekár elkapják, Diba az első, második szerintem Stanics Zoltán.
2: Az 1992-ben készült Ötkarikás töredékek című műsor Montrealról szóló részét ismételtük meg, annak apropóján, hogy napra pontosan fél évszázada 1976. július 17-én kezdődött a kanadai városban a 21. nyári olimpia. És a visszajátszás majd a foci világbajnokság vége után több alkalommal is feleleveníti majd a nyári olimpiák nagy magyar sikereit. Viszont mára lejárt az ideje. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
4: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Labdarúgás.
6: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszky Márk, kajakos. És ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Márk Opavszky cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
9: Opavszky Márk, magyar sprint kenus.
8: Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google-ra, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy. Kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
9: Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen születtem, de ugye szarvasi lakos vagyok, ezáltal a Szenteshez igazából csak a születésem köthető, semmi más, és egész gyerekkorom óta Szarvason éltem, még fel nem költöztem ugye Budapestre, és igazából ott kezdődött ez az egész karrierem.
8: Ez igaz, hogy valamiféle fajta nyári tábor kapcsán keveredtél a vízpartjára, és aztán ott ragadtál?
9: Igen, ez így igaz. Egy kajakos nyári táborba jelentkeztünk, többen így az osztály társakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
8: Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten, legalábbis a karjaid.
9: Hát biztos, hogy leégtem, mivel ugye fehér bőrű vagyok, és azért azt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni fél pont, hogy megfogott, de leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek, és akkor én mondtam, egyszer borultam, mondom, egész jó, akkor folytassuk. Másnap igazából már nem is borultam, és tök nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt ez így nekem, mert ez egy jó kis élmény volt, hogy a többiekhez képest is ebbe az egy-két napba jól tudok teljesíteni.
8: Te egyből versenykajakba ültettek? Vagy portyával mentél, vagy mi volt? Vagy
9: nem, hát ebben a minikajak volt. De hát ugye az is elsőre olyan, hogy aki ugye nem ült kajakba, ha mint egy utcemberre is beleülne, szerintem egyből, hát nagy valószínűséggel beborulna. Van biztos, aki meg tudja ülni azt is, de így gyerekként, mikor még ugye nincs annyira kifejlődve a 100%-osan mondjuk ez az egyensúlyérzet, meg az a labilitás érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
8: Én életemben először, amikor egy portyába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
9: Hát és igen.
8: Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
9: Igen. Igen, igen.
8: És akkor onnantól kezdve Hopavsky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
9: Hát gyerekként, mikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem, és akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hév, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
8: És az nem riasztott meg, hogy hát ezért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát ezért melós az élet, nem?
9: Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontja is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként félig meddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
8: Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edző partnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
9: Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés. 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakba versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki magam elé, hogy mink válogatott szeretnék lenni, és be szeretnék kerülni az adott keretbe. És nem is tudom, hogy tizenvalahanyadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de hogy igazából esélyem se volt kb. Ugye verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
8: És szembe jött a valóság.
9: Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az az álom, és csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az, az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy mindig minden nap úgy mentem le mondjuk a edzésre, amikor véget a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keret feltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
8: És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
9: Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam, azért abban a korosztályban azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek. Mondhatni, hogy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így sok dolog így egy kicsit elkezdett járni a fejemből. Lehet, nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni, nem vagyok olyan testileg is olyan fejlett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
8: És akkor beszéltél valakivel erről?
9: Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy igazából ő nem erőltet semmit, hogy ha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
8: És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
9: Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és úgy az egész dolog hiányzott.
8: Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána él, nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
9: Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De ez ilyen kéthetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
8: Ezt azért kérdeztem ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60/20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
9: Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
8: Például? Megelőznek.
9: Mondhatni így is. Vagy amik olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazság, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
8: Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
9: Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évek előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye én mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen, mint mondjuk lépcsőfokról a lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor véget annak a szezonnak, és hogy annak a adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
8: Ha már említed ezt, Opavszky Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol, hát mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
9: Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos a századok nem felénk billentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
8: Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább, és aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
9: Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van egy ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülünk a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő kettőbe, azt hiszem, ugye az 1000 méter serdülőjébe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásban a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem. Ugye 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba szeretne teljesíteni, vagy abba a számba szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
8: Amikor a világversenyeken a kajakosok bejönnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opavsky Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
9: Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazó tempóját.
8: Az más, mint a 200, és más, mint az 1000.
9: Igen, másabb. És a végén meg egy próbál egy erős, dinamikus finisszel akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
8: 200? Rajt és onnantól, rajt, ami kifér a csövön?
9: Igen.
8: Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon megy mindenki.
9: Az majd olyan, mint egy agárverseny. Elindulsz és csak mész.
8: 1000?
9: 1000, hát ott azért...
8: Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
9: Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb úgy versenyezni. Vannak olyan versenyzők, akik mondjuk hátrébb szeretnek, a mezőnybe szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mondjuk szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ezért rajta is akár egyből el lehet érni, egy erősebb rajtal jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy félhajó erőnt ki tud kovácsolni, de akár az lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetben.
8: Hogy jönnek létre az egységek? Mert az egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A 4-esnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a 4-es, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
9: Ez így van, mivel voltak olyan olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményt összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményüket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez a alkalmatosságra is helyezhet, meg valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
8: Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
9: Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy Kopasz Bálinttal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvóta szerző világbajnokságon indultunk volna K2-500 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
8: 54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
9: Hát olyan is, de ez még visszább az időben, ugye ez a rákövetkező évben volt, és ugye 2023 felnőtt magyar bajnokságán a verseny előtt összeültünk a Levivel, úgyis, hogy én ültem erről, úgyis, hogy hátulültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előrülni, meg hátul, és akkor megnézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőben nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkoskodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a Nádas Tótka párost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a Nádas Tótka párost, és ugye a második válogatón jött ez a
8: ominózus 54 ezred másodperc.
9: Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett borulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
8: A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tök üres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
9: Hát ez így igaz. Ez ilyen, félig meg ilyen kínos csend. A végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiállt fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
8: Vagy kettő.
9: Vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négyes szétlövésről van szó. És körülötte meg az a kínos csend, az a...
8: Olyan rideg az egész,
9: igen,
8: nem?
9: Igen.
8: Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgydi.
9: Igen, hát az így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
8: Ilyenkor mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kimehetek. Ez ilyen felemás, fura érzés, nem?
9: Igen, ez egy felemás, fura érzés. Félim eddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létrejöhet, hogy
8: vagy legalább
9: csomagolnom kell.
8: Barátnője kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
9: Hogy valami olyan történhet, de másik része tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel ugye aki megy olimpiára, ki megy, azért az elég magas szinten sporttól tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy...
8: Végül is kimaradt az életedből.
9: Igen, ez kimaradt, de bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
8: Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kajak2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opavszky, Fodor, Balog, Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzod tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
9: Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert hogyha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye, ahogy már mondtam is, ilyen alacsony kis végén voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
8: Ellátnak fölötted a többiek.
9: Igen, kövő. Szó szerint így volt, de most már nem. És akkor mindig elülültem. És ugye nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig elültem a négyesbe, és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott előtt csinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozíció mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
8: És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
9: Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok marad, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kishal vagyok, de tény, kishal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert...
8: Mint ahogy meg is történt.
9: Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit le lehet győzni igazából.
8: Úgyhogy... És olyankor mi van, amikor felakad a kormány, és elferdül? És majdnem neki mentek a kínai hajónak.
9: Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
8: Ugye felakadt a rajtgépben.
9: Igen, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valakik berajtolhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajtgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalőjük a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen a hajó elkezdett balra menni. De ez még csak ugye az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt idő, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták
8: egyenesbe tenni.
9: Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy fél kört a
8: rajtgépbe,
9: és ennyi is. Igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, tudom, hogy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyarodunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, de hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra, szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem így, hogy egy ilyen sérült kormánnyal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a német egységtől, és ráadásul úgy, hogy egy hibás kormánya mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem ilyen cikk-cakkos volt.
8: Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
9: Cél, mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és mondjuk párost indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a négyesbe is jön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
8: Opavszky Márk, sok sikert, és köszönjük szépen!
6: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Szlovén bíró vezeti a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjét. Szlovákiában fogtak el egy körözött magyar bűnözőt. Délután többnyire borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
6: Sporthírek.
5: A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a szlovén Slavko Vincicet jelölte a világbajnoki döntő levezetésére, míg a harmadik helyért vívott meccset egy venezuelai kapta. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzés dirigált a mostani VB-n. A fináléhoz kapcsolódó hír, hogy a győztesek gyűrűt kapnak a világbajnoki trófea mellé. A játékosok egy olyan ékszerrel gazdagodnak, amelynek egyik oldalán a VB trófea, a másikon pedig az együttes identitása jelenik meg. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A spanyol-argentin finálé magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor kezdődik. A magyar férfi strandröplabda válogatott 2-0-ra kikapott Olaszországtól a Városligetben zajló Nemzetek Kupája 8-as döntőjében. Miután a Dóci Domonkos Tari Bence páros 2, a Hajós Artúr Némelyer Lukász 2-s pedig 3 játszmában maradt alul. Így alakult ki a 2-0-es végeredmény. Férfi együttesünk ma még Hollandiával mérkőzik. A világkupa szuperdöntője előtt álló magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna utolsó mérkőzésén. Megműtötték Gulyás Michelt, így az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja az idei Európa, illetve világbajnokságot. A beavatkozást múlt héten Szegeden végezték el. Az utes sportolója azóta már Budapesten folytatja a rehabilitációt.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelenti, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. A kormány ehhez kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel járulhat hozzá. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a tőzsdén az átlagos hozamszint 18% körül alakult. Hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszán a koncesszió szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat évente 12,5 milliárd forintért. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolit gyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés. Tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők top listáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől.
4: Közlekedés.
5: Az M1-esen Budapest felé Tatabányi és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Már a terelés előtt is torlódik a forgalom. Ettől távolabb Óbaroknál és Bicskénél is lassabb haladásra, időszakos torlódásokra számíthatnak. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros kettős győzelemmel jutott túl a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulóján. Európa-bajnoki elődöntőt játszott a magyar U20-as férfi kézilabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros 3-0-ra nyert a 9. perctől emberhátrányban játszó szerb Vojvodina ellen a Grupam Arénában a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában, a visszavágón. A vendég együttesből Szűcs Kornélt állították ki a mérkőzés elején. Az FTC kettős győzelemmel 5-1-es összesítéssel jutott a selejtező második körébe, amelyben a holland Twentével találkozik jövő csütörtökön. A Fradi a párharc első meccsét idegenben vívja majd. A zöldfehérek védő Osváth Attila így értékelt Kósos Kristófnak.
2: Hamar jött a kiállítás, utána a első félidőben meg is tudtuk szerezni a vezetést, utána megrúgtuk a másodikat is. Jól reagált a csapat rá, nyugodtak maradtunk. A kiállítás után az első egy-két akciónál elíveltük a labdát, de utána türelmesen járattuk, amíg el nem tolódik valahova az ellenfél, és nem lesznek helyek, magabiztos sikert tudtunk maradni.
3: Az első meccsen is már látszódott, de most különösen érezhető volt, hogy a középpályások között nagyon jól működik a kémia. Te ebből mit érzékelsz? Ugye ezt talán el is mondtad már, hogy az edzéseken is most eléggé egyben van minden.
2: Igen, abszolút. Szerintem ez látszik a pályán is. Előző hét ez képest is léptünk előre, oké, ember előnyben voltunk, de attól még magabiztosak voltunk, nem szóltuk el a labdákat, tartottuk a labdát, jól játszottunk szerintem. A másik fél időben még rúghattunk volna egyet-kettőt. Nekem is volt ott egy fejesem, azt mellé lukat fejeltem, mert nem is tudom, hogy volt már. A szurkolókat még jobban kielégíteni, de hát így sikerült 3-0, úgy gondolom ez is egy jó eredmény.
3: Az első gólnál Zakariasson adta a gólpassz, de azért, ahogy kiugrattad, az elég látványos volt. Ez mennyire ritka szerinted, hogy a szezon elején ennyire jó egyéni teljesítmények vannak egy csapatban?
2: Jól elkaptuk a szezon elejét, nem hiszem, hogy ritka, jó képességből áll a csapatunk, sok jó játékosunk van. Egy jó felkészülés után mindenki jó állapotba került. A meccs után az még jönni fog, és egyre jobb lesz szerintem a játékunk, de szerintem idén kezdetnek ez egész jó.
3: Amikor szezon közben legutóbb ideigazoltál, akkor a nemzetközi kupából végül kimaradtál. Ez mennyire hajt téged, hogy most itt a lehetőség, és ezt kell megragadni?
2: Abszolút, a Ferencvárosban mindenki játszani szeretne. Sokan vagyunk, mindenki próbálja megragadni az esélyt. Én is örülök neki, hogy lehetőséget kapok, igyekszek bizonyítani a stábnak, hogy bent tudjak maradni a csapatba. Ennek szellemében készülök egész héten, és a mérkőzésen is próbálok kiteljesíteni.
1: A Ferencváros védője Osváth Attila után a Fradi labdarúgó csapatának vezetőedzője Borbély Balázs is nyilatkozott Korsós Kristófnak.
4: A korai piros lap rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Jól kezdtük a mérkőzést, aztán ugye az jött a piros lap, egy picit eltartott, amíg így hozzászoktunk vagy alkalmazkodtunk az új szituációhoz, gondolok arra, hogy mélyebbre húzódott az ellenfél, de úgy gondolom az első félidő az teljesen rendben volt, tartottuk a pozícióinkat, tudtunk két gólt rúgni, kontrolláltuk a mérkőzést. A másik félidővel nem vagyok túlzottan elégedett, mert számomra érthetetlenül nem tudom, hogy miért elkezdtünk körülményesen, lassan, túl komplikálva focizni, ami azt eredményezte, hogy az ellenfel 3 vagy 4 gólhelyzetet tudott kidolgozni. Cserék jól szálltak be, Zsombi gólt is rúgott, az jó volt, de végére nagyon leült a mérkőzési tempója, sajnos már nem született sok gólt, de összességében abszolút elégedett vagyok a továbbjutással.
3: Nagyon sok kiugró egyéni teljesítmény volt eddig, főleg Keitát, Kadut akár ki lehetne emelni, vagy Zakariassent. Ez mennyire ígéretes az, hogy így tudják kezdeni a szezont ezek a játékosok?
4: Örülök a játékosoknak, hogy jó formában kezdték a szezont. Most nem csak erről 3 játékosról beszélhetünk, szerintem volt ott több jó egyéni teljesítmény, de ez csapatsikere. És megyünk tovább, készülünk a következő Twenten mérkőzésre.
3: Azt ugye már tudjuk, hogy a holland bajnokság 4. helyezettje jön legközelebb. Mennyiben lesz az egy más szint, vagy mennyiben kell még előrébb lépni szerinted ahhoz?
4: Nagyon kellemetlen, jó

0: A francia másodosztályú Saint-Étienne csapatához igazolt Csongvai Áron a magyar válogatott labdarúgóért 1 millió euró körüli összeget fizetett a tízszeres bajnokklub, amely 2030-ig szóló megállapodást kötött a védekező középpályással, és aki az elmúlt másfél évben Svédországban az AIK Stockholm együttesében játszott. Csongvai Áron döntése hátteréről, valamint első benyomásairól beszél.
1: Ez az egész változás, meg átigazolás, ez nem olyan volt, hogy most éreztem, hogy feltétlenül eljött a változás ideje. Természetesen mindig is úgy gondolkodtam, hogyha lesz rá lehetőségem, hogy magasabb szintre tudjak lépni a karrierembe, akkor azt szeretném majd megragadni, lépésről lépésre haladni. Erről volt most is szó, amikor megtudtam, meg szóba jött ez a lehetőség, hogy érdeklődnek irántam, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy olyan megfelelő lépés a karrierembe, ami a megfelelő időben is jött, és előrébb tud vinni minden téren, emiatt döntöttem. Az első beszélgetéstől fogva nagyon komoly bizalmat éreztem. Egyértelműen kimutatták azt, hogy mennyire szeretnének leigazolni, mennyire engem szeretnének leigazolni. Konkrétan az első beszélgetéstől szinte meglepő volt, hogy mennyit készültek, akár prezentációkkal, akár csak, hogy megmutassák, hogy milyen bizalommal fordulnak irántam. Remélhetőleg ezt egy ilyen komoly szerepben is tudom majd képviselni. Ebben bízom, hogy minél több játék lehetőséget fogok tudni kiharcolni, és oszlopos tagja tudok lenni egy olyan csapatnak, aki a feljutásért harcol. Most már egy pár napja itt vagyok. Az első benyomások nagyon pozitívak. Mind a csapattársak, mind a stábtagok, az edzővel való első kapcsolatfelvétel, és az első edzések is nagyon jól teltek. A körülmények is nagyon adottak. Természetesen lesz majd egy-két olyan dolog, amihez adaptálnódni kell. Mégiscsak egy teljesen új országról, egy teljesen új csapatról beszélünk, ami ilyenkor normális. Izgatottan is várom a jövőt, de az első benyomások teljesen pozitívak.
0: A francia másodosztályú Saint-Étienne labdarúgó csapatához igazolt Csongvai Áront hallották. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a szlovén Slavko Vincicet jelölte a világbajnoki döntő levezetésére, míg a harmadik helyért vívott meccset a venezuelai Jesus Valenzuela kapta. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzés dirigált a mostani VB-n.
2: Nemzeti Sport Krónika.
0: Bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe a magyar U20-as férfi kézilabda válogatott, amely 27-25-re múlta fölül Németországot a Kolozsváron és Tordán zajló kontinens torna negyed döntőjében. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes a fináléba kerülésért ma 18 óra 30 perctől a Spanyolországot 30-23-ra legyőző Szlovéniával játszik, amelyet csapatunk a csoportkörben már legyőzött. A másik ágon Svédország-Dánia elődöntőt rendeznek. A magyar férfi strandröplabda válogatott 2-0 kikapott Olaszországtól a Városligetben zajló Nemzetek Kupája 8-as döntőjében, miután a Dóci Domonkos Tari Bence páros 2, a Hajós Artúr Niemeyer Lukasz 2-ös pedig 3 játszmában maradt alul, így alakult ki a 2-0-ás végeredmény. Férfi együttesünk ma még Hollandiával mérkőzik. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Gangul Zétény 5. helyen végzett a szabadfogásúak 92 kg-os súlycsoportjában a bokcsarnokban, a Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Az Újpest 21 éves sportolója 2 győzelemmel és 2 vereséggel zárta a viadalt. Gangul Zétény így összegezte teljesítményét.
3: Voltak jó momentumok, az első 2 meccs az jól sikerült, utána egy erősebb ellenféle jöttem, birkózásban még jóval erősebb nálam. A edzéseken kellene több ilyen inger, hogy ezekkel az emberekkel fel tudjam menni a versenyt. A bronz meccsen pedig már birkóztam az srácsal, nem verhetetlen, már vertem is meg, gyorsan vége lett. Rászaladtam egy olyan dologra, amire nem nagyon lett volna szabad.
0: Megműtötték Gulyás Michelt, így az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja az idei Európa, illetve világbajnokságot. A beavatkozást múlt héten Szegeden végezték el, az UTE sportolója azóta már Budapesten folytatja a rehabilitációt. Udvardi Panna bejutott a jászvásári tenisztorna negyed döntőjébe, mivel a második fordulóban 3 játszmában verte a lengyel Katarzyna Kavát. Továbbra is tenisz. Kiváló sorozatban van Piros Zsombor, a 26 éves játékos június végén Brassóban, július elején pedig Jászvásáron nyert ATP Challenger 100-as tornát, így összesen a 11. Challenger serlegét emelhette magasba. Jelenleg 10 mérkőzéses győzelmi sorozatban van, karrierje során harmadszor. Ennek köszönhetően a 120. helyre lépett előre a világranglistán, és bár az első 100-ba kerülés is nagy célja továbbra is, nem elsősorban ez lebeg a

0: szem előtt. Piros Zsomborral Környei Bence beszélgetett.
1: Megszerezted karriered 10., majd 11. Challenger torna győzelmét is. Hova került ez a két serleg otthon, kiemelt helye van?
2: Egyelőre még sehova, mert az egyik serlegemet apukámék hozták haza, mert kijöttek megnézni engem meglepetésbe a döntő. A második meg annyira nehéz volt, talán életem legnehezebb kupa, 14 kg-ot nyom. Azt megbeszéltem a szervezőkkel, hogy DHL-le küldik, ez valami nem érkezett meg egyik se, de nagyon szép helyük lesz a polcon, mert úgy érzem, hogy ez eddig, főleg ez az utolsó 100-as verseny, ez talán az egyik, hanem a legfontosabb serlegem a karrierem során. Ezzel kerültem talán most a legközelebb a mesebeli top 100-as debütálásomhoz.
1: A 120. helyre jöttél föl, nagyon-nagyon közel vagy a karrier csúcsodhoz. Ez is egy motiváció, hogy ezt a 106. helyet ezt újra elérd, vagy még beljebb adott esetben?
2: Abszolút, igen. 3 éve voltam a karrier csúcson, ott egy óriás nyomás helyezett rám. Meslabdám is volt egyébként ahhoz, hogy bejussak a top 100-hoz. Most úgy érzem, hogy egy kicsit érettebb fejjel, lazábban tudom ezt kezelni. Nem erre gondolni a meccsek közben, bár nyilván akarva-akaratlanul előjön ez a gondolat, de ahogy kezelem, az szerintem egy kicsit érettebb és nyugodtabb, inkább a játékom fejlesztésére koncentrálok, mint hogy most éppen az egyik győzelmem most megelőzöm a 116-at vagy nem. Ilyen hosszú távon gondolkozok most már, inkább játékom fejlesztése, meg ugye a mentális fejlesztésen, és ami nem utolsó, mert nem vagyok egy izomkolosszus sajnos, meg nem bírom a hosszú meccseket, így most egy új kondiedzővel fogom folytatni, Tóth Péterre, és remélhetőleg ezeket tudja fejleszteni.
0: A teniszezőt, Piros Zsombort hallották. Tim Merlier nyerte a Tour de France kerékpáros körverseny 12. több mint 179 kilométeres szakaszát. A belga sportolónak ez már a 3. szakasz győzelme volt a viadalon. Összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacsár vezet, a dán Jonas Vingegaard és a belga Remco Evenepoel előtt. Tim Merlier így értékelt a verseny után.
3: Nagyon stresszes volt számomra ez az etap, mert technikai probléma miatt nem tudtam kommunikálni a csapatommal. Ettől függetlenül köszönöm a felvezetést a többieknek, a kisfiam és a feleségem jelenléte pedig extra motivációt jelentett.
0: Végül arról, hogy a nem megfelelő időjárási feltételek miatt elhalasztják a holnapra tervezett Rébfülöp és Balatonboglár közötti balatonátúszást. Az esemény új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő héten csütörtökön döntenek majd. Kedves hallgatóink, Sportklonikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: meg, ha nem egy.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
5: Sziasztok!
4: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
5: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
4: És ami, klubváltás együtt? Tehát Honvéd
5: hát
4: BHS-ében MTK?
5: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
4: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most így próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
5: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
4: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
5: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy hatugrás után egy késői esti hazajövetele másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
4: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
5: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
4: a döntőbe jutáshoz.
5: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ez tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
4: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
0: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
4: Most a foci VB?
0: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
4: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
0: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán ugye a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan főleg, de fizikálisan is elfáradt.
4: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
5: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerülhetsz, vagy én is belekerült, hogy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
4: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
5: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
4: Tehát júliusban, július 14-én, kedden.
5: Igen,
4: a szokásos
5: 14-én.
4: Gyulai Memorial és július
5: és
4: végén.
5: És 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
4: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
5: Lehetséges, hogy elég is.
4: Bence bólogat, azért azt elárulom a hallgatóknak.
5: Igazából lehet, hogy elég is. Majd nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
4: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
5: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek, most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
4: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na ez a te napod?
5: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
4: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
5: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
4: még a megengedett.
5: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
4: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
5: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak, én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
4: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
5: vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg már...
4: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén, egyébként ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, az egy pillanatnyi állapot volt? Nem, itt rosszul lét.
5: Igazából teljesen sose lesz a múlté, nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
4: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni?
0: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert így családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ezt, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
4: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
5: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
0: engedélyem
5: is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
4: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
5: Vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
0: Igen, mert pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
4: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
5: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ilyen be voltak, ilyen, hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva majd vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérje, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja meg kicsit tartani.
4: A szákolás az mit jelent?
5: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
0: Parthoz közel?
5: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
4: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
5: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
4: De nem esett bele a tóba.
5: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyaklik, de hát ennyi baj legyen.
4: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percen bármikor Petrát, ha ezt megoldotta.
0: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
4: Az is, mert ugye már előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
0: Van, abszolút.
4: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
0: ez
4: most már
0: nem,
4: sokat
0: ez már nem, ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb. Úgyhogy.
4: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
5: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
4: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
5: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
4: Ez akkor egy-két órát, mennyi ideig tart, még összeraktok egy ilyet?
5: Hát...
4: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
5: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem így nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
0: hát
5: így rakosgattam.
0: Hétig,
5: de igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
4: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
5: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra, csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
4: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel, Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
5: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
4: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után, az olimpia előtt.
5: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
4: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg, most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
5: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem, és így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
4: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
5: Talán ami így a legközelebb van, az az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
4: Az a legjobb 12 közé jutás?
5: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
4: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
5: Marad 8.
4: Tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
1: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: Ez a Buli. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe, pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett. Ezekről is beszélünk, de persze, hogy Szongor Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabreshez kerülhet. Direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongor Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia, Zsuzsi!
2: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük szerintem sokan a szövetségnél, meg akik a hokit szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze, hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt, az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf, az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
1: Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak bőven az első lépés, és például Szongot az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
2: Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásába, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép az NHL-ben.
1: Így van, mert egy Grösöl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vajádám, a 16-os Szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő is csak 9-szer, és hogy nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott például Káposztásmegyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött, talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokaji Viktor itt a Nemzeti Sportrádióban, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, másodedzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
2: Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-be landolnia. Azért voltak nyilván páran Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik út, igen, meg egy másik, így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen Buffalo edzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát nyilván azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyáltalán van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt, játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
1: A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongott Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Tehát ez az egy újabb lépés már?
2: Igen, én nyilván Kovács Attilával, sportigazgató úrral azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondoljam magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
1: Kolben Helyes Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongott Domán és az NHL kapcsán, akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés, tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportákban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
2: Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
1: Ahol a magyar nők vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túlra.
2: U18-ban így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az ugye, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
1: Na de erről most egy kicsit később beszélünk, a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája, ezt a Szongott Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
2: Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit tehetséges, az azért általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár Erste Ligás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen, hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítette mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
1: Táplálkozás, sajnos, erőnlét, mit
2: van,
1: eszek,
2: alvás,
1: mit iszok?
2: Minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt 2 évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem 1 év, meg nem 2 év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségi kapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem lát mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
1: És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
2: Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti itt tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban, onnan.
1: Majoros Gerges stábjában,
2: így van.
1: Például már említett Tokai Viktor, de hát mondhatnék más neveket.
2: Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
1: Szlovákián át Németországig, ami azért óriási szó.
2: Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna a válogatottba, hogyha nem
1: sérült
2: volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
1: És így is sikerült a legfontosabb meccsen a britek ellen egy 5-0-es győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni, tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban 2 magyar csapat van, de hát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, 2 magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
2: Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
1: Fehérvárral szemben, egy utolsó meccsen,
2: igen.
1: A 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész

0: az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a
1: Széli
0: keretből.
1: Viktor, ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az osztálybajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
0: Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz beleszólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár 3 olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez majd nyilván a jövőnek a...
1: De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen, nekünk minden kis lépés nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
0: Így van, és nagyon sok olyan hát hozzászólást olvastam azért itt a VB alatt próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9, akárhány nullra esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
1: Majoros Gergely szövetségkapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n, ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bíva erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, a kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, nem merem mondani, hogy a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n 4 között, a norvégok most bronzérmesek, igen. Nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát ezt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig... Mondtam, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy Ødegaardjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos lánceme az egésznek. De a norvégok amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő 4 éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetné, hát na, megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban. De épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka, munka akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, mert most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosuk akkor.

0: akkor. A dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elit VB-n, és már 50 NHL játékosuk van, Spiller Pisti kiszámolta az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy ezt megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg úgy a médiában a jégkorong hangja volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felüli, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
1: Így van, tehát azért...
0: Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0 valami egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
1: Nyilván alapvetően ezek laikus vélemények,
0: igen,
1: persze.
0: Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk, most már azért nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
1: Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a hogy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
0: Hát azért mondom, de, inkább majd a bennmaradás, mondjuk a mi csoportunkban beteszik még az oroszokat, és hát most egyel több veresség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, igen, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradják.
1: Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, nyilván egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria, vagy Szlovénia, Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az osztrákba, vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát, hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki, vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött, vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 év. És ott azért ne felejtsük el, hogy tényleg Tao előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok. Tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni. De erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog Divizió 1-ában játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok... nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
0: Hát, ha ez hozzá segít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni. Mert az már egy szintlépés lenne.
1: Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért,
0: most 24-ben
1: azért már látható, így van, tehát azért már látható azért egyfajta a fejlődés, de hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom én, majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól. Remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
0: Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd a Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de valahol Milánóban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a nagy dómban, játsszák a női világbajnokságot, és a divízió egy perából kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az még odébb van. A magyar csapatnak mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
1: én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó vereség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk, pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán amikor tét meccsen, akkor valamilyen nem sikerül.
0: De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott vannak.
1: Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát ők is ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye négy olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
0: Lesz változás? Mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnétek.
1: Én nagyon bízom benne, igen.
0: Szövetségnél, ahol benne vagy a végrehajtó bizottsági tagban.
1: Igen, igen. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszer, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutottak be, ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen. Úgyhogy igazából ott az igazságos megoldás, az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki, az a három csapat a hatból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellenféllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabban rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
0: Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
1: Most női jégkorongról beszélsz? Igen. Egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni. A svájciaknál is ugye most az amerikai észak-amerikai liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak. Nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetem mi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
0: Réka, Hizl Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garád Gasparocsoni például már játszott ebben a bajnokságban.
1: Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
0: Túl fiatal.
1: Igen, igen, tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És
0: itt,
1: akkor,
0: itt tart most Réka.
1: Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregény Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci CUK-hoz, ugye is azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-as generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
0: 2024 óta elnök dr. Kolbenheier Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgettünk itt a Nemzeti Sporterdőben. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 32. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk a Magyar Birkózók Szövetségének főtitkára, Rögler Gábor, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Adásunk felvételének perceiben is zajlik a Poyák Imre Varga János Kozma István emlékverseny, az év negyedik, azaz utolsó rangsorversenye, amelynek évekig te voltál a versenyigazgatója a Nemzetközi Szövetség rangsorversenyének. Ezen az idei viadalon mi a szereped, van-e bármilyen szereped, és nézed-e a változásokat?
6: A kinevezésem évében próbáltam még egyszer ellátni a két feladatot is, de aztán hamar rájöttem, hogy mind a két terület igencsak külön-külön embert igényelne. Ugye tavalyi évben már Fék Szabolcs versenyigazgató látta el egy személyben a feladatokat, azonban akkor még szorosan együttműködve dolgoztunk együtt, kardköröltve folyamatosan együtt koordináltuk a verseny lebonyolítását, illetve minden egyes felmerülő problémára, kérdéskörre közösen próbáltunk megoldást találni. Azonban ő hosszú évek óta már a szervezőbizottságunk tagja, minden egyes apró mozzanatát ismerte a versenynek, úgyhogy igazából az idejében az, amikor teljesen egyedül látja el ezeket a feladatokat, és tulajdonképpen csak egy-egy előkészítés során, vagy egy-egy kérdéssel fordult irányomba az előkészítés során, úgyhogy igazából most a köznyelben csak az unalmas papírmunkákkal foglalkozok itt a főtitkári minősítésemben a feladatokkal, a versennyel kapcsolatosan, illetve nyilván azért egy-egy sarkalatos pontra igyekszem felhívni az ő figyelmét is, amiket tudom, hogy kritikus pontok, többször előfordultak már bakik azon a területen, de tulajdonképpen ő rengetegszerű volt a különböző adhok jellegű problémáknak a megoldó embere, úgyhogy tényleg kívülről belül ismeri a versenyeket, úgyhogy nagyon sok kivetnivalót most már nem találok így a versenyekben, vagy a verseny lebonyolításában.
7: Most mondanám, hogy tegnap kim voltam a versenyen, és sokkal rosszabb volt, mint az előző években, de
6: Köszönöm
7: amikor,
6: szépen.
7: Amikor
5: ez a szerdanyítónak.
7: Így van, szerdanyítónapon egész pontosan, de nem mondom, mert hasonlóan jó volt, úgyhogy leginkább az újságírók hát munkakörülményei kapcsán, és van nagyon nagy versenyeknél is vannak hiányosságok, és emlékszem, amikor elkezdtük szervezni, rögjelben talán megerősít engem, akkor is ugye mire van szükségetek, kell-e asztal, mi kell, hány dugasz, hány kis szoba lenn fent, de azért a tribünön is legyen, hova rakjuk, lássatok rendesen. És ez egyébként ennél a versenynél is nagyobb eseményeken is nagyon sokszor előfordul, a hallgató nem is gondolná, hogy hányszor. És köszönöm Röginek, és köszönöm Szabinak és meg mindenki másnak is, hogy a Magyar Birkózók Szövetségénél rájöttek, hogy nem ártana mindenki másnak is természetesen, de így az újságíróknak is, stáboknak, fotósoknak is a munkakörülményeit biztosítani normálisan, és lekopogom, de évek óta nincs semmilyen, legalábbis ezen a területen nincsen reklamáció. De csak azért mondom el, mert ez a szakterületem, de ugye a hallgatókhoz is rajtunk keresztül jut el a versenynek a történései és eredményei, és ezúton is köszönöm, hogy az újságíró munka az és a média minden más dolga ezen a versenyen tökéletesen működik.
6: Én itt még azért hozzátenném, hogy szoktam poénkodni azzal, hogy igazából az utolsó, bocsánat, nem degradálom a pozíciókat, tehát igazából még a kávéfőzők is évről évre ugyanazok, hiszen a szervezés legvégén, amikor igazából pont arra kerülne sor, hogy képbe hozzuk a különböző stábtagokat, hogy mi is lenne a feladatuk, na azokra általában már nem szokott idő jutni, így igazából tényleg az utolsó utáni pozíciót is mindig évről évre szinte ugyanazok a személyek látják el, és itt jön képbe a Bányász Árpi, aki hosszú évek óta kétszer ugyanazt a kérdést már nem tette fel egy-egy probléma kapcsán, hanem ő is hosszú évek óta koordinálja itt, segíti a média munkatársoknak a tevékenységét, így igazából vele is félszavakból megértjük egymást, és így hozzájárul nyilván ahhoz is, hogy az ő munkájuk is gördülékenyen tudjon folyni.
5: Nem tudom, szokás-e összehasonlítani egy-egy rangsorverseny szervezés szempontjából, de milyenek a visszajelzések a budapesti versenynek?
6: Hosszú évek óta rajtam azért tényleg minden egyes dolog keresztül folyt. Én az utolsó székláb töréstől kezdve mindenről tudomásom van. Az én munkám, illetve a kollégáimnak a munkája az, hogy kívülről ne legyen egyébként semmi látható ezen a területen. Összehasonlítás szempontjából mindig örülünk nagyon, amikor ugyanott van egy verseny, és akkor az átlagember azt gondolna, hogy ilyenkor elővesszük a mappákat, átírjuk a dátumot, Ctrl-C, Ctrl, minden megy magába, de vagy egy háború tör ki éppen, vagy éppen egy világjárvány söpör végig, vagy esetleg egy egyéb történés okozta, egyéb side eventnek kell megfelelni menet közben, tehát nincsen két egyforma esemény. Szervezés szempontjából egyelőre most az utóbbi évben nem volt a Nemzetközi Szövetségnek semmilyen olyan jellegű innovatív ötlet, ami miatt abszolút újra kellett volna strukturálni bármilyen szervezési folyamatot, úgyhogy így a szervezés szempontjából maximum egy-egy újabb alvállalkozónak az innovatív ötletét támogatva próbáljuk színesebbé tenni fénytechnikával, sportprezentációval, vagy egyéb területtel a látványos látványát a versenynek, ami egyébként a legfontosabb, illetve a legnagyobb mutató, hogy miben különbözhet, az inkább a sportszakmai szempontja, melyik évben van az év, melyik szakaszában van, és idén például nagyon-nagyon komoly nevezés jött össze, a legtöbb ország azok komoly első csapatokkal jöttek, majd, hogy nem az utolsó rangsor verseny, világbajnoki válogató, tehát most mondhatnám az indiai csapatot, akik 60 fővel jöttek, kazakok, 70 akárhány fővel, első amerikai csapat, orosz csapat, fehér orosz csapat újra a saját színeik alatt versenyezhetnek nálunk. Úgyhogy inkább az, ami a sportszakmai szempontból van, az, ami látványosan komolyabbnak ígérkezik, mint ami az előző években volt.
7: És lehet, hogy Laca erre is utalt, vagy erre utalt, hogy a többi rangsorversenyhez hasonlítva. Tehát ugye vannak standardek, ugye színekben, ugye pontosan tudjuk, hogy a Nemzetközi Szövetség erre igencsak ügyel, hogy a EB-ket, VB-ket, rangsorversenyeket ugyanolyan dizájnnal adja, stb. Nyilván hasonló szervezési előírásokkal, struktúrával, de ott van-e különbség mondjuk a mongol, vagy a zágrábi, vagy mit tudom én, ez eljut-e hozzátok?
6: Van, illetve volt szerencsém már több rangsorversenyen is részt venni. Úgy gondolom, hogy a horvát szervezőbizottsággal abszolút nem lehet senkinek semmilyen kivetni valója, a másik Albániában volt. Kicsit mondhatnám úgy, hogy balkáni szervezés, tehát nem is a verseny lebonyolítása az, vagyis nem is a versenynek a kinézete, mert az, hogy a Zsiga is említette, az egy standard, tehát a Nemzetközi Szövetség 10x évvel ezelőtt bevezette, hogy minden világversenynek azon a színvilággal kell rendelkezni, inkább az egyéb körülmények azok, amik miatt bőven van különbség, tehát Albániában előfordul az, hogy reggel a szállodától elindul egy busz, ha jó időben indul el, akkor 28 perc a verseny, de én már többször utaztam egy óra felett, de senkit nem érdekel, hogy egyébként az ebéd a szállodában van, de a versenyről nem biztosítanak transfert, emiatt az albán rangsorversenynél azért igencsak jobbak vagyunk, illetve a horvátok is. A mongol versennyel kapcsolatban nem tudok sok mindent elmondani, mert ott még sajnos nem volt szerencsém jelen lenni, azonban ott a résztvevői létszám azt tükrözi, hogy az radikálisan sokkal kisebb, többször már majdhogy nem ingyen is kérték, hogy menjenek, hogy csak legyen valaki, nem tudna, hogy én nem tudom személy szerint, hogy az időpontja miatt, ami éppen a legtöbb szövetség felkészülés tervében nem illeszkedik, vagy pedig ott egyéb szervezési körülmények
7: miatt. Hát a földrajzi távolság nyilván, tehát
5: azt hiszem csak Törökországot Európából most, mintha azt láttam volna.
7: Igen, elképzelhető, de mindesetre kevesen vannak, inkább Ázsia értelemszerűen. Inkább ázsiaiak vesznek részt rajta.
5: Nem törvényszerű, de sok sportági szakszövetségben nincs így. Az MBS főtitkári székében két elődöd is a sportágból jött, és te is korábban birkóztál. Ez mennyire fontos a főtitkári pozícióban, hogy meglegyen a birkózó múlt?
6: Sportági szakszövetségek tekintetében úgy gondolom, hogy majdhogy nem elkerülhetetlen az, hogy a bizonyos szakmai pozíciók betöltőjének mindenképpen legyen sportos múltja, legyen szó szakmai igazgatóról, szakreferensről, vagy egyéb ilyen jellegű pozíciókról. Úgy gondolom, hogy az egyéb adminisztratív területeken tevékenykedő kollégák, mint például pénzügy, támogatás, kezelés, jogi területek, stb. Ott igazából a törvényeknek való megfelelés az elsődleges, és illetve a jogszabályoknak az ismerete, így igazából a sokkal inkább tanulható, úgyhogy úgy gondolom, hogy azokon az adminisztratív területeken nem feltétlenül fontos az, hogy valaki a sportágból jövő legyen, de a főtitkári pozíció az, ami úgy fogalmaznék, hogy egy kicsit inkább minden, tehát az imént említett területek, az egyéb bizottságoknak és minden egyéb dolognak a folyamatos koordinálása, szakmai felügyelete mind az én kezem alatt zajlik. Ott viszont elengedhetetlen az, hogy legyen azért sportági kötődés. Úgy gondolom, hogy most saját magamról beszélve, aki mondjuk 30 éve a sportágban van, és mondjuk 26 kilós koromtól, nyilván az összes edzővel, klubvezetővel, sportolóval szinte majdhogy nem mindenkit ismerek, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb bizalommal és tisztelettel tudnak hozzám fordulni akármilyen jellegű kérdéssel kapcsolatban, és az pozícióból adódóan nem mindig kellemes döntéseket kell hozni, vagy bizonyos határozatokat végrehajtani. Ezeket a nehezebben elfogadható ítéleteket is, döntéseket is úgy gondolom, hogy sokkal könnyebben el tudják fogadni egy sportágból jövőtől, illetve nyilván aki a sportágból jött, és majdhogy nem minden ranglétrát végigjárva, sokkal jobban ismerem, vagy sokkal jobban ismerheti, hogyha általánosságban beszélek, sokkal jobban ismerheti a kluboknak a mindennapos kihívásait, az utánpótlás versenyzőknek a felkészítésének a nehézségeit, vagy éppen, hogy felnőtt válogatottaknak mire van szüksége arra, hogy éppen eredményesebbek legyenek. Így igazából ebben a pozícióban szerintem nagyon fontos, hogy ne csak elméleti tudással rendelkezzen valaki, hanem gyakorlatban is képbe legyen a bizonyos területekkel. Egyébként viszont, amit el tudok mondani itt a sportági szövetségben, hogy egy dolog biztos, hogy semmi sem biztos, az, aki nem sportágból jött, vagy nem sportból jött, vagy sportos közegből jött, ők nehezebben tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a munkaidő az nem feltétlenül mindig 16 óra 30 percig tart, illetve az sem biztos, hogy 8 óra 00-kor kezdődik.
5: És csak hétköznap.
6: És csak hétköznap, igen. Az a fajta rugalmasság, az biztos van több emberben is, de leginkább a sportos közegből jövő embereknél. Tehát nem, gondolom, hogy az, hogy most én a sportágból jöttem, nem feltétlenül az apparátusnak az irányításában fontos, hanem igazából így globálban egy sportági szakszövetség sikeres működésében, hiszen karkaröltve jár a sportág eredményesség, illetve a különböző háttérmunkálatoknak a koordinálása.
7: Ezt ennél szebben nem tudtam elmondani, és még szerintem Rögi nem is levegőt se vett közben, de tényleg abszolút, de megfordítanám. Tehát a sportágból jönnek emberek, akik alkalmasak erre a feladatra, és itt be is fejezem, mert nem tudom hosszan elmondani, és ilyen szépen szabatosan, mint Rögi, de tényleg erről van szó. Tehát ki kell termelnie, elég csak magamra gondolni például, de nem ezt akartam mondani, de nem tudom, hogy te ezt akartad, de...
5: Én Bábszki Gergelyre gondoltam.
7: Így van, a módszertani központunknak a vezetője, aki szintén. De mondjuk nekem is újságíróként, Kraszné Bence kollégámnak, szóval másoknak is, akik ott dolgoznak, nem baj, ha birkóztunk, sőt, abszolút előnyös, főtitkárnak is előnyös, de én azt mondanám, hogy büszke vagyok a birkózásra, hogy ki tud termelni olyan embereket, akik alkalmasak erre a feladatnak, és nem azért vannak ott, mert birkóztak valaha, hanem azért, mert alkalmasak a feladatra, és hála jó Istennek egyébként birkóztak is valaha.
6: Mindenképpen, tehát nyilván egy sportágból jövő, pláne egy vezető pozícióban lévő ember, mert legtöbb vezető pozícióban lévő az esetleg egy, hogy fogalmazzak, teljesen más szemlélettel lát a sportág, egy menedzseri pozíciónak tekinti a feladatokat, egy sportágból jövő pedig sokkal lelkiismeretesebben, illetve valóban a szívén viseli a sportágnak a fejlődését, fejlesztését, jövőjét, így biztos, hogy egészen másra, empatikusabban és máshogy tud hozzáállni azért a sportághoz.
7: Hát így van, érzések, emóciók, hát most a sport miről szól, nyilván ezt nehezebben éli át az, aki nem innen vétetett, ahogy azt Rögi említette.
5: Emellett megvan bármennyire is ez a menedzseri szemlélet? Tehát ez a kettő járhat kéz a kézben?
6: Mindenképpen kell, hogy járjon, de ember tervez, Isten végez, jó, hogyha az ember fel van vértezve különböző menedzseri tulajdonságokkal, amik jók elméletben, de a gyakorlatba ültetve azért általában minden teljesen más, ezért jó az, hogy valamennyire van menedzseri szemléletem is, illetve a kollégáim, akikkel együtt dolgozok, illetve az egész birkózó közösség, akiket sok-sok éve ismerek, így a kettő együtt tud jól működni, úgy gondolom.
5: Korosztályos válogatott birkózó voltál, szerepeltél kadét Európa-bajnokságon is. A pályafutásoddal mennyire vagy elégedett, mennyire volt utána ez törvényszerű, hogy maradsz a sportágban valamilyen formában?
6: Köszönöm szépen a kérdést. A pályafutást azt kicsit inkább sportági múltnak nevezném, mert pályafutása úgy gondolom, hogy egy Lőrinc Tamásnak van, vagy egy Bácsi Péternek. Úgyhogy maradjunk inkább a
7: sportági. Azért legyen még egy pár embernek, de értem, amire gondolsz.
6: Igen. Szóval sportági múltam volt. Természetesen én is kisgyerekként, mikor elkezdtem birkózni, úgy gondolom, hogy hasonlóan a többi kisgyerekhez mindenki olimpiai bajnok szeretett volna lenni. Nem tudom, hogy miért, 2,5-3 éves lehettem, amikor Repka Attila megnyerte az olimpiai bajnoki döntőt, de valamiért nekem az a legemlékezetesebb olimpiai döntő, ahogy megnyerte, ahogy felemelte a kezét, ahogy eldőlt a szőnyegen, ahogy katartikus hangulatban a kommentátor kommentálta a történéseket, mindenképpen szerettem volna átélni, ám azért az idő elaladtával, kezdtem a realitás talaján maradni ezen a területen, úgyhogy én igazán csak reális célokat tűztem ki magam elé. Sok mindenki egyéb dolgot. Én nekem három ilyen kitűzött célom volt, szerettem volna magyar bajnok lenni, szerettem volna egy kontinens fiadalon a címeres veszt viselve hazánk színeit képviselni. Ezek mind hál' Istennek összejöttek. Egy dolog kimaradt tulajdonképpen, imádtam volna egy Bundesligában is birkózni, nem kifejezetten a győzelem utáni dicsőség érzése véget, hanem az atmoszféra, ami ott körbeveszi a csapatbanságot, szinte hihetetlen, de hál' Istennek megadott számtalan területen átérezni ezt az atmoszférát, úgyhogy így igazából egyáltalán nem maradt bennem ezen a téren hiányérzet. Egyébként az egyetem alatt, amikor már nyilván a sikerek kicsit alább hagytak, akkor sem szerettem volna lemondani a hétvégi versenyeknek az érzéséről, úgyhogy én jelentkeztem akkor bírónak, és akkor így igazából a hétvégéket ugyanúgy versenyen töltöttem, csak már más minősítésben, és az akkor Bacsa Péter jelenlegi alelnök úr volt a bíróbizottságnak az elnöke, valószínűleg úgy kerültem én a előtérbe, és felhívott, hogy szeretnék a birkózó szövetségben dolgozni. Kezdetben egy bár szakmai pozícióról volt szó, kezdetben még picit hadakoztam ezzel, mert nem gondoltam volna, hogy valaha is a víróasztal mögött fogok tevékenykedni, de ez volt 11 éve, úgyhogy nem bántam meg, és még kezdetben azt szerettem volna, hogy a délutánjaim az edzésekkel, illetve a hétvégéim a versenyeken versenyeken tudjam tölteni. Így most kialakult 11 év után az, hogy a 7-7 napja reggeltől estig a birkózásról szól, de egyébként nem bántam meg, és hogy említetted is Bábszki Gergőt, meg még sorolhatnánk jó sok más kollégát is, igazából mindannyian a sportákból jöttünk, és annyit adott nekünk ez a sportág, hogy elképzelhetetlen volt, hogy nehogy legyen, hogy amennyit csak tudunk, vissza tudunk adni ennek a sportágnak.
5: Bíráskodásra mennyire volt nehéz átállni a birkózásból?
6: Teljesen más. Teljesen más, viszont nekem így nagyon jó, mert igazából az, aki birkózott, sokkal jobban tudja értékelni a bizonyos szituációkat. Rengeteg olyan bíró van, aki csak elkezdett bíráskodni, az meg az esetleges szabálytalanságokat, vagy tényleg a szabálykönyv szerint szeretné megítélni az abszolút nem objektíven megítelhető akciókat. Így igazából nagyon nagy előnye volt ennek. Hátránya egy picit inkább az volt, hogy amikor elkezdtem bíráskodni, akkor még aktívan birkóztam is, és egyszer-kétszer mosolycsart az arcomra, amikor egy-egy ellenfelem, akit éppen az előző hétvégén legyőztem, vagy ő győzött le ellenem, akkor kézfogással az én sípszomra ugrált és pukfencezett. Úgyhogy segítette egymást, egyáltalán nem volt nehéz az átállás.
5: Olyan volt, hogy ismerte valakit annyira, hogy tud, hogy milyen trükköket alkalmaz esetleg a szőnyegen?
6: Ez egy nagyon jó kérdés, természetesen volt, és pontosan ez az előnye annak, hogyha valaki mondjuk birkózott is, vagy már hosszabb ideje bíró, látja és tudja, hogy mik azok a dolgok, amire figyelni kell, mi az, ami onnan ki fog indulni, vagy esetleg mik azok a esetlegesen negatív dolgai, azokra már előre lehetett figyelmeztetni, úgyhogy igen, természetesen ez előny is volt, és figyeltem is rá mindig folyamatosan a mérkőzések irányítása alatt.
7: Nem fogjátok elni, én is bíráskodtam, de én akkor már nem birkóztam, és a legnagyobb dicséretet nevelőedzőmtől, Széles Józsi bácsitól kaptam, Isten nyugosztalja őt, aki egy meccs után azt mondta, hogy hát nem is látszik rajtad, hogy fradista vagy, és mondom, hát köszönöm szépen, ez a legnagyobb dicséret, mert nem is látszott rajtam, hogy a Fradiba birkóztam, és a Józsi bácsi volt az edzőm, úgyhogy én rögtön láttam többször is bíráskodni, szerintem, amit eddig elmondott, az abszolút alátámasztja, hogy meg jól is néz ki. Na fontos, hogy néz ki, hogy megy.
6: Tehát szépen, mit szó.
7: Majd megbeszéljük. Nem úgy értem, hanem az, hogy a kiállása, tehát most ebben a szempontból. De hogy még azt mondom, hogy a rossz döntést is, ez pont... Péteri Lacinál mondtam, aki arancsipos nemzetközi bíró volt vendégünk is, hogy ő még a rossz döntést is úgy tudta előadni, hogy már szinte el is hitte neki mindenki, értitek? Nyilván a döntésének a legnagyobb része jó döntés volt.
6: Még a vesztes is megköszönte.
7: És még a vesztes is ezt is azt mondta, hogy hát lehet, hogy itt történt. Szóval értitek, miről beszélek, és szerintem Rögi abszolút ilyen. Még annyi, hogy az edzők időnként felidegesítik, de ezt majd le kell vedlenie, és akkor még jobb lesz, mert igen. Szerintem ebben nem szabad belemenni ebbe a zsákutcába.
6: Abban nem.
5: Említetted, hogy a 7-7 napján reggeltől estig a birkózással foglalkozol, marad-e bármire idő emellett?
6: Amikor marad, akkor igyekszem kihasználni. Tehát az unalom kifejezést azt már, amióta itt dolgozok, szerintem azóta elfelejthettem. De nyilván azért örömmel tölt el minden egyes mozzanat a dolgoknak, ahogy működik, illetve hát nyilván a mi munkánk az, ami abszolút nem látszik, mert nyilván az irodában van, viszont anélkül nem lenne semmilyen sportsiker sem, viszont vagy ebből a szempontból pedig én tényleg majdnem minden egyes érmet egy picikét magamnak is érzem, mert tudom, hogy a sarkalatos munkát, az nyilván a legsarkalatosabbat, legkeményebbet a versenyző, amellett az edző, de sokszor kell azért a lelket tartani az apparátusban is, hogy igen, mi papírmunkázunk, nekünk számítógép mögött ülve kell lenni, de sokszor el szoktam mondani, hogy egy svájci óra az egy nagyon drága óra. Annak lehet, hogy egyébként a szerkezete a legdrágább, de a mutatója lehet a legolcsóbb, viszont anélkül ugyanúgy nem működhetne az az egész óra, úgyhogy ez a kedvenc mondásom, amit többször is el szoktam mondani az apparátusban.
5: Az egyértelmű, hogy a sportolók, birkózók eredményeit hogy lehet mérni, mert erre vannak a versenyek, de hogy lehet a szövetség főtitkárának a munkáját mérni?
7: Fizetésemelés esetleg van a Petinél, hát, jelzem.
6: Igen, hogyha saját magam, vagy pedig a barátaim akarnák mérni, és azt gondolnák, hogy ha emelik a fizetésemet, jól végzem, de ugye nyilván ez nem egy olyan mutató, ami mindenki számára megmutatná az eredményességét. Igazából úgy gondolom, hogy valamennyire, sőt, leginkább az állami sportirányításnak az elismerő szavai rengetegszer szoktak minket pozitív példaként említeni. Ezek azok a dolgok, hogy nincsen visszafizetési kötelezettségünk a különböző támogatásáknak a gondos felhasználásával, a pontos elszámolásából, illetve számomra az egyik legfontosabb veszőparipa az a határidő kérdése, és soha ne semmilyen határidőből nem szeretek kicsúszni. Rengetegszer van, és itt jön vissza egy picit a sportos múlt is, rengetegszer vannak olyan jellegű felettes szervektől jövő azonnali határidők, amikor szépen az aktuális munka félrehagyása, illetve a munkaidő lejártának figyelmen kívül hagyása következik, de mindig igyekszem a legpontosabb tőlem telhető, legpontosabb, legprecízebb papírmunkára. Ezek azok a dolgok, ami a tényleg többször is alelnök úrnak is, illetve egyéb szövetségek elé sokszor pozitív példaként vagyunk állítva, vagy nálunk minden rendben működik. Ezek azok a dolgok, úgy gondolom, amik úgymond a főtitkár, mint apparátus irányítójának a munkáját leginkább tudják jellemezni.
7: Hogy mondjak egy konkrét példát, pontosan tudjuk, új sportvezetés állt fel ugye a választások után, és Kánoki Kis Attila, aki egyébként sportújságíró kollégánk, és ötösen klasszis volt annak idején, azt mondta a birkózókra, hogy hála a jó Istennek, veletek minden rendben van, természetesen akár a ranking, akár a jövő évi EB rendezés pályázat kapcsán minden segítséget megadok. Ez tökéletesen alátámasztja az előző szavakat. Tehát a konkrétan egy ember, aki az egész sportelitesnek a vezetője, boldog, hogy a részterületeken, tehát hogy nem kell, van egy millió dolog, amit most hirtelen a nyakába szakadt, és legalább ezzel nem kell foglalkozni, mert a birkózóknál minden rendben.
6: Úgyhogy igen, mi az apparátusnál általában kétszer bontunk pezsgőt, egy, amikor valakinek az érmet akasszák a nyakába, illetve akkor, amikor megkapjuk a minisztériumtól, vagy az év felett a szertől az elszámolásnak az elfogadó nyilatkozatát.
5: Milyen gyakran kell pezsgőt bontani? Utóbbi esetben?
6: Ugye nyilván az elszámolásoknak az elfogadása az nem rögtön a soron következő, vagy a következő naptári évben van, viszont így ebből a szempontból eléggé összefolyik, mert sokszor van hiánypótlás, sokszor van az, hogy a három évvel ezelőtti nagyobb többféle támogatás biztosít számunkra az állam, így már néha dátumot se nézzük, csak bontjuk a pezsgőt, hogy ez is rendben van kategória, mert azért eléggé összefolynak néha a dolgok, és soha nem tudom, hogy előre egy négy évvel
7: korábban.
6: Négy évre előre mutató szakmai tervet kell beküldenünk, aztán egy három évvel ezelőtti hiánypótlás, néha holnapra egy adatszolgáltatást, úgyhogy így néha az időérzékünk az így kicsit így elveszlik, és ha nem lenne egy táblázatban összefoglalva, hogy melyik támogatási vagy támogató jogirattal éppen hogy állunk, akkor nehéz lenne fejben tartani.
5: Nem csak az állami sportirányításban, hanem a birkózóknál is lesz változás. Lőlincz Tamás kerül az elnöki székbe. Mit vársz tőle a közös munka során? Vagy milyen munkát vársz tőle?
6: Ne szaladjunk ennyire előre az időben, ugyanis a közgyűlés csak holnap lesz. Eddig még csak a jelölés zárult le. De viccet félretérve.
7: A holnap azt jelenti, hogy pénteken, tehát magyarul a felvétel időpontja az még egyel, de mivel ő az egyetlen jelölt, akkor maradjuk abban, hogy nagyon valószínű, hogy a olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok.
6: Viccet félretérve, természetesen, amikor a közösségi média egyéb platformokon bejelentette az indulását, én úgy éreztem, hogy tényleg, mintha összefogta volna, hogy hirtelen a birkózó közösség az így hirtelen összefogott volna, és egyből szinte mindenki őt támogatta ebből. Ezt kezdetben a jelölési folyamat lezárulta előtt, még ugye a kommentekből lehetett látni, az elismerő szavakból, a hívásokból, tehát nyilván elképzelhetetlennek tartom, hogy ilyen nagyszámú tagszervezeti jelölés után esetlegesen nem így történne. Tamás igazából pályafutását tekintve abszolút példaértékű, tehát nyilván nem csak az érmei száma miatt mondom ezt, hanem tényleg, hogy pont azt hiszem a tegnapi nap folyamán hallottam, hogy Tamás az a legfiatalabb és a legöregebb Európa bajnokunk is egyben, ugye a nyert 4 Európa bajnokságot, úgyhogy ez azért a hosszú pályafutását is jelenti.
7: 15 év, 15 világversenyes ére.
6: Igen, 2 olimpia. A többi is számomra egyébként abszolút, hogy amikor már nagyon-nagyon az utolsó, hogy mielőtt megnyerte van az olimpiát, azt megelőző olimpia után már nagyon-nagyon elbizonytalanodott, hogy szeretné-e folytatni, és számomra ez, ami még szerintem most is kirázza ideg tőle, hogy belegondolva, és az utolsó ciklusban még nyert egy Európa-bajnokságot, és megnyerte a világbajnokságot, és megnyerte az olimpiát.
5: Mit egy évvel eltoltak, ugye?
6: És ráadásul plusz egy évvel eltoltak, tehát a fogamat összeszorítom, és még 4 évet kibírok a szőnyegen, lett belőle 5, úgyhogy így a sportolói pályafutása terén abszolút példaértékű, és hosszabb ideje dolgozunk már együtt, úgyhogy mint magánemberként is abszolút felnézek rá, mert a legtöbb embernek szerintem, hogyha csak egy-két érme lenne az ő érem kollekciójából, egészen biztos, hogy 2-3 méterrel a föld felett járna, ő viszont mindig is megmaradt ugyanaz az a Lőrinc Tamás. Úgyhogy én nagyon nagy izgalommal várom a közös munkát vele, eddig is borzasztó nagy boldogsággal töltött el, hogy konkrétan példaképeimmel dolgozhattam együtt, legyen szó a válogatott stábból az én korábbi válogatott edzőimről, legyen szó Bácsi Péter szakmai igazgatószról, aki hagyd nem mondjam, hogy hányszor csalta emberek is, jó magam szemébe is könnyet egy-egy szőnyegen bemutatott győzelmével, küzdeni akarásával, vagy említhetem itt Bacsa Péter alelnök urat is, aki a korábbi számomra abszolút elérhetetlen bírói pályafutása után azóta is folyamatosan maradandót alkot a hazai, a nemzetközi sportvezető és diplomáciai tevékenységek terén. Tamás hosszú évek óta az akadémiának a szakmai irányítója, hosszú évek óta az elnökségünk tagja, így azért abszolút jó rálátása van a sportágunkra. Rengetegszer hasznos tanácsokkal is látott már el minket. Én úgy gondolom, hogy így lesz teljes a Magyar Birkózó Szövetségének a sportvezetése, és azt gondolom, hogyha az újonnan felálló állami sportirányításban nem lesznek radikálisan nagy változások, vagy esetleg radikálisabb struktúrabeli változások, akkor úgy gondolom, hogy a korábbi méltó hírnevünket megőrizve folyamatosan fejlődni is fogunk tudni még jobban.
5: Legyen így, ezt kívánom. Én is, és szerintem minden magyar sportkedvelő, ebből a felsorolásból is érződik, hogy jó kezekben van a magyar birkózás. Roglár Gábornak, a Magyar Birkózók Szövetsége főtitkárának köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Deák Zsigmondnak is köszönjük a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk.
2: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Ez az ember tenkes kapitány.
9: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
10: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
11: Ne izgalmítál, hogy csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
3: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Gulyás Michel kihagyja az idei európai, illetve világbajnokságot. Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. Helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
12: A szlovén Slavko Vincsicset jelölte a világbajnoki döntő levezetésére a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, míg a harmadik helyért játszott meccset a venezuelai Jesus Venezuela irányítja. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzést dirigált eddig a mostani VB-n. 2-0-ra kikapott Olaszországtól a magyar férfi strandröplabda válogatott a Nemzetek Kupája 8-as döntőjében. Férfi együttesünk ma még Hollandiával mérkőzik meg. A nőknél Ukrajna-Magyarország 2-0. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Múlt heti műtéte miatt kihagyja az idei európai, illetve világbajnokságot Gulyás Michel. Az olimpiai bajnok 5-tusázó jelenleg Budapesten folytatja a rehabilitációt.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta. A BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben. Első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelenti, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Varga Mihály, a Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, a tőzsdén az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolit gyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés. Az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. A hónap elején hibásodott meg a készülék hűtési rendszere, amelyet azóta kicseréltek. A hiba elhárításának ideje alatt a betegek vizsgálatát más egészségügyi intézményekben végezték el. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kultcamp, a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A négy napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A sátoraljaújhelyi létesítményben vasárnaptól anyanyelvi tábort is tartanak a Szorványból és a Diaszpórából érkező általános iskolásoknak. Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. A 34 éves tatai férfi múlt vasárnap másodfokú viharjelzés idején akart Balatonszepezdről visszaevezni Balaton lellére, majd nyoma veszett. Több hajóval és helikopterrel is keresték. Üres kajakját még aznap megtalálták.
2: Közlekedés.
12: Javítják a szarakkorlátot az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Abdánál. A 134-es kilométernél csak a külső sáv járható, a munkavégzés mögött torlódásra kell számítani. Távolabb a 61-es kilométernél, valamint később a terelésben is szakaszosan torlódnak a járművek az erős forgalom miatt. Burkolatjeleket festenek az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Újhartyánynál. Szakaszosan a belső sávot zárják le, a 40-es kilométernél több kilométeres a dugó. Felborult majd az árokba hajtott egy kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Marthonvásárnál. A 32-es kilométernél a külső sávot lezárták, a bámészkodók miatt azonban az ellenkező, Letenye felé vezető oldal forgalma is több kilométeren torlódik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
12: Az ország nagy részén süt a nap, a Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten több felé borult az ég. A következő óráktól egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt több északkeleti járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó pedig 26 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik majd.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a három pontos péntek délután, a mikrofon mögött Korsós Kristóf és Hamzó Gottfried.
2: Kellemes délután mindenkinek, szia Goti!
1: Szia! Na hát mondanám, hogy az elmúlt hetek nagy bejelentései, átigazolási hírei, válogatott eseményei után most talán van egy kis szusszanásnyi időnk, de ez mind nem igaz, hiszen gyakorlatilag itt az elmúlt napokban történt azért egymás. Főleg, hogyha kicsit előre tekintünk így a nyárvégi őszi eseményekre, vagy már előrevetítve azokat, ugyanis ellenfelet kaptak női csapataink az Euroligában, Gasper Okon keretet hirdetett a következő FIBA ablakra, és terveink szerint majd még Juhász Dorkáról is beszélgetünk kicsit, mindenben pedig segítségünkre lesz kiváló szakértőnk, Horti Dóra is. Szia Dóri!
2: Szia Dóri!
3: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
1: No, kezdjük talán a férfiakkal, és akkor utána az adás hátrajövő része az akkor végig a női blokkról fog szólni. Ugye megvan a válogatott kerete a következő VB selejtezős ablakra, és azért örömmel mondhatjuk, hogy ugye ez már a második forduló, mert az első akadályokat sikerrel vette, sőt, hát mondhatjuk pozitívan is, hogy meglepetésre tényleg jó játékkal, sokszor jó játékkal, és jó eredményekkel sikerrel vette a férfi válogatott. Úgyhogy most Szlovéniával, Észtországgal és Svédországgal kell majd meccselnünk a következő körben azért, hogy kijusson, vagy kijuthasson a magyar válogatott a világbajnokságra. És ugye ez a hatosba csatlakozik majd még a Franciaország és Finnország.
2: Finnország, igen.
1: És ráadásul augusztus 27-én majd picit több mint egy hónap múlva Észtország ellen itthon kezdjük majd meg ezt a selejtezős fordulót. Hát ugye az első három jut majd ki a világbajnokságra, tehát azért a feladat nem egyszerű, ráadásul ez az ész, szlovén, svéd négyes a körbeverések miatt ugyanannyi pontot hozott, mint mi.
2: Na igen, mert hogy hozott eredményekkel, ugye ez
1: van,
2: is fontos.
1: Így van, úgyhogy gyakorlatilag itt majdnem mindenkinek ugyanannyi pontja van, tehát kis ilyen a nulláról indul mindenki, kivéve a franciák és a finnek, ők lépéselőnyben vannak, meg hát egyébként is jóval erősebb talán, mint a másik négy csapat. Úgyhogy itt azért tényleg minden meccs élethalál harc lesz. De talán jó is, hogy pont egy ilyen észtek elleni meccsel rúgjuk majd be az ajtót. Mit gondoltok?
2: Hát én nem tudom, hogy mennyire jó. Őszintén abból az egy szempontból jó, hogy ugye a szlovén és svéd csapatnál inkább előfordulhatnak NBA játékosok, mert nagyon erős külföldi bajnokságban játszó játékosok. És az mondjuk jó, hogy nem a svédek jönnek az első körben, mert ott azért van egy Pelle Larsson, aki a Miami Heat játékosa, és így legalább amikor a svédekkel találkozunk, remélhetőleg ő már nem tud jönni Európába, szóval ebből a szempontból jó hír. Ugyanakkor meg pont az ész csapat az a három közül szerintem, aki nagyon felszállóákban van, és eléggé hasonló tudású, mint a magyar, szóval ilyen szempontból hát elég veszélyes ellenfél, de nem tudom, hogy Dóri, te hogyan gondolkozol?
3: Ez nehéz kötelező, ugye? Ez az első, mindig a legnehezebb.
1: Bizony.
3: Ha tényleg ebből a szempontból vizsgáljuk, hogy ott lesznek NBA játékosok, nem lesznek-e, akkor ugye őket kell oda-vissza megverni, nyilván első meccs. Én inkább egy kicsit visszamennék az időbe, ugye most búcsúztattuk el Hanga Ádámot, illetve Vojvoda Dávidot a válogatottól, ami számomra tök pozitív. Ugye most is láthattunk új neveket a meghívón, tehát a 18-as keretben, viszont mindemellett már azért szépen Maronka beépült a csapatba, ugye ott van Csaboti, ott van Vincent Valeriobodon, Tanogdez, szóval, hogy ugye ez mindig nehéz, ez a generációváltás, és ez most szerintem talán úgy sikerül ez a folyamat, hogy még mellette is eredmény van, hiszen azért ez tényleg szerintem egy igen jó eredmény, hogy a belgákat oda-vissza megvertünk, megyünk a következő csoportba, úgyhogy én egyébként abszolút bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban. Nyilván azért az, hogy három csapat fog kijutni a világbajnokságra, azért ez nem egyszerű helyzet, de szerintem szépen haladunk, mert azért ez a fiatalitás, ez szerintem mindig minden sportágban egy baromi nehéz kérdés.
2: Egy picit Dóri felvetésére reflektálva, szerintem igen, tehát két korszakos játékostól búcsúztunk el, ez nem is kérdés, viszont szerintem meglepően jól ment az átmenet, tehát azért mondjuk egy Per Zoltán Somogyi ellen páros, az hozza ezt a két karakter nagyjából, viszont amit szerintem érdemes amúgy kiemelni, és nyilván itt a folytatás szempontjából fontos ez, hogy most még a hiányzókkal együtt is legyőztük mondjuk Belgiumot, meg viszonylag szoros meccs a finnek ellen, viszont azért az nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy Nathan Rivers, a magas emberünk visszatér. Meg én egyébként meglepődve láttam, hogy Benke Szilárd is ott van a keretben, ugye térd műtéte volt, és korábban az volt a hír, hogy ő nyáron már biztosan nem szerepel. Azért nyilván vissza kell építenie magát, de szerintem ő is erősítés lehet, szóval hogyha így nézzük, ennek komoly jelentősége van, és Dóri, mint korábbi magas

0: de nyilván azért ő most már egy nagyon komoly európai rutinnal rendelkezik a legmagasabb szinten a spanyol bajnokságban, a Euroligában játszik hétről hétre. Tehát azért, és ráadásul ő egy olyan játékos, aki tényleg úgy könnyen beilleszkedett ebbe a magyar válogatottba, hiszen voltak próbálkozások az elmúlt években más légiósokkal is, és akár más posztokon is, de azt kell, hogy mondjam, hogy én így kívülről azt látom, hogy ő az, aki a legjobban akár emberileg is, akár a pályán is illeszkedik a csapatba. Viszont, hogy a belga meccset említetted, azért számomra a Golomán Gyuri nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, hogy én nem tudtam, hogy ő belőle ki fog jönni valaha ez a, hát jó értelemben tálat, hogy azért ott ő kakaskodott, hogy ő nem hagyta magát, hogy ő nekem abszolút ez a ötös magasságú, de inkább négyes poszton szeretek a nálamnál kisebbekkel, vagy kintről dobni, viszont nekem nagyon tetszett, hogy a Gyuri így átkattant, és bár a statisztika ezek szerint nem ezt mutatja, de szerintem abszolút dominált a palánk alatt.
1: Ugye érdekes, hogy amúgy így 30 körül van, hogy én is amúgy azt érzem vele, főleg az idei szezonban, hogy szerintem megint szintet lépett, ha már így őt kiemelted. Hát igen, szerinted igen. Még van arra esély, hogy még esetleg tovább fejlődik ki a következő években, vagy most arra már teljesen kiforrott sportolókról beszélünk ilyenkorban? Hogy mi a megszokott szerinted?
0: Szerintem van, és azt azért merem mondani, mert tényleg engem annyira meglepett ez a tőle nem megszokott agresszív játék, hogy meglepődve néztem, hogy ebbe a fiúba még van, nyilván tudtuk róla, hogy egy jó játékos, jó egyetemen játszott, Spanyolországban játszik évek óta, tehát hogy nyilván egy jó játékosról van szó, de nekem mindig az volt, aki úgy azért, ha nem muszáj, akkor nem megyek kontaktba, és ez most tényleg egy nagyon pozitív dolog. Alapvetően nem gondolom, hogy ő ez a palánk alatti ötös, de ha ezt itt még egy picit tudja tovább fejleszteni, akkor azzal, hogy ő négyes, ötös poszton ugyanolyan erősségű játékos tud lenni, azért egy nagyon komoly, szerintem ez egy nagyon komoly játékossá tudná talán még jobban emelni őt.
2: Na de Kristóf, ha már kicsit álszentnek érzem a kérdést, hát példaképed LeBron James kellene csak megkérdezni erről a 30-on túli életről, aztán...
1: Vagy a 40-en túliról.
2: A 40-en túliról. De egyébként, ha már így mondjátok, és pont erre akartam rácsatlakozni, hogy ez a generációváltás egyébként, ha már úgy tényleg, már nem is tudom, hogy mi, hány éve mondogatjuk ezt a generációváltást, de hogy tényleg azt érzem én is, hogy ez egyébként nagyon jól sült most el a lehetőségekhez képest, és egyébként tényleg az, hogy jönnek mellette az eredmények is, és ráadásul az, hogy például egy Golomán Gyuri, aki szerintem így az elmúlt években azért így szépen fű alatt építgette magát, és azért azt gondolom, hogy most már nem csak a pályán, de hogy a karakterét, a habitusát elnézve, pont ez az, ahogy Dóri is mondta, hogy mennyire kijött belőle
1: a másik énje,
2: igen.
0: Amire szükség volt, igen.
2: Hogy valószínűleg ő azért egyébként az öltözőben is vezérré tud előlépni, nem csak a pályán, tehát hogy azért megvannak azok a karakterek is ebben a csapatban, bármennyire is furcsa, hogy most én is még hozzá kell szokni ahhoz, hogy görgetem a keretet, és a végén a V betűnél azért kerestem Vojvoda Dávidot. De ti ez alapján egyébként mit gondoltok most csak így? Tök jó, hogy tovább jutottunk, meg van oké, és a csapatok névsor alapján azért lehet bizakodásra okna, de mennyire elvárható, vagy lehet reális az, hogy mi tovább jussunk innen, vagy kijussunk a VB-re, mennyire lehet ez innen, most azt mondom nektek, hogy egy ilyen örömkosárlabda, mert kvázi nincs akkora tét így a magyar csapaton.
1: Én nagyon gyors leszek, és aztán Dórinak passzolom is a szót. Szerintem a legfontosabb, tényleg most csak ez számít, hogy a következő EB-re kijussunk, bármennyire is messze van még. Ha a VB közelébe jutnánk, már az bónusz lenne. Szerintem nem reális elvárás, de én örülnék, ha legjobban sikerülne, úgyhogy Dóri.
0: Igen, én ugyanezt gondolom, hogy nem lehet elvárni a srácoktól, viszont azt, hogy mutassák ezt az arcukat, amit az elmúlt meccseken mutatták, az szerintem abszolút elvárható. Kicsit a karakterekre visszatérve, ugye azért a Hangó Ádám egy elég komoly karaktere a kosárlabdának. Ugye ő volt is, nem is volt sokszor, csak hogy mondtátok, hogy Golomán Gyuri esetleg az öltözőbe át tudná venni. Szerintem át tudja venni, de egyébként ott van a Somogyi Ádám, a Pallai, akik szerintem azért olyan karakterek, hogy a helyén van a,

0: szívük. Illetve még egy dolog, ugye ma este fog az U20-as válogatott a Portugáliával meccset játszani, és hogyha az U20-as EB-n, és hogyha ha megnyerik ezt a mérkőzést, akkor négybe vannak a B-divíziós EB-n, és ha még tudnának ott egy meccset nyerni, és a háromba fejeznék be, az első háromba fejeznék be a B-divíziós EB-n a szereplést, akkor jövőre a következő évfolyam A-divíziós EB-n játszhatna. És azért szerintem ez megint egy olyan dolog, ami hogyha összejönne, az egy nagyon nagy lökést tudna adni az elkövetkezendő években a mostani fiataloknak, hiszen legutoljára A-divíziós EB-t Perzoli generációja tudta kiharcolni, előtte pedig a Lórend Petiék, ahonnan azért szintén abból a 85-86-os generációból jött ki jó pár kosaras, aki utána éveken keresztül a válogatott meghatározó játékosa volt. Úgyhogy talán, hogyha az EB vagy világbajnoki szereplés nem is, de ha följutna ez az utánpótlás válogatottunk, azért azt szerintem, hogy nagyon nagy lökést adhatna így hosszú évekre a felnőtt válogatottunknak is.
1: Ez jó, hogy bedobtad, Dóri, mert nyilván a kettőnek együtt kell egyszerre fejlődnie. Az időnket jól beosztva, én azt javasolnám, hogy US Dorkára térjünk rá, csak amiatt, hogy rá mindenképp jusson idő. Az elmúlt időszakban azt figyelhettük, hogy most már sérülése után a női NBA-ben is visszatért. Volt egy nagyon jó meccs, ahol 20 perc alatt 12 pontot dobott, ráadásul ezt most kiírtam magamnak, a meccs utolsó 5 percében 3 triplát bedobott, meg ő zárta le a meccset. Aztán persze olyan is van, hogy nem játszik, de összességében akár csak ha a VB-re gondolunk, ő azért most így jó irányba halad, nem? Vagy ti mit gondoltok?
0: Nagyon fontos, és nem véletlen szerintem az sem, hogy bár sérült volt, azért ott a Minnesota-ba jöttek-mentek a játékosok, ugye azért azt látjuk, hogy nagyon sok játékos csere van most a női NBA-be is, elindult egy új, hát nem is finanszírozási rendszer, de hogy most már végre ott tartanak a játékosok, hogy tényleg azt mondják, hogy jó béreket kapnak, úgyhogy talán az elmúlt évek után most van az, hogy már mindenkinek, akár európai játékos, akár amerikainak nagyon fontos, hogy játszon a női NBA-be, a csapatoknak is, hiszen óriási béreket fizet neki, és Dorka mégis ott van, ahogy említetted, a utolsó percekben a pályán van, és jól teljesít, tehát a Minnesota is nagyon komolyan számít vele, ugye szerintem mi a magyar válogatott is, nyilván ez nem kérdés, és hát ugye Európában is az elmúlt év Euróliga.
2: És a Galatasaray is.
0: Igen. MVP játékosa. Igen, a végére akartam hagyni.
2: Elnézést.
1: Minden Dóri mondta.
0: A doppergés, de akkor mondd, Goti, hogy hova is igazol Dorka.
2: Én majd még visszautalnék akkor egyet, de igen, tehát ugye alapvetően ez a legfontosabb ír, hogy a Galatasaray is számol vele jövőre, hiszen hosszabbítottak vele. És egyébként ez tényleg jó, amit itt most feldobtál, hogy elképesztő sok játékos távozott, érkezett például Minnesotában is.
1: Meg bocsánat, azt azért említsük meg, hogy a Minnesota a nyugati konferenciát vezeti a női NBA-ben, ha jól láttam, vagy legalábbis.
2: Igen,
1: azért,
2: igen, tehát, igen.
1: Az egyik legerősebb csapatban van, kimondhatjuk.
2: Abszolút, persze.
0: És úgy, hogy a Memphis Grizzlies, bocsánat, a szintén alapember, ő se játszott még idén mérkőzést, tehát nagyon komoly csapatról van szó.
2: Sőt, nem is tudom, hogy egyébként vele számolnak, vagy van-e egyáltalán kitűzött cél, hogy mikor térhet vissza, de pont tényleg ez a nagyon erős játékos fluktuáció miatt egyébként érdekes az, hogy Dorkával még sérülten is számolt a Minnesota, és főleg úgy, hogy sokat ki kellett hagynia, azt gondolom, hogy pont egy ilyen Connecticut ellen ugye az volt az a mérkőzés, amikor ezeket a nagyon jó számokat hozta.
1: Igen.
2: Pont egy ilyen liga utolsó csapat ellen, ez szerintem ez teljesen rendben van. Abszolút,
1: igen.
2: Abszolút. Hogy a ökölvívók szokták mondani, hogy a ringrostát le kell rázni. Tehát így erre egyébként teljesen jó volt. Most nyilván ez már más kérdés, hogy itt most az utóbbi két mérkőzés kimaradt, a legfrissebb hírek szerint, vagyis hát amerikai lapok szerint, illetve arra hivatkoznak, hogy van egy tértsérülése. Nem tudom, hogy mennyire reális, vagy mi ebből a valóság, de tényleg az a legfontosabb talán, hogy a Galatasaray hosszabbított vele, és újra ott lehet az Euroligában is a legjobbak között. Hát bízunk benne, hogy ha magyar csapatok esetleg nem is jutnak annyira messzire, de Dorkával tudunk számolni így az Euroliga végjátékában is majd ebben a szezonban.
1: Engem ez érdekelne, hogy Dóri, te mit gondolsz erről a kettős terhelésről? Ugye nyilván láthatjuk ezt a modellt már jó pár éve, legnagyobb sztároknál, de azért tényleg az egyik legjobb női NBA-s csapatban van Dorka, emellett a Galatasarayban, amelyik ugye Euroliga döntőt játszott tavaly is, meg vélhetően hasonló célokat fogalmazott meg most is. Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy mindkét fronton teljes szezonokat kell teljesíteni. Ez iszonyatosan megterhelő egyfelől, másfelől, meg nyilván azért a Dorka is sokszor elmondta, hogy az Euroligában szeretne nagyon jól teljesíteni, sőt talán azt is kimondta, hogy megnyerni az Euroligát, szóval, hogy akár itt a korosztályt is figyelembe véve, mennyire kell ezzel súlyozni, vagy ez mennyire fér bele hosszú távon?
0: Hát nagyon nehéz, és ugye nem is említetted ezeket a válogatott ablakokat.
1: Ja, még azt is, igen.
0: Ugye például ez a legutolsó isztambuli világbajnoki selejtező, ahol szintén óriási teher hárul a Dorkára. Hát nagyon nehéz.
2: Bocsánat, tehát főleg úgy, hogy gyakorlatilag oda be kellett esnie az egyéb elfoglaltságok miatt, a török bajnokság vége, és minden
1: nem
2: más miatt.
1: Igen.
2: Tehát ott tényleg nem is tudom mikor, 3-4-5 nappal a
1: három, azt hiszem,
2: torna
1: talán,
2: előtt.
1: Igen,
2: tehát azért pihenéses nagyon nincs idő.
0: Viszont, hogyha megnézzük ugye a japán elleni első meccset, ahol konkrétan Dorka megint olyan számokat, olyan jelenlétet, olyan vezér egyéniség dolgokat hozott, hogy azt mondom, hogy ha ő nincs, akkor nem vagyok benne biztos, hogy most kim vagyunk a VB-n. Tehát azért rajta óriási teher van, nyilván azért a teste jelez. Azért az alapvetően szerintem egy jó dolog, hogy azért egy 10-15 évvel, de még most is vannak olyan játékosok, aki bármi történik, két flektorpor, vagy kataflán, bármi, és akkor mehet a játék, azért már erre jobban odafigyelnek, akár a Törökországban megvan a profizmus, akár az NBA-be, hogy ne legyenek ezek a játékosok csapágyasra hajtva. Illetve a másik, hogy ugye talán az a könnyebbség, amikor szezonból szezonba ugrasz, hogy azért nincs olyan edzésterhelés, amikor mérkőzéseket játszanak. Tehát talán azért abból a szempontból jobb, hogy csak meccset játszik, hogy úgymond van egy ilyen szinten tartó edzés, ami azért annyira nem meríti ki őt, viszont tényleg, ahogy mondtátok, nagyon komoly feladat hárul rá mind a két helyen.
1: Fejlődni így viszont mennyit tud? Nyilván a meccs szituációban lehet a legjobban fejlődni, ugyanakkor mondjuk nincs egy olyan szünete tényleg a szezon végén, ahol mondjuk egyéni képzésekre lenne ideje, szóval ebből a szempontból mi a legjobb
0: hát igen,
1: út?
0: Igen, hát nehéz. Egyébként meccsek alatt is nyilván azért, ha olyan szerepet tölt be ezekbe a csapatokba, és olyan szerepet tölt be, hogy a végén megkapja a labdát, hogy döntse el a meccset, azért ebből rengeteget lehet fejlődni. Tehát sokszor megnyeri, van, hogy nem nyeri meg, de ezek mind olyan momentumok, amikből következő alkalomra tanul valamit, tudja. Viszont azért én azt gondolom, hogy ezt nem lehet éveken keresztül így csinálni, ugyanúgy a regenerációnak is, vagy akár, ahogy mondtad, ezeknek az off-season edzéseknek is, ugye egyéni képzéseknek, ezeknek is szüksége van. Illetve most én azért kicsit úgy veszem észre, hogy nagyon nagy átalakulás van női kosárlabdában is. Ugye férfinél is lehet említeni ezeket az amerikai NIL szerződéseket, hogy most is például euróligás játékosok mennek ki egyetemi kosárlabdát játszani. Tehát nagyon nagy felfordulást okoz ez, nagyon nagy felfordulást okoz most egy Project B nevű program. Még nagyon sokat nem is lehet róla tudni, hogy az is milyen játékosokat fog felszippantani. Úgyhogy elő már egy pillanatra ugye érintettük a női, hogy lesz-e Európa Kupa, Európa Kupa biztos lesz, de hogy Euroliga indulásunk lesz-e. Nagyon nem lehet tudni, hogy mit fog hozni az elkövetkezendő pár év. Ugye ezzel, hogy a női NBA-be is most már azért eléggé jó béreket fizetnek, ezzel nagyon sokan át se jönnek Európába emiatt. Tehát most már meg tudják keresni az egész éves fizetésüket, bérüket a női NBA játékosok, úgyhogy tényleg most ez egy izgalmas időszak lesz szerintem az elkövetkezendő 1-2 évben, hogy milyen felfordulást fog okozni ez a rengeteg új dolog és változás.
2: No, hát akkor így az adásidőnkre én, Dóri, köszönjük, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk. Dorkának meg majd, ha esetleg úgy adódik, akkor a DVTK ellen szurkoltunk az Euroligában, ha a miskolciak sikerrel veszik az Euroliga selejtezőt, de ez már majd a jövő zenéje, talán egy másik adásban majd ezt is érintjük. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, hallgatóknak pedig a figyelmet, tartsanak velünk majd a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!
3: Ez volt a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: És a Hazafutásban jó napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Elpap István, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A tegnapi Ferencváros Vojvodina mérkőzésről fogunk beszélgetni, de most ugorjunk vissza az időbe, nem túl sokat, egy olyan 31 évet, Brüsszelben vagyunk, a kommentátor Török László.
2: Listes ragyogó labdával ugratja ki Koporovicsot, Koporovicsra, Kuntics lő, gól! Mit csinálsz, de gyönyörűen! Kuntics volt az, aki belőtte a vezető gólt.
1: Na, nem csak a vezető gólt, hanem a győztes gólt, sőt tulajdonképpen a BL főtáblát érő gólt, mert ugye az ülői után aztán egy-egy lett a második mérkőzés. Hát Zorán Kuntics, Kuntics Zorán itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek. Több okból is rendkívül aktuális a jelenléted, hiszen hát egyfelől, ha más nem, ebből kiderült, hogy egykor a Ferencváros játékosa voltál, és az öreg fiúk között még most is néha pályára lépsz, másfelől viszont a Vojvodinában egyrészt játszottál játékosként is, másrészt pedig a játékos megfigyelői hálózatát vezeted a klubnak. Tehát akkor milyen érzésekkel nézted ezt a párharcot, és most nem az eredményre vagyok még egyelőre kíváncsi, hanem egyáltalán mondjuk, hogy ültél az első meccs elé, hogy akkor most Vojvodina Ferencváros, melyik ujjamba harapjak?
3: Jó napot kívánok minden hallgatónak, köszönöm a meghívást. Hát a sorsolás előtt ugye ott a Vojvodinában figyeltem az emberek, milyen kívánságai vannak, és mondták, hogy hát Budapest gyönyörű szép város, meg akkor játszunk a Ferencváros ellen, meg Hajduk Split, stb. Én annyira nem voltam bátor, el kell úgy mondjam, én inkább logikával próbálom gondolkozni, és mondtam, hogy inkább a Sheriff, ha lehet, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen lett volna nagyobb esélyünk. Hát megkaptunk, aki azt kívánta, hogy a Ferencváros megkapta, az tényleg gyönyörű, szép város, nagyon szép a stadionban játszottunk, de már lehet érezni, ugye első meccsen ott úgy vidéken, hogy a Ferencváros jobb csapat. Szóval ennek ellenére, hogy nekünk második fél időben voltak két gólhelyzete, két kapufát találtunk, nyerhetünk is volna ezen a meccsen, de valahogy a 9 perc alatt lehet érezni, hogy jobb játékos állománya rendelkezik a Ferencváros. A tegnapi meccsről ugye hát, talán irreális volt a kép az egészről, mivel ugye nagyon hamar jött a piroslop, és így nagyon nehéz volt a Vojvodinának, hogy megnyeri ezt a meccset.
1: Na, menjünk vissza még a párharc elé, ugye azt nyilván Újvidéken is tudták, hogy a Ferencvárosnál váltás volt a kispadon, ugye Robikin távozott, és Borbély Balázs érkezett, a Bajnok Győr edzője, és azért ugye ilyenkor mégiscsak nyáron amúgy is egy kicsit minden csapat formálódik, de ha még az edző is új, meg a játékrendszer is új, akkor az első ellenfeleknek azért ad egy talán egy plusz esélyt, mert a Vojvodina gondolom kevésbé, ilyen értelemben kevésbé változott az előző idény óta.
3: Igen, én az elnökkel, amikor beszéltem, én azt javasoltam, hogy a szakmai stáb inkább nézi a győri meccseket tavasszal, ahogy játszottak, mondom, szinte biztos voltam benne, hogy a Borbély nem fog játszani ugyanez a szisztémával, ahogy játszott a Robikin, ugye? Robikin focit talán néha túl bátor is volt, legalábbis én úgy éreztem, ahogy figyeltem a magyar bajnokságot. Ugye, ha jól emlékszem, a négy vesztes meccs volt az otthoni, és...
1: Hát azért nem lettek bajnokok.
3: Azért nem lett a bajnok, úgyhogy figyeltem, hogy és az elnök mondta, igen, és az az a véleményem, hogy inkább figyeljünk, hogy Győr, hogy játszott a Győr. Nyilvánvalóan elment is a pár játékos a Fradiból, hoztak csak egy játékos, egy belső véd a Franciaországba kettőből, többi maradtak, de Borbély azt hiszem már ezen a két meccsen megmutatta, hogy a tehetség és edzőről van szó, nagyon felkészült, látszik az aláírások, ha szabad így mondanom, a csapatnak lehet látni, hogy érezni, hogy mit játszanak, hogy tudják elérni az jó eredmény, úgyhogy szerintem egy jó döntés volt a Borbély hozni a Fradi kispadrájára.
1: Ugye Kín rendszeresen három belsővédővel játszott, támadó futó szélsőkkel, Foxy, kemény Foxterrier középpályával, a Borbély esetében itt négy védő van, és inkább labdaügyes passzolni tudó középpályás játék. Nyilván egy profi labdarúgónak több játékrendszert is kell tudni ismerni, meg alkalmazni, de mennyire, hogyan értékeled a Fradi, mennyire tudja készségszinten alkalmazni ezt az új struktúrát, amiben Borbély játszatja őket?
3: Hát itt minőségi játékosról van szó, tudod, szerintem az nem lesz a problémája, hogy gyorsan átveszik az játékosok ez az új stílus, ami képviseli a Balázs, ugye. Én bátran tudnám kijelenteni, hogy az idején szerintem torony magasan meg is fog nyerni a Fradi a bajnokságot. Szerintem az a véleményem, mert a játékos állománya az rendben van. Nem hiszem, hogy Győr ismételni fogja ezt az utolsó idény. Szerintem olyan középmezőn fog elvégezni. Úgyhogy de ugye úgy érzem, hogy elég nagy csönd van most a foci kluboknál, mivel nem lehet tudni, hogy mi lesz a budzsétjük, ugye? Nem tudom, mi lesz a Fradiban szinten ezen a téren, milyen változások lesznek, hol lesznek, úgyhogy nyilvánvalóan ettől is függ, hogy milyen játékos fogják hozni még, ugye? Gondolom a Fradinak az a célja, hogy bekerüljenek a csapatkörbe Európa Ligához.
1: Hát igen, és ugye az átigazolási ablak az nyitva van augusztus végéig, addigra meg már látni fogja a Ferencváros, hogy milyen keretre van szüksége a következő évhez. Ráadásul magyar szabály is van, tehát továbbra is a magyarokra is nyilván figyelni kell. Lesz még itt mozgás, de a Győrnél is, mert semmi, nincs az Kőbevés vagy Vitális Milán, vagy Tóth Rajmund a Győrrel kezdi el a következő idényt is. Hát most még ott vannak, de most már a konferencia. Tehát most már a Fradi van a legmagasabban jegyezve a magyar kupa csapatok közül. Még vissza erre a Vojvodina elleni párharcra, ugye a tavaszra elég irányomta a bélyegét az, hogy egyszerre két meghatározó magyar válogatott játékos távozott a télen. Varga Barnabás ugye Görögországba, és Tóth Alexa Bornemuszba, illetve a Premier League-be, és Ötvös Bence is megsérült, tehát alig maradt, vagy kb. Épp annyi hadrafogható magyarja maradt Robi Kinnek, és a magyar ajánláshoz végig tartotta magát a Fradi. A következő év az ilyen értelemben, az előttünk álló év, az nyilván egy jó tervezhetőbb év, de ennek tükrében várható-e, hogy még érkeznek magyarok a nyáron a Fradihoz, vagy megpróbálják a saját utánpótlásból feltölteni magyarokkal a keretet, de hát az meg nem tudni még előre, hogy milyen minőség.
3: Hát nyilvánvalóan nem hiszem, hogy ugyanezt a hibát megcsinálják az idén is, hogy a magyar játékos, a minőségi magyar játékosra szenvedtek valamikor a Ferencváros, úgyhogy nem hiszem, hogy ezen a terén most lesznek a gondok. Hát én úgy gondolom, hogy egy magyar játékosnak kell, hogy legyen a célja, hogy legjobb magyar foci csapatban játszanak, ugye? Az én véleményem. Úgyhogy én ebbe hiszek, hogy a vezetőség és edzővel együtt ugye időben reagálnak és hoznak még minőségű magyar játékosok, és hogy ne legyen mondom még egyszer problémája, amilyen volt tavaly ezen a téren.
1: Hát amikor te a Ferencvárosba kerültél 95-ben, mert ugye mindenki úgy beszél, hát Kuntics a Fradi, de hát igazából egy idényt töltöttél a Fradiban, ugye azt a híres idényt, amikor a BL főtáblás volt a csapat, de akkor hát a csapat nagyja alig volt légiós, Kuznyecov volt, meg szerbek voltatok, Kopunovics, Milovanovics, meg te, körülbelül ennyi légiós volt azt hiszem a csapatnál, igen. És szinte mindenki, a nagy többség saját nevelésű játékos volt akkor a Fradiban. Tudom, hogy a világ változott, de például a mai Vojvodinára, ha ránézek, ott is azért elég kevés légiós van, tehát mindent összevetve szerbek adják a csapatnak a pályán is, meg a kispadon is a nagyját. Te ugye ott vagy a játékos megfigyelők élén, milyen koncepció szerint rakjátok ti össze a Vojvodinában a keretet? Hány százalék saját nevelés, hány százalék máshonnan igazolt játékos a szerbek között?
3: Nagyon figyelünk a saját utánpótlásunkra. U17-es csapatunk az megnyerte a bajnokságot, ami elég szép siker, mivel ugye az Zvezda meg a Partizán ezen a téren előbb járnak, mint mi, de mondom, az itt tavaly mi nyertünk meg azt a bajnokságot. Vannak sok tehetséges játékos, igen, csak itt nagyon, hogy is mondom, óvatosan kell lenni, kell találni ezt a balansz, balansz, jól mondtam? Jó,
1: egyensúly. Egyensúly, de balansz is jó.
3: Igen, igen, egyensúly kell találni, hogy nem szabad, már jó, mondjuk van pár nagyon ügyes tehetséges játékos, rakjunk be a csapatba, azért nem így működik a dolog, nagyon óvatosan kell bánni velünk, főleg úgy, hogy mivel mondom, nál a Hovedin a célok elég komolyak, mert a tavaly mi másodikok lettünk, a Partizán mögöttünk lett, szóval ez nagyon régen történt ilyesmi. El kell, hogy mondjam, hogy mondjuk a hagyomány alapján az Hovedin az harmadik klub Szerbiában, de tavaly mi azt a Partizán tudtuk átugrani a tabellán, és ez elég szép sikernek számít. Úgyhogy az idén is elég hangosan terveztünk, hogy bekerüljünk a Hocsinak a valami csapatkörbe, de sorsolás volt kegyetlen, és ugye első meccs játszottunk Ferencvárossal, most a következő ellenfélünk Ajax lesz.
1: Igen, mert persze a Fradinak is az Ajax lett volna, aki kap.
3: Így van.
1: Hát az.
3: Igen, igen, igen, úgyhogy nem volt szerencse ezen a téren, de mondom...
1: Bocsánat, közbevágok, ez az a konferencia liga, amit arra találtak ki, hogy a kis csapatok is vigyék valamire, erre egy Ajax, egy többszörös bek és BL győztes Ajax jön szembe a második selejtező körben.
3: Pontosan, pontosan. Úgyhogy tegnap is Kispodon szép számok voltak a fiatal játékosok, aki mondom a saját nevelés játékos. Szerbiában szintén van ezt a fiatal játékos szabály, kettő fiatal játékosnak játszani kell 9 percig. Úgyhogy mondom, az legfontosabb, hogy ez egyensúlyt találunk. Nem könnyű hozni Nyugat-Európából játékos Szerbiába. Meg, hogy is mondom, elég rossz hírek van, mondjuk a szerb országban, ha szabad így mondom, akkor milyenek a körülmények, stb. Stb. El kell, hogy mondjam, hogy inkább színesború, vagy őket valahogy könnyebb tudjunk hozni, olyannyira nem válogatnak, de nyilvánvaló ők élvezik elsőségi mondjuk a fizikai térenét, szóval atletikusabbak mondjuk, mint a fehér emberek, ha szabad így mondanom, úgyhogy vannak azért náluk, hát mondjuk a Bami Delle, aki Ferencváros játékos, ő Vojvodinából jött, ugye Fradiból, és örültem, hogy mikor látom, hogy jól játszik, és ott nagyon hasznosan Európában
1: hát,
3: is.
1: Mindjárt a kinti meccsen ülött
3: a győztes. Kinti meccsen rúgott gól is, igen. Úgyhogy igen, mondom, itt legfontosabb, hogy egyensúlyt találjunk. És visszatérve, hogy mondtad, ezt a korosztály, ami 95-ben bekerült a bajnok csapatkörbe, bajnok ligájú csapatkörbe, ugye többsége voltak a magyarok, érted? Más világban most élünk, persze. De valami szinten talán elveszíti az identitás. Én jobban örültem volna, jó, én külföldi vagyok, de én jobban örültem volna, ha inkább a magyar játékos a többsége lenne most a Ferencváros. Ez az én kívánságom.
1: De téged nagyon gyorsan elfogadtak, befogadtak a Fradinál, nem?
3: Hát nyilvánvaló...
1: Mondjuk gyorsan rúgtad a gólt Brüsszelben, az sokat segít, könnyebb, sokat
3: igen,
1: segít.
3: Igen, könnyebb. Meg az egy másik dolog az, hogy mi tényleg próbáltunk nyelvet megtanulni, szóval mi nem tudtuk magyarul se a Dejan, se a Goran, mikor ide került a Magyarországon, és próbáltuk beilleszkedni, szóval én nagyon örültem, mikor látom, hogy valaki mint a külföldi, elkezd tanulni a nyelvet ott, ahol játszik. Szóval nálunk van egy román játékos, aki szintén nagyon beszél szerbből, és nagyon becsülöm őt, szóval. És gondolom az is
1: egy szerbek ebben mindig élen járnak. Tehát nem csak a futballban, kosárlabdában és vízilabdában, és aki Magyarországon van, az esetek többségében pillanatok alatt tud kommunikálni. Nem tudom, igen. Ez mitől van, de valószínűleg azért, mert ott is azért van magyar környezet is, nem tudom, de na, visszatérve még a Vojvodinára, mint szerb csapatra, nyilván a Vojvodina Szerbiában nem a Fradi, mondjuk a Svena Zvezda a Fradi Szerbiában, de a Partizán is azért inkább azt közelíti adott esetben, mint Vojvodinát, még akkor is, ha most mögötte végzett a mögöttünk levő idényben. Mennyire nehéz megtartani? Tehát a Svenának és a Partizánnak az elszívó hatása az milyen Szerbián belül? Tehát egy Vojvodina mennyire tudja megtartani országon belül a saját tehetségeit?
3: Hát mondhatom azt, hogy könnyebb, mivel ezek a fiatal játékosok tudják, hogy ha bekerülnek a felnőtt csapat keretbe, és megkapják lehetőséget, és játszanak, akkor az valószínű a klub gyorsan fog eladni őket. Érte, szóval...
1: Külföldre.
3: Külföldre nyilvánvaló, igen. Igen. Úgyhogy van pár példám, én már majdnem 3 év ott dolgozom, és már pár fiatal játékos sikerült eladni egy csatár 3,5 millió euróért Millwallból, Championship-be. Tavaly eladtunk egy ballbackünk, aki 2005-ös korosztály, 2,5 millió euróért. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó a szerb foci, mint a kiugró deszka, vagy lépcső. Ugye szerintem az előnye, ha szabad így mondanom, a szerb bajnokságban, hogy azért jönnek a menedzserek, jönnek a scoutok, jönnek a külföldi klubok, képviselők, és akkor nézi onnan.
1: Hát meg ez történelmileg így van, mert amíg Magyarország még 90-ig be volt zárkózva, a jugoszlávok 60-as, 70-es, 80-as években edzők már mindenhol ott voltak, innentől a játékosok is mindenhol ott voltak, mert igen, ahol már edző ott van, ott már játékos is ott van, és valahogy inkább szerves részeivé lettek a nyugat-európai futballnak, mint mi.
3: Ez így van, ez mert hagyomány, hogy szabad, szabad így mondanom. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz most a helyzet a magyar fociban, mert a budzsétű nem lesz ennyit, mint eddig, miből fogják élni ezek a klubok, szóval...
1: Hát mondjuk ez a Fradira talán a legkevésbé, mert a Fradi az UEFA-tól ugye 7 év zsinórba ott van az alapszakaszban, azért az súlyos pénzek, és mondjuk Tóth Alex átigazolási pénze is magyar léptékkel egy extra pénzt.
3: És tehát, a többiek?
1: Hát az megint egy, hát azért csak van piac is a világon, majd akkor tanulnak onnan élni.
3: Igen.
1: Mondjuk egy Újpestnek a MOL azért a tulajdonosa, szóval azért van.
3: Igen, de itt most a scouting, ez nagyon fontos, hogy ha találják olyan játékosok, hogy piac képesek.
1: Felértékelődik a scouting, az biztos.
3: Ez biztos, ez 100%.
1: Hát már csillog is a szemed, tehát még szerepet
3: imádom,
1: is válasz.
3: Imádom ezt a munkát, nem annyira stresses, mint az edzői munka, ugye? És általában, ha nincs eredmény, nem szoktál scoutot kirúgni, hanem az edző vagy a sportigazgató.
1: Na, csak megszületni volt nehéz. Mennyire vagy, tehát nyilván egyfelől érzék is kell hozzá, hogy észreved a talentumot egy fiatal játékos, a másfelől valahol tudomány is, hogy mert az sem mindegy, hogy az egyébként mennyire állóképes, mennyire terhelhető, mennyire sérülékeny, tehát hogyan össze az egész, amikor valakit kiszúrsz, akkor hogyan térképezitek fel, hogy ő tényleg alkalmas arra a szintű futballra, amit mondjuk a Vojvodina igényel?
3: Nekünk van több platformák, ami ezek a videoplatformák, a Vice Scout, a Sportbase, és ott mit kezdtünk bányászni, én így szoktam mondani, hogy mi nézzünk a kis videó akció, különböző játékosok, és akkor, ha megtetszik valaki, akkor megpróbáljuk élőbe is megnézni. Hát, hogy is mondom, szerintem ez nem lehet tanulni, hogy legyen valaki jó scout. Ez az én véleményem. Vagy van szemed, vagy nincs szemed. Talán nem leszek nagyképp, ha azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy nekem van ilyen tehetség, hogy tudok megállapítani, hogy mi lesz ebből a játékosról. Mert mondjuk, ha mi nézünk egy U17, U18 meccset, és akkor nagyjából minden tízen tudjuk nézni, hogy ki jó játékos, mondjuk a 22 játékos között, aki a pályán vannak. De ennek a játékosnak, aki mondjuk mind a tízenek legjobban tetszik, mi a végső potenciál, érte? Szóval én úgy érzem, hogy nekem van ezt a képességem, és nagyjából tudok. Testbeszéd, az nincs a platformon, nincs olyan dolog, hogy testbeszéd, egy játékosok is nézzük meg, hogy milyen a testbeszéd, hanem ezt próbáljuk a testbeszédet olvasni, hogy neki milyen karakter.
1: Élőben. Ott a pályaszélére.
3: Ott a pályaszélére, igen. Szóval azért csak egy kis apróság, ami nekem rengeteg segít. Van statisztika? Statisztika, én hiszem, még nem is nagyon.
1: Fontos, de nem kizárólagosan fontos.
3: Pontosan. Nekünk van egy nagyon nagy a példa, hogy a statisztika ez annyira nem a legfontosabb dolog. Kerestünk egy winger, szélső támadó, és ajánlottak egy Franciaországból KN csapatból egy játékos, aki nagyjából csere volt. Néztünk a platformok, a videók, stb. Néztünk, nagyon labd, ugyes, nagyon jó cselez. Beadások nincsenek, mint a szélső, de ő minden passzból keresik a legjobb megoldást. Ő nem akar, hogy beadni, és lesz, ami lesz, hanem mindig próbálja olyan célszerű passzokat a 16-oson belül bepasszolni. És akkor mondtuk, néztük a statisztikát, mondjuk a KMB játszott 44 meccs, 2 gól, 2 gólpassz. Ez nagyon vékony, ugye? Yeah. És akkor néztünk, utolsó meccs, amit megnéztünk, hogy 0-0 játszottak ezt a csapat, a játékosunk, négy olyan szituáció előkészített a csapatársainak, de ebből nem lett gólok. És akkor úgy mondtuk, na hozzunk ezt a játékos. Mert nem szabad elfelejteni.
1: Hát Francia... meg nem feltétlenül kell szélen játszatni egyébként.
3: Igen, de mi pont a szélső kerestünk. És akkor, de Francia második osztály, ez nagyon erős. Nagyon erős. És akkor mondtuk, jó, próbáljunk idehozni. Kérdezte a játékos, van-e kérdő? Nyilvánvaló, van, persze, mert ott nem játszik. 100 000 euró fizetünk érte, jön Szerbiából, 14 gól rúgott, egy másfél, 14 gól és 10-11 gólpassz. Egyik legjobb szélső volt. Szerbiában elvettünk 2,5 millió eurót. És ez szóval, ha figyeltünk a statisztikát, akkor nem biztos, hogy hoztunk volna, de mi látunk benne a potenciál. És ez nagyon fontos. A potenciál végső határa. No most, az megállapítani, ez nagyon fontos.
1: Ez a művészete a scoutságnak. De hát mindjárt még vissza, úgyis mindjárt jönnek a hírek, de még a hírek előtt Szücs Kornél hogyan került Újvidékre, illetve mi a véleményed róla? Beszélünk majd a hírek után arról is, hogy mi volt a tegnapi mérkőzésen, ugye, mert végül is az ő kiállítása alapjaiban el is döntötte a párharcot, azt kijelentetjük, de most ne erről essék szó, hanem azokról a skillekről, amik miatt ő ott játszik Újvidéken.
3: Szücs Kornél úgy került a Vovinához, hogy az elnök elküldte nekem a screenshot a Transfermarkt-tól, mert valami játékos képviselő, menedzser ajánlotta nekik, és akkor átküldte nekem, és nekünk az a feladat a scoutoknak, hogy megnézzük ezt a játékos, és akkor írjunk a vélemény az elnöknek. Mi hárman megnéztünk alaposan, írtunk a vélemény, a Szücskönnek milyenek a kvalitásai, milyen összegű játékos, mi a hiányosságai, szóval ez együtt, és akkor mi azt írtunk, hogy ebben pillanatban ő jobb, mint a mostani belső védő. Uh-huh. Ennek ellenére, hogy az utolsó időben Championship-ben inkább jobb back poszton játszott, és akkor mi nem eldöntöttük, az elnök eldöntött, hogy hozzunk a Kornélt, kiválóan játszott Magyar Bajnokságban, Szerb Bajnokságban, elnézést kérek, Szerb Bajnokságban kiválóan játszott, csak mindig, ugye, sok játékos tud játszani Vojvodinában, időzében mondom, a szerb játékos, sok játékos tud játszani Vojvodinában, és leszünk negyedik, ötödik, hatodik, vagy második, nem tudjunk, de a mi szándékunk az, hogy minél több olyan játékos hozzunk, akivel tudjunk elérni a klub céljai, és a klub céljai az volt, hogy európai kupa szereplés próbálja kiharcolni. Szóval és ennek alapján vannak osztályzat, van A, B, C és D osztályzat nálunk a scoutingban. És mondom, Kornél, mondom még egyszer, kiváló srác, gyönyör, nagyon jó, alázatosan csinálja, abszolút nincs semmilyen gond a szerb bajnokságban. Na most elkezdtek a hogy jönnek az európai meccsek, ugye? Első meccsen elcsúszott.
1: Igen.
3: Igen.
1: A győztes gólnál?
3: A győztes gólnál, igen. És tegnap nagyon
1: 9. perc.
3: 9. perc, meg kaptunk piros.
1: Jó, ezzel folytatjuk mindjárt a Vojvodina Ferencváros párharccal, Kuntis Zoránnal, előbb azonban jönnek a hírek.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
4: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Lőrincz Tamás a birkózók új elnöke. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezhet. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A szlovén Slavko Vincsicset jelölte a világbajnoki döntő levezetésére a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, míg a harmadik helyért játszott meccset a venezuelai Jesus Venezuela irányítja. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzést dirigált eddig a mostani VB-n. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Múlt heti műtéte miatt kihagyja az idei Európa, illetve világbajnokságot Gulyás Michel. Az olimpiai bajnok öttusázó jelenleg Budapesten folytatja a rehabilitációt. Lőrincz Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sporták közgyűlésén egyhangúlag szavazták meg, megbízatása 5 évre szól. A Red Bull pilótája Max Verstappen zárta az élen a Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén. A hollandot Lewis Hamilton és Charles Leclerc követte a két Ferrarival. A második szabad edzés másfél óra múlva kezdődik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jogállamisági jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet, valamint emlékeztetnek rá, hogy jelenleg is folyamatban van a további alkotmánymódosítások előkészítése. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszának koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrincz és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat évente 12,5 milliárd forintért. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan szabályozás megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahart több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a visegrádi hopon. A Budapest-Nappali hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál.
0: Közlekedés.
4: Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Komárom és Tata csomópontok között, a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Felborult majd az árokba hajtott egy kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Martonvásárnál. A 32-es kilométernél a külső és a leálló sávot lezárták, a bámészkodók miatt azonban az ellenkező, Letenye felé vezető oldal forgalma is több kilométeren feltorlódott. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén süt a nap, a Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten viszont borult az ég. A következő óráktól egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt több északkeleti járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg égeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. a Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó pedig 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
5: 15 óra 36 perc folytatódik a Hazafutás továbbra is, a mikrofonnal Elpap István, velem szembe pedig Kunti Zorán, hiszen egy Ferencváros Vojvodina párharcot rendeztek, ki ne tudná, Ferencvárosban töltöttél egy évet, egy olyan évet, amikor még a első Magyar Bajnokok Ligája csoportkörös Ferencváros játszott 95-ben, 95-96-ban, illetve most pedig a Vojvodina alkalmazásában vagy a játékos megfigyelői hálózat vezetője. Szűcs Kornélról beszélgettünk, Szűcs Kornélnak a, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy hibája, mert ugye elkésett a mérkőzés 9. percébe. Ez gyakorlatilag mindent alapjaiba fölborított. Ha volt meccsterve a Vojvodinának, meg volt a Ferencvárosnak, bár pedig nyilván volt, amúgy sem egyszerű egy hazai vereség után visszavágót játszani. Borbé Balázs meg azt mondta, hogy ő neki lámpaláza van, mert még a Gruppam Arénában tét meccsen nem szerepelt a csapattal. Hát ez a lámpaláz, ez szerintem oldódhatott a 9. percben, mert azért edzőként ő érezhette, hogy innentől ezt a mérkőzést nem csak, vagy a továbbjutás nem csak megoldható, hanem ez a mérkőzés nyerhető, és egy győztes meccs önbizalmat is ad, és a Fradi ilyen szempontból nagyon jól jött ki ebből a párharcból. Hát Vojvodina gondolom kevésbé, milyen volt a reakció újvidéki részről a párharc végén?
6: Hát most mindenki tulajdonképpen sajnált az, hogy a Kornél megkapta a uténtelenül becsúszás után megkapta ugye a jogos piros lapot. Kár.
5: Gólhelyzetet akadályozott meg, ahogy a paragrafus szerint van, ugye?
6: Így van. Szóval jogos volt szerintem az kiállítás. Kár értem, mert nem fogok tudni ugye soha, hogy mi lett volna, ha maradtunk volna 11 meccs végéig. Szeretném talán egy kicsit hangsúlyozni, hogy tényleg első meccsen ugye nekünk is volt a gól helyzeteik, hogy mi nyerhetünk volna ezt a meccset is. De valahogy mi tudtunk bizonyítani, hogy tudjuk nagyon kellemetlen ellenfele lenni. Mondjuk a szerb bajnokságban mi kétszer egymás után megvertünk a Zvezdát, ami nem is emlékszem, mikor történt ilyesmit. Úgyhogy vannak, vagy voltak módszerei, hogy tudják mint erősebb csapat ellen játszani, de mondom, a piros lap után az már. Én akkor csak hát azt kívántam, hogy ha lehet, hogy 60 percig, ha Fradi nem tud rúgni, akkor esetleg elkezdte volna gondolkozni, hogy na most mi van, ha esetleg Vojvodina berúg egy gól, mert én tudtam, hogy lesz valami, és szint volt is, ugye 2-0-án azt hiszem a kettő ilyen gólhelyzeteig, kaparalövések, ami...
5: De akkor már 2-0 volt.
6: De már 2-0 volt.
5: És a szünet már 2-0 volt, onnantól már nem nagyon voltak szerintem kérdések. Mondjuk, ha Borbé Balázs fejével gondolkozunk, mennyit lehet profitálni egy ilyen továbbjutásból? Nyilván lelkületileg sokat, tehát meg a csap győzni jó, és akkor az öltözőben is jó a légkör. Nem is hiszem, hogy itt túl sok szakmát kell mögé gondolni ennek, hogy 10 ember ellen játszott a Fradi, de legalább 10 ember ellen úgy játszott, hogy rúgott 3 gólt, tehát legalább nem tette nehézzé magának a helyzetét. Szóval most Borbé Balázs szemével vagy fejével, ha próbálsz gondolkodni, akkor te hogyan értékelnéd ezt a mérkőzést?
6: Lehet érezni, hogy azért Balázs, hogy is mondom, a másik meccs után is ő mondta, hogy nem hiszi, hogy a visszavágó ez könnyű lesz. Ennek ellenére, hogy nyert a Fradi ugye Újvidéken, azért egyfajta egészséges óvatosság van benne, Szóval ő nem olyan fiatal edző, aki na most nyertünk, hogy na gyere, most megyünk, rúgjunk egy 5-es 6-ast hazai pályán. Szóval nekem tetszik az ő gondolkozása, és úgy érzem, hogy az idén a Ferencvára sokáig fog vinni európai kupa szereplésen, legalábbis az én véleményem. Ennek köszönhetően, hogy nagyon a felkészült edzőről van szó, és lehet látni, hogy már most, hogy játékos mennyire tisztelik őt, ennek ellenére, hogy a fiatal emberről van szó, lehet érezni, hogy nagyon gyorsan megtalálta közös hang a játékosokat. Lehet érezni mondjuk a Keita játékával, hogy mennyire másképp játszik Keita, mondjuk amilyen Robi Kínel, ahogy játszott, szóval...
5: Ha játszott, mert ott szinte nem is játszott.
6: Pontosan. Úgyhogy
5: hát ő egy óriási erősítés, úgyhogy nem került különösebb pénzbe, mert ott volt.
6: Abszolút.
5: Mint Abu Fani volt ilyen, akit fél évig jegelt, nem is nevezte az Európa Ligába, és tavasszal meg hirtelen megtátosodott, más kérdés, hogy most elment.
6: Igen, Zvezdában.
5: Ja.
6: Igen, és ott nagyon dicsérik.
5: Vele fogsz találkozni még.
6: Igen. És szerintem nem csak a Keitára, hogy a minden játékosról szerintem az ő képessége, hogy mármint a Balázsnak, hogy tudja közös hang találni a játékos, ez nagyon fontos szerintem én, úgyhogy szép év jósoltam, hogy csinálok a Ferencvárosban, mert mondom, egy jó lépés volt hozni a Balázs. Ennek ellenére, hogy nyilvánvaló Győrbe nagyon haragszanak rá, mivel ugye nyert a bajnokság, és utána átment a konkurens.
5: Hát igen, de volt ő már korábban is a Fradinál, tehát nem arról van szó, hogy egy győri srác hirtelen ott hagyja őket, hanem ilyen az edzők élete. Szerintem ez nyugvó pontra fog előbb vagy utóbb jutni. Az első meccsen kezdett Lisztes Krisztián, aki mögött aztán szintén elég zilált évek vannak, mert azt a pályát nem futotta ki ugye Németországban, amit esetleg sokan jósoltak neki, ugye vissza is került most már másodszor kölcsönbe a Ferencvároshoz. Úgy nézett ki, vagy úgy nézett ki, hogy Borbély Balázs megadja neki a bizalmat, nem igazán ment neki a játék, volt egy nagy hibája, le is cserélték a szünetbe Újvidéken. Ő most nem volt kezdő, de most is pályára lépett. Mennyire nézed őt másként? Hát a papa mégiscsak játékos társad volt, hogy más nem mondjak, tőle kaptad azt a labdát Brüsszelbe, ami a Fradi közönség szívébe téged elhelyezett valószínű örökre. Szóval igen. Amikor egy Lisztest látsz a pályán, akkor mire gondolsz, és amikor ezt az ifjabb Lisztes Krisztiánt látod, akkor te mit tanácsolnál neki, mert a tehetsége ott van, és valahogy az áttörés az nagyon hiányzik nála.
6: Azt tudom javasolni, hogy minél több időt töltse az apukával, és figyelje minden szavakra, ami az apukája elmondja neki, mert az apukája példaképe volt az edzésen, a meccsen, a munka morál nagyon magas szintén van, alázatosan csinálta minden. És szerintem az ifjabb Lisztesnek hiányzik ezt a fajta hozzáállás, szóval mondjuk Újvidékén ugye mi úgy rúgtunk gól, hogy sarkozott a sarokba, vagy a szöglőszarokba, szóval ez elég felelőtlen.
5: Hát 5-0-nál se, de...
6: Igen, úgyhogy... Talán így technikailag, talán képzettebb, mint az apukája, amilyen volt, gondolom én, talán nagyobb tehetség van bennem, mint az apukája, ami volt, de viszont mondom, az apuka, ami elérte ezt, ugye egy nagyon magas szint, hát, ő elérte
5: a pályafutáson. Bundesliga bajnok volt, hogy más nem mondjak.
6: Pontosan.
5: Na, nem sok följebb van.
6: Úgyhogy nagyon ismerem a Krisztián, szoktam játszani vele is az öreg fiúból, és mondom, azt tudom javasolni az ifjabb Krisztiánnak, hogy minél több időt töltse az apukával, figyelje rá, és próbálja elfogadni az ő tanácsait, mert ebben biztos vagyok benne, hogy csak így tudja fejlődni. Mert tehetség az megvan, csak változtatni kell pár dologba.
5: Ugye rengetegen távoztak a Fradiból, de jellemzően nem olyanok, akik eddig túl nagy nyomot hagytak volna, mert a Fradi egy akkora kerettel rendelkezett, kölcsön volt adva rengeteg játékos, és most kicsit nyilván az idők szavára hallgatva, mert azért a büdzsét is figyelni kell, most

0: sokan vannak, de egy Varga Barnabás az egy fej, az nem hiányzik ebből a Fradiból? Vagy azt Borbély majd megoldja, hogy ne arra legyen kihegyezve a Fradi játéka?
1: Én úgy gondolom, hogy mikor Kovacsevics hozták, az jó elképzelés volt, mivel
0: ugye ő cejébe
1: játszott, és én ott voltam többször céli meccsen, mert volt egy játékosok, aki minket nagyon érdekel, és tulajdonképpen Kovacsevics, mondom, élőben nagyon gyakran látom, és olyan típus játékos, aki kontrázni vele nem lehet, mivel ugye inkább ilyen darabos típus, nem ilyen atléta, nem egy sprintelő játékos, nem egy sprintelő csatár, de viszont 16-osan belül nagyon brusztulós, nagyon kellemetlen tud lenni, szóval, és ő valószínűleg nem fog egyedül eldönteni a meccseket, hogy kicselezi három játékos, semmiképpen, őt kell kiszolgálni. Úgyhogy én úgy éreztem...
0: De ezt még a Fradi eddig nem tudta megoldani valahogy. Ezt a Fradi eddig nem tudta valahogy megoldani. A Kovacsevicsnek a megfelelő kiszolgálása, vagy ő nem volt rá alkalmas, nem tudom, de valahogy még a kémia nem jött össze.
1: Igen, de fél évre van, ugye?
0: Igen.
1: Most tényleg hozták.
0: Hát a Varga pótlása.
1: Varga pótlása, igen.
0: Rúgott gólokat, tehát nem arról van szó, hogy semmi, de ugye ott mindenki azt várta, hogy na akkor így teljesen egy az egybe pótolni Varga Barnabást.
1: Igen, nem, mert Varga Barnabás nekem egyik kedvenc játékosom volt, mert hihetetlen milyen a fejjátéka, szóval ez fantasztikus, tényleg nagyon jó tudja, lehet kombinálni vele, szóval ez abszolút az én, mondom, egy kedvenc játékosom volt a Fradiban. És akkor mondom, Kovacsevics nehéz játszott, ő célbe játszott, mindig kezdő volt, érte, szóval, de és ide bekerült, hogy jönnek a Ferencvárosba. Itt vannak csatárok, itt van a Joseph, itt van a Bamidele, értető a Gruber, szóval itt van konkurencia, igazán a céljában nem volt konkurencia, érte, szóval, és lehet, hogy ő ezt a, hogy is mondtam, egyszer játszik, utána nem játszik, stb. Ez játékos, nagyon kevés játékos van, aki ilyenfajta játékrendszer, szabad is mondanom, nyugodtan tud elviselni, hogy egyszer játszom, utána háromszor nem játszom, stb. De szerint én főleg a hazai bajnokságban, főleg olyan csapat ellen, aki kőkeményen védekezni fog, ő nagyon kellemetlen tud lenni, az az én
0: véleményem. Ilyen csapatok vannak a magyar bajnokságban, a meccsek többsége ilyen.
1: A meccsek többsége ilyen, szóval ilyenek ellen szerintem a Kovacsevics játéka nagyon hasznos lehet. Josephről beszélünk, inkább beszélünk a gyorsaságról, és a gyorsasághoz kell a terület. Szóval, ha kőkeményen védekeznek, akkor a terület nincs.
0: Ő a Joseph majd a Twente ellen jó lesz.
1: Pontosan. Európában ő, meg a Jusso Bamidele szerintem hasznos lehet, de mondjuk magyar bajnokságban én látom fantáziát a Kovacsevics, mert egy nagyon nagy munkabírású, szóval nem sajnálja a saját testedet, szóval nagyon harcias típus, úgyhogy sok gól várom tőle az idén.
0: A Vojvodina hova fut ki idén? Partizán elé, vagy a Partizán mögé, hogyan látod a újvidéki esélyeket?
1: Hát...
0: Nem az Ajax ellen otthon.
1: Nem az Ajax ellen, de mi játszottunk Ajax ellen két év ezelőtt.
0: Na.
1: Igen, ott...
0: De hát barátságos meccset?
1: Vagy selejtező,
0: na azt nem tudtam. Jó.
1: Persze, két év ezelőtt ott játszottunk, hogy csinálnak a Amsterdamon. 85. perc, a csatárunk 0-0 volt, 88. perc, vagy 5. csatár ment a kapusra szembe, kapufa talált. Kontra, kaptunk gól, kikaptunk 1-0. Szóval igen, nagyon játszottunk a Amsterdamba, és a visszavágó az nem Újvidékén, hanem a Bácskatópolyán játszottunk, ott kikaptunk 3-1. Úgyhogy tudjuk, milyen erő képviseli az Ajax.
0: Meg ők is tudják, hogy mire kell számítani, akkor ezek szerint a Vojvodinától.
1: Igen. Ami picit én egy kicsit, hogy is mondom, nálunk, tudod, a szerbek nagyon, hogy is mondom, a mentalitás más, mint a magyaroké, vehemesebbek, van egyfajta eufória, tudod, másodikul lettünk, és akkor most megyünk, megverünk a fejlődőt, és én nagyon régen megtanultam az

0: Eufória, ez első lépés a vereség felé. Így szokott lenni. Na most azon a téren nekünk még tanulni kell. Az, ami én egy kicsit ott a szerb kluboknál én azt szeretném egy picit, hogy kevesebb eufória legyen, legyünk egy kicsit alázatosabban, és akkor talán tudjunk elérni ugyanez az eredmény, milyen elértünk tavaly, vagyis utolsó bajnokságban.
1: Na hát nem tudom, Fradiba mekkora az eufória, nyilván megkönnyebbülés azért van, mert fontos volt, kötelező volt, legalábbis úgy kezelték, és tovább jutottak, és nem az Ajaxszal kell játszani a konferencia ligában, hanem a jóval megoldhatóbb Twente ellen az Európa ligában.
0: Igen.
1: De közben Faramuci módon ugye Joseph már itt van, de hát a világbajnokság meg még tart, sokat már nem, de még két meccs hátra van a 102-ből. Zárásnak erről is beváltsunk két szót nyilván, amit lehet láttál a VB-ből, mert azért egy VB-t azt néz az ember, még akkor is olyan lehetetlen időpontokban voltak sokszor a meccsek, de azért a végére azok maradtak, akiknek illik ott maradni, és rendeznek egy elég nehezen jósolható spanyol-argentin döntőt. Neked mik a megérzéseid, hogy a végig kiegyensúlyozott, nagyon koncentrált, nagyon jól kinéző spanyol válogatott, vagy a saját magát a hajánál fogva négyszer egymás után a Münchhausen báró módjára a bajból kihúzó argentinokat, ez a flow elviszi most már a világkupáig?
0: Hát legmasabb foci tudás, ugye a spanyol, és a durvaság határain játszott az argentin csapat.
1: Hát ahogy kezdték az angol meccset, azt hittem, hogy lesz 5 piros, meg a lefújás után még 7.
0: Igen, plusz a Messi. Szóval van egy 10 harcos argentin játékos, hogy borzasztóan szemtelenek.
1: De azok is tudnak futballozni.
0: Tessék?
1: Azok is tudnak
0: futballozni. Tudnak futballozni. Igen, de mondjuk az angolok ellen első fél idő, az nem rájöttünk, hogy igenis tudja futballozni, mert csak láttunk, hogy rengeteg szabálytalanság, borzasztó provokál játékosa van szó. Utolsó fél órát...
1: ott tudtak futballozni.
0: Ott tudtak futballozni, igen, na most az a angol szövetségi kapitány döntése volt, hogy visszaállnak, vagy ez nem tudatos volt, hogy visszaállnak, nem tudom, mindegy, de rengeteg kritikát kapott emiatt, tulajdonképpen akkor lehet érezni, hogy minden percben, hogy most gól született, szóval argentin gól fogják rúgni, érte, szóval a levegőben volt ezt a... Én, mivel szeretem a szép fociunk, inkább azt a spanyoloknak bízom, és mert legmagasabb szinte foci, ők játszanak a provokálás nélkül, szóval neki elsősorban az a lényeg, hogy lefocizanak az ellenfelet, és én ennek vagyok a híve, meg a szurkolója, úgyhogy én a spanyoloknak.
1: Mennyire lepett meg, hogy a franciákat ilyen simán, mert franciák azért az egy nagyon kompakt, nagyon erős, jó csapat, meg amit eddig ezen VB mutattak a spanyol meccsig, az alapján is azért az egyik legnagyobb esélyesei voltak a világkupának. Mennyire lepett meg, hogy a spanyolok ilyen tanári játékkal átléptek rajtuk?
0: Hát, ha nézzünk a tradíció, a hagyományok, kik nyertek eddig a világbajnokságot, általában nem azok a válogatott nyertek a bajnokságot, de aki első meccstől kezdve ledaráltak mindegyiket, ja. Szóval nem.
1: Csak a brazilok 2002-ben. A brazil 2002-ben az ilyen volt. Neki a Ronaldóék, neki álltak, nyertek.
0: Igen,
1: de
0: igen.
1: De az a kivétel.
0: Az a kivétel, igen, igen. Azóta eltelt elég sok idő. Úgyhogy franciák ugye az első perctől kezdve megmutattak, hogy igen, és ő a legnagyobb esélyesek, és lám, na most...
1: Készülnek a bronz meccsre.
0: Készülnek hónap a bronz meccsre, úgyhogy igen. Az olaszok úgy nyertek ugye a világban most nincsenek, nem is voltak most a VB-n, de kiszenvedve, szóval általában alig tudták tovább menni a csoportból, és akkor nyernek, szóval igen, de szenvedtek az argentinok rendesen, spanyolok szinten, ugye, hogy jönnek ez a kis ország?
1: Zöldfoki szigeten,
0: igen.
1: Akiket Argentina is alig vert ki, aztán a kiesése szakasz.
0: Pontosan, igen. Egy szabálytalansággal csináltak a spanyolok ellen.
1: Az le a kalapba.
0: Ez hogy? Szerintem ez valami foci egyetemre ezt tanulni kell, hogy csinálták ezt. Ja. És név nélkül játékosok, ismeretlen játékosok, ilyen fegyelmezett. Én régóta nem láttam ilyen védekezések, hogy jól csináltak. megszervezett
1: védekezés. Hozzáteszem, egy kis szerencséjük is persze volt, de az kell hozzá.
0: Jó, de nem volt túl sok gólhelyzet a spanyolok mögött.
1: Abszolút megérdemelt. Abszolút. Megérdemelt pontszerzés volt.
0: Abszolút. Úgyhogy spanyolok mondtam.
1: Jó, egy kérdés, meg egy, amennyire lehet egy rövid válasz. Lamine Yamal. A VB egyik legnagyobb lehetséges sztárjaként harangozták be, és ezek a lehetséges nagy sztárok egyébként nem futottak rossz VB-t, mert Holland, Harry Kane, Mbappé, Messi, mindenki 6-7-8 góllal. Yamal ebből a igaz, hogy ő meg döntőt játszik. Yamal ebből a szempontból ugye sérült is volt, a csereként is kezdte a VB-t, de azért ő még eddig adós a kiemelkedő. Vannak nagyszerű cselei, de hát vannak rossz eladott labdái, meg olyan nagyon kettős a szereplése. El tudod-e képzelni, hogy pont a döntőre meg kifut úgy, hogy na, én vagyok Lamine Yamal, szevasztok.
0: Abszolút. Egy kis
1: zseni. Ilyen meccse még nem volt, amikor a végén ő volt, hogy na, ezt én megnyertem nektek. Lehet, hogy pont a döntő lesz az.
0: Pontosan. Nyilvánvalóan a fiatal játékosan van szó, és ezek a hibák a fiatal játékosok, mondjuk, hogy logikusak, hogy normálisak, szabad így mondom. De én tudom elképzelni, hogy vasárnap talán meccsembere is lesz, hogy mert benne van ez a potenciál, benne van ez a...
1: De az első 15 percben fog kapni 4 olyat az argentinoktól, arra mérget vehetünk, nem?
0: Az
1: szólni kell neki előre, hogy nyugi.
0: Az 1000%, de szerintem a spanyol szövetség kapitány hihetetlen intelligens ember, aki tudja kezelni ezek a szituációt, és ő előkészíteni fogja az Yamal, hogy mire számítson, és megpróbál megnyugtatni őt, úgyhogy mondom, én nincs adok azon, hogy a Yamal meccsembere lesz.
1: Na, meglátjuk. Kunti Zorán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, akkor egy kalappal a Vojvodinának az Ajax ellen, hiszen tudjuk, hogy az a folytatás, a Fradi meg remélhetőleg a Twente ellen is folytatja majd ezt a sorozatot, amit a Vojvodinán elkezdett. Köszönjük szépen, elmegyünk egyet zenén, aztán kezdődik a Nemzeti Sportkör.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: Represent your country, raise your flag, show your true colors. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Na hajrá, magyarok, és akkor a Nemzeti Sportkörben mikrofonál továbbra is Elpap István, szeretettel köszöntöm vendégeinket, Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Bitman Emilt, az M1 Sport főszerkesztőjét, és Gyenge Balázst, a Nemzeti Sport kiváló munkatársát. Ha már itt van Gyenge Balázs, abszolút friss hír, mi szoboszlaink 2031-ig, ha minden igaz, 4 évvel meghosszabbítva jövő nyáron lejáró szerződését a Liverpool labdarúgója. Gratulálunk, nagyon örülünk. Milyen konzekvenciái vannak ennek? Hát gondolom egyrészt egy viszonylag jelentősen megemelt fizetés, bár semmiféle konkrétumot nem tudok, de vélhetően benne van egy megemelt kivásárlási ár, mert gondolom ezek kéz a kézbe járnak, és mi a helyzet csapatkapitány fronton, mert így, hogy Robertson meg Szala távozott, így Szoboszlai is egyre közelebb van.
3: Igen,
2: a csapaton belül
3: meg kéne nézni, hogy itt mit val be hivatalosan a klub, mert egyenlőre ugye csak annyit látok én most.
2: Mit val be?
3: Igen, mert ez még a délelőtt folyamán, meg itt dél körül az angol szaksajtó, sőt a liverpooli szaksajtóban még egy olyan vélelmezés formájában jelent csak meg, de tegyük hozzá, hogy a dolgok legtermészetesebb folyása, hogy neki adják a csapatkapitány helyettesi posztot, mert az azért egyértelmű, hogy amíg Van Dijk ott van a csapatban, addig...
2: Alisson Becker, vagy kapust aztán...
3: De több csapatkapitány helyettes van, tehát alapvetően Robertsonnak a feladatkörét azt szerintem egy az egybe oda kell adni. Tehát, ha most azt mondom, hogy, és azért mondom, hogy mit val be a klub, mert ezt azért remélhetőleg majd hivatalosan is közlik, de akkor előlegezzük meg ezt a bizalmat, mert alapvetően ennek a Liverpoolnak olyan hajtóereje volt Szoboszlai az elmúlt, vagy a mögöttünk hagyott idényben, hogy nem elég az, hogy most itt egy megemelt fizetést adnak, mert az teljesen természetes egy szerződés hosszabbításnál.
2: Meg azért mondjuk Szala fizetése az viszonylag.
3: Hát na, jó, Szala fizetése, tehát most akkor zárójelben ezt úgy megjegyzem, hogy Szalát azért engedték el szabad ügynökként, mert olyan magas volt a bértömeg az ő fizetésével kiegészítve, amit egyébként ugye pont az előtti nyáron sikerült egy hosszabbítás után megadni neki, hogy azt számolgatták a Liverpoolnál, hogy hát ennyi pénzt nem kapnak érte, tehát egyszerűbb, meg rentábilisabb, hogyha Szala fizetését elengedik. Na mert most itt azért, hogy vékony jégen táncol a Liverpool a gazdasági kérdések terén, tehát minden egyes pennit, nem is fontot mondok, pennit meg kell számolniuk, hogy hova tesznek, és szerintem ez egy viszonylag, sőt a legjobb matematika, hogyha úgy kezdik, hogy jó, akkor nézzük, hogy kik a legfontosabb építőkövek, az edzőcsere megvolt, akkor a keretet tekintve fogjuk meg a legértékesebb játékost, ez tiszta sor.
4: Szerintem az nem kérdés, hogy itt most Van Dijk mellé került fizetésben, és ez így van rendjén, szerintem. Az elmúlt 3 évben nagyon sokat tett azért Dominik, hogy olyan polcra kerüljön, ami őt megilleti, és hogy mit val be, és mit nem val be, az, hogy a fizetése mennyi lesz, engem speciál nem érdekel.
2: Ja, persze.
4: Saját dolga megdolgozott érte, de már látjuk a negatív kommenteket a hírek alatt, ami ennél sokkal fontosabb, és Balázs is tett rá utalást,
2: mit hogy lehet negatívan kommentelni,
4: hogy a csapatkapitányi helyettesi pozíció az nem kérdés. Tehát itt és ez biztos le is lesz írva. Tehát itt az nem kérdés, hogy ő az egyik alapembere a jelenlegi Liverpoolnak.
2: Hát meg a habitusa is ilyen.
4: A karaktere az teljes mértékben predesztinálja őt arra, hogy ő majd Van Dijk után ténylegesen a CK legyen. Szerintem ez egy olyan döntés, amelynek mindenki örül. Örül a klub, örül a játékos, örülnek a szurkolók.
5: Kivéve negatív kommentelőt.
4: Hát nyilván olyan mindig van, de hogy Szoboszlai Dominik az elmúlt 3 évben mi mindent tett azért, hogy őt ilyen magas polcra tegyék a világ egyik leghíresebb klubjánál, az valami elképesztő, és hát majdnem minden adásban az elmúlt években volt szó itt a Nemzeti Sportkörben.
2: Hiszen majdnem minden héten pályán volt.
4: És majdnem minden héten csinált valami olyat, ami miatt kellett róla beszélnünk. Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy egy magyar futbolista ilyen magasságokba jutott a Liverpoolnál, és nagyon kíváncsian várom, hogy az új spanyol edzővel majd mire lesz képes ez az együttes, de az, hogy ha minden igaz, ugye 31-ig hosszabbított, tehát még 5 évig a Liverpool játékosa lesz. Egyébként pont megnéztem,
2: hát,
4: hogy...
2: Hát ha lesz, de ha nem lesz, akkor igen, valami embertelen pénzért nem lesz.
4: Szerintem itt ilyen kivásárlási jár, mindegy, mi kerül bele, mert most a következő két évben nem hiszem, hogy bárki megpróbálja őt leigazolni. Vagy legyen hír, mert az azt jelenti, hogy akkora teljesítményt látunk tőle. Úgyhogy ez számomra elképesztő magasság. És még egy gondolatpont, megnéztem, hogy a profi pályafutásában már a Liverpoolnál játszott a legtöbb tétmeccset Szoboszlai, úgyhogy...
2: Mondjuk az nem logikátlan, igen, valószínűleg így van.
5: De ez mondjuk jó hangzik, nem?
2: Ja, egyébként ugye három idényen van túl, és ebből az elsőben még Jürgen Klopp volt az edzője, és akkor azt, hogy ő még akkor azért elég messze volt attól, hogy csapatkapitány helyettes legyen, hiszen még a BL győztes Liverpoolból is jó páran azért akkor ott játszottak. De én egyszer voltam egy Tottenham Liverpool meccsen bajnokin, amikor az ember ugye nem a tévén keresztül látja a meccset, hanem többet lát, tehát nyilván sokkal jobb élőben sportot nézni, azt nem kell mondani. És szembetűnő volt, ez egy olyan meccs volt, ahol azt hiszem két embert állítottak ki a Liverpoolból, tehát teljesen egy ilyen exaltált ándan újra kellett tervezni. És Jürgen Klopp, akinek nincsen kétségeim, ő Szoboszlaival németül beszélt, az biztos, mert ugye Szobi is akkor került oda Lipcséből, meg Salzburgból. Klopp folyamatosan a pályáról a Szoboszlait hívta ki az oldalvonal mellé, azon a meccsen olyan is, 10-szer körülbelül.
3: Slot is. Na. Tehát ez így öröklődött. Tehát főleg taktikai kérdésekben, mert azért vannak olyan témák, amiket mondjuk csak a csapatkapitánnyal lehet megbeszélni, főleg úgy, hogy ugye újabban már az van, hogy csak a csapatkapitány mehet oda a játékvezetőhöz.
2: Hát a hőzá, persze.
3: Megbeszélni, tehát itt vannak egyéb tényezők, de az több mint feltűnő volt a Liverpool idényében, hogy mindig Dominikkal beszélt.
2: Egyébként ezt akartam kérdezni, és jó is, hogy elkezdted mondani.
3: De az edzésekre is úgy mentek, tehát az is feltűnő volt, hogy az edzésekre, amikor kimentek, elsőként mindig Slot és Szoboszlai Dominik gyakorlatilag együtt, és akkor egyébként nagyon sokszor Kerkez Milos is.
4: Egyeztetett vele, mit.
3: De komolyan.
4: De ez amúgy óriási
3: igen,
4: dolog.
3: Igen.
4: Óriási.
3: Tehát ott egy külön diskurzus.
2: Mert ő nem volt hajlandó leszakadni a Szoboszlairól, nem?
3: Tehát... Hát tanulni szerette, vagy nem tudom, de ezt most jó értelemben mondom, értem.
2: Majd most Kerkez sétál.
5: Ja, Kerkez lennél, te is ott mentél volna ki, szerintem
2: igen,
5: nyilván.
2: Most meg főleg, hogy az edzője is megjött.
5: És hogy megdicsérte. Igen. Azért azt nem felejtette elmondani.
3: Nem, tehát hogy az, hogy a Liverpool taktikai elképzelése, egy meccsen belüli morfolódása az hogyan megy végbe, vagy kin keresztül, az már tavaly is egyértelműen Szoboszlai Dominik volt. Tehát ebből a szempontból nem is kérdéses, hogy milyen típusú vezérré nőtte már ki magát ebben a csapatban.
2: Na de egyébként, ha már szóba jött Iraola meg Kerkez, akkor azért Kerkeznek szerintem fülig ért a szája, amikor meghallotta, hogy mi a helyzet edzőfronton, mert ha van élből, anélkül, hogy egy percet is játszottak volna nyertese ennek a nyári edzőcserének, az biztos ő Kerkez.
3: Hát Hódzsiár. Igen. Annál is inkább, mert egyébként meg Iraola, és azért is jön jól a Liverpoolnak, mert hogyha most ez a mondjuk úgy befagyasztott játékos átigazolási piaci mozgás lesz a klubnál, és nincs, vagy nem lesz komolyabb merítési lehetőséget biztosítani, akkor Iraola viszont a legjobb edző, aki a meglévő játékos állományból a legjobbat tudja majd
2: fejlesztő
3: kihozni.
2: Fejlesztő típusú edző?
3: Abszolút, igen. És mert egyébként az ilyen kis kluboknál, hát azért relatíve, de a Premier League mezőnyét tekintve egy kis klub a Bournemouth, hát olyan sikereket ért el ezzel a limitált erőforrással, amire, hát én azt mondom, hogy rajta kívül talán Thomas Frank volt még képes, de ő sem annyira. Tehát Iraola egy az egyben. Na most így ilyen helyzetben, amikor egy nagy klubnál nincsen meg a lehetőség arra, hogy minden posztra legalább két olyan játékost szerződtessen, akik garanciáik egymásnak, akkor minden az edzőnek a motiváló erőjén múlik, és ebből a tekintetből szenzációs Kerkez szempontjából, hogy egy olyan figura érkezik mellé, aki már egyszer ezt kihozta belőle.
2: Na, Liverpoolt akkor most kipipáltuk, Szoboszlait, fradizzunk. meg győrözzünk, meg most már debrecenezhetünk is, mert már azt is tudjuk, hogy nem mint a kétség lett volna, hogy a Pjunik Jerevánnal kezd majd a Debrecen a konferencialiga selejtezőben, azt meg már rég tudjuk, hogy a Paks a Panathinaikosszal, de legfrissebben ugye annyit tudunk, hogy hát még kedden a Győr búcsúzott a BL selejtezőtől, és elmegy a konferencialigába, Luxemburg ellenféle folytatja, a Fradi viszont simán vette ezt Óvévodén elleni párharcot. Azért ugye Borbély Balázs úgy fogalmazott, hogy kis lámpaláza van, mert először a Grupamába először vezeti a Fradit, hát Szűcs Kornél tett arról, hogy ez a lámpaláz viszont gyorsan megszűnjön. Ez az edzők álma szerintem, hogy egy szűk győzelemmel kezdünk idegenben, majd a hazai meccs azzal kezdődik, hogy 10 ember van az ellenfélnél a pályán. És egyébként persze ott még utána tenni kell, de azt a Fradi onnantól már elég szépen lemenedzselte ezt a meccset.
5: A taktika része akkor. Ha onnan szépen lemenedzselte, nem?
4: A sorsolás pillanatában egy picit féltettem a Ferencvárost a Vojvodinától, mert azért egy szerb csapat ellen idegenben kezdeni, és ezért ez a Vojvodina... Ez egy
2: új edzővel kicsit átalakuló keret.
4: Aztán az első meccs egy picit megnyugtatott szerintem mindenkit, és ahogy mondott, Szűcs Kornél kiállításának pillanatában pedig el is dőlt minden. Egyébként ettől függetlenül szerintem a Fradi egészen jó focit játszott. Persze könnyű egy 10 emberrel játszó ellenfél ellen színes ceruzával firkálgatni, de szerintem a Ferencváros kifejezetten jó focit játszott. Volt egy-két olyan támadás, amit így megrazolsz az öltözőbe, és mikor viszont látod, akkor annak örülsz. És ebből nem egyet, nem kettőt láttunk. Hát a vizsga az jövő hét lesz, szerintem a csapat is Borbély Balázs számára, és ugye a Holland Twente ellen.
2: De nem a Holland Ajax ellen.
4: Hát nem, de ez a Fradi szerintem jól néz ki. Borbély Balázs egyébként a Győrnél is viszonylag gyorsan tudott abban eredményt elérni, hogy a csapat futballozott, és valahogy ezt látom most a Ferencvárosnál is, hogy ez egy jó játszó FTC lehet majd. Én nem bízom benne, és nem tartom esélytelenek a Ferencvárost a hollandok ellen sem.
3: Én abból indulok ki, hogy persze nagyon rég volt, de nagyon aktívan él az emlékemben, hogy a 90-es évek derekán a Honvéd találkozott a Twentével.
2: Igen.
3: Mindenki leírt, hogy na hát akkor itt semmi, és
2: tök simán
3: hát azért annyira nem volt sima, mert a visszavágón ott azért nem volt olyan egyszerű, de egyébként igen. De az, hogy 4-1-re nyert a Honvéd Hollandiában, hát azért arra szerintem senki nem számított.
2: Akkor tehát már nem szoktunk mi nyerni sehol.
4: Hol húznád meg a vonalat?
5: Ez milyen jó mondat volt.
2: Hát ez olyan 94-5 körül volt.
3: Igen, egész konkrétan, igen.
2: Akkor nem nyerni jártunk, vagy jártak a csapataink.
3: Igen, de akkor egyébként most nem akarok feltétlen teljes párhuzamot vonni az akkori Honvéd és a mostani Ferencváros között, de akkor az a Honvéd Európában azért, persze az már a kifutása volt a Honvéd európai eredményeinek, de a Sampdoria Manchester United vonalat...
2: Hát ott voltak emlékezetes párharcok,
3: tehát a kornak megfelelően az a bravúra,
2: hát a Honvéd abszolút kirakott csapat volt a rendszerváltozás után, hát 14-15 válogatottjuk
3: igen,
2: volt.
3: Igen, tehát bravúr eredményeket ért el Európában, tehát ezért gondolom, hogy... Vagy, ezért mondom, hogy nem húzok párhuzamot egy az egybe, de feltett kézzel eleve kimenni a pályára a Fradinak az elmúlt évek európai tapasztalatai után egyáltalán nem lenne szabad. De
4: nem is ez.
2: 10-15-öt Fenténél erősebb csapatot vert meg a Fradi az elmúlt években.
3: Tehát hogy mi a mérlegelés, hogy persze a magyar csapatokat mindig félteni kell, mert
4: ezen nőttünk föl, ez viszont tényleg így van.
3: Igen, na jó, de hát most elég a Győrt is nézni, tehát hogy úgy azért
2: pedig
3: pont itt beszéltük.
2: Pedig azt nem féltettem.
3: Hogy akkor most mennyire biztos a Győrnek az esélye. És akkor úgy én legalábbis úgy éreztem, hogy én magam is azt gondoltam, hogy azért inkább esélyesebb, és a környezetemben meg azt tapasztaltam, hogy a többség is ezt érzi. Tehát ezért mondom, hogy azért
2: az egyáltalán nem volt megnyugtató, amit a Győr művelt mindkét meccsen egyébként.
4: Na, de sumáron 3-0 az első, és akkor a visszavágó.
2: Ja, simán, persze.
3: Na, de mindegy, szóval, hogy a Fradinál azért hiába Holland az ellenfél, azt mondom, hogy egyáltalán nem érzem azt, hogy esélyesebb lenne a Twente. Csak óvatosan fogalmazok, hogy nem mondom azt, hogy na, a Fradi meg biztosan esélyes.
2: Attól nem tartunk, hogy ugye Kinnél ott három belső védő volt, és mindig ilyen ilyen Majgák, Tóth Alexek, Romauk, ilyenek játszottak előttük, most pedig négy védő van, és ilyen, és mondjuk az egyébként két egymást követő meccsen jól játszó. Játszó és jól játszó Kejta, ilyen sem volt szerintem az elmúlt években. Tehát labdabiztos, ügyes, labdát megtartó, a játékot jó forgató középpályás, Kanikovszki is, Korbu is ilyenek játszanak ott előtt, tehát kicsit ilyen labdásabb a Fradi.
4: De az hogyan labdásabb,
2: igen, csak hogy ez
4: az a védekezése, ahogy belement a párharcba és labdát szerzett, persze. Ez egy olyan tulajdonság, amit eddig nem láttunk, és igazából volt egy nyilatkozata néhány napja. Itt
2: Parlagon a BL győztes, és nem használta
4: megfelelően a Fradi. Volt egy olyan nyilatkozata, hogy végre érzi a bizalmat. Akkor föltenem a kérdést, hogy bocsánat, Naby Keita miért nem játszott tavasszal? Például a bajnoki címről döntő utolsó 5-6-7 fordulóban. Nyilván erre már költői kérdés, meg nincs jelentősége, mert hal kategória, de hogyha van jó igazolás az elmúlt hetekben, akkor az Naby Keita, mert gyakorlatilag talált egy olyan középpályást az öltözőben porosodva Borbé Balázs.
2: Az öltöző sarokban ott volt egy Keita.
4: Aki gyakorlatilag motorja a fazon szabásza ennek a Fradinak. Kérdésedre a válasz, hát hogy elegendő lesz-e majd egy holland csapat ellen, nincs előttem, hogy a hollandok milyen játék felfogásban futballoznak, már mint a Twente, de
2: nem hiszem, hogy betolják a buszt a Fradi ellen otthon.
4: Biztos nem. De hogy most hány belső középpályása, vagy hogy a 4-3-3-at játsszák, mint egy holland csapat, vagy sem. De a Keita az egy teli találat eddig a két meccs alapján.
3: Igen, csak legyen konzisztens, tehát, mert most ez két viszonylag könnyű meccs, viszonylag, aláhúzom, hogy viszonylag, tehát a Twente
4: tegnapi
3: ellen...
4: az volt a 10 emberes, az
3: jó, igen, tehát mert itt most felvázoltam, hogy a Fradinak relatíve milyen sok esélye van a Twentével szemben, de azért az tiszta sor, hogy egy holland, mondjuk úgy a középmezőny tetejéhez tartozó csapat, az labdabiztos, az fizikailag makulátlan állapotban technikás lesz.
2: Sebesség,
3: igen, nem fárad el 90 perc alatt. Azt azért...
2: De Fradinak van rutinja azért az ilyen helyzetek kezelésében szerintem most már.
3: Igen, de abban nem vagyok teljesen biztos, hogy fegyelmezett is tud-e lenni 2x90 percig, tehát mert most oké, a első 10 percben kis pirosozta magát az ellenfél. Igen, az hazai pályán, hogyha úgy tetszik. De hogy nem, ebben nem vagyok biztos, hogy kizárólag a régi holland iskola abszolút fegyelemre épülő játékosai alkotják a Twentét, de ettől még egy nívójában és kihívásában sokkal erősebb gárda lesz, mint amit a Vojvodina mutatott.
2: És nem kell sarkalgatni ellenük, mint Lisztes Újvidéken, mert abból csak a baj van.
3: Valószínűleg igen. Igen,
2: de ott belefért, azon a meccsen is végül belefért, igen, bár Lisztes ugye már nem volt kezdő a visszavágon.
3: Igen, de feltehetően nem is lesz ilyenre, tehát nem lesz olyan szituáció, ahol ez akár csak egy pillanatnyi döntés formájában megjelenik a játékosok fejében.
2: No. Győr, nem is tudom a nevét a csapatnak, Luxemburgi ellenfele lesz, az biztos.
4: Vikingor Reykjavik.
3: Nem, az volt.
4: Már, ja, most a következő, azt hittem arra beszélgetünk, hát, hogy estek ki.
2: Okay. Beszélgethetünk arról is, de...
4: A Luxemburg, igen, de akivel nem. Kedden játszanak végül, nem pedig csütörtökön.
2: Így van. Tehát beszélhetünk a Vikingról, persze, már csak azért is, mert azt tudjuk, az már megvolt, de azért ez egy elég könnyen elszórt lehetőség volt, nem?
4: Hát ez nem kellemetlen. Nagyon kellemetlen.
5: Ez a jó szó szerintem.
2: Mert oké, hogy hideg, meg műfű, meg hosszú utazás, meg mit tudom, meg utolsó pillanatos kapott gól, de ha már hála a Petrásnak, aki nagyon jó védett, megúszták, és egy, tulajdonképpen egy valószínűleg gyenge teljesítmény ellenőre is egy vállalható X-el jöttek volna haza, de nem, mert még egy gólt is kaptak a végén, 1-0, de az még mindig nem a világ. Hát most innentől meg a Viking úrnak volt meleg, rendes fű, hosszú utazás, és még a Győr ott még ott is vezetett, tehát még voltak időszak a jemesnek, hogy rendben is volt.
4: 2-1-nél úgy tűnt, hogy na jó, akkor most rendben vagyunk. Tehát rendeződött a dolog.
2: Aztán nem.
4: Énként a Bissennel játszanak, most közben én is puskáztam. De hát nyilván most órákat tudnánk beszélni róluk is, de meg kell adni a tiszteletet tényleg minden csapatnak. Azért az elmúlt 5-8 évben egy párszor kaptunk ilyen pofont. Szerintem a Győr egy dologgal tudná megmenteni nemzetközi szereplését, a konferenciálig a főtámlárával, de attól ilyen pillanatban 3 győztes párharcra van. És szerintem kutya kötelességük a következőt oda-vissza megnyerni, és most persze én beszélek a tiszteletről, kell is tisztelni ezt a luxemburgi csapatot, de hogyha, bocsánat, a Győr nem akar bohócot csinálni magából, akkor itt akkor ezt csak úgy tudja, hogyha a következő pár harcot maga biztosan hozza. Nem látunk ennél tovább, de azért az nagyon kellemetlen volt, mert itt most nem arról volt szó, hogy eladták a fél csapatot, bár a pad az tény és való, hogy szinte fiatalokból állt, de azért a...
2: De a pálya nem.
4: Igen, ugye
2: jó, Ben Buali, nem ért haza, meg nem egészséges.
4: Igen, nagyjából ő az egyetlen, akit elé... Igen, de hogy azért a többiek ott voltak.
2: Azt arra mennyi esélyt adtok, mert nyilván a Győr egyébként nagyon helyesen megadta magának persze az esélyt, most már azon túl vagyunk, mert már nem lesz belőle semmi, hogy a BL-ben, a BL selejtezőben minél tovább menjen, de azért kinéz itt Vitális Milán, vagy Tóth Rajmund eligazolása, az átigazolási ablak nyílik, válogatott játékosok, magyar bajnok játékosok, biztos, hogy lesz kereslet irántuk. Ha ők mennek, ez az Eto'o mennyire lesz, mennyire jó, Sönt viszont meg Csingert is magukhoz kötötték, mert ugye kölcsönbe volt ott mind a kettő, tehát most csak, hogy a magyar válogatottakat nézzük, de azért Vitális a legfontosabb játékosa ennek a Győrnek, mennyire érzitek, hogy őt sikerülhet majd pótolni? De akár Tótot is, mert ő is nagyon fontos láncszem.
5: Mármint te akkor arról beszélsz, hogy tuti el is adja?
3: Hát, nincs megtartó erő.
2: Meglepne, ha nem lenne érte.
4: Kedden eldőlt, mert ha maradt volna esélye arra, hogy itt, ugye az, hogy a BL-ből kiestek, azonnal konferencia liga, kettőt estek, tehát innestől kezdve nem kérdés, hogyha valaki akarja vinni a Vitálist, el fogja vinni. Ha még nincs ha, szóval igen. 20-30%-ot jelent szerintem.
5: Amit te mondtál. Ha...
4: 20-30%-ot jelent szerintem a Vitális ennek a Győrnek, úgyhogy ha ő távozik, akkor az szerintem egy komoly probléma lehet. Kérdés, hogy találnak-e megfelelő alternatívát, aztán lehet előhúznak valakit külföldről.
2: Hát itt nyilván van az látom. A pénz, amiért már meg is éri
4: el is
2: eladni.
4: El is kell, azért emlékezzünk vissza, hogy a Vitális M4 Sportnak adott utolsó két, vagy legutóbbi két-három interjúja, akár a bajnoki cím megszerzése után, akár itt a Székházban, amikor az évjátékosa lett, mind a kettőben elhangzott, hogy nagyon kíváncsian várja, hogy mit tartogat számára a jövő, és hogy milyen új fejezet nyílik a pályafutásában. Tehát ő akkor ott szerintem úgy készült, hogy most
2: számol ezzel.
4: Stabil válogatott lettél, lehetett hallani Celticről, egyéb csapatokról. Ő kinőtte a Győrt. Tehát itt ez nem kérdés.
3: Meg a magyar bajnokságot, hogyha úgy tetszik.
4: Igen.
5: Benne csak annyi vetődött fel, hogy amúgy, ha a Győr tovább rombolja a várát, mármint az ilyen játékkal, akkor az mennyiben befolyásolja az összeget, amit adnak érte, illetve a jelentkezők számát, vagy a Győr pozícióját, tárgyaló pozícióját befolyásolja-e vajon?
3: Hát abszolút, hát a tárgyalási pozíciót már most befolyásolja, az, hogy nem az, a BL-ből vásárolják ki, hanem egy olyan szituációból, ahol a játékos már diszkomfortos helyzetben van. Tehát rombolja a saját pozícióját a Győr.
4: Ez a Vitális itt viszont nem merő. Ha akar, akkor menni fog, viszont aki most akarja, az egyetértek, hogy kicsit jobb helyzetben van, mint mondjuk két hete.
2: De nem emiatt a két meccs miatt veszi meg, ha megveszi.
4: Így van.
5: Ja, ezt nem gondoltuk, csak az összeget lehet, hogy befolyásolja, vagy nem tudom.
3: Valószínűleg igen. Én még azt is el tudom képzelni, hogy adott esetben a játékosnak ajánlott fizetést is, de azt inkább kevésbé. De
2: na, azt most
3: anélkül, hogy megbántanám a klubot vagy a játékost, tehát itt az ő játékjogának a vételára európai szinten nem egy olyan kiugróan magas összeg, tehát túl nagy deficitről, vagy kevesebb összegről azért nem beszélünk. Főleg, hogyha mondjuk tegyük föl, hogy egy Celtic nagyságú klub jönne.
4: 2-4 között neked mi a megérzésed?
3: Hát 5 alatt az biztos, már hogy millió euró.
5: Te cuki vagy, hogy rám néztél megmagyarázni.
3: Hát nem megmagyaráztam, hanem csak úgy mondtam. Na. Uh-huh. Szóval hogy 5 alatt, de inkább 4 alatt, és akkor most, hogyha azt nézzük, hogy a Celtic, de azért nem jó például, mert a Celtic szélsőségesen gazdag egyesület, még európai szinten is. Tehát ez gyakorlatilag az utánpótlás csapatok az árszabása ez a két kötőjel 5 millió euró.
4: Ez a szomorú valóság.
3: Tehát azért mondom, hogy ha most ide jön egy nagy, vagy egy tehetősebb európai klub, és azt mondja, hogy jó, nem adok érte 4-et, mert nem a BL-be vagytok, hanem csak 3-at, hát a győriek azonnal elengedik. Tehát itt nem, itt ez nem, nem nincs, nincs alkupozícióban a Győr, tehát ez olyan nagy összeg.
2: Ez a BL selejtezős kiesés, ez szerintem ez...
3: Nem, csak gondolj bele, hogy azt mondom, hogy...
2: Ez ott senkinek se tett jót.
3: Nem, csak gondolj bele, hogy azt mondom, hogy 4 helyett 3, hogy ez pici különbség, de egyébként valójában 25%.
2: Hát hogyne. Hát sőt, 30, vagy 33, attól függ, honnan nézzük.
3: Igen.
5: Na,
2: Debrecen, Pjunyik, Jereván. Készülnek Debrecenben a jereváni útra?
5: Nem tudom, nagyon rég voltam Debrecen, nem voltam rég. Nem tudom, biztos. Én az a baj, hogy én így az elején, nem tudom, átadnám nektek, hogy bárkiről itt Jereván kapcsán beszéljetek.
3: A Győr nem verte ki a Pjunyikot?
2: De, meg az MTK is játszott vele annó.
5: Ebből azt mondjam hogy muszáj tovább lépni, de amúgy is azért, muszáj lenne.
3: Tehát, hogy egy kevésbé erős Győr győzte le.
5: Debrecen olyan erős, mint a...
3: Mint a Győr?
5: Nem.
3: De azért, azt azért úgy nem merném kijelenteni. Nem csak, hogy azt mondom, hogyha ezt a nagyon egyszerű vagy leegyszerűsített relációt nézzük, akkor azért megint csak ott vagyunk, hogy óvatosan, de átadhatjuk az esélyesség finom terhét a Debrecennek.
5: Hát akkor most ezt leszűkíthetjük arra, hogy az utazás megszervezés és hazajövetel az bonyolultabb, mint kívánni
4: nem,
5: a csapatot?
4: Nem, abszolút nem erről van szó. Azért azt ne felejtsük, hogy a Debrecen alatt mondjuk a 3-4 legjobb játékosából kettőt, a Szűcs Tamást, meg most legutóbb ugye a Bárány Donátot, aki már, ha nem is a Twente, ez egy másik holland csapathoz ment, és Hágába igazolt. Ráadásul új edző van, szóval itt azért nagyon sok kérdője van szerintem a Lokinál, hogy mit tud ez a csapat. Tét meccset nem játszott, egyébként a Pjunyik is csak kettőt a selejtező első fordulójában.
2: De valami máltai csapatot.
4: Igen, oda-vissza verte, ami szintén nehéz kiindulási pont, úgyhogy nagyon óvatos vagyok. Nyilván, hogyha az elmúlt néhány évet nézzük, akkor igen, mondhatjuk, hogy egy magyar klubcsapat feltétlenül esélyesebb egy mindenkori örménynél, de azt hiszem, hogy a keddi BL selejtező megmutatta, hogy nekünk itt aztán tényleg szerénynek és óvatosnak kell lenni. Nyilván nem kérdés, hogy szurkunk a Debrecennek, bazi nagy közhely, de hogy Szűcs és Bárány nélkül milyen lesz ez a Loki, és milyen futballt játszik, most 3 edzőmeccsen vannak túl, ebből nehéz következtetni. Én azért bízom benne,
2: De Gyugyák lelkes.
5: Én nem mertem megszólalni.
4: De nem, hát most azért a Balázs láttuk a legutóbbi idényben is, hogy még mindig hozzá tud tenni.
2: Nem, hasznos ő a Debrecennek, ez egyértelmű.
5: Én bízom benne, biztosan, de a pályán is szerintem.
4: Hogy a júliusi égésekből már most akkor megvagyunk erre a hónapra, és akkor augusztusig elmegy a Loki is, de azért legyünk óvatosak a Jerevánnal.
2: Na, akkor még röviden a Paks. Mennyi esélyt adtok Panathinaikosz ellen a Paksnak?
5: Mindenki nagy levegőt.
3: Igen. Tehát, hogy eddig olyan kevésbé edzett csapatokról beszéltünk, még majdhogy nem a Twente esetében is. A Panathinaikosz
2: hát
3: bőven nincs a görög élvonalban, azon a nívón, ahol egyébként lennie kéne, de attól még egy...
4: Ő a Panathinaikosz.
3: Igen. Egy nagyjából 100 millió eurós kerettel. Tehát... Nincs igazán miről beszélni. Tehát itt van az, hogy ez is megint egy közhely,
2: játszott itt Fitos Józsi is, meg Torgelle, meg,
3: jó, tehát,
2: meg a Marci is, ezt talán.
3: Tehát,
4: és a Paks azért egy párszor belefutott már kellemetlen meglepetésekbe nemzetközi kupa első fordulójában. Én azt is el tudom képzelni, hogy itthon valahogy megverik 1-0-ra a Panathinaikoszként, meg egy nagyobb aranyú vereség, mert ebben most bármi benne van.
2: Lenni,
4: Bognár György nem egyszer elmondta, hogy nagyon jó a nemzetközi kupa szereplés, de az még a felkészülés része, mert 2-3 hete edzenek. Egyszerűen nehéz fölhozni a csapatodat egy olyan szintre, viszont most egy olyan ellenfél jön, amely lényegesen magasabban jegyzett a paksiaknál, és amikor így a sorsolásnál láttam, hogy amúgy a Panathinaikosz mit keres itt?
2: Hát igen, ez igen, az első kérdés, ami felvetődik az ember.
4: A Panathinaikosz mit keres a konferencialiga második selejtező körében, nyilván úgy végzett a bajnokságban, úgyhogy talán itt a legegyértelműbb a párharc, de hát így van, hát ha látunk. Hát
2: Győr az ugyanilyen egyértelmű, csak szerencsére az mondjuk fordított előjelen, nem?
3: Igen.
2: Egyébként talán a Debrecen és a Fradi meg majd szépen rakja oda magát. Na jó, van, elmegyünk egy kis hírblokkra, aztán folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominik a Liverpoollal. Elismerően nyilatkozott a magyar kormány eddigi reformjairól az Európai Bizottság. Záporok, zivatarok zavarhatják a napsütést, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
7: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A 25 éves középpályás 2031-ig szóló megállapodást írt alá. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sporták közgyűlésén egyhangúlag szavazták meg, megbízatása 5 évre szól. A Red Bull pilótája Max Verstappen zárt az élen a Forma 1-es belga nagydíj első szabad edzésén. A hollandot Lewis Hamilton és Charles Leclerc követte a két Ferrarival. A második szabad edzés fél óra múlva kezdődik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jogállamisági jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság azonban további módosításokat javasolt például az igazságszolgáltatás területén, a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. Kinevezte a Nemzeti Kulturális Alap alelnökét, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az alelnöki teendőket mostantól Matyasovszki Zsolnai Bence látja el. A szakember a kulturális szférából érkezik, cégvezetői tapasztalattal. Tar Zoltán emellett közölte azt is, hogy az NK-at érintő átvilágítás részeként több mint 800 pályázónak küldtek felszólítást, hogy 15 napon belül nyújtsanak be részletes beszámolót a támogatások felhasználásáról. Civil érdekvédelmi szervezetek és szakértők közös levélben kérik az egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe a szívhangrendeletről. Üdvözölték, hogy a szülésznőgyógyász szakmaképviselői meghívást kaptak, de kifogásolták, hogy nem nyilvános a meghívottak listája. Hangsúlyozták, fontos, hogy megjelenjenek a szabályozással érintett nők szempontjai is. Ismét elérhetők az MR-diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. A hónap elején hibásodott meg a készülék hűtési rendszere, amelyet azóta kicseréltek. A hiba elhárításának ideje alatt a betegek vizsgálatát más egészségügyi intézményekben végezték. Hazai sztár fellépők koncertjeivel, kísérletekkel, érdekes, informatív és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket a jövő szerdán kezdődő Campus Fesztiválon Debrecenben. A Nagyerdőben felállított színpadon fellép például a 4-es, Street, a Honey Beast, Molnár Tamás, a Follow the Flow, a Soul Wave, K. Kevin, valamint a Blaha Louisiana is.
0: Közlekedés.
7: Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Komárom és Tata csomópontok között, a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Két baleset is történt a 77-es főúton. Veszprémnél az 1-es kilométernél két autó ütközött. Pulánál pedig három jármű karambolozott. Mindkét helyszínen félpályán halad a forgalom. Négy autó ütközött a 37-es főúton a Tarcali körforgalom és a Tokaj-Bodrog kisfalud elágazás között. A 37-es kilométernél a félpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
8: Időjárás.
7: Az ország nagy részén süt a nap, a Dunántúlon, valamint északkeleten vannak erősen felhős tájak. A következő óráktól egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt néhány észak-dunántúli járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó pedig 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És a Nemzeti Sportkörben mikrofonál Eva István, velem szemben továbbra is itt van Emil Kovács Erika és Gyenge Balázs. Hát szoboszlaiztunk, eljutottunk a magyar európai kupa szereplőkig, akkor most egy merész váltással most kicsit vb-zzünk is, hiszen mindjárt vége. Konkrétan két nap múlva ilyenkor már csak a végső győztes kilételez kérdése.
4: 101 meccsen akkor már túl leszünk.
2: 101-en már túl leszünk, hát a Nemzeti Sportban azt olvastam, hogy a franciák undorodnak a bronzmeccstől, de nyerni akarnak. Hát
5: ez, még egy kicsit tovább. Így,
2: hát ugye francia-angol, nem tudom, kit mennyire motivál egy bronzmeccs, már beleértve a pályára lépőket is, meg nyilván valamennyire a nézőket is, főleg, hogy nem valami szuper meglepetésre négy közé jutó kis csapat az egyik, amelyik most aztán még a negyedik helyet is csodaként éli meg, de a bronzot főleg, hanem két csalódott korábbi világbajnok. Szerintem erről már beszélgethetünk erről is egy kicsit. Hogy,
5: én csak annyit szeretnék, mert én az elmúlt két napban csak olyan emberrel találkoztam, hogy aztán lehet hurogni, meg leszólni.
2: Akit nem érdekel a döntő, csak a bronz.
5: Így van, hogy nekik az a döntő.
2: Ja, mert olyan angol szurkolók.
5: Teljesen mindegy, és nem magammal beszéltem, de hogy én csak ilyenekkel beszéltem, fiataltól idősig, fiúval, lánya, tehát
4: hát azért
5: mindenkivel...
4: kevesen vannak szerintem, akik ezt gondolják, aki egyébként
5: szemezik. Azért levegyük már el a
2: lehetőségét. De azt a keveset erre felkutattam.
5: Tehát, hogy én csak elmondtam, ezért mondtam, hogy le lehet úrogni, csak ne vegyük el.
4: Csak szerintem ez egy ilyen picit ilyen nagy zolós duma, hogy engem nem érdekel a
5: döntő. Nem mondta egyik sem, csak hogy neki az a döntő.
4: Egy francia-angol meccs szerintem egy VB-n, még ha bronzmeccs is biztos, hogy egy jól hangzó párosítás, az más kérdés, hogy
2: hiába undorodnak tőle.
4: Igen, hogy Tuchelről lehúzzák a keresztvizet, és ez a miért úgy cseréltél a franciákról, mert mindenki elhitte, hogy elmennek a döntőig, csak aztán jöttek a spanyolok. Úgyhogy megértem a csalódottságot. Én is olvastam, amit mondtál a Nemzeti Sportban, hogy hát azért mindenki megtalálja motivációt Mbappéból gólkirályt csinálni, hát, bevonulni a történelembe.
3: Meg azért a VB, utolsó meccse.
4: Meg a VB bronzérem, az VB bronzérem. Szóval, hogy azért...
2: Az még nincs Dösamnak, mondtam, hogy aranya már van, ezüstje is van, bronza hát igen, még nincs.
4: Mint hogy a keret egy része ugyanígy ebben a ciklőben van Mbappével az élen, úgyhogy...
2: Ugye, címet védeni se nagyon szoktak a világbajnokságon, összesen az olaszoknak sikerült a hőskorban, meg ugye a braziloknak mindmáig utoljára, és annak is már több mint 60 éve, de az, hogy három egymás követő VB-n dobogón van valaki, az is hihetetlen, az meg azt mondom, a németeknek sikerült legutóbb még 82 meg 90 között.
3: Igen.
2: Szóval,
3: a braziloknak is volt ott egy...
2: De 94-98, 2002, így igen. Van. Persze, brazilok, sőt, hát ott két arany, egy ezüst. Na mindegy, de az is a baromi régen volt.
4: Szóval és ez egy korszakos francia csapat, Deschamps irányításával, ez nem kérdés.
2: És Deschamps búcsúzik.
3: Igen. Igen, és meg szerintem az angolok vannak inkább letörve, tehát nekik lesz nehezebb talpra állni.
4: Ők nagyon közel voltak, és elhitték szerintem.
3: Mondjuk magasabbról estek mélyebbre.
2: De Balázs, letörve azért a franciák is le vannak, tehát az biztos, tehát a Az angol úgy volt, hogy ismét megtörténhet a csoda, a francia nem így volt, a francia úgy volt, hogy mi vagyunk a legjobbak, és meg fogjuk nyerni.
5: Igen, tehát... csak talán a francia-spanyol meccs alakulása egyértelmű volt. Ez hamarabb pofont kapott.
2: De az egy óriási pofon volt a franciáknak.
5: Igen, de az angolok meg tulajdonképpen csak néhány
3: mindjárt 5 percig
5: kaptak pofont, vagy hogy mondjam, tehát ő gyorsan jött.
2: 5 perce voltak, csak már 20 perce nem jöttek ki a 11-es pontjukról.
5: Értem,
2: tehát ott abban simán benne volt, hogy ez lesz a végkifejlet. A francia-spanyolban a meccskép alapján benne volt, de előzetesen szerintem nem volt francia, amelyik ezt gondolta volna, hogy így elkenik a szájukat.
5: A franciák, hogy ebből bronzbecs lesz, mint az angolok.
3: Igen. De meg én azt érzem, hogy az angol játékosok és az angol szövetségi kapitány között most nagyobb a törés, mint a franciáknál.
2: Ott szerintem törés nincs.
3: Pedig úgy, hogy a franciáknál tök fura, emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt a németországi Európa-bajnokságon, hát gyakorlatilag 2 sajtótájékoztató volt, amire úgy lehetett emlni, hogy na, itt garantált a feszültség, és a legnagyobb, az egyik az angol volt egyébként, megjegyzem.
2: Szokás szerint,
3: de a másik a francia. Ugye nem szereztek mezőnygólt. Az elődöntőn pont a spanyolok ellen sikerült 1 nyamvat gólt bevinni mezőnyből.
2: De azt is minek?
3: Elbukták, hát már ugye menet közben már követelték Deschamps fejét, a kiesés után gyakorlatilag a keresztre feszítését is, vagy a kínhalálát is kívánták. De most ehhez képest, de egyébként volt benne valami igazság, most nem a kínhalálról beszélek tényszerűen, hanem a...
2: Te is színesen láttad.
3: Nem, egyáltalán. Nem. Nem, csak hogy megértettem azt a lelki állapotot, hogy ott egyébként majdnem ugyanez a garnitúra volt. Tehát ilyen fékezhetetlen támadó
2: kapacitás. Ott még volt Griezmann talán, Olise még nem volt.
3: Na jó, de akkor is hát olyan játékosok, akiket egyet szabadon az hasz csinálja, de nem, pragmatikus volt, nem volt kockázatvállalás, ezért volt az, hogy nem születtek gólok, és most elengedte a gyeplőt, mentek előre, az a támadó igen, négyes az szenzációs
2: igen, de ez
3: volt.
2: A Due Barcola, Olise ez azóta jött föl azért.
3: Igen. Na jó, csak
2: engedjük meg, könnyebb dolga van,
3: jó,
2: mint
3: csak,
2: akkor
3: hogy most az engedte el őket, mert már nincs veszteni. Hát most már én úgyis lelépek, csináljátok gyerekek. Csináljátok. És akkor egészen addig működött egyébként, amíg egy szervezett csapattal nem találkoztak.
2: Mondjuk a legszervezettebbel, mert a...
3: De
2: a Paragva jelent volt olyan pillanat, hogy te arra gondoltad, hogy itt bajuk lehet. Olyan volt, hogy már csak 20 perc, akkor a hosszabbításban lesz bajuk.
3: Igen. Tehát ott az angoloknak a gól után volt valami 12%-os labdabirtoklásuk, Paraguaynak 90 percen át. Tehát gyakorlatilag az amikor...
2: Hát igen, de Paraguay egy percig se vezetett, az angolok ugye...
3: Na jó, nem, csak azt mondom, hogy egy olyan meccsen ott nincs ellenfél, ott nincs meccs. Tehát az tiszta sor. Nem, ez csak az egészet arra akartam ki...
2: Jó, de a németeken előre vigyázottak, hogy... és mégis továbbítottak.
3: Jó, na, de mert ott bejött. Igen, de hát
2: meg a németek gyengébbek, mint a franciák. Tehát
3: hát, igen, de akkor ott is azért lássuk be, tehát szerencsével ment Paraguay tovább. De hogy most nincs ez az ellentét Deschamps, a csapat, a sajtó és a szurkolók között. Tehát van egyfajta szolidaritás, ha úgy tetszik. Angliánál most jött el a törés pillanata. Volt egy törés egyébként.
5: Már negyed döntő után
3: A keret hirdetéskor.
5: Igen, de már negyed.
3: Ott azért nagyon sok szemöldök felszaladt, amikor
2: Cole Palmer, Foden.
3: Amikor Tuchel úgy kitalálta a megbízható emberekre épülő keretét.
2: Na jó, de azért csalódás ne legyen már, hogy a 4 közé azébe jutottak. Tehát Anglia, most oké, tudom, hogy a futball tanítómesterei meg azt hiszik minden ebben,
3: hát
2: meg VB
3: előtt.
2: Azt gondolják, hát a tanítómesterek biztos, hogy ők, de hogy voltak, de hát annak 150 éve.
3: Igen.
2: De hogy a minden VB meg EB előtt azt gondolják, hogy majd megnyerik, hát ez rajtuk kívül nyilván senki. Ehhez képest, amióta én élek, körülbelül még az is lehet, hogy a legjobb világbajnoki szereplés. Ha megverik a franciákat, akkor én élek a legjobb világbajnoki szereplés.
3: Eredmény szinten mindenképpen játékot
2: tekintve. Ebbe belebukni azért az erős.
3: Hogy bukott bele? Tehát szerintem ez az igazán fájó. Még csak nem is az, hogy a regnáló világbajnok ellen hősies harcban állva meghalt a
2: csatatére,
3: hanem egy ilyen teljes
2: feladás. De az angolok milyenek? Ha ezt a meccset behúzták volna, akkor most persze óriási, ezt kapnak egy 4-est a spanyoloktól, akkor ugyanez lenne, hogy Tuchel takarodja.
3: Csak most itt annyira egyértelmű, hogy Tuchel rontotta el. Tehát ráadásul egy ilyen két dinamika volt itt. Az egyik, hogy a Tuchel teljesen rosszul csinált mindent, a Scaloni a túladon meg mindent jól csinált. Tehát szörnyű
2: idegállapot. Vajon Tuchel parancsolt rá Harry Kane-re, hogy a 16-oson belül védekezzé? Mert a Kane legalább 4-szer blokkolt, hozott ki labdát, rontott, mert olyan is volt, de állandóan ott volt hátul.
4: Jürgen Klopp egyébként megvédte
2: Tuchelt,
4: hogy nagyon nehéz azért az edzőben, mert ha pedig behoz egy támadót, és így fordítanak az argentinok, akkor meg akkor mondták volna Tuchelre. Nyilván nem lehet semmit már megváltoztatni, most így minden egyértelműnek látszik, hogy tényleg a szövetségi kapitány nyúlt bele rosszul a mérkőzésbe, de ha...
2: Mint Rossi az írek ellen, körülbelül ugyanaz.
4: Ne tépjünk fel magyar sereket, de ha teszem, azt meg lesz a bronzérem.
2: Hát ugyanez a típusú összeomlás lett a végén.
4: Ha megnyerik az angolok a bronzmeccset, akkor az most tragédia Londonban, hogy csak bronz, vagy tudnak majd örülni a harmadik
2: helyen? Akkor szerintem egy jó nyugvó.

0: Simon Zolival beszélgettem, aki óriási ilyen argentin őrült, és ő azt mondta, hogy ott gyakorlatilag már nem tudom hány napja egy abszolút megállt az élet, és nincs esély rá, hogy hétfőig újrainduljon, de ha megnyerik a VB-t, akkor az a hétfő az mondjuk péntek.
1: Nagyjából.
0: Az meg már hétvége.
2: Akkor ott kimarad egy hét.
0: Tehát akkor két, hát kettő, összesen kettő.
1: Igen,
0: tehát
1: én is most így végignyálasztam az argentin lapokat itt az elmúlt
0: napokban. De úgy, hogy mondjuk a gyógyszertár nincs nyitva, tehát így kell a megállt életre gondolni.
1: De jó, Argentinában nem azt mondom, hogy konstans, de eléggé sokszor fordul elő az, hogy társadalmi felhorgadás van az országban valamilyen ok miatt. És most is voltak kisebbek, nagyobbak, és meg volt hirdetve egyetemi megmozdulás is, legutóbb májusban volt. Most is lett volna, de nem lesz.
2: Elhalasztották, óriási.
1: Igen, igen. Tehát mindenki feszedezik, tehát ott vannak a polgárháború határán, megnyerik a VB-t, és akkor
0: akkor minden oké. Okay.
2: Egyébként egy újabb, több száz példa után egy újabb példa arra, hogy milyen ereje van a futballnak, a sportnak, de azon belül a futballnak, hogy mennyire össze tudja kovácsolni a nemzetet, az embereket, mert lásd Argentina, minden milyen probléma van, VB döntőt játszunk, úgyhogy innestől kezdve semmi nem számít, csak az, hogy valahogy ezt kiszurkoljuk.
1: Így van. Hát
0: ez spanyolok, ami ráadásul aztán egy sokszínű nemzet, ugye nem kell mondani, mert és a válogatottjuk is az.
2: Hát most lásd, egy baszk támadó, katalánok,
0: spanyolok. Spanyolok is bőséggel, andalúziák bőséggel vannak.
2: De la Fuente szépen összerakta ezt a brigádát.
3: Nem, én szerintem.
1: Igen, elképesztő. De az a legjobb, hogy most nézegettem, hogy 2017-ben De La Fuente volt az egyik nem is tudom ezt minek nevezem, oktató talán, de nem tanár, a FIFA prolicenses edzőképzésen Scaloninak. Tehát ő tanította meg a taktikai minden tudásra. És most találkoznak először azóta egymással, tehát ott
0: elővette már a De La Fuente az előadás anyagát, mert abból pontosan tudja, mire számíthat.
1: Igen. Tehát kérdés, hogy akkor más kérdés, De La Fuente olyan a világ legjobb professzora, és vagy Scaloni a legjobb tanítja.
0: Jó, amikor iskolába járt, azt biztos nem tanította neki, és ha lesz egy Messid, mert az nem jó, olyan, hogy az ügynöki a földből.
1: Jamálod, vagy most...
0: Na jó, de akkor apropó Jamál, messzizhetünk, de mindenki messzizik engem, a Jamál jobban érdekel, mert azok közül az előzetesen a csúcsra várt nagy sztárok közül, a legtöbb egyébként, főleg az első meccseken, mert azért most már nagyon kiegyenlítődtek a csaták, de azért hát ott hányták a gólokat. Tehát 6 góllal az elmúlt 30 évben szinte minden VB-n gólkirály lehetett valaki, most 6 góllal álltak 4-en, de most már azt hiszem 5-en.
1: Bellingham is már azt hiszem.
0: Bellingham is 6, a Kane is, ugye Holland 7, Mbappé meg a Messi 8, Jamal meg azt hiszem 1.
2: Igen. Talán Mbappé még a kivétel, de ő azért játszogatott április-májusban, de ugye Jamálnak kimaradt a VB előtti jó néhány hét.
0: Igen.
2: Tehát ő gyakorlatilag a VB-n játszott először újra, és ez nagyon érződött rajta.
0: Na, sérült is volt, az első meccsen is kezdett.
2: Hát igen, és most jön fölfelé, és szerintem...
0: Na jó, de gól nincs, gól is gópa sem nagyon.
2: De volt, azt mondom,
1: egy gólja Szaudi-Arábiának.
0: Nem, úgy nincs, voltam, hogy mondtam, hogy egy gólja van, de igen. Úgy nincs, hogy nincs 6. Tehát ja, meg igen, most igen, volt, támadták meg lesz.
2: Az ő jelenléte azért jót tett a társaknak, mert azért még ha nincs is csúcsformában, rá azért figyelni kell, be kell kettőzni, hogy még egy harmadik biztosító ember.
0: Hány szó fog feküdni Lamine Yamal az első negyed órában?
1: Hát azt mondja, tuti, hogy
0: azt mondja,
3: első
0: tuti,
3: negyed hogy... órában?
0: Hát az angolok ellen ez volt, hogy az elején össze-vissza rúgdosták őket, azt egy idő után már nem, mert akkor ki lett volna sárgázva a fél argentin csapat, jól csinálták, mert az argentinok, vagy az angoloknak kellett egy pár perc, amíg magukhoz
2: térnek. Most már tudjuk, ki a játékvezető, tehát szerintem az nem fordult elő, hogy az lesz, mint az elődöntőben, egyikben, másikban, hogy szerintem mind a
0: mi
2: két
0: volt szalvadori és amerikai volt a két bíró.
2: És akkor a szalvadorinak volt Hondurászi, meg nicaraguai segítője, tehát az, hogy Olise első félidőben a pályán maradhatott, és azt nem varozták, amikor gyakorlatilag egy véletlen dolog volt, de bokát talált. Tegyük is félre, Jamal mennyiszer lesz a földön, hát az argentinok játékstílusában nagyon sok minden benne van, csúsznak, másznak, harapnak. Érdekes stílus lesz ez, hogy a szlovén játékvezető az elején bele kell szerintem, hogy úgy nyúljon, hogy meghúzni a vonalat az első két falt után, hogy mindenki tudja, mi a helyzet. Jamalnak nem lesz könnyű dolga, de nyilván Messinek sem. Én kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz a labdabirtoklás az első negyed órában.
1: Hát szerintem spanyol fölén lesz.
2: véletlenül igen.
0: De az argentinokat egyáltalán nem érdekli a meccs első háromnegyede.
1: Nem.
0: A 19.

0: 12 gólt a 75. percben szereztek.
1: Sőt, 80 után azt hiszem a meccseknek, nem tudom, vagy a gólok hány százalék a 80 után.
2: Igen, tehát... Hát a kieséses szakaszban még minden meccsük egy regény, ugye?
0: Igen.
2: És még pont a döntőne lenne az. Szóval...
0: Igen.
2: Abszolút. Tehát az előző döntőjük is regény volt, tehát az argentinok azok
0: szeretnék, igen.
2: Azok jó figurák.
1: Mesélj a kérdés, hogy a főhős vasárnap újra kap-e koronát. Egyébként én a VB előtt nekem ez volt az álomdöntőm, mert nyilván Messi a kedvenc játékosom, de mivel a Barcelona pedig a kedvenc klubom, így komoly problémával fogok szembesülni, de most...
2: Na vannak ezzel így néhányom.
3: Megoldod ezt.
1: Én megoldottam 26-ban Argentina, 30-ban, 34-ben pedig Spanyolország, és akkor gyakorlatilag megvagyok. De ez egy érdekes döntő lesz. Én egyébként nem hittem volna, hogy az argentinok elmennek a VB döntőig, valahogy a csoportkörben is azt éreztem, hogy...
2: Mondjuk a világ legkönnyebb ágán voltak.
1: Hát jó, igen, oké, de...
2: Hát ránéztél az ágra, és azt mondta, hogy zöld fog ki, Egyiptom, Svájc, az a nehéz meccs.
1: 48 csapatos VB-n elmész a döntőig, ott már...
2: Csoportban Jordánia.
1: Szerintem azt nem kell megmagyarázni.
2: Ja, de... nem kell, csak...
1: De valahogy én erősebbnek éreztem a 4 évvel ezelőtti argentin válogatottat, viszont a mostani az még az akkori csapatnál is szintet tudott lépni.
0: Szerintem is, sőt, főleg csapat szinten, mert akkor túlságosan messzire hegyezték ki, most meg már azt is érzik, hogy megy az a játék, amikor Messi az előkészítő, tehát lásd az elődöntő. Tehát, hogy nem kell feltétlen neki befejezőnek lennie
2: hát
0: ahhoz, hogy...
2: Alig különbözik egymástól a két argentin csapat, nem?
1: 22-es, igen, 26-os. Igen, Mariát vetted
0: hát
1: ki belőle.
0: Igen.
1: Mert szerintem az Álvarez 4 éve jobban játszott.
2: Na jó, de...
1: Most.
0: Mely,
1: Julián Álvarez.
0: Igen, viszont meg azt látom, hogy azok a játékosok, és ez egy kicsit furcsa szituáció, de azok a játékosok, akik klub szinten, egyébként érdekes mondom, pont Angliában játszó játékosokat érzek így, a McAllistert és az Enzo-t. Az Enzo, akit a Chelsea-ből gyakorlatilag tavasszal már, hogy ki is pateroltak, mert nem akart játszani, nem rossz volt, béna volt, mit tudom.
2: McAllisternek sem volt nagy éve.
0: És a McAllister, igen, tehát hogy helyenként borzalmas. Ez a két ember olyan motorja ennek az argentin csapatnak,
1: az hogy mindenki csak pislog. Elképesztően játszik.
0: Igen. Tehát az Enzo, akit még kinéztek a Benficából, akiért a januári átigazolási időszakban adtak 125 milliót. Januárban. Tehát igen. Na jó, csak hogy ehhez, tehát hogy ez a hozzáállás, azért ez nincs meg a legtöbb válogatottban, és az argentinoknál meg toppon van, tehát mindenki imád a válogatottban játszani.
1: És nem feltétlen csak Messit keresik labdával? Tehát pontosan tudják azt, hogy most már nem az van, hogy...
2: Hát a Messi keresi a többit a labdával, most már ott
1: tartunk. És nem is akárhogy.
2: Ja.
0: Igen.
2: Na, kevés az időnk, és ne csak vb-zzünk, viszont miután Nemzeti Sportkör már nem lesz vasárnapig, akkor gyorsan egy ország nevet kérek mindenkitől. A bronzmeccsettől undorodunk, tehát ahogy Mbappé mondta, tehát én arról nem beszélünk. Jó, de a döntőre, mert mégiscsak azért az a fontos, ki a világbajnok.
1: Mind a kettőre válaszolok, szerintem francia bronzérem.
2: Na, így is lehet.
1: És reményeim szerint Messi vezetésével argentin győzelem, de a spanyoloknak is örülök.
3: Na. Azt akartam mondani, hogy én tök ellentétét mondok, én Spanyolországot és Angliát mondom.
0: Szerintem.
2: Tehát akkor tök az ellentét.
0: Igen.
3: De mivel hozzátett, hogy spanyoloknak is örül, ezért nem tudtam rávágni ezt, hogy az ellentét.
0: Visszafelé. Anglia, Franciaország, Argentina, Spanyolország.
2: Tehát magyarul, hogy lefordítsa, magyar, a spanyolok és a franciák nyerik a helyosztókat.
3: Hozzá igen. Kell egy kis szótár.
2: Jó, hát itt vagyok.
1: Bocsát, és te mit mondasz?
3: Hűha.
2: A franciában szinte biztos vagyok, bármennyire is undorodnak.
3: De ezt mondtad a spanyolok
2: ellen. Én olyan francia angol döntőt tippeltem, mint a húzat, úgyhogy ebben a szempontból nem vagyok túl életképes. Én azt mondom, hogy spanyolok és franciák. Na, de nagyon kevés időnk van, de kicsit beszéljünk vívásról, mert erre a héten, hanem eleve a szövetség ugye tájékoztatta a Hongkongba kezdődő, jövő héten kezdődő világbajnokság előtt a sajtót, és erre beszélgetett Bockó Gábor szövetségi kapitánnyal, ott azért több fegyveremben is mondjuk kihívásokkal küzd a csapat a VB előtt, mindenek előtt férfi párbajtőrben, ezt se gondoltuk volna 2 éve, amikor éppen az olimpia dobogó tetején állt a csapat, de azért a férfi karcsapat is elég érdekes összetételben, így, hogy Szatmári sincs, vagy sem lesz magánéleti okok miatt ezen a világbajnokságon. de azért női kadban is áll a bál, mert ugye ott meg Pusztai Liza nincs.
3: Így szóval, aztán vezetőedző sincs.
2: Így aztán vezetőedző sincs, így van. Na szóval akkor most hogy nézzünk ki? Férfi párbajtőről mondjál nekem két mondatot, mert ugyanaz a négy srác, fantasztikus nagy vívó mind a négy, ezt tudjuk, meg hát azt láttuk, hogy mit műveltek Párizsba, és most meg azóta gyakorlatilag
3: és akkor azt hadd tegyem,
2: egymás szúrják lábon.
3: Azt hadd tegyem hozzá, hogy nem is volt még ilyen a vívók Gerevicsék idejében, meg nem volt világranglista kiemeltség.
2: Hogy mind a 16-ban van,
3: négy fiú.
2: Ja, egyénibe.
3: És ezt most mondhatnám, hogy 15. Koch Máté és 16. Andrássy Tibor, de, mert ott van a 16-ban. Egyébként teszem hozzá, hogy Szilágyi Áron 17. és elindulnak mind a 16-an, tehát selejteznie kell, és Piszanna
2: ja,
3: is.
2: Mert tehát, ugye az EB-n ott
3: igen, hogy ezüstöt kellett volna védeni.
2: Ott mindenki selejtez, de a VB-n ott kiemelés.
3: Igen, és egyszerűen nem működik de az összhang, de az a fura, hogy én nagyon sokat beszélgettem mostában a fiúkkal, és tavaly sokkal rosszabb volt az összhang. És
2: jaj, így tehát most a jó.
3: Igen, most na. A jó.
2: Ja, és tavaly, de tavaly döntősök voltak a
3: igen, vében. Igen, de tavaly nem volt, ugye, ha emlékeztek, ott egy kicsit váltás Tbilisi, volt,
2: vagy hol volt a vében?
3: Kesztei Zsombor.
2: Kesztei Zsinor.
3: És Nagy Dávid cserélt az Elvén VB-n magát. Úgyhogy én nagyon bízom, nekem Siklósi Gergő azt mondta, hogy ezt az évet erre áldozzák be, hogy egyszerűen. Az a baj, hogy amikor valakinek, tehát nincs meg az az ember, aki hátán tudja vinni a csapatot.
1: Ez a klasszik befejező mondjuk, aki hogyha...
3: Vagy aki közte tud olyanokat hozni, mert az a baj, hogy hiába vagy jó formában, tehát nincs meg az a kohézió, ami azért fura, mert rengeteg közös programjuk van, nagyon
1: milyen
3: jóba
1: érdekes,
3: vannak.
1: Nem, hogy...
3: Erre mondta ugye a Bocko Gábor az, most hozhatnám a Real Madridot példaként, például ebbe az idényben, hogy sok, nem is mondom azt, hogy ego a fiúkra, de sok egyéni teljesítményt nem mindig egyszerű csapattá építeni, de ugye őket már sikerült egyszer, kétszer, háromszor éveken keresztül. Tehát, hogy most ez igazából melós. Én ettől a hongkongi VB-től picit tartok.
2: Hát már Bocko is azt mondta, hogy összeteszi a kezét, ha lesz három.
3: Hát mert ugye tavaly hat érmünk volt, abból négy csapat.
2: Igen, és minden fegyvernem, és férfi törtől kezdve.
3: Minden, hát női törtől.
1: Ez egy csoda év volt amúgy ilyen értelemben. Csoda két év, ha még Párizst hozzá.
2: Csak nem volt arany, nem?
3: Nem volt arany.
2: Tavaly az volt, olyanok voltak, mint a kajakosok Párizs. Hogy hat szuper szereplés, rengeteg érem, csak nincs hegye a...
3: Azért, ha két fegyvernemet kéne mondani, én most azt mondom, nincs. Hogy női párbajtőn női kard.
2: Na, és ez egyébként nem is irreális. Jó, hát meglátjuk, szerdán kezdődik, addig még erről is itt tudunk beszélgetni, tehát addig lesz egy futballvilágbajnokunk is még, úgyhogy sőt, például a Győr már le is játsza majd a luxemburgi csapattal.
1: Benéktől lesz az első győzelmi rendben.
2: Így van, ráfér az nagyon az Etóra. Na hát köszönjük szépen Kovács Erikának, Bitman Emilnek és Gyenge Balázsnak. Ez volt a Nemzeti Sportkör. Mindjárt folytatódik még innen a hazafutás.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A mikrofonnál továbbra is Elpap István, kézilabdával folytatjuk a hazafutást. Ma este 18 óra 30 perctől Európa-bajnoki elődöntőt játszik férfi junior válogatottunk a szlovénok ellen. A romániai tornán kiválóan szerepel a magyar csapat, a németek elleni tegnapi bravúros 27-25-ös győzelem után bizakodva várja a mai találkozót. Sotonyi László szövetségi edző így nyilatkozott Szabó Szilviának.
7: Szívből gratulálunk, és hatalmas örömet szereztetek nagyon sok embernek, akik szurkoltak és néztek a televízión keresztül benneteket. Ugye úgy fogalmaztál az értékelésedben, hogy fizikálisan jóval erősebb ellenfél várt rátok. Gondolom, hogy elsősorban ezt kellett ellensúlyozni, de milyen taktikával készültetek? Egy kicsit még a tegnapi meccsről beszéljünk.
8: Először is köszönjük a gratulációkat, és tényleg öröm, hogy ennyien csapat mellett vannak, és én azt gondolom, hogy ezek a fiúk nagyon beleadják a szívüket, lelküket a meccsekbe, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy érdemes biztatni őket. A németek elleni mérkőzésre vonatkozó pedig azt kell ugye tudomásul vennünk, hogy ez nem az U18, itt sajnos egy olyan korba lépnek a csapatok, amikor egy nagyon markáns különbség kezd kirajzolódni a csapatok között, és az általában elmondható, hogy nem a mi javunkra történik, sajnos. Úgyhogy ez abban nyilvánul meg, hogy azért erőben, gyorsaságban sokszor, de főleg az erőben nagyon nagy különbség van, súlyban is. És ugye ezt taktikailag, főleg az egy-egyezés nagyon előtérbe került az egy-egyben az előnyszerzések, a cselezések, és egy kicsit már ez az EB is számol, hogy taktikailag jóval egysíkúbb, mint az előzőek. Tehát erre készültünk fel, ezekre az egy-egyekre, hogy ezeket próbáljuk milyen távolságba fogadjuk, ki ellen mit kell védekezni, illetve hogyha idézőjelben baj történik, valakit megvernek egy az egybe, akkor a besegítéseknek a prioritása az, mi a sorrendje, mi a legfontosabb utána, mi következik, tehát kinek mi a feladata. És ez volt a kulcskérdés egyébként, hogy változtassunk még, tehát legyenek védekezési váltások, hogy ne tudjanak a németek alkalmazkodni, tehát a német csapat ne tudja ezt a felmegyek, játszok nyugodtan ezt a úgymond hadsereg jellegét elővenni, és az elején ez sikerült, ebbe jó belenyúlnunk, hogy a kulcsjátékost összezavartuk, a csapatot összezavartuk, úgyhogy ugye ez volt a kulcs, és ezt a srácok szépen végrehajtották ezúttal.
7: Te pontosan tudod, hogy mennyire fontos a végjáték, az utolsó percek, ugye úgy szoktatok fogalmazni, hogy az a money time. Ez jelzi a csapatod lelki erejét is, hogy itt most egy nagyon szoros végjáték volt, és mi jöttünk ki győztesen, egy német csapattal szemben.
8: Igen, általában ez az van a köztudatban, hogy ezek ilyen fordított előjellel szoktak megtörténni. A mi csapatunk mentálisan szerintem nagyon erős, és ugye mentális tervünk is volt a mérkőzésre, mentálisan is készültünk, és készülünk a végjátékokra is, készülünk a szoros helyzetekre, készülünk arra, amikor van egy ilyen rövid zárlat, most volt a németek ellen is egy 7 perces rövid zárlatunk a második félidőbe, hogy akkor mi a teendő. Összességében elmondható, hogy ez a csapat, amikor nagyon nagy presszió alatt van, nagyon nagy nyomás alatt van, akkor mindig elő tud húzni valamit, akkor nagyon, nagyon összeállnak, és nagyon egységesek lesznek, vagy leszünk. Úgyhogy nekünk jót tesz ez a krízis, és nekünk jót tesz az, hogy szoros a meccs. Szeretjük, úgymond, inkább azzal van probléma, amikor van egy párgólos vezetés, és akkor borul meg a rendszer, mint hogy a németekkel is ennél az 5 gólos vezetésnél. Uh-huh. Ott olyan ki nem kényszerített hibák voltak, amivel saját magunkra hoztuk az ellenfelet, és ez azért elég nagy luxus, tehát ezt is meg kell tanulni kezelni, és ennek az elcsúszásnak, ennek hamarabb véget kell vetni, illetve a legjobb bele sem menni ezekbe a hiba sorozatokba.
7: Azért volt egy svédek elleni súlyos vereség, úgyhogy arra mindenképpen szeretnék kitérni, hogy neked milyen feladatod, vagy a szakmai stábnak milyen feladataitok voltak, hogy a fiúkat abból esetleg kirángatni, nem tudom, volt-e ilyen nagy csalódottság, hogy most mi lesz, vagy tényleg, ahogy mondod, mentálisan jó versenyző típusok ezek a srácok?
8: Nagyon fontos, hogy mérkőzésre haladunk, és nyilván ebben vannak gyengébb mérkőzések. Az, hogy a svédek ellen ez így történt, ennek több összetevője van. Igazából ami így elmondható, az, hogy a kezdés az nem a terveink szerint alakult, és ez a svéd csapat ez úgy elkezdett úgy a maga félelmetes erejébe játszani. Illetve megmondom őszintén, hogy amikor látszódott, hogy ez a mérkőzés már elment, akkor én is úgy cserélgettem, hogy próbáljak pihenőt adni a játékosoknak, hiszen nekünk másnap az létfontosságú meccs volt, hogy nyerjünk a románok ellen, mert ugye ellenkező esetben nem lett volna meg a továbbjutás, és ezen hangsúly volt, hogy ezt a mérkőzésnek a tanulságait le kell vonni, tanulni kell belőle, hogy mi a probléma, meg kell érteni, viszont jön egy következő mérkőzés, tehát siránkozni, meg sajnálkozni, meg most hibajavító videó, tehát ezekre nincs idő egy Európa-bajnokságon, hogy ezekkel úgy nagyon foglalkozunk, kell menni előre, pozitívnak kellett lennünk, le kell önteni inkább a csapatba, és hát tudatosítani azt, hogy ez miért történt ez a svéd kisiklás, hogy lehet ezt megelőzni, és ugye nyilván, hogy a következő meccset hogy tudjuk megnyerni.
7: Ma este 18 óra 30 percről Szlovénia vár rátok az elődöntőben. Gondolom, hogy nem szabad kiindulni a csoportmérkőzésből, ahol két góllal nyertetek, hiszen egy teljesen más találkozó kezdődik.
8: Ez részben igaz, részben nem. A szlovénok ugye azóta is ugyanazokkal a játékosokkal ugyanazt a stílust játsszák. Taktikailag nem várható újdonság tőlük, és ugyanaz a játék várható, mint a csoportban. Talán annyi, hogy remélhetőleg az energiáik, mivel nagyon sokat játszanak a kulcsjátékosaik, talán nem tartanak ki annyi ideig. Az biztos, hogy a szlovénoknak ez egy nagyon fájó volt az ellenünk elszenvedett vereség, hiszen papíron ezeket az egyéni kvalitásokat, hogyha nézzük, akkor ez egy nagyon erős csapat, egy extra klasszis Anzsicsal soraiban, és biztos vagyok abban, hogy ő nekik ez egy nagyon nagy, úgy mondjam, a lelkükön egy nagyon nagy sebesülés, és biztos, hogy mindent meg fognak mozgatni a mérkőzés elején, még jobban, mint a csoportban, hogy nekünk visszavágjanak, és ezt nekünk kezelnünk kell, ezt nekünk ki kell majd használnunk, nekünk tudnunk kell a haditervet, hogy mi az, amit akarunk játszani. És egy kicsit ugye ez is, hogy közel van egymáshoz a két mérkőzés, de hát nekik is közel van. És itt, hogy a mentális energiákat hogy sikerül mára mozgósítani, ez a kulcskérdés, tehát azt próbáltuk megértetni a srácokkal, hogy ez az egy győzelem, ez azért fontos, mert hogyha ez megvan, akkor a csapat már mindenképpen éremmel tér haza, ami egy óriási dolog lenne. Ellenkező esetben még van egy bronzmérkőzés, egy szintén erős csapattal, ami nem tudjuk, hogy van. Nyilván arra is úgy megyünk fel, hogy próbálunk nyerni és megverni őket, de ott nincs garantálva az érem.
2: A Nemzeti Sportrádió kézilabda szakértője Marosán György is értékelte a junior férfi válogatott eddigi EB szereplését. Sok gólos mérkőzést vár a mai szlovénok elleni elődöntőben.
9: A fiatalokban mindig benne van egy belejárója a hullámzása a teljesítménynek, viszont a forma időzítésén szerintem egészen kiválóan sikerült a szakmai szárnak a magyar férfi junior válogatott tekintetében és a világverseny tekintetében, hiszen a fő meccs volt tegnap, és meglepetés okozott nekem azt, hogy megvert a németeket, hiszen a német utánpótlás válogatott, nem csak a felnőtt, nagyon komoly minőséget képvisel, de még ezt mondom, ez a szakmai stábnak egy óriási dicsérete szerintem, és hát természetesen a játékosoké is, hogy sikerült tovább jutni.
7: Ugye ez a korosztály Gulyás Istvánnal nagyon szép sikereket ért el ifiben. Azt látod-e, hogy zökkenőmentes és szép folyamatos volt az átmenet azzal, hogy Sótonyi László átvette a fiúkat, ugyanazt a munkát követi, és a fejlődésük, ez a rendszer, ami ugye azonos talán az utánpótlás csapatok között, vagy válogatottak között, ez így teljesen problémamentes volt.
9: Én úgy érzem, hogy igen, és ez már talán évek óta kiválóan működik. Ugye mindig azt mondjuk az utánpótlás eredményekről, hogy oké, jó, hogy EB-t, VB-t nyert, nem tudom én a lányok, vagy bárki, ugye mindig a tovább lépés a kérdés. Most itt ugye még a junior korosztályból, a felnőtt korosztályba való lépésről beszélünk, hogy a játékosoknak a menedzselése sikerül-e. Ez a férfiak már kiválóan sikerült, hiszen ha csak visszagondolunk arra, hogy a most már felnőtt férfi válogatott van, jó néhány játékot játszik abból a bizonyos válogatottból, junior válogatottból, aki komoly sikereket érte, de mindemellett, amit te is mondtál, hogy van itt még egy átmenet az IFI-ből a juniorba, ahol szintén sokkal lemorzsolódás a korábbi években, és most ezt nem érzem, nagyon jó oldalról közelítettek meg a kérdésedben, hogy ez az első átmenet, ami veszélyt az IFI-ből a juniorba, jól sikerült a félválogatottnak, épülnek egyénileg, fejlődnek a játékosok, míg a játékrendszer működik, és ugye egyre komolyabb taktikai két cégek, képes cégekkel rendelkeznek a játékosok, ahogyan nyilván öregszenek és telik az idő.
7: Túl a sportszakmai teljesítményen, ugye itt mindig bejönnek a mentális dolgok, és jó volt azt látni, hogy voltak hullámvölgyek tegnap is a meccsen, de nem roppant meg a válogatott, hanem túllépett rajta, sőt a szoros végjátékot is a magyar válogatott nyerte.
9: Bizony, a teljesítőképes tudásnak az az ismérve, hogy bízik magában az ember, és mentálisan is és stabil, ez jól látható a játékosokon, és ezek az önbizalmak összeadódnak csapatszinten. Tehát itt, ha csak az utolsó pillanatokra gondolok, a kapusvédésre, amiből sikerült ezt a mérkőzést gyakorlatilag eldönteni, és hát azért is hoztam szóba a kapusvédést, mert tudjuk, azt erről beszélünk itt a stúdióban is már nagyon régóta, a mai modern kézilabdában az eredményre gyakorolt hatás az a kapusok részéről a legnagyobb, és ez tegnap is jól látható volt, hogy ezt a német válogatott a 25 gólon tartani, ez a védekezésnek is a kapusok óriási dicsérete.
7: A keretről mit lehet elmondani? Jól látjuk azt, hogy nem csak egy kezdő csapatunk van, egy kezdősorunk, hanem Sotonyi László bátran bevetheti a cserejátékosokat is, és ők hozzá tudnak tenni a teljesítményhez?
9: Így van, és be is veti, nagyon jól menedzseri a rendelkezésére álló játékos keretet. Egy ilyen világversenyen pedig ez kulcs, hogy minél több játékos legyen, aki ki tudja venni a részét a csapat összeteljesítményéből, hiszen nem egy vagy két meccset kell játszani, hanem folyamatos terhelés van, és hogy ez a torna döntő részére, a végjátékra ne jelentsen túlterhelést a húzó emberek tekintetében. Kiemelten fontos, hogy mindenki a padról beszáll, hogy hozzá tudjon tenni, illetve állhasson, meg legyen az edzői bizalom, ami szükséges ahhoz, hogy nyilvánvalóan pályára tegye. Jól működik az edzőjátékosok közötti kémia, nagyon-nagyon kereknek tűnik nekem ez a történet itt a junior válogatottnál.
7: Gyuri, azzal egyetértesz-e, hogy most komoly edzői feladat, egyrészt az, hogy a tegnapi eufóriát ma ne egy ilyen elbizakodott, vagy egy túlzott magabiztosság kövesse, különösen annak fényében, hogy ugye a szlovén válogatottat, amelyikkel 18 óra 30 perccel játszunk, a csoportmeccs során le tudtunk győzni 2 góllal.
9: Így van, hát ugye a fáradtság, azokat a pozitív elemeket, hatásokat, amiket okozott ez a győzelem, azt mindenképpen át kell vinni, és itt önmagától értetődik, hogy érkezik erre a mérkőzésre. Itt a kérdés az lesz, hogy a fáradtság, a fizikai fáradtság fog megjelenni dominánsan, vagy pedig ez a pozitív érzelem, ugye szoktad mondani, hogy flow-ban van a csapat, legyőzi ezt a fáradt. A fellépő fáradtságot és abból adódó oxigénhiány egy érdekes összecsapás. Ezt ugye említetted, hogy legyőztük őket a csoport küzdelmek során, ebből megint csak vissza tudunk csatolni, és pozitív érzelmeket tudunk transferálni erre az összecsapásra, de mindenképpen óvintani itt azért mindenkit attól, hogy ezt elkönyveljük biztos győzelemnek, mert nagyon jó képességű a szlovén válogatott évtizedek óta az egy-egy elleni párharcok nagyon jó kreatív és cserező képességet tekintve kiemelkedő játékosokkal bír, és ez ugyanez igaz a mostani junior válogatottjukra is, fontos lesz a 2-3-as érzőnek a stabilitása, de megint csak, amit az előbb mondtam, az érzelmek lesznek a legfontosabbak, hogy tudjuk uralni a mérkőzés érzelmeit, kontrollot tartjuk, és természetesen kapusértékénnyel kell párosodjon a védekezés.
7: Más típusú meccs lesz, mint a tegnapi németek elleni mérkőzés? Most a szlovének ellen mi lesz a kulcs, vagy a legfontosabb?
9: Igen, szerintem sokkal mozgékonyabb a szlovén válogatott, ahogy az előbb is említettem, hogy sok egyéni párharc várható. Beállóval történő játék átalakulás, mert ahogy mondtam is, a fizikális, vagy egy Sotonyi pont a fizikális német válogatott után, itt inkább az egy-egy elleni térnyerésből indított akciók lesznek domináltak, és ebből történik a beállóval történő játék, és az átmenetek is szerintem gyorsabbak lesznek. 30 gól fölött várok mindkét csapattól, szerintem egy sokkal gólgazdagabb mérkőzés lesz, mint a tegnapi, ami 52 gólt fogott.
7: és gondolom, hogy magyar győzelemre számítasz.
9: Hát ez mind mindig természetesen.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 2031 Liverpoolban Szoboszlai Dominik, Szlovénia ellen a férfi U20-as kézilabda válogatott az EB elődöntőben. Lőrinc Tamás a birkózó szövetség elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Katona László vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb ötödik helyezett Liverpoollal. A 25 éves középpályás hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. A német Bild információi szerint szívesen leigazolná Tóth Rajmundot a német Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberg. Az Eto'o azonban egyelőre nem engedi a válogatott középpályást. Tóth iránt a korábbi sajtóhírek szerint a Brøndby is érdeklődött, a dánok állítólag 2 millió eurót sem sajnáltak volna érte, végül azonban elálltak az üzlettől. Az FTC hátvédje Szalai Gábor pedig az élvonalbeli Maritimo labdarúgója lehet. A Nemzeti Sport információi szerint a portugál klub előre haladott egyeztetéseket folytat a Ferencvárossal a védő kölcsönvételéről. Hamarosan megállapodás születhet a felek között. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a szlovén Slavko Vincsicset jelölte a világbajnoki döntő levezetésére, míg a harmadik helyért vívott meccset a venezuelai Jesus Valenzuela kapta. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzés dirigált a mostani VB-n. Az Egyesült Államok elnöke részt vesz a világbajnokság döntőjén vasárnap, erősítette meg Caroline Levitt, a Fehérház sajtótitkára. Donald Trump ma New Yorkba utazik, hogy részt vegyen egy FIFA fogadáson a manhattani Trump Towerben. A Fehérház sajtótitkára azt azonban nem mondta ki, hogy az amerikai elnök adja át majd a világbajnoki trófeát, de várhatóan igen. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. 18:30-től pedig Szlovénia ellen játszik a magyar junior kézilabda válogatott Romániában az Európa-bajnokság elődöntőjében. Tegnap a németek legyőzését követően ma meg lehet a fináléba kerülés. Sótonyi László szövetségi edzőt hallják, a riporter Szabó Szilvia.
2: Ami így elmondható, az az, hogy a kezdés az nem a terveink szerint alakult, és az a svéd csapat ez ugye elkezdett úgy a maga félelmetes erejébe játszani. Illetve megmondom őszintén, hogy amikor látszódott, hogy ez a mérkőzés már elment, akkor én is úgy cserélgettem, hogy próbáljak pihenőt adni a játékosoknak, hiszen nekünk másnap az létfontosságú meccs volt, hogy nyerjünk a románok ellen, mert ugye ellenkező esetben nem lett volna meg a továbbjutás, és ezen hangsúly volt, hogy ezt a mérkőzésnek a tanulságait le kell vonni, tanulni kell belőle, hogy mi a probléma, meg kell érteni, viszont jön egy következő mérkőzés, tehát siránkozni, meg sajnálkozni, meg most hibajavító videó, tehát ezekre nincs idő egy Európa-bajnokságon, hogy ezekkel úgy nagyon foglalkozunk, kell menni előre, pozitívnak kellett lennünk, le kell önteni inkább a csapatba, és hát tudatosítani azt, hogy ez miért történt ez a svéd kisiklás, hogy lehet ezt megelőzni, és ugye nyilván, hogy a következő meccset hogy tudjuk megnyerni.
3: Ma este 18:30-től Szlovénia vár rátok az elődöntőben. Gondolom, hogy nem szabad kiindulni a csoportmérkőzésből, ahol 2 góllal nyertetek, hiszen egy teljesen más találkozó kezdődik.
2: Ez részben igaz, részben nem. A szlovénok ugye azóta is ugyanazokkal a játékosokkal ugyanazt a stílust játsszák. Taktikailag nem várható újdonság tőlük, és ugyanaz a játék várható, mint a csoportban. Talán annyi, hogy remélhetőleg az energiáik, mivel nagyon sokat játszanak a kulcsjátékosaik, talán nem tartanak ki annyi ideig. Az biztos, hogy a szlovénoknak ez egy nagyon fájó volt az ellenünk elszenvedett vereség, hiszen papíron ezeket az egyéni kvalitásokat, hogyha nézzük, akkor ez egy nagyon erős csapat, egy extra klasszis Anžič-a soraiban, és biztos vagyok abban, hogy ő nekik ez egy nagyon nagy, úgy mondjam, a lelkükön egy nagyon nagy sebesülés, és biztos, hogy mindent meg fognak mozgatni a mérkőzés elején még jobban, mint a csoportban, hogy nekünk visszavágjanak, és ezt nekünk kezelnünk kell, ezt nekünk ki kell majd használnunk, nekünk tudnunk kell a haditervet, hogy mi az, amit akarunk játszani. És egy kicsit ugye ez is, hogy közel van egymáshoz a két mérkőzés, de hát nekik is közel van. És itt, hogy a mentális energiákat hogy sikerül mára mozgósítani, ez a kulcskérdés, tehát azt próbáltuk megértetni a srácokkal, hogy ez az egy győzelem, ez azért fontos, mert hogyha ez megvan, akkor a csapatnál mindenképpen éremmel tér haza, ami egy óriási dolog lenne. Ellenkező esetben még van egy bronzmérkőzés egy szintén erős csapattal, ami nem tudjuk, hogy van. Nyilván arra is úgy megyünk fel, hogy próbálunk nyerni és megverni őket, de ott nincs garantálva az érem.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megműtötték Gulyás Michelt, így az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja az idei Európa, illetve világbajnokságot. A beavatkozást múlt héten Szegeden végezték el, az UTE sportolója azóta már Budapesten folytatja a rehabilitációt. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke, de az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sporták közgyűlésén egyhangulag szavazták meg, megbízatása 5 évre szól. Lőrinc Tamással Dedecsik Ferenc beszélgetett.
4: Nagyon nagy pillanata az életemben, és emiatt még fontosabb, hogy ekkora egyetértésben és ilyen egységben döntött a magyar birkózás, hogy én legyek a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ezt egy nagyon nagy felelősségként is élem meg, hiszen, ahogy mondtam a beszédemben is, 2 éve az olimpia előtt nagyon sok feladat vár még ránk, de addig, amíg bármilyen irányba nézek, és olyan emberek állnak mellettem, és olyan emberekre számíthatok, akiket gyerekkorom óta ismerek, akikkel egy a célunk, azokkal szerintem sokkal könnyebb lesz bármilyen csatát megvívni a jövőben. Számomra ez nagyon fontos lesz, hogy meglegyen feléjük a kommunikáció, meghallgassam őket, és fent tudjuk tartani ezt az egységet, mert amíg ilyen, így működik a magyar birkózó közösség, addig szerintem bármire képesek vagyunk, és ez egy nagyon nagy lépés afelé, hogy egy jó olimpiát is tudjunk magunk mögött.
5: Említetted, hogy az olimpiai ciklus felénél vagyunk, nyilván a kvalifikációs időszak majd csak ezután indul el, de ez sportolóként tudod, hogy milyen az, hogy féltáv, hogy elnökként és egy szervezetet vezetni és így átvenni, az milyen feladatok elé állít téged most?
4: Nyilván egy nagyon jó csapat van mellettem, akik évek óta ebbe vannak. Én is az elmúlt éveket már a szőnyeg mellett az akadémián töltöttem, nagyon sok mindenbe beleálltam a szövetség működésébe, úgyhogy szerintem ez egy folyamatosabb és rugalmas átállás lesz, de ami még fontosabb, hogy egy olyan szakembergárdánk van, és olyan versenyzőink állnak ezelőtt a kvalifikációs rendszer előtt, ami számomra is ismeretlen, hiszen birkózásban soha nem volt ilyen, úgyhogy ezt csak egy egységes, jó csapattal tudjuk megugrani, és én úgy gondolom, hogy ez megvan, és olyan versenyzőink vannak, akik a Los Angeles olimpia idejében lesznek szerintem a birkózásban a legjobb korban, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, nagyon bízom bennük, és mi minden támogatást meg fogunk nekik adni ahhoz, hogy ők a legtöbbet kihozzák magukból.
5: Beszéltél a beszédetben is rövid, hosszú és középtávú tervekről is. Hogyha egyet ki kéne emelned most így ámblok, amit szeretnéd, hogy majd, hogyha egyszer visszanéznek a te elnökségedre, akkor azt Lőrinc Tamás nevéhez kössék. Mi lenne az a legfontosabb?
4: Hát én most jelen pillanatban azt tartom a legfontosabbnak, hogy ebbe a helyzetbe, amit el is mondtam, hogy az elmúlt években megszokott stabilitás és kiszámíthatóság meglegyen, hiszen akkor tudnak ezek a szakemberek a legmagasabb szinten dolgozni, akkor tud egy válogatott versenyző, valamikor én is az voltam, akkor tud legjobban a feladatára koncentrálni, ha biztonságban érzi magát, ha azon nem kell aggódnia, hogy mi lesz a jövő. Én ezt tartom most a legfontosabb feladatnak. Először szerintem ezeken kell túl lennünk, továbbá az, hogy az akadémia zökkenőmentesen tudjon tovább működni, hiszen anélkül meg nem tudunk jövőt építeni. Ez egy másik sarokpontja az elképzeléseimnek. És ahogy említettem is, terve van a regionális központok kialakítása, hiszen mi is látjuk a pozitív hozadékát a központi felkészülésnek felnőttbe is és utánpótlásba is, és ezekkel a regionális központokkal, amiben az akadémia is partner lehetne, hiszen szakmai támogatást tudna neki nyújtani preakadémiai szinten, még lejjebb tudnánk vinni azt a ilyen kis központi gondolkodást, ahol az egyesületekben lévő gyerekek sűrűbben találkoznának, az edzők tudnának többször eszmét, szakmai tapasztalatokat cserélni. Én ezt egy következő lépésnek látom a jövőben.
1: 2027-ben egyébként Budapesten rendezik majd a birkózó Európa-bajnokságot. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Hazafutás utolsó fél órájában labdarúgás következik, hiszen néhány nap múlva vasárnap estére kiderül, melyik csapat nyeri meg a 2026-os világbajnokságot, és kiszerzi meg a bronzérmet. Kreisz Bálint összeállításából megtudjuk, hogyan jutott el Spanyolország és Argentína a döntőig, a franciák és az angolok pedig a bronz csatáig.
2: Június 11-e óta 102 mérkőzést játszottak le az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezési labdarúgó világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy már csak a két legfontosabb találkozó van hátra. A bronzmérkőzés és a döntő. Négy csapat, amelyből egy világbajnok lesz, másik kettő éremmel távozhat, és lesz egy, amely hiába jutott el az elődöntőbe, végül hoppon marad. Argentina vagy Spanyolország lesz a 2026-os világbajnok? Avagy a kérdés, amely vasárnap estig foglalkoztatja a futballszurkolókat. A két csapat nagyon más úton jutott el a döntőbe, ezt fogjuk felidézni a következő percekben. A spanyol válogatott némi meglepetésre gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, ugye már több mint egy hónap eltelt azóta, de talán még sokan emlékeznek az afrikai ország kapujában álló Vozinha bravúrjaira. Luis de la Fuente együttes ezt követően magasabb fokozatra kapcsolt, Szaúd-Arábiát 4-0-val ütötte ki, és Uruguay ellen is nyert 1-0-ra, így elsőn jutott tovább. A csoportkör végén így értékelt az Uruguay ellen gólszerző Alex Baena. Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, meg kellett mutatnunk, hogy tudunk küzdeni. Az életben maradásért ment Uruguay, és nekünk erre kellett készülni. Nem most játszottunk a legszebben, de ezúttal ez a taktika kellett. Ez a harmadik gólom a spanyol válogatottban, lehet, hogy az egyik legfontosabb is, de az biztos, hogy nagyon büszke vagyok rá. Csoportgyőztesként jutottunk tovább, várjuk az egyenes kieséses szakaszt. Az egyenes kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt a spanyol válogatott, a legjobb 32 között Ausztria ellen 3-0-ás győzelem mellett meg a továbbjutás, majd jöhetett a 8. döntőben a dél-európai rangadó Portugáliával. A 91. percben a csereként beálló Mikel Merino döntött el a továbbjutás sorsát, a spanyolok 1-0-ra nyertek, ezzel összetörve Cristiano Ronaldo VB álmait. A sikert követően Mikel Merino nyilatkozott.
3: Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétel megérte.
2: A spanyolok kapusa Unai Simon egy rekordot is megdöntött a tornán, hiszen közel 650 percet hozott le úgy a világbajnokságon, hogy nem kapott gólt. Ez a sorozat a belgák ellen tört meg, Charles de Ketelaere volt eredményes az első félidő hajrájában. A középpályás találat előtt Fabián Ruiz is betalált, ezt követően hosszú ideig nem esett gól, úgy tűnt egy-egyen zárul a rendes játékidő. Azonban Merino 88. percben ismét beköszönt, ezzel újból tovább lőtte a csapatát. Hallgassuk meg, hogy közvetítette ezt a találatot a spanyol RNE rádió. Most ismételten Mikel Merino értékelését hallják.
4: Nos, hogy is érezze magam? Boldog, még nem esett le. Azt hittem, hogy jó sokáig tart majd, de megint csak bekövetkezett. Úgy tűnik, hogy nincs véletlen, mindig fel kell készülni, és bekövetkezett persze. Nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon boldog. Hozzá lehet ez szokni, és lehet, hogy továbbra is így folytatódik? Bárcsak így lenne a folytatás is. Meglátjuk, hogy mi szerik majd még két mérkőzés a világbajnokságból. Ez gyakorlatilag egy valóra vált álom.
2: Az elődöntőbe a világranglista első négy helyezettje jutott el, Spanyolországra, Franciaország várt. Előzetesen talán Didier Deschamps válogatottja számított esélyesebbnek, de a pályán máshogy alakultak az erőviszonyok. A spanyolok nagyszerűen futballoztak, és végig kézben tartották a mérkőzést, végül 2-0-ra nyertek, és 2010 után ismét bejutottak a döntőbe. Pedro Porro értékelése következik.
5: Hát egy valódi álom vált ezzel valóra. Tényleg erről csak álmodozhattam korábban. Annyira, de annyira boldog vagyok az egész csapat miatt, a csapat hozzáállása miatt az elejétől a végéig. Azt gondolom, hogy nagyszerűen játszottunk az egész mérkőzésen. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy bejussunk a fináléba. Tisztában voltunk vele, egy nagyon kemény ellenfelünk van, amelyik nagyszerűen játszik. De hát ez a mi csapatunk, ez nem rólam szól, hanem gratulálok mindenkinek, mert nagyszerű mérkőzést játszottunk. Igen, és olyan te is mondtad, a világ egyik legjobb csapat az egyik legjobb esélyes, hanem a legnagyobb esélyes ellen nyertetek, amely nagyszerű csoportkörön van túl, és egyszerűen nem adtatok elég teret a franciáknak. Így van, abszolút mértékben tisztában voltunk vele, hogy az egyik kulcsa a továbbjutásnak az, hogy egész egyszer legyen nálunk a labda. Ha megszerezzük, akkor gyorsan támadjunk le, és ez sikerült is, nagyon boldogok vagyunk. Hogy érzed magad, hiszen láttuk, hogy nem voltál a végén teljesen komfortos, cserét is kértél. Szerintem ez normális ebben a helyzetben, egy ilyen mérkőzés során egyszer nem tudtam már többet a pályán tölteni, és hát ezért is vagyunk 26-an, hogy egész egyszerűen megoldjuk az ilyen szituációkat. Itt valóban a keretről van szó, mert az Örente is nagyszerűen teljesített, úgyhogy ez tényleg az egységről szól, a csoportról. 5 nap, és aztán már ön is a világban neki döntő. Még én is lövörös vagyok. Hát most először még pihennem kell, az egészen biztos. Nagyon-nagyon fáradt vagyok, de természetesen a felkészülés, a regeneráció, ami most innentől megy.
2: A spanyol válogatott lejátszott 7 mérkőzést, 13 lőtt gól mellett mindössze egyet kapott. Elképesztő mérleg. Ezzel szemben az argentin válogatott rögös úton jutott el a döntőig. A címvédő a csoportkörben még magabiztosan menetelt, Algéria ellen Messi mester 3-asa után 3-0-val, Ausztria ellen Messi duplájának köszönhetően 2-0-val, míg Jordánia ellen 3-1-jel zárt, így első helyen végzett. A csoportkört így összegezte a válogatottat irányító Lionel Scaloni.
6: Sikerült játékperceket adnunk olyan játékosoknak is, akik korábban még sosem léptek pályára VB-n, és ők ezt igazán megérdemelték. Nagyon jó meccset játszottak, és végtelenül boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam perceket adni, mert ez rendkívül fontos. Különösen Lo Celso esetében, aki először játszott világbajnokságon, nem is akárhogy. Nyilván Messivel is igazán elégedett vagyok. Kiváló esténk volt.
2: A magabiztos csoportkör után talán kevesen gondolták volna, hogy milyen nehéz lesz az egyenes kieséses szakasz Argentínának. A 32 között a zöldfoki köztársaság kétszer is kiegyenlített. Az egyik gólt a Puskás Akadémia légiósa, De Ruy Duarte szerezte, így kiharcolta a hosszabbítást, amit nagy nehezen tudott megnyerni a címvédő. A végül megmenekülő argentinoktól a csapatkapitány Lionel Messi értékelt.
7: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
2: A nyolcaddöntőben Egyiptom ellen lépett pályára a dél-amerikai válogatott, és az afrikaiak Ibrahim Ezikó góljának köszönhetően a 67. percben már 2-0-ra vezettek. Még a 79. perc is úgy kezdődött, hogy két találat volt a különbség a felek között, de jött a dráma. Az első félidőben 11-es frontó Lionel Messi előbb gólpasszt adott Romérónak, majd lőtt egy gólt, ezzel 2-2-re módosult az állás. A hosszabbítási viszont nem jutott el a mérkőzés, Enzo Fernández a 92. percben újból beköszönt, így Argentina lehetetlennek tűnő helyzetből fordított. Így közvetítette a találkozó utolsó gólját az argentin La Red Rádió. Most Lionel Scaloni értékelése következik.
8: Nekem, Ayalának vagy Walternek, az egész stábomnak, akik 20 éven keresztül fociztunk, az, hogy ezeket az érzelmeket ilyenkor újra átélhetjük, az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy a többi jegyző mit mondana, de azt gondolom, hogy a többség az ilyen érzelmek, az ilyen pillanatok, az ilyen adrenalin löketek miatt választotta az edzősködést. Az ilyen sikerért élünk. Amikor az ember vesztésre áll, akkor minden arról szól, hogy visszakapaszkodj. Erről szól az egész életünk. Messit illetően pedig mindenkinek azt mondom, hogy ez vele kapcsolatban nem csak a mostani tornáról, hanem a jövőről is szól, hogy azok, akik körülötte vannak, akik a padon ülnek és nézik, ahogy játszik, és nem hisznek egyszerűen a szemüknek, számukra ő egy példakép. Lehet, hogy kihagyott majd 11-est is. Két gólos hátrányban voltunk, de aztán Messi ugyanúgy kérte a labdát is, folyamatosan próbálkozott. Őszintén szólva, libabőrös lettem ettől. De ez nem csak róla szól, nem csak Messiről akarok beszélni. A többiek is nagyszerűen teljesített.

0: mértékben egyenlített, és Svájc utána is jobban játszott. A forduló pont végül Embolo kiállítása volt, a második sárgáját műesésért kapta, ezt követően az európaiak már a 11-es párbaj kiharcolására törekedtek. A 112. percig tudták tartani az argentin támadásokat, ekkor Julián Álvarez volt eredményes. A 121. percben Lautaro Martínez állította be a 3-1-es végeredményt. Lionel Messi értékelése következik.
1: Sí, la verdad que sí, que siempre empecé a jugar contra la selección grande, no me pasó nunca contra.
0: Igen, ez igaz. Mindig különleges élmény a nagy csapatok ellen játszani. Anglia ellen még soha nem fordult elő velem. Ez az első alkalom. Szóval ez egy különleges mérkőzés lesz, egy világbajnoki elődöntő. Most pihenünk egy kicsit, aztán a felkészülési a főszerep. Nagy erőfeszítések ára jutottunk el idáig, hosszú mérkőzéseket játszottunk egymás után, és hát néha ez meg is látszik.
1: No, creo que este equipo como dije la otra vez, siempre compite, siempre van búsqueda de.
0: Szerintem ez a csapat, már mint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét. Az elődöntőben Argentina-Anglia ellen lépett pályára, és a szigetországiak megszerezték a vezetést az 55. percben, Anthony Gordon volt a gólszerző. Ezt követően szép lassan Thomas Tuchel együttese visszaállt védekezni, és ez megbosszulta magát. Enzo Fernández a 85. percben kiegyenlített, Lautaro Martínez a 92. percben kiharcolta a döntőbe jutást. A drámai pillanatokat így közvetítette az argentin La Red Rádió. A győztes gólszerző Lautaro Martínezt hallják.
2: Az az igazság, hogy ez nagyon kemény, ez óriási. Emlékszem, amikor először vettem focicipőt, arról álmodtam, hogy ilyen gólt szerzek. Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy gólt szerzek, amikor szóltak, hogy be fogok állni. Nagyon nehéz volt. Sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bebizonyítja, hogy milyen fából is faragták.
0: Az argentinok tehát a 4 egyenes kieséses mérkőzésükből kétszer hosszabbításba jutottak tovább, a másik két találkozón pedig hátrányból fordítva sikerült a rendes játékidőben nyerni. A spanyolok a magabiztosságot és a stabil védelmet képviselik, az argentinok viszont már többször bebizonyították, hogy lehetetlen helyzetből is képesek visszajönni. A kérdés már csak az, hogy vasárnap este kiemelheti magasba a trófát.

0: A bronzmérkőzésen az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia játszik egymással, így vélhetően sovány vigasz lesz mindkét félnek, ha esetleg a dobogón zár. A rendkedvéért röviden vegyük végig a két csapat útját. A franciák a csoportkörben Szenegállal 3-1-et, Irakkal 3-0-át, Norvégiával 4-1-et játszottak. A 32 között Svédországot ejtették ki 3-0-val, a 8-at döntőben Paraguayt 1-0-ra győzték le, a 4-et döntőben jött a Marokkó elleni 2-0-as siker, az elődöntőben pedig a spanyolok elleni 2-0-as vereség. Az elveszített mérkőzés után így értékelt Didier Deschamps.
1: Csalódottak vagyunk, a játékosok is le vannak törve. Nagy céljaink voltak, de el kell ismernünk, hogy ezen a mérkőzésen nem nőttünk fel a feladathoz. Különösen technikailag a spanyolok irányították a meccset. Fáj, mert már csak egy lépés választott el bennünket a döntőtől. Ezúttal viszont a spanyol válogatottban volt meg az a plusz, ami belőlünk hiányzott, és nem tudtuk kellőképpen megnehezíteni a dolgukat. A cél most már az, hogy a lehető jobban felkészítsem a játékosokat a bronz mérkőzésre, és hogy megszerezzük a harmadik helyet.
0: Most pedig hallgassuk meg, hogy a második spanyol gólt hogy közvetítette a Radio France kommentátora.
2: Les Français qui ont du mal à récupérer cette balle encore avec Porro. Porro qui accélère. Oh, c'est passé. Le face à face avec Meño. Oh, 2-0 pour l'Espagne. 2-0 et c'est mérité. Et cette fois, c'est Pedro Porro qui est venu marquer face à Mike Meño. Une deux décolle entre lui et Dani Olmo. Le petit ballon dans la surface. Et il ne peut rien faire, le gardien de but français. 2-0 pour la Roja. C'est mal parti pour cette équipe de France dans cette demi-finale.
0: Az angolok csoportgyőztesként jutottak tovább, a horvátok elleni 4-2-es siker, a Gána elleni 0-0

0: és döntetlen, és a Panama ellen 2-0-val záruló találkozó után. A 32 között a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen hátrányból fordítottak, a végeredmény 2-1 lett. Mexikó ellen 3-2-vel zártak. A legjobb 8 között a norvégokat csak hosszabbítás után búcsúztatta a Tomás Tuchel vezette együttes, ez a találkozó 2-1-el zárult. Az argentinok ellen pedig hiába vezettek a szigetországiak, a szövetségkapitány védekező felfogású cseréi megbosszulták magukat, így 2-1-re kikaptak. A mindent eldöntő találatot így közvetítette a BBC kommentátora.
1: Here's Gonzalez playing it across. McAllister shoots. It hits the post for a second time. McAllister first with a header, now with a shot. And England survive and it's still 1-1. But it's Messi. Messi on the right. His cross to the back post is heading. It's 2-1 Argentina. And Lautaro Martinez from point blank range. He could hardly miss. Messi's cross. Martinez's goal. And England could be out here. Argentina in front in added time.
0: Most Harry Kane értékelését hallják.
2: Yeah, just got it for the boys, got it for everyone, the team, the staff, the fans.
3: Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy idejussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
0: Már csak 2 mérkőzés van hátra a történelem első 48 csapatos labdarúgó világbajnokságából. Olyan Spanyolország vagy Argentina lesz a világbajnok. Ki vigasztalódhat a bronzéremmel? Franciaország vagy Anglia? A hétvégén minden kérdésre választ kapunk.
4: Ez volt a Hazafutás. Szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Pillanatokon belül kezdődik a körkapcsolás Tóth Bélával. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
5: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Get a double thing, making sure that a funk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
13: Július 17-én kereken 18 órakor kívánok kellemes péntekesti rádiózást a mikrofonnál Tóth Béla, a szerkesztő Erdei Márk. Rendhagyó módon egy kvízzel kezdjük a körkapcsolást a labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzése és döntője előtt. Úgy gondoltunk, hogy játszunk, méghozzá a szerkesztőség három tagjával, akik részt vállaltak ebből a világbajnokságból riporterként, Edvi László, Katona László és Regős László, aki pár is, úgyhogy a Lászlók csatájában van egy pár is. Sziasztok!
14: Sziasztok! Sziasztok!
13: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hát reméljük, hogy ezen a kvízen, ahol bizony komoly viadal lesz hármótok között, tényleg a legjobb fog győzni. Még egy picit azért a világbajnokságról, itt a bronzmérkőzés és a döntő előtt mi a várakozásotok, hogyan tekintetek előre, ki lesz szerintetek a világbajnok? Laci, Edvi Laci, akkor legyen az, hogy te vagy a Laci, Katona Laci és Laca.
15: Jó, Spanyolország. Ugye a világbajnokság előtt én Brazíliát tippeltem, ez nem jött be, ellenben a másik három elődöntős csapatot eltaláltam, tehát Anglia helyett vártam Brazíliát a négy közé. Ez ugye bejött három csapat esetében, most azt mondom, hogy Spanyolország lesz a világbajnok.
14: Engem lenyűgözött a spanyol válogatottnak az elődöntőbeli teljesítménye, ez a taktikai futball, ami aztán végül két góllal is párosult a franciák ellen, úgyhogy én őket gondolnám, hogy majd megnyerik a világbajnokságot a bronzmeccsen, meg amelyik futballt akar egyáltalán mutatni a pályán, mert ugye arról szólnak a hírek, hogy nem feltétlenül akarják ezeket a bronzmeccseket a csapatok lejátszani, hát a francia meg az angol válogatott egyáltalán nem, ott talán jó lenne egy kicsit a angol futballnak kedvezni, hogy valamiféle gyógyír legyen nekik is, mert ha már 8 évvel ezelőtt nem sikerült, akkor most legalább összejöhetne egy érem nekik.
13: Laca?
16: És 1990-ben sem sikerült.
14: Tehát ez még nem a játék része.
16: Nem kapok egy pontot?
13: Ezért nem.
16: Én azt gondolom, hogy Argentina nyeri, a VB előtt Spanyolországot tippeltem, nem a szerkesztőségi tippjátékban, hanem egy másik tippjátékban, ott Skóciát, de ők már nem lesznek világbajnokok idén. Én azt mondom, hogy hosszabbításba fog torkolni ez a VB döntő, és
13: 11-esek nem lesznek?
16: Még akár az is, de a mentális részét a végén az argentinok fogják jobban bírni.
13: Túl vagyunk már a világbajnokságnak a jelentős részén, és jó néhány mérkőzést közvetítettetek. Ezek közül melyik a legemlékezetesebb? Laci?
15: Hát nekem teljesen egyértelműen az Algéria-Ausztria, mert ilyen undorító bundát nem láttam, 82 óta nem láttam, ugye? Ez ilyen lázító volt. Tehát mikor leültem, is biztos voltam benne, hogy döntetlen lesz, és nehogy is, és döntetlen lett. És azóta is elmondtam többször, hogy felejtsük el, hogy mi történt 82-ben, akkor éppen Algériát pörgette ki, pont Ausztria, csak akkor az NSZK-val karöltve. Ez olyan undorító volt, hogy ez örökre emlékezni fogok rá. De egyébként meg kell, hogy mondjam, ez riporteri egyébként egy szép feladat. Tehát ugye sokat szoktunk erről vitatkozni a szerkesztőségbe. Én vagyok talán az egyetlen, aki azt mondom, hogy rádióriporterként egy 0-0-ás unalmas meccs is nagyon jó tud lenni. Mert
13: de itt 3-3 volt.
15: Itt 3-3 volt, viszont előre borítékolható 3-3 volt. Tehát amikor a 94. percben véletlenül gólt rúgott Algéria, utána abban a pillanatban vártuk, hogy természetesen Ausztria azonnal egyenlíteni fog, és ez így is történt. Tehát riporteri szempontból egy nagyon hálás mérkőzés volt, még egyszer mondom, én szerettem az ilyeneket, mert egy 7-6-os mérkőzés elviszi saját magát, egy ilyen bunda mérkőzésen így derül ki, hogy mit tud az ember hozzátenni.
13: Laci?
14: Nekem nagyon sok olyan találkozó jutott, ahol voltak gólok, tehát valahol kiszámoltam magamnak, hogy ilyen 4,6-es gólátlag jött össze abból a 11 mérkőzésből, de lehet abban nincs benne az elődöntő, tehát a lényeg az, hogy sok gólos meccsekre voltam beosztva, és mondjuk a német Curaçao találkozó volt az egyik ilyen, vagy az angol-horvát, ami szintén 6 gól, de a portugál üzvégen is volt 5 gól. Úgyhogy nehéz kiemelni, de talán ez az elődöntő, ami legutóbb volt a spanyol-francia, már csak azért is, mert a tét, valamint ott én azt gondolom, hogy a mi párosunk ott jól működött, tehát gól nekem nem jutott, neked igen, de ettől függetlenül ott azt éreztem, hogy a helyén volt minden, tehát a statisztika, a gólok, maga a helyzet úgy jól volt megkomponálva, de például volt egy USA Törökország hajnali 4-es kezdéssel, még a csoportkör során, ott a törökök nyertek az utolsó pillanatban, annak is megvolt a bája szépsége.
13: Laca?
16: Nekem az Angol-Mexikó 8-at döntő. Az volt az egyetlen ilyen nagyon hajnali vagy éjszakai mérkőzésem, ez ugye 2-kor kezdődött volna magyar idő szerint.
15: Hogy
16: végül.
15: Minden másnak éjszaka itt voltam.
16: Végül 3 óra lett belőle, úgyhogy nem volt egyszerű azt végig csinálni. De maga a meccs az nagyon tetszett, mert elképesztő volt a hangulat. Az angolok ahhoz képest, hogy mit csináltak előtte a kongóiak ellen, ahhoz képest nagyon jól játszottak, és a mexikóiak is remekeltek, úgyhogy nekem az egy nagyon jó élmény volt azt végig közvetíteni, és minden gól nekem jutott, mert egyedül csináltam.
13: És ráadásul te vagy az a 3 játékos közül, akinek már van tapasztalata ilyen kvízjátékban, mert már korábban részt vettél, most hirtelen nem jut az eszembe, hogy mi volt a téma. Igen.
16: Labdarúgó NBA.
13: Úgyhogy te valamelyest előnnyel indulsz ebben a versenyben, de a Lászlók mit várnak ettől a csatától, illetve milyen esélyekkel szálltok harcba szerintetek, Laci?
15: Nekem, amikor idejöttem, eszembe jutott egy 31 évvel ezelőtti esemény, 1995-ről beszélünk, akkor volt egy sportriporter kerestetik vetélkedő, ahol 343-on indultunk el, és végül én bejutottam a legjobb 6 közé, tehát a 6-os döntő ott voltam, ez 7 adáson keresztül kellett menni. Ott a végén volt mindig egy ilyen kvízjáték, tehát annak az 6 különböző feladatból állt, 5 olyan feladat volt, ahol meg kellett mutatni, hogy milyen sportriporter lehetne belőle, közvetítések, riportkészítés, hírolvasás, hírszerkesztés, stb. Majd a 6. rész volt az, amikor azt hiszem 10 kvízkérdést tettek fel, és aki gyorsabban nyomta a gombot 4-ünk közül, az válaszolt. Ott én is mindig megbuktam. Még állandóan megbuktam, úgyhogy biztos meg benne, hogy most se fog sikerülni ennek a kvízkérdéseknek a megválaszolása.
13: De itt most nem lesz gombnyomogatás.
15: Nem, de akkor is mindig megbuktam. Úgyhogy van egy legendás rác, akikkel nem az, hogy tartom kapcsolatot, de tudok róluk, akik mindent tudtak, én meg ott álltam szerényen. Az volt mindig a szerencsém, az előző 5 feladatban szereztem akkor előtt, hogy tovább tudtam menni.
13: László?
14: Én arra számítok, hogy egy kicsit visszaigazolást tud talán nyerni az, hogy van valamilyen tudásom, a sportlexikális tudásra gondolok. A barátok, ismerősök között természetesen kiemelkedek, de amikor mondjuk itt házon belül vagyunk, akkor néha előfordulhat az, hogy valami nekem nem jut eszembe, más megtévesztő módon, de egy másik irányba vezet, és akkor elbizonytalanodom, de attól függ, hogy milyen korszakról lesz szó, még akár sziporkázhatok is.
13: Meglátjuk. Játszhatnak velünk a hallgatók is, egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen, és a helyesen válaszolók közt egy Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk majd ki, és a kérdés a következő: melyik válogatott szerepelt ezidáig a legtöbb világbajnokságon? Erre várjuk a helyes válaszokat a +36 30 55 5, 56-05-ös SMS vagy Viber számra. Ugye itt lehet választani, hogy az SMS-t vagy a Viber üzenetet választják. Még egyszer a telefonszám +36 30 555 56 05, és a kérdés, melyik válogatott szerepelt ez ideig a legtöbb világbajnokságon? Várjuk a válaszokat.
15: De kell, hogy nem nekünk tetted fel, ez például véletlenül.
13: De
15: tudom.
13: Ne áruljátok el.
15: Tudom.
13: Lesz viszont most alkalmatok jó néhány helyes választ adni, ugyanis következik az első feladat, villámkérdések a most zajló világbajnokságról, és a formátuma jól megszokott, sorban haladunk majd, a feltett kérdésre 5 másodpercen belül lehet választ adni. Újdonság, hogy ugye itt minden helyes megoldás egy pontot ér, és lehet majd rabolni is, hogyha egy játékos nem tudja a választ, vagy helytelenül válaszol, akkor van lehetőség rabolni, és itt a gyorsaság számít majd, tehát a másik két játékos közül, aki hamarabb felteszi a kezét, miután lejárt az 5 másodperc, vagy elhangzott a helytelen válasz, akkor neki van lehetősége akkor egy helyes válaszsal rabolni. Balról kezdjünk, tehát Laca, téd az első kérdés, ami a következő. Milyen végeredmény született a Mexikó városi nyitómérkőzésen?
16: 2-0.
13: Kinek?
16: Mexikó Dél-Afrika 2-0.
13: Nagyszerű. Egy pont tehát Lacának. Laci, melyik válogatott ellen szerzett Mester 3-ast Lionel Messi?
15: Az első mérkőzése volt, de nem ugrik be.
13: Letelt az 5 másodperc, és itt Laca tette fel szerintem hamarabb.
16: Algéria.
13: Nagyszerű. Még egy pont Lacána. László, kinek az eltiltását törölte a FIFA az amerikai elnök közbenjárására?
14: Balogán. Amerikai játékos csatár.
13: Egy pont. Laca, melyik válogatott cserélt szövetségi kapitányt egyetlen csoportmérkőzés után?
16: Tunézia.
13: Nagyszerű, helyes a válasz. Laci, hány újonc szerepelt ezen a világbajnokságon? 5, 4, 3, 2, 1.
15: 6.
13: Nem jó a válasz. Laca?
16: 3.
13: Nem jó, ez sem. Neked még van egy lehetőség.
14: 5.
13: 4. Körbe lőttétek. Ugye Zöldfoki Köztársaság, Jordánia, Üzbegisztán, Curaçao. Ez a 4. Úgyhogy most nem kap pontot
14: ja,
13: senki.
14: És Haiti meg ilyen leánykori
13: Haiti nevén. Haiti már volt. Meg Zaire, ugye jó, Kongó idéke. László? Ki hibázta el Németország utolsó 11-esét Paraguay ellen a legjobb 16 között?
14: Jonathan vagy Jonathan Tá.
13: Jó. Helyes a válasz. Laca, hol rendezik meg a bronzmérkőzést?
16: Az Egyesült Államokban.
13: Város kell, város.
16: Miami.
13: Nagyszerű.
16: Tényleg?
13: Igen. Utolsó másodpercben te meg volt a válasz. Laci? Kit állítottak ki először szájjeltakarás miatt?
15: Fogalmam sincs.
13: Úgyhogy a rablásra itt a lehetőség.
14: Miguel Almirón, Paraguay.
13: Nagyszerű. Lászlónak jár a plusz egy pont. És a következő kérdés is. Hány gólt kapott ezen a VB-n a spanyol válogatott ez idáig?
14: Egy. Nagyszerű. Ausztria ellen. Nem is. Nem is Ausztria.
16: Ez mínusz pont.
13: Ez nem számít bele.
14: Túl sokat akartam.
13: Igen, igen, úgyhogy egyelőre inkább hallgassuk a következő kérdést. Laca, ez neked szól. A korábbi világbajnokok közül melyik válogatott nem jutott tovább a csoportból sem?
16: Uruguay.
13: Nagyszerű. Laci, ki szerezte a brazilok utolsó gólját ezen a tornán? 3, 2, 1.
14: Brazília, ugye? Az a kérdés.
13: Így van.
14: Neymar.
13: Nagyszerű. Büntetőből ugye beállt csereként, és aztán hát beállította a végeredményt. És az utolsó kérdés ebben a játékban neked szól, László. Melyik egyenes kieséses mérkőzésen játszott mindkét válogatottban egy-egy legalább 40 éves játékos? Egyenes kieséses mérkőzés, mind a két csapatban volt egy legalább 40 éves játékos.
14: Argentina, Zöldfoki, Szigetek.
13: Nem jó, nem jó. És akkor a rablás?
16: Nem ezt tippeltem volna.
13: Laco?
16: Nem tudom.
13: Nem? Portugália, Horvátország, ugye? Ronaldo Modric. És Modric.
16: Valóban.
13: Ez még volt a világkérdések
16: mondta is, hogy örül, hogy...
14: Ez nekem jól ment szerintem.
13: Na, most egyelőre még nem számolunk pontokat. Jön a második feladat, és itt látok magatok előtt jó néhány színes cédulát, hát akinek a leghosszabb akarja, az el tudja érni, és igazságosan anélkül, hogy megnéznétek, osszátok el, kérlek. 12 cédula van, a színek nem számítanak, tehát húzzatok mindenki magának 4-4 cédulát, és hogyha majd megforgatjátok ezt a cetlit, akkor ott különböző színekben, ugye van fehér, zöld, kék és rózsaszín, találtok mindegyik cédulán számot, ezek a számok mind-mind különbözőek. És a játék az a számháború nevet viseli, ha jól megnézitek, akkor látjátok, hogy milyen számok szerepelnek a cédulákon, és mindegyik egy-egy VB rekordhoz fűződik. A játék a következő, különböző csúcs teljesítményeket fogok említeni, és a ti feladatotok az, hogy a kezetekben lévő cédulákon szereplő számok közül eldöntsétek, hogy melyik tartozhat ehhez a VB rekordhoz, mivel mindegyik szám, illetve mindegyik cédulán szereplő szám különbözik, így hát egy adott csúcs teljesítményre egy játékos tudja felemelni a megfelelő pillanatban a cédulát, hogyha sikerül a megfelelő cédulát felemelni, akkor az 2 pontot ér, és további 2 pont gyűjthető be, ha azt is megmondjátok majd, hogy hát kié ez a csúcs teljesítmény. Stim, van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
16: Tehát 2+2 pontot így lehet van szerezni.
13: Akkor jöjjön az első, a legtöbb világbajnoki cím. Erre keressük a megfelelő számot. A legtöbb világbajnoki cím, nagyszerű, Laci az öttel.
15: Brazília, mondjam az éveket is?
13: Hát, hogyha tudod.
15: Hát persze, hogy tudom. 1958, 62, 70, 2002, és mit hagytam ki? 94-et Amerikát.
13: Nagyszerű, igen. Tökéletes. 2+2 pont, úgyhogy jár a maximális 4. Következő. És ugye erre a cédulára már nincs is szükséged. A legtöbb gól egy játékostól egy világbajnokságon.
16: 13-as, Jules Fontaine, Franciaország, 1958.
13: Év? Nagyszerű, itt is 2+2 pont. A legtöbb VB ezüstérem. A legtöbb VB ezüstérem.
16: 4.
13: Ha meg tudod mondani, hogy...
16: Németország.
13: Nagyszerű. Akkor itt is a 2+2 pont jár Lacának. Ugye ezzel a németek azért elég jól állnak, mert a világbajnoki címeket tekintve is 4, a bronzérmeket tekintve is 4, és ezüstből is 4 van nekik. A következő kategória a legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
15: Legtöbb?
13: A legtöbb védés, kapus védés egy világbajnoki mérkőzésen.
16: 90 perc alatt, vagy akár 120 perc alatt?
13: Egy teljes mérkőzés lehet 120 perc is. A legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
14: Na jó, felmutatom.
13: László
14: 12.
13: László felemelte a 12-t.
14: Livakovic, Horvátország valamikor, valamilyen formában?
13: Nem jó a válasz. Ja. A 12 az marad nálad, mert az nem jó. De még van egy esély.
16: Szerintem, és Tim Howard Belgium ellen 2014. 8-an döntő.
13: Ez is tökéletes válasz, 2+2 pont.
16: És ezt közelítette meg most a kuraszaui
14: Room.
13: Uh-huh. Csak neki ugye 90 perc állt rendelkezésére a 120 helyett, ami igen. Howardnak. Nagyszerű, úgyhogy túl vagyunk 4 csúcs teljesítményen. Jön az 5. A legtöbb gól, amit egy nemzet válogatottja szerzett a világbajnokságokon. Tehát az összes világbajnokságon a legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett. Na, várjuk a cédula emelést.
16: Gyanítom, hogy ez a 247, ez
14: kicsit sok.
13: Melyik válogatotthoz fűződhet?
16: Brazília.
13: Nagyszerű. Itt is 2+2 pont. Nálad elfogytak a cédulák, de az összes pontot megszerezted, ami szerezhető ebben a játékban. A következő kategória a legtöbb részvétel világbajnoki döntőben csapatszinten. Tehát melyik csapat szerepelt a legtöbb világbajnoki döntőben, és mennyi?
15: Németország 8 világbajnoki döntő szerepelt, 4 aranyérem, 4 ezüstérem, elmondjam.
13: Segítettem neked azzal, igen, hogy elmondtam.
15: Hát azt én tudom, ezt én magam, akkor elmondom, hogy tudjam. De a világbajnoki címek ugye sajnos 54, ezt pontosan tudjuk, igen? 74, 90 és 2014, ezüstérmek 66, 82, 86,
13: igen.
15: És mikor buktak még világbajnoki döntőt? Azt mondja, 82.
14: 21.
15: A brazilokkal igen. Szemben 2002-ben.
13: Nagyszerű, ez is 2+2 pont. Következik az a G jelű feladat, ugye? A legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. Tehát a legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. A két válogatott góljainak a számát, hogyha összeadjuk, akkor megszületik.
14: Valószínű a 12-es lesz az.
13: Na de melyik mérkőzés lehet?
14: Ugye a magyar NSK az 8-3, az nem elegendő, oda még kellene egyet pluszba tenni.
13: Na?
14: 8-4, 9-3, 10-1, az csak 11 gól. Volt egy 8-4 valahol, valamikor?
13: Itt azt mondtuk, hogy nincsen rablási lehetőség. A 12-re megadom neked a 2 pontot, tehát az helyes, de Laci fogja...
15: 7-5 Ausztria-Svájc. Igen, Ausztria-Svájc 7-5-54, igen.
13: Úgyhogy csak 2 pont, László.
14: Az is elég.
13: Következő. A legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett egy világbajnokságon. Egy tornán a legtöbb gól egy válogatottól. Na melyik lehet ez? Hogyha végignéztek a cédulákon, ami előttetek van.
15: Én nálam van.
13: Igen?
15: Nem tudom, melyik a kettő közül.
13: Megmondod, hogy melyik az a két szám, ami ott van előttetek?
15: 26-os, 27-es. Hát könnyű lenne, hogyha 26 és 84 lenne nálam például.
14: Nálam van egy 28-as.
13: Na,
14: tehát még az is játszhat.
13: Igazán izgalmas. Na ki lesz a bátrabb és ki lesz a gyorsabb? 5, 4.
14: Jó, én bevállalom, hogy 28, és akkor talán a 2002-es brazil válogatott.
13: Nem, nem jó, sem a 28, sem a brazil válogatott. Neked még van egy lehetőséged akár, Laci. Na, 26 vagy 27.
16: Hát ez csak be a szemed.
15: Ez csak tipp tud lenni. Ez mint a Polip annak idején a világbajnokságnak, aki tippelt, azt hiszem, a Németország.
13: Póla Polip.
16: Póla, ja. Igen, 2010-ben.
13: Igen. De jól tippelt.
16: Sajnos.
13: Na, 26. Mondd a válogatottat. Melyik lehet az? Hm? Nagyon gondolkodni kell.
15: Ez az, igen, mert a Brazíliát mondanám, de 70-ben túl kevés mérkőzés volt. Túl kevés mérkőzés volt 70-ben.
13: Kevés mérkőzés volt akkor, amikor ez megszületett, ez a rekord.
15: Magyar válogatott 54-ben szerzett 9-et, plusz 8-at az 17, meg 8 az 25, meg 2 az 27.
13: Na, így jár a 2 pont, mert azt eltaláltad, hogy a magyar válogatott, viszont a 26-os helyett a 27-es, az cseréld majd ki.
16: Viszont én megadnám Lacinak a 28-ra legalább egy pontot, mert Puskás gólya szabályos
13: volt. Jó, beleszámoltad, igaz? Nagyszerű. Következő. A legtöbb megnyert 11-es párbaj a világbajnokságokon. Egy csapat természetesen. A legtöbb megnyert 11-es párbaj.
14: Jó, ez mindenféleképpen én leszek, akkor szerintem legyen csak a 6-os.
13: Ez eddig jó, 2 pont.
14: Hát, elvileg a németek nem jók ebben, de azért mégis.
13: Jók a németek egyébként, de nem az övék a legtöbb.
14: Akkor Olaszország.
13: Nem.
14: Francia.
13: Na, nincsen rablási lehetőség.
15: Argentina.
13: Így van. 7-11-es párbaja volt Argentinának, és abból csak egyet buktak el. 1990-ben 2 11-es párbajt nyertek meg, 1980 és 2014-ben egyet-egyet, és 2022-ben ugye 2 11-es párbaj, a hollandok elleni negyed döntő, és a fináléban is egy. Úgyhogy az argentinok ebben a kategóriában kiemelkedőek.
14: Akkor a 7-est eldobom.
13: Nem, az...
14: 6-ost?
13: A 6-os az, igen, tehát az jó, 2 hát pont jár, mert a 6-ot azt eltaláltad. Maradt még 3 cédul előttetek. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként. Ez ezen a tornán frissült. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.
14: Hát akkor gondolom, hogy ez talán ez, de nem biztos, hogy Didier Deschamps.
13: Az jó, tehát arra jár a 2 pont, de nem 28, hanem 26. Úgyhogy Lacitól elvetted azt a lehetőséget.
14: Ja.
13: Maradt még 2, és már csak nálad van cédula.
16: Akkor kinek jár a pont?
13: Hát Lacinak jár a 2 pont azért, mert tudta Didier Deschamps. Hát de felemelte a céduláját.
16: Hát nem tudom.
13: Itt most én a szerkesztőre tekintek, rázza a fejét, nem adunk pontot. Illetve a rablás az megvalósult, és adjuk a 2 pontot. A legtöbb piros lap egy világbajnokságon. Már csak te vagy játékban, László.
14: Akkor gondolom, hogy a 28 lesz.
13: Igen,
14: az.
13: És akkor azt kellene megmondani, hogy melyik világbajnokság ez.
14: Szerintem az már 32 csapatos lehetett. 2006.
13: Nagyszerű. Hát ezt eltaláltam.
16: Nürnbergi csatával.
13: És akkor így, mert neked könnyű dolgod van, de azért nem feltétlenül lesz könnyű kitalálni a játékost, Ugye most 4 pontot szereztél, jön az utolsó. A legtöbb fejes gól egy játékostól a világbajnokságokon.
14: Miroslav Klose.
13: 7-tel. Nagyszerű. Ez 4 pont megint csak. Miroslav Klose volt, ugye...
16: Ez összesen?
13: Összesen, igen. De szerintem meg tudjátok mondani azt a mérkőzést, amikor egy mérkőzésen 3-at értem.
16: De Kocsi Sándornak hány fejes gólja van VB-ken?
13: Ez nagyon jó.
15: Egy VB-n szerepelt, nagyon jó lehet. 5 meccse volt.
13: Ugye de ezt a kategóriát fejet, 66 óta számolják, úgyhogy valószínűleg Kocsi Sándor lehet, hogy még nem esik számításba ebben.
16: Ezt meg minden esetre, nézni, hogy hányat fejelt a 11-ből.
13: Lehet most összesíteni 2 játékot követően, hogy hogyan áll a sorrend. Nagyon szoros az élmezőny. Regős Lászlónak van eddig 21 pontja, Katona Lászlónak 19 pontja, és Edvi László sincsen messze a maga 10 pontjával, úgyhogy még itt minden lehetséges. 2 játék, amin túl vagyunk, jön még további 3, és az utolsó játékban korlátlan számú pontot lehet kis túlzásra szerezni, de azért nem ez az igazság. És itt hívom fel a figyelmet, megint a hallgatók figyelmét, hogy lehet játszani velünk. Egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen. A kérdés a következő. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A telefonszámunk, illetve az SMS számunk +36 30 555 56 05. Érkeztek már helyes válaszok, úgyhogy tudunk majd sorsolni egy ajándékcsomagot a Nemzeti Sportrádió kínálatából. Még egyszer a telefonszám +36 30 555 56 05. És melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A harmadik játékunk pedig a döntő dömping. Több részes a feladat. Első körben egy zenei összeállítást fogtok hallani, olyan dalokból, amelyek a világbajnokság évében uralták a különféle népszerűségű listákat, és ez alapján kellene majd kitalálnotok, vagy megsatszolnotok, hogy melyik évről van szó. Itt a gyorsaság és a bátorság dönt, tehát aki, hogyha befejeződött a zenei összeállítás, hamarabb felteszi a kezét, az tippelhet majd először.
16: Tehát 3 pontot kell hallgatni.
13: Végig kell hallgatni, igen. 3 pontot szerez az, aki az évszámot helyesen eltalálja, és további 5 pont gyűjthető majd, hogyha az adott kérdésekre helyesen válaszol. Jöjjön akkor először az A jelű zeneszám.

0: Hú, most itt nem tudom eldönteni, hogy kiemelte hamarabb. Átadom a hamarabb.
1: Lehetőséget, mondjad a...
0: Várjál, Márk szerinted kiemelte hamarabb.
2: De hol,
0: László,
2: mikor?
0: László, akkor a tiéd a lehetőség.
1: Évszámot kell mondani, 2002?
0: Nem jó, úgyhogy
2: 2006.
0: Van. Tökéletes.
2: Sakirától a Hips Don't Lie.
0: Nagyon jó.
1: Mester Tamás Altassel.
0: Nagyszerű, bár ez nem volt kérdés maga. De ha 2006, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
2: Olaszország, Franciaország 1-1, 11-es párbajt követően 5-3.
0: Nagyszerű, tehát ez már plusz egy pont a három mellé, és van még három további kérdés. Hányadik világbajnoki címét szerezte meg Olaszország?
2: Negyediket.
0: Nagyszerű. Ki végezte el a mindent eldöntő 11-est?
2: Fabio Grosso.
0: Nagyszerű ez is. És ki volt a mérkőzés játékvezetője?
2: Horacio Elizondo.
0: Maximális pontszám, begyűjtötted mind a 8-at. És ugye érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy nem Elizondo volt az, aki észrevette Zidane fejesét.
2: Hanem az asszisztens.
0: Aki? Ki volt?
2: A kollégája.
0: Az már nem hangzik el, hogy mi a neve. Meghagyjuk ezt a hallgatóknak, meg a balladai homálynak.
2: Aki van, tudja, írja meg SMS-ben.
0: Igen, van mihez felzárkóznotok, akkor így látva ezt a teljesítményt. Következik a B jelű zeneszám.

0: Márk, megint segítséget kérek. Na, Laci? Egy évszám.
1: Viszont a Bon Jovit kell helyre raknom.
0: Igen.
1: A Play, ez a New Jersey albumon van a
0: igen.
1: Bon Jovitól, és 80 és 90 között gondolkozok. Azt mondja, hogy 90 korábban jelent meg a New Jersey album. 86.
0: Nagyszerű, eltaláltad, végül is kizártad igen a lehetőségek közül, és jót választottál. Igen. Ugye Bon Jovi Kft. Igen. És Falco Rock Me Amadeus volt az
1: nem
0: első.
1: Az nem az én műfajom. Bon Jovi,
0: az biztos, hogy a következő kérdések már a te műfajod lesznek. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
1: NSK Argentina nyert 3-2-re, 2-0-ra vezetett Argentina, utána jött a németek, kiegyenítettek, és buta módon, hát, hogy ő hosszabbításig mentek volna, adott egy zseniális paszt Valdánónak, Maradona egyszer szabadult meg 20 másodpercre Mateusztól, és ezzel 3-2-re nyert, még a rendes játékidőben Argentina.
0: Nagyszerű, bár ezért most csak egy pont jár, de ha megmondod azt, hogy melyik stadion adott otthont ennek a finálénak, akkor még egy pontot kapsz. Melyik stadion lehetett ez?
1: Mexikó, akkor nyilvánvalóan a Mexikó City, az Aztéki stadionban kellett rendezzék.
0: Igen. Plusz egy pont. Hányadik gólját szerezte címeres dressben az a José Luis Brown, aki ugye a döntő első gólját lőtte? Na de hányadik volt az argentin?
1: Már az argentin válogatottban? Aha.
0: José Luis Brown. Talán segít az, hogyha tudod, hogy milyen játékos volt ő. Csatár, argentin. Középpályás, védő, kapus.
1: Az elsőt.
0: Így van, az elsőt.
1: Az elsőt.
0: És egyébként az egyetlen. Tehát többet nem is lőtt. És nagyon jó pillanatban tette. És még egy kérdés 2 pontért. Ki volt a két szövetségi kapitány?
1: Hát a németeknél egyértelműen a Franz Beckenbauer volt.
0: Igen.
1: Ugye, és Bilárdó volt az argentinoknál, igen, Bilárdó.
0: Te is begyűjtötted a maximális pontszámot, jár a 8 pont. Hát eddig nagyon jól állunk. Van hova zárkózni, Laci. Jön a C.

0: Csak azért teszem fel a kezembe, hogy legalább a tipp meg legyen 58.
1: Nem.
2: Úgyhogy maradt nálatok két lehetőség. Na, ki lesz a bátrabb? Edvi László vagy Regős László Pál?
3: Akkor mondok egy 54-et.
2: Tökéletes. Igen, 1954. Mambo Italiano volt az egyik, a másik meg Rándoklák. Igen. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt 1954-ben, és milyen eredmény született?
3: Magyarország és NSK, és 3-2-re győzött a német csapat.
2: Ez egyrészt plusz egy pont a három mellé, és van még további három kérdésem. Hol tért el a döntőben pályára küldött magyar válogatott összeállítása az aranycsapat klasszikus felállásától?
3: Budai 2 nem kezdett.
2: Igen, ki kezdett helyette?
3: Tóth Mihály.
2: Nagyszerű, ez tökéletes. Egy pont. Melyik német játékos duplázott?
3: A döntőben?
2: A döntőben, hát természetesen hol máshol.
3: Hát az egyik támadó. Helmut Rán.
2: Tökéletes. Jó a válasz. És az utolsó kérdés. Ki volt a partjelző, aki elérte, hogy Ling játékvezető érvénytelenítse Puskás Ferenc, hát mondjuk úgy, hogy második gólját 2-3-nál.
3: Velszi volt, az biztos.
2: Na, de mi lehetett a neve?
3: A kereszt, vagy a vezeték neve?
2: A vezeték neve nekem tökéletesen elég. Ez a nehezebb.
3: Olvastam.
2: Igen.
3: Már.
2: Na, ma adok még 5 másodpercet rá. 5, 4, 3.
3: Griffith.
2: Tökéletes. Benjamin Marvin Griffith. Ő volt, és 8 pont ez így. Úgyhogy a döntő dömpinget egyelőre viszed, és hát Katona Lászlónak
0: de van. De azért nem szerzek pontot, mert alálövök éppen mindig. Tehát 4 évvel alálövök.
2: Na, jöjjön a D lehetőség.

0: Na, Katona Lászlónak itt a lehetőség, hogy?
1: Hát szerintem ez most már 94 kell, hogy
0: nagyszerű,
1: legyen.
0: Nagyszerű, eltaláltad! 1994, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és megint csak az eredményre is kíváncsiak vagyunk.
1: 0-0 lett a brazil-olasz döntő, aztán 11-es párbajt követően nyertek a brazilok. Kell a gólszám?
0: Hát figyelj, én 3-2. Úgy emlékszem, hogy nagyszerű.
1: Jó.
0: Ki volt a brazil válogatott szövetségi kapitánya?
1: Jaj, ez...
0: Aha, ez
1: nem,
0: a nehezem.
1: Nem, Zagallo.
0: Nem.
1: Pereira.
0: Igen, Carlos Alberto Pereira. Következő kérdés, eddig van ugye mindent összevetve 5 pontod. Helyi idő szerint hány órakor kezdődött a mérkőzés?
1: Hát...
0: Hogyha tudod a helyszínt, akkor az azért segít, hogy nagyjából hány órakor lehetett a kezdés.
1: Legyen egy délután 3 óra.
0: Az nem jó. Talán itt a többiek tudnak segíteni, hogy mi volt a helyszín.
2: Hát Los Angeles.
1: Akkor dél.
2: Tehát ott 9 óra az eltérés, ugye, magyar idővel.
0: Majdnem dél, igen, fél egy volt. És hát nem lesz kérdés, de azt hiszem, hogy azt mindenki tudja a résztvevők közül, hogy kifújt a sípot.
1: Úr Sándor.
0: És nem ez a kérdés, hanem az, hogy bár mindenki Roberto Baggio hibájára emlékszik, de melyik két olasz hibázott még a 11-es párbajban?
1: Massaro az egyik.
0: Ő volt az egyik.
1: De valamiért azt hiszem, hogy
0: na, ki volt?
1: Parézi.
0: Nagyszerű, ő volt az első, aki odaállt, és kihagyta ugye a csapatkapitány. A 8-ból 7 pontot megszerezték sikeresen, úgyhogy ez is derekas teljesítmény. Van a döntő dömpingből még egy lehetőség játszani, és eltalálni a zenei összeállítás szerint az évszámot, jön tehát az utolsó.

0: Katona László volt, aki hamar bementek.
1: Ezeket mindig el fogom vinni, 2022.
0: Nem jó.
1: Miért?
0: Nem jó.
1: Sokkal ipadal előbb jó. Volt már.
2: Szerintem sokkal Laca, korábbi. Te emelted még. De lehet, hogy nem sokkal. 2014.
0: Nem jó, hát nem jó. Várjál, így már csak egyedül.
3: 2018.
0: Nagyszerű. És megvan a nevető harmadik.
2: Te lejjön otthon vagy a 21. századi zenében.
3: Hát nem. Ti vagytok kevésbé otthon.
0: Ugye Dua Lipa és Calvin Harris One Kiss, és Majka Mindenki Táncol. Ezek és ez 2018. Így van. Hát 2022. De ugye Laca volt az, aki még messzebb tette. Na minden esetre 2018.
2: Hát ugye,
0: és akkor Edvi Lászlón a világ füle. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
3: Franciaország, Horvátország 4-2.
0: Nagyszerű. Ki szerezte az első gólt?
3: Az öngól volt, szerintem Mandzsukicsnak az öngólja volt.
0: Tökéletes. Melyik két szakvezető példáját követve lett világbajnok játékosként és szövetségi kapitányként is természetesen, Didi Deschamps?
3: Zagallo, illetve Franz Beckenbauer.
0: Nagyszerű. És kettő pontért az utolsó kérdés. A rendes játékidőben két további VB döntő zárult 4-2-es végeredménnyel. Melyik kettő volt az?
3: Rendes játékidőben?
0: Uh-huh. Itt hagyunk azért több gondolkodási időt, mert ez
3: igen, végig kell pörgetni. A Uruguay-Argentina 30-ból.
0: Nagyszerű,
3: ott
0: igen.
3: Egyik 4-2-es, és
0: na, még egy
3: mi
0: van.
3: Kaptunk ki 4-2-re, 38-ban.
0: Tökéletes, igen, megvan mind a 8
3: pont. Tehát a magyar olasz, igen.
0: Tökéletes. 8 pont, és akkor 3 feladat után azt hiszem, hogy anélkül, hogy elárulnánk, hogy hogyan áll, hogyan fest valójában a sorrend a játékosok között, de egyre izgalmasabb. Nem is áruljuk még most el, majd a 4. feladat után, de itt megint csak játékra invitálom a hallgatókat, mert látjuk, hogy jó néhány helyes válasz érkezett már, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy két játékos között is, illetve két játékos is ajándékcsomaggal gazdagodhat helyes válasszal. A kérdés az, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Az SMS számunk +36 30 555 56 05. Ide várjuk továbbra is a helyes választ a kérdésre, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Már jó néhány helyes válasz érkezett. És menjünk tovább a 4. feladattal, amely során a magyar válogatott világbajnoki szereplését vesszük gorcső alá, ehhez kapcsolódóan kell majd feladatokat megoldanotok. Magyaros 9-es, ez a fantázia neve ennek a feladattípusnak. Közvetítés részletet, újságcikkeket, valamint kezdő felállást fogtok látni, hallani, és ez alapján kellene majd beazonosítani a magyar csapatnak a VB mérkőzését, tehát ki az ellenfél, és melyik évben történt maga a mérkőzés, és mi lett a végeredmény. Ha ez sikerül, ez már 3 pontot ér, és további 2 pont szerezhető még egy-egy helyes válaszsal, ami ehhez a mérkőzéshez kapcsolódik. 1-től 9-ig lehet majd számot választani, és mivel a második feladat után Regős László állt az élen, így ővé az első választási lehetőség, tehát 1-től 9-ig tudsz mondani egy számot.
2: A magyaros 9-es, akkor kezdjük a 9-essel.
0: 9-es, és én nézem gyorsan a papírlapomat, hogy ez egy közvetítés részlet lesz, úgyhogy Jámbor Tamás hangmérnök kollégánk már mutatja is ezt a közvetítés részletet.
4: 3-2-re vezetünk, 5 perc van még hátra. Kocsis lefejeli a labdát a kapus kirúgása után. Ott van Palotásnál, Palotás kifordul vele, tovább adja Nándihoz. 35 méterre vagyunk a kaputól, lőd rá Nándi, hiszen olyan bombáid vannak. Nem, Kocsisnak híveli, Kocsis fejel! Gól! Gól! Gól! Nem van a hálóban! A 4. magyar gól! Nem van! Bravo, fiúk! Grosics felugrik! Nagyszerű, tudja, hogy itt vagyok, infelé, most már hallgatóim, 4-2, Kocsis két csodálatos fejes volt, jaj, de szép!
0: Na, melyik mérkőzés?
2: 1954, és picit gondban vagyok, mert 4-2-re vertük a brazilokat és Uruguayt is a negyed döntőben, illetve az elődöntőben, úgyhogy tippelni fogok, szerintem ez Uruguay és a hosszabbítás.
0: Így van, ugye az azért segíthetett, az hogy kiszerzett 2 gólt. 4-2 Magyar-Uruguay 1954, ez stimmel, és arra vagyok még kíváncsi, hogy Kocsison kívül kilőtt még gólt ezen a mérkőzésen. 2 magyar játékos, melyik az a 2?
2: legyen Hideg Kuti.
0: Nagyszerű.
2: És Cibor.
0: Eltaláltad. Vagy hát fogalmazzunk úgy, hogy tudtad. Úgyhogy ez 5 pont, ez is maximális pontszám. Katona László, te voltál a második a sorrendben, a 9-es kivételével tudsz választani még az 1 és 8 között.
1: Legyen akkor az 5-ös.
0: 5-ös, és nézem a papírjegyzetemet. Itt egy nemzeti sportból, egy lapszámból hallhatunk egy tudósítást.
5: Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést, amikor Leo Horn játékvezető a félidő végét jelezte, nem csak a szurkoló sereg tapsa kísérte az öltözőbe esőtől csapzott, pihegő játékosainkat, hanem a körülöttem lévő külföldi újságírók is lelkesen ünnepelték fiainkat. Általánosan az volt a vélemény, hogy ha a második félidőben is így bírja a magyar csapat, mint az első félidőben, akkor nem veszítheti el a mérkőzést.
0: Ez a nehezebb talán. Laci?
1: Tehát egy döntőt keresünk.
0: Nem, milyen a magyar válogatottak egy VB mérkőzését.
1: Aha.
0: Azért itt...
1: A Leo Horn neve az...
0: Igen, az segíthetett, és nem tudom az elejére, az első mondatra mennyire figyeltél fel.
1: Nem nagyon.
0: Azt elismétlem akkor, hogy ne essen kárba végül is a lehetőség. Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést.
1: Lehet, hogy a Svédországban van, és egy 58-as mérkőzés? Nem, mert akkor nem, 62-es vagy 66-os valami.
0: hát a kettő közül kell most megválasztani.
1: Legyen a
2: Rancagua?
0: Hát az Rancagua.
2: Gondolom.
1: Hát, akkor 62.
0: Nagyszerű. De akkor melyik mérkőzés lehet itt?
1: Hát melyik, igen. hát melyik.
0: Ez eddig csak egy pont, mert az évszámot azt eltaláltad.
1: Hát, melyik mérkőzés?
0: Ez nehéz, mert túl sok konkrétum nincsen természetesen ebben.
1: Ki kellene találnom az ellenfelet első körben, vagy egyáltalán játszottunk.
0: No.
1: Szovjetek ellen? Nem tudom.
0: Nem, ez nem sikerült. Anglia volt az ellenfél, úgyhogy egy pont írható egyelőre a számládra. De van még lehetőség itt, hogyha válaszolsz arra helyesen, hogy meddig jutott a magyar válogatott.
1: 62-ben?
0: Uh-huh.
1: Csoportkör.
0: Nem. A negyed döntőben kapott ki Csehszlovákiától. Ugye Anglia, és ez volt az első mérkőzés. Nézek rátok, hogy pluszpontot nem adunk, de 2-1.
3: 2-1 után, és ugye utána ott az Argentina elleni 0-0 a csoportkör végén, ami már nem osztott, nem szólt.
2: Azt igen. Bulgária.
3: Uh-huh. Igen, és ugye és már nem osztott, és utána...
2: Ekkor játszott először Anglia és Argentina egymás ellen világbajnokságon. Ebben a csoportban.
0: 5-ös, 9-es kilőve, Edvi, Laci, te következel, válaszok számot. 3-as, itt pedig megint csak egy tudósítást hallhatunk a nemzeti sportból.
5: Teleki és Toldi góljaira kétszer Fauci válaszolt, de Vince és Toldi újabb gólja válasz nélkül maradt. Napos, meleg idő, 6000 néző. Az olasz Barlaszina jó bíró volt, a nápolyi közönség hevesen szurkolt ellenünk.
0: Nem könnyű ez sem, de azért itt volt néhány árulkodó név.
3: Toldi, hogy volt Toldi? Mert igen.
0: Toldi, Vince, Teleki, Fauci, Barlaszina, és volt egy nápa is, ami azért sokat segíthet. Itt azt hiszem, hogy igazából...
3: Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő, ugye, vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő 38-ból, ugye, ez a 38-as VB, nem lehet...
0: Biztos? A helyszín az azért sokat segít.
3: Nápoly.
0: Uh-huh. Na még 5 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1.
3: 38-as VB Magyarország.
0: Nem, a 38-as VB-t azt nem Olaszországban rendezték, hanem Franciaországban. Ugye az, ami segíthetett volna, hogy Nápoly.
3: 34-es
0: VB. És ez a 34-es VB, az évszám ugye az megvan, igen. És ki lehetett az ellenfél, még azért járhat egy pont.
3: 34-es VB-n egy meccset nyertünk.
0: Igen.
3: Egy meccset nyertünk.
0: De melyik volt az a mérkőzés?

0: ugye itt a nyolcad döntőben találkoztunk Egyiptommal, de ezen túljutott a magyar válogatott, hol fejeződött be végül a szereplés? Hát Laci, talán 2 pontért ezt még meg tudod mondani.
1: Hát ugye 16 csapatos volt a VB, Egyiptomot megvertünk 4-2-re, és Ausztria verte meg bennünket a következő körben, tehát a negyed döntőben Ausztria verte meg Magyarországot. Tehát igen.
0: Erre jár maga a 2 pont, igen.
1: Igen.
0: Na de hát nem menjünk bele a részletekbe, mert lehet, hogy lesz majd szó a továbbiakban arról a döntőről, vagy arról a világbajnokságról is. Laca, megint visszatérünk hozzád. 1, 2, 4, 6, 7, 8, ezek közül
2: kettes
0: kell választani.
2: Kettő.
0: Kettes pedig egy közvetítés részlet, megint csak Jánbor Tamás kollégánk segít.
3: Fazekas szöblete a jobb oldalról, meg középre, Nyilasi fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti, Pölöskei meglódul! Egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből lő, gól, gól!
0: Na Laca, melyik év, melyik mérkőzés lehetett?
2: 1982.
0: Igen, ez eddig jó.
2: És legyen az El Salvador elleni 10-1.
0: Kizárásos alapon, mert nagyon sok sikerélményünk azért nem volt összességében. Végeredmény, mondj még.
2: 10-1 Magyarország javára.
0: Tökéletes, szerintem fel tudnád sorolni a magyar gólszerzőket, de én nem erre vagyok kíváncsi.
2: Szerencsére.
0: Ki szerezte a salvadori?
2: Na erről volt szó az NB1 kvízben. A salvadori
0: gólt ki szerezte, igen. Hát Elbert Gábor biztosan, hogyha hallgat minket, akkor mondta.
2: És ne, sajnos nem fogom tudni, de mondok egy nevet.
0: Mondj el egy random salvadori nevet.
2: González.
0: Nem. Luis Baltazar Ramirez Zapata szerezte a salvadori a gólját, úgyhogy ez csupán 3 pontot ér. Nagyszerű. 1, 4, 6, 7, 8, László.
4: 4.
0: 4-es, és ez megint csak egy közvetítése részlet.
3: A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik, olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerson megkapta a fölszabadító rugást. Ben középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyit, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól! Nagy gól!
4: Magyar-Brazil 66-ból 3-1 a végeredmény.
0: Tökéletes, jár a 3 pont. Hányszor talált be Bene Ferenc ezen a világbajnokságon? Megint csak azért hosszabb gondolkodás
4: legyen
0: időt kapsz.
4: 6. Sok?
0: Sok.
4: 5.
0: Pontot erre már nem kapsz. Szabadon rablás nem pontért.
2: 3-at mondanék, vagy tippelnék.
0: Laci?
1: Ugye ezen lőtt 1-et, a bulgárok ellen biztos, hogy lőtt, egy szovjeteknek nem, az bulgároknak biztos, hogy lőtt.
4: Portugáloknak
1: is ő lőtte a gólt.
4: Korea?
1: Ott nem volt. Nem. Nem, ez 4 meccsünk volt összesen, ugye a portugál, brazil, bulgár és a szovjetek elleni.
2: A szovjeteknek biztos lőtt, mert ezt
1: Ferenc
2: mondta, hogy ő a legutóbbi egyenes kieséses szakaszban
0: aggódtam,
2: szerzett
0: hogy itt állandó szakértőnknél, Bene Ferencnél mind a hármótoknak lesz jelenése, de megmentettétek a becsületeteket. Maradt még Laci, Edvi Laci, rád nézek, 1, 6, 7, 8, ebből a 4 számból egy. Kellene választani egyet. 1, és végre egy kezdő felállást kapsz. Ez eddig nem volt még. Adok neked egy cédulát, egy kezdő felállással, és hogyha megteszed, felolvasod nekünk ezt a kezdő 11-et, ami alapján be
1: Biztő
0: kellene azonosítani a...
1: Kardos, Rót Antal, Garaba Imre, Sallai, Bognár, Nagy Antal, Détári, Péter, Eszterházi, Kiprik. Na ez akkor az 86, ez egészen biztos.
0: Nagyszerű, de melyik meccs?
1: Ugye a 80-an mi 3 mérkőzést játszottunk, Kiprik, ez a Kardos, Rót, Garaba, Sallai, Péter, Szonya, Bognár, Gyuri, Nagy Antal, a franciák ellen már nem így kezdtünk, Kanada ellen nem disztelő volt a kapuban, akkor ez a 0-6, tehát a szovjetok elleni 0-6.
0: Kizárásos alapon, igen. Tökéletes. Ugye 2 gólt szerzett a magyar csapat ezen a VB-n, nem többet. Ki volt a 2 gólszerző?
1: Hát a Kanada ellen szereztük, ugye Eszterházi, illetve Détári, amit azóta is emlegetünk, az utolsó gólunk, amit világbajnokságon szereztünk. Remélem, hogy ti még megéritek.
2: Legutóbbi.
1: Igen,
0: legutóbbi.
1: Remélem, hogy ti még megéritek.

0: Nem a zsar válogatott valahol szeretsz-e világbajnokságon, én már nem bízok benne.
1: 5 pont, ezért jár a maximális pontszám, és maradt még 3 világbajnokság és 3 magyar válogatott szereplés. 6-7-8, Laca egyet válasz ezek közül.
2: 8-as.
1: 8-as, ez azt látom, hogy megint egy kezdő felállás. Adok neked egy cédulát, és rajta 11 névvel, és hogyha ezt a 11 nevet felolvasod, kérlek szépen.
2: Gújdár Sándor a kapuban, Török Kocsis Kereki Tóth a védelem, Csapó Nyilasi Pintér Zombori a középpálya, elől pedig Törőcsik és Nagy László.
1: Na mikor állhatott fel így a magyar
2: szerintem
1: csapat?
2: Szerintem ez 78. Uh-huh. És melyik meccs legyen az argentin? Az legyen, mert Nyilas és Törőcsik kezdett, és őket ugye eltiltották utána. Argentina ellen 2-1-re kikaptunk.
1: Tökéletes megoldás, 3 pont, még egy kérdés.
2: Egy Gárédó nevű portugál hazavezette a mérkőzést.
1: Nem ez lesz a
0: az
1: kérdés.
0: Az utolsó fordulóban játszotta mind a kettő egyébként, tehát a franciák ellen játszottak, mert csak egy-egy meccs eltiltást kaptak, tehát két esélyes volt a dolog.
1: De megnéztem, és valóban igen, ebben az összeállításban csak az argentinok ellen játszottunk, de az a kérdés, hogy ki szerezte a magyar csapat egyetlen gólját? Ezen a találkozón, igen.
2: Nagy László.
1: Nem jó, nem jár a plusz 2 pont.
2: Volt.
0: Csapó.
1: Így van.
0: Ez klasszikus, igen, igen.
1: Maradt még a 6-os és a 7-es, Katona László választhat egyet.
3: 6-os.
1: Itt a nemzeti sportból hallhatunk egy tudósítást. Tehát a 6-ost választotta. Igen. Bocsánat, igen. Itt most mea culpa, ez az én hibám. Kapsz egy kezdőfelállást.
4: Na végre.
1: Egyenlő legyen valóban a feltétel.
4: Kapuban Szabó Antal. Hát két fős védelem, Bolgár Gyula, illetve Bíró Sándor, a középpályán Szalai Antal, Szűcs György, Lázár Gyula, és a támadó ötös Sas Ferenc, Vince Jenő, Sárosi György, Zsengelér Gyula és Titkos Pál. Gondolom ez a 38-as VB csapat kell, hogy legyen, és a döntőben az olaszok elleni 4-2-es vereséggel záródó találkozó.
1: Nagyszerű, ez eddig 3 pont.
0: Tudtam, hogy tippeltet.
4: Tudtam, mert hogy a Toldi nem játszott. Toldi nem játszott.
1: Na, és jó helyen járunk, mert hogy ez lesz a kérdés, Toldi. Hogy melyik 3 játékos kimaradása keltett meglepetést. Tehát 3 játékos, aki addig a világbajnokságon azért főszereplő volt, kimaradt, melyik ez a 3 játékos. Az egyiket megmondtad?
4: Ugye azért keresztnevet nem mondtam, hogy zárójelbe hozzáteszem, mert abban már gondjaim aha. lennének, de cseh létezik, hogy volt egy támadó, akit cseh névvel illettek, nem?
1: Nem. Toldi az egyik, aki nem játszott ezen
4: tébetűs.
1: A döntőn. Igen, ez eddig igen. jó.
4: Tehát volt a titkos Toldi, és még egy.
1: Na, ki volt a másik? Toldi Géza megvan. Ugye itt azért, akik pályára kerültek, Polgár Gyula, Szűcs György és Vince Jenő. És kimaradt egyrészt Toldi Géza, és ki volt a másik tébetűs. Megint csak nincsen rablás pontért, de van
4: Tóth.
1: Még... Nem. 5 másodperced még van, akár egy jó válaszra.
4: Nem élek ezzel.
2: Turai.
1: Turai, így van. Na és még
4: Kohut.
1: Egy játékos. Nem, pedig jó a kezdés.
4: Mint a K betű.
1: Igen. És akkor már nagyon nagy.
2: Pedig a tébetős csatásorban Kohut is benne volt. Tényleg. Ugye na? A szóvégi tét számították.
4: Korányi.
1: Nagyon jó, megvan. Végül is, hát 2 pontot nem kapsz maximálist erre, de egyet adunk, és akkor így 3+1 a 4 pont, és Edvi Lászlónak nem maradt más, mint a 7-es. Itt következik akkor a tudósítás.
5: A 77. percben Grosics túl röviden rúgja Sárosihoz a labdát, a hátvéd nem tudja átvenni, Medvin éri el, ő 13 méterrel Grosics mellett a kapu bal oldalába lövi a velsziek győztes gólját, 2-1.
0: 1958, amikor ugye kétszer találkoztunk a velsziekkel, a csoportmeccs során ugye döntetlent játszottunk velük, és utána az a furcsa kiírás volt, hogy mi azonos pontszámmal végeztünk velük, nem is tudom, milyen pótselejtezőnek hívhatták ezt, vagy nem is tudom, milyen körnek, ott kikaptunk 2-1-re tőlük. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy ugye a világbajnoki ezüstérmünk után 4 évvel a lepusztított szerencsétlen csapatunk nem tudott tovább jutni a csoportból. Tehát,
1: igen, azt is megtaláltad, hogy ez az a meccs, amit a csoportkörön túl
0: kellett. Tehát a 2-1-es, amikor kikaptunk tőlük.
1: Vesz volt az egyik csoport ellenfél, melyik másik két csapattal szerepelt még egy kvartetben a magyar együttes?
0: Tudni kéne, de nem fog beugrani.
1: Ez is viszonylag nehéz kérdés.
0: Nagyon, igen, döntetlent játszottunk Velszel, valakit legyőztünk. Hú, ez nem fog menni, az 58 a legsötétebb számomra. 58...
1: Na még néhány másodperc gondolkodás idő. Hát ha 5, 4, 3, 2, 1, akkor most már játékon túl. A házigazda talán segíthet.
0: Svédország. Svédországgal játszottuk, igen, és nem tudom, ki volt.
2: Mindig. Svédektől kaptunk ki, ugye? Kaptunk
1: és ki. Még egy együttes kellene.
2: Valakit meg megvertünk.
1: Mexikó. Így oldan fel, tehát ezt a Gordiusi csomót. Túl vagyunk 4 játékon, már csak egy maradt, ahol azért még jó néhány pont szerezhető, és akkor most érdemes rátekinteni arra, hogy hogyan állunk. Edvi Lászlónak most ugye 3 pont járt azért, mert megfejtette kiválóan, hogy 1958-ról és a Velszi magyar összecsapásról van szó, addig pedig megint csak játékra invitálom a hallgatókat. A plusz 30-at 30-555-56-05-ös SMS számra, illetve Viber üzenetben erre a telefonszámra várjuk a helyes válaszokat a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A helyes válaszolók közt Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk ki, és az utolsó feladatot megelőzően a sorrend a következő. A harmadik Katona László 34 ponttal. A második Edvi László 36 ponttal. Az első 48 ponttal Regős László Pál egy picit ellépett, de még utolérhető, mert hogy következik az utolsó feladat, a pontvadászat, és itt jó néhány pont gyűjthető. Itt nagyot lehet nyerni, és még akár Lacát is utol lehet érni. 3 kategóriát hallhattok majd, azok közül kell választanotok egyet, és a feladat, hogy a korábbi kvízekből jól ismert bélyeggyűjtés mintájára az adott kategória minél több szereplőjét kellene összegyűjtenetek. Adott majd egy skatulya, és az alapján kell tehát összegyűjteni a lehető legtöbb elemet. A 3 választási lehetőség a következő. Holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispadkoptatók. Katona László, te vagy a harmadik, úgyhogy tiéd az első lehetőség. A 3 kategória közül holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispadkoptatók.
4: Holnaptól már szebben csillog?
1: Legyen akkor ez, és itt a feladat az, hogy sorolt fel az eddigi világbajnokságok bronzérmeseit.
4: Jaj, de jó. Amióta ez van.
2: Is te számítottál.
1: Amióta van, igen.
4: Hát akkor... Mikor volt a legelső? Ez az első kérdés leginkább.
1: Volt már a legelső VB-n is bronzérem, bár ott nem bronzmérkőzésen osztották ki. Ennyit segítek.
4: De nem onnan indulok, hanem 22-ből.
1: Igen.
4: Horvátország, Belgium. Szerintem a hollandok is nyertek egy bronzérmet 2014-ben, 2010-ben.
1: Not ki volt.
4: Van. Az egy, pedig nemrég volt. Ugye a döntő a spanyolok nyerték.
1: Igen.
4: Brazilok?
1: Nem. Még akár visszatérhetsz ide, hogyha esetleg nem jut az eszedbe.
4: Jaj, 2010. Na jó, nem. 2006-ban a németek.
1: Igen.
4: 2002-ben törökök. 98-ban is a horvátok. 94-ben, és ez már a nehezebbik része, a svédek.
1: Igen.
4: A bolgárokat verték talán. 90-ben nem az angolok, az biztos.
1: Nem.
4: Akkor az olaszok.
1: Így van.
4: És akkor 86.
1: Egyre nehezedik.
4: Nyugat-német, argentin döntő, és akkor, hogy ki volt valójában az elődöntő, a franciák.
1: Tökéletes.
4: És akkor 82. Valamiért azt hiszem, hogy a házigazda spanyolok?
1: Nem. Jó. Olyan csapat, amely eddig még nem hangzott el egyszer
4: sem. Belgák?
1: Az már elhangzott.
4: Ja, tényleg.
1: 82. Itt azért egy olyan korszak, egy korszakos kelet-európai csapat, ennyit segítek.
4: Lengyelek.
1: Nagyon jó.
4: És akkor 78.
1: Igen.
4: Ott ugye holland döntő a argentinokkal.
1: Igen.
4: Valamiért a nyugat-németek?
1: Nem.
4: Akkor olaszok?
1: Nem.
4: Nem.
1: Visszatérhetsz még ide. 74.
4: Az is Lengyelország.
1: Nagyon jó.
4: És akkor 70. Na itt 70. Már 70-nél, igen. Olasz győzelem, nem, az olaszok voltak a döntőben a brazilokkal.
1: És a többieknek azért mondom, hogy van a végén rablási lehetőség, tehát amit Laci nem tud, azt ti mondhatjátok majd magatoknak.
4: Nyugat-németek.
1: Nagyon jó, 70.
4: 66. Portugália.
1: Igen.
4: 62.
1: Nem könnyű feladat, igen, ez a szépsége. Itt
4: az 58 az már Svédország.
1: Nem.
4: Nem? Nem lettek harmadikok a svédek? Ja, mert döntőben voltak. Jó, akkor 62. Csehszlovákia? Nem.
1: Menjünk tovább, 62 nincs meg egyelőre.
4: 58-ban akkor legyen-e nem, Szovjetunió? Nem.
1: Menjünk tovább.
4: 54. Hát ott az...
1: Volt szó róla itt korábban az adásban. Tehát
4: most vagy Uruguay, vagy az osztrákok. Uruguay.
1: Hát, hogyha megmondom, hogy mi a helyes válasz, akkor segítek.
4: Akkor Ausztria.
1: Igen.
4: 50. A döntő megvan, de hogy végül is.
0: Nem volt döntő.
1: De ez nem számít.
4: De akkor még vannak bronzérmesek.
1: Van, persze.
4: Valamiért azt hiszem, de tudom, hogy nem. Mert most vagy az 50-es, vagy a 30-as Egyesült Államok? Egyik se valójában.
1: Elfogadom a 30-asnak.
4: Köszönöm. Az 50-es meg akkor legyen a... Biztos egy európai ország talán átment oda.
1: Na hát voltak európaiak, igen.
4: Németek, ők akkoriban nem nagyon futballozgattak. Magyar válogatott nem volt. Ausztria?
1: Nem, akkor 38 és 34 maradt még.
4: 38, valamiért a házigazda franciák.
1: Nem.
4: Éppen a franciák voltak 58-ban a bronzérmesek.
1: Jól mondtad, igen, hát azt meg bepótoljuk, igen. És akkor 34.
4: De akkor a 38-at nem tudtam.
1: 38-at azt nem tudtam.
2: Valamit valamiért.
4: Jó, legyen a 38, nem, a 38 legyen Csehszlovákia.
1: Még nem. Továbbra sem tudod.
4: Jó, akkor a 34 viszont... A csehszlovákok döntősök voltak, ha minden igaz, tehát akkor ők nem lehettek.
1: 34.
4: Argentína.
1: Nem jó.
4: Brazília.
1: Nem, jó. Figyelj, ami kimaradt, és azt hiszem, hogy itt a közelmúltból kiindulva a 2010-es talán még meg tudott találni. Hogyha azon gondolkodsz
4: egy picit. Igen. Nem Uruguay, mert ők veszítettek, és a holland-spanyol döntő volt, ahol meg németek?
1: Nagyon jó, megvan. Jó. 17 pontot számoltam össze, Márk, megerősítesz ebben, és akkor kimaradt végül is itt az 1978-as, a 62-es, az 50-es, a 38-as és a 34-es bronz érmes, és hát itt most van rablási lehetőség, de bátornak és minél gyorsabbnak kell lenni.
4: Aki én is visszatérhetek, hát, én is?
1: Nem.
2: 78 Brazília.
1: 78 Brazília, igen, plusz egy pont Lacának, és Laci, neked is van egy rablási lehetőséged. Maradt ugye 34, 38, 50, 62. No? Hogyha nincsen bármilyen tipp, akkor azt hiszem, hogy megyünk tovább. Megyünk tovább. 34 Németország, 38 Brazília, 50 Svédország, 62 Chile, mint házigazda. Odaértek a dobogó legaljára. Ez volt tehát, hogy a holnaptól már szebben csillog kategóriában össze kellett gyűjteni a bronzérmeseket, és maradt ugye két kategória, úgyhogy nem is fordítom meg magamnak a papírlapot, Edvi László választhat, a tízes mágiája vagy kispadkoptatók? Na melyik?
0: A kispadkoptató, félek, hogy szövetségi kapitányok lesznek, vagy cserejátékosok, abból nem leszek jó. De a tízesben se leszek jó, de na próbáljuk meg ezt a tízest.
1: Tízes mágiája?
0: Bár én a szám, sosem tudom, hogy senkem, csak nem tudom, egyetlen futballistársa, hogy milyen számú mezbe játszik.
1: Már pedig itt most ezt kell.
0: Igen,
1: majd,
0: gondoltam. Hogy
1: tízes mezben hány labdarúgó, illetve jó néhány labdarúgó nyert már világbajnokságot. A második világháború után rendezett VB-ken már volt messzám, úgyhogy 1950-től indulóan össze kellene gyűjteni azokat a játékosokat, akik tízes messzben lettek világbajnokok.
0: Tehát 50-től kellene indulnunk, így ugye van. Nyilvánvalóan fogalmam nincs az uruguayiaknak, ki volt a tízese.
1: A rablási lehetőség lesz a végén, úgyhogy kicsit.
0: Már most mondhatják, mert fogalmam nincsen. 54-ben nálunk Puskás volt a tízes.
1: De a világbajnokra vagyok kíváncsi.
0: Ja, bocsánat, a világbajnokra. Ja.
1: Hát, ez igen, már nehezebb.
0: Igen, tudtam, hogy ez...
1: Ez, igen, ez a nehezebb. Az NSK válogatottjából ki volt vajon tízesben?
0: Fritz Walter lett volna tízes? Nem tippelek, mert nyilván nem, de ezt nem találtam.
1: Mehetünk tovább, talán a következő az könnyebb lesz.
0: 58-ban Pelé volt a tízes.
1: Nagyszerű, és akkor itt azt hiszem, hogy további három
0: 62-ben szintén Pelé volt. Igen. A tízes. Az angoloknál
1: 66. Ja, arról van szó, arról a tornáról.
0: Bobby Moore volt a tízes? Bobby Charlton?
1: Nem.
0: Jó, oké. Okay. Jó, nem tippelek. 70-ben nyilván ismételten. Pelé volt a tízes. Uh-huh. A németeknél a tízes, mert hú, ki volt?
1: 74-ben. Volt?
0: 74-ben ugye Gerd Müller 13-asban játszott.
1: Megkímélek a...
0: Nem volt tízes.
1: Igen, van, nem volt tízes.
0: 40, nem volt tízes.
1: Nagyon érdekes. A németeknél nem osztották ki a tízes.
0: 78-ban az egy érdekes volt, mert azt hiszem volt betűrendben kapták az argentinok akkor az izét.
1: Betűrend szerint is egy nagyon jó játékosra jött ki a tízes.
0: Igen. Kempesz volt a tízes. Uh-huh, Kempesz volt a tízes. 82-ben, ugyebár az olaszoknál...
1: Ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Meg nem mondanám.
4: Melyik a kérdés? Biztos.
0: 82-es az olaszoknál volt a tízes.
1: 82-es olasz tízes. Hogyha nincsen meg, akkor mehetünk tovább.
0: Cabrinit mondanám azért.
1: Nem Cabrini.
0: 86-os Maradona.
1: Tökéletes.
0: Maradona, azon nincs miről beszélgetni. A 90-ben Mateusz volt a tízes.
1: Ez is olyan, hogy 94-es az, hát, hogyha engem megnyúznak sem.
0: Hajlát, ha te nem tudod, akkor én sem. 94-ben vagy brazil volt a tízes.
1: Nem egy klasszis játékos, fogalmazunk úgy. Akkor
0: hogy került tízesbe ezbe? Na mindegy. Lehet, hogy visszatérek rá, de nem biztos. 98-ban a franciáknál Zidane volt a tízes. Uh-huh.
1: Tökéletes.
0: Zidane volt a tízes, 0-2-ben a braziloknál a...
1: Ez már talán könnyebb.
0: Hát ő a Ronaldo volt. A...
1: Nem.
0: Nem Ronaldo volt.
1: Mehetünk tovább.
0: Igen. Ki volt a tízes a brazilok? Na mindent elviszik a srácok. 0-6-ban az olaszoknál fogalmam nincs ki volt a tízes mezben.
1: Ez sem könnyű. Nem, nincsen még rablás, majd a végén.
0: Jó, nem is tippelek. Tízesbe?
1: 2010.
0: A spanyoloknak ki volt a tízese?
1: Ez sem könnyű amúgy.
0: Igen.
1: Minden esetre azért mondjuk korábbi spanyol válogatott tagból is fel lehet idézni akár. Tehát a 2012-esebben is azt hiszem, hogy ő volt a tízes. Menjünk tovább?
0: Menjünk tovább.
1: 14.
0: Németeknél ki volt tízes mezbe?
1: Na.
0: Schweinig, Rossz.
1: Igen, azért, hogyha itt számokkal végig haladsz, akkor talán könnyebb.
0: Igen. Hátvédek közül nem. Schweinig, Rossz, Klose nem tízesbe játszott. 18-esben játszott a végig a pályafutását. A válogatottban Klose 18.
4: 11-esben a válogatottban.
1: 10. 2010, 10-es, illetve 2014, bocsánat, 10-es mez. Na mondj egy tippet. Azért néhányat most kizártál itt fejben. Hogyha esetleg a kizárt, azok közül, akiket nem zártál ki, azok közül tudsz mondani egy támadó játékost. Annyit elárulok, hogy támadó játékos. Hát
0: nyilván támadó játékos volt. Nem.
1: Gólt is szerzett, azt hiszem, ezen a VB-n. Most csak emlékekből próbálkozom.
4: Szerintem nem.
1: Nem szerzett gólt? Akkor nem akarlak átverni.
4: Szóval korábban igen.
1: 2010-ben igen, azt tudom.
4: Na. Meg 6-ban is.
1: Na jó,
0: Jó, ezen még lehet, hogy elgondolkoznék, akkor
1: 2018?
0: Lehet, hogy 18-ban a fiatal franciáknál Bappé még nem volt tízes. Bappé volt a tízes. Bappé már megkapta fiatalon. A tízest 22...
1: Hát ez egyszerű lesz.
0: Ben pedig Messi persze.
1: Tökéletes.
0: Messi. Egy másodpercet gondolkozhatok.
1: Visszatérhetsz.
0: A többire nincs esélye.
1: Jó, akkor a 14-esen gondolkozzál.
0: Gondolkozok, hogy ki lehetett a 14-es a 14-ben ki lehetett a németeknél.
1: Ez eddig 7 pont egyébként a javadra.
0: Támadó játékos.
1: Illetve volt. Igen, mert a Pelét azt háromszor elhangzott, igen, az végül is hozzájárul még az a 2 pont. Én viszont úgyis csak 9-et számolok össze, mert nem hangzott el, illetve a 74-es nem volt. Hát akkor a 74-esre is megadunk még egy pontot.
0: Hát azt nehéz megmondani, hogyha nem, ha nem volt 10-es, igen, hogy ki volt a 10-es.
1: 10 pontnál járt.
0: Mondjátok a 14-est.
1: Nincsen, akkor feladom.
2: Rablási lehetőség. Hogy működik? Bármennyit lehet mondani?
1: Hát először is rablási lehetőség.
0: Egyet.
1: Ki szeretne mondani biztosan egyet? Akkor Laca kezd be. Akkor viszont felcserélve megyünk tovább, igen.
4: De akkor legyen az, hogy amiket nem tud, amikről nincs információ. Tudsz mondani évszámokat?
1: Tudok mondani.
4: És akkor úgy
1: 50,
4: kell.
1: 50, 54, 66, 82, 94, 2002, 2006, 2010 és 2014, ahol nem hangzott el a tízes.
4: Kezd az 50-essel, kérlek.
1: Választási lehetőség van, mivel rablás.
2: Menjünk visszafele, 2014 Lukasz Podolski.
1: Így van. Na most már beugrott, Laci.
0: 2014 Lukasz Podolski. Igen, nem játszott 14-ben gyakorlatilag. Igen, úgy lett világbajnok, hogy túl volt a Zeniten.
4: Hát én meg megtörném a sort, akkor legyen 50, igen? És ott az urugvai Schiaffino.
1: Nagyon jó! Plusz egy pont.
2: Ezért nem hát szomorú, hogy ez csak egy pontot ér.
1: És ezt odaadta volna neked, látod?
2: Hát én meggondoltam, hogy udvarias leszek.
1: Na, mit tudsz még?
2: 66 Bobby Charlton.
1: Nem. Na, neked van-e tipped arra?
4: Szerintem az a na. Furcsa gólt lövő
2: Hurst volt.
1: Nagyon jó, Hurst. Plusz egy pont Katona Lacinak.
4: Ezek az egy pontokkal nem tudok előrébb lépni, tehát
1: de még van
4: mindegy.
1: Rablási lehetőséged, mert most raboltál éppen Lacától, úgyhogy mondhatsz még egyet.
2: 2006,
1: 2010, 2002, 94.
4: 2002 Rivaldo.
1: Nagyon jó. Laca?
2: 2006 Francesco Totti.
1: Uh-huh. Na és akkor maradt 2010, 94 és 82. Van-e még bátorság, illetve tudás?
4: 54 volt?
1: Nem. Bocsánat, azt kihagytam. Igen, 54.
2: Tudom, legyen Helmut Rahn.
1: Nem. Laca, ha ezt megmondod.
2: Az 54-es? Aha. Inkább a 2010-est mondanám előbb. Fabregas.
1: Nagyon jó. Elfogyott-e a muníció?
4: Hát van név. Tehát 82-94.
1: Maradt, igen.
4: Meg ugye 54.
1: Uh-huh. Ez a három.
4: 82-ben a Paolo Rossi nem tízes volt?
1: Nem.
4: Jó, mert...
1: Na, akkor... Laca, maradt te.
4: Jaj! Még. Jó, nem. Mondjál.
2: Nyugodtan most. Tudnám, de most eljössz.
1: Na, utolsó van, egy lehetőség.
4: Hogy jó, hogy 82, lehet, hogy rosszul is mondom a nevét, Boni Senya?
1: Nem.
4: Jó.
1: Laca?
2: Senki. Nincs több.
1: 54, Werner Librich. 82, 82, Giuseppe Dossena. 94,
4: Romário.
1: Rai.
2: 11-es volt Rai. A Romário.
1: 94-es brazil válogatottban Rai volt a tízes. Hát ott a tízesnek...
0: Pelé után, Pelé után.
1: Igen.
2: Pelé három, Rai és
1: erre mondta azt, hogyha megnyúznak sem. Nagyszerű. És azt hiszem, hogy most, ha megint számolunk egyet, akkor tudunk Lacának segíteni abban, hogy mennyi pontot kell mindenképpen válaszom. Szereznie a győzelemhez. 52 pontnál tart most Regős László. 54 pontja van Katona Lászlónak. És 46 pontja Edvi Lászlónak. Úgyhogy, hát ha három pontot összegyűjtesz, akkor már kispadkoptatók, ami nem lesz meglepetés, a világbajnok válogatottak szövetségi kapitányát kellene
0: tudta,
1: megnevezni.
0: Hogy nem szabad választani ezt.
1: Úgyhogy utolsó feladat, ha három pontot összegyűjtesz, akkor megvan a győzelem, de azt hiszem, hogy itt fölényessé is lehet tenni.
0: Miért?
1: Akár a
0: rabolhat, Laci, még rabolhat.
1: Illetve igen, rabolhat.
0: Rabolhat, Laci, hát, ha csak hármat mondasz.
1: Nagyon jó.
2: Szóval 2022 Lionel Scaloni.
1: Uh-huh, tökéletes.
2: 2018 Didier Deschamps.
3: 2014 Joachim Löw, 2010 Vicente del Bosque, 2006 Marcello Lippi, 2002 Luis Felipe Scolari, 98 Aim Jacquet, 94 Carlos Alberto Pereira.
4: Na jó, adjuk. Na jó, igen.
3: 90 Beckenbauer.
1: Igen.
3: 86-os is elhangzott Biraldo. Valami ilyesmi, de erre mindjárt visszatérek. 82 Olaszország, arra is visszatérek. 78 Menotti. Uh-huh. Cesar Luis Menotti. 74 Németország, illetve NSK. Ez is, ezt is tudom, nyilván majd, tudom. Igen. De jövök még. 70 Zagallo.
1: Tökéletes.
3: 66 Alf Ramsey.
1: Nagyon jó. Mindig egyelőre kiváló.
3: Igen, ott a két brazilt, azt nem tudom, a
1: 58-62,
3: de nem ugyanaz volt, azt tudom.
1: 54 akkor.
3: 54, igen. Németeknél. Arra is visszatérek.
4: Német fóbiád van, ahogy...
3: Hát most még 4-ből 2-t már elmondtam.
1: 50.
0: Nem sok kapitányok volt a németeknek.
3: Az 50-es Uruguayt nem tudom. Azon gondolkozom, hogy a olasz úriembert hogy hívták, aki 2-t nyert, és...
1: Uh-huh. Eddig... Az sokat segít, hogyha tudod, hogy hívják.
3: Mert hogy ez a kérdés, igen.
4: És a 30-as nem tudod.
3: A 30-es Uruguayt sem tudom szerintem.
4: De jó.
3: Mert te igen?
1: Nem. Na de hogyha...
4: De négyet, amit te nem, azt igen.
1: Itt a sor végére értél, és még azt mondtad, hogy visszatérsz néhányra.
3: Igen.
1: Egyre
3: igen,
1: van lehetőséged egyre visszatérni.
3: Mert?
1: Hát a többit átugortad.
3: Bárhol visszatérhettek. Hát bármikor, bármit mondhattak.
1: Na akkor.
3: Jó.
1: Még hogy átgondolod.
3: Még a két németet azt illene tudni.
1: Uh-huh. Addig számolok egyet, legalább. Hogy hány pontnál tartasz.
3: Jó, köszönöm.
1: 12-t számoltam.
3: 12.
1: Úgyhogy ez már a mennyi? 4 pont hátránya volt, vagy 2 pont hátránya?
3: 2 volt. Úgyhogy
1: már 10 pont előnye vagy.
3: Tehát ha minden tud a Laci, akkor lesz X, mert 22 VB volt. Úgyhogy, tehát ha még egyet mondok.
1: Ha egyet kitalálsz, akkor.
4: Jó, játsszuk addig, amíg kitalálod.
3: Nem. Próbáljátok.
4: Most a Lacit egy kicsit
0: háttérbe
4: szorítjuk.
1: Nem, várjál. Először még Lacának akkor van egy lehetőség arra, hogy egyet mondjál, egyet még megnyerheted.
3: De nem jut eszembe sajnos.
1: Akkor itt viszont rablási lehetőség van. De rablásban
3: még beleszólhatok majd?
0: Ha akkor beleszólhatok, én akkor mondanunk.
1: Igen, mind a ketten akartok rabolni. Jó. Akkor ki kezdje?
4: Helmut Schön, 74.
1: Nagyszerű, tehát akkor egyet kipipáltunk. Edvi Laci.
0: Sepp Herberger, 54.
1: Nagyszerű.
4: Itt van a papíromon, és a 34-38-asnál megint a keresztnébe vagyok. Problémás. Pioli.
1: Nem.
0: Nem. Pozzivónak hívták azt. Pozzi.
4: Pozzó.
1: Hát ez nem lesz pont egyikőtök számára sem, de Pozzó, igen. Vittorio Pozzó.
3: Jó.
1: Így van.
0: Mondhatod,
1: igen.
0: Ezó Beárzott, 82.
1: Tökéletes.
0: Az olaszoktól.
1: Katona László.
4: Ja, hogy nekem...
0: 86-os maradt.
1: 86, azt nem 62,
3: ja,
1: 58,
3: igen, 58 nem mondtam.
1: És a 30-as is kimaradt. Na?
4: A brazilokat nem, sajnos nem.
1: 86.
0: Akkor korábban. Adásban mondtam.
3: De valami hasonló, mint amit
4: én mondtam. Valami Biraldót mondtál, ugye?
1: Igen. Hát néhány más a hangzó nem stimmel.
3: Biraldo?
1: Biláró, igen. De most...
0: Carlos Biláró.
1: Carlos Biláró, így van. Akkor Laci, neked már, mint Edvi Laci, a brazil kapitányok közül, meg az uruguayi kapitányok közül megvan-e bárki? Nem. Nincs? Laca?
3: Nincs.
1: Akkor itt véget ért a játék, a pontszerző hadjárat, igen, elmondom. 30-ban Alberto Supici volt az uruguayi szövetségi kapitány, 50-ben Juan López Fontana, 58-ban Vicente Feola, és 62-ben Aymoré Moreira volt a brazilok szövetségi kapitánya. Úgyhogy, urak, nagyon szépen köszönöm a játékot. Következik az ünnepélyes eredmény hirdetés. A harmadik helyen végzett 48 ponttal Edvi László. Jár a gratuláció, jár a taps. A második lett, és ezüstérmesként zárt, holnaptól már szebben csillog. Katona László 55 pont.
4: szép. Valójában utolsó előtti.
1: És az első lett, és ezzel a kvízjátékunk nyertese 64 ponttal Regős László Pál.
3: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és játszottatok. Mi remélem élveztétek.
0: Köszönjük.
1: És még egyszer játékra invitálom a hallgatókat a plusz 30-at 30 555 5605-ös számon, SMS-ben és Viberen lehet velünk játszani 19 óra 30 percig, tehát még 8 percen át. Egy helyes választ várunk a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? Még egyszer a telefonszámunk SMS-ben és Viberen lehet üzenni plusz 30-at 30 555 5605. Én Edvi Lászlónak, Katona Lászlónak és Regős László Pálnak nagyon szépen köszönöm a részvételt. Folytatjuk majd a körkapcsolást.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominik a Liverpoollal. Több adót eltöröl a kormány. Holnap is többnyire napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: 2031-ig meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel Szoboszlai Dominik. A 25 éves középpályás eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke. Az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sportág közgyűlésén egyhangulag szavazták meg. Megbízatása 5 évre szól.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Orosz katonai létesítményeket, köztük hajókat, egy LNG terminált szállító járművet, valamint kőolaj finomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárakat is támadtak az ukrán erők. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi tenger térségében, a Krím félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavi területen hajtották végre. Emellett találatért egy hidat a Donetszki régióban és Kurszk megyében is. Andy Bönem volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Megválasztását a párt mai rendkívüli kongresszusán jelentették be. Bönem Keir Starmer miniszterelnököt váltja a kormánypárt élén. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással. Idehaza egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebadót, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslatot ma nyújtják be az országgyűlésnek. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot a parlamentnek. A gyermekenként 100 000 forint támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos sztenderdet. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyors hajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan szabályozás megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot, két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. további 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök.
1: Közlekedés.
4: Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Komárom és a Tata csomópontok között, a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Az M7-es autópályán Érd térségétől mindkét irányban szakaszosan torlódik a forgalom. Sokan haladnak a 7-es főúton is, a Balaton felé, Tárnok és Martonvásár közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
4: Az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében borult, másutt nagyrészt derült az ég. A Kisalföldön elszórtan esik az eső, emiatt arrafelé néhány járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó pedig 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Július 17-én pénteken 19 óra 40 perckor a mikrofonnál Tóth Béla. Formula 1-jel folytatjuk a körkapcsolást, hiszen a száguldó cirkusz tagjai Belgiumban, Spa-Francorchamps-ban versenyeznek ezen a hétvégén. Ma a szabadedzéseken gyakorolhattak a pilóták és a nap legjobb köridejét az összetettben élen álló Andrea Kimi Antonelli teljesítette, a Mercedes fiatal olasz versenyzője 1 perc 45,944 ezered másodperc alatt ért körbe. A második szabadedzésen a 19 éves pilóta mögött a 10 helyes rajtbüntetést kapott, világbajnoki címvédő Lando Norris végzett másodikként a McLarennel, még a harmadik helyen a négyszeres világbajnok és az első szabadedzést megnyerő Max Verstappen zárt. A belga nagydíjról és minden további tudnivalóról készített összeállítást Balogh Bence.
2: Következik az utolsó verseny hétvége a jövő heti magyar nagydíj előtt a Formula 1-ben. A hétvégi belgiumi futamot Spában rendezik. Az ikonikus helyszín már az első 1950-es versenynaptárnak a része volt, és csak 1957-ben, 1959-ben, 1969-ben, 1971-ben, 2003-ban és 2006-ban nem tartották meg a belga nagydíjat. A legtöbbször Spa adott otthont a futamnak, de rendeztek nagydíjat az Older és a Nivelles pályákon is. Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakújságírója szerint a mostani tradicionális helyszínt a szurkolók és a pilóták egyaránt kedvelik, viszont az idei autókkal komoly kihívás lesz teljesíteni a távot.
3: Fantasztikus pályáról van szó, egy ikonikus helyszín, 1950-ben is már ott volt az első F1-es idényben a menetrendben, és természetesen az évtizedek során azért jócskán változott a vonalvezetés, hiszen az eredeti majd 15 kilométeres pálya azért az nagyon veszélyes vált egy idő után, de a 80-as években visszatért ide az F1, és nagyjából többé-kevésbé változatlan formában ezen a 7 kilométeres pályán versenyez a mezőny azóta is, és azóta is a versenyzők kedvence, ez a leghosszabb pálya a jelenlegi versenynaptárban. Tényleg nagyon változatos, hihetetlen szintkülönbségek vannak rajta, ez a televízióból is többé-kevésbé átjön, de a helyszínen igazán letaglózó, hogy mennyire meredek szakaszok vannak rajta. Sok hosszú és gyors, egyenes, kiváló gyors kanyarok, technikás szakaszok. Úgyhogy minden versenyző minden évben várja ezt a futamot. Idén természetesen voltak fenntartások az energiagazdálkodás miatt, mert ez vonalvezetését tekintve egy úgymond energiaszegény pálya, ugyanúgy, ahogy Silverstone is, de én azt gondolom, hogy ott Angliában is pessimistábbak voltak a versenyzők a nagy díj hétvége előtt, mint amilyen élmény végül várt rájuk a pályán, és én azt remélem, hogy ez most is így lesz. Nyilvánvalóan sokkal jobban oda kell figyelni az energiagazdálkodásra, hiszen az összteljesítmény majd felét ez adja az elektromos energia. Én azt gondolom, hogy ennek a pályának a varázsa azért még így is megmarad. Ezen a pályán nagyon jó előzési pontok vannak, és hogyha megvan a megfelelő sebességkülönbség, akkor mindenképp érvényre tudja juttatni az akaratát az előző versenyző, az előzni kívánó versenyző. Nyilván ehhez jó topsebesség is kell, és gyakran látunk olyan versenyeket, vagy olyan szituációkat a futamokon, amikor nagyon fontos a szélárnyék szerepe, az ötös kanyar előtt a lökomnál, de egyébként nagyon jó ez a pálya előzés szempontjából is, és általában a versenyek is izgalmasan alakulnak, természetesen nem minden évben, de azért mindenképp több akcióval kecsegtet, mint mondjuk egy tekergős, kanyargós városi pálya, és természetesen az időjárást sem szabad soha figyelmen kívül hagyni. Nagyon különleges helyszínen fekszik ez a pálya az Ardennek közepén, egy nagyon érdekes mikroklímája van, bármikor eleredhet az eső, kicsit szemerkélhet, és annyira hosszú ez a pálya, olyan nagy területen nyúlik el, hogy nem ritka, hogy mondjuk néhány kanyarban esik az eső, a pálya másik részén pedig süt a nap. Úgyhogy ez is hozzátesz a hely különlegességéhez. Ha a történelmi távlatokban nézzük, akkor a belga nagy díjat valóban nagyon sokszor megrendezték, viszont nem mindig Spában. ahogy említettem, biztonsági aggályok miatt a 70-es években átköltözött. Ez a verseny két másik helyszínen is megtartották, Zolderben és Nivelben, és ami a középtávú jövőt illeti, valóban átállnak rotációs rendszerre, a barcelonai katalón nagydíjjal fogják váltani egymást. Ez azt jelenti, hogy jövő évtől, tehát 2027-től már csak a páratlan években rendezik meg a belga nagydíjat itt Spában, és a páros években pedig a katalán nagydíjat Barcelonában. Mindez 2031-ig érvényes, ez a megállapodás, és majd utána meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ennek a pályának. Nyilvánvalóan a szurkolók és a versenyzők is sajnálják, hiszen egy ikonikus, legendás helyszínről van szó, egy nagyon élvezetes pálya, de ugye a jogdíjak folyamatosan emelkednek, nagyon sok jelentkező van a világ minden tájékán, amelyik ki tud fizetni több pénzt a rendezési díjra. Most a belgák és a katalánok így tudták megoldani, hogy minden második évben rendeznek futamon.
2: Az első belga nagy díjat az első Formula 1-es világbajnok, az argentin Juan Manuel Fangio nyerte meg 1950-ben. A pályarekorder 6 futam győzelemmel Michael Schumacher. A német legenda pályafutása szorosan összefügg a helyszínnel, hiszen 1991-ben itt mutatkozott be a Forma 1-ben, 10 évvel később itt aratta karrierje 52. futam győzelmét, amivel akkor a legeredményesebb versenyző lett, majd 2004-ben itt vált 7-szeres világbajnokká. A tavalyi futam után a McLarenes Oscar Piastri állhatott a dobogó legtetejére, azonban az idei első két szabad edzést követően nem beszélhetünk a címvédő istáló dominanciájáról. Az első gyakorlást Max Verstappen nyerte a Red Bull-lal, míg a másodikon Kimi Antonelli zárt az élen a Mercedes-szel.

0: másfél másodperces hátrányban. Azért ezek még úgy is nagy különbségek, hogy egy nagyon hosszú 7 kilométeres pályáról beszélünk. Nyilvánvalóan ilyenkor még rengeteget változtat a kép, sokat tanulnak a csapatok, a szabad edzéseken sokat lehet változtatni a beállításokon, és érdemes is lesz majd meghallgatni, hogy egy-egy versenyző miként értékeli a saját teljesítményét, de azért egyelőre úgy tűnik, hogy beigazolódni látszik a papírforma, hogy a Mercedes lehet erős ezen a hétvégén. Egyelőre Antonelli vezérletével, mert Russell nem tudta kihozni a legjobbat ebből az autóból, ő 1,2 másodperccel érte el gyengébb időt a csapattársánál, de ő már tegnap csütörtökön elmondta, hogy még mindig küszködik azzal, hogy a vezetési stílusát ehhez a különleges autóhoz igazítsa, hogy a 2026-ra megváltoztak a gumik, az autók, a motorok, és ezt Russell egyelőre nagyon idegennek érzi, úgyhogy egyelőre ő is küszködik, de még ő is bízhat az előrelépésben, minden esetre Antonelli készülhet a legoptimistábban a szombatra. A történelmi múltat tekintve Schumacher abszolút a pálya királya, de Hamilton is a sarkát tapossa. Ugye egyelőre a Ferrari tempója nem tűnik annyira biztatónak, Hamilton 7-tizedes és Leclerc másfél másodperces lemaradása, természetesen ők is előreléphetnek még, de a brit versenyző úgy fogalmazott, hogy szerinte nagyobb lemaradásban lesznek, mint Silverstone-on, egyszerűen azért, mert több az egyenes rész, és ezeken az egyenes szakaszokon a Mercedesnek az energia gazdálkodása, az energia hatékonysága az kiemelkedő. Nyilvánvalóan Silverstone-nak is nagyon pesszimistán vágtak neki, és aztán sokkal-sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, mint gondolták. Ugye Leclerc meg is tudta nyerni azt a versenyt, úgyhogy a remény az mindenképpen él, és természetesen óriási sztori lenne, hogyha itt Hamilton nyerni tudna a Ferrarival, de egyelőre azért még le vannak maradva csapatszinten is, és persze azt se felejtsük el, hogy Leclerc is egyre jobban ráérez erre az autóra. Egyelőre reménykedni természetesen lehet, de ez a 7-tizedes és másfél másodperces lemaradás itt a második szabad edzésen, ez nem túl sok bizakodásra ad okot, de hát majd meglátjuk, mert láttunk már nagy előrelépéseket péntekről szombatra. Egyébként maga a nap az viszonylag csendes mederben zajlott, viszont itt a második szabad edzésen egyszer túl sok kavics rakódott a pályára, és az már olyan mennyiség volt, amin áthajtva azt kockáztatták volna, hogy felverődve megrongálódnak az autók, főleg a padlólemezek, hogy ezért kellett megszakítani az edzést, hogy lesöpörjék a pályát. A második alkalommal pedig Pierre Gasly elmért egy kanyart, egy picit túlkompenzált az ellenkormányzásnál, és oda csapta az Alpine hátulját a kavicságyat övező falnak, le is bontotta rendesen az autónak a hátsó részét, leszakadt a hátsó szem, úgyhogy a szerelőknek ezzel plusz munkát adott, de hát szombatra biztos, hogy megjavítják ezt az autót.
1: A pályán kívül is zajlik az élet, hiszen hárman biztosan rajtbüntetést kapnak.
0: Három versenyző, ez Norris, Stroll és Adjar, és mindegyikük esetében arról van szó, hogy a hajtóegységek bizonyos komponensében túllépték azt a limit számot, amit egy évben használni lehet. Ugye ezt már hosszú évek óta érvényben van ez a szabály, hogy nem lehet korlátlan mennyiséget felhasználni a motorkomponensekből, és amikor a bizonyos elemekből először túllépik a limitet, akkor 10 helyes rajtbüntetés vár rájuk, és minden továbbinál 5, ha pedig több mindent cserélnek ki, több ilyen komponensből lépik át ezt a limit számot, akkor hátra sorolják őket. Úgyhogy ilyen szempontból rájuk egy nehezebb hétvége vár, de azért nem véletlen, hogy például Norrisnál is erre a versenyre időzítették ezt a cserét, mert ezen a pályán sokkal könnyebb pozíciókat javítani, mint a következő két helyszínen, a Hungaroringen és Zandvoortban.
1: És Piastri számíthat büntetésre?
0: Hát igen, az ő esete még egyelőre nem tisztázott, minden esetre dolgozni kellett az autóján valóban, és még a csapattól sem érkezett hivatalos kommunikáció, valószínűleg szombaton már tisztában látunk az ő versenyét, vagy az ő hétvégéjét tekintve. Egyébként nála is kicseréltek egy fontos motorkomponenset, ezt az elektronikus vezetőt,

0: kérlő egységet, viszont ő még ezzel nem lépte át a limit számot, úgyhogy emiatt rá nem vár büntetés. Aztán majd meglátjuk, hogy az autójával mi történik, mert neki is a szabad edzésen volt egy technikai problémája, úgyhogy a McLarennél még mindig a megbízhatósági gondokkal nyűglődne.
1: Ugye most még nem kap büntetés, de Antonellinek is motorcseréje lesz?
0: Antonellinek is a Mercedesnél is folyamatosan rajta tartják a szemüket, hogy mikor érdemes cserélni ezeket a komponenseket. Ugye a Mercedes is folyamatosan fejleszti a hajtóegységét, a különböző részeket, de egyelőre őt ezen a hétvégén még nem veszélyezteti annak az, hogy rajtbüntetést kapjon. És természetesen a Mercedesnél azt reméljük, hogy ez így is marad. Persze erre nincsen garancia, mert ennek a csapatnak hiába nagyon gyors az autója, és hiába vezetik torony magasan a bajnokságot, a megbízhatósági problémákkal sokat nyüglődnek. Ezt Toto Wolff is rendszeresen kiemeli, a Mercedes csapatfőnöke, és egyelőre csak bízni tudnak abban, hogy maguk mögött tudják ezeket a technikai problémákat.
1: Verstappen pedig a csapatát dicsérte, hogy az elmúlt verseny hétvégén a balesete után a belga nagydíjon már nem fogják használni a Macarena szárnyként elhíresült megoldásukat.
0: Verstappen az a versenyző, akit soha nem szabad leírni, mert tényleg kiemelkedik ebből a mezőnyből, és igazából a Red Bull Silverstone-i tempóját figyelembe véve jobban kezdte ezt a hétvégét. A második edzésen nagyjából fél másodperc volt a hátránya egy körön. Ugye a Red Bullnak a fejlesztése is Spielbergben nagyon jól működtek, Silverstone-ban egyáltalán nem, de a legnagyobb problémát valóban a hátsó szárny okozta, hogy nem zárult vissza rendesen, és emiatt kétszer is a kavicságyban végezte Verstappen a két előző helyszínen. Ugye most visszatérnek a másik verzióra, ez egy kicsi teljesítményveszteséggel jár, de ugye nyilvánvalóan még mindig jobb, mint kicsúszni a kanyarokban. Nagyon nehéz a Red Bull esélyeiről jó nyilvánvalóan óriási meglepetés lenne, hogyha harcolni tudna a győzelemért, de hát Ausztriában sem vártuk, és alig két másodperccel a győztes mögött ért célba, úgyhogy meglátjuk, hogy mit lehet kihozni ebből a hétvégéből, minden esetre a nyitány az mindenképp biztatóbb, mint amit a hétvége előtt gondoltunk.
1: A Formula 1 világa nem csak a belga nagy díjra figyel. 11 évvel ezelőtt, 2015. július 17-én hunyt el a francia pilóta Jules Bianchi. A Marussia egykori versenyzője mindössze 25 éves volt. Zsoldos Barnával ráemlékeztünk.
0: Egy nagyon tehetséges versenyző volt, és tényleg kísértetties a hasonlóság az ő pályafutása, alakulása között és Leclerc között, és az is érdekes, hogy ők ketten nagyon jó barátok voltak, gyerekkori jó barátok, sőt, annak ellenére, hogy csak 8 év kor különbség volt közöttük, Bianchi volt Leclercnek a keresztapja, és ő volt az, akinek tulajdonképpen azt a sorsot szánták, hogy a Ferrari fiatal junior versenyzőjeként a nagy csapatnál is majd megvesse a lábát és győzelmeket arasson. Végül ezt a sorsot Leclerc teljesítette be. Ugye Bianchi 2013-ban mutatkozott be az F1-ben, valóban ennél a kis csapatnál, a Marussiánál, egy orosz licenszű csapatnál, és 2014-ben pontot is tudott szerezni Monakóban. Ott azon a versenyen én is ott voltam, a helyszínről tudósítottam, és hát tényleg úgy ünnepelték azt a pontszerzést, mint egy igazi győzelmet, énekelték a csapat tiszteletére az orosz himnuszt, volt pesgőzés, úgyhogy nagyon jó emlékei lehetnek az embernek Bianchiról, és nyilvánvalóan nem felejtjük el ezt a tragikus japán nagydíjat sem, ahol annyira súlyos balesetet szenvedett, hogy a fejsérülésének a következtében, a következő évben, 2015-ben, ilyenkor júliusban elhunyt. Egy nagyon bizarr baleset volt, aminek több tényező együttállása kellett, hogy megtörténjen sajnos. Az európai nézők kedvére akkor még viszonylag későn indították el ezeket az ázsiai futamokat, tehát helyi idő szerint már bőven benne voltunk a naplementében, szakadt az eső, és dupla sárga zászlóval lengettek. Nem biztos, hogy a versenyző megfelelő mértékben lassított, és elvesztette az uralmát az autója fölött, kicsúszott egy kanyarban, ahol pont igen, Stutil autójának a mentését végezte egy beavatkozó jármű, egy traktor, ha úgy tetszik, és ennek csapódott neki Bianchi annyira szerencsétlenül, hogy pont a fejével talált el óriási sebességgel ezt a beavatkozó autót. Ennek hatására több biztonsági intézkedést is bevezettek. Ugye most már nem lehet olyan időpontokban tartani a versenyeket, ami azt veszélyezteti, hogy belemennek a naplementébe. Ekkor vezették be ezután a virtuális biztonsági autó intézményét, ami ugye a mai napig is létezik, és hatékonyan védi a versenyzőket, és ekkor pörgették föl a fejvédelmet célzó intézkedéseket. Ennek a végeredménye a régóta használt Gloria fejvédő keret. Mindazonáltal azt hozzá kell tenni, hogy ebben a balesetben, ebben az extrém balesetben ez sem segítette volna Bianchit, mert tényleg óriási elképesztő sebességgel és óriási becsapódással vágódott neki ennek a beavatkozó járműnek, és pont a fejével találta el.
1: Szombaton 16 órakor az időmérőedzést rendezik a belga nagydíjon, majd vasárnap 15 órakor rajtol el a futam. Arról, hogy a 179 ponttal VB illovas Kimi Antonelli tudja elnövelni az előnyét a Mercedes-szel, a 154 pontos Ferrari pilóta Lewis Hamilton előtt, beszámolunk a hétvége során itt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetett Balogh Bence. Friss hírek következnek itt a körkapcsolásban, fél perccel kereken 20 óra előtt. Európa bajnoki döntőbe jutott az U20-as férfi kézilabda válogatottunk, a nemrég véget ért kolozsvári elődöntőben ugyanis a magyar csapat 31-24-re megverte Szlovéniát, így kivívta a döntős részvételt. A fináléban pedig majd Svédország lesz a magyar csapat ellenfele. A svédek a korábbi elődöntőben 38-35-re múlták felül Dánia legjobbjait, és Svédországgal már találkozott korábban ezen az Európa-bajnokságon a magyar csapat, méghozzá a középdöntős fázis első mérkőzésén, ott egy súlyos 16 gólos vereséget, 40-24-es kudarcot szenvedett el a magyar csapat. Van miért visszavágni tehát, ezt a döntőt majd vasárnap rendezik, szurkolunk a magyar junior válogatottnak a férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Országúti kerékpárral megyünk tovább. A svájci Mauro Schmidt győzelmével zárult a Tour de France mai 13. szakasza. Az idei francia körverseny egyetlen 200 kilométernél hosszabb etapját, a Dol és Belfort közötti majdnem 206 kilométert kellett letekernie a kerékpárosoknak, és a táv legelején a főmezőny elengedett egy nagyobb szökevénycsoportot, ebből ért haza a Géco svájci versenyzője Mauro Schmidt. Az összetettben élen állók csoportja, a peloton 7,5 perc hátránnyal ért a célba, így a szakaszt a harmadik helyen záró szökevény Tom Pidcock összetettben fellépett a negyedik helyre. A sárga trikót továbbra is a szlovén címvédő Tadej Pogacsár viselheti. A negyed döntőben búcsúzott a jászvásári salakpályás tenisztornától Udvardi Panna, a viadal 5. helyen kiemelt magyar teniszezője több mint 2 óra alatt két játszmában 6-4-7-6-ra kapott ki Paula Badosától. A spanyol játékos egy nehezebb, sérülésektől terhelt időszak után tért vissza, és bár most top 100-on kívüli, de 2022-ben volt a világranglista második helyezettje is. Mi pedig tovább megyünk nyertesekkel, mert hogy itt korábban a körkapcsolásban, hogyha hallgatták az adásunkat, akkor hallhatták, hogy 18 órától egy kvízjátékban a hallgatók is játszhattak velünk, és arra a kérdésre kerestük a választ, hogy melyik válogatott vett részt a legtöbb világbajnokságon, ugye labdarúgásról lévén szó, a helyes válasz Brazília volt, mert hogy a brazil válogatott eddig mindegyik tornán résztvevő volt, így aztán 23 részvétellel a brazil labdarúgó válogatott szerepelt a legtöbb világbajnokságon. Két nyertest is hirdettünk, őket érte utol telefonon Erdei Márk.
3: Kedves Lali, te vagy az egyik nyertesünk, amihez szívből gratulálunk.
4: Na, köszönöm szépen.
3: Hogy tetszett a kvíz?
4: Jó volt.
3: Jó volt? Minden tudtad a választ? Vagy több olyan volt, ami? Vagy több újdonság is volt akár benne? Sok újdonság?
4: Azért az sok volt, persze. Annyira azért nem vagyok tudósok, mint ők.
3: De a Brazíliát eltaláltad, amihez nagyon-nagyon gratulálunk, és hamarosan küldjük majd neked a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot. És a másik nyertesünk, Szabolcs is itt van már velünk a telefonvonal a másik végén. Szabi, gratulálunk, te is nyertél!
5: Wow, köszönöm szépen, örülök neki!
3: Mi is örülünk, hogy örülsz, követted a kvíz, hogy tetszett?
5: Persze, nagyon a kisfiammal, a kisebb, a nagyobbik fiammal közösen néztük, és próbáltuk is válaszolni. Többé-kevésbé sikerült azért nekünk is, úgyhogy.
3: Neked ment jobban, vagy a kisfiadnak?
5: Neki.
3: Főleg a frissebb emlékek inkább, mint a régebbiek, a régebbi világbajnokságok?
5: Neki a régiek is mennek. Szeret ez ilyen régi dolgokat, amik érdekli, azokkal foglalatoskodni, olvasgatni utána, és akkor így meg egész jó fej van, és megjegyzi ezeket.
3: Hát akkor nem csak Lalinak tudunk gratulálni, hanem Szabinak, illetve a nagyobbik fiának is még egyszer szívből gratulálunk, és neked is hamarosan küldjük majd a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot.
5: Köszönjük szépen!
2: Így is van, valóban gratulálunk a győzteseknek, és hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Mivel mással megyünk tovább, ilyenkor már azért a vezető szerkesztők tudják, hogy mi lesz a holnapi lapszámban. A Nemzeti Sport szombati lapszámában, hogy mi olvasható majd, arról Szűcs Miklós vezető szerkesztő számol most be.
6: A szombati Nemzeti Sportban továbbra is a labdarúgó világbajnokság van fókuszban, hiszen holnap világban egy bronzmeccset, vasárnap este pedig döntőt játszanak. Utóbbival kiemeltebben foglalkozunk, hiszen ez mozgatja, ez izgatja most a világot. Gyengye Balázs és Bahúj Ádám kollégáim a két szakvezetőt vették górcső alá, feltérképezték, mik az erősségeik, mik a gyengéik, ha van egyáltalán ilyen, nem nagyon találtak, hogy őszinte legyek, illetve milyen filozófiával állnak a futballhoz. Nagyon érdekes összeállítást talált Luisa Fuentéről és Lionel Scaloniról. Emellett természetesen azért a bronzmérkőzéssel is foglalkozunk. Egy olyan találkozóról van szó, amelyik egyébként egyik válogatottnak, sem a franciának, sem az angolnak nem nyújt vigasztalást. Nem is nagyon várja, legalábbis ami a sajtót és a közvéleményt érdekli mindkét országban, kicsit háttérbe szorul ez a találkozó, de azért nyilván a holnapi mérkőzésnek így is meg lesz a tétje, például Kylian Mbappénak, aki a gólkirályi címért négy versenyben van. Emellett hazai vizekre is evezünk, a Ferencváros tegnap este a Vojvodina 3-0-ás legyőzésével 5-1-es összesítéssel jutott tovább az Európa Liga selejtezőjének következő fordulójába, ahol a Twente következik, a holland együttes azért már valószínűleg nagyobb kihívás elé állítja majd a zöld-fehéreket. Zombori András kollégánk a tegnapi mérkőzés alapján értékelte a Ferencváros teljesítményét, és azt, hogy mire számíthatunk a következő fordulóban. Kicsit a futballtól eltávolodva, jégkoronggal folytatnám az ajánlót, hiszen Mihály Ákos új fejezeteki karrierjében 14 év után elhagyta a Székesfehérvárt, a Volán mezét, az Erste Ligában szereplő Korona Brassó dresszére cserélte a magyar válogatott támadó. A döntésének a hátteréről és az elmúlt évek történéseiről beszélt Betje Zsombor kollégánynak. Emellett ajánlanám még a képes sport mellékletünket, ez mindig szombaton jelenik, mert nagyon sok érdekes, izgalmas olvasnivalót kínálunk. Most is például visszatekintünk a hétközi Gyulai István memoriára, ugye nagyon rangos és sztárfelépőkkel hemzsegő atlétikai versenyt rendeztek a héten, erről a legérdekesebb pillanatokat szedtük össze, illetve Karádi Zoltán kollégám nagy interjú készített Szabó Annával, aki amellett, hogy kiváló strandokabdázó, a Miss Universe Hungary döntőjébe is bejutott, szóval több szempontból érdekes és izgalmas olvasmány lesz ez is a holnapi Nemzeti Sportban.
2: Szűcs Miklóst, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét hallottuk. Továbbra is kézilabda, illetve most már férfi felnőtt kézilabda sorsoltak ma az Európa Ligában. A magyar bajnokságban a bronzérmes Tatabánya szerepelhet ebben a nemzetközi kupasorozatban, és a Tatabánya az első kalapból várta ezt a sorsolást, a második kalapból az izlandi Valur, a harmadikból a szlovén Grossist Slován, a negyedikből pedig a dán Morstű Handbolt került a Tatabánya mellé. Erről és a felkészülésről beszélt Cserés Bendegúznak Tóth Edmond vezetőedző, aki éppen csapatépítésen van a Tatabányával.
7: Tavaly évben is szezont úgy kezdtük meg, hogy egy 2-3 napos csapatépítővel, lent a Tiszatónál, Sarudon vagyunk, 2 éjszakát töltünk, itt próbálunk tényleg közösen programokat szervezni, meg jól érezni magunkat. Ez csak az ismerkedésről és a kikapcsolódásról szól még egyelőre. Egy egyértelmű csapatépítés a célja. Kenúzni megyünk, a vízparton van több játék lehetőség, vízilabda, vagy láptenisz, vagy tagball, vagy akár kerékpározni. És mondjuk van egy vízi játszótér, igaz gyerekeknek, de nagyon élvezi a csapat is együtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól el lehet tölteni az időt, és nagyon hasznos.
8: Mivel fog telni ezután a felkészülési időszak?
7: Hát hétfőn megkezdjük természetesen a rendes munkát, 6-7-es felkészülés van a tervben, plusz majd egy hét az első bajnoki előtt. 8 edzőmérkőzést terveztünk, én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült most összehozni, mert már sok külföldi csapattal tudunk játszani, jó csapatokkal, amellett, hogy persze rengeteg edzés lesz és sok munka, amellett tényleg jó minőségi edzőmérkőzésekkel tudunk készülni. Hétfőn elkezdődik a felkészülés, hát természetesen az elején még sokkal inkább a fizikális rész dominál, de aztán már az első pillanattól azért a taktikai dolgok is és már szerepet kaptak, hogy minél gyorsabban épüljön a csapat.
8: És hát van is mire felkészülni, hiszen a mai nap folyamán kiderült, hogy az Európa Ligában kik lesznek a csoportkörben az ellenfeleitek. Ugye ez az izlandi Valur, a szlovén Grossi Slován és a dánc Morsi Handblod. Mit gondolsz erről a sorsolásról?
7: Én azt gondolom, hogy ez egy jó csoport, szerintem 4 hasonló szövődű csapat. Tehát így láthatatlanban megmondom, őszintén nem ismerjük őket, csak azért amennyi információnk van ezekről a csapatokról, azért az izlandi bajnokcsapat, szlovén második, dán harmadik talán. Ezek szerintem nagyon-nagyon egyforma csapatok. Van esély egyértelműen a továbbjutásra, természetesen az is a célunk, hogy megnyerjük a csoportot, de ez 6 olyan mérkőzés, azt ami biztos, hogy a rutinszerzés, a nemzetközi rutinszerzése itt tökéletes lesz, mindegyiknél lesz esélyünk nyerni, idegenben is, otthon is, úgyhogy én jónak tartom, szerencsésnek ezt a sorsolást.
8: Hamarosan folytatódik az interjú Tóth Edmonddal, a Tatabánya férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjével, de előbb egy kis multidézés. A tataiakat az előző idényben vezette először a jelenlegi edző, és a 3. helyet szerezték meg az NB1-ben, 40 ponttal végeztek. A bajnokságban 20-szor nyertek és 6-szor kaptak ki. A 4. fordulóban nagy bravúrt értek el, hiszen az előttük végző Szegedet 34-30-ra legyőzték. Emellett a Magyar Kupában is jól szerepelt a Tatabánya, ott az elődöntőben a Nekát búcsúztatta, a döntőben pedig alul maradt a Veszprémmel szemben. Cseszregi Balázs tudósítása következik a fináléról.
9: 32-szer is megszerezte a Magyar Kupa győzelmet a Veszprém HC együttese, miután a döntőben 34-22-re legyőzte a Tatabányát. Egy pillanatig nem volt kérdés, hát azt gondolom, még akkor sem, mikor 3-0-ás Veszprém vezetés után Éles Benedek vezérletével 5-4-re megfordította az állást a Tatabánya, de aztán jött Appelgren a kapuban, elő pedig Ellison góljai, és ennek köszönhetően már a szünetben 6-tal ment a Veszprémi együttes 15-9. A második játék részre pedig láthatóan már elfáradt a Tatabánya is, és folyamatosan nőtt a különbség. Csak az volt a kérdés, hogy mi lesz a vége. A vége pedig Van Veszprém, MOL Tatabánya 34-22, a bronzmérkőzésen pedig Szegednek a 34-26. Így a Magyar Kupát a Veszprém együttese nyerte, az ezüstérem a Tatabányáé lett.
8: Az április 19-én rendezett mérkőzést követően Éles Benedek állt Szabó Szilvia rendelkezésére.
10: Benni, hát lehetett tudni, hogy a Veszprém az esélyesebb, de mégis azt lehetett látni rajtatok, hogy mindent egy lapra feltéve mentetek bele ebbe a meccsbe. Hogyan készültetek, mit beszéltetek meg előtte?
11: Igen, ugye volt korábban egy mérkőzésünk, ahol tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani a Veszprémmel, még talán azt mondom, hogy majd olyan pontot vagy pontokat szereztünk tőlük. Nyilván az egy másik mérkőzés volt, és úgy is készültünk erre a mérkőzésre, hogy szeretnénk egy hasonló meccset játszani. Sajnos nem jött össze, nagyon sok butaságot csináltunk, sok eladott labdánk volt, amit a Veszprém világ egyik legjobb csapata, nyilván megbosszul egy
12: egy ilyen helyzetben.
10: Ugye nagyon jól indítottad a meccset, hiszen az első gólokat csak előtted a csapatodnak, aztán utána mit tört meg, vagy ki jött egész egyszerűen a különbség, vagy mi volt szerinted a kulcs ma?
12: Igen, hála Isten, jól sült a kezem az elején, utána azt éreztem, hogy kicsit ott följebb is léptek rám, ott nem voltak már olyan helyeim, amiket el tudtam arra lőni. Másikféle nem is játszottam annyit, amit egy kicsit sajnálok, de mindenki kapott játék lehetőséget, és az a legfontosabb, és örülünk el ennek az ezüstérnek.
10: Benni, te 2024 óta vagy ugye a klub játékosa, átérzed mégis, vagy az elmúlt napokban tudatosult benned, hogy mekkora dolog az, hogy egyrészt a négyes döntőben vagytok, másrészt 1989 után játszottatok ismét kupa döntőt.
12: Igen, hát ez egy óriási büszkeség számunkra, hogy mondtad, hogy történelmet írtunk 36 év után, ha jól tudom. Mint mondtam, hogy nyilván sajnáljuk, hogy ennyi lett a különbség, mert szerettünk volna egy talán egy kicsit szorosabb mérkőzés játszani, és akkor talán úgy jövünk le pályára, hogy ez nem jobbak voltak. Emiatt kicsit csalódottak vagyunk, mert több volt ebben. De, mint mondtam, örülünk ennek az erősségnek, ez a realitás.
8: Nem csak a Magyar Kupa döntőjében, hanem az Európa Kupában is szerepelt a Tatabánya. Először a legjobb 32 között a norvég Nærbøt ejtette ki, majd a svájci Zúr ellen is tovább jutottak. A nyolcad döntőben a norvég Runárt is búcsúztatta a Tatabánya, a negyed döntőben pedig a török Nilufer sem jelentett akadályt. A menetelésnek a bosnyák Izvidász sem vetett véget. Egy-két gólos vereség után a Bányász 3-mal, tehát összesítésben 1 góllal volt jobb ellenfelénél. Az oda-visszavágós döntőben mindkét mérkőzésen vereséget szenvedett a Tatabánya az észak-macedón Orid ellen. Az első meccs kifejezetten izgalmas volt. Az első fél időben még 13-8-ra vezetett az Orid, a másodikban szépen feljött a Tatabánya, de még egy gól hiányzott. 29-28 lett a végeredmény, utána Tóth Edmond vezető edző értékelt.
13: Én elégedett vagyok. Én azt gondolom, nekem teljes mértékben, büszke vagyok a csapatomra. Azt, hogy most 7 góllal vezettek, ez a mai kézlabdában nem számít. Lehet látni, hogy vissza tudunk jönni, mi képesek vagyunk rá, egy percig nem fordult meg a fejembe, hogy nem lesz szoros végjáték. Meccs előtt is erre készültem. Azt gondolom, én az egy gólos győzelmet, döntetlent is aláírtam volna azért, hogy hazai pályán nyerjünk. Sajnos ebből az egy ilyen szerencsétlen góllal a végén egy gólos hátrány lett, de szerintem teljesen mindegy a visszavágó szemszögéből. Mindig a második mérkőzés dönt, főleg, hogyha szoros, két egyforma szintű csapat játszik. Én azt gondolom, ezt ma bebizonyítottuk.
14: A hazai pálya nyomásáról az első negyed órában picit zavartnak tűnt a csapat, 3 gólt sikerült mindössze szerezni a támadójátékban, aztán viszont érkeztek a remek egyéni teljesítmények.
13: Hát mint mindig legfontosabb lesz a védekezés. Első fél időben nem kaptunk sok gólt, az a 13, én azt gondolom, nem volt sok. Másikban, ha ugyanint kaptunk volna, azért azzal ugye elégedettebb lettem volna. Sajnos a 19-et kaptunk. Mindenképp az lesz az első, hogy azokból tanuljunk. A másik nagyon fontos, hogy a saját ritmusunkba próbáljunk megjátszani, futnunk kell rájuk, ők nagyon lassították a játékot, nekünk nagyon tempót kell diktálni, mint a második fél időbe tettük, mert az elsőben igen, kicsit rányomta a bélyegét, ez a sok néző, a nagy akarás, annak általában nyögés a vége, idő kellett, mire a csapat szép fokozatosan ebbe belerázódott, kellett a szünet hozzá, hogy átbeszéljük, mindenkinek letisztuljon a fejébe, az a második fél időben az a 20 gól azért mutatja, hogy képesek vagyunk mi erre, de igen, tanulni kell a védekezésben az ő játékaiból, mi volt a hiba, kicsit jobb kapus teljesítmény fog kelleni. Egyértelmű, hogy nem lehet úgy megnyerni egy Európa Kupa döntőt, ha a két mérkőzésben az egyiken nem játszunk jól.
8: A finálét követően Éles Benedek is megszólalt.
15: Nagyon beragadtunk az öltözőbe, úgy gondolom, hogy talán egy kicsit el is izgultuk, de nem vagyok hozzászokva, hogy konkrétan teltház előtt játszunk, de talán az volt a legnagyobb baj, hogy nem tudtunk lenoválásokat vinni, ami az idejében nekünk különösen nagy fegyverünk. A másik félre meg úgy jöttünk az öltözőbe, hogy nincs veszteni valunk, talán 5 vagy 6 volt közte. Tudtunk vinni lenoválásokat, bár sokáig még ott is 5 volt közte, de ott az Okrid is belehibázott, volt egy-két védésünk, és lenoválásból azért tudtunk vinni is néhány gólt, volt 2-3 üres kapus találatunk is, és talán ez volt a kulcsotok.
14: Szerdán hivatalossá vált, hogy bronzérmesek lettetek az NB1-ben, ahhoz is gratulálok, és azt is biztos megünnepeltétek. Mennyire befolyásolta vajon azt a mérkőzés kezdése, hogy azért mégiscsak egy bronzérmet ünnepelhettetek szerdán?
15: Azért óriási ünneplés nem volt, hiszen azért mégiscsak erre mesekkel fókuszálunk, de nyilván nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, azért nekünk ez már egy óriási dolog, az nem számoltunk ezzel. Az, hogy mi harmadikok lettünk, viszonylag hamar eldőlt, az pedig szerintem zseniális.
8: A második mérkőzés már egyértelműbb volt. Az Ohrid 31-25-re győzte le a Tatabányát, a magyar csapat így ezüstéremmel távozott. Jó András tudósítása a meccsről.
3: Sorozatban második alkalommal észak-macedón csapat nyert az Európa Kupát, bajnok az Ohrid. Ohrid Tatabánya 31-25, összesítésben 60-53.
16: A 6. percben szerzett először vezetés a Tatabánya, ekkor 3-2-re vezetett. Majd jöttek a problémák. Rengeteg eladott labda. Mosindi nem kezdte jól a mérkőzést. Hiába Andó Arián sorozatos bravúrja, a Tatabánya zsinórban 4 támadáson keresztül nem tudott gólt szerezni. Jött is a fordítás, a 12. percben 5-4. Úgy tűnt, az Ohrid nagyobb előnyt tud kialakítani, hiszen 7-4 volt már a 15. percben, de ismét Andót kell kiemelnem. A 21. percben egyenlített, majd a 23. percben fordítani is tudott a Tatabánya. Ivánkovics a 23. perc legvégén piros lapot kapott, ő az első mérkőzésen 7 gólt lőtt az Ohrid színeiben, ekkor még örültünk ennek. A hibák azonban nem szűntek, sőt, mindkét oldala rengeteg volt. A félidőben az Ohrid vezetett 12-11-re. Aztán a második félidőben egy egészen más észak-macedon csapatot láthattunk a pályán. Nagyon-nagyon gyorsan, hatalmas előnyt alakítottak ki. A 35. percben már 17-12-re vezetett a hazai együttes. A 41. percben 21-16, továbbra is tartós volt az előny, viszont a 46. perc egy egészen nagy változás jött be. Tatabányai lendület és zárult az olló, 22-20 volt a részeredmény, de megállt a játék, hiszen Taleski a 3. 2-perces kiáltását is összeszedte. Így piros lapot kapott, azt hiszem ez volt az utolsó szög a koporsóba, innen pedig már csak egyre jobban nyílt az olló, 24-21, aztán 27-24, majd aztán a legvégén már a mérkőzés végeredményről tudok beszámolni, 31-25-re nyert az Ohrid, összesítésben tehát 60-53-ra múlta felül a Tatabányát, így története során először megnyerte az Európa kupát, és egyébként sorozatban második alkalommal észak-macedon csapat nyert.
8: Az előző idényben tehát a Tatabánya alaposan felvitte magának a mércét. NB1 harmadik helyezett, Magyar Kupa és Európa Kupa ezüstérmes. Tóth Edmonddal, a csapat vezetőedzőjével folytatjuk, akitől azt kérdeztem, hogy ilyen sikerekkel a hátuk mögött hogyan állnak hozzá a következő idényhez.
17: Abszolút pozitívan, én azt gondolom az Európa Kupa szereplés az tavaly egy nagyon jó szezon volt, ez meg jó döntés volt, hogy ott indultunk, mert szinte csak jó csapatokkal játszottunk. Nagyon hasznos volt, azért most itt komolyabb csapatokkal fogunk találkozni. Természetesen belevetjük magunkat ezzel rá, mindenki szeretné magát megmutatni a nemzetközi porondon is, mindenki szeretné kipróbálni magát, én is látni akarok a csapatot, meg azt gondolom, amit mondtam, hogy olyan tapasztalatokat tudunk gyűjteni, amit majd tudunk kamatoztatni a magyar bajnokságban.
8: Mennyiben alakult át a csapat az előző idényhez képest?
17: Hát nagyon nagy átalakulás nincsen, én azt gondolom azért a mag megmaradt, azért volt mozgás, mert jött új játékos, természetesen elment 4 játékos, de jött új 5 játékos helyette, ezek mind magyar játékosok. Én azt gondolom, hogy nagyon jó keretet sikerült összerakni, ami a legfontosabb, hogy tényleg jó csapat formálódjon, aztán én nagyon bízom benne, hogy az eredményekben is meg fog mutatkozni majd. Nehéz lesz a tavalyi sikeres évet überelni, de természetesen azon leszünk. Szerintem adott hozzá minden, de hát mint tudjuk azért a sportban bármi megtörtént, hogy reméljük azért a sérülések majd elkerülnek minket.
8: Említetted, hogy az érkezők azok mind magyarok, hát gondolom nem véletlen alakult ez így.
17: Természetesen ez célunk volt. Már tavaly is, amikor elkezdtük a munkát, főleg itt a közös munkát a klubbal, hogy erre törekszünk, hogy azért lehetőleg egyre több magyar játékos legyen. Én azt gondolom, hogy olyan szezon futottunk, amire már szívesen jönnek, és könnyebb igazolnunk, mert most már hívogató szó, ha valaki Tatabányára szeretne jönni, vagy maga a klub, és azt gondolom, hogy sikerült olyan fiatalokat ide csávítanunk, akiben megvan a rövid távon, középtávon lehetőség, hogy a válogatotthoz oda kerüljenek, ez abszolút célunk, hogy minél több játékost adjunk a válogatottnak, itt fejlődjenek, és utána tényleg a nemzeti csapatunkat is a hosszú távon stabillá tegyék, stabil játékosok legyenek, úgyhogy szerintem jó irányba haladunk.
8: Amikor ilyen hosszú távú tervezésről van szó, akkor hogy lehet mérlegre pakolni az aktuális eredményességet, vagy mondjuk a mostani idényt, és hogy lehet ezt jól kezelni, hogy a hosszú táv érdekében megfelelően tudjon működni?
17: Természetesen az eredményesség az mindig nagyon fontos, az elsődleges, de azért nem lehet csak abba az irányba menni. Mondom, fontos az építkezés. Fontos az, hogy fiatal játékosokat tudjunk beépíteni. Természetesen szükség van a idősebb, rutinosabb játékosokra is, de az, hogy olyan játékosokat hozzunk, akik hosszabb távon, mondom, a klub kötelékében maradnak, meghatározó játékosok lesznek az évek alatt. Egyértelmű ez a cél, hogy nagy mozgást legyen, hanem egy stabil mag kialakuljon.
8: Kész a keret erre az idényre?
17: Abszolút, igen. Igen, hál' Istennek időben sikerült lezárnunk, még volt egy híja, de az a Karai Miklós személyével bezárult. Szerintem teljes mértékben gomb lett a keret.
8: Mik az elvárások? Mert ugye most az előbb beszéltünk arról, hogy hogyan lehet mérlegre rakni a rövid távú és hosszú távú elvárásokat, de azért tehát mindenképp az, hogy ugye NB1-ben a harmadik helyet szereztétek meg tavaly, illetve ahogy arról már beszéltünk, az Eurókupában döntőig jutottatok, és az, hogy az Euróligában pedig az első kalapból sorsoltak titeket, az mind azt mutatja, hogy azért bizony sikereket kell elérni.
17: Hogyne, hát, mint említettem, ez nagyon fontos. Mondom, hogy tavaly magasra tettük a mércét, de mindenképpen szeretnénk megugrani. A bajnokságban most már tényleg azt gondolom, hogy igen, a harmadik hely megtartása egyértelműen az a cél, közelíteni az első két csapathoz minél jobban, mint mindig. A nemzetközi porondon egyértelmű, hogy szeretnénk tovább jutni a csoportból, utána az egyenes kiesés, meg majd látjuk, hogy ott milyen csapat jön, minél tovább jutni, hogy minél több mérkőzés játszhassunk. A Magyar Kupa az a szintén azért, a szerencse is kell eljutni a döntőig, de minden sorozatban szeretnénk kihozni a maximumot, de igazából ez a cél, hogy ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy a bajnokságban a bronzérem megszerzése.
2: Tóth Edmonddal, a Tatabánya vezető edzőjével beszélgetett Cserjés Bendegúz, és továbbra is férfi kézilabda, és még egyszer az örömteli hír, a junior kézilabda válogatott 31-24-re megverte Szlovéniát a romániai korosztályos Európa-bajnokság elődöntőjében, és aztán bejutott a fináléba, ahol majd a svéd csapat lesz az együttes ellenfele. A mai elődöntős mérkőzésen Fazekas Máté 7, Mészáros Máté 6, Gáncs Pető Máté 5 góllal járult hozzá a magyar sikerhez, míg a gólvonal előtt Váradi Szabó László 10 védést mutatott be. Hamarosan 8:30 következnek a hírek.
18: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 2031-ig a Liverpool játékosa marad Szoboszlai Dominik. Továbbra is biztonságos az üzemanyagellátás. Szeles, de többnyire napos idő lesz holnap. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: 2031-ig meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb ötödik helyezett Liverpool FC-vel Szoboszlai Dominik. A 25 éves középpályás eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban. Döntőbe jutott a magyar férfi junior kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. Magyarország, Szlovénia 31-24. A mieink a fináléban Svédország ellen lépvek pályára vasárnap. Az összetettben vezető Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője ért el a legjobb köridőt a Forma 1-es belga nagydíj pénteki második szabad edzésén. A 19 éves pilóta mögött a 10 helyes rajtbüntetést kapott világbajnoki címvédő Lando Norris végzett másodikként a McLarennel, míg a harmadik helyen Max Verstappen zárt a Red Bull-lal. A svájci Mauro Schmid nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 13. szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar áll az élen, előnye 3,5 perc a dán Jonas Vingegaardral szemben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az EBA-adót, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslatot ma nyújtják be az országgyűlésnek. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládéfigurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. Diósgyőrben az itthon készülő Nestlé termékek töredékét kevesebb mint 0,5%-át állították elő. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Bükki gyárban történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A MosquitoTune mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. A programhoz előzetes szakmai tudás nélkül bárki csatlakozhat. Hazai sztár fellépők koncertjeivel, kísérletekkel, érdekes, informatív és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket a jövő szerdán kezdődő Campus Fesztiválon Debrecenben. A nagy erdőben felállított színpadon fellép például a 4-es Street, a Honey Beast, Molnár Tamás, a Follow the Flow, a Soulwave, K. Kevin, valamint a Blaha Louisiana is.
0: Közlekedés.
2: Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Távolabb szintén a főváros irányába baleset történt Lébény térségében. A 143-as kilométernél a belső sávot lezárták, már több mint 4 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében borult, másutt nagy részt derült az ég. A Kisalföldön elszórtan esik az eső, emiatt arrafelé néhány járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó pedig 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik majd.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A pontos idő 20 óra 37 perc, a mikrofonnál Tóth Béla, labdarúgással folytatjuk a Körkapcsolást. Vasárnap következik a világbajnokság utolsó mérkőzése, a döntő Spanyolország és Argentína között. Kreisz Bálint összeállításából kiderül, hogyan jutottak el ide a csapatok.
2: Június 11-e óta 102 mérkőzést játszottak le az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezési labdarúgó világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy már csak a két legfontosabb találkozó van hátra. A bronzmérkőzés és a döntő. Négy csapat, amelyből egy világbajnok lesz, másik kettő éremmel távozhat, és lesz egy, amely hiába jutott el az elődöntőbe, végül hoppon marad. Argentina vagy Spanyolország lesz a 2026-os világbajnok. Avagy a kérdés, amely vasárnap estig foglalkoztatja a futballszurkolókat. A két csapat nagyon más úton jutott el a döntőbe, ezt fogjuk felidézni a következő percekben. A spanyol válogatott némi meglepetése gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, ugye már több mint egy hónap eltelt azóta, de talán még sokan emlékeznek az afrikai ország kapujában álló Vozinha bravúrjaira. Luis de la Fuente együttes ezt követően magasabb fokozatra kapcsolt, Szaúd-Arábiát 4-0-val ütötte ki, és Uruguay ellen is nyert 1-0-ra, így első helyen jutott tovább. A csoportkör végén így értékelt az Uruguay ellen gólszerző Alex Baena. Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, meg kellett mutatnunk, hogy tudunk küzdeni. Az életben maradásért ment Uruguay, és nekünk erre kellett készülni. Nem most játszottunk a legszebben, de ezúttal ez a taktika kellett. Ez a harmadik gólom a spanyol válogatottban, lehet, hogy az egyik legfontosabb is, de az biztos, hogy nagyon büszke vagyok rá. Csoportgyőztesként jutottunk tovább, várjuk az egyenes kieséses szakaszt. Az egyenes kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt a spanyol válogatott, a legjobb 32 között Ausztria ellen 3-0-ás győzelem mellett meg a továbbjutás, majd jöhetett a 8-at döntőben a dél-európai rangadó Portugáliával. A 91. percben a csereként beálló Mikel Merino döntött el a továbbjutás sorsát, a spanyolok 1-0-ra nyertek, ezzel összetörve Cristiano Ronaldo VB álmait. A sikert követően Mikel Merino nyilatkozott.
3: Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétel megérte.
2: A spanyolok kapusa Unai Simon egy rekordot is megdöntött a tornán, hiszen közel 650 percet hozott le úgy a világbajnokságon, hogy nem kapott gólt. Ez a sorozat a belgák ellen tört meg, Charles de Ketelaer volt eredményes az első félidő hajrájában. A középpályás találat előtt Fabián Ruiz is betalált, ezt követően hosszú ideig nem esett gól, úgy tűnt 1-1-re zárul a rendes játékidő. Azonban Merino 88. percben ismét beköszönt, ezzel újból tovább lőtte a csapatát. Hallgassuk meg, hogy közvetítette ezt a találatot a spanyol RNR rádió.
4: Hacia Cumarsimo el balón, pégale, ¡pau! ¡Paró! ¡Paró! ¡Y viene Nico Williams para marcar!
2: Most ismételten Mikel Merino értékelését hallják.
5: Nos, hogy is érezze magam? Boldog, még nem esett le. Azt hittem, hogy jó sokáig tart majd, de megint csak bekövetkezett. Úgy tűnik, hogy nincs véletlen, mindig fel kell készülni, és bekövetkezett persze. Nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon boldog. Hozzá lehet ehhez szokni, és lehet, hogy továbbra is így folytatódik? Bárcsak így lenne a folytatás is. Meglátjuk, hogy mi zajlik majd. Még két mérkőzés a világbajnokságból. Ez gyakorlatilag egy valóra vált álom.
2: Az elődöntőbe a világranglista első négy helyezettje jutott el, Spanyolországra, Franciaország várt. Előzetesen talán Didier Deschamps válogatottja számított esélyesebbnek, de a pályán máshogy alakultak az erőviszonyok. A spanyolok nagyszerűen futballoztak, és végig kézben tartották a mérkőzést, végül 2-0-ra nyertek, és 2010 után ismét bejutottak a döntőbe. Pedro Porro értékelése következik.
6: Hát egy valódi álom vált ezzel valóra. Tényleg erről csak álmodozhattam korábban. Annyira, de annyira boldog vagyok az egész csapat miatt, a csapat hozzáállása miatt az elejétől a végig. Azt gondolom, hogy nagyszerűen játszottunk az egész mérkőzésen. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy bejussunk a fináléba. tisztában voltunk vele, hogy nagyon kemény ellenfelünk van, amelyik nagyszerűen játszik, de hát ez a mi csapatunk, ez nem rólam szól, hanem gratulálok mindenkinek, mert nagyszerűen mérkőzést játszottunk. Igen, és olyan te is mondtad, a világ egyik legjobb csapat az egyik legjobb esélyes, hanem a legnagyobb esélyes ellen nyertetek, amely nagyszerű csoportkörön van túl, és egyszerűen nem adtatok elég teret a franciáknak. Így van, abszolút mértékben tisztában voltunk vele, hogy az egyik kulcsa a továbbjutásnak az, hogy egész egyszer legyen nálunk a labda. Ha megszerezzük, akkor gyorsan támadjunk le, és ez sikerült is, nagyon boldogok vagyunk. Hogy érzed magad, hiszen láttuk, hogy nem voltál a végén teljesen komfortos, cserét is kértél. Szerintem ez normális ebben a helyzetben, egy ilyen mérkőzés során egyszer nem tudtam már többet a pályán tölteni, és hát ezért is vagyunk 26-an, hogy egész egyszerűen megoldjuk az ilyen szituációkat. Itt valóban a keretről van szó, megköszönöm, te is nagyszerűen teljesített, úgyhogy ez tényleg az egységről szól, a csoportról. 5 nap, és aztán már ön is a világban neki döntő. Még én is lőbörös vagyok. Hát most először még pihennem kell, az egészen biztos. Nagyon-nagyon fáradt vagyok, de természetesen a felkészülés, a regeneráció, ami most innentől megy.
2: A spanyol válogatott lejátszott 7 mérkőzést, 13 lőtt gól mellett mindössze egyet kapott. Elképesztő mérleg. Ezzel szemben az argentin válogatott rögös úton jutott el a döntőig. A címvédő a csoportkörben még maga biztosan menetelt, Algéria ellen Messi mesterhármasa után 3-0-val, Ausztria ellen Messi duplájának köszönhetően 2-0-val, míg Jordánia ellen 3-1-jel zárt, így első helyen végzett. A csoportkört így összegezte a válogatottat irányító Lionel Scaloni.
7: Sikerült játékperceket adnunk olyan játékosoknak is, akik korábban még sosem léptek pályára VB-n, és ők ezt igazán megérdemelték. Nagyon jó meccset játszottak, és végtelenül boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam perceket adni, mert ez rendkívül fontos. Különösen Lo Celso esetében, aki először játszott világbajnokságon. Nem is akárhogy. Nyilván Messivel is igazán elégedett vagyok. Kiváló esténk volt.
2: A magabiztos csoportkör után talán kevesen gondolták volna, hogy milyen nehéz lesz az egyenes kieséses szakasz Argentínának. A 32 között a zöldfoki köztársaság kétszer is kiegyenlített, az egyik gólt a Puskás Akadémia légiósa, De Roy Duarte szerezte, így kiharcolta a hosszabbítást, amit nagy nehezen tudott megnyerni a címvédő. A végül megmenekülő argentinoktól a csapatkapitány Lionel Messi értékelt.
8: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
2: A nyolcaddöntőben Egyiptom ellen lépett pályára a dél-amerikai válogatott, és az afrikaiak Ibrahim és Zico góljának köszönhetően a 67. percben már 2-0-ra vezettek. Még a 79. perc is úgy kezdődött, hogy két találat volt a különbség a felek között, de jött a dráma. Az első fél időben 11-es trontó Lionel Messi előbb gólpasztatott Romérónak, majd lőtt egy gólt, ezzel 2-2-re módosult az állás. A hosszabbítási viszont nem jutott el a mérkőzés, Enzo Fernández a 92. percben újból beköszönt, így Argentina lehetetlennek tűnő helyzetből fordított. Így közvetítette a találkozó utolsó gólját az argentin La Red Rádió. Most Lionel Scaloni értékelése következik.
9: Nekem, Ayalának vagy Walternek, az egész stábomnak, akik 20 éven keresztül fociztunk, az, hogy ezeket az érzelmeket ilyenkor újra átélhetjük, az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy a többi jegyző mit mondana, de azt gondolom, hogy a többség az ilyen érzelmek, az ilyen pillanatok, az ilyen adrenalin löketek miatt választotta az edzősködést. Az ilyen sikerért élünk. Amikor az ember vesztésre áll, akkor minden arról szól, hogy visszakapaszkodj. Erről szól az egész életünk. Messit illetően pedig mindenkinek azt mondom, hogy ez vele kapcsolatban nem csak a mostani tornáról, hanem a jövőről is szól, hogy azok, akik körülötte vannak, akik a padon ülnek és nézik, ahogy játszik, és nem hisznek egyszerűen a szemüknek, számukra ő egy példakép. Lehet, hogy kihagyott ma egy 11-est, és 2 gólos hátrányban voltunk, de aztán Messi ugyanúgy kérte a labdát, és folyamatosan próbálkozott. Őszintén szólva, libabőrös lettem ettől. De ez nem csak róla szól, nem csak Messiről akarok beszélni, A többiek is nagyszerűen teljesítettek. Erről szól ez az egész csapat. Ez egy igazi teszt volt, ami mély nyomot hagy az emberben, azokban a fiatalokban, akik egyszer magukra akarják ölteni az argentin válogatott mezét. Megmutattuk, hogy ezek vagyunk mi. Ezt jelenti az argentin válogatottban szerepelni. Akik nem argentinok, talán nem is képesek ezt megérteni, de mi ilyenek vagyunk. Kitesszük a szívünket a pályára.
2: A negyed döntőben is nehéz dolga volt az argentinoknak. McAllister hiába szerzett vezetést a 10. percben, Endoya 67-ben egyenlített, és Weitz utána is jobban játszott. A forduló pont végül Embolo kiállítása volt, a második sárgáját műesésért kapta, ezt követően az európaiak már a 11-es párbaj kiharcolására törekedtek.

0: Creo que este equipo, como dije la otra vez, siempre compite, siempre van búsqueda de...
1: Szerintem ez a csapat, mármint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét. Az elődöntőben Argentina-Anglia ellen lépett pályára, és a szigetországiak megszerezték a vezetést az 55. percben, Anthony Gordon volt a gólszerző. Ezt követően szép lassan Thomas Tuchel együttese visszaállt védekezni, és ez megbosszulta magát. Enzo Fernández a 85. percben kiegyenlített, Lautaro Martínez a 92. percben kiharcolta a döntőbe jutást. A drámai pillanatokat így közvetítette az argentin La Red Radio. A győztes gólszerző Lautaro Martínezt hallják.
2: Az az igazság, hogy ez nagyon kemény, ez óriási. Emlékszem, amikor először vettem focicipőt, arról álmodtam, hogy ilyen gólt szerzek. Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy gólt szerzek, amikor szóltak, hogy be fogok állni. Nagyon nehéz volt. Sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bebizonyítja, hogy milyen fából is faragták.
1: Az argentinok tehát a 4 egyenes kieséses mérkőzésükből kétszer hosszabbításba jutottak tovább, a másik két találkozón pedig hátrányból fordítva sikerült a rendes játékidőben nyerni. A spanyolok a magabiztosságot és a stabil védelmet képviselik, az argentinok viszont már többször bebizonyították, hogy lehetetlen helyzetből is képesek visszajönni. A kérdés már csak az, hogy vasárnap este kiemelheti magasba a trófát.

0: bronzmérkőzésen az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia játszik egymással, így véletlenül sovány vigasz lesz mindkét félnek, esetleg a dobogón zár. A rendkedvéért röviden vegyük végig a két csapat útját. A franciák a csoportkörben Szenegállal 3-1-et, Irakkal 3-0-át, Norvégiával 4-1-et játszottak. A 32 között Svédországot ejtették ki 3-0-val, a 8-at döntőben Paraguayt 1-0-ra győzték le, a 4-et döntőben jött a Marokkó elleni 2-0-ás siker, az elődöntőben pedig a spanyolok elleni 2-0-ás vereség. Az elveszített mérkőzés után így értékelt Didier Deschamps.
1: Csalódottak vagyunk, a játékosok is le vannak törve. Nagy céljaink voltak, de el kell ismernünk, hogy ezen a mérkőzésen nem nőttünk fel a feladathoz. Különösen technikailag a spanyolok irányították a meccset. Fáj, mert már csak egy lépés választott el bennünket a döntőtől. Ezúttal viszont a spanyol válogatottban volt meg az a plusz, ami belőlünk hiányzott, és nem tudtuk kellőképpen megnehezíteni a dolgukat. A cél most már az, hogy a lehető jobban felkészítsem a játékosokat a bronz mérkőzésre, és hogy megszerezzük a harmadik helyet.
0: Most pedig hallgassuk meg, hogy a második spanyol gólt hogy közvetítette a Radio France kommentátora.
2: Les Français qui ont du mal à récupérer cette balle encore avec Porro, Porro qui accélère. Oh, c'est passé. Le face à face avec Meño. Oh, 2-0 pour l'Espagne. 2-0 et c'est mérité. Et cette fois, c'est Pedro Porro qui est venu marquer face à Mike Meño. Une deux décolle entre lui et Dani Olmo. Le petit ballon dans la surface et il ne peut rien faire le gardien de but français. 2-0 pour la Roja. C'est mal parti pour cette équipe de France dans cette demi-finale.
0: Az angolok csoportgyőztesként jutottak tovább, a horvátok elleni 4-2-es siker, a Gána elleni 0-0-ás döntetlen és a Panama ellen 2-0-ával záruló találkozó után. A 32 között a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen hátrányból fordítottak, a végeredmény 2-1 lett. Mexikó ellen 3-2-vel zártak. A legjobb 8 között a norvégokat csak hosszabbítás után búcsúztatta a Tomás Tuchel vezette együttes, ez a találkozó 2-1-el zárult. Az argentinok ellen pedig hiába vezettek a szigetországiak, a szövetségkaptány védekező felfogású cseréi megbosszulták magukat, így 2-1-re kikaptak. A mindent eldöntő találatot így közvetítette a BBC kommentátora.
3: Here's Gonzalez playing across. McAllister shoots. It hits the post for a second time. McAllister first with a header, now with a shot. And England survive and it's still 1-1. But it's Messi. Messi on the right. His cross to the back post is heading. It's 2-1.

0: from point blank range. He could hardly miss. Messi's cross, Martinez's goal, and England could be out here. Argentina in front in added time.
1: Most Harry Kane értékelését hallják.
2: Yeah, just got it for the boys, got it for everyone, the team, the staff, the fans.
3: Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy ide jussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
1: Már csak 2 mérkőzés van hátra a történelem első 48 csapatos labdarúgó világbajnokságából. Olyan Spanyolország vagy Argentina lesz a világbajnok. Ki vigasztalódhat a bronzéremmel? Franciaország vagy Anglia? A hétvégén minden kérdésre választ kapunk.
4: Kreisz Bálint összeállítását hallottuk. A futball VB döntőjéhez kapcsolódó hír, hogy a nagy kiterjedésű kanadai erdőtüzek füstje az Egyesült Államok északkeleti térségeiben is gondot okoz. A labdarúgó világbajnokság vasárnapi helyszínén New Yorkban továbbra is kifogásolható a levegő minősége. A FIFA egyelőre nem aggódik, a nemzetközi szervezet abban bízik, hogy a szombatra előre jelzett élénk szél és a kiadós eső javít a helyzeten. Az Aston Villa szerző tette Johan Manzambit, a világbajnokságon a svájci válogatottban 3 gólt szerző és 2 gólpasszt jegyző támadót. A 20 éves játékost a német Freiburg együttesétől szerezte meg az angol élvonalbeli klub, amely sem a megállapodás időtartamát, sem az átigazolási díjat nem közölte. Sajtóértesülések szerint a nagy ígéretnek tartott futbalista bónuszokkal együtt 60 millió font körüli összegbe kerülhetett. Ritmikus gimnasztikával folytatjuk, hiszen a sportágban világbajnokságra készülnek. A világbajnoki bronzérmes Pignicki Fannival Bera Emese beszélgetett.
5: Megvan a világbajnoki kerethirdetés. Egyedül leszel ott egyéniben, hogyha mondjuk az olimpiákból indulunk ki, akkor ez nem szokatlan számodra, de azért Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon szokott melletted lenni magyar versenyző, és most itt a csapatot vegyük külön, hogyha csak az egyénit nézzük, akkor most ez a világbajnokság ebből a szempontból mennyire lesz szokatlan vagy furcsa?
6: Én úgy érzem, hogy számomra ilyen szempontból ez nem lesz szokatlan vagy furcsa, mert nagyon sokszor voltam már egyedül nagy versenyen is, akár gondolunk világjátékokra, európai játékokra, vagy akár az olimpiára is, de volt olyan világbajnokság is, ahol egyedül voltam, mert edzéstársam sajnos sérült volt. Úgyhogy ilyen szempontból én ehhez hozzá vagyok szokva, és a együttes képzett csapattal is nagyon jóban vagyok, így ők is jó társaságot szolgálnak.
5: Mondjuk ez biztos mindig megkapod ezt a kérdést, hogy azért, hogyha a ritmikus gimnasztikáról beszélünk Magyarországon, akkor évek óta mondhatjuk azt, hogy te tartod az ernyőt a sportág fölé. Ez időről időre visszaköszön, vagy ezzel igazából már nem foglalkozol, mert olyan régóta van ez így, hogy ezt is megszoktad már?
6: Alapvetően én próbálok a saját fejlődésemre és a saját céljaimra koncentrálni, és ezért dolgozok minden nap a teremben is, illetve a termen kívül is, és minden más dolgot megpróbálok kizárni ilyen szempontból a versenyről, vagy akár a gyakorlataimból.
5: Hogyha konkrétan most a világbajnokságról beszélünk, ugye az előző világbajnokság az egy picit más volt, mint a korábbiak, mégpedig a sérüléseid miatt, ugye akkor éppen egy sérülésből tértél vissza, vagy picit még benne voltál ebből a szempontból a legutóbbi világbajnokságra? Hogy emlékszel vissza, és ez bármiben befolyásolja-e a mostani világbajnokságra való felkészülésedet?
6: Az előző világbajnokság Rio de Janeiro-ban volt, és alapvetően 2 dolog, 2 érzés jut róla szemben. Az egyik az az, hogy mivel sérült voltam, ilyen szempontból kicsit olyan érzés, mintha meg se történt volna, mert annyira készültünk rá, egész nyáron készültünk, edzettünk rá, hogy majd ott fogok tudni jól teljesíteni, vagy be fogom tudni mutatni a gyakorlataimat nagyon jól. És mire pont odaértünk a verseny előtt pár nappal a sérülés miatt, teljesen számomra nem is nagyon maradt meg a világbajnokság, inkább így a túlélésért küzdöttem. Úgyhogy így volt már mindig is egy hiányérzet, mint hogyha nem történt volna meg a világbajnokság, és nem lettem volna ott rajta. Másik ilyen szempontból elég nehéz volt a sérülés miatt, hogy azt nem tudtam megmutatni azt, amire mondjuk ténylegesen képes lennék, de próbáltunk ebből tanulni, akár edzésen való felkészüléshez, akár arra, hogy fogunk tudni a világbajnokságon jól szerepelni, és megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle.
5: Ilyenkor, amikor sérülten vagy ott, vagy lennél ott egy világbajnokságon, akkor fel sem merül, hogy nem állsz rajthoz?
6: Természetesen felmerült, de ott a világbajnokság előtt még nem derült ki, hogy sérült voltam. Nekem már elkezdett fájni a bordám, vagy nem is tudtam, hogy pontosan micsoda, de a lapockám környékén, és több orvos is megnézett, többen is megvizsgáltak, és senki nem mondta azt, hogy ez komolyabb baj lenne. Mindenki arra gondolt, hogy ez egy kisebb sérülés, vagy izomgörcs, vagy valami olyan dolog, amivel simán lehet versenyezni. Így bennem ilyen szempontból nem nagyon merült föl, hogy akkor vissza fogok lépni.
5: És aztán jött egy új törés is, és nem is nagyon szeretnék a múltban beleragadni, mert hogy ne arról beszéljünk, hogy az előző világbajnokság hogy sikerült, vagy miért nem sikerült úgy, ahogy szeretted volna. Csupán csak arra próbáltam ezzel utalni, hogy ugye talán januártól végzel teljes értékű munkát ismét, most július van a világbajnokságot, majd augusztusban rendezik. Ez a 6-7 hónap, vagy 8 hónap, ez elég ahhoz, vagy akkora rutinnal rendelkezel már, hogy 6-7-8 hónap bármire elég?
6: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem. Ez nagyon sok minden befolyásolja. Van, amikor azt érzem, hogy 1-2 hónap is elég arra, hogy újra jó formában lenduljak, és hogy maximumot tudjam nyújtani. De van, amikor mondjuk ehhez több idő szükséges, akár külső körülmények miatt, akár saját, akár testi állapotom miatt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy alapvetően a 6-8 hónap az elég arra, hogy a maximumot tudjam kihúzni magamból, de természetesen azért ez nem csak azon múlik.
5: Ugye májusban volt egy Európa-bajnokság, ahol tulajdonképpen úgy vágtál neki a versenyeknek, hogy minél jobban be tud mutatni a gyakorlataidat. Te fogalmaztál így, azért mondom ezt. Az akkor sikerült, és egy világbajnokságnak pár hónappal később ugyanígy vágsz neki, ugyanezek a célok, vagy egy picit már megváltoztak ezek a célok?
6: Sajnos az Európa-bajnokságon ez nem sikerült, ott nagyon nem sikerült a gyakorlataimat úgy bemutatni, ahogy szerettem volna. Sajnos több hibám is volt, amiből megpróbáltuk mostanra tanulni. Kicsit más szemszögből próbálok ezáltal nekivágni most a világbajnokságnak, továbbra is szintén magamra szeretnék fókuszálni és a gyakorlataimnak a pontos végrehajtására, de megpróbálom kicsit változtatni azon, hogy akár ezt milyen módon vagy hogyan szeretném elérni.
5: Ugye, hogyha nem megyünk vissza egészen az Európa-bajnokságig, csak mondjuk a pekingi világkupáig, ott döntős helyezést fel tudsz mutatni, vagy fel tudtál mutatni. Ennyire konkrét célkitűzések vannak a világbajnokságra, akár szerenként lebontva?
6: Nekem a fejemben van több célkitűzés is, azonban összességében úgy tekintek erre a világbajnokságra, hogy számomra úgymond ez az első világbajnokság ennek a ciklusnak, mivel a tavalyi sérülés miatt nem nagyon tudtam megnézni, hogy jelenleg hol tartok. Így szeretném jelenleg felmérni azt, hogy hol tartok a mezőnyben, és hogy egy év alatt, ami a jövő évi kvalifikációs világbajnokságot jelenti, hova fogok tudni eljutni, vagy hogy mennyit fogok tudni fejlődni, mire van még szükség.
5: Számtalan Európa-bajnokságon, világbajnokságon, sőt olimpián is vettél részt. Ezek után, ilyen múlttal a hátad mögött egy-egy világbajnokság azért még mindig ugyanolyan izgalom, mint volt jó pár évvel ezelőtt?
6: Számomra akár minden egyes kis verseny is, akár legyen ez egy hazai magyar bajnokság, legyen egy világkupa, vagy akár egy idegen légiósként való versenyzés is, ugyanazt az izgulást, vagy ugyanazt az izgatottságot hozza ki belőlem, mert mindenhol így alapvetően a saját teljesítményemre és a maximumra próbálnék rámenni. Így mindegyik versenyre úgy állok oda, hogy ez most fontos.
5: Hogyha már te szóba hoztad az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot, amit ugye majd egy év múlva rendeznek, akkor erre csak azért kérdeznék rá, mert olvastam egy interjút, amiben azt mondtad, hogy tulajdonképpen a jövő évi világbajnokságig mindenképpen tervezel. Azt befolyásolja már, mint a folytatást, hogy az a világbajnokság majd hogy sikerül?
6: Alapvetően biztos, hogy befolyásolja, de én úgy vagyok vele, hogy addig szeretném ténylegesen csinálni, ameddig jó érzéssel töltelen, de ameddig szeretek lemenni edzésre, ameddig szeretek versenyezni, és ameddig úgy érzem, hogy van még bennem egyrészt erő, másrészt fejlődési lehetőség, úgyhogy ilyen szempontból az eredmény nem befolyásolja ott, viszont olyan szempontból, hogy utána mondjuk milyen szinten szeretném folytatni, az biztosan.
5: De ez még megvan, ez a lelkesedés, az a jó érzés minden egyes edzésen és minden egyes versenyen?
6: Legtöbbször igen, természetesen nekem is vannak nehezebb időszakaim, nehezebb edzéseim, vagy akár heteim, hónapjaim, de összességében azt mondhatom, hogy a ritmus gimnasztikát továbbra is imádom, és minden egyes edzésen találok benne olyat, ami motivál, feldob, vagy akár fejlődésre késztet.
5: Most éppen melyik időszakban vagy?
6: Most pár pillanat éppen feltöltődés időszakában, nemrég tértünk haza egy világkupáról, és jelenleg próbálok, ez az utolsó ilyen feltöltődési lehetőség a világbajnokság előtt, és próbálok minden egyes energiát magamhoz gyűjteni, és pihentem visszatérni a terembe.
5: Most csak arra gondoltam, hogy azt mondod, hogy vannak hullámhegyek, hullámvölgyek éppen a ritmikus gimnasztikához való viszonyodban, hogy ebben hol tartasz most egy világbajnokság közelette, az azért előhozza azokat az érzéseket, amik mondjuk a hullámhegyre tesznek fel?
6: A világbajnokság közelette mindenképpen motiválóan hat, és segít abban, hogy minél fókuszáltabban és hatékonyabban tudjak készülni és edzeni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az időszak az előttem álló 3-4 hét a világbajnokságig mindenképpen motiváltan és sok erővel fog eltelni.
5: Ugye május és július az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság. Azt mondod, hogy most feltöltődés van. Nagyon közel van egyébként ez a két világverseny egymáshoz. Nem tudom, hogy a ti sportágatokban a formaidőzítés az mennyire lehetséges két ilyen aránylag egymáshoz közel lévő világversenyen.
6: Igen, most ebben az évben pont úgy jött ki, hogy Európa-bajnokság után nem is volt lehetőségünk leállni, se pihenni, mert már következő hétvégén versenyünk volt. Így ez most ilyen szempontból húzósabb év, de van olyan év, hogy az Európa-bajnokság korábban van május elején, közepén, vége felé, és a világbajnokság csak szeptemberben, úgyhogy akkor meg van idő köztán rendesen pihenni is. Ez az év most így jött ki, jövőre, ha jól tudom, hosszabb időszak lesz a két verseny között, úgyhogy ott akár fogunk is tudni kettő között feltöltődni.
5: Akkor a világbajnokság után lesz most egy kicsit hosszabb pihenőd, vagy nem tudom, hogy ilyenkor, hogyha túl vagy egy EB-n, VB-n, akkor ilyenkor szükséged van-e arra, kell-e, hogy regenerálódj, és ez mondjuk az idő előre haladtával, mert mint arra gondolok, hogy minél régebb óta vagy ebben a sportágban, ez az idő, a feltöltődési idő, regenerálódási idő az egyre hosszabb?
6: Igen, természetesen nekünk is szükségünk van egy hosszabb regenerációs időre, és én pont azt érzem így a tapasztalataim alapján, hogy amíg fiatalabban, első-másodéves felnőttként, akár az egész szezont is végig tudtam volna csinálni megállás nélkül, most már sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítok a pihenésnek és a regenerálódásnak. Így a világbajnokság után idén is lesz egy hosszabb pihenő, ami szerintem 2-3 hetet fog jelenteni, de nem tudom, hogy még nem beszéltem meg pontosan az edzőkkel, hogy milyen hosszú lesz, de utána rögtön kezdhetjük a felkészülést, mert lesznek itthoni versenyek, és még más külföldi versenyek is még össze.
5: Mindenféle sérülésed már a múlté, ugye? Erről igazából nem is beszéltünk, de hát gondolom, hogy ha megy folyamatosan a felkészülés a világbajnokságra, akkor sérülés már nem hátráltat.
6: Igen, szerencsére az egészségem rendben van. Természetesen mindig vannak kisebb, nagyobb sérülések vagy balesetek, amikkel mondjuk napi szinten is foglalkozni kell, de összességében úgy gondolom, hogy szerencsésnek tudhatom magamat.
4: Pignicki Fannival Berelmese beszélgetett. 7 perccel múlt 21 óra, a kör kapcsolása végére ért. A következő egy órában ugyanis újra töltve magazinunk legújabb epizódját hallgathatják meg. Én a szerkesztő Erdei Márk és a hangmérnök Jánbor Tamás nevében is köszönöm a szíves figyelmet. Tóth Béla búcsúzik, viszonthallásra.
7: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez az Újra töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra töltve című magazin műsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznétek, igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért, ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
2: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután az észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videl a vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
9: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatuk, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte, Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen, amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol kelleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
2: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
9: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy fújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
2: A két dél-amerikai gigász döntetlen, miután a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
9: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézette egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa, az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínában született, hanem Rosarióban a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-jel ki kell kapnotok.
2: Az imént említett eset az argentin elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
8: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
2: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
10: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
2: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
10: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
2: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
8: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
2: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
7: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
2: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
9: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentínában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt, hogy ugye nem kell mondani, hogy tehát a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami régből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
2: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
9: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
2: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 000 tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a Peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón, NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetébe a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
11: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... Ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerinte a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy ott volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításba, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
2: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
11: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal. Tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen. Az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, én Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és 2 dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önök kértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
2: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
10: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
2: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
6: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
2: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számban menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel El Pap István is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
11: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se dőltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát.

0: percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
1: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kaptány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
2: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
1: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplő is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatai hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrája.
3: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
4: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajtam múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
2: Hannes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
1: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
0: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
3: Nureddine Kuricsi, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
4: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
1: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett. A mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
2: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
1: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzdi egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
0: A

0: Maradónától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
1: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
2: Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Papista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához továbbít, Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé. Aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltán ott már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
1: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
3: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
1: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
4: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
1: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
5: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
1: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
6: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
1: A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó, Szilágyi Dóra.
0: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
1: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válaszsal. Ismételten Tóth Bélelje a szó.
6: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
1: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
5: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diego-t, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
1: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
0: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
1: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
2: Maradona utána a sarokzászlóval pajmolódott egy kicsit, most viszont mint a késő vajon megy át a 16-oson belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte 1-2-3 játékos mellett, elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és tapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
1: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
4: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél te, kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
1: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
3: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a 4-döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a 4-döntőben a világbajnokság 2 legendás, 2 legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már három angol játékos kicselezett egy mozdulattal. És utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyi játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
5: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, Teri bácsi sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
7: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
5: Az első gól egyértelmű csalás volt és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói rigmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondja, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hugh Hiddink vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntős indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt. Aki azzal kezdte, mindjárt meccsel én adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta. És ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Saul Ki-hyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rosszulban ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárga lapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt volt.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerinte műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreaiak győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vette a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztizni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább jutni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccsel. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg köszönöm múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások, azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, azért, ha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Iván Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Iván Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték a zászlójukat.
2: Fernando Morientes a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyig, hogy legyen még két jó bevétellel kecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esetnél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetségkapitánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én azafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazó kis arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keit Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizálva próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Arganh Durt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Arganh Durt rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Arganh Durt 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszélt saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az Újratöltve a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

jönnek ketten is segíteni. Priscilő! Csúsztat!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: 2031-ig Liverpoolban Szoboszlai Dominik. Döntős az U20-as kézilabda válogatott az EB-n. Lőrinc Tamás a birkózó szövetség elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Katona László vagyok.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpoollal. A 25 éves középpályás hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Szoboszlai Dominikot hallják.
4: Maybe my biggest day.
5: Ez talán az egyik legnagyszerűbb napom. Valószínűleg az egyik az, amikor először aláírtam a Liverpoolhoz, a másik pedig természetesen az, amikor megszületett a gyermekem. De a futball karrieremben mondhatom, hogy ez benne van a top 3-ban. Nagyon boldog vagyok, alig várom, hogy újra és újra és újra belevágjak. Példát szeretnék mutatni. Példakép szeretnék lenni mindenki számára, amennyire csak tőlem telik. És amikor aláírtam, azt mondtam, hogy mindent meg akarok nyerni. És ez egyetlen pillanatra sem változott meg azóta sem. Szóval ez ugyanaz maradt. Mindent meg akarok nyerni, ami csak lehetséges, mondjuk a Bajnokok Ligáját is. Készen állok arra, hogy oda tegyem magam érte.
4: Keep us pushing forward and we will give you whatever you want.
3: A német Bild információi szerint szívesen leigazolná Tóth Rajmundot a német Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberg. Az Eto azonban egyelőre nem engedi el a válogatott középpályást. Tóth iránt a korábbi sajtóhírek szerint a Brøndby is érdeklődött, a dánok állítólag 2 millió eurót sem sajnáltak volna érte, végül azonban elálltak az üzlettől. Az FTC hátvédje Szalai Gábor pedig az élvonalbeli Maritimo labdarúgója lehet. A Nemzeti Sport információi szerint a portugál klub előre haladott egyeztetéseket folytat a Ferencvárossal a védő kölcsönvételéről. Hamarosan megállapodás is születhet a felek között. Az izraeli bajnokság újonca a Hapoel Ramat Gan kölcsönvette a Puskás Akadémiától a csapat 23 éves középpályását, Moshe Semelt, aki a következő szezonban tehát az idényt a hazájában tölti. A magyar élvonalban kevés lehetőséget kapott, 11 bajnokin és 2 nemzetközi kupaselejtezőn adott neki lehetőséget Hornyák Zsolt, a csapat akkori vezetőedzője. Az Aston Villa bejelentette, hogy szerződtette a svájci válogatott labdarúgót, a világbajnokságon 3 gólt szerző és 2 gólpasztadó Johan Manzambit. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a szlovén Slavko Vincicet jelölte a világbajnoki döntő levezetésére, míg a harmadik helyet vívott meccset a venezuelai Jesus Valenzuela kapta. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzést dirigált a mostani VB-n. Az Egyesült Államok elnöke részt vesz a világbajnokság döntőjén vasárnap, erősítette meg Caroline Leavitt, a Fehérház sajtótitkára. Donald Trump egy FIFA fogadáson vett részt ma a manhattani Trump Towerben. A Fehérház sajtótitkára azt azonban nem mondta ki, hogy az amerikai elnök adja át majd a világbajnoki trófeát, de várhatóan igen. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Dán, izlandi és szlovén ellenfelet kapott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének sorsolásán. A bécsi eseményen elhangzott, hogy Tóth Edmond vezetőedző csapata a H csoportban a dán bajnoki negyedik helyezett Mors, az izlandi Valur Reykjavik és a szlovén Grossi Slován együttesével találkozik majd. Tóth Edmond vezetőedzőt Cserjés Bendegúz szólaltatta meg.
6: Én azt gondolom, hogy ez egy jó csoport, szerintem 4 hasonló szövődű csapat.
2: Tehát így láthatatlanban, megmondom őszintén, nem ismerjük őket, csak azért amennyi információnk van ezekről a csapatokról, azért az izlandi bajnokcsapat, szlovén második, dán harmadik talán. Ezek szerintem nagyon-nagyon egyforma csapatok. Van esély egyértelműen a továbbjutásra, természetesen az is a célunk, hogy megnyerjük a csoportot, de ez hat olyan mérkőzés lesz, ami biztos, hogy a rutinszerzés, a nemzetközi rutinszerzése itt tökéletes lesz, mindegyiknél lesz esélyünk nyerni, idegenben is, otthon is, úgyhogy én jónak tartom szerencsésnek ezt a sorsolást. Az Európa Kupa szereplés az tavaly egy nagyon jó szezon volt, ez meg jó döntés volt, hogy ott indultunk, mert szinte csak jó csapatokkal játszottunk. Nagyon hasznos volt, azért most itt komolyabb csapatokkal fogunk találkozni. Természetesen belevetjük magunkat ezzel, mindenki szeretné magát megmutatni a nemzetközi porondon is, mindenki szeretné kipróbálni magát, én is látni akarok a csapatot, meg azt gondolom, amit mondtam, hogy olyan tapasztalatokat tudunk gyűjteni, amit majd tudunk kamatoztatni a magyar bajnokságban.
6: Mennyiben alakult át a csapat az előző idényhez képest?
2: Hát nagyon nagy átalakulás nincsen, én azt gondolom azért a mag megmaradt, azért volt mozgás, mert jött új játékos, természetesen elment 4 játékos, de jött új 5 játékos helyette, ezek mind magyar játékosok. Én azt gondolom, hogy nagyon jó keretet sikerült összerakni, ami a legfontosabb, hogy tényleg jó csapat formálódjon, aztán én nagyon bízom benne, hogy az eredményekben is meg fog mutatkozni majd. Nehéz lesz a tavalyi sikeres évet überelni, de természetesen azon leszünk. Szerintem adott hozzá minden, de hát, mint tudjuk, azért a sportban bármi megtörtént, hát úgyhogy reméljük azért a sérülések majd elkerülnek minket.
6: Említetted, hogy ugye az érkezők azok mind magyarok, hát gondolom nem véletlen alakult ez így.
2: Természetesen ez célunk volt. Már tavaly is, amikor elkezdtük a munkát, főleg itt a közös munkát a klubbal, hogy erre törekszünk, hogy azért lehetőleg egyre több magyar játékos legyen. Én azt gondolom, hogy olyan szezon futottunk, amire már szívesen jönnek, és könnyebb igazolnunk, mert most már hívogató szó, ha valaki Tatabányára szeretne jönni, vagy maga a klub. És azt gondolom, hogy sikerült olyan fiatalokat ide csávítanunk, akiben megvan a rövid távon, középtávon a lehetőség, hogy a válogatotthoz oda kerüljenek, ez abszolút célunk, hogy minél több játékost adjunk a válogatottnak, itt fejlődjenek, és utána tényleg a nemzeti csapatunkat is a hosszú távon stabillá tegyék, stabil játékosok legyenek, úgyhogy szerintem jó irányba haladunk.
3: A Tatabánya az előző idényben a Magyar Kupában és az Európa Kupában is ezüstérmes, a bajnokságban bronzérmes volt. Döntőbe jutott a magyar férfi junior kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. Magyarország-Szlovénia 31-24. A kolozsvári fináléban vasárnap Svédország ellen lép pályára a magyar csapat. Sótonyi László szövetségi edzőt hallják.
7: Kontrollált mérkőzés volt, amit mi kontrolláltunk az első pillanattól kezdve. Nagyon jó, hogy a srácok a taktika szerint jártak el. Én igazából az 55. perc körül nyugodtam meg, tehát azért ez a pálya mellett nem volt ennyire egyértelmű talán, de örülök, hogy így sikerült lehoznunk ezt a mérkőzést.
3: Mi az, amivel leginkább elégedett a mérkőzéssel kapcsolatban?
7: Ez a mérkőzés mind az eddigi Európa-bajnokságon egy csapattal vagyok leginkább elégedett, de hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődik, mindig van, aki a csapatnak segíti minden pillanatban, a rendszerben egyre jobban érzik egymást a játnak, hogy kompatibilis lehet tudom forgatni a csapatot, tehát én azt gondolom mindenkire nagyon büszke vagyok.
3: Mit lát a csapattal kapcsolatban, hogy mennyi energiája van még egy ilyen Európa-bajnokság véghajráját illetően? Van még azért energia?
7: Hát ezt a félholtak is feléletnek egy döntőre, úgyhogy lesz egy nap pihenünk, elkezdjük a regenerációt, és felkészülünk. Az biztos, hogy a mérkőzésen azt kívántam, hogy a svédekkel szeretném játszani a döntőt, ezt mondtam a srácoknak, és nagyon örülök, hogy lehet, hogy szintén van a svédekkel még egyszer játszani.
3: Mi lesz majd a taktika, bár hát ne ennyire nyersen, de a lényeg az, hogy kell valamit változtatni, vagy a szlovének elleni mutatott játék elegendő lehet akár az aranyéremre?
7: Én azt gondolom, hogy eddig is az volt a kulcs, hogy minden csapatot elemeztünk mentálisan, taktikailag is mindenki ellen más a taktika. Svédek ellen is meg lesz az a recept, ami szerintem hatásos lehet, hogy bízom abban, hogy megtaláljuk még a lampét.
3: Megműtötték Gulyás Michelt, így az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja az idei Európa, illetve világbajnokságot. A beavatkozást múlt héten Szegeden végezték el, az UTE sportolója azonban már Budapesten folytatja a rehabilitációt. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke, az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sportág közgyűlésén egyhangulag szavazták meg, megbízatása 5 évre szól. Lőrinc Tamással Dedecsik Ferenc beszélgetett.
8: Nagyon nagy pillanat az életemben, és emiatt még fontosabb, hogy ekkora egyetértésben és ilyen egységben döntött a magyar birkózás, hogy én legyek a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ezt egy nagyon nagy felelősségként is élem meg, hiszen, ahogy mondtam a beszédemben is, 2 éve az olimpia előtt nagyon sok feladat vár még ránk, de addig, amíg bármilyen irányba nézek, és olyan emberek állnak mellettem, és olyan emberekre számíthatok, akiket gyerekkorom óta ismerek, akikkel egy a célunk, azokkal szerintem sokkal könnyebb lesz bármilyen csatát megvívni a jövőben. Számomra ez nagyon fontos lesz, hogy meglegyen feléjük a kommunikáció, meghallgassam őket, és fent tudjuk tartani ezt az egységet, mert amíg ilyen, így működik a magyar birkózó közösség, addig szerintem bármire képesek vagyunk, és ez egy nagyon nagy lépés afelé, hogy egy jó olimpiát is tudjunk magunk mögött.
9: Említetted, hogy az olimpiai ciklus felénél vagyunk, nyilván a kvalifikációs időszak már csak ezután indul el, de ez sportolóként tudod, hogy milyen az, hogy féltáv, hogy elnökként és egy szervezetet vezetni és így átvenni, az milyen feladatok elé állít téged most?
8: Nyilván egy nagyon jó csapat van mellettem, akik évek óta ebbe vannak. Én is az elmúlt éveket már a szőnyeg mellett az akadémián töltöttem, nagyon sok mindenbe beleálltam a szövetség működésébe, úgyhogy szerintem ez egy folyamatosabb és rugalmas átállás lesz. De ami még fontosabb, hogy egy olyan szakembergárdánk van, és olyan versenyzőink állnak ezelőtt a kvalifikációs rendszer előtt, ami számomra is ismeretlen, hiszen birkózásban soha nem volt ilyen. Úgyhogy ezt csak egy egységes, jó csapattal tudjuk megugrani, és én úgy gondolom, hogy ez megvan. És olyan versenyzőink vannak, akik a Los Angeles Olimpia idejében lesznek szerintem a birkózásban a legjobb korban. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, nagyon bízom bennük, és mi minden támogatást meg fogunk nekik adni ahhoz, hogy ők a legtöbbet kihozzák magukból.
9: Beszéltél a beszédedben is rövid, hosszú és középtávú tervekről is. Hogyha egyet ki kéne emelned most így ámblok, amit szeretnéd, hogy majd, hogyha egyszer visszanéznek a te elnökségedre, akkor azt Lőrinc Tamás nevéhez kössék. Mi lenne az a legfontosabb?
8: Hát én most jelen pillanatban azt tartom a legfontosabbnak, hogy ebbe a helyzetbe, amit el is mondtam, hogy az elmúlt években megszokott stabilitás és kiszámíthatóság meglegyen, hiszen akkor tudnak ezek a szakemberek a legmagasabb szinten dolgozni, akkor tud egy válogatott versenyző, valamikor én is az voltam, akkor tud legjobban a feladatára koncentrálni, ha biztonságban érzi magát, ha azon nem kell aggódnia, hogy mi lesz a jövő. Én ezt tartom most a legfontosabb feladatnak. Először szerintem ezeken kell túl lennünk, továbbá az, hogy az akadémia zökkenőmentesen tudjon tovább működni, hiszen anélkül meg nem tudunk jövőt építeni. Ez egy másik sarokpontja az elképzeléseimnek. És ahogy említettem is, terve van a regionális központok kialakítása, hiszen mi is látjuk a pozitív hozadékát a központi felkészülésnek felnőttbe is és utánpótlásba is, és ezekkel a regionális központokkal, amiben az akadémiai is partner lehetne, hiszen szakmai támogatást tudna neki nyújtani pre akadémiai szinten, még lejjebb tudnánk vinni azt a ilyen kis központi gondolkodást, ahol az egyesületekben lévő gyerekek sűrűbben találkoznának, az edzők tudnának többször eszmét, szakmai tapasztalatokat cserélni. Én ezt egy következő lépésnek látom a jövőben.
3: Az 5. helyen kiemelt Udvardi Panna a negyeddöntőben búcsúzott a romániai Jászvásáron zajló salakpályás női tenisztornán. A spanyol Badosa 6-4-7-6 arányban győzött. Az összetettben vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője ért el a legjobb köridőt a Forma 1-es belga nagydíj pénteki második szabad edzésén. A 19 éves pilóta mögött a 10 helyes rajtbüntetést kapott világbajnoki címvédő Lando Norris végzett másodikként a McLarennel, míg a harmadik helyen a 4-szeres világbajnok és az első szabad edzést megnyerő Max Verstappen zárt. A Nemzeti Sport szakírója Zsoldos Barnabás gondolatait hallhatják, a riporter Balog Bence.
10: Egyelőre úgy tűnik, hogy beigazolódni látszik a papírforma, hogy a Mercedes lehet erős ezen a hétvégén. Egyelőre Antonelli vezérletével, mert Russell nem tudta kihozni a legjobbat ebből az autóból, ő 1,2 másodperccel érte el gyengébb időt a csapattársánál, de ő már tegnap csütörtökön elmondta, hogy még mindig küszködik azzal, hogy a vezetési stílusát ehhez a különleges autóhoz igazítsa, hogy a 2026-ra megváltoztak a gumik, az autók, a motorok, és ezt Russell egyelőre nagyon idegennek érzi. Úgyhogy egyelőre ő is küszködik, de még ő is bízhat az előrelépésben, minden esetre Antonelli készülhet a legoptimistábban a szombatra. A történelmi múltat tekintve Schumacher abszolút a pálya királya, de Hamilton is a sarkát tapossa. Ugye egyelőre a Ferrari tempója nem tűnik annyira biztatónak, Hamilton 7 tizedes és Leclerc másfél másodperces lemaradása, természetesen ők is előreléphetnek még, de a brit versenyző úgy fogalmazott, hogy szerinte nagyobb lemaradásban lesznek, mint Silverstone-on, egyszerűen azért, mert több az egyenes rész, és ezeken az egyenes szakaszokon a Mercedesnek az energia gazdálkodása, az energia hatékonysága az kiemelkedő. Nyilvánvalóan Silverstone-nak is nagyon pesszimistán vágtak neki, és aztán sokkal-sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, mint gondolták. Ugye Leclerc meg is tudta nyerni azt a versenyt, úgyhogy a remény az mindenképpen él, és természetesen óriási sztori lenne, hogyha itt Hamilton nyerni tudna a Ferrari-val, de egyelőre azért még le vannak maradva csapatszinten is, és persze azt se felejtsük el, hogy Leclerc is egyre jobban ráérez erre az autóra. Egyelőre reménykedni természetesen lehet, de ez a 7 tizedes és másfél másodperces lemaradás itt a második szabad edzésen, ez nem túl sok bizakodásra ad okot, de hát majd meglátjuk, mert láttunk már nagy előrelépéseket péntekről szombatra. Egyébként maga a nap az viszonylag csendes mederben zajlott, viszont itt a második szabad edzésen egyszer túl sok kavics rakódott a pályára, és az már olyan mennyiség volt, amin áthajtva azt kockáztatták volna, hogy felverődve megrongálódnak az autók, főleg a padlólemezek, hogy ezért kellett megszakítani az edzést, hogy lesöpörjék a pályát. A második alkalommal pedig Pierre Gasly elmért egy kanyart, egy picit túlkompenzált az ellenkormányzásnál, és oda csapta az Alpine hátulját a kavicságyat övező falnak, le is bontotta rendesen az autónak a hátsó részét, leszakadt a hátsó szárny, úgyhogy a szerelőknek ezzel plusz munkát adott, de hát szombatra biztos, hogy megjavítják ezt az autót.
11: A pályán kívül is zajlik az élet, hiszen hárman biztosan rajtbüntetést kapnak.
10: Három versenyző, ez Norris, Stroll és Adjar, és mindegyikük esetében arról van szó, hogy a hajtóegységek bizonyos komponensében túllépték azt a limit számot, amit egy évben használni lehet. Ugye ez már hosszú évek óta érvényben van ez a szabály, hogy nem lehet korlátlan mennyiséget felhasználni a motorkomponensekből, és amikor a bizonyos elemekből először túllépik a limitet, akkor 10 helyes rajtbüntetés vár rájuk, és minden továbbinál 5, ha pedig több mindent cserélnek ki, több ilyen komponensből lépik át ezt a limit számot, akkor hátra sorolják őket. Úgyhogy ilyen szempontból rájuk egy nehezebb hétvége vár, de azért nem véletlen, hogy például Norrisnál is erre a versenyre időzítették ezt a cserét, mert ezen a pályán sokkal könnyebb pozíciókat javítani, mint a következő két helyszínen, a Hungaroringen és Zandvoortban.
11: És Piastri számíthat büntetésre?
10: Hát igen, az ő esete még egyelőre nem tisztázott, minden esetre dolgozni kellett az autóján valóban, és még a csapattól sem érkezett hivatalos kommunikáció, valószínűleg szombaton már tisztában látunk az ő versenyét, vagy az ő hétvégéjét tekintve. Egyébként nála is kicseréltek egy fontos motorkomponenset, ezt az elektronikus vezérlőegységet, viszont ő még ezzel nem lépte át a limit számot, úgyhogy emiatt rá nem vár büntetés. Aztán majd meglátjuk, hogy az autójával mi történik, mert neki is a szabad edzésen volt egy technikai problémája, úgyhogy a McLarennél még mindig a megbízhatósági gondokkal nyüglődne.
11: Ugye most még nem kap büntetés, de Antonellinek is motorcseréje lesz?
10: Antonellinek és a Mercedesnél is folyamatosan rajta tartják a szemüket, hogy mikor érdemes cserélni ezeket a komponenseket. Ugye a Mercedes is folyamatosan fejleszti a hajtóegységét, a különböző részeket, de egyelőre őt ezen a hétvégén még nem veszélyezteti annak az, hogy rajtbüntetést kapjon. És természetesen a Mercedesnél azt reméljük, hogy ez így is marad. Persze erre nincsen garancia, mert ennek a csapatnak hiába nagyon gyors az autója, és hiába vezetik torony magasan a bajnokságot, a megbízhatósági problémákkal sokat nyüglődnek. Ezt Toto Wolff is rendszeresen kiemeli, a Mercedes csapatfőnöke, és egyelőre csak bízni tudnak abban, hogy maguk mögött tudják ezeket a technikai problémákat.
3: A svájci Mauro Schmid nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 13. szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar az élen, előnye 3,5 perc a dán Vingegaardral szemben. A mai szakasz győztes Mauro Schmid értékel.
12: Az utolsó 3 kilométeren próbáltam jól gazdálkodni az erőm.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarú!
2: Képzeletet beéghet majd, ha semmi se fáj.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A stúdióban Székely Zója, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
2: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
1: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
2: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyománnyá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
1: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
2: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
1: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
2: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
1: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
2: Igen, őt Tentinek hívják.
1: Tenti?
2: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle. Tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
1: Hány kilométer lehet Tentiben?
2: Hát ez nagyon nehéz. Nem tudom, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül. Úgyhogy hát 23 év.
1: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy, igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. Igen. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megrés sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztszalagszakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Én nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
1: Hát, ha van egy portugál?
2: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy amennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
1: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
2: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelen ért, és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
1: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
2: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni. Ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
1: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
2: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megaláltam. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megaláltam, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobában elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyen bekorábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
1: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
2: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre, most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
2: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam, szerintem.
1: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
2: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
1: És egyszer csak eljött július 25-e.
2: Igen.
1: És Kovács Zsófia megsérült.
2: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak ki, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott. De olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor fölvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
2: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor vált le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor fölvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
2: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
2: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
2: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás előtt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
2: Hát... Ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások, természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok, azonnal akartak interjút csinálni, akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan, akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem, és én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
2: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak, szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornába már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
2: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordult meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
1: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtér, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
2: Így van.
1: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
2: Igen,
1: mármint a csarnokba.
2: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
1: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
2: Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
1: Plastron jól állt rajta,
2: igen. Arra nem volt szükség ott még, úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
1: Nem nyilatkozott neked?
2: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
1: Akkor a gyakorlatodat sem emlékszel, hogy sikerült?
2: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a, a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de meg volt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
2: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikon sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik úgy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
2: Igen.
1: én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
2: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már. Az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
2: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább, és most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és nem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
2: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
2: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt, azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
2: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőt érő gyakorlaton, valamit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara, ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta, és akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamba sokáig reménykedtem, hogy az nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
2: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
2: Meg.
1: Most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
2: Nyilván. Ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem. Úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
2: Így van, így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
1: Megnyugtató.
2: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre, most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
2: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
2: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
2: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
2: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy lesz, így hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
2: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, ami tornával, női tornával foglalkozik.
2: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
2: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
2: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-et Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
2: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
2: Én ezt lekopogom most itt, úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden. Jut eszembe, a TikTokra nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
2: igen,
1: mint az Instán.
2: Igen, ott azt hiszem 29.000 követőm van.
1: Szerkesztőm most mondja a fülünkre, hogy 30.000.
2: 30 ezer, jó, ez kicsit új. Ott is vannak azért követőim, ott oda, főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen, úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell. Hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk, 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
2: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy...
1: Mondok még egyet, még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000 néztek meg. Jó lenne azért utána nézni ennek
2: igen,
1: a TikTok csatornának
2: lehet egy kicsit. Lehet, a TikTokot kéne kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
2: kicsit
1: kéne
2: előbe
1: tolni.
2: Részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál, ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen. Hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
2: Én szakedzői szakon végeztem, torna szakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
2: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
2: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ez így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
2: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök,

0: hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem? Hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg.
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Waka Wakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mindenki egy rövid választ adjon arra, hogy mit jelent számára ez a EB bronzérem, és hogy könnyebb legyen, akkor most úgy kezdjük, hogy Szabados Emmával. Szia Emma, sziasztok! Sziasztok. Szóval mit jelent neked egy szóval, vagy akár két szóval ez az EB bronz? Milyen hosszú út vezetett idáig?
3: Hát azt gondolom, hogy ez szerintem mindannyiunknak egy történelmi siker, és még szerintem megpróbáljuk felfogni, hogy ez mit is jelent számunkra, és hogy mit is értünk el, de ha egy szóval kéne, akkor azt mondanám, hogy történelem vagy, hogy felfoghatatlan érzés.
2: Folytassuk a mellettem ülő Zsombok Eszterrel.
4: Hát számomra is egy hihetetlen érzés, az életem egyik legjobb élménye volt, szerintem azt mondhatom így az elején. Nem biztos, hogy gondoltuk volna, hogy bejutunk egyáltalán négybe, vagy érmet szerzünk, de én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkire, hogy sikerült ezt elérnünk.
2: Anna, ugye ikrek vagytok, és hétfőn ünnepeltétek, tehát nemrég a 17. születésnapotokat, de még 16 évesen, szintén 16 éves Pampuk Gréta is, aki szintén már felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Szóval akkor, amikor a bronzérem a nyakatokba került, akkor még 16 évesek voltatok, de a lényeg, hogy neked mit jelent, honnan közelíted meg ezt az EB bronzérmet, ugye Eszti azt mondja, hogy nem is feltétlenül volt ez annyira egyértelmű, mert ezt taglaljuk, egy kicsit részletezzük, hogy hogy jutottatok el a bronzéremig, de nem volt ez olyan egyértelmű, hogy meg lehet.
4: Hát számomra is nagyon nagy büszkeség, hogy haza tudtuk hozni ezt a bronzérmet, és még tényleg felfoghatatlan, szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy csak még most kezdjük tényleg elhinni, hogy ezt el tudtuk érni, és nagyon büszke vagyok az egész csapatra.
2: Gábor?
5: Hát ha egy szó, vagy maximum kettő, akkor hatalmas büszkeség. Ezt máshogy nem lehet jellemezni.
2: Tényleg most már majdnem két évtizede dolgozol az utánpótlásban, korosztályos válogatottaknál, amikor a Vasas a Bajnokok Ligájában játszott, te akkor is már mindig az utánpótlást is nézted. Ezt tegyük tisztába egy kicsit, hogy ez honnan jött neked a röplabda, nyilván majd a hölgyeket is megkérdezem a beszélgetés végez közeledve, de hogy ennyire az utánpótlást figyeled, ehhez biztos, hogy kell egy külön érzék és tehetség.
5: Tényleg nagyon régre vonatkoztatható vissza. Én dr. Kocsis Attilán, Gabi néninél kezdtem el ezt a szakmát kitanulni, és
2: aki hát olimpiai meg világbajnoki sikereket ért el, tehát olimpiai negyedik volt a válogatott.
5: És nem mellesleg, ha jól tudom, akkor az utolsó Európa-bajnoki érmünk is hozzá csatolható.
2: Még 1900... Hát ugye 87 után 28 évig nem is voltunk az Európa-bajnokságon.
5: Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő föntről most nagyon büszke, mert hát egy tanítvány érte el ezt a sikert, úgyhogy...
2: És ahogy hallom a hangodon, meg is hatódtál így, hogy Kocsis Attilánra gondoltál. Hol kezdődött a kapcsolatotok? Budapesten, Budán?
5: Nem, a testnevelési egyetemen találkoztunk.
2: Oktatott?
5: Nem. Az unokája volt a barátnőm. Még akkor.
2: Micsoda kulisszatitkok.
5: És aztán így találtunk egymásra Gabi nénivel is.
2: Mit tanultál tőle elsősorban, amit a mai napig is kamatoztatsz?
5: Rengeteget, de elsősorban ő ugye nem csak testnevelő tanár és mesteredző volt, hanem pszichológus is. Ezt kevesen tudják róla, és hát az utánpótlásban azért sok pszichológia kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy a röplabdának az alapjait, illetve a csapatmenedzsment részét, azon kívül a pszichológiai részében is tudott segíteni, ami szerintem egy jóval nehezebb téma.
2: Ismét a hölgyekhez fordulok. Emma, kezdjük azzal, hogy milyen ennek a csapatnak a pszichológiája. Tehát mennyit kell hozzátenni, hát ez ugye közismert ebben a sportban, hogy de azt is tudjuk már, hogy ne csak mindig a nőkre fogjuk, azért ugye 2016 óta, amikor a Veszprém egy hatalmas előnyt elbukott, és nem lett Bajnokok Ligája győztes a férfi kézilabdában, azóta ez a tétel, hogy a nők így, meg úgy, meg hogy bírják, és hogy honnan, és hogy milyen gödrök vannak. Szóval Emma, nézzük azt, hogy ennek a csapatnak mi a pszichológiai fegyvere, és aztán majd Gáborról is kérdezlek egy kicsit, hogy mi az, amit ő hozzá tud tenni. Most itt mindenki hall mindent, nem fogunk kimenni.
3: Azt gondolom, hogy ennek a csapatnak mindig is az erőssége az a csapategység volt, és az, hogy nem voltak se klikkesedések, se olyanok, hogy valakit kiközösítünk, hanem szerintem bárkivel le tudtunk volna ülni, beszélgetni, és ezért tudtunk eljutni oda, ahova most eljutottunk, mert bárkihez fordult el a pályán, akár pályán kívül, mindenkibe tudtál találni egy olyan dolgot, ami segített ahhoz, hogy átlendüljünk egy nehezebb hullámvölgyön.
2: Hány éve ismeritek egyébként Gábort? utánpótlás szinten, ahogy mondtam, most már azért 5-6-7 éve, vagy még több?
3: Hát nekem a Gábor, mint edzőm, kevesebb, mint egy éve a válogatottba, de így nyilván tudtam is mindig, hogy ki az a König Gábor, és hogy tudtam, hogy a Gábor kicsoda, de hogy így, mint edző, így szerintem szeptember-októberben találkoztunk először.
2: Anna, Eszter, Esztire nézek elsősorban, tehát ti is még csak egy éve, vagy azért a Vasas miatt már régebb óta?
4: Hát tavaly Gábor volt a vezető edzőnk a Vasas SC-ben, szóval mi már azóta ismerjük egymást.
2: De akkor ez se egy olyan hosszú kapcsolat, akkor most jöhet az, hogy mindenki kicsit azért mondja meg, hogy mit tud ő hozzátenni ebben a nagy csapatban, mert nyilván nem egy vezető edző van, bedugja a fülét Gábor, ha ez könnyít egy kicsit.
4: Szerintem nem csak szakmailag, hanem emberileg is nagyon sokat hozzá tudod adni az egész csapatnak, mert tényleg Gábor egy olyan edző, akivel bármit meg tudsz beszélni, hogyha esetleg valamilyen problémád van, és egyébként szerintem ez így nagyon sokat segített nekünk.
2: Szigorú edző? Mennyire kell, Gábor, neked kiabálnod? Vagy más pedagógiai módszerhez fordulsz? Mert azért ez egy olyan korosztály, ami nyilván érzékenyebb.
5: Igen, ennek a mérleg billenésnek kell megtalálni a tökéletes
2: egyensúlyát.
5: Igen. Én azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, amikor kell, és kell is az, hogy valaki egy kicsit határozottan lépjen föl. De ugyanakkor azt is érteni kell, hogy ebben a generációban azért már nem feltétlenül az kell, hogy dolgozzon, mint 20-30 évvel ezelőtt, hogy ez a poroszos rend. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy elég tiszták és világosak a szabályok. Én nagyon ellene vagyok a késésnek. Én azt gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol 10 század másodpercenek döntenek, nincs idő egy perces késésre, hiszen ha valaki nem tudja a 24 óráját be osztani, akkor nagyon nehéz elvárni azt, hogy 10 század másodpercek alatt is akár egy pontos végrehajtást, vagy egy pontos végpozíciót, akár blokkpozíciót betartsunk. Úgyhogy szerintem ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és szerintem ez egy hosszabb beszélgetést is megér.
2: Időnk azért van, büntetés volt? Tehát ha valaki késett, akkor van valamilyen büntetés? Vagy már megtanulta mindenki?
5: Hát akadtak. Most egyébként, ha jól
2: nem
5: emlékszem...
2: Nem már, hogy kire néztél, de kicsit már ugye most...
5: Nem azért, mert az ember lett volna ilyen. Akadt már, de azt gondolom, hogy egyébként ebben a nyári időszakban talán nem.
2: Ez nagyon fontos a felnőtt jégkorong válogatottban, de a nőknél is, még a férfiaknál egyaránt. Pont ugyanígy ebben a szituációban, amikor a stúdióba ide hívom őket, vagy ide hívjuk őket, akkor negyed órával hamarabb ide érnek. Tehát van, hogy még értekezletet tartunk, vagy beszélgetünk, és ők már itt vannak, és akkor kvázi menni kell értük, fogadni kell őket, de ez mindenképp egy fontos dolog, mert valóban pontatlanság az erényt nem jelent, és mindenképpen csak bajjal jár. Hát, na nézzük ezt az Európa-bajnokságot. Rögtön az első meccsen azt olvastam, hogy a görögök ellen az első játszmája elment. Na akkor ki mire gondolt? Ugye hosszú egy Európa-bajnokság, ez meg végképp, hogy 7 meccs, és még utána jött az elődöntő meg a helyosztó. Mondjuk nézek akkor Annára, Zsombók Annára. Ott megkezdődik egy EB, ismeretlen szituáció, U18-as EB, de lehet, hogy már nem annyira ismeretlen, de mégis az első játszma elmegy, ez sosem kedvező.
4: Hát szerintem az első meccsen még össze kellett teljesen szoknunk, mert még szoknunk kellett a pályát és ezt a teljes hangulatot, de igazából szerintem mindenki arra gondolt, hogy csak a következővel kell foglalkozni, és hogyha annyiba beleragadunk, hogy elvesztünk egy szettet, akkor nem tudunk tovább lépni.
2: Ezt így, ez ilyen könnyű, mert sokszor mondják a sportolók, hogy hát akkor a következőre kell figyelni. Valóban, ha az előző hibákon rágódsz, akkor valószínűleg a másodikat is elveszíted. Te hogy vagy ezzel, Eszti?
4: Hát én nem szoktam nagyon az előző hibákon gondolkodni, én is mindig próbálok túllépni, és ezt így a többieknek is mondani, ezzel segíteni őket. És tényleg nagyon fontos, hogy ilyenkor ne ragadjunk bele egy-egy pontba, mert akár ez rám vett egy szetre vagy meccsre is.
2: Emma, posztodból adódóan, te ott mire gondoltál az első játszma elvesztésekor, vagy úgy tényleg lendültél tovább, hogy majd a következő jobb lesz?
3: Hát igazából szerintem, amint lefújták az első szettet, mindannyian úgy álltunk hozzá, hogy hát oké, 1-0, akkor megyünk tovább, és hogy szerencsére 3 szettet kell nyerni. Úgyhogy szerintem mindannyian betudtuk ezt annak, hogy nagyon izgultunk, nem feltétlen edzettünk nagyon sokat így együtt 14-en, de szerintem ez így volt jó, és abból tudtunk erőt meríteni, hogy kikaptuk ezt az első szettet.
2: Nézem a kezedet, már posztodat még nem árultam el, hogy feladó vagy, tehát egy fontos ember, ott irányítasz a hálónál, kinek hogyan adod a labdákat, ugye Zsombók Anna Európa-bajnokságon a legjobb centernek választott játékos, és Zsombók Eszter pedig a legtöbb pontot szerezte, de ugye a magyar válogatott amúgy is jól teljesített az EB bronz mellett, mert hogy Eszti te lettél az első, a pont királynő te lettél, utána mögötted Pampu Gréta, és még a negyedik helyen is szerintem ott volt Anna, tehát hogy ez se semmi, miközben nem a döntőt játszottátok. De akkor visszakanyarodva akár ide, amit előbb mondtam, hogy neked a bal kezed mikor és hogyan sérült meg, Emma? Mert az is kétséges volt, gondolom, hogy egyáltalán hogy tudsz onnan felállni, ez egy borzasztó nagy gödör lehetett, és nagyon nagy elégtétel, hogy ott lehettél az EB-n.
3: Nekem tavaly májusban volt egy késztű csonttörésem, ami azt jelentette, hogy egy lemezt raktak a kezembe. Igazából szerintem attól a pillanattól kezdve, hogy tudtam, hogy megműtenek, úgy álltam hozzá, hogy akkor ez most ennek oka van, és hogy most ebből még erősebben fogok visszajönni, és igazából már augusztusban a klubomnál az alapozást is el tudtam kezdeni, nyilván még nem 100%-osan, de már az első válogatott összetartáson ott tudtam lenni, és beleadni mindent, amit tudok.
2: És bármilyen fájdalom van még, amikor mondjuk a feladásnál ott hozzáérsz a labdához, hogy ezt már megoldották az orvosok?
3: Nincsen feltétlen fájdalom. Nyilván vannak olyan pillanatok, mikor mondjuk túlerőltetem, és akkor érzem, hogy ott van valami, ami nem hozzám tartozik, de alapvetően nincs, nem akadályos semmibe.
2: Neked mi volt a legemlékezetesebb ebből a 7 csoportmeccsből? Most hagyjuk még az elődöntőt, meg a bronzmeccset.
3: Szerintem mindannyiunknak a bolgár 2-0-ról felállunk, az azért elég sok izgalom volt bennünk, de a legnagyobb élmény szerintem amúgy a német meccs volt, mikor szerintem akkor mindenki mindent beleadott, és én szerintem meglepetésszerű 3-0-át tudtunk játszani a németekkel.
2: Ha jól számolom, az a 6. csoportmeccs volt, tehát a bolgárok előtt, és ha már nem verjük meg a németeket, főleg nem 3-0-ra, akkor már más a lányzó fekvése, akkor már a 4 közéjutást is gondolom veszélyben lehetett volna. Az első 3 meccs, Gábor, akkor arról szólt, hogy így összecsiszolni ezt a csapatot, mert ezek szerint akkor hiába vagy te rutinos utánpótlás edző, ezt a csapatot úgy szépen egy év alatt kellett felépítened, meg gondolom még a, ugye januárban volt egy selejtező, ahonnan ki lehetett egyáltalán jutni erre az U18-as Röplambla EB-re.
5: Igen, hát ha már ez a Mevza szóba került, ugye a Mevzán sem ebben a csapat összetételben voltunk, ott is voltak sajnálatos sérülések, ott is szereztünk sajnos sérüléseket, és itt pedig, ugye itt a lányok már említették, hogy itt az első mérkőzésünk előtt túl sokat nem töltöttünk együtt így ebben a formában 14-en, hiszen általad már említett 3 lány, tehát a Gréti, az Eszti és a Pancsó, ők ugye a felnőtt válogatottból jöttek vissza.
2: Az Európa Liga.
5: Az Európa Liga.
2: Szereplés,
5: ott is. Igen, és hát gyakorlatilag a kiutazásunk előtt egy pár nappal megtartott Heraklész kupán találkozott először úgymond az a csapat, akikkel aztán később kimentünk az Európa-bajnokságra.
2: De ez így nagyon nehéz lehet, vagy hogy működik ez a röplabdában, mert mégis nehéz, posztok vannak.
5: Nehéz, de ugyanakkor szerencsénkre ez a feladóütő kapcsolat tekintve, hogy Emma már játszott ezzel a 3 lányzóval az előző korosztályban, azért sokat segített, és a Heraklész kupán független attól, hogy nem edzettünk együtt, egy nagyon jó képet mutatott a csapat, és szerintem ez nagyon fontos. Vissza az Európa-bajnokság első 3 meccse, szerintem jó volt a sorsolás, mert szépen föl tudtunk készülni a nehezebb meccsekre, bár én nem kaptam meg a kérdést. Én az első szett elvesztése után abszolút nem estem kétségbe, hiszen azt a szettet is többnyire mi uraltuk, és szerintem az mutatta, hogy ebből hosszú távon nem lesz gond azon a meccsen.
2: Volt olyan pillanat, amikor kétségbe estél?
5: Nem.
2: Nem szoktál. A siker egyik titka nálad.
5: Nem sűrűn, inkább azt mondom. Látszott a csapaton, hogy van tartása, úgyhogy nem aggódtam egy percig se.
2: Na ezt honnan látod? Mert valóban a fiatal csapat a felnőtt válogatottban is, hát ugye kiszámoltam az Európa Liga egyik mérkőzésén, hogy 21 éves átlag életkor Kis Gréta meg mondjuk Lembocki Zóra nélkül, tehát elképesztő fiatal, hogy Hemzsegnek a 18 év alatti játékosok, nem tudom másképp megfogalmazni, és ez azért egy elég ritkaság számba menő dolog, és így felnőtt válogatottban meg ugye utánpótlás válogatottban, tehát a magabiztosság az egyik fő tulajdonsága az edzőnek, a vezető edzőnek, amitől ti is még magabiztosabbak vagytok, ami kell, gondolom én. Eszti.
4: Hát szerintem igen, meg tényleg, amikor hát ránézünk a Gáborra, akkor így nem az idegességet látjuk rajta, hanem tényleg így mindig próbál minket támogatni, akár időkérésnél is. Szóval szerintem ez is lendületet tud adni ilyenkor a csapatnak.
2: És akkor azért megyünk tovább, tehát volt ez az első három meccs, amire Gábor azt mondta, hogy König Gábor, aki itt a vendég a Nemzeti Sportrádióban, ugye a Zsombók Annával, Zsombók Eszterrel és Szabados Emmával, U18-as EB bronzérmes női röplabda válogatottról van szó. Szóval az első három meccs szerencsés sorsolás, mert 3-1-es siker, görögök, a házigazda, a litvánok és a finnek ellen. De utána jött egy nagyon érdekes meccs, a későbbi bronzmeccsen legyőzött franciák ellen egy, az mennyire lehetett vízválasztó, hiszen ott is 0-2-ről felállt a csapat, de azt elvesztettétek.
5: Biztos vagyok benne, hogy a bronzmérkőzésre vízválasztó volt, viszont ott a mérkőzés után azt mondtuk, hogy minden megszerzett pont nagyon fontos lehet, és ez azért kiderült a végén, hogy igenis fontos volt. Azon a meccsen, vagy azután a meccs után, illetve a következő napi holland meccs után volt bennem egy picike kis csalódottság, tekintve, hogy független attól, hogy 2-0-ról jöttünk vissza, az egy nyert meccs volt, csak ott az ötödik szedben a franciák ellen beragadtunk egy állásba, és azon a mérkőzésen nem is nagyon volt más lehetőségünk, hiszen azon a mérkőzésen Emma volt az egyetlen feladója a keretnek, mert egy sajnálatos sérülés miatt nem volt második számú feladónk azon a mérkőzésen már, így egy picit ott beragadtunk, és ott nem volt már sok lépésünk. Tehát ott meg volt az esély annak, hogy 0-2-ről ugyanúgy 3-2-re nyerjünk, és a következő mérkőzésen a hollandok ellen, ott pedig benne volt a mérkőzésben simán a 3-1-es győzelem is, ott a negyedik szettben szintén a végjátékot egy picit elrontottuk, viszont az ötödikben nem szaladtunk bele ugyanabba a hibába, és azt viszont sikerült megnyerni, úgyhogy ennek a két szettes mérkőzésnek azért ilyen nagy szerepe volt abban, hogy mi tovább jussunk.
2: A lányok arról meséltek, hogy hogy telik egy ilyen nagyon hosszú torna, 7 mérkőzés, mivel lehet még tölteni az időt, amikor mondjuk van egy nap szabadság esetleg, vagy amikor nem kell játszani. Emma? Tehát akár most időrendben haladunk, hogy már 5 meccsen vagyunk túl, a 3 könnyebb győzelem, aztán a két egyik vereség, a másik pedig 3-2-es siker, nyögvenyelősebb meccs, de fontos pontokat szereztetek.
3: Alapvetően a pihenő napunk arról szólt, hogy legyen benne egy kis mozgás, szóval van, aki ilyen átmozgató kondit csinált, van, aki meg egy órát labdázott, illetve mindenki járt masszázsra, és próbáltunk minél jobban regenerálódni, illetve azon volt a hangsúly, hogy pihenjünk, vagy készüljünk a következő meccsre videózás szempontjából, de nagyon sokat olvastunk, illetve társas játékoztunk is, így kisebb csapatokba, úgyhogy alapvetően elég jól teltek ezek a pihenőnapok is.
2: Ez ugye Litvániában, egy kisvárosban, ott bármi más lehetett csinálni, vagy inkább mindenki a szobában maradt, vagy egy történelmi óvárost esetleg megnézett?
5: Az első szünnapon, a harmadik mérkőzés után történt ez, és azt hiszem a második szünnapon a lányoknak volt egy kis szabad idejük, és elmentek két stábtaggal egy közeli kis plázába, kávéztak, talán egy ilyen programot tudtunk berakni. Egyébként tényleg pici város, olyan nagyon nagy dolgokat biztos, hogy nem láttak, de igazság szerint egy Európa-bajnokság sajnos nem is arról szól, hogy megnézzük a nevezetességeket. Ezt mindenki tudta, én azt gondolom, hogy teljesen normálisan kezelték ezt a lányok, és nem is nagyon hiszem, hogy arra vágytak a szünnapon, hogy ők majd most sétáljanak 2,5-3 órákat a szakadó esőbe, meg a 18 fokba, mert ott nem ilyen idő volt.
2: Tehát ott egyáltalán nem nyári szép napsütésben teltek a napok, na de például ez mekkora könnyebbség a szakmai stábnak, hogy így kialakulnak jó értelembe vett klikkek, vagy kisebb csapatok, és ők el is tudják tölteni az időt anélkül, hogy mondjuk nem csak a telefonokat nyomkodják, mert ugye ennek korosztálynak, meg a még fiatalabbnak ez jellemző tevékenysége.
5: Hát már amikor náluk van a telefon, de egyébként igen, szerencsére...
2: Elveszitek?
5: Igen.
2: Nagyon jó.
5: Legtöbb esetben igen. Többek között egyébként ez is van a háttérben, hogy találják fel magukat, foglalják el egymást, találják meg a számításaikat, a saját kis brancsukat, és akkor abból azért kialakulhat mindig valami szorosabb kötődés, és hát nem mellesleg, gyakorlatilag egymásra vannak utalva, ahogy a pályán is.
2: Melyik a kedvenc társasjáték? Eszter és Anna, most kezdjük Esztivel.
4: Egyébként szoktunk únozni, meg most vettem Litvániába egy double, szóval azzal is játszottunk. De egyébként francia kártyázni is szoktunk, és akkor vagy speedezünk, vagy kentkupét játszunk.
2: Anna, neked milyen a kártyával a szerencséd, szerencsefaktor?
6: Hát én unózni nagyon szeretek, mert hát abba sokszor nyerni szoktam. Az egy nagyon jó kártyajáték. Én azt nagyon szeretem.
2: Tehát a csapategység akkor adott ezek szerint, meg folyamatosan fejlesztitek is magatokat, és akkor most mi is fejlődjünk egy kicsit fölfelé. 5 meccs megvan. A bolgár meccset mindenképp meg kellett nyerni a 4 közé jutásért, Gábor?
5: Meg. Az volt a szerencse.
2: Az mindegy volt, hogy 3-0, 3-1 vagy 3-2?
5: Nyernünk kellett.
2: Tehát 3-0 vagy 3-1?
5: Semmi. A menekülés a győzelembe volt.
2: Ja, nem kellett számolgatni.
5: Akkor nem. Az hozzátartozik a történethez, hogy előttünk lett volna 2 lehetősége annak, hogy a bolgár meccstől függetlenül tovább jussunk, de nem úgy alakultak azok a mérkőzések, úgyhogy nekünk azt a mérkőzést mindenképpen meg kellett nyernünk.
2: Későbbiekben mondjuk, most ez egy U18-as csapat, mennyire lehet ezt átültetni úgy a felnőtt válogatottra, hogy már, amit beszéltünk korábban, hogy többen ugye a felnőtt válogatottból jöttek ide. Tehát mi az átmenet? Ez így az szokatlanabb egy kicsit. Ugye ilyenkor azt szokták megkérdezni, na akkor hogyan lesz majd mondjuk felnőtt válogatott valaki, de hát itt meg már inkább, ha nem is hemzsegnek, de bőven vannak felnőtt válogatottak. Ez milyen szakmai megközelítésből? Ez könnyebb, jobb?
5: Biztos vagyok benne, hogy sokat segített az ottani tapasztalás. Tehát azért az egy más dimenzió, már csak akár az ellenfeleket nézve, vagy akár az, hogy nyilván sokkal tapasztaltabb játékosok vannak a túloldalon is. Én azt gondolom, hogy Esztinek támadni egy Szedmák Rékával szemben, vagy egy Kis Lillával, Kis Krétával, Zórival szemben, vagy akár mondhatnám azt is, hogy Pancsónak mondjuk leblokkolni egy Német Anettet, vagy egy Penséggel. Tehát, hogy ezek mindig olyan dolgok, amiből csak profitálhat egy fiatal játékos, független attól, hogy mennyit szerepel a csapatban, és aztán utána a saját korosztályában ez mindig egy picit profitál ebből a csapat, illetve az egyén is, úgyhogy nyilván ez egy szükséges plusz volt ahhoz, hogy ilyen eredményesek legyenek ők is.
2: 17 évesen ki miről álmodik? Most kezdjük Annával, Zsombók Annával.
6: Nekem ugye azzal már az álmom eleve teljesült, hogy a 4-be tudtunk jutni az EB-n, és az csak a plusz volt, hogy tényleg érmet is tudtunk hozni, de igazából ugye mi jövőre a szezont az Óbudába fogjuk kezdeni, és igazából én abból ki akarom hozni a maximumot, és minél több játék lehetőséget szeretnék majd kapni.
2: Mármint az extraligás első csapatban, igen. Tehát nem a Vasas SC-ben, nem a Kisvasasban, hanem a Nagyvasasban, így talán közérthetőbb.
6: Igen, igen.
2: Tehát ez a, és mondjuk a U19-es világbajnokság, hiszen oda is kijutott ez a csapat most az EB bronzéremmel, ez most még ilyenkor nem fordul meg az ember fejében, hogy majd mi lesz?
6: Hát igazából szerintem még azt se fogtuk fel rendesen, hogy tényleg egy világbajnokság résztvevő csapata leszünk, és igazából én már csak nagyon izgatott vagyok miatta, de még így nem igazán fogtam fel.
2: Emma?
3: Szerintem még azt se fogtuk fel teljesen, hogy bronzérmet nyertünk az Európa-bajnokságon, de
2: pedig
3: szerintem...
2: itt van, mondjuk azt nézem, hogy mindenki előtt itt van, tehát mindenki elhozta majd a fotó kedvéért.
3: Igen, szerintem mindannyiunknak teljesült egy álma, vagyis mikor szerintem életemben először megkaptam válogatott meghívót, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd itt fogunk ülni egy EB bronzéremmel a nyakunkba, de ezzel biztos, hogy kipipáltunk egy bakancslistás élményt. De így a világbajnoksággal kapcsolatban még nem fogalmazódott meg senkibe se semmilyen eredmény, amit el szeretnénk írni. Ott is addig megyünk, ameddig tudunk, és lehet ott is tudunk történelmet írni.
2: Eszti, neked milyen álmaid vannak?
4: Hát azzal egyetértetek a többiekkel, hogy tényleg kipipáltuk ezt, hogy egy bronzérmet tudtunk szerezni, és még mindig nagyon hihetetlen és felfoghatatlan számomra. De így tovább nézve mondjuk a jövő szezont én is majd az Óbudába fogok játszani a Pannival, és én is majd szeretnék minél több játék lehetőséget kapni, és megnyerni a bajnokságot és a kupát. Szóval igen, még ilyen céljaim vannak így a kövi szezonra.
2: Gábor, az nagyon érdekelne egy szakmailag szakvezetőként, hogy miként látod, most nem a világbajnokságot, hanem azt tényleg az átmenetet, hogy ez a korosztály mire lehet képes, mert a női röplabda azért 2015 óta minden Európa-bajnokságra kijutott, sőt, most kijutott már a 2028-asra, ha jól mondom, mert ugye most 26-ban lesz Európa-bajnokság, és a 28-asra, és ugye a világranglista pontokat azért kell gyűjtögetni, hogy hát, ha egy történelmi tett, hogy 82 után ismét világbajnokságon legyen jövőre a válogatott, ráadásul a tengeren túlon, tehát itt vannak bőven álmok, és már csillan is ragyog fel mind a három fiatal hölgynek a szeme, hát igen, tehát, hogy ez milyen, hogy most azért itt vannak eredmények, van perspektíva, de hát a világ az meg ugye nyilván nagyon, nem mondom, hogy előttünk van, de nagyon komolyan ők is már ott vannak, ahova most mi léptünk többen. Mondjuk ha a svédeken, Isabel Haag személyére gondolunk, hogy egy világklasszis Conegliano-ban játszik, miközben itt egy kicsit a stúdió levegője úgy látszik, egy köhögésre készítette a fiatal hölgyeket. Szóval mit jelenthet ez így szakmailag, hogy lépegetünk előre, jönnek a sikerek utánpótlás szinten, felnőtt szinten, de a világ is ugyanezt azért el szokta érni, és 32 csapatos már a világbajnokság, tehát oda azért nagyon sok hasonszörű csapat már kijutott a legutóbbi tavalyi VB-re is, mi meg még akkor nem, de most szeretnénk a következőre.
5: Hát nyilván az látszik, hogy a felnőtt válogatottban is fiatalítunk, az nem véletlen, hogy ennyi fiatal van a keretben, bár a lányok szeme fölcsillant a tengeren túl, azt azért hozzá lehet tenni, hogy egyelőre még csak a felnőtt világbajnoksága biztos, hogy ott lesz, az utánpótlás még nem, de vannak ilyen
2: pletykák. Én is arra gondoltam, igen, tehát hogy a felnőtt VB lesz,
5: igen,
2: ott, hogy
5: csak én láttam az arcokat.
2: Ők már reménykedtek az U19-es helyszínen, azt még nem tudjuk.
5: Az U19-re is azt pletykálják, hogy ott lesz valahol, de ez még nem 100%-os, július közepe, augusztus eleje az, amikor hivatalos információ jön arról, hogy ez hol is lesz. De visszakanyarodva, nyilván, hogyha felnőtt válogatott is kvalifikálja magát, az megint egy érdekes kérdés lesz.
2: És ez a válogatott most, amelyik az EB-n bronzérmet szerzett így, hogy Pampu Gréta, a két zsomboklány, ott volt már a felnőtt válogatottban, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy mondjuk 5-10 évre előre látott te is azt, hogy mit lehet majd a felnőtt válogatottból kihozni, hogy van elég merítés, van elég utánpótlásbázis, és hát még itt a klubok életét is bele tehetjük, mert ez most csak a jéghegy csúcsa, hogy U18-as EB bronzérem. Azt se szeretném, hogy ezzel elfedjünk problémákat, vagy hiányosságokat.
5: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert ahogy már említettem, az előző válogatott keret, tehát a 2008-9-es keretről is beszélhetünk már, ott előtte volt azért egy nagyobb lúk, ott még a 2006-osok között van egy-kettő, de ott utána, ha megnézzük a mostani keretet, ilyen 99-2000, és akkor utána van még egy-két 2002-es, de utána egy 4 év szünet, és akkor 2006 jön vissza. Itt a 2008-9-es gárdával kezdenénk, és ugye az abból beépített játékosok is ott vannak. Aztán utána vannak a 2009-esek, de én azt gondolom, hogy lesz még itt olyan 2009-2010-es játékos, aki akár még most talán még nincs azon a szinten, de elképzelhető, hogy ott lehet. És azt is hozzátenném, hogy az, hogy most itt kiemelünk 3-4 embert, az csapat nélkül azért nehéz. Tehát az, hogy a legtöbb pontot szerezze az ESTO, ahhoz azért kellett mögé egy olyan csapat, aki alá dolgozik ennek a dolognak, tehát védekeznünk kellett, blokkolnunk kellett, úgy kellett alakítani, hogy ez jó legyen, ebben nyilván az ikertesó benne volt.
2: Itt megállunk egy pillanatra, mert akkor a teljesség igényével most itt majd kijavítotok, vagy felsorolok egy csomó nevet, ha valakit kihagyok, akkor az a véletlen műve, és majd szóltok. Szóval Horváth Emma Center, a Szombathelyi Sportiskolából, Szüle Anna Libero az Újpestből, Zsombok Anna, ugye itt van a stúdióban, Szabados Emma szintén, Center a Vasasból, Feladó az Újpestből, aztán a másik zsomboklány, ugye Eszter itt mellettem feladó átlóként szintén a Vasasból, Kecskés Dóra ugyanezen a poszton Vasas SC, Csicskovics Léna Ágnes feladó a Vasasból, Bite Adél center Vasas, Sándor Nóra Vasas feladó, Ilonka Kallasára center a Békés Csabából, Hámori Panka ütő a Smavzból, és a Nyíregyházi Pampu Grétát már mondtam, és kihagytam még kettő nevet, Sánta Laura ütő a Vasasból, valamint Kling Dóra, ő is ütő, ő pedig az újpesti, remélem, hogy nem hagytam ki senkit.
5: A Vértes Luca kimaradt a felsorolásból.
2: És igazad posztol. Van liberóként, tehát ez egy teszt volt, hogy figyeltek-e, de komolyra fordítva, ez egy nagyon hosszú névsor, de még azért arra válaszolj, hogy például hogy lehet megoldani azt, ugye ez is egy népszerű kérdés, akár a norvég labdarúgó válogatott világbajnoki szereplése kapcsán is, hogy a skandinávok nem arra hegyezik magukat, szerintem semmilyen sportágban, hogy 15, 16, 17, 18 éves korban legyenek a legjobbak, hanem majd felnőtt szinten, és ezt nagyon jól felépítették. Hogy látod ezt a kérdést itt ebben a helyzetben, itt a női röplabda válogatott helyzetében? Tehát, hogy magyarán 6 év múlva is vagy velem, vagy mással, de ugyanígy beszélgethessünk, mondjuk, ha nem is egy felnőtt EB bronzérem után, de minimum egy felnőtt EB 12 bejutás után.
5: Az én utánpótlás edzőként nem is lehet más feladatunk, mint az, hogy megpróbáljunk olyan játékosokat adni a sportágnak, akik később lehetnek. Nyilván erre meg kell találni az alanyt, mert azért van Magyarországon bőven olyan, akiben tehetség ugyan lenne, de elszántság, elhivatottság kevésbé, és ezeket a játékosokat kell megtalálni, és hogyha ezt megtalálja az ember, akkor őket kell nagyon nehezen elengedni, már olyan szempontból, hogy nem szabad velük elhitetni, hogy készen vannak, vagy hasonló, és őket kell nagyon megtartani a sportágnak, illetve hát nyilván sokszor velük kell a legkeményebbnek is lenni, mert egyszerűen én azt szoktam mondani, ha valakihez nem szólnak hozzá, akkor azt az edző már elengedte.
2: Hozzátok azért hozzászólnak, ugye?
3: Igen.
2: Még van egy érdekes idézet, méghozzá a felnőtt jégkorong válogatott, most ugye az NHL-es draft listára került Szongott Domán a Buffalohoz, és ő mondta, hogy idehaza egyáltalán nem divat a plusz munka és annak a kultúrája. Na, fiatal hölgyek, ti mennyire szeretitek, amikor még az edzés után pluszban kell, vagy magatoktól azt mondjátok, hogy még dolgoznátok egy fél órát, hogy még jobb legyek. Na, kihez? Eszti, te vagy a bevállalós.
4: Igen, én egyébként szeretem ezeket a plusz munkákat, mert ez tényleg ilyenkor az egyén fejlődését szolgálja, szóval én ezeket nagyon szeretem, és támogatom is, hogy legyen ilyen.
6: Én is egyetértek, de ahhoz kell belső motiváció, hogy valaki tényleg elkezdjen plusz munkát végezni, és tényleg igazából ez csak a mi fejlődésünket szolgálja, szóval szerintem jó, hogyha vannak ilyen külön edzések.
2: Emma, te is ebben hiszel, hogy direkt hiába mondja az edző, hogy csináld, ha te nem akarod, akkor az hosszú távon úgysem működik.
3: Abszolút egyetértek, így most a válogatottra kitérve nálunk is van olyan, hogy ugye semmelyik Ikerrel, illetve a Grétivel sem tudtunk annyit együtt dolgozni, hogy edzés után volt olyan, hogy még szerettünk volna együtt ütni például a Pancsóval, és akkor még, mit tudom, egy kosárnyi labdát elüzöttünk, hogy úgy fejezzük be az edzést, hogy pozitívummal, és hogy jól ment, úgyhogy én ezt támogatom, csak van, amikor nehéz rávenni magadat, hogy még egy kicsit.
2: Zárásul egy meccsről nem beszéltünk, nem is fogunk az elődöntőről, ott ugye kikaptatok a törököktől azért, akik a világ élvonalába tartoznak felnőtt szinten, de egy játszmát nagyon nagy csatában nyertetek ellenük. Jött a francia meccs, ugye azzal kezdtük a beszélgetés elején valahol, hogy itt mindenki a visszavágás gondolatában, de azt hogy éltétek meg? Tehát hogy készültetek tényleg? Mert a lényeg az, hogy összejött. Én azt mondom, hogy könnyedén, de nyilván ez nem volt olyan könnyű, de a 3-2-es vereség után 3-1-re legyőztük a bronzmeccsen a franciákat, és most azért van itt az érem, mert különben a negyedik helyzet nem kapott volna érmet.
5: Igaz.
2: Ki milyen motivációval indult neki ennek a bronzmeccsnek? Hát most kezdjük megint Annával, Zsombók Anna. Tehát ki milyen motivációval, hogy volt-e félelem bennetek, ki mit érzett, amikor jött ez az utolsó, majdnem két héten át tartó sorozat, de hát a legfontosabb meccs, ahol eldől, hogy érmesek vagytok, vagy sem.
6: Szerintem egyébként félelem nem volt bennünk, inkább csak mindenki nagyon izgatott volt, és már fejben nagyon készültünk a meccsre, és mindenki úgy állt hozzá ehhez, hogy mi érem nélkül nem szeretnénk hazamenni, és egymást motiváltuk, meg így nagyon támogattuk, hogy ez így létrejöjjön.
2: Emma?
3: Szerintem semmelyikünk nem izgult, mert annyira abba a tudatba álltunk ki a pályára, hogy mi ezt megnyerjük, és mi visszük haza a bronzérmet, hogy szerintem semmi stressz nélkül játszottunk, és szerintem az is egy pozitívum, hogy szerintem nem tudtuk teljesen felfogni, hogy ennek most mekkora tétje van, hogy ez most egy EB bronzmérkőzés, hanem hogy csak odaálltunk, hogy akkor ma mindenki belerakja a maradékot, és hogy meglátjuk, hogy mire lesz elég, és hál' Istennek azt gondolom, hogy a 3-1-es visszavágás egy nagyon pozitív zárása volt.
2: Hogy ünnepeltétek meg ezt? És ilyen könnyű volt, ahogy elmondták a lányok?
4: Egyébként én is ugyanígy éltem, meg én úgy álltam ennek neki a mesnek, hogy tényleg ez az esélyünk van, hogy egy nagyon szép bronzérem lókasson a nyakunkba, és mi a Panival egymástól születésnapunkra azt is kértük, hogy hadd térjünk haza egy éremmel, szóval nagyon örülök, hogy ez teljesült, és a meccs előtt én nem éreztem azt a csapaton, hogy lett volna bármilyen félelem, vagy izgulás, inkább tényleg csak mindenki nagyon várta. És az ünneplést illetően elmentünk este mekizni, és nagyon jól esett, mert már hetek óta nem ehettünk ilyesmit.
2: Se telefon, se gyors étkez, de se késés. Most ez a három dolog, ami kapásból eszembe jut, az zárszó König Gábor, és aztán majd mindjárt be is fejezzük. Mikor találkozik ez a csapat legközelebb? Mi a jövő?
5: Hát most egy pici átmeneti időszak is lesz. Szeptemberben már a következő Európa-bajnokságra van egy selejtező, egy mevzatornánk, Ez már az U20-es korosztályban, ami nem a következő nyáron, hanem az azutáni nyáron lenne esedékes.
2: Tehát 2028-ban.
5: 2028-ban, igen. Ez a 2008-9-es válogatottat érinti, tehát nyilván a 8-asok visszacsatlakozhatnak a 9-esekhez, illetve nyilvánvalóan, hogyha van olyan 10-es, akkor nyugodtan benne lehet ő is a keretbe. Nekik lesz egy EB-selejtezőjük, az első kör, tehát amit most januárban nyertünk MEVZ-át, az most szeptemberben lesz, illetve annak a második köre, az pedig majd valamikor a tavasz folyamán. Ez a következő lépcsőfok, és hát nyilván ezen a, ebben a szezonban sokkal nehezebb lesz összetartást levezényelni, hiszen a lányoknak a döntő többsége már extraligás csapatokban fog játszani, és itt ugye nemzetközi indulások vannak, úgyhogy ez egy nehézség lesz. Valószínűleg itt inkább ez a munka átolódik inkább majd a nyárra, és évközben sokkal kevesebb lesz erre a lehetőség, de a mostani stratégia kidolgozása jelenleg is a szövetség kezében van, úgyhogy annak majd az eredményét nyilván várjuk, és akkor annak tükrében fogunk tudni tovább készülni.
2: Köszönjük szépen, szimpatikus szerény társaság, történelmi eredmény az U18-as női röplabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott bronzérmes lett végül a franciáknak visszavágva a bronzmeccsen 3-1-re nyerve. Mindez Litvániában, illetve az utolsó két meccs az már Lettországban, Rigában, a fővárosban történt. A vendégeink voltak a szövetségi edző König Gábor, illetve a játékosok közül Zsombók Eszter, Zsombók Anna és Szabados Emma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a Nemzeti Sportnevelő stúdiójában. Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: csatát én nyertem!
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Víz összeköt mai adásában. A szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják. Mai műsorvezető kollégám pedig Lódi Renáta lesz, az MT kajakkenus szakírója, újságírója. Szervusz, Reni!
4: Szervusz, Emil, én is köszöntöm a hallgatókat.
3: Ezzel nagyjából el is árultuk azt a, hát nem nagy titkot, de hogy miről fogunk beszélgetni majd a következő bő fél órában, mert hogy kajakkenu lesz a témánk, és van egy vendégünk, és itt köszönhetem a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nádas Bencét, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület olimpiai ezüstérmes és többszörös, háromszoros világbajnok kajakosát. Szervusz, Bence!
5: Sziasztok, én is üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Az aktualitásunk pedig az, hogy a hétvégén volt a világkupa sorozat idei utolsó harmadik állomása Montrealban, és hát egyébként is egy nagyon izgalmas és jó szezonotok van, Bence. Montrealból pedig újabb világkupa győzelemmel jött haza a négyes. A magyar csapat egyébként 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szerzett Kanadában úgy, hogy nem is minden számban indult most a válogatott, de ennek nyilván egyéb okai is vannak, lehet, hogy majd ez is szóba kerül. De beszélgessünk akkor Montrealról, illetve erről a négyesről, amely úgy tűnik, hogy hát idén megállíthatatlan, nem akarok itt túl nagy jelzőket használni, de ez a 3 arany és 1 ezüst a 4 idei komoly versenyen, ez nem nagyon emlékszem, hogy volt-e ilyen mostanában.
5: Én se tudok felidézni olyan férfi négyest, aki tényleg a 4 nemzetközi versenyből 3-at meg tudott nyerni, meg és egyet ráadásul csak a hazai pályán versenyző németektől 1/10 kaptunk.
3: Ez a brandenburgi világkupa volt.
5: Igen, akkor azért a 6 fok hazai pálya az azért szerintem feléjük lejtett, de úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen eredményekre vagyunk képesek. Szerencsére olyan egység formálódott ki, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden döntő futamunk tökéletes volt, mindig voltak apró hibák, de szerencsére abba a pályába tartozott ez bele, hogy belefértek ezek a hibák, szóval még ezekkel együtt is tudtunk diadalmaskodni, de szeretnénk ezeket az apróbb problémákat kijavítani a világbajnokságra.
3: Milyen fura, hogy problémákról beszél, persze tudjuk, hogy maximalisták vagytok, de ez egy jó pozitív dolog.
5: Igen, azért. Mert például rajtunk, az talán csak Szegeden tudtuk úgy elkapni a döntőfutamban, hogy rögtön elsők voltunk már az első bolyasortól kezdve, és nyúltunk el a mezőnytől. Az utána lévő világkupákon mindig egy picit beragadtunk magunkhoz képest, mert tudjuk, hogy tudunk mi ennél jobbat, de valamiért ezek a jó rajtok a döntőfutamokban nem annyira sikerülnek, és ezeket próbáljuk gyakorolni, hogy minél egységesebbek legyünk a futam alatt, főleg a rajtokban, mert ott szokott kicsit szétcsúszni a sztori, és általában ilyen 100 méter környékétől találjuk meg azt a harmóniát, azt az utazótempót,
3: amivel
5: így van, ott csúszunk el a mezőnytől.
4: Mennyit tudtok egyébként együtt készülni? Ugye te és a Sanyi tulajdonképpen csak erre a számra kell, hogy koncentráljatok ebben a szezonban, de ugye az egység másik két tagja a párosban is érdekelt. Mennyit tudtok együtt készülni?
5: Nagyon sokat. Szerencsére ők is, meg ugye az edzőnk is látja, hogy itt a legfontosabb cél az, hogy a négyesben minél több pontot tudjunk szerezni, hogy mutassuk ne csak a magyar kajakkenu felé, hanem magunk felé is, és a többi nemzet felé is, hogy velünk négyesben és párosban is számolni kell, hiszen 5 kvóta lesz csak elérhető az olimpiára, és hát mi próbálunk a saját elképzeléseink felé húzni, és úgy teljesíteni, hogy a szövetségi kapitány adott esetben, ha úgy alakulnak a dolgok, 2 év múlva úgy döntsön, hogy a 4-est és a 2 párost fogja preferálni, mert választani kell, hogy 2001-est viszünk egy olimpiára, vagy az 504-est és 2 párost. És itt majd döntenie kell a kapitánynak, mi igyekszünk az eredményekkel afelé, a döntés felé terelni ennek a kérdésnek a válaszát, hogy tényleg egy olimpiai éremesélyes vagy aranyesélyes 4-es, és 2 potenciális éremesélyes párossal vágjunk neki Los Angelesnek.
3: Csak a kedves hallgatók értsék, hogy nagyjából miről van szó. A párizsi olimpiáig 6 férfi kajakos kvótát lehetett megszerezni, magyarán az aktuális szövetségi kapitány 6 kajakossal könnyedén tudott csakkozni. Na most az ICF döntése miatt ez a 6 most már 5 kvóta, tehát magyarán az nem fér bele, hogy ha mondjuk 2-1-est viszünk ki 1000 méteren, akkor valamelyiket vagy bekerültetné 4-esbe, vagy a... Na mindegy, ez már egy nagyon szakmai kérdés, a lényeg, hogy 5 ember mehet. Nekem ez, amit most ti csináltok, ez kicsit hajaz a spanyol-német 4-es dominanciára, ez a 22-23-24-es időszakra, viszont ezt nagyon nehéz lesz tartani 27-re-28-ra, viszont az látszik, hogy ez egy olyan út, ami szerintem még számotokra is egy picit meglepetés.
5: Abszolút meglepetés, de nagyon élvezzük. Szóval Sanyival pont azt beszéltük, hogy 10 éve négyesezünk, lehet úgy mondani, hogy
4: azért nem 35 éves fiatal vagy. Emberek ne, vagytok, nem. És már 10 éve,
5: mindketten igen. Mindketten nagyon fiatalon kezdtük a 500 méter négyesezést, de nagyon jó eredményekkel kezdtünk, ugye 16-ban, 17-ben Európa-bajnokságot nyertünk, de utána sok fentet, sok lentet megéltünk, inkább lenteket sajnos. Volt néha egy-egy reménysugár, amiben bele tudtunk kapaszkodni, és szép eredménye tudtunk nekivágni egy-egy következő évnek.
3: A Párizs előtti VB ezüstére, amivel kvótát hoztatok.
5: Így van. Az például egy teljesen ugyanaz volt, előolimpiát meg is nyertük, de valamiért utána nem tudott úgy kiteljesedni sajnos az a négyes, amivel azt az eredményt meg tudtuk volna szerezni, amire vágytunk és amit szerettünk volna. Viszont most azt érezzük, hogy ebbe a négyesben megvan az a lehetőség, még ez az X-faktor nem jött ki teljesen, de nagyon biztatóak az előjelek, és mind a négyen nagyon alázatosan, nagyon profin dolgozunk azért, hogy tényleg saját magunkat tudjuk legyőzni, és ezáltal kicsit ellépni magunktól, és mert a többiek is fejlődni akarnak, és fejlődni is fognak, mert ez egy olyan versenyszám, ahol tényleg, ha megtörik egy-egy évben egy egység, akkor utána nagyon nehéz újra visszakapaszkodni a csúcsra. Lásd azért, a németeknek is kellett idő, hogy Ronald Rauhét pótolják, a spanyolok is Sao Craviottónak a pótlására azért elég, most már második éve próbálják keresni azt az egységet, ami tényleg kimagaslan tudja hozni ugyanúgy a jó eredményeket, de még nem találták meg. Mi most megtaláltunk egy olyan formációt, egy olyan egységet, amivel tudjuk ezt a magas szintet képviselni.
3: Azt hiszem, pont te fogalmaztál úgy még egy páros esetén, hogy itt ha a kettő meg a kettő beül, akkor az nem 4, hanem 5. Itt most valami hasonló van, nem a 4-esben, hogy beül a kettő meg kettő meg kettő, de az nem 8, hanem 9, 10 vagy 11, és ezt a legnehezebb talán kívülről megérteni, hogy ott van 4 kajakos, miért nem megy a hajó? Mert ez nem így működik.
5: Így van. Nagyon fontos az, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét úgy a hajóba, hogy ne úgy tegyen hozzá, hogy el is veszt az egységből, hanem inkább arra hajazni, hogy csak hozzá tegyen ahhoz az egységhez. Ne kelljen senkinek se kompenzálnia, ne kelljen senkinek se úgy annyira alkalmazkodni, hogy csorbát szenvedjen, akár a technikája, a mozgása. És így azt tudom mondani, hogy ha mindenki csak egy picit alkalmazkodik az egységhez, akkor mindenki ki tudja magát kajakozni, és egy nagyon jó eredményt tudunk elérni.
4: A beülési sorrend egyébként hogy alakult ki? Mert az nekem olyan érdekes, hogy ugye párosban a Kuruc Levente ül elől, és mögötte ül a Fodor Bence. Itt meg pont fordítva a négyesben.
3: Igen.
4: Az, hogy te vagy a vezérevező, az talán nem az meglepetés. Igen. Ebben te nagyon rutinos vagy. Tehát, hogy ez hogy alakult, hogy ott éppen fordított sorrendbe ülnek?
5: Úgy alakult, hogy mindenkinek ugye tudja az edzőnk Hüves Viktor monitorozni a vízfogását, hogyan kajakozik, hogyan mozgatja ugye a hajót, és a Sanyi a legagresszívabb, szóval neki már ahogy berakja a lapátját, szinte kisuhan alól a hajó, szóval ő a leggyorsabb, ráreagál a legjobban a hajó. Utána a Levi az, aki hasonlóan sprinter adottságokkal bír, és akkor úgy következünk utána mi a Benővel ketten. Mi a Benővel ketten nagyjából hasonlóan mozgatjuk magunk alatt a hajót, és ezáltal nem zavarjuk egymást sem, viszont ketten hátul meg nagyon fontos az, hogy a húzás elején olyan agresszívan adják le az erőt, hiszen hátul a leggyorsabb a víz ugye a négyesben, és ez egy nagyon fontos harmóniának kell legyen szerintem egy négyesnél.
3: Forma 1-ről még beszélgettünk, de ez most nagyjából
4: tiszta tudomány,
3: az tényleg, hát azért egy-két edzéseteket már láttuk, hogy azért úgymond be vagytok drótozva, a hajón is vannak érzékelők, tehát folyamatosan monitorozzák szinte mindeneteket, tehát gyakorlatilag az 500-as pálya minden méterén látszik, hogy ki milyen teljesítményt adott le, hogy húzott, nyilván nem Forma 1-i magasságok, de a kajakkenu sportágot nézve ez még 15 évvel ezelőtt, egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest viszont Forma 1-es dimenzió.
5: Abszolút, nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen csapatba edzhetek, és ezekkel a műszerekkel tudunk együtt dolgozni. Ugye én már lassan 10 éve Hűvös Viktorral ezekkel a Argus-Cam, ugye műszerekkel együtt dolgozunk. Nagyon szeretem ezáltal így az edzésmunkákat, hiszen be tudjuk tényleg kategorizálni, hogy most milyen erővel, milyen sebességekkel haladnunk, és így ezáltal a Viktor is sokkal precízebben tud edzéstervet írni. És minden egyes döntő után, négyes döntő után meg elemzünk, hiszen a hajónak az egész pálya gyorsulási görbéi ott vannak, a négy lapát össze van szinkronizálva, nem is tudom hány millisekundumra. Szóval vissza tudjuk monitorozni a jobb és bal húzásokat, hogy ki hol sietett. Még a jobb és a bal húzásban is vannak diffik, hogy kicsit a jobb oldal talán jobban sietnek a srácok, mint mondjuk bal oldalra.
3: Ez hogy lehet azonnal javítani? Mert az, hogy mondjuk 170-nél most nyilván hasamra ütök, volt egy túlerős húzásod, akkor amúgy te visszagondolsz, hogy igen, az valóban így volt. Tehát emlékszel ilyenekre, vagy ezek megvannak a kezedben ezek az érzések?
4: Vagy egy hajrá szituációban, bocsánat, amikor már nagyon fáradtak vagytok, akkor is tudtok figyelni ilyen nüansznyi dolgokra esetleg?
5: Inkább úgy festeném le, hogy vannak benned érzések, azokat elraktározod ugye magadban, hogy mik történtek ugye a pálya alatt. Viszont a grafikonok által kapsz egy visszajelzést, hogy aha, itt akkor ehhez az érzéshez tudok valamit társítani, hogy itt ez történt. És akkor a következő szituációban, amikor ez van, akkor megbeszélünk csapat szinten egy olyan reagálást, hogy itt most erre kell figyeljek, hogy egy picit talán, mint ahogy ösztönösen csinálná az ember, kicsit késsen, vagy siessen, vagy ne legyen olyan agresszív, próbáljon a hajó részeként együttműködni, ne domináljon annyira bele, hiszen akkor azzal az egységet kicsit megzavarja.
3: Ehhez szóval kell négy jó karakter.
5: Így van, és elfogadja. Mind a négyen nagyon szerintem építő jelleggel hatunk egymásra is, az egységre is, és a Viktorral való közös munka, és szerintem mindenki, mindnyájan nagyon tiszteljük a Viktort és a tudását, és amit mond, azt igyekszünk úgy meg is csinálni, és tényleg előrefele haladni.
3: Nagyjából a hallgatóknak Hűvös Viktorral egy apró adalék, hogy ő az az edző, aki mondjuk ha szeptember 4-én elkezditek az edzést, akkor a világbajnokság utolsó napjáig pontosan tudja, hogy melyik nap mi a terv.
5: Így van, szóval amikor beszélgettem...
3: Ez 10 hónap.
5: Beszélgettem vele, hogy októberben elmennék, ez tavaly volt, hogy elmennék októberben a Dolomitokba túrázni a feleségemmel. Mondta, hogy ott olyan edzések lennének, amivel a jövő évben ezeket megalapoznánk, és akkor jó, mondom, jó, akkor bepótolom majd a pihenő héten. Jó, akkor mondta, hogy ezeket az edzéseket így pótoljuk be. Majd jött az, hogy kimennék csak két napra, egy szombat vasárnapra, csak a szüleim is kint lesznek, tesóim is, hogy kimenni, nem síelni, hanem kint ott velük
3: feltöltődni, picit.
5: Igen. És akkor mondta, hogy ott van egy szombati edzés, ami már csak 5 hét van a válogatók, hogy ezeket meg kell csinálni, és akkor végül azt az egyet elengedte, és akkor már pénteken megcsináltam a kondit délelőtt, a evezés után szigorúan, és akkor péntek délután már elengedett, de az is nagyon nehéz vele egyezkedni, de közben meg egyfajta jó dolog is van ebbe, hiszen annyira jól megtervezi ezeket, annyira előre tervez, szóval szerintem, ha most megkérdeznénk, és fölhívnánk, hogy 28-ig megvan a terv, szerintem megvan 28-ig
3: a terv. Biztos, hogy megvan, egy vázlatnál sokkal komolyabb.
5: Igen, egy olyan megnyugtató van. Érzés nála kajakozni, szóval nekem sose kellett azért aggódnom, hogy formában leszek-e, hanem nekem csak azzal kell foglalkoznom, hogy én a magam terén mindent megtegyek, hogy odafigyeljek az étkezésemre, alvásomra, megcsináljam azt, ami le van írva az edzésben, a regenerációmra figyeljek. Ha ezekre odafigyelek, nekem nem, én sose izgultam azért, hogy formában leszek-e, mert az elmúlt 13 évben, amióta nála vagyok, szerintem egy kezemen, vagy talán két ujjamon meg tudom számolni, hogy mikor nem voltam formában. De azokat el is ismerte, és abból tanultunk, és ez egyfajta olyasfajta magabiztosságot, nyugalmat ad szerintem Sanyinak is, meg nekem is, hiszen mi vagyunk nála legrégebb óta, hogy szerintem ez egy fegyvertény lehet adott esetben.
4: Rábízhatjátok magatokat 100%-osan.
5: Abszolút, teljes mértékben.
4: Nagyszerű érzés lehet.
3: Hát nem egy olyan interjút készítettünk már, nem feltétlen csak kajakkenu sportákban, ahol a sportoló egyébként utólag elmondta, hogy hát lehet, hogy picit elcsúsztak a felkészüléssel, vagy a formába hozással.
4: Akkor és nálatok ilyen nem történhet.
3: Az edzőtanítvány viszonyban a legfontosabb, az a bizalom.
5: Persze.
3: és ha vakon hiszel az edződben, és az eredmények pedig azt mutatják, hogy van értelme, hát jó, jó lehet a hűvös csoport tagja lenni. Egy picit kanyarodjunk vissza Montrealhoz, mert nyertetek, de azért az nem egy hátradőlős sima győzelem volt, hogyha az utazás körülményeit, a hajó mizériát és mindent egybe veszünk, mert hogy nem érkeztek oda időben azok a hajók, amelyeket a Magyar Szövetség elindított, ott bérelnetek kellett, de még azt is ki kellett cserélni. Elmeséled nekünk, hogy hogy jutottatok el oda, hogy még a döntőig csak, tehát a rajtik.
5: Jó.
3: Hogy nézett ki a történet?
5: Az alapkoncepció az volt, hogy nem megyünk Montrealba.
3: Na, tessék.
5: Csak ugye a szövetségi kapitány meg az edzőnk ugye úgy döntött, hogy ha már így vezetjük a tabellát.
3: Az olimpiai kvalifikációs rangsort.
5: Így van, akkor jó lenne ezt az előnyt, ezt megragadni, és tovább növelni, hogy akkor legalább edzésből menjünk ki, és akkor a Viktor úgy alakította a dolgokat, hogy akkor a pihenő héten kimennénk egyet versenyezni, és hát így is alakult, akkor kimentünk, azt ő intézte el, szerencsére szövetségi kapitány ebbe abszolút partner volt, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük kint, szóval kimentünk kedden, kiérkeztünk szerencsére kedden, ugye időeltolódás miatt, szerdán eveztünk egyet, ja, nem volt egyes hajónk, ugye, mert csak négyes volt, de szerencsére abban is meg tudtuk oldani a dolgokat. Ugye nem érkeztek ki
3: bal szerencsére,
5: ugye nem érkeztek ki a hajók, és tudtunk szerezni egy négyest. Viszont az a négyes, nem tudom milyen konstrukció lehetett, de ott valami nagyon nem volt tisztában, nem volt egyenes az alja se, olyan gyenge anyagból volt, hogy szinte a hullámok is, a hullámon is hullámzott a hajó, és olyan érzés, vagy látvány volt, oda tettük mellé a moldávok hajóját, amiket kölcsönkértünk a döntőre, ugye ugyanattól a cégtől bérelték a moldávok, csak az egy jobb minőségű hajó volt, és annak egyenes volt az alja. A miénk az meg olyan volt, mint egy fordított banán, szóval, mintha befele ment volna a vízbe az elején.
3: Nagyon nem, jó,
5: nem lehetett futtatni. Igen. Úgy fröcskölt az orra, hogy mondom, én nem tudom, hány éve kajakozok, 20 éve kajakozok, én még nem láttam ilyet.
3: Tehát már a parton láttátok, hogy valami nem stimmel vele, és hogy vízre szálltatok, azonnal?
5: Igen, azonnal az első edzés, hát mondom, itt nem tudom, mit fogunk csinálni, itt mondom, valami nagyon nagy szerencse kell majd. Kérdeztem a Dávidot, ugye a szövetségi kapitányt, hogy mondjam, a középfutamra tudunk már szerezni hajót? Persze, oda már tudunk, jó, mondom, ezt az előfutamot valahogy megússzuk. Hát egyszer éltünk be a lengyelekkel. Na most a lengyelekkel, ha maxot megyünk, nem szoktunk nagyon x-elni, hát nagyjából 500-at különbség volt akkor a két hajó között. És mondtam a szövetségi kapitánynak, hogy na akkor a moldávok hajóját akkor minél gyorsabban szerezzük meg. Így van. Csak hogy a rajtgépek nem működtek megfelelően. Rosszul szintezték be a rajtgépet, csomó rajtot visszalőttek, hiszen a 20 éves rajtgépről beszéltünk, de csak 500-nál volt ez a rossz rajtgép. Bebuktak alá a rajtgép alá. Volt egy rajtgép, ami 15%-dal hamarabb ment le, mint a többi.
3: Kicsúszott belőle, igen. Nem tudott normálisan stabil lenni.
5: Így van, és ezért ezek a nemzetek, akik kiestek, ugye az előfutamba, óvtak, és végül a középfutamba...
4: Nem kapottátok meg a
5: Igen, nem tudtuk megkapni, mert a középfutamba 10 voltak minden egyes középfutamba.
3: Mindenki jó eset helyben hagyták magyarán, vagy nagyjából.
5: Igen.
3: És mindenki ment újra.
5: Mindenki ment újra, mi meg ott maradtunk ugyanazzal a rossz hajóval, amivel tudtuk, hogy nem tudjuk futtatni. Nem volt utazó tempók. Olyan volt, mintha minden méterért meg kellene harcolni abból a szempontból, hogy nem tudtuk futtatni a hajót, mintha ellenállással mentünk volna majdnem.
3: Tehát mint egy salakos pályán sima cipőbe futottál volna, melletted meg szögesbe.
5: Körülbelül.
4: És az első három között kellett célba érkezni.
5: Így van. És ráadásul ott volt az olimpiai bajnok német egység, ugye egy cserével, mert valamilyen gyomor problémái voltak a stroke-nak, de úgyis erősek voltak. Ott voltak a szerbek, dánok, akik még ugye tovább is jutottak, és a németek voltak a hatos rajtgépben, és fura volt, hogy középfutam már harmadjára rajtoltunk be, első rajtnál minket is figyelmeztettek, meg a németeket, és a másodiknál meg a németeket és a szerbeket. És én ilyet még nem láttam. Mondták, hogy Germany disqualified. És így nézek oldalra, mondom, de jó, hogy mi ebben nem voltunk benne, mert
3: lehetetek volna ti is.
5: Lehetünk volna mi is. És akkor, de ugye szerencsére megbeszéltük az első figyelmeztetésnél, hogy jó, akkor biztonsági rajt.
3: Inkább kivártok.
5: Inkább kivárunk, de ebben benne van a pakliba, hogy akkor is bejelez a gép egyet, vagy valami, és a németek...
3: Igen, hogy a mozogsz, ugye itt a vízhullámos, te gyakorlatilag egy rossz mozdulat, és már
5: így van.
3: Rajtnak nézik.
5: És a németeket így kizárták, jó, így magamban mondtam, nagyon sajnálom őket, de legalább egy ellenféle kevesebb, de hát így is alig jutottunk be a döntőbe, hát három hajóval így reszeltünk elől, ott voltak a szerbek, dánok, utána mi jöttünk be harmadiknak. Hú, mondom, nagyon kell ez a...
4: Így akkor ez különösen bravúros, hogyha ezzel a banánhajóval
5: igen.
4: be tudtatok jutni.
5: És tényleg ott az életünkért harcoltunk a középfutamba, szerencsére meg lett a döntő, és akkor kikerültünk az egyes pályára.
3: Még egy pillanat. Tehát vége lett a középfutamnak, és akkor azonnal kopogtattatok, hogy nekünk kell a moldáv hajó?
5: Mindenféleképpen már át is hoztuk onnan, hogy nekünk...
3: Tehát akkor ugye simán ment ez a része utána, hogy igen. megkaphassátok azt a hajót, így ami van. Legalább normális
5: így van, kajak. Meg volt másik lehetőségünk is, ugye a svájciak is kiestek, ott is ugye egy magyar edzi ugye a svájci férfi kajakosokat. Ők is felajánlották, csak ugye az a saját hajójuk, nem akartunk benne kárt tenni, mert tudjuk, hogy 500 méternél ez a rajtgép eléggé nem olyan megbízható, mint mondjuk otthon a Polaritás, vagy mondjuk Németországban az IMAS, de hogy inkább akkor megnéztük, hogy ez a moldáv hajó tényleg jó-e, megnéztük.
4: Hát, hogy ez is egy bérelt hajó volt.
5: Igen, ez is egy bérelt hajó, de legalább olyan volt formára, amilyennek lenni
3: volt a különbség, gondolom.
5: Merevebb is volt, ami elengedhetetlen egy négyesnél, és az a forma volt, amit megszoktunk, szóval nem volt megcsavarodva se, meg nem volt banánformája se.
3: Megnyugodtatok?
5: Meg, de nyilván a nyugodtság az a másnap jött, amikor kimentünk bemelegíteni abba a hajóba, és akkor
3: jött vissza
5: éreztük,
3: a kézbe az
5: éreztük,
3: érzés.
5: Hogy jól van, csak hozzuk azt, amit tudunk, elégedett leszek, csak jöjjön ki az, ami bennünk van. És akkor onnantól kezdve meg tényleg, ha rajtunk nem is sikerült olyan nagyon jól, az utazó tempóktól kezdve pedig léptünk el a mezőnytől, és meg tudtuk őrizni az előnyünket.
3: Nyertél már szélsőpályán világbajnoki címet párosban, emlékeim szerint a 9-esen, még Milánóban, talán ott volt a
4: Levivel.
3: De 4-esben versenyeztél már egyes pályán, vagy 9-esen? Tehát onnan a legnehezebb követni a mezőnyt, mert hogy ha, és 9-esen mentek a spanyolok,
5: igen.
3: visszanéztem a döntőt, tehát az eleve egy érdekes dolog, hogy nem is látod a riválisaidnak nagyjából, csak úgy a, hát majdnem felét.
5: Igen.
3: Persze nem bámészkodsz egy futam közben.
5: Nem, magunkkal voltunk csak elfoglalva. Nem volt ezzel gond, tehát amikor kinéztem a végén, éreztem, hogy jó, megtettük, amit megtudtunk, elégedett voltam, és kinézek, jó, mondom, dobogó megvan. És először azt hittem, hogy harmadik, mert nem tudom, olyan furán volt a célvonal berajzolva, vagy nem tudom, így szemre, és akkor kérdezem a Dávidot, hogy mondom, a szövetségi kapitányt, hogy akkor na, hanyadik. Szóval mutatja. Mondom, jó pályát mentünk, de hogy hanyadik. Hogy...
3: De akkor ez még a vízen volt?
5: Ez még a vízen volt, igen, és akkor kiszálltunk, azt mondta, hogy első, mondom, hogy nem hiszem, és nem is tudom, a ICF-es, ugye a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnek az egyik médiása mutatta a eredményt, hogy de nyertetek, nézd már meg, ja, mondom, jó, akkor elhiszem.
3: Azt hiszem 12 és 17 század,
5: igen.
3: A portugálok és az ausztrálok előtt szabad szemmel nem nagyon lehetett látni a közvetítésben.
4: Nem csoda, hogy te se érzékelted akkor.
3: És tényleg úgy volt, hogy a lengyelek bekezdtek mellettetek,
5: igen.
3: és aztán szépen 150-nél már az első
5: már mi
3: voltatok.
5: Vezettünk, igen.
3: És ez egy jó pálya volt egyébként?
5: A rajtot leszámítva,
3: igen. Azzal kezdted, bocsánat, az adást, itt hogy mennyi hiba volt a pályán.
4: Itt is óvatosan rajtoltatok?
5: Nem, itt nem az óvatosság már. Volt, hanem nem volt annyira egységes a hajó az első 100 méteren, szóval hiányzott az, hogy harmóniában legyünk, szóval nem volt annyira egyszerre, de szerencsére 100-150 métertől tényleg annyira egyszerre lett, hogy a utazó tempónkban ez meg is látszott, hogy lépünk el a mezőnytől.
3: Kék hajóban mikor revesztél utoljára? Ilyen kaliberű versenyen?
5: Nem, akkor nem versenyeztem, de 11 éve volt utoljára ilyen kék hajóm.
3: Nekem egyből azt tűnt fel, hogy néztem a közvetítést, hogy atyaik, hát én nem is nagyon látunk egyébként kék hajót
5: igen,
3: amúgy.
5: Igen. Nem nagyon, én se láttam, főleg nem 4-esben.
3: De hát minden jó, ha vége jó, úgyhogy akkor a montreáli jó szájíz az megmaradt ezzel az újabb elsője, mert ha ilyen körülmények között, ilyen viszontagságos utazás, hajócsere, mizéria után is tudtok nyerni, és azért ez egy kemény mezőny volt, még ha németek hiányoztak az ismert okok miatt is, de azért egy komoly mezőny volt.
5: Persze, itt volt a olimpiai ezüstérmes ausztrál egység, ugye itt volt az új alakult spanyol, a egyre jobban teljesítő szerb egység is, és tényleg mindenki.
3: Portugálok.
5: Portugálok tényleg, ugye a tavalyi világbajnokok, úgyhogy szerintem mindenkinek nagyon fontos az, hogy az egyes és a négyes kvótája rendben legyen. Most egy kicsit azt mondom, hogy a páros szám az inkább azoknak nagyon fontos most ilyen kvalifikáció szempontjában, akiknek a négyesek azok
3: nem az igazi.
5: Nem az igazi, és érzik, hogy itt lecsúszhatnak a kvótás helyekről. Akik meg érzik, hogy ezt meg tudják még csípni, azok meg ütik, ahogy tudják a négyesüket, hiszen nagyon nem mindegy, hogy most 3 kvótával vágsz neki egy olimpiának, vagy 5-tel.
4: És te hogy érzed magad egyébként ebben az új rendszerben? Ugye a korábbiaknál több verseny van az új kvalifikációs rendszer miatt. Ti is azért világkupákra nem mindig mentetek a múltban, most meg gyakorlatilag mindegyik világkupa versenyen ott voltatok. Te neked hogy tetszik, vagy hogy érzed magad ebben a több versenyes rendszerben?
5: Nyilván fiatalként talán azért örültem volna jobban, mert akkor hamarabb eljutottam volna egy olyan tapasztalat, hamarabb szereztem volna annyi rutint, amivel sokkal magabiztosabb versenyző lehettem volna akár hamarabb is, szóval nem, mert úgy tekintek magamra, hogy én talán Tokiótól kezdve tekintem magam olyan rutinos, olyan magabiztos, olyan kiegyensúlyozott kajakosnak, hogy stabilan tudom hozni a jó eredményeket. Lehet, hogyha hamarabb jön be ez a rendszer, akkor lehet, hogy már 21 vagy 22 évesen is eljutok arra a szintre, mert bevallom őszintén, régen világkupán az indult, aki szeretett volna, vagy úgy kedve van versenyezni, de általában mindig a főverseny az Európa-bajnokság, világbajnokság is. Azért egy évben 2 főversenyre készülni csak, az azért nem ad annyi impulzust, annyi lehetőséget a fejlődésre. Így meg, hogy van 3 világkupa plusz 2 főverseny.
3: Nem erről szól egyébként a sport, hogy versenyzel.
4: Igen.
5: De, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök. 30 éves vagyok, még elbírom a munkát, tudok menni 2 számot is, akár egy világkupán, akkor is tudom hozni szerencsére azt a magas színvonalat, ami kell ehhez. Úgyhogy én nagyon élvezem, és kíváncsian várom, hogy mire lehetünk még képesek.
3: Majd a világbajnokságról még beszélgettünk, és hogyha már Montreal, beszélgettünk arra, hogy a Forma 1-ről is majd szót tettünk, hát akkor egy picit vándoroljunk át, mert hogy ha valahol közel van egymáshoz egy Forma 1-es pálya és egy kajakkenu pálya, az akár, mint a példa, Kanada és Montreal.
5: Szerintem ennél közelebb nincs semmi, hiszen kiszálltunk állítani első nap az edzésen, és konkrétan 3 méterre volt a stéktől a célegyenes. Tényleg akár, ha fölmész a pálya tetejéig, akkor be is tudsz sétálni az egyik csapat garázsába is, hogyha van kedved.
3: Jutass meg, hogy megnézted a montreali pályát?
5: Persze, körbe bicikliztem.
3: Wow!
5: Rázőköveket használva, kíméletlenül.
4: Ideális.
3: Melyik
4: híven?
3: Edző bicikliét kérted el?
5: A svájciakét, de szigorúan csak a futamom után, hogyha esetleg eltaknyolok, akkor ne lássak árát a...
3: Mert kisebb sebességgel mész be, mint egy McLaren.
5: Persze. De nem fékezek akkorát.
3: Ez is igaz. Jó élmény volt?
5: Nagyon, nagyon jó élmény volt, és maga ez a sziget, ez egy olyan varázslatos dolog, hogy egy ilyen dolgot kihoztak bele, hogy ott van egy kajakkenu evezős versenypálya, amin olimpiát rendeztek, ott van egy F1-es pálya, mellette ott van még egy tó is azon a szigeten belül, még a kajakkenu pálya mellett, szóval...
3: Ez ilyen kis turista paradicsom is.
5: Igen, és marha jó, és mindenki azért jön ide, aki szerintem helyi, hogy feltöltődjön, sportoljon egyet, és annyira jó ezt látni, hogy...
3: Szabad bejárás van a pályára?
5: Teljesen.
4: Mert van a Forma 1-es pályára.
3: Ja, bocsánat, igen, ha nem volt egyértelmű.
5: A Forma 1-es pályára abszolút szabad bejárás van, le van ilyenkor felezve az aszfaltsík, szóval az egyik oldalán csak görkorcsolja, futás, meg bicikli, a másik oldalán meg autók mennek, de szerintem nyilván nem úgy, ahogy azt elképzeljük, hogy nem csikkan a kerék.
3: Hát ki van a 30-es vagy 50-es tábla.
5: Igen,
3: azért.
5: Igen, ott azért erre figyelnek nagyon, de a bringások, akik elhúzóztak mellettünk, mert mi csak sétabringáztunk, azért bevallom őszintén, ez annyira nem úgy nyomtam a keréket.
3: Tehát nem egy Pogácsárkép.
5: Viszont mellettünk suhantak el a profi bringások, nem tudom milyen edzésbe csöppentünk bele, lehet, hogy nekik bele köptünk így a levesükbe, hogy ott a edzés helyszínökön itt keringtünk, mint gólyakos a levegőben.
3: Ők zavartak bele abba, hogy ti kihasználjátok. Igen. Magyar kajakosként a montreali.
5: Igen. De pályán. Mindenféleképpen ez egy élmény volt, hogy tényleg nyitott volt az egész, és bárki használhatta, és mindenki ésszel használta, és mindenki azért ment rá, mert a részese akart ennek valamilyen szinten lenni.
3: És mondjuk a boxok helyét, vagy az ilyen kiszolgáló létesítményeket, azt nyilván gondolom inkább kívülről lehetett meg sasolni.
5: Én nem voltam ott már, amikor be lehetett menni, de volt egy olyan nap, amikor nem is tudom, az egészségügyi tímből az orvosunk, meg a masszőrünk az föl tudott sétálni a pedok részre.
0: Wow.
5: Mert akkor valami munkálatok voltak, de mindenkit fölengedtek. Mert akkor éppen lehetett. De amikor bicikliztünk, akkor ugye a boxba nem lehetett bemenni, mert nekem még az volt, hogy akkor most éppen bebiciklizek a boxba, de ott le volt zárva, hogy oda nem. De az egész pályán mehettél egészen nyugodtan.
0: Ez milyen érdekes, nem, hogy van egy világváros, annak a közepén van egy, mert az egy utcai pálya, Montréali, gyakorlatilag nem, félig meddig.
5: Hát igen, utcai.
0: És te pedig bemész, és ott bringázol.
5: Igen.
0: Hát mennyire jó emlék.
5: Marha jó.
0: És főleg úgy, hogy egy ilyen siker után.
5: Így van. Azért tudtam így is, hogy jó szájízzel fogok hazajönni, bármi történik is, mert körbe tekerem a pályát, ha esik, ha fúj, de azért így még édesebb ez az élmény, hogy egy aranyéremmel tudtunk hazatérni, hiszen amikor megtudtam, hogy lesz montreali világkupa még tavaly, akkor nekem az volt az egyik célom idén, hogy kijussak oda a világkupára, nyerjek.
0: Pipa?
5: És körbe tekerjem a...
0: Erről pedig most
4: mesélted. Háromból három.
5: Azért, ahogy mondjam, akire én nagyon fölnézek, az Hamilton és ugye a McLaren csapat. Na most Hamilton ott aratta az első győzelmét 2007-ben. Mondom, úristen, mondom, akkor ha én is tudok ott nyerni, akkor legalább van egy kapcsolódási pont. Megmondom, körbe tekerem a pályát, ahol ő élete első győzelmét aratta.
0: Az még egy.
5: Mondom, ez óriási.
0: És ha már Forma 1, ezen a hétvégén is van egy verseny, de talán számunkra még izgalmasabb majd a jövő hétvége. Ott leszel a magyar nagydíjon?
5: Ott leszek. Nem tudom, mennyire lehet ezt elmondani, de a MOB és a Hungaroring kezdeményezett egy olyan programot, ahol Tótka Sándorra ketten ott leszünk, és hát kajakergométeren próbálunk majd valami sót csinálni. Reméljük, hogy izgalmas lesz, nekem minden esetre biztosan, hiszen ha Forma 1-es pilótákkal találkozhatok, akkor fülig ér a szám, bárkiről legyen is szó. Úgyhogy remélem, hogy új pilótákkal bővül a aláírásaim listája ugye az F1-es sapkámon, hiszen már 8 aláírás megvan, úgyhogy, wow. Úgyhogy igyekszem begyűjteni még azt az egyet, amire nagyon vágyom.
0: Elárulod, hogy melyik az az egy név?
5: A Hamiltonéra nagyon vágyom.
0: Ezek szerint vele még így nem
5: sikerült.
0: Futottál össze,
5: úgymond. Norrisztól már van 2 aláírásom, Fernando Alonsótól is van már egy, Toto Wolfftól, Nico Rosbergtől, Lawsontól, Kimi Antonellitől, Russelltől, szóval így vannak aláírások.
0: Van még hely akkor a sapkán egy Hamiltonnak?
5: Vettem még egyet, biztos, hogy legyen, de Hamilton a sapkába megyek ki, Hamilton a Ferrari sapkába, úgyhogy azt fogom vele aláíratni, hogyha találkozok vele, mert akkor nem kell a táskámba keresnem azt az egy külön F1-es sapkát, amire a többi van, többi aláírás van rajta, mert Norrisztól van 2 is, van egy ilyen sima F1-es sapkán, meg van egy konkrét McLaren-es sapkán is egy külön, mert vele kétszer futottam össze, egyszer Monzába pizzáztunk Blankával, még 2022-ben, és...
0: Az volt az F1-es külföldi élményem,
5: igen, és a piros lámpánál megállt egy McLaren, és oda szaladtam, és a Norris ült benne, és aláírta a sapkát, csinálta a képet.
0: Ez mekkora, hogy kávézgatsz, és egyszer csak ott van egy formányos.
5: Az nagyon nagy szerencse volt, akkor Cunodával is, meg Russell is találkoztunk, ők is ugyanúgy a piros lámpánál fennakadtak, és akkor hát egy
0: kellene nagyon... Kellene egy távirányító, nem, hogy látsz, op, megállítod.
5: Igen, és akkor kopogsz az ablakon, és akkor ők meg nagyon rendesek, és mindent megtesznek, amit kívánsz normális keretek között.
4: És ha jól tudom, bocsánat, itt az ergométerezésnél van olyan terv, hogy esetleg pilóták is beszállnak?
5: Én nagyon remélem, hogy lesz ilyen kezdeményezés. Tök jó sztori lenne belőle, hogy megtanítottam, mit tudom én, mondjuk Alonsót kajakozni, vagy
0: hát az nagyon jól hangzik.
5: Vagy akár Hamiltonnal mit tudom én, mentünk, én az egyik oldalon, ő a másik oldalon egy 200 métert mondjuk, vagy Sanyit kihívja mondjuk Antonelli, vagy tudom is én, ezek azért később egyrészt óriási élmények, másrészt óriási sztorik, amit később, ha megosztasz majd a kisfiaddal, óriási élmény.
4: Hát vagy ők az unokáikkal.
5: Igen.
0: Egy kicsit olyan, mint ha te irányítanád ezt a beszélgetést, mert szóba hoztad a kisfiadat, mert hogy elképesztő öröm vár majd rátok hamarosan, talán erről is, hogyha egy picit beszélhetünk, hiszen említetted Blankát, aki most már nádas Blanka, és a kedves feleséged, szintén kajakos, szintén világbajnok, és hát
3: a család bővülni fog.
5: Így van, hát nagyon izgatott vagyok, már nagyon nagy a pocakja, nagyon szeretném már, hogyha megszületne Bendegúz, mert szegény nem sokat alszik. Azt mondja, tudom, hogy utána se fogok aludni, de legalább akkor már, amíg fekszek, addig tudok aludni valamilyen szinten, és ezt én valamilyen szinten próbálom megérteni és támogatni. Nyilván nem leszek sose terhes, szóval ez így kiesik.
4: És mikorra várjátok?
5: Augusztus 25, na most ez azért baj, mert 26-tól van a VB, úgyhogy nagyon remélem, hogy kicsit hamarabb megérkezik majd, és ott tudok lenni a születésénél. Már megvan minden tervben, mert nyilván a VB előtti két hétben Szolnokon is lesz.
3: Ez a Hűvös Viktor iskola, hogy neked is van egy terved ezekre a...
5: Igen. Hát nyilván mondta Blankának, hogy mondom, egy dolgot kérek csak, hogy 26-tól 28-ig vagyok kint a VB-n, vagy 26-tól 29-ig, hogy csak ne abban a 4 napban, hogy mondom, vagy előtte, vagy utána. Ez nagyon jó lenne, nyilván ezt nem mi irányítjuk, de azért nagyon bízom benne, hogy az élet úgy hozza, hogy itthon tudok lenni a fiam születésénél, hiszen az első gyermeké születésénél szerintem minden ember ott szeretne lenni, én is ott szeretnék lenni, de tudom, hogy ezt nem tudom irányítani. Ha lehetőségem lesz, azonnal ülök be az autóba és jövök. Szóval ez van terben. Ha edzésről, ha versenyről, amint lehetőségem nyílik, rögtön ülök kocsiba és megyek.
3: Igen, hát ilyen egyszer van, tehát VB-t majd még rendeznek, VB döntőben remélhetőleg majd Poznán után is fogsz még versenyezni, de ez egyszeri pillanat. És milyen érdekes, hogy pont ebben az évben utazott talán a legtöbbet, legalábbis versenyre, az biztos. Igen. Most jött ez a Kanadából. Ezekre is gondolom, hogy a család maximális védőhálót ad, és mindig van valaki, aki téged helyettesít, ha éppen persze egy montreali repülőgépen ülsz és mész versenyezni.
5: Persze, a testvérei is jöttek, ugye most, amíg Montrealban voltam, a szülei is benéztek, az én szüleim is benéztek Blankához. Tök vicces, hogy egyik nap a szüleim benézte az előfutamokat, aztán másik nap a saját szüleivel. Úgyhogy nagyon jó, hogy ennyire támogató családban nőttünk fel mind a ketten, és ilyen jó, nem is tudom, életbe születtünk, és ilyen jó mintát örököltünk, mely szerintem reméljük, hogy mindketten jó szülők leszünk, de szerintem egy jó mintát örököltünk, jó mintát tanultunk el, és hát bízunk benne, hogy Bendegúznak is olyan élete lesz, amire később majd azt fogja mondani, hogy igen, a szüleim nagyon jó mintát adtak nekem.
4: Abból a szempontból viszont nagyon jó az időzítés, hogy amikor megszületik, akkor viszont igen, pont a pihenő időd lesz, úgyhogy ezt tudok az első pár lenni hetet azt együtt tudjátok majd tölteni.
5: Hát abszolút szeptemberben nem is megyek sehova, Blanka se.
3: Azt gondoltuk, hogy ő.
5: Igen, hogy teljesen 0-24-ben ott leszünk a kicsivel az első 4-5 hétben, utána nyilván én elkezdek edzeni, de ugye 2 percre van a Dunaversenyi Olimpiai Központ tőlünk, úgyhogy egészen november közepéig én otthon leszek, utána el kell mennünk majd San Diego-ba a Los Angeles-i edzőtábor helyszínt is kipróbálni, de az csak 2 hét lesz, úgyhogy 2 hét után újra egészen, nem is tudom, február elejéig itthon leszek, úgyhogy utána már csak azt a Dél-Afrikát kell kibírni.
3: Uda messzire mentünk. Az jutott még eszembe, amikor mesélted, hogy Blanka kikkel nézte az előfutamot, hogy ő már Nádas Bence párjaként nézi ezeket a futamokat, vagy korábbi kajakosként éli meg a futamokat, mert egyébként minden versenyeden, amíg lehetett, ott volt, főleg a magyarországiak, nyilván ez nem is kérdés, de hogy nézi ezeket? Te nem vagy ott, nem tudod, de hogy mit mesélnek erről a családtagok?
5: Hát inkább úgy két szemmel nézi, egyrészt versenyzői szemmel, hogy tudja, hogy mind megyek keresztül, hiszen átélte ezeket. Másrészt meg szeret, mármint hogy családtag szempontjából is érzi a terhet, hiszen ott állsz tehetetlenül, nem tudsz tenni semmit, és bízol benne, hogy csak tudja azt hozni, amivel elégedett lesz. Szóval ő is úgy van bekötve, mint én, hogy az eredmény idézőjelben mindegy, ha örülünk az eredménynek, az a fontos, hogy elégedettek legyünk azzal, amit elérünk, mert amikor kim voltak az olimpián, akkor is azt nézték a párizsi páros döntő után, hogy örülök-e, és amint látták, hogy örülök, ők is nagyon megkönnyebbültek, és ők is örültek, hiszen annál jobb dolog szerintem nincs az életben, amikor szeretted, majd kicsattan a boldogságtól, és örül, hogy amiért dolgozott.
3: És ő látja, hogy te mennyi munkát teszel vele, meg tudja, hogy miről mondasz le, vagy miről mondtok le a többiekkel.
5: Így van. Úgyhogy ő abszolút átérzi ezt, 100%-osan támogat, és nagyon rugalmasan kezeli is az ilyen versenyzői dolgaimat is. Én is igyekszem minél több időt szentelni neki, hogy minden támogatása meglegyen, ami kell ilyenkor. Úgyhogy szerintem most nagyon jó társai vagyunk egymásnak, igyekszünk ezt megőrizni a életünk hátralevő részében. Nyilván mindig lesznek majd buktatók, de szerintem az a fontos, hogy hogyan reagálunk ezekre a problémákra, hogy lehetőségként, hogy megoldjuk, vagy pedig zsörtölődünk még egy kört, hogy miért én.
0: Tóth Kassányitól szoktan azért kérdezősködni, hiszen ő már két gyermek édesapja, ti pedig hát talán a legjobb barátok vagytok, és mindig elmondott, hogy felnézel Sanyira, hogy azért néha egy óvatlan pillanatban kérdezel tőle, hogy azt majd hogy csináld, vagy mire készül?
5: Persze, szoktam, hogy mondom, te is azt érzed egyre jobban, hogy amikor utazol el, akkor egyre rosszabb. Mondom, még meg se született a gyerek, de már teljesen azt érzem, hogy nem szeretek már repülni, meg nem szeretek távol lenni. Azt mondja, hogy ez rosszabb lesz.
0: 28-ra annyi rossz hírem, Bence. Nagyon messzire kell majd elutazni, most messze mentünk az időben, de...
5: Igen. Úgyhogy mondta, hogy ez nagyon rossz, de most azzal szokott poénkodni, mert én azt szoktam neki mondani, hogy néha szoktak lenni egészségügyi problémáim, de abból mindig ugye kilábalunk. Mondom, ez régen milyen egyszerű volt, hát Bence 30 fölött.
0: Köszönjük, igen.
5: Úgyhogy ez az első, de majd szerintem szeptembertől majd jön az, hogy Bence, hát apuka lettél, mit vársz? Alvás? Hát ha nem tervezed, meg nem fogsz aludni.
0: Nézzünk egy picit előre, de csak 6 hétre vagy 5 hétre, nem is tudom, mennyi van már Poznanig.
5: 6 hét.
0: Most hazajöttetek, gondolom 1-2 nap pihenő maximum, mert utána folytatni kell a munkát. Hogyan néz ki a VB-ig a menetrend?
5: Ugye szerencsére haza tudtunk jönni, már szombaton hazaérkeztünk, úgyhogy tudtunk pihenni kedreggel kezdtük, és most 2 hetet meghúzunk, utána egy kicsit lazzább hét, és utána is meghúzunk még szerintem 2 vagy 3 hetet, és utána jön egy formába hozás. Nagyjából ennyi a terv, de tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk. Viktor az edzőnk nagyon tudja, hogy mire van szükségünk. Szerintem a négyesünk rendben lesz, és fogunk tudni előrelépni. Bízom benne, hogy a rajtban is, és a finishben is egy picit. Szerintem a két srác is, Levi meg Benő is nagyon jó úton halad, hiszen ők is nagyon konzisztensen hozzák a dolgokat, úgyhogy szerintem a hűvös csoport az jól fog teljesíteni a világbajnokságon.
4: Most a szezon eddigi része azért egy picit szét volt szabdalva így a versenyek miatt, ez egy viszonylag hosszú idő, ez a 6 hét. Ez jó, kvázi kicsit ingerszegényebben, vagy te hogy látod?
5: Én nagyon örülök, hogy egy kicsit legalább lesz időnk. 3 hétig nem történik semmi. Én azt mindig örülök, ugye eddig mindig az volt, hogy 3 hétnél hosszabb idő sose telt el, hanem mindig megmenni kellett valahova. Nyilván ennek volt egy jó része is, de én abban a jó részben már így Montemorra Európa-bajnokság után egy kicsit elfáradtam. Nyilván abban a szempontból örültem, hogy Montreal, F1-es pálya, világot látunk, stb. Annak örültem. De hogy én már az Európa-bajnokság után is készen lettem volna egy hosszabb felkészülésre, mert azért az első 3, vagy a válogató versennyel együtt 4 verseny eléggé
0: egymás. Ez maraton volt ott másfél hónap alatt.
5: Igen, az ott eléggé kemény volt, hogy egyik hétre, a másik hétre már mentünk Brandenburgra, akkor...
0: A Szeged és Brandenburg között igen. Annyi volt, hogy hétfőn hazamentél, vagy vasárnap, és kedden utaztatok.
5: Így van, szóval az kemény volt nagyon, az Európa-bajnoki felkészülés nagyon jó volt, és akkor volt egy kis feltöltődés az EB után, majd az EB 3 napos pihenő után kaptuk azt a fülest, hogy akkor megyünk Montrealba, és akkor megint egy kicsit kattintani kellett a így fejbe, hogy akkor nem egy 9 hetes felkészülés kezdünk meg, hanem egy 2 hetes kis felkészülés Montrealra, és akkor utána megjön majd egy 6 hetes felkészülés a VB-re.
0: Nagyon kevés időnk van már hátra, még egy kérdés mindenképpen szeretnék ide beletuszakolni a végére. Anélkül, hogy teret pakolnánk rátok, mert ti pontosan tudjátok, mit akartok elérni a világbajnokságon, de olyan eredménylistával állhattok majd be az első előfutamba ezzel a négyessel, hogy egyrészt mindenki titeket akar elkapni, másrészt meg van egy olyan vágy mondjuk a parton, hogy na hát mikor, ha nem most lehetne világbajnok a férfi négyes, miközben, ahogy ezt kimondtam, ez egy nagyon távoli dolog ám, mert azért ehhez kell 3 jó pálya, szerencse, ne legyetek betegek, a hajóval ne történjen semmi, tehát a kirakónak össze kell állnia. Erről majd fogtok beszélgetni, ezt hogyan lehet kezelni?
5: Szerintem mindenki a helyén tudja kezelni. Én sose szerettem ezeket úgy nagyon kimondani, nagyon előre, azt már egy magabiztosabban mondom, hogy nyilván éremért megyünk, hiszen az egy kézzelfogható dolog, az sokkal jobban tudja valahova tenni az ember, hogy igen, ezért dolgoztam, ez lett az eredménye. Ha második, harmadik, akkor tudunk tanulni belőle, de még így is, hogyha vannak hibák egy akár győztes futam után is, akkor is tudunk belőle tanulni, de nyilván akkor kevésbé kattog az ember agya azon, hogy akkor mit kellett volna még esetleg másképp csinálni. Nagyon szeretnénk ezt a VB címet, hiszen 504-esben nem tudom, mikor nyert utoljára Magyarország férfi kajakban, úgyhogy ez az elsődleges célunk, szeretnénk ezt elérni, de az összes többi nemzet is azért küzd, hogy ők nyerjék meg a világbajnokságot, hiszen az olimpiai kvalifikáció szempontból másfélszeres szorzó, szóval nem 1000 pontot tudnak gyűjteni, hanem 1500-at. Ugye most 600 vagy 650 ponttal vezetjük a világranglistát, ugye az olimpiai kvalifikációs ranglistát a második helyezett portugálok előtt, az olimpiai bajnok német négyes betlizése miatt, ugye a diszkvalifikáció miatt, úgyhogy ezt a 650 pontos előnyt jó lenne gyarapítani, hogy tényleg 27-be is egyfajta nyugalommal tudjunk nekivágni, hogy a négyes kvótánk az nincsen veszélyben.
0: Azt hiszem, ez tökéletes zárása volt ennek a beszélgetésnek. Én csak azt kívánhatom szerintem Reni nevében is, hogy ez egy nyugodt VB legyen számodra, vagyis vagy várjon meg a pici, vagy már úgy tudjál elutazni, hogy a kezedben fogtad, úgyhogy ezt kívánunk nektek Blankával minden jót, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
5: Én köszönöm a meghívást.
0: Nádas Bence volt a vendégünk a Víz Összekötben, Lódi Reninek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a mai adásban.
4: Én is köszönöm a meghívást.
0: A Víz Összeköt ezzel búcsúzik, a szerkesztő műsorvezető Itt van, amit hallották, viszont hallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!